0: Ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de tehára nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
1: Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
0: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Icarus pályán volt. Hát az Icarus esen játszott, megmondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye hát ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Icarus pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blast tartalék Icarus pályás meccsről.
1: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk blast 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
0: hát
1: különbség.
0: Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a blast kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kővevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagy pálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
1: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs
0: igen,
1: volt.
0: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát az tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annól, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben így fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván ezért ez egy nyomás, ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
1: Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
0: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van. Van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy az NB2-ben és ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a női játékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a,

0: folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodpercet van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, mert 90%-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenj, úgyhogy...
1: És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
0: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klippet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk, tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagyvilágbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol, itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
1: és aki nem jól teljesít, azt ki is szórhatják akár
0: ott a helyszínen? Hát igen, ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
1: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról igen. beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi igen. megméretésed, arra hogy emlékszel?
0: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők, meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, Vadani, tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviseltem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, ami három napos, oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-ben az Európa bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
1: Döntő is volt?
0: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
1: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA-Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét?
0: Nem, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal, egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikáját

0: nagyjából készít fel. És, de nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
1: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
0: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hogy hívják, mert azért ez úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a messzámát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, ne vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se áll tudni, hogy milyen les taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
1: Vad Anitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
0: Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémia két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgymond, hát az se alacsonyabb osztály, mert NB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván NB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
1: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
0: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor belenyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk, nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen a szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mi mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
1: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
0: Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép pass volt.
1: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
0: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már így kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát, hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előnyi szabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rendben a pályán, és ők csak focizhatnak.
1: És az hogy viselőd, amikor a játékvezető felül bírál?
0: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz. Tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
1: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én nőjátékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én nőjátékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
1: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
0: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztályon ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
1: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket. Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
0: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnán egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket, és én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb, tehát hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
1: És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
0: Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
1: kombinációban,
0: igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgyis, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de a saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
1: Van-e valamilyen kitűzött cél? Tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de igen, semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott hát esetben asszisztensként.
0: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk, de igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
1: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
0: Köszönöm szépen.
1: És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
0: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban vendégünk Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, és zajlik a labdarúgó világbajnokság, és ugye 48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
0: Hát ugye ezt többféleképpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
1: Különösen, hogy előtte gondolom itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
0: Igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val, de például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án
1: ez majdnem 3 hét.
0: Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi, videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meetingtermekben, csoportos foglalkozások, a videóbíróknak szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, amin mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is. Illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, ugye, amit már ugye beszéltünk, a csapatok taktikáját. Tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során. Szóval ennek van egy ilyen...
1: Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
0: Igen.
1: Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, vagy közreműködhet, de lehet, hogy a csoportmeccsek után hazaküldik.
0: Igen.
1: Tehát erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz.
0: Hát,
1: te ezt hogy oldod
0: meg? Hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. Nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akit még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor mondjuk az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégéig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni, már ha másért nem azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionban megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy a női VB döntőt élőben a tribünről nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
1: Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
0: Igen, mindenképpen szerintem ez egy jó, tehát ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ezeknek a változtatásoknak az eredménye, ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
1: Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt végtelenségig, a bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
0: A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
1: Szetrengés, mert egy percre le lehet küldeni a játékost.
0: Igen, tehát sokkal folyamatosabb a játék.
1: És a cserét is időben el kell végezni, tehát 10 másodperc alatt bárhol van a pályán, el kell, hogy hagyja az a játékos. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gólöröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később húzza be a lest, akár a VAR vizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva derül ki, hogy gól volt.
0: Igen. Hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályán rögtön látják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késletet jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömet, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb. Tehát, hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát, hogy olyan dolgok, amik benne vannak. Tehát, hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra került, tehát igazságosabb.
1: Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, hogy les. Tehát...
0: Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy
1: késleltetni fogod a döntést.
0: Igen. És akkor ugye ezt bemondom 3-szor, hogy delay. Ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni a zászlómat, és les fogok jelezni.
1: Egyébként ti mindent hallotok? Tehát te folyamatosan hallod a játékvezetőt, tehát azt is hallod, hogy ő mit beszél a vitatkozó játékossal?
0: Tehát mi nekünk a communication az
1: mit van. Ti nem nyomtok gombot, mint az ötödik
0: játék. Csak a tartalék játékvezető nyom gombot, illetve a VAR, ha valamit szeretne nekünk mondani, vagy az a VAR.
1: És akkor te érzel valami rezgést a karodon, vagy nem, a derekod? Nem?
0: Nem, a rezgést csak akkor érzem, ha van gólvonal technológia, és erre van egy külön órám, ami azt jelzi, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, akkor ezek az órám, illetve mondja a headset, hogy gól, gól, gól, és ki is írja, hogy gól, gól, gól. De ugye ez csak a mérkőzéseken van, ahol van gólvonal technológia.
1: Még egy megosztó dolog, ez a ivószünet, vagy hidratációs szünet, ami hát többen azt mondják, hogy most már nem két fél időből áll a mérkőzés, hanem négy negyedből áll. És ugye általában arra gyanakszanak az európaiak, hogy itt ugye az amerikaiak eladták reklámnak azt a 3 percet. Ugye 20 másodperccel az ivószünet megkezdése után lehet indítani a reklámot, és valamennyi idővel a vége előtt abba kell hagyni. De szerinted az előre viszi? Tehát, hogy például az edző ki tudják ezt használni arra, hogy tanácsokat adjanak bizonyos szituációkban a játékosaiknak?
0: Hát persze, egy rövid megbeszélést tudnak tartani, de nem hiszem, hogy ennek azért annyira negatív hatása van most itt a mérkőzésre, hogy annyira szétdarabolná. Igazából ez tényleg csak egy rövid szünet, és hát most ez nyilván a VB-re ez egy különleges dolog, hogy minden mérkőzésen van. Alapból ugye ez hőmérséklethez kötött ugye általában egy rendezvényen, és megállapodnak előre a csapatok, illetve a játékvezető, hogy akkor lesz ivószünet. Itt ebben az esetben ugye ez most egy standard, de szerintem ennek annyira negatív hatása nincsen, meg esetleg nem is tesz rosszat a játékosoknak, hogy tudnak egyet fújni egy kicsit a púzus vissza.
1: Hát igen, csak olyan furcsa, hogy esik az eső, és ők meg frissítenek.
0: Hát igen, de ugye attól, hogy esik az eső, még lehet esetleg
1: párás
0: vagy igen, tehát lehet rá szükségük, tehát hogy azért az, hogy egy kicsit lehűtik magukat, az
1: Az is picit megosztja az embereket, vagy hát új szabály tulajdonképpen, hogy a játékosok nem takarhatják el a szájukat, mert hogyha ezt teszik, akár piros lapot is kaphatnak. Ez mennyire nehezíti a játékvezető dolgát, mert hogy újfajta szituációban kell igazságot tenni.
0: Hát igen, ugye ez nyilván ez megint egy kicsit ugye szubjektív szabály, de én szerintem ezzel el akarják kerülni azokat a sportszerűtlen viselkedéseket, amikor ugye a játékosok egymást szidják, vagy egymást hergelik, és így nem, akár rasszista megnyilvánulásokat is ugye azért ki lehet kiszabolni. Tehát itt ennek az a lényeg, hogyha a játékvezető megítélése szerint sértő, vagy rasszista megnyilvánulása van a játékosnak, akkor ezt kell, azt büntetheti kiállítással. Tehát, hogy
1: egyébként bírói szempontból hogy ítéled meg a labdarúgó világbajnokságot? Tehát, hogy fejlődött a mostani új szabályokkal a sportág, gyorsabb lett?
0: Szerintem igen, szerintem sokkal gyorsabb lett a játék ezekkel az új szabályokkal. Nyilván nekünk a pályajátékvezetőként ez most egy plusz teher, plusz felelősség, de azért így tartalékjátékvezetővel, tartalékasszisztenssel, videóbíróval, avarral, tehát azért megvannak a pályán a játékvezetők annyira támogatva, hogy azért ezt így meg lehet oldani. Ez inkább az alacsonyabb osztályú mérkőzésekben, mondjuk nem egy VB-n, de mondjuk egy NB3-es mérkőzésen már nehezebb 3 embernek ezt mind lemenedzselni, de hát ezért vagyunk játékvezetők, hogy az ilyen kihívásokat is megoldjuk. Úgyhogy én szerintem így igazságosabb is, meg gyorsabb is lett a játék, és hát így csak ezzel lehetett elkerülni a felesleges szimulálásokat, időhúzásokat, sportszerűtlenségeket, tehát én szerintem ez egy pozitív változás, én úgy ítélem meg.
1: Nevek nélkül láttál olyan játékvezetőt, akit esetleg szíved szerint annak a mérkőzésnek a végeztével hazaküldtél volna a tevékenysége okán?
0: Nem, én szerintem mindenki megérdemli, akit oda kiválasztottak, hogy ott legyen, és azért ez egy nagyon alapos, hosszú kiválasztás, tehát ez nem egy nap eredménye, akik oda kijutnak, hanem hosszú évek munkája, éveken keresztül figyelik, folyamatosan monitorozzák a teljesítményüket. Az, hogy éppen bárkinek van egy rosszabb napja, vagy egy nehezebb, rosszabbul sikerült mérkőzése, vagy nem úgy találta meg a hangot a játékosokkal, attól ő még nem rosszabb játékvezető, és igenis helye van ott, hogy ha kiválasztották, és oda került, és meghívták, és ehhez minden teljesített, azért szerintem mindenki, aki eljut erre a szintre, megérdemli, és beletette a kemény munkát éveken át való, akár lemondásokat, családi eseményekről, tehát ez ezzel jár, szóval szerintem ezt ugye nem látják a nézők, az emberek, a média, hogy mi munka van egy játékvezetőnek a mögött, hogy ide kerül, de ez rettenetesen sok.
1: Volt egy-két meglepetés, volt egy-két olyan csapat, amely már búcsúzott a világbajnokságtól. Igen. Ez meglepett téged, vagy annyira rutinos vagy már a világversenyek tekintetében?
0: Mindig így van.
1: Mindig számítani kell.
0: Ez mindig így van, tehát most azért van olyan meglepetés, aki ki se jutott, ugye? Tehát még más meg, akire nem számítottunk, igen. Úgyhogy hát ez ilyen. Ez szép a sport, hogy nem mindig az előre megírt dolgok történnek, hanem egy kicsi meglepetés is van benne.
1: Ennél még szebb lehetne, hogyha lennének magyar játékvezetők a világbajnokságon.
0: Meg... Hát igen, remélem, hogy a női világbajnokságon sikerül ezt prezentálni és ott lenni, mint az előzőn, 2023-ban. Most benne vagyok a női VB programban. Most kaptam meghívást az U17-es világbajnokságra Marokkóba, októberbe. Úgyhogy nyilván ez egy elő szobája a jövő évi braziliai nagy női VB-nek, úgyhogy azért dolgozom most folyamatosan, hogy ez összejöjjön.
1: Marokkóban tegnap a Rabati stadionban nagyobb ünnep volt, mint a helyszínen. Igen. Tulajdonképpen, mert ott összegyűltek a szurkolók, és úgy ünnepelték Marokkó továbbjutását. Nagyon fiatal vagy még, de gondolom a hölgyeknél is talán azonos, mint a férfiaknál, de van egy meghatározott időszak, ameddig lehet ezt csinálni, ez hány év?
0: Hát ugye ez nem, mert régen volt az ilyen kőbevésed, de most már ezt eltörölték, tehát amíg a fizikai tesztet tudod teljesíteni, és match fit vagy úgymond, addig ugye te működhetsz bármilyen osztályban, de hát azért általában azért ez a 40 plusz körül ugye abba hagyják, vagy már ugye egy kicsit nem legtetején, azért 45-ig el lehet szerintem a legmagasabb szinten is lenni, hogyha tudjuk ezeket az elvárásokat teljesíteni, de ehhez kell ugye az alapos mindennapi munka, tudatos felkészülés, profi hozzáállás, és hát ugye ez az, ami nehéz ennyi éven keresztül ezt szintet hozni, ennyi lemondással, de hát azért van az a pár játékvezető kiválasztva, mert ők ezt tudják hozni, és hát igen, ezt nem adják ingyen, hogy egy világbajnokságon képviselhessük az országunkat. Úgyhogy...
1: Amikor így abba adja egy játékvezető, az nem okoz törést, mert ugye sokakat ismerünk, akik benne maradnak a sportágban, mert vagy játékvezetők küldők lesznek, vagy ellenőrök lesznek, de mi lesz azzal például, aki 40-45 évesen kikerül ebből, és mondjuk nem kérik őt fel?
0: Hát ez nehéz, igen, tehát nehéz az, ami egész eddig életedben minden nap az életed része volt, és a gondolataid a körül mozogtak ezt elengedni, de hát nem jut mindenkinek hely. Szóval, hogy nyilván ez egy nehéz, ugyanúgy, mint ahogy a sportolóknál is, amikor abba adják az aktív sportot, ez egy nagyon nehéz törés az életükbe, hogy akkor hogyan tovább. Ez nálunk is nagyon nehéz, de például én ezért is tartom meg a civil foglalkozásomat, és dolgozom emellett.
1: Ami?
0: Egy amerikai energetikai multinál dolgozom, és nyilván nehéz a kettőt összehangolni, főleg ezen a legmagasabb szinten ennyi világeseményen részt venni és teljesíteni, és erre felkészülni, de egyelőre még...
1: És amikor így oda mész egy amerikai főnökhoz, és mondod, hogy elmennék másfél hónapra Ausztráliába, mit szólsz hozzá?
0: Hát igen, először igen, nem általában az úgy meglepődnek, de hát én azért ezt előre szoktam kommunikálni, hogy ugye programban vagyok, tehát tudják, hogy van rá esély, nem tudom, ugye ki leszek-e választva, de amikor az előző években, az elmúlt 5-6 évben én ezt úgy csináltam, hogy mindig előre elmondtam, hogy EB programban vagy VB programban vagyok, és hogy van esélyem ebben az évben erre meg erre a tornára meghívást kapni, és ha meghívnak, akkor az ettől eddig nem lennék, hogy ezt meg tudjuk-e oldani, hogyan lehet megoldani, hogyan tudjuk, és akkor valahogy eddig úgy mindig megoldották. Nyilván változik a világ, minden változik, tehát most azért már egy más világot élünk, mint 5 évvel ezelőtt, szóval kicsit bizonytalanabb minden, egyelőre még ebben nem nincsenek olyan nagy problémáim. Volt már időszak, amikor könnyebb volt megoldani, mint most, de most például tavaly nyáron is egy hónapot úgymond fizetés nélküli szabadságot igényeltem, megkaptam, hogy az EB-re elmehessek, és akkor...
1: Július végén kezdődik az OTP Bank Liga, újra így fogják hívni, és kezdődik a másodosztály is. Mikor lehet megtudni a bíróküldést? Hogy...
0: Mindig az adott hét csütörtök. Tehát a hétvégi küldés csütörtökön tudjuk meg, hogy hova.
1: Tehát akkor most hiába kérdezem tőled,
0: hogy... Nem, persze, még előtte tesztet kell futni, ez a táborba teljesíteni kell az elmélet és a fizikai tesztet, és hogyha az rendben van, akkor lehet... megkapni a küldést.
1: Úgyhogy akkor neked tulajdonképpen most kezdődik a felkészülés.
0: Igen.
1: Vad Anita, nagyon szépen köszönjük, játékvezető asszisztens volt a vendégünk.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Sok mérkőzést kívánok.
0: Hát szeretnék kijutni jövőre a női világbajnokságra Brazíliába, úgyhogy remélem, hogy esetleg akkor majd annak a kapcsán tudunk újra találkozni, hogyha ez megtörténik.
1: Hajrá, Vad Anita, köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Még mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutása végén, ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazin műsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. Ha kérdeznétek, igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
2: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
5: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyomba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
2: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
4: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékosi szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
2: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzése, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
6: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
2: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
4: Közben azt a nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezés, és mondott egy kiáltó spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
2: A Jaime Ramírez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
7: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
2: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mint a két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
8: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
2: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
7: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
2: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
4: A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
9: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
4: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. de hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten az észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban repették haza, hanem különböző városokban szállt le a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
2: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videla vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szótejteni a világbajnokság hátteréről.
10: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatuk, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, azért az első félidőt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második félidőt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az ormerőt, a öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol elleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
2: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
10: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért, mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut.
2: A két dél-amerikai gigász döntetlenje után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
10: Lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a Magyar TV közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázolták, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa, az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínába született, hanem Rosarióba a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, gyerekek, ehhez minimum 4-et ki kell kapnotok.
2: Az imént említett eset az Argentina elleni meccsre készülő perui játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
8: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
2: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormány vezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
11: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
2: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás félidő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
11: Úgy festett ez a mérkőzés, hogy ha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
2: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramón Quiroga, a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő.
9: Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a Perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
8: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
9: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
7: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
9: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
10: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetőt vetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt szó, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha ha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami légből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amineket amúgy szokott.
9: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Ballai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
10: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most már azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
9: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fenaro Ledezma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alkú része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetében a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
12: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy ott volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatottot játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte Fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal, a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításba, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
9: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK-Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb 2 gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbjutásról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről El Pap István beszélt.
12: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal. Tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen. az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges, ez a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
9: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
11: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundial első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
9: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as németországos csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
6: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
9: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számba menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel Elpapistán is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
12: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy zöldfoki szigetek pontot szerez, tudom, zöldfoki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
9: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
11: A második játék részben csak 2 lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett. Vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
9: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kapitány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
8: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
9: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik, a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
6: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
7: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajtam múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
8: Hannes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
9: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
11: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
6: Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
7: Alemi Szekkal, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
9: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
8: Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
9: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentin-Anglia, 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyeddöntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
11: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körévén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
9: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
13: közben nézzük angol támadást, próbálkozást, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giussi, majd már Baptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbit Maradona egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valtanoé, aztán Maradona fejel gól! Talált gól mindenféleképpen! Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához, megint mások a partjelzőhöz rohannak, talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember előre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltán ott már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
2: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
14: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előre ívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
2: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
15: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
2: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
6: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
2: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradonát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
16: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
2: A Maradonára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
17: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
2: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válasszal. Ismételten Tóth Béla helye a szó.
16: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
2: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozata alapján megbocsátó volt Maradónával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
6: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
2: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Né Sport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
17: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradónának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
2: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
13: Utána a sarokzászlóval tajmolódott egy kicsit, most viszont mint a kése, vajon megy át a 16-oson belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten! A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
2: Az Hector Erikétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsley-t, Peter Reed-et, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, uruguayi sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
15: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél te, kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
2: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
14: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és bal lábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
2: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
6: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
2: A szóló során kétszer is kicselezett, Ribácsel sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
16: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
2: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
6: Az első gól egyértelmű csalás volt és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
2: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bünténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább dél-korai

0: betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
1: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hu Hsiring vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntő is indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
0: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki azzal kezdte, mindjárt meccsen én adott egy 11-est Dél-Koreának, de az Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, talán Vieri-nek talán két zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Sol Ki-hyun mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott, mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárgalapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak, a VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami jobban pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
1: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belőle betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ant többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
1: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
0: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszer volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztizni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább ütni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pechük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát be akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg köszön múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye az, hogyha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
1: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üldöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyed döntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
1: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
1: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javi de Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát. amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael

0: Tobagónál Trinidad és Tobagói partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
1: Iván Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
2: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyed döntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték a zászlójukat.
3: Fernando Morientes, a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyed döntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
4: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette, ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyik, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-eseknél már lehetett tudni azt, hogy Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egy felé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huus Hiddink, de akkor a holland szövetségkapitánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
1: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyed döntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila a helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
4: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
2: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizával próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
5: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argandúrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol AS Sport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire ágándó rágalmazásért beperelt az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Ágánd úr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a márkának adott interjút, amelyben így beszél saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
1: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárga lapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
0: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
1: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
0: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendező ország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsi a sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helios Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
6: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban elsőként egy olyan vendéget köszönhetek ezen a Nemzeti Rádiós születésnapon, aki szintén a születésnapját ünnepel mai nap során, a háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány Kemény Dénes. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, szervusz!
3: Köszönöm a meghívást, szervusz!
2: Hát elsőként engedd meg, hogy a hallgatóink, a kollégáim, illetve a saját magam nevében is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánjak neked. Nem mondom meg, hogy a hanyadik boldog születésnapot.
3: Ezt a lányok esetében kell elkerülni. Köszönöm szépen. Egyébként boldogan telik. Család jó részével reggel óta ilyen különböző hangulatos programokat voltunk benne. Láthatólag készültek. Úgyhogy tényleg az átlagosnál, ahol esetleg két szót váltunk születésnap kapcsán a családon belül, ez most egy kiemeltebbnek tűnik, nem tudom, talán azért, mert vasárnapra esett, és jobban ráérnek.
2: Mesélj, Dénes, mivel készültek, miket kaptál, mik hát, kellettek meg téged születésnapod alkalmával?
3: Kaptam egy masszázs beutalót, kaptam egy szép festményt rendelésre, egy olyan tájérészletet, ahol nagyon sokáig nekem volt egy ilyen erdőben, mondhatnám, hogy egy vadászlak, ahol víz az kútból volt, áram helyett gyertya, illetőleg hát egyszer-egyszer agregátor, ami a kútból ugye a vizet bejuttatta a házba, tényleg az erdő közepe. Már nincs ez meg, de kaptam erről egy festményt.
2: Erről csináltatott
3: neked
2: a családtagjaid egy festményt?
3: Két fiam hátam mögött.
2: Ó, az fantasztikus. Hát annál csodálatosabb emlék.
3: És ugyanezen a településen van most már benne a faluban egy kis falusi ház, amit így vadászház kapcsán, vagy jelleggel használok, és azt gondolták, és egyébként jó ötlet, hogy oda föl lehet tenni a falra, hogy onnan néhány kilométerre az erdőben megvan még mindig ez a ház, hogy se felejtsem el. Egyébként a főszerkesztő az Attila?
2: Igen, valahogy.
3: Egyébként az Attila járt abban, amiről most ez a festmény készült, mert még a Playboyban, hát nem is mondom, hogy milyen régen, első olimpiáronat követő évben, akkor ki is lehet számolni, csinált egy nagy interjút, és akkor ott találkoztunk, mert még fotózás is volt, meg ez meg az, ezért emlékszem arra, hogy ő ezt látta.
2: Ez egy fantasztikus emlék, viszont picikét térjünk vissza a korábbi születésnapjaidra. Melyek az első születésnapok, amelyekre úgy emlékszel gyerekkorodból?
3: Ugye mi sokáig ketten voltunk édesapámmal, aztán jött édesapám felesége, akit egyébként nem is hivatalból, reflexzerűen mindenkinek úgy mondtam, hogy az anyám, nem állok rá magyarázkodni, hogy egyébként nem az édesanyám, hanem a nevelőanyám, de az anyám, a Juti, szóval volt egy szakasz, amikor csak ketten voltunk, és apámmal, és annyira fontos mindennapi dolgok voltak, hogy a születésnap az, mit tudom én, egy rántott szelet tört krumplival volt jelezve, úgy mondjam, kicsit ünnepibb volt a átlagosnál a hétköznapi vacsora, mert folyamatosan elfoglalt volt ő a saját tevékenységében, mint mérnök, meg mint akkor még játékos, illetőleg azzal, hogy ott van egy prücsök, az voltam ugye én, akit igyekszik minden több, hogy mondjam neked, instrukcióval, igazgatással ellátni, hogy majd felnőttként állja meg a helyét. Hát nyilván egy szülő attól aggódik, hogyha majd megnő a gyereke, akkor nem lesz eléggé életre való. És most nem okvetlenül ez arról szólt, hogyha bal oldalról jön a passz, akkor mennyire kell kiemelkedni, mielőtt esetleg továbbadom vagy kapura lövöm, hanem úgy egyáltalán a mindennapokkal kapcsolatos dolgok. És ezen belül nálunk nem volt kiemelt de tovább megyek, még a karácsony is inkább arról szólt, hogy tudjuk egymást meglepni, illetve egy jó darabig ő engem. Mert ameddig én ugye úgy gondoltam, ahogy nekem ugye mondták, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát is, meg az ajándékot is.
2: Sokan voltunk ezzel így, igen.
3: Így van, addig én nem gondoltam arra, hogy nekem készülnöm kell a karácsonyra, annyiba készültem, hogy na majd mi minden meglepetést kapok, és milyen jó lesz. És ő nagyon hamar érzékeltette velem, hogy sok más nem ennyire szerencsés gyerek esetében, ahol téli kabátot, vagy zoknit, vagy használati tárgyakat hozott a Jézuska. Mi nálunk inkább a meglepetés volt az, hogy valamit várok, és akkor valami egész más utolsó napokban, amikor már tudtam, hogy azért neki van valami köze az ajándék érkezéséhez, akkor általában mindig hülyített, mindig olyan dolgokat mondott így félmondatokba, hogy azzal elterelte a figyelmemet arról, amit aztán ténylegesen kaptam. Tehát egy kicsit ilyen szívódós egymás meglepetés olyan is volt, hogy mondta, hogy hát sajnos idén nem jön a Jézuska, és elküldött aludni. Hát azért el tudod képzelni, hogy befeküdtem a paplan alá.
2: Tragédia.
3: Így van, és néztem a plafont. Egyszer csak a résre hagyott szobaajtón észrevettem, hogy a másik szobában ilyen színes fények villognak. Hát ez pedig ugye a karácsonyfának voltak a kis lámpácskái. És akkor hirtelen rájöttem, hogy mégiscsak megjött a Jézuska, azt kirongyoltam a nagy szobába. És akkor örült, hogy most ezzel sikerült meglepetést okozzom.
2: Hát nagyjából azért a születésnapod az úgy, hogy két karácsony között van, így június 14-e, akkor nyilván más jellegű meglepetések voltak, azért biztos van valami ikonikus, amire emlékszel, villanyvasút gondolom, az neked is volt, vagy vágytál nagyon rá, vagy biztos voltak ilyen klasszikus ajándékok.
3: 10-ből 8-szor labdát kaptam. Mert azt ugye mindenre lehetett használni.
2: Valami presszió volt valószínűleg édesapád részéről, aki ugye kiváló edző volt.
3: Igen, vagy felismerés arra, hogy látta, hogy ezzel örömet is tud okozni, és szeretem, és ez nem okvetlenül vízilabda volt, azt ugye megkaptuk az uszodában, hanem amikor nem az uszodában vagyok, ő akkor is valahogy azt szerette, hogyha a labda a főszereplő volt, akár mit csináltunk, hagyott néha nyerni, de nem nagyon. Természetesen egyérintőztünk négy nagy platánfa között a balatoni üdülőnek a parkjába, meg a legkülönbözőbb dolgokat csináltuk, benne a vízben is dobáltunk ilyen piros pöttyös 20 forintos gumilabdát, talán emlékszel rá?
2: Ahogy?
3: Vagy lehet, hogy akkor a te esetben akkor már 40 forint volt. De az az igazság, hogy leginkább mondom, én azokra emlékszem kifejezetten, hogy a mindennapokban volt nekünk a születésnap, tehát nem egy-egy konkrét, nem okvetlen az estem, a június 14-e volt az év kiemelkedő napja, hanem ahogy hozták a dolgok, ahogy egész évben ugye van is ilyen, hogy minden nap karácsony, nekünk minden nap karácsony volt, és minden nap születésnap.
2: Itt azon gondolkoztam, miközben hallgattalak, hogy olimpián valószínűleg nem voltál a születésnapodon, de biztos akár játékosként, akár edzőként rengeteg olyan eset volt, hogy valamilyen mérkőzésen részt vettél pont a születésnapodon.
3: Bajnoki mérkőzéseken vagy kupamérkőzéseken nyáron volt sokszor, hogy már vége volt a bajnokságnak, és akkor voltak olyan évek, hogy nyárra hagyták a magyar kupát, akkor még magyar népköztársasági kupa volt, MNK, olyankor játszhattam, de most, hogyha ezt így nagyon szorongatjuk, ami leginkább előfordulhatott játékosként is utánpótlás, majd felnőtt válogatottban, hogy utánpótlásban fixen, felnőtt válogatottban, amikor kerettag voltam, hogy nyáron volt így programunk, amire konkrétan emlékszem többre is, hogy már szövetségi kapitányként esett a születésnapom nyáron a csapat napi tevékenységére. Egyszer például Spanyolországban becsaltak a srácok egy sörözőbe, ott volt az egész csapat, és az volt az első olyan eset, amikor már kapitány voltam, tehát ez a Sydney év volt, tehát a negyedik év, akkor a Kóz Zoli volt a csapatkapitány, és emlékszem, hogy egy szivart, holott nem dohányoztam, meg egy üveg valamilyen elegáns, talán kubai rum lehetett, vagy nem tudom, valamilyen.
2: Inni se iszolt?
3: Illetőleg hát az a fiúkkal azért egyszer-kétszer kocintottunk, de úgy nem hiszem, hogy nekem most az lett volna a létkérdés. Minden esetre szerintem a szivar mind a mai napig megvan, az ilyen, tudod, ilyen díszcsomagolásos volt. Az itt arra nem vagyok biztos, ez lehet, hogy valami apróból kinyitottuk. És ezt követően aztán még egy másik emlékezetes, amikor kerek születésnapon volt, az ezt az olimpiát követő negyedik év volt, tehát Athén éve, akkor akkor meglepett az egész csapat, úgyhogy bementem az étterembe, kerestem a feleségemet, akkor még nem volt a feleségem, mert ezt mi üzemeltettük, és ennél fogva, nem tudom, ő beszaladt valamiért, hogy bent maradt, mentünk volna már haza, este volt a születésnapom, este ilyen nappal mi megünnepeltük egy ilyen wellness, egy Börzsönyben, egy wellness panzionban, a kertben, a parkban, egy ebéddel, meg egy kis napozással, és közel voltunk már az Athénba induláshoz, és akkor visszamentünk, ahol laktunk, megálltunk az étteremnél, hogy felszalad valami, nem jön, bemegyek, ott volt az egész csapat elbújva, még a kocsikat is elbújtatták, tehát semmiféle gyanúm nem volt, és hát ez a klasszikus meglepetés.
2: Azért pólósodnak elbújni nem könnyű, tehát amikor 20 hegyméretű vízilabdázó próbál valami, valahol elbújtani, tehát egy kis fiókba vagy egy ágy alá nem lehet őket betenni csak úgy egyszerűen.
3: Nem azt mondtam, hogy kicsi volt az étterem, de amikor belétem, akkor ott volt mindenki, és egy további 10-12 olyan házaspár volt, barátok, akik szintén hivatalosak voltak erre a meglepetésre. Én nem tudom, hogy szervezték meg, a mai napig nem tudom, de nagyon, nagyon meglepett, és nagyon jól megcsinálták, mert semmiféle gyanúm nem volt. Általában az ember azért, pláne ilyen kerek születésnapon a mai világban már úgy elgondolkozik, hogy na, mi lesz a trükk. Itt eszembe nem jutott, és ugyanez volt egyébként 2 évvel ezelőtt, amikor a rádió indult azon a napon, hogy útközben, hogy mentem Balatonra, még hallgattam, a MSZ-vel volt egy hasonló hosszú beszélgetés korábban felvéve, az ment adásban.
2: Mert a MSZ-vel, adásunk szerkesztőjével, igen.
3: Igen, és megérkezem, Törzshelyre megyünk, nem volt egy lélek se, be is volt csukva, egyedül az egyik barátom, aki ott szokott dolgozni, és egyébként meg szomszédunk is a nyaralóba, ő volt ott, egy-két szót váltottunk, mondtuk az asszonya, hogy mit kérünk, ez csak kinyílt a pultnak a rolója, és 30 barátunk volt 15 négyzetméteren, mint a heringek, ott elbújva, és akkor csak kitódult mindenki, hát ugye az is egy kerek születésnap volt, idén természetesen ilyen nincsen.
2: Igen, idén most nem kerek születésnapja van Kemény Dénesnek, aki a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban, és ugye ugyanakkor van a születésnapja, amikor a rádiónknak, és hát időnként megnyilvánulsz itt nálunk, akkor egy picit beszélj a mi rádiónkról, hogy hogy érzed magad itt nálunk a Nemzeti Sportrádióban.
3: Hát egyrészt stabilan ez megy az autóba, úgyhogy nem csak...
2: Na, ezt megtisztelve halljuk, igen.
3: Igen, nem csak az, hogy péntekenként szoktam 9:30 között telefonos vendég lenni, hanem stabilan hallgatom. Azt meg tudom állapítani, hogy le a kalappal előttetek, nem könnyű azért 24 órán keresztül a sportszeretőket lekötni, úgyhogy nincs 24 órányi sportról való beszélgetni való.
2: Meg kicsi ország is vagyunk, kevés emberrel, viszont legalább sportban sikeres ország, igen, vagyunk, ez a mi szerencsénk.
3: Igen, de azt érzem néha, hogy tényleg cigánykerekeket kell vessetek ahhoz, hogy a 24 óra meg legyen töltve, még úgy is, hogyha van maga a visszajátszás, visszatérő rovat, ami ugye régebbi eseményekkel foglalkozik, meg időnként a néhány nappal korábbi akár riportot, akár közvetítést játszatok le, vagy abból összefoglalót, tehát ez nem könnyű. Mondom, gratulálok hozzá. Nem, nagyon ritka, hogy elkapcsolom, talán, hogyha ugyanazt hallgatom, amit korábban hallgattam. Pár percig azért még hallgatom évezetem másodszor is, aztán lehet, hogyha már úgy előre mondom, hogy mi jön magamba, akkor átváltok valami zenére.
2: Ezek kritikának veszük, és igyekszünk változtatni rajta, kevesebbet fogunk ismételni, és több új tartalmat fogunk neked adni a te kedved, hát, és
3: most
2: a hallgatók kedvéért.
3: 50 napban ebben most aztán lesz rá
2: lehetőség. Most ezt csinálunk, de a visszajátszás, amit ugye én csinálok, ott is igyekszünk. A régmúltnak az eseményeiből azért mindig elővenni valami újabbat a régből, hogy most egyébként majd jövő héten foglalkozunk nyilvánvalóan a vízilabdás bajnokok ligájával, és ezzel is fogunk foglalkozni, erről is fogunk beszélgetni természetesen Dénessel. De még mielőtt erre rátérnénk, azt mondtam itt a bevezetőben, pontosabban úgy mutattalak be téged, hogy Kemény Dénes, aki háromszoros olimpia bajnok szövetségi kapitányként. Jó ez a megjelölés? Tehát szeretette ezt, vagy esetleg valami más szeretnél bemutatásnál hallani magadról?
3: Most, hogyha teljesen őszinte lennék, akkor nagyképűnek fog hangzani, de úgy érzem, hogy reduktív egy kicsit. Tehát egy olyan homéroszi állandó jelző lett nekem ez a háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány, hogy ennél szerintem, annak ellenére, hogy ez nem kevés, ezt különösen azok tudják mondani, akiknek volt esélyük arra, hogy olimpián csapatsportba érmet nyerjenek a csapatukkal, bármilyen csapatsportákban. Ez nem kevés, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy én például szívesebben veszem, hogyha azt mondják rólam, hogy korábbi válogatott vízilabdás, szövetségi kapitány és állatorvos, mert szerintem ez viszont már úgy nagyjából a... Most azért írod föl, hogy majd
2: igen,
3: a végén
2: igen, elköszönéskül el tudjam mondani, látod, igen.
3: Megszólalt az agyamban a rádiós. Tehát azt gondolom, hogy ez úgy jobban összefoglalja. Vannak egyébként olyan esetek, hogy meghívnak nagyobb vállalatok, multik ilyen tapasztalatcserére, és ott hallottam már ezt, hogy válogatott vízilabdás, szövetségi kapitány és állatorvos, és ez noha nem mondja azt, hogy három olimpiai arany, de szerintem aki ott ül a hallgatóságban, mindenki tudja, tehát nem okvetlenül kell ezt szerintem nyomatékosítani, és jobban összefoglalja mindazt, ami mögöttem van, de természetesen nem az én dolgom, hogy engem, hogy megmondjam, hogy mutassanak be, úgy mutatnak be, ahogy tetszik, ahogy gondolják, hogy helyes, elfogadom, ennek örülök jobban, inkább így mondanám.
2: Na jó, akkor belekapaszkodnék ebbe a bizonyos korábbi válogatott vízilabdázóba. Azt hiszem, azért nem sértek meg, hogyha azt mondom, hogy a játékos pályafutásodat kevésbé ismeri az ország, mint a szövetségi kapitány ténykedésedet. Beszélj erről a játékos pályafutásodról, mik voltak ott a legnagyobb büszkeségre okot adó események, a sarokpontok.
3: Hát figyelj, az, hogy egyáltalán válogatott játékos voltam, azt is csak azért tudják, mert szövetségi kapitány lettem, mert egyébként az is elsikkadt volna, már csak azért is, mert azt megelőzően, hogy 97. januárban hazaköltöztem, 11 éve már külföldön voltam, és gyakorlatilag ott így elfelejtik az embert, nem volt még internet, nem volt még Facebook, hogy úgy napi szinten az ember emlékeztesse a baráti körét, az érdeklődési körét a mindennapjairól. Az én játékos pályafutásomat én nagyon szeretem. Nyilván lehetett volna, egyértelműen lehetett volna sokkal rosszabb is, mert nagyon sok olyan tehetséges fiatal játékost tudnék most felsorolni, aki messze nem érte azt a játékosként, mint én, és együtt voltunk gyerekek, és nem én voltam a legkiemelkedőbb, hanem esetleg játékostársaim, vagy ellenfeleim a más csapatokból. Ehhez képest én nem túl sokszor 17-szer játszottam a felnőtt válogatottba, de ezt 13 év alatt csináltam magyarul. Az első meg az utolsó között eltelt 13 év, ez azt jelenti, 13 éven keresztül fordult meg a különböző szövetségi kapitányok fejébe, hogy engem kipróbáljon, nekem esélyt adjon. Ez azt jelenti, hogy azért mindig ott voltam a válogatottság szélén közelében, néha bent. Utánpótlás válogatott szinten nyilván sokkal könnyebb, mert akkor csak egy bizonyos korosztályból válogatnak, ott stabilan én voltam az egyik csatára mindig az aktuális válogatottnak, junior Európa bajnoki aranyérmet nyertünk, tehát az nekem egy nagyon szép időszak volt, és az, hogy kikerültem Ausztráliába, egy olyan ausztrál vízilabda volt annak idején, hogy minden ausztrál játékos oda hazajátszott, nem úgy, mint most, hogy sokan Európában vannak, ehhez képest megnyert a bajnokságot egy olyan csapattal, ami tizenvalahány éve dobogón se volt. Megválasztottak a bajnokság legjobb játékosának, majd nem sokkal később az ausztrál válogatott egy gólos meccset játszott a magyar csapattal, vagy megverte, vagy kikapott, vagy döntetlen volt, tehát egy magas színvonalú ausztrál vízilabdán belül voltam személyesen is, meg csapatszinten is sikeres. Ez nekem egy nagyon szép emlék. Olasz 5 év játékos pályafutás, szintén egy évre mentem ki, meg dolgoztam a kisállat klinikán, ennek ellenére ebből lett évenként mindig még egy év, meg még egy év, és 37 évesen ültem aztán le a felnőtt csapat kispadjára, de már közben gyerekekkel foglalkoztam, közben dolgoztam a kisállat klinikán. Szóval azt gondolom, hogy nekem nagyon szép időszak volt, és aztán kezdődött 97. januártól a szövetségi kapitányi munka.
2: sokat segít egyébként egy szövetségi kapitányon, hogy egy komoly pályafutás van mögötte, amelybe belefér több válogatott mérkőzés is?
3: Azt kell mondjam, hogy én nem voltam olyan játékos, mint az én játékosaim a válogatottban. De annál jobb voltam, hogyha én valamilyen egyéni játékszituációra adtam tanácsot, akár az, hogy koordinálja magát a vízbe a pozícióját, az, hogy melyik kezét így úgy amúgy hogy használja. Annyi hitelem ebben mindenképpen volt, hogy azért tudták, hogy mégiscsak volt válogatott játékos múltam. Ennél fogva azt gondolom, hogy ez azért volt ideális az eredményeink elérésében, mert a nagyon komoly játékos múlttal rendelkező szövetségkapitány, vagy vezetőedző agyon tudja nyomni a játékosoknak a hitét önmagukban. Tehát az, aki kéri tőlem, hogy nyerje meg az olimpiát, annak már otthon van az aranyérme. Uh-huh. Ő tudja, ő neki ez annyi, mint ha lemenne a trafikba egy doboz gyufáért. Nekem meg ez csak egy álom. Na most mi együtt akartuk azt elém, nekem nem volt. Sőt, nekem most sincs. Ami van, azt kaptam másolatként, mert az edzőknek nem adnak olimpiai aranyat.
2: Egyetlen olimpián sem kaptál aranyérmet, ez a szokás?
3: A Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól nem kaptam. A harmadikat követően kaptam a Magyar Olimpiai Bizottságtól 3 darab másolatot. Nagyobbat, mint az eredeti, mindegyiket, mert különben hamisítványnak minősülne. Ezért egy picivel nagyobbat csináltak, nem azért, mert nekem nagyobb jár. Csináltak volna kisebbet is, csak ne akkora legyen pont. Ezért van én nekem 3, de ez egy mappában van benne, tehát nincsen rajta az a szalag, amivel ugye a nyakába akasztják a sportolónak. Nagyon szép gesztus, nagyon örülök neki, de most visszatérve, én szerintem én nekem pont jó volt az, hogy ezért tudták, hogy azért én magas szinten üztem ezt a sportágat, sőt, jó néhány játékosom látott engem játszani, amikor még gyerekként kint edzőtáboroztak Olaszországban, akkor láttak engem a lelátóról játszani, és még látták, hogy én egy kiemelkedő tudású játékos vagyok, és akkor nem tudom, voltam 35-36 éves már. És annak idején azért abban a korban nem nagyon pólozott senki, most kicsit kitolódott, most már 38 éves korban
2: de
3: is játszanak.
2: De fontos, hogy neki emiatt a játékosai, nem? Tehát, hogy van mögötted egy ilyen háttér.
3: Amikor mondtál bizonyos dolgokat nekik, bizonyos gondolatokat, el tudtál képzelni, hogy ezen átmentél. Uh-huh. Tehát annyiban hitelesebb voltál ezzel, hogy nem úgy mondtad, hogy ezt honnan tudja, de nem is úgy mondtad, mint egy olimpiai bajnok, aki jobban tudja. Uh-huh. Tehát körülbelül az volt, hogy átadom a tapasztalatomat, én is átmentem még, ha nem is a ti szinteteken, mert mondjuk ez nem egy világbajnokság volt, amin én átmentem, de hasonlóan én ellenem is ellenfél volt, ott is játékvezető volt a parton, nekünk nagy volt a tét, és bizonyos dolgokban én nekem ott helyt kellett álljak, és én nagyon sokat tanultam Ausztráliában és meg Olaszországban és az ottani játékosoktól, miközben ők meg azért vittek engem oda, hogy ők tanuljanak tőlem, mert uh-huh. én a magyar póló képviselője voltam, ami ugye világszinten olyan, mint egy brazil focista. Ezért én haza tudtam hozni nekik olyan dolgokat, ami több volt, vagy jobb volt, mint ami a magyar pólóba szokás, miközben megtartottuk azt, amiben még nálunk volt jobb, mint ő náluk, és valószínűleg, ha belegondolsz, ez a mondhatnám, hogy zagyvaság, de szebben mondom, ez a pozitív egyveleg, ami bennem megvolt, nemzetközi típusú és magyar, ettől volt az nem véletlen, hogy az első szövetségi kapitány, aki nem tudom, 30-valány év után EB-re juttatta a magyar válogatottat, az a Dárdai Pali volt, aki Magyarországon nőtt föl, magyar válogatott játékos volt, de rengeteg nemzetközi tapasztalata volt, közel 10 év már akkor, a német fociból és a német focin keresztül, a Hertán keresztül, egész Nyugat-Európából. Tehát a tisztán külföldi edzők Magyarországon nincsenek könnyű helyzetben. A tisztán magyarok pedig talán nincsenek abban a helyzetben, hogy összeszedtek volna olyan know-how-t, ami nálunk jobb. Mert hát el kell mondani, bizonyos dolgokban jobb a nemzetközi, mint a magyar. Például sporttudományban nagyon-nagyon magas szinten van akár a latin, akár az angol szász. A miénk is kapaszkodik, de néhány ember az, akit én így most a TFN-én tanítok már jó pár éve, ennél fogva ismerem azokat a kollégákat, akik sokkal fontosabb tantárgyat tanítanak, mint az enyém az vízilabda, és mint a vízilabdásoknak tanítom,
2: ez pedig fontos,
3: hát, fontos, de pólósoknak pólóba kevesebb extrát tudsz adni, esetleg stratégiai gondolkodást, egyáltalán gondolkodásmódot, tehát hosszú távon érvényes dolgokat, az ember önt kihasználása az holnap után már idejét múlt, tehát az folyamatosan javulva változik, olyan dolgokat akarok átadni, ami megmarad nekik, viszont más tantárgyakban, akár a sporttudomány vonalon, akár a humán vonalon, mint ugye pedagógia, pszichológia, kócsolás, stb. Ott nagyon sok olyan dolgot tudnak tanulni, amit elképzelnek, de nem tudják pontosan, ott meg megtanítják. Tehát én mindig is mondom nekik, hogy nálam lehet leginkább hiányozni. Mert pólósoknak pólós, hát még vitatkozhatnak is velem. És lehet, hogy nekik van igazuk, nem tudjuk lejátszani a meccset.
2: Jó, hát ez nyilvánvalóan ez csak teoretikus vita lehet.
3: Igen, elfogadják.
2: Ott a tekintélyhez, amit ezzel kell fogadniuk. Igen, a fiataloknak.
3: De mondom, én jobban haragszom rájuk, hogyha lógnak, edzéselmélet óráról, arról ne lógjanak, mert ne úgy tartsák az edzést, hogy így szoktuk. Úgy tartsák, hogy tudják, hogy miért úgy tartják. És ahhoz meg az kell, hogy azoktól a szakemberektől tanuljanak. Szóval visszatérve én azt gondolom, például a Marco Rossi szerintem attól tud eredményes lenni, hogy ő sok évig volt ugye a Honvéd edzője, majd amikor külföldre mindenki, akkor is magyar csapat edzője volt, tehát ő a magyar gondolkodás belé került, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, miközben azért van egy nemzetközi rálátása is. És ő is ebből a szempontból nem tisztán külföldi edző, hanem egy vegyes felvágott, amitől ő szót tud érteni a magyar játékosokkal, mert ezt megtanulta a magyar kispadon korábban, úgyhogy még nem szövetségi kapitány volt.
2: Külföldön egyébként? Tehát valami hasonlót, mint amit a Rossi érezhet nálunk?
3: Hát egy idő után
2: mert
3: persze.
2: Mert a Rossi egy magasabb futballkultúrából érkedett, te pedig, hogyha elmentél vala külföldre, a legmagasabb vízilabda kultúrából mentél.
3: Így van, tehát én... nagyon hamar megéreztem, elég nyitott is voltam, világéletemben nyitott voltam, én kicsit ilyen világfi, hogy így mondjam, én nagyon-nagyon, engem a legeslegjobban az átkosban a utazási korlátozás zavart.
2: De ez valamennyien így voltunk.
3: Igen, azt hiszem, de ezt annak ellenére mondom, hogy én sokat utaztam.
2: Igen.
3: És ennek ellenére én még inkább ráéreztem, hogy milyen jó lenne akkor is utazni, amikor csak úgy magamtól szeretném.
2: Csak úgy elmész az olasz tengerpartra.
3: Vagy síelni télen, hosszú hétvégére, nem pedig beosztani, hogy most nyaralni megyek nyáron, mert évi egyszer lehetett Nyugat-Európába menni. Vagy a tengeren túlra. Vagy három évente, hogyha nem tudtál szerválni egy meghívó levelet, akkor csak három évente, és akkor is adtak körülbelül annyi pénzt, ami az első nap ebédig volt elég, már hogy annyit vehettél a saját pénzeden.
2: $50 vehettél,
3: így van, hiszem, így van. Hát az, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy az, hogy valaki világot látott, mindenhol tapasztal, tőle mindenhol tanulnak, de hát good luck, most ehhez mit tegyek hozzá, és összességében ez egy jó egyveleg, és én ezt tapasztaltam, és ugye nyilván, mint ám pólózott sokáig a 20-20 évig vízilabdázott a Márkónak a Simona nevű fia, ennél fogva ugye valamivel szorosabb a kapcsolatunk, mint egyébként lenne egy volt szövetségi kapitánynak, egy aktuális szövetségi kapitánnyal, úgyhogy jobban vagyunk, és én azt érzékelem, hogy nagyon érti a magyarokat, miközben attól még ugyanúgy olasz, meg ugyanúgy egészen más rálátása van a nemzetközi futballra, mindesetleg egy tisztán magyar edzőnek.
2: Ellenben nem tudta kivinni a világbajnokságra válogatottunkat, hála jó Istennek, vízilabdában ilyen gondjaink nekünk soha nincsenek. A te időd alatt azért rengeteget változott ez a vízilabda. Te hogy viszonyulsz ezekhez a szabálymódosításokhoz? Változott a pályaméret, 4 méter helyett 5-ről dobják a büntetőt, megszűnt a döntetlen, tehát büntetőkkel el kell dönteni. Neked tetszenek ezek az új szabályok? Neked tetszik ez az új modern vízilabda?
3: Hogyha abból indulunk ki, hogy ezek az elképzelések, ezek honnan fakadnak, akkor semmiképpen nem tetszik. Mert
2: a pályaméret csökkentése sem?
3: Úgy egyáltalán a szabálymódosítás nagyon kevés jött a játékosoktól, vagy az edzőktől.
2: Igen?
3: nagyobb részt a szabálymódosítást, vagy a, ugye a Nemzetközi Szövetség.
2: Hogy állunk szabadon állt a Faragó, ha jól emlékszem, 30 éve szorgalmazza, hogy legyen kisebb a pálya méret.
3: Igen.
2: Tehát ez valamilyen magyar kezdeményezés volt, talán először tőle hallottam.
3: Igen, ezt, de hogyha ha ez számított volna, akkor 30 éve rövidebb lenne a pálya. A Tamás egy akkora figurája a Nemzetközi Vízilabdának, hogy ez elég lett volna. Nem. Ez most még csak nem is a szakmai vezetőktől jött, hanem a Nemzetközi Szövetség elnöksége felől.
2: Hoztam elől a légkondi szobából?
3: Meg fölmérve azt, hogy mennyi 25-ös, és mennyi 25 méternél nagyobb medence van a világszinten, tehát be akartak integrálni olyan fejlődő országokat, ahol ezzel minimális különbség van, mert egy 25 méteres medencébe berakod a két kaput, akkor már csak 20 méter, 3 méter a pálya. De az, hogy 2 méter különbség van, és valaki egész évben ebbe játszik, majd elmegy egy világversenyre, ahol 2 méterre hosszú a pálya, azt nem veszed észre. Korábban a futballban 192, vagy 90 és 110 között volt a pálya hossza. Most azt hiszem 105-re van stabilizálva egész világon. Így van. De korábban volt egy tolig. Hát mindig furcsálottam, amikor olvastam még a régen a Népsportban, hogy Angliában mennek a magyar csapatok, mindenki megijedt, hogy 70 méter széles a pálya, nem 50, vagy 55, hogy hű, hát ott most mi lesz? Na most ezt ugye megszüntette a foci, én úgy gondolom, hogy ez innen jött, és egyszerűen lenyomták a pólótársadalom torkán, hogy így lesz pont és kész. Lehet, hogy 30 év múlva lesz ennek hozadéka, annyit talán kell ahhoz, hogy mit tudom én, afrikai, vagy ázsiai, vagy dél-amerikai országok, pont azért, mert ez a rövidebb pálya most már mindenkinek hasonló esélyeket ad, sokkal több medencét be lehet vonni a vízilabda életbe, ez fog hozni nagyobb bázist, lehet, nem tudom, éljük túl ezt a következő időszakot, azt, hogy én éljem túl, az mondja, oké, hogy születésnap kapcsán. Tehát azt gondolom, hogy az összes többi változtatás az már lehet, én ugye 12 évig voltam a FINA edzőbizottságának egy tagja, majd alelnöke, majd elnöke, sok javaslatot adtunk a szakmai bizottságnak, meg az elnökségnek, mindent lesöpörtek, és szinte mindent 3-4 év múlva, mint ha ők találták volna ki, bevezették. Na most eztől mi nem voltunk megsértődve. Nem kell, hogy most nem kell ráírni a szabályra, hogy azt most mi találtuk ki. Azt gondolom, hogy ezek az apróságok, például a challenge, azt mi már 2019-ben betettük a javaslataink közé, világbajnokságot követően úgy gondoljuk, hogy a teniszben akkor már elterjedt volt, hogy ezt be kellene vezetni, aztán szépen lassan be is vezették, most azt hiszem 2 van egy mérkőzésen, de amit lehetett, mindent megpróbáltak, hogy ne kelljen bevezetni, nyilván a játékvezetők meg a zsűri, mert ez ugye ez egy kritika. Tehát akkor te challenge-et kérsz, és akkor utána megállapítják, hogy a játékvezető rossz ítélt. Jó darabig direkt azt játszották, hogy mindenféle challenge-et folyamatosan mindig elutasítottak, és hagyták a
2: Ez más sportokban is érezzük, lásd labdarúgás például, hogy Dafke meghagyna bizonyos teljesen rossz döntéseket.
3: Igen, de látod, most már mindenki mondja, hogyha kihívták a bírót a képernyőhöz, megnézni a displayhez, megnézni,

0: nagyon specializáltak lettek már a kapusok ezeknek a hárítására, ugye kifejezetten kiemelkedik a Vogel Soma, amiben mi ugye többször is ennek a haszonélvezője voltunk, akár világbajnokságon, akár Európa bajnokságon.
1: Mindig jó kapusaink voltak.
0: Így van, ez is így van, de
1: Molnár
0: más
1: az... Endrétől napjaink.
0: Igen, és az Endre is jól védte az a négyest, akkor van. Még négyes volt, de nem minden jó kapus egyenlő azzal, hogy jó büntetőlő, a fociban sem, a Soma jó kapus is, meg jól is védi a büntetőket, tehát ez nekünk előny. Én megmondom, meg volt az a bája egy mérkőzésnek, hogy lehetett döntetlen, és akkor elégedetten fogott egymással a két csapat kezet. Most egy döntetlent követően csak csinálunk egy vesztest. Oké, egy győztest is, de a győztes már eleve nem kapja meg azt a pontszámot, amit hogyha simán nyert volna, tehát mégiscsak egy ilyen pacás győzelem.
1: Igen, igen. Vesztest mindig produkálni kell a népnek, mert az olyan jó, hogyha kárörvendő tud valaki lenni, hogy egy vesztesen
0: igen, és a,
1: köszörülheti a nyelvét.
0: Kárörömben ugye nincsen semmi irítség. Ennél fogva én mondom, lehet, hogy ezekben ódivatú vagyok, elfogadom, szerintem nem ez a leglényegesebb. Most nagy nehezen sokféle próbálkozással ez a 6 méteres szabaddobás kapura lövés, ez viszonylag jól el lett találva, nem olyan könnyű belőni, de azért be lehet. 7 méter volt a szabály legelőször, akkor kevés nemzetnek volt olyan lövője. Szerencsére köztük voltunk mi, akik szabaddobásból 7 méteren kívülről gólt tudtak lőni. Nyertünk ugye Európa bajnokságot, hogy egy 7 méteren kívüli szabaddobást lőtt be a Kása. 5 méter az túl közel volt. Vesztettünk úgy olimpián meccset, hogy folyamatosan kaptuk az 5 méter 20 centiről a szabaddobás gólokat, mert egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni a lövőkkel olyan közelről, és egyszerűen kiharcolták egy játékvezetői felfogás kérdése, hogy ott ad szabaddobást, amit láthatólag a csatár szeretne, nem pedig gólt lőni, mert ugye akkor kellene fújjak a javára, a gólt akar lőni, és nem adjuk. Ő nem akart gólt lőni, szabaddobást akart, megkajálták, a játékvezetők mi megkaptuk ebből a gólokat. Visszatérve szerintem az például egy jó végső döntés volt az, hogy a sem 7, sem 5, hanem 6 méter a vonal, úgyhogy vannak azért a módosításokban hasznosak. Az nagyon jó pofa lehet, hogy bárhonnan el lehet dobni a szabaddobást, az is nagyon jó pofa lehet, hogy az, aki eldobta a szabaddobást, utána tovább vezetheti a labdát, és gólt is lőhet belőle, tehát vannak mindenképpen pozitívak. A 25 méter, mondom, annak az, hogy sokkal több lett a gól, ez ízlés kérdése. Én például a kosárlabdát nem tudom végignézni, mert annyira ismétlődök az, ami történik.
1: Hát elég az utolsó 5 percről oda kapcsolnod.
0: Így van, én a most mennyi lett a Knicks nyert 108-104-re, vagy 104-100-ra, nem tudom. Hát most én nem néztem meg a meccset, de megnézem, szerintem két kosárra fogok emlékezni.
1: Igen,
0: az egészből.
1: Viszont visszatérünk a vízilabdába, és az, hogy egy Bajnokok Ligája döntő 5 métereseket dől el, és akkor most térjünk rá a két ferencvárosi csapatra, amely ugye a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében szerepelt. Hogy értékeled az ő teljesítményüket?
0: Az, hogy 5 méteresre dőlt el, az vissza kell menni.
1: Nagyon sajnáltam őket, gondolom mindenki.
0: Világos. Akkor meg, ha azzal nyerjük, mint akkor a VB-t nyertünk Fukuokában 23-ban, akkor meg normális. Szóval visszatérve, azt gondolom, hogy ez, ennek volt azért egy szükségszerűsége, mert korábban ilyen nem volt, csak 3 perces hosszabbítások, és abból is 2. És hogyha még mindig döntetlen volt, újabb 2x3 perc, most ebből egyszer kialakult Barcelonában egy olyan olimpiai döntő.
1: 4-szer volt talán?
0: Hogy nem, 12-szer volt 3 perc, és akkor rájöttek, hogy ez így nem jó, és azt követte az, hogy 2x3 perc plusz büntetők. Aztán a 2x3 percet a tévé igényei miatt megszüntették, hogy kalkulálhatóbb legyen a meccs hossza, és így ezért van most már a döntetlenek végén a rögtön 5 méteres lövés, és nálunk a bajnokságban azért vezették szerintem, mert nemzetközileg is ez van a kiki meccseken, sőt most már az összes meccsen, ezért bevezették, hogy hozzászokjanak a játékosok, hogy nincs X, hanem jönnek az ötösök. Na most, hogyha miután ez bármelyik meccsen így van, akkor így van a döntőben is. Korábban mondom, annyi volt a megelőző években, hogy 2x3 percet követték az 5 méteres lövések. Ez egy speciális igény, erre fel kell tudni készülni, ez is a része a vízilabdának, tehát az, hogy te büntetőt dobsz, azt lehet jól, lehet közepesen, lehet rosszul dobni, és kell hozzá egy pszichés állapot, egy mentális erő. Mind a kettőre fel lehet készülni, lehet ezt tréningen gyakorolni, különböző jutalmakat adva a játékosoknak, hogy legyen valami tétje, hogy hozzászoktatod ahhoz a feszültséghez, amit nyilván akkor érez a játékos, amikor ez egy BL döntőben van, vagy egy VB elődöntőben, vagy akár...

0: ugye EB döntőben, hogy már pedig most büntetőkkel fog eldőlni az érem színe. És most már azt kell mondjam, hogy az utolsó futball VB-t is büntetőkkel nyerték.
1: Bajnokok ligája döntőt is néhány nappal ezelőtt Budapesten, úgyhogy
0: fogadjuk, én is azt gondolom, hogy sokkal jobb volt az aranygól, hát hogyha mi lőttük. Tehát.
1: Igen, ez egyértelmű, ha mi lőjük, akkor jobb.
0: És nem is beszélnénk most erről, hogyha a lányok nem elvesztik ötösökkel, hanem megnyerik, akkor azt mondtuk volna, hogy megnyerték.
1: Hogy értékeled? Nem kudarc nyilván, mert a világ legjobb négy csapata között lenni, sem férfi, sem női vonalon nem kudarc. Mert mégis van egy kis hiányérzetünk, hogy egyikük sem tudott kupába hazajönni.
0: Most az egyik szövetség, egyik edzővel, egyik BL csapat edzővel írogattunk egymásnak, mielőtt jöttem ide, megállapítva, hogy azt fizette meg mindkét csapat most ezen a máltai négy napon, hogy a magyar bajnokságban nem nagyon van számottevő ellenfél, nagyon ritka a szoros meccs, és egy-két BL meccset kivéve a szezon közben, olyan meccset, mint itt csütörtökön és szombaton a lányok, vagy
1: szerdán pénteken
0: a lányok, csütörtökön szombaton a fiúk játszottak, egyszerűen az, hogy egyáltalán pariba vannak velük. Nem vezetnek képnél után 6 góllal. Ez abszolút nem volt hozzászokva egyik csapat sem. Sőt, ahhoz azt kellett lereagálják, hogy az ellenfél vezet 3-mal vagy 2-vel fél időben. Ebből még sikerült a fordítás. Aztán a lányoknak az első 5 méteres párbaj bejött. Ezek után a döntőbe veszítették el. A fiúknak pedig az 5 méteres párbaj nem jött be, viszont megnyerték a bronzmeccset. Ilyenkor ki a boldogabb? Hát ezt a repülőn kell megkérdezni. Egy repülőn jöttek, gondolom, haza.
1: De kupa nem jött velük.
0: De kupa nem jött, de érem jött.
1: Nem, igen, érem jött, és ez fontos.
0: Apámtól tanultam, hogy óriási különbség van az érem meg a többi helyezés között, mind ahogy óriási különbség van az arany meg a más színű érem között is. Hasonlóan nagy a szakadék.
1: Dénes, zárásként egy nem vízilabdával kapcsolatos kérdés, mivel büszkén mondtad, hogy állatorvos vagy. Hol tart az állatorvosi karriered? Tehát, hogyha mondjuk egy sántaló jön veled szembe, vagy egy sas, amelyik a szárnyát nem úgy tartja, hogy kellene, akkor tudod diagnosztizálni, és tudod még gyógyítani ezeket a jószágokat?
0: 86-ot követően 10 éven keresztül sem lóval, sem sassal nem dolgoztam, mert egy kis állatklinikán Komóban, ott kutya, macska, esetleg ékszerteknős, nagy ritkán valami kedvenc kígyó, vagy mit tudom én, vagy papagáj került be. Ezeknél fölhívnám a specializált kollégát, és megkérdezném, hogy mit javasolsz. Az utcában, meg az ismeretség körben, mind a mai napig pedig, amikor kapitány lettem, abba hagytam a praktizálást, miután ugye az állatorvos az olyan bizalmi munkakör a betegállomány tulajdonosai között, tehát a nyugdíjas néni, kiskutyája, stb., hogy azt nem lehet, hogy engem fölhív, és azt mondom, hogy most indulok Ferihegyről az Egyesült Államokba, és 2 hét múlva hívjon újra. Ez nyilván egy vakcinázás esetében belefér, de hogyha azonnal van valami probléma, akkor nem. Úgyhogy komolyan nem lehetett volna csinálni, sehogyan sem, vagy átlagosan meg nem akartam, úgyhogy abba hagytam. Úgyhogy a lóval és a sassan fordulj máshoz. Kutya, macska az mind a mai napig azon a szinten azért úgy benne vagyok a munkában, hogy akár Lányfalun az utcában, akár a baráti körben gyakran kapok olyan telefonokat, vagy olyan esetleírásokat, hogy kikérik a véleményem, holott van egy kezelő állatorvos, de hogy én mit gondolok. Az nagyon jól szokott esni, hogy elmondom a tünetek alapján, hogy szerintem mi a probléma, és kihez kellene fordulni, majd fölhív 2 nap múlva, hogy ugyanazt mondta a kollega, aki ugye pedig dolgozik napi szinten, úgyhogy így azért még ezen a szinten valamennyire el vagyok, de már nem dolgozom.
1: De azért a lényeg az egyetemi katedrán, hogy a vízilabdát oktatod.
0: A vízilabda,
1: és
0: igen.
1: Dénes, oktasd még nagyon-nagyon sokáig, és nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok még neked, és azt kívánom, hogy még a Nemzeti Sportrádió sok-sok születésnapján legyél, és közösen ünnepeljük a születésnapodat, a születésnapunkat. Köszönöm szépen Kemény Dénesnek, korábbi válogatott vízilabdázónknak, 3-szoros olimpiai bajnok szövetségi kapitányunknak és állatorvosnak, hogy itt volt a Nemzeti Sportrádió a születésnapján.
0: Köszönöm szépen a meghívást!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy testhosszat elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért halasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Tudja fokozni, és el...

0: podcasten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Gondolom, hogy nem gyúltak örömtüzek a Veszprém Aréna előtt a hír hallatán, már csak azért is, mert hogy tűzgyújtási tilalom van.
3: Igen, köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. Én nem látom ennyire azért borúsan a helyzetet, hogy amikor az első kalapot kisorsolták, akkor egyértelműen az volt a véleményem, hogy jó lenne, hogyha a két német csapat a mi águnkra kerülne, hiszen látva, és én nem akarok nyilván nagyon előre gondolkodni, de azért természetesen a mi fejünkben az van, hogy nem a csoportból való továbbjutás, meg a középdöntőnek a célja lebeg előttünk, hanem a Final Four-ba jutás, és mivel láttam, hogy a másik ágon a Magdeburg, illetve a Barcelona van, így azt szerettem volna, hogyha a Füchse Berni, Melsungen, Aalborg az a mi oldalunkra kerül, és hát így is lett. Most az, hogy a Füchse Berlinnel egy csoportban vagyunk, az nyilván ez egy sportszakmai feladat az edzők részéről, hogy a formaidőzítést valóban már a szezon elejére úgymond csúcsformába kell tenni. De azért, hogyha arra gondolunk, hogy idén több bevezetésre kerül a Superkupa, és augusztus 30-án a Szegeddel fogunk egy tétre menő mérkőzést játszani, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó erőfelmérő lesz, és utána pedig a szeptember-október hónapban pedig 6 olyan mérkőzésünk lesz, ami azt gondolom, hogy nehéz. Olvastam itt délután a különböző nyilatkozatokat az edzők részéről, több csapatnak az edzője is megszólalt. Maximálisan egyetértek abban, hogy itt a Bajnokok Ligájának a kiszélesítése a férfi mezőnyben ez hasznos dolog a kézilabdának, és azért a Bajnokok Ligájáról beszélünk, tehát itt azért nagyon könnyű csapat nincsen. Talán a második és a negyedik kalapból talán a legnehezebb ellenfelet kaptuk, hiszen a Berlin valóban hát tényleg top csapat. Bundesliga ezüstérmes, elmúlt két évben kétszer játszottak Bajnokok Ligája döntőt. A Partizán pedig egy mondhatnánk azt, hogy egy fekete ló ebben a szezonban, új edzővel, egy nagyon rutinos Raúl González-zel, és hát sok olyan rutinos játékost igazoltak, meg fiatal tehetséget, akik nyilván bizonyítani akarnak majd ebben az új rendszerű Bajnokok Ligájában. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon kemény és forró hangulat fog minket Belgrádban majd várni a mérkőzésen, a BL-meccsen, de nem félek attól a mérkőzéstől sem, mint ahogy a Portótól sem, úgyhogy ha valamit el akarunk kérni, akkor nekünk nem a Porto és a Partizán Belgrádnak a oda-vissza legyőzésekkel, hogy a szemünk előtt lebegjen, hanem tényleg a középdöntőben a minél jobb helyezésnek az elérése majd.
2: Ha már a bővítést említetted, a férfiaknál ugye identől új lebonyolítás lép életbe. A korábbi 16 csapat helyett 24 szerepel a főtáblán, és ezeket 6-4 csapatos csoportra osztották. A Veszprémet pedig az első kalapból sorsolták. Ha már a Füchse Berlint említetted, az elmúlt szezonban, ha jól emlékszem, akkor 4-szer is játszott egymással ez a két csapat, és hát ha jól számolom, akkor 3-1 oda, és bár volt egy győzelme a Veszprémnek, a sorsdöntő mérkőzés, ugye 31-30-as Füchse sikert hozott, és ez 7 méteres párbajt eredményezett, amit aztán elveszített a Veszprém. Nyilván ebből nagyon sokat lehet tanulni.
3: Hát igen, tavaly is többször játszottunk, tavaly előtt is játszottunk velük, ugye tavaly előtt sikerült idegenben megverni őket, aztán otthon egy utolsó fordulós meccsen már nem volt nagyon tétje, kikaptunk tőlük. Tavaly pedig, ahogy említetted, hogy mondjam, kétszer gyengé játszottunk a csoportba, ezt kár szépíteni, és nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen ugye velük kellett ismételten játszani majd a Final Four-ért. Szerintem a Berlin jobb csapat, mint mi, tehát legalábbis a tavalyi évben előrébb tartottak. Egy olyan első soruk van, vagy inkább azt mondom most már, hogy volt, ami nem véletlenül jutottak oda, ismételten a Final Four-ba is játszottak döntőt. Azért a Miloszáviev, illetve a Lasse Andersonnak a eligazolása és a csapatból kikerülése azért nem könnyíti meg a helyzetüket. Nyilvánvalóan a Miloszáviev szerintem a top 5 kapusok közé tartozik a világon. a Lars Anderson pedig azért olimpiai világ Európa bajnok, és az egyik legerősebb balátlövő a világon, úgyhogy nem hiszem, hogy ezáltal mondjuk erősebbek lettek, de egy nagyon-nagyon erős csapat. Igen, tehát néha a szerencse is kell a sikerhez, meg néha többet kell tenni érte, ahogy szokták mondani. Én azt gondolom, hogy nem érdemtelenül jutott sajnos be a Final Four-ba tavaly a Berlin, és győzhetlen minket hetesekkel, összességében jobb volt. Remélem, hogy a következő évben meg tudjuk őket verni mind idegenben, mind hazai pályán, de nyilván nagyon-nagyon nehéz lesz.
2: Ha már a kapusokat említetted, ugye Veszprémből távozik Corrales, viszont Appelgren marad, és jön mellé a dán Emil Nielsen, és ma szétnéztem a social médiában, a kézilabdás oldalakon, és három helyen is azt láttam, hogy papíron Európa legjobb kapuspárosa Veszprémben lesz.
3: Hát ha csak arról gondolunk, hogy az elmúlt világversenyeknek minden tekintetében az Emil Nielsen volt a uralkodó kapusa, akkor azt gondolom, hogy nem a legjobb kapust igazoltuk le, hanem valóban a legjobb játékost. Ez bizonyítja azt is, hogy a mai napon, hogy az EHF kihirdette a legértékesebb játékost az előző szezonban is, az Emil Nielsen lett a legértékesebb játékos, a megelőzve olyan játékosokat, mint például a Matthias Gidzel, vagy éppen a Domen Makuč, vagy a Dikamem. Tehát szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon nagy igazolást sikerült véghez vinnünk az elmúlt évben. Szerintem ez azért is fontos, mert ugye láttuk azt, hogy és nyilván nem akarom senkinek az érdemét kisebbíteni ebben, de azért láttuk azt, hogy a Bajnokok Ligájában, meg az Európa Ligában az a 8 csapat, aki bejutott, milyen kapusokkal rendelkezik, és ugye az Emil Nielsen, vagy éppen a Milosavie, akit említettünk, vagy a Landin, vagy az Olborgba, illetve hát a Hernández a Magdeburgba, és hogy ide sorolnám a Melsungent, illetve a Kielt, a két Európa Liga döntős csapatot, ahol a Simics, illetve a Pérez de Vargas, illetve Wolf, ugye, akik tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a top 10 kategória, és amikor egy-egy gólról beszélünk, akár tavaly a Magdeburg ellen, vagy idén mondjuk a heteseknél, tényleg nagyon nem mindegy, hogy kiáll a kapuba. Sajnos idén megtapasztaltuk az Emil Nielsennek a tudását, hiszen a Superglobe-ban, a klubvilágbajnokságon, igaz, hogy extra time-ban veszítettünk a döntőben a Barcelona ellen, de Emil Nielsen 29 védéssel járult hozzá a Barcának a sikeréhez, tehát se előtte, se utána, de megkérdezgettem nálam sokkal tapasztaltabb és rutinosabb edzőket, és hát mondták, hogy soha ehhez foghatót nem láttak, mint ott a Superglobe-ban mutatott az Emil. Örülök, hogy jövőre nálunk fog védeni. Volt ilyen berészem, hál' Istennek, a Győri Aludiettónál dolgoztam, amikor a Vardas Kopjéba játszott az Amandin Lönó, és a játékosok is azt mondták, hogy hát azért nem lenne baj, hogyha egyszer nálunk játszana, pedig nem voltak gyenge kapusaink, hiszen a Kari Grimsby vagy a Kiséva mindenképpen a top 5 kategóriába tartozott, de azért örültem, amikor az Amandi Lönőt sikerült leigazolni, most talán egy kicsit jobban örülök, még inkább az Emil Nielsen érkezésének.
2: Csabi Pászkál a klub honlapján azt mondta, hogy ez egy nehéz csoport, úgyhogy fókuszálni kell a szezon elejére, figyelemmel arra, hogy lesz a Szeged ellen általad is említett szuperkupa mérkőzés. Ennek fényében, ha jól olvasom, akkor augusztus 13-án és 14-én Nyugat-Spanyolországban lép pályára a második Interpontes tornán a Veszprém, és ez talán lehetőséget biztosít arra, hogy az edző is megnézze, hogy állnak a felkészülés vége felé.
3: Igen, kaptunk egy kéthetes spanyolországi meghívást, úgyhogy két hetet fogunk tölteni edzőtáborban. Nagyon örültem neki, külön jó csapatokkal tudunk játszani, edzőmérkőzéseket, illetve felkészülési mérkőzéseket, meg közös edzéseket is tudunk végrehajtani. Kicsit kiszakadnak a srácok itt ebből a monoton mindennapi tulajdonképpen edzéseknek, illetve pihenőidőknek a kötelékéből, tehát szerintem ez egy jó csapat összehozó, akár ilyen rekreációs programokkal tűzdelt edzőtáborok lehetnek, úgyhogy mindenképpen annak kifejezetten örülök, hogy mindezt egy meghívásos tornára tudtunk menni, tehát a klubnak a költségvetését nem terheli, úgyhogy én szerintem ez egy hasznos dolog lesz. Ahogy a Csavi mondta, és maximálisan egyetértek vele, hogy ebben az új lebonyolítási rendszerben nem nagyon van hibázási lehetőség, tehát amíg régebben ugye egy-egy mérkőzés esetleg elment, itt nem fog beleférni az, hogy akár a Porto, akár a Partizán Belgrád ellen pontot veszítsünk, hiszen akkor itt gyorsan vége lehet a Bajnokok Ligája küzdelemnek. Nyilván ez eszünkbe se jut, és fókuszáltak leszünk, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a jövőre a legjobb eredményt érjük el.
2: Ha már a Partizánt említetted, utána néztem, ez a szerb csapat kizárólag hazai játékosokat alkalmaz, és ha már az új igazolásokat, ugye Emil Nielsent említettük, az is feladat lesz, hogy Imre Bencét beépítse a vezetőedző a Veszprém első csapatába.
3: A Partizán Belgrád azért igazolt erre az évre olyan játékosokat, akik nem csak szerbek, hanem azért több külföldi játékost is igazolt, illetve még egyszer mondom, egy olyan rutinos edzőt, aki a szerb válogatottnak a szövetségi kapitánya, Raúl González, tehát egy nagyon komoly projektbe fogtak bele. Szerintem azért az első év azért nekik is nehéz lesz, de biztosan mondhatom, hogy egy olyan közeg lesz a Partizán arénában, ami minden csapatnak meg fogja nehezíteni a dolgát, tehát nagyon résenk és nagyon oda kell figyelni. Az Imre Bence érkezésének mondhatom úgy, hogy még talán még magyar játékosként tényleg mindenki felfokozott hangulattal és felfokozott várakozás előzi meg az ő érkezését. Nem lesz könnyű dolga neki, azért ezt mindig elmondom, hiszen a világ egyik legjobb játékosa van a posztján nálunk, a Janis Len, aki ugyancsak ugye nagyon-nagyon rutinos és nemzetközi nagy rutinnal rendelkező játékos, de a Bencét abszolút alkalmasnak tartom, tehát nagyon fiatal, ugye 2002-es születésű játékos, és minden tehetsége megvan ahhoz, hogy fölvegye a versenyt a Janisszal. Ráadásul külön öröm a mai hírez is, hogy az Imre Bence az Európa Liga államcsapatába bekerült. Nem véletlenül szerették volna sokan leigazolni őt, nem csak Magyarországon, hanem egyéb más külföldi csapatok is, és nagyon örülök, hogy a Bence úgy döntött, hogy hozzánk jön. Én nem féltem őt, sokan mondják, hogy a Janis mellett kevesebb játék lehetősége lesz. Szerintem ez egyáltalán nem igaz, sőt azt kell mondjam, hogy csak rajta múlik, hogy hogyan fog tudni élni a lehetőséggel. Tényleg hosszú távú szerződést kötöttünk vele, és nagyon bízom benne, hogy ő egy nagyon fontos és meghatározó tagja lesz a jövő évi keretünknek.
2: Én személy szerint sok sikert kívánok a Van Veszprémnek, Barta Csaba, köszönjük szépen! Az imént hallhatták Barta Csabát a Veszprém szemszögéből, hogy mit szól a Bajnokok Ligája sorsoláshoz. Most viszont velünk van a telefonnál Kárpáti Krisztián, a PIK Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója, az OTP Bank PIK Szeged másodedzője. A Szeged együttese a Sporting Club de Portugal, a Dán GOG, illetve az IFK Kristianstad-tal került egy csoportba, utóbbi ugye svéd együttes. Mit szóltatok ehhez, Krisztián? Enyhén szólva sem nevezném ezt könnyű csoportnak.
4: Jó napot kívánok mindenkinek. Hát igen, azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligájában függetlenül attól, hogy most már nem 16, hanem 24 csapat versenyez majd a Final Four-ért, nincsen könnyű csoport, nincsen könnyű ellenfél. Azt gondolom, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott csoportba kerültünk, ahol bárkinek lehet esélye bárki ellen. Külön egy érdekesség, hogy ugye itt a vezetőedzőnkkel egy nemzetiségű csapat is van, hiszen ők egy ideje nem szerepeltek a Bajnokok Ligájában.
2: Igen, ő külön megemlítette, hogy örül, hogy két skandináv csapat is bekerült ugye ebbe a négyesbe. A Dán GOG-ról és a Kristianstadról beszélt, mert hogy ő neki egy külön kihívás, hogy a svéd bajnokkal is összecsaphat, és nagy szerelmese értelemszerűen a skandináv kézilabdának.
4: Igen, azt gondolom, hogy ez egyrésztről nekünk is jó, hiszen ha valaki, akkor biztosan ismeri azokat az erősségeket, illetve azokat az esetleg gyengébb pontokat, amik alapján tudunk sikeresen készülni ezek ellen a csapatok ellen. De azt gondolom, hogy nagyon észnél kell lennünk, hiszen mind a három csapat egy nagyon-nagyon gyors és nagyon kreatív kézilabdát játszik. Nagyon-nagyon futós csapatokról beszélünk, tehát nagyon fel kell készülni mindenféleképpen az összes ellenféllel szemben. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi szezonban is például a GOG-val ugye egy csoportban voltunk, és bár idegenben tudtunk nyerni, itthon megleptek minket. Azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy nagyon kiegyensúlyozott a csoport.
2: Mennyire tekintetek előre, ugye arról már beszéltünk az imént, hogy ettől az évtől 16 helyett 24 csapat szerepel a főtáblán, és 6-4-es csoportra osztották, és az első kettő tovább jut. Magyarán, hogy van-e arra abban az irányban gondolkodás, hogy mi lesz majd az esetleges továbbjutás után?
4: Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs. Természetesen akár a klub részéről, akár a szurkolók részéről, akár saját magunk részéről az az elvárás, hogy a csoportból tovább jussunk az első vagy a második helyen. Azt gondolom, hogy jelen kerettel és lehetőségeink között nem is lehet más a cél, mint hogy a alapcsoportok után a középdöntő csoportokban is folytassuk a Bajnokok Ligájában. Erre azt gondolom, hogy alkalmas a keret, de lépésről lépésre haladunk, azt gondolom, hogy nem szabad ennyire előre mennünk, hanem mindig az aktuális ellenfél, az aktuális meccsre kell majd nagyon alaposan felkészülnünk, és ugye ez azért nagyon veszélyes, hogy összesen 6 mérkőzés van, és abból ugye csak az első kettő jut tovább, tehát azt gondolom, hogy nagyon izgalmas mérkőzések lesznek itt, akár a mi csoportunkban, de ahogy elnéztem a többi csoportban is, nagyon-nagyon komoly harcok lesznek a továbbjutásért.
2: A Bajnokok Ligája idén szeptember 9-én rajtol, és a négyes döntőnek jövőre a szokásoknak megfelelően Köln ad otthont, és azt mondod, hogy a keret alkalmas arra, hogy tovább jusson. Most beszéljünk egy kicsit a keretről, mert ha jól látom a friss igazolásokat már, amik eddig nyilvánosságra kerültek, valóban erősödik a keret, annak ellenére, hogy ugye Bodori Árt távozott, de hát az ő helyére is olyan játékos érkezik, aki nyilvánvalóan fel tudja venni a versenyt a nemzetközi mezőnnyel.
4: Igen, én azt gondolom, hogy átalakul egy picit a csapatunk. Nyilván vannak olyan távozóink, akiket szerettünk volna megtartani, de nem sikerült, illetve vannak olyan döntések, amik ugye a csapatépítés mellett szólnak. Én azt gondolom, hogy elindultunk egy jó irányba olyan szempontból, hogy a nemzetközi játékosok és a magyar játékosok viszonylatában úgy gondolom, hogy kezd kialakulni egy olyan kép, ami szimpatikus és egyben eredményes is lehet. Én hiszek abban, hogy azokkal a magyar játékosokkal, akik visszatérnek hozzánk, legyen az Rostamiki, vagy az új igazolás, például Lukács Péter, azt gondolom, hogy hozzá fognak tudni tenni a csapat játékához, és persze érkeznek külföldi játékosok is, akár Sandell lévén, vagy Horihai révén. Én úgy gondolom, hogy egy lendületes és egy picit talán fiatalabb keretünk lesz. Ilyen szempontból abszolút bizakodó vagyok.
2: Az említettek közül Lukás Sandell ugye svéd válogatott, Horiha pedig ukrán, és ha már az előző beszélgetésben szóba kerültek a kapusok, szerintem nagyon jó üzenet az, hogy például Mikler Roland a kora ellenére hosszabbított a Szegeddel, és 2027 nyaráig keserítheti az ellenfelek életét.
4: Így van, ennek én is nagyon örülök. Egyrészt úgy gondolom, hogy Rolival kiváló viszonyban vagyunk, nem csak munkakapcsolatban, hanem emberileg is. Mellette pedig idén is bebizonyította, hogy a csapat egyik vezére, kiváló meccsei voltak, sokszor segített a csapatnak elérni egy-egy mérkőzésen a győzelmet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó jel mindenkinek, hogy a akkor az csak egy állapot, és a teljesítmény az, ami számít ezen a szinten.
2: Érdekes lesz ennek a szezonnak a kezdete, hiszen lesz egy szuperkupa is, amit ugye a Veszprém ellen játszotok, és utána elindul a bajnokság is, meg a Bajnokok Ligája is. Magyarán, hogyha akarom, akkor három fronton kell helytállni a szegedi játékosoknak, és hát nem tudom, hogy elég meleg van-e a felkészüléshez.
4: Igen, hát ugye a szuperkupa az egy mérkőzésről szól, tehát ugye az nem egy sorozatterhelés, de nyilván ez egy visszatérő kupa, ami azt gondolom, hogy így a felkészülésbe jól beleilleszthető, hiszen egy éles tétmeccsen tudjuk az új játékosokat idézőjelben bedobni a mély vízbe. Természetesen a felkészülést most még a játékosok otthon végzik, majd július 20-án kezdjük a közös edzést, remélem addigra egy kicsit hűvösebb lesz a levegő, de egyébként azt gondolom, hogy a játékosok a felkészülés első heteiben biztos, hogy izzadni fognak, függetlenül attól, hogy jár lesz az időjárás.
2: Lesznek-e majd olyan edzőmérkőzések, amelyekre akár a nézők is bemehetnek, ahogy mondtad, hogy július második felében kezdődik majd a felkészülés, aztán jön ugye a Szuperkupa augusztusban, aztán kezdődik minden a menetrend szerint. Szóval, hogy részt vesztek-e valamilyen tornán, vagy lesz-e nyilvános edzőmeccs?
4: A pontos menetrendünk az még nem alakult ki, folyamatban van, tárgyalásokat folytatunk komolyabb klubokkal, hogy hazai pályán és idegenben is meg tudjunk mérkőzni. Ennek oka nem az, hogy nem terveztünk előre, hanem ugye volt egy amerikai nemzetközi torna, amire elfogadtuk a meghívást, és ez nem régiben lemondásra került. Úgyhogy így a utolsó pillanatban egy kicsit újra kellett terveznünk a felkészülésünket, de én azt gondolom, hogy egy pár napon belül meg lesznek a hivatalos ellenfelek, és igen, tervezzük azt, hogy a PIK Arénában is fogadunk komoly nemzetközi csapatot, aki ellen tudunk játszani, és a nézők is megismerhetik egy kicsit az új csapatunkat.
2: Valamilyen konkrét célkitűzéssel futtok neki ennek a következő szezonnak? Ugye maga Apple Green, az edző is azt mondta, hogy nincs más választás, mint tovább kell jutni ebből a Bajnokok Ligája 4-es csoportból, de hát bajnokság és kupa is van, és ugye van ez az egy meccses szuperkupa is, szóval mik a célok?
4: Én azt gondolom, hogy a célok változatlanok, szeretnénk eljutni Kölnbe, persze tudom, hogy ez egy kicsit elcsépelt, hiszen régóta ezt az álmot dédelgetjük, de attól vagyunk élsportolók, és attól vagyunk sportemberek, hogy a legkomolyabb célokat tűzzük ki magunk elé, még hogyha néha ezt nem is sikerül megvalósítani. Nyilván a hazai mezőnyben pedig nagyon jó lenne, hogyha bármelyik fronton a Veszprémet meg tudnánk előzni, és trófát vagy kupákat tudnánk nyerni ellenük. Persze nem lesz könnyű, hiszen a világ egyik legjobb csapatáról beszélünk, de úgy gondolom, hogy a rivalizálás az egy jó dolog, és én hiszek abban, hogy lesz olyan front, ahol meg tudjuk előzni a Veszprémet. A Bajnokok Ligájában megláttuk tavaly is, tavaly előtt is, hogy tényleg nagyon pici dolgokon múlik a dolog. Ugye két szezonnal ezelőtt a Barcelona ellen tulajdonképpen egy góllal maradtunk le a Final Four-ról. Idén egy kicsit távolabb voltunk ugye a négy közéjutástól, mert nem sikerült olyan szoros meccseket játszani, ahogy szerettünk volna, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem lehet más cél, mint Köln, és itthon pedig megelőzni a Veszprémet, amilyen fronton csak lehet.
2: Sok sikert kívánunk az OTP-ben, PIK Szegednek, Kárpáti Krisztián, köszönjük szépen!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És most 6 óra 3 perc, jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez a Sportreggel, bizony sportosan, kellemesen hűvös-szeles időben kezdjük a mai napot. Július 8-a van és szerd, amiközben Wimbledon is van, VB is van, és persze reggel is van, hogy minden korán kelőnek, nyújtózkodónak és éppen...
2: Ébredezőnek,
1: igen, vagy már régóta munkában lévőnek kívánunk. Jó reggelt!
3: Szemed dörzsölünk.
1: Itt van Csonka Zsófi. Szia Zsófi,
3: jó reggelt! Reggel. Sziasztok!
1: Itt van velünk Szuper Levente.
2: És Erdei Márk.
1: Nem, én vagyok Szuper Levente. Sziasztok! És itt van Szalai Kristóf. Mi a probléma?
3: Névváltoztatás.
2: De amúgy jó volt, igen.
3: Jó itt volt.
2: A
3: jó
2: Szuper volt. Levente is itt van, és itt van. Jó reggelt, hát, drága.
3: Harsány kezdet
1: jó.
3: Volt.
1: Harsányi, jó? Amit ez, gyerek, egyrészt nevekkel nem, ez nagyon fontos. Másrészt pedig, hogy na, az hogy vagytok? Jó, bocsánat, 06-30-55-55-605-ös a számunk. Ide lehet nekünk írni, várjuk is örömmel.
3: Ki örül a teniszidőnek? Várjuk az SMS-eket.
1: Például.
2: De még nem jött. Szóval... Hát Levi, is, nem tudom, hogy ismeritek-e azt, hogy egy 39 éves férfi, vagy éppen van akinek 41 éves férfi boldogá, vagy boldogtalanságát tudja tenni az egész nyarát, hogyha ezt mondom, akkor mire gondolok?
1: Ez egy párkapcsolati reggel?
2: Nem volt a férfinél megbukott.
1: Ezt még nem tudom. Azt tudom csak, hogy nem ezen múlik, hogy ki hány éves, hogy boldog. Boldogság minden, az élet minden szakaszában, mindenkinek akkor és az, ami. Tehát óvodásnak az, hogy kap egy játékot, egy kotormotort, és sorolhatnám.
3: Cserébe a csíkos pizsama szerintem itt lehet, hogy közrejátszik még itt az életkorok mellett, nem?
1: Nem is bizonyos, a legjobb kontextus ez most a csíkos pizsama.
3: Bizonyos két színben. Kék és fehér színben úgy érzem, hogy ott a 39
2: igen,
3: körül.
2: Igen, ott van közel.
1: Keresgélhetünk. Mondtad a csíkos pizsama?
3: Yes.
1: Nagyon-nagyon sokan horkantak. Más irányból is, meg figyeljünk a szavakra, Zsor, főleg a mostani időben. Igen. Szóval az argentin, mire gondolunk?
2: Hát arra, hogy azért abban az esetben, hogyha ugye Cristiano Ronaldo kiesett Portugáliával, és azért lehetett látni az interneten, hogy a Ronaldo fanok, hát ők most egy pici letargiában, Ronaldo kiesett, utolsó VB meccse volt, és én meg jöttem tegnap a másik véglet, vagy Levi, tehát mi jöttünk tegnap, a messzisek pedig azért, hogy nehogy a nyár így keresztbe legyen húzva az egész, azért, mert július közepe előtt már kiesik Messi, és onnantól kezdve mindenki megint letargia. És ugye 0-2 visszajött az argentin csapat 3-2, úgyhogy én még legalább 3-4 napra meg vagyok, legalábbis még a következő argentin meccsen.
1: Igen, hogy talán Egyiptom elni meccsen beszélünk, mert ezért nem hangzott, de ha valaki, szerintem mindenki tisztában van vele. Szóval igen, szóval azért én 0-2-nek, ugye én a németeknek drukkoltam, de nyilván Messi, mert nagyon szimpatizálok az argentinokkal is. De ahány üzenetet kaptam, volt egy kedves barátom, amik fel is hívott, 0-1-0-2-nek Egyiptom vezetett 2-0-ra, azt mondja, de olyan kicsit gúnyosabb, hogy azért csak megtanultak azért az egyiptomiak is focizni. Igen. Nem? Úgyhogy én ismerem őt, és a fociról annyit tud, hogy amit én elmondok neki. Tehát, de azért, hogyha...
3: Hogy mint én?
1: Nem, te azért sokkal többet. És mondom, fél, nem tudom, simán lehet, volt ilyen már, hogy egy meccsre egy csapat megtártasodott, és valami őrületes módon jött. Viszont én azoktól vagyok, hogy mondjam, egy kicsit nem vagyok elragadtat, hogyha valaki megver egy sokkal jobb csapatot, és utána egyből kiesik. Mert mindig ezt mondtam a teniszben, és ha valaki megveri a nagy esést, akkor nyerje meg a tornát, mert akkor az úgy oké.
2: Okay.
1: Kivered azt, aki megnyerhetné, és utána pedig a következő fordulóban kies a teniszbe, vagy éppen Svájc, ugye Kolumbia. Szóval nagyon nagy ment egyébként Argentina, és valahogy megint azt láttam Messiben, bár az előző VB-n, amikor ugye valahogy a sors, meg minden, szerintem az egész világ azt akart, hogy ő nyerjen, mert nem érhet véget úgy egy pályafutás, hogy Messi ne nyerjen a világbajnoki címet, és megnyerte. De most is azt érzem, hogy nagyon-nagyon szeretnék, és ez a legfontosabb, amit sok meccsen nem lát az ember, nem érez. Igen, a portugál spanyolon se éreztem, hogy bárki szeretne nyerni.
2: De igen, és majd... Hát Ronaldo szeretett volna, csak mondjuk igen, tehát ugye nem tudom, hogy a 2 kilométert lefutotta a mérkőzésen.
1: Azt tudom, hogy én például őt azon, mint ahogy nem ez a VB, ez a nagy egyéniségek VB, nem a csapatok VB-je, hogy ugyanakkor nyilván klasszis hullás is, de hogy a Ronaldot is nem mernek hozzányúlni, már a kapitányok, hogy ne vegyük ki, mert akkor mi van. De sajnos.

0: 2-2-2 és 3-2-nél visszahívtam azokat az embereket, akik felhívtak. Senki nem vette föl, és azért értettem, hogy most miért nem vesszük föl.
1: Ez egy ilyen, az én drága kisfiam az édes anyukájával beszélgették, illetve végig telefonon beszéltük a végét, mert ki volt a nem narancs egyébként az anyukája. Nem véletlenül lett az anyukája. Hogy nem is értem, hogy nézd meg, mondja nekem, apa, mondja így hívjuk egymást, apa, nézd meg, hogy hát egyszerűen, ma hova adja azt a labdát? Anyád, oda kell, hát hidd, tudja, azért van ő, és nem te abban a meccben. Jó, de akkor is, nem is akarnak, és nézd, ez is milyen bénre, hopp, hoppá, 2-1, na, akkor a kis jön, aki nagy meccs, és azt mondja, na most mi a matek, anya? Na most mi a matek? Akkor végig, és amikor a harmadikat is belőtt, akkor, na anya, most akkor, hogy állunk, Nándi, szerényen, köszönjük, tehát tiszteltel. Mindegy, de nagyon végre egy jó meccs, nem olyan vagyunk ellátva jó meccsekkel a VB-n.
2: Ez így van. Az elmúlt napokban azért volt, nekem a norvég is nagyon tetszett, és nagyon várom a norvég angolt, de hogy...
1: Portugál-spanyol nagyon nagy portugál-spanyol, űr nekem.
2: Igen, ott azért egy picit több csillag szóló.
0: Kioltották egymást, volna. Sok csillag kioltotta egymást a pályán, és a legnagyobb csillag, akiről azt hitték, hogy a legnagyobb csillag lesz, pedig aztán végképp még csak fel sem csillant, és úgy eltűnt, mint a hulló csillag hirtelen néhány másodperc
2: alatt.
0: Ez szörnyű
2: volt végignézni. Igen. Azt, hogy Ronaldo így fejezi be a válogatott pályafutását.
0: Nekem Katar ugrott be, ugyanaz a kép, az a sírás, és megy le, és...
1: Nincs a
2: tegyen. Azért csak rugott...
0: Hát jó, rúgott 30x gólt Szaúd-Arábiában.
2: Most konkrétan a VB-n.
0: Most kettő darabot, igen. Tehát Messi 8-at.
2: Köszönjük, Kristóf, mindent értünk.
1: Akkor neked is elmondom, a fiamnak, tehát tisztelet.
0: Igen.
1: Nagy arcoskodás, hagyjuk meg, van ilyen mohács, meg ilyenek, ott vegyük fel ezeket. Tök, szerényen, ahogy ő is, ahogy Messi.
2: Ezt akartam mondani, igen, nyugodtan. Nekem az egyik legkedvesebb pillanat a tegnapi meccsről az volt, amikor 2-0-nál adtak egy közelít Messi arcáról. És felnézett az égre, és láttad azt a... Nem az, hogy na jó, akkor ennek itt vége, hanem most mindenki adjon nekünk erőt, és tényleg az univerzumból minden sarkából látszott rajta, hogy most ezt mi megcsináljuk.
1: Az nem futott át az agyatokon, amikor kihagyta a 11-est esetleg, és 0-2 volt, hogy Messi...
0: Ha berúgja.
1: Nem, hát persze nyilván, szerintem azért talán be kell rúgni, de ezt mondjuk itt innen egy székből, érted a stúdióból, de ott lennék, szerintem a labdát sem találnám, de tehát rajta is elmehet például a meccs.
0: Olyannyira, hogy Messi talán egyik leggyengébb teljesítménye volt önmagához képest szerintem VB-ken, tehát őt még nem láttam úgy, hogy nem sikerülnek a cselei, az átvételi, a gondolatai, kihagyta a büntetőt.
1: Az Ötfoki szigeteknél sem volt annyira jó.
0: Igen, de utána a 80. perc után, és az volt az érdekes, egyik szakértő sem lett észrevetett, csak nem mondta el aztán a mérkőzés után, hogy Scaloni kirakta Messit, aztán a jobb szélre, ahol elkezdte a pályafutását annó a Barcelonában. És amint kirakta... És
1: nagyon sok támadás tényleg indult be.
0: Ő adta a gólpaszt, aztán az első beadásnál, és onnan szerezte a gólt, onnan futott be.
1: És az milyen gólt a második is. Igen. Hát ő a kapufára szóval. És igen. Na, bocsánat, az említsük meg, nagyon jó volt a kapus.
0: Sobir, az egyiptomi kapus.
1: Igen, szóval, hogy azt hiszem két gólba is beleütött, tehát hogy még akár
0: az első kettőbe is beleért, igen.
2: Kipeckölte, aha.
0: De ez általában úgy van, amikor meccset nézek és szurkolok is a csapatnak, de a Barszánál is így van egyébként, tehát Levi, nálad is gondolom, ez már észrevetted, hogy az ellenfél kapusa, amikor a Barsza vagy az argentin válogatott, mindig az élete meccsét fogja ki, tehát mindent kivéd, nem tudsz neki, be kell ülni a pipába, hogy bemenjen, tehát ez volt most.
1: De a norvég kapus is soha nem védett még így.
0: 11-est védett, kivédte háromszor az ittszert, szembe vitték vele, kispárgáztat.
1: Az a megpattanó labda, ami hullott.
0: A megpattanó labda maga mögé esve belenyúlt, és kapufáról kifelé pattant. Tehát olyanok voltak.
1: Szóval ilyen, itt a filmekben sincs ilyen történet.
0: És ez mindig.
1: Mit írjunk még? Legyen ilyen izgalom. De ilyen már volt, jó, de akkor védje ki az esembe. Szóval, ilyen szempontból jó. De pont egy nap jót egy portás beszélgetünk a VB-ről, és pont azt mondtam neki, hogy én nem vagyok nagy elragadtatva, pont a spanyol-portugál után, vagy portugál-spanyol után. És mondom, de remélem, hogy ugyanúgy, mint 4 éve, akkor sem voltam úgy annyira oda, de jött egy olyan VB döntő, ami mindent felülírt. És nagyon érik újra az argentin-francia. Na most már, hogy így vagyunk, közben pedig, ha valaki nem látta valamint, jó magam is, hogy a Svájc-Kolumbia egy rettenten érdekfeszítő meccs, illetve egy nagyon-nagyon
0: színvonal helyzetekkel.
1: Azt annyira gólgóra éreztem, ezt nem tudtam elmondani, gyerekek.
0: Egyébként nálam meg masszív Kolumbia volt. Tehát, hogyha lett volna 10 000 forintom, akkor egy 1000-es biztosan megpróbálok rá, hogy Kolumbia tovább jut, legalább is győzelemre továbbjutásra, és nem. Tehát Svájc ott van, 72 év
1: foci,
0: után.
1: Tehát ott tartunk most, ott tartunk most 2026-ban, hogy svájci fociról és norvég fociról beszélünk.
2: Igen,
0: mint euró.

0: Egyik esetében csak az óra és a csoki, a másiknál pedig csak a fjordok,
1: meg a vikingek.
0: Meg a vikingek. Én ezt nagyon adom, ha már itt tartunk, ezt pontra mondtam az interjúban, hogy én, nekem a most nem is a VB, hanem a VB melletti történések, abszolút, amik a japán szemétszedés, a vikingek szurkolása, ugye a norvég szurkolás, szóval ezek hoznak, úgy lázban, ha megnéztek, meg belegondoltak, minden egyes VB-n volt például VB dal, volt egy szurkolási stílus és típus, ezt most a norvégok hozták szerencsére, és most meg úgy, például nincs, van a VB-nek hivatalos dala?
2: Van.
0: Kösz. Jó, tudunk.
1: Shakira énekli megint. Bár megint, tehát a 2010-esnél, meg a 14-esnél énekelt ő, aztán most újra, 12 év után újra ő kapta meg a... Igen, Sárika. A Sárika. És valami 4 nyelv ötvözete van benne a gyerünk szó, tehát van benne a Iko, Dali, let's go.
0: A 4 évszakos gumi, és van, de Levi van ilyen, de nincs, és mondja, nagyon kedves hölgyem, utakor beszélek, mert itt van rajtam, értem, hogy rá van írva, de hogy, tehát nem létezik, hiszen nincs olyan, ugye, bármiről beszélünk, ami nyáron ugyanolyan jó, mint télen.
1: Igen.
0: És akkor gondolkod. Na, szóval így vagyunk, ugye, te és aztán hajnal mérkőzés. 0-0 után hosszabbítás, az is 0-0, és 11-es rugásokkal Svájc 4-3-ra tovább jutott.
2: Igen.
0: Hát.
1: Tudták überelni, hiszen a 90 perc sem volt olyan nagy magamutogató, de a hosszabbítás, tehát amit ott lehetett látni, én cimborámmal otthon áthívtam, elkezdtünk dárcozni közben, és a darts meccsek izgalmasabbak voltak, mint a hosszabbítás lejátszott 2x15 percet, tehát ott gyakorlatilag tényleg semmi nem történt, ott a cserék voltak azok, amik ugye legérdekfeszítőbbek voltak abban a 2x15 percben, amikor valaki cserélt, és amikor lementek a cserék, akkor tudod,
0: egy meccsen egy csere.
1: Oda néztél a tévére, hogy csere, mindenki lesétált, jó, és akkor vissza a darts táblára, tehát onnantól kezdve megint visszasüppett az a találkozó abba a lapos kis medrébe.
0: Viszont nem süppett el, a FIFA, UEFA ugye konflikt mindig egymásnak feszülnek valami miatt.
2: Ja, Istenem.
0: És most tovább éleződött már, amennyire lehet ez, de szerintem ez egy ilyen soha véget nem érő harc egymás közt, ugye a FIFA és az UEFA közti problematika, mert hogy Balogun, világbajnoki eltiltásának felfüggesztése itt most a komoly probléma forrása, a Nemzetközi Szövetség ezúttal azzal vágott vissza az UEFA bírálatára, tehát a FIFA az UEFA-ra, hogy képmutatással vádolta az európai szervezetet, mondván az UEFA tagországok bajnokságaiban rendszeresen előfordul, hogy utólag törölnek piros lapokat, mégsem beszél senki vörös vonal átlépéséről. Ugye mindenki tudja, hogy Donald Trump közbenjárására Balogunt visszaengedték, illetve hát megmaradt a piros lapos eltiltása, csak egy évre felfüggesztették. Aztán, ahogy Elbert Gábor drága barátom mondta, hogy tulajdonképpen a sport mindig az életben helyre tesz a dolgokat, mert játszhatott az amerikai csapatban, és aztán 4-1-re kikaptak, tehát igazából.
1: És Balogun végigjátszott a helyzet nélkül a meccset. Kicsit az jutott eszembe előtte, hogy mint amikor a 120. perce becserélsz valakit, hogy csak a 11-es rugásra, hogy majd ő belövi.
0: Ott nem, most melyik csapatnál volt a kapus, cserélték le?
1: Igen, nem a holland válogatott, hanem a Matt Ryan, az ausztrálok. Matt Ryan jött be, egy tök rutinos kapus, és Beachnek hívták, a kezdőkapus lecserélték, Matt Ryan irányt sem talált. Nem labdát, irányt.
0: Szóval de most a 11-esnél, most messzire visszatérünk, én annyira biztos voltam benne, hogy belövi, pont egy ilyen helyzetben ezeket meg szokta oldani, pont teniszről, tenisznél beszéltünk most, ugye, ja, bocs, tegnap nyert Djokovic, ha valaki lemaradt volna.
2: Így lesz a 5,5 óra.
0: 3-2-re. De hogy ott is van egy olyan felmérés, hogy ezeket a nagyon kiki meccseket ilyen 90%-ban nyerik a már rutinos versenyzők. Mert hogy az a tapasztalat, az, amit nem tudsz átadni. Egyszerűen egy fiatal kollégám mondta, hogy akkor ő is jön a műsorvezetni, és hogy van ez a műsorvezetős díj? És már akkor néztem rá, mint a Kölyök Magyar Vizsla megfordítva a fejem, hogy hogyan. Hát, hogy ez, tehát amit itt te, hát nem tudom, hogy mondjam el, mert ugye 30 év tapasztalat, és van benne még 5 év egyetem, meg ilyenek, hogy mit hagyjak ki, vagy mit. Ja, értem, akkor hagyjuk. Tehát, hogy viszont azt a rutin, és pontig ezt mondtam neki, hogy a tapasztalat meg a rutin, az olyan erősen van jelen az ilyen emberek életében, mint például ugyebár Djokovic adott esetben Messi, hogy ilyenkor ő ezeket nyilván megvan benne a druk, de azért csak belövi. Ez is most nem.
1: Kétszer egymás után, ugyanoda. Tehát először mellé, tehát mellét még nem láttunk szerintem Messitől 11-esben. Legalábbis én, mint tapasztalat, kevesebb,
0: de
1: én még nem láttam.
0: De miért nem lövi föl a pipát? Ez nekem egy örök kérdés. Kár nincs most itt egy focista. Ő, tehát aki meg tudja azt, Tehát technikailag. Mert akik nem, például most nem akarok segíteni, mert Lothar Matthäus meg ezek, azok erőből lőjék meg. Tehát nincs gond, de most tényleg. De Messi, ugye régen a brazilok lőtték nagyon sokat föl a pipában, mert meg tudták oldani technikailag. Messi is, miért nem oda lőj?
2: Most eszembe jutott az a reklám, ami az egyik gyors egytelmi lánc készült, vagy hát ő készített, ugye, és Ronaldo és Yamal a szereplője. Hogyha már a pipáról van szó, láttátok?
1: Igen, igen.
0: De az biztos úgy is van, igazából is odalőtték.
2: Ez most mindegy. A lényeg az, hogy tehát elképzeled, vagy látod magad előtt, hogy tényleg oda megy Ronaldo, és azonnal gyakorlatilag áthelyezi a megfelelő részre, és most az említett pipákba rakott labdák jutottak eszembe, hogy hát más. Más a focista alapanyag is, nem csak a sport egyéb területein, amit látunk változás, hanem nem tudom, vagy ti nem így érzitek, hogy valahogy ez a generáció, még a legjobbak sem, azért nem feltétlenül érnek a régi nagyok nyomába.
0: Ja, biztos, hogy nem. Hát pont amikor néztek a kisem, akkor szegény mindig mondja, csinálj már egy cselt, mint régen Ronaldinho, meg ilyenek. Hogy tényleg, ha nincsen Messi, és a Ronaldo se csinált már cseleket most a portugálnak, éppen elveget, tehát néha kellett keresni, hogy hol a pályán. De hogy, és nyilván már nem olyan intenzitással, de azért Messi próbálgat, de hogy ezek 20 éve cseleznek. Tehát, hogy,
1: de cseleznek, tehát ma már más nem cselez. Nincs csel ma már, vagy ilyesmi, tehát egyszer fölhívtam a Levit, hogy Levi, majd írj már egy üzenetet, hogyha lesz csel. És hát nyilván nem, értesítésem nem érkezett az egész meccs során.
0: Igen, és egyébként klubcsapatoknál sem nagyon. Hát van egy-kettő, mondjuk egyébként franciáknál talán ott beválogatják talán, hogy bárkal, meg cserki, és a franciák úgy mennek tovább, ha belegondoltok, hogy például cserkik épp, hogy így beállogatnak. Tehát igen, cserkik a cserék.
1: A Premier League legjobb, hogy így a csere. Tehát az, hogy odafér egy 5 percre a végére.
0: Aki azért cserezget meg, azért Dembele, és azért talán.
1: Hát egy szóval, aranylabdás, tehát igen.
0: Igen, szóval franciák nagyon szerintem, ők szerintem konstans hoznak jó játékot.
2: A csapat szinten megvan az erő még.
0: Egyetlen, ezért megy, igen.
1: Egyetlen kihívója talán az argentin válogatottnak nagy képűséggel a francia válogatott, de lehet fordítva van.
0: Nem nagy képek a franciák szerintem, biztos, hogy nem. Legalább, most ugye a Paraguay meccs után, egyébként arról meg bocsánat, egy fél szó, nem tudom, erről beszéltünk, hogy a paraguayi, nem tudom, elnökasszony, tehát azért tehát ilyen sértő, ha már arról beszélünk, hogy rasszizmus, akkor ilyen sértő mondatokat, amit kapott Bappé. Én azt nem tudom. Tehát, hogyha azért eltiltanak játékost, mert a keze elé teszi vagy a szája elé teszi a kezét, és valamit mond, vagy húvognak, és akkor az rasszizmus, és büntetik a csoportot, meg a szurkolókat, teljesen helyén való. Nincs helye a pályán a rasszizmusnak. De hogy mondhat egy államelnök egy olyan rasszista kifejezéseket Bappéra, hogy azon én szörnyűködtem. Na, és ez emellett elmegy a világ.
1: És ezek szerint igen, tehát Mbappéjában megint kiáltásért próbálkozott meccs után, ami viszont a paraguayi játékosok habitusa, szintén visszaadt egyébként ezt a nyilatkozatot az államfőjüktől, de a játékstílus, illetve az a fajta hozzáállás, amit eszközöltek a franciák elleni mérkőzésen, hát szerintem most Diego Simeone és Mikel Arteta így dörzseli, hogy honnan, milyen paraguayi játékost vehetek, amelyel szét tudom még az én védelmemet is csúfolni.
0: Nem, az nem tudom, kinek be vélemény arra, de az nekem nagyon nem. És ott is megosztottak a vélemények, és sokan azt mondták, hogy a paraguayi csapatnak nem volt más fegyvere. És nyilván azt kell használni, amit van, hogy széttörni, lerúgni, de hogy ez már annyira látványosan alattomos volt, és egyébként ettől függetlenül mondom, hogy mint apa, tehát a gyerek is az addig megy el, meg addig rosszakodik, amíg azt engedi a szülő. Tehát magyarán egy ilyen meccsen a bíró a szülő. Tehát ha a bíró ezt engedi, és hova tovább, 3 sárga lapot a franciáknak.
1: Paraguay.
0: Ennyi arcátlanokat az életben nem látom. És a franciák kapnak 3 sárgát, és ezek a favágók meg hazamennek nullával.
2: Igen.
0: Pedig hát ott nem is egy sárga, ott még kiáltás is kellett volna.
1: Igen, igen, abszolút. És tehát az, hogy 0 darab sárga lap egy ilyen mérkőzésen, hát ott az occok nagyon, nagyon magasan voltak, amikor ezt
0: alapra,
1: és a játékvezető pár így, na csak azért sem.
0: Na, mindesetre a játékvezetőt üdvözlőjük bármelyik villájában és ülamit éppen a felzőtti pénzőbe kapott. A legjobbakat kívánjuk. Ő szerintem sok meccset már nem fog vezetni. Na, viszont mi vezetjük tovább a műsort, és hamarosan jönnek kiválóságok, mint a Gábor, Barbara és Karakas Attila, akik a futball golf kapcsán érkeznek, mert a nemzetközi sikert értünk el, és erről fogunk velük beszélgetni. Tisztába tesszük a futgolf, a futballgolf közti különbséget. Sajnos még mindig kell, mert sem Zsófi, sem nagyon sokan ezt nem tudják, de majd Attiláik segítenek ebben. Hát tudod, mi a különbség?
2: A futball és a golf között?
0: Futball, golf és a futgolf között.
2: Nem, nem tudom.
0: Na hát akkor jó reggelt.
1: Látod, 5 év egyetem és 30 év tapasztalat.
0: Ezt mondtam, mi a különbség a futball, golf és a futgolf között, mert hogy van, majdnem olyan, de mégsem. Aztán pedig természetesen menjünk tovább, és várunk mindenkit. 0630 55 55 605-ös az elérésünk. Még valami?
1: Igazából annyi, hogy Messi felnézett az égre, csak látta, hogy be van csukva az aréna, a stadionnak a teteje, hiszen zárt körül az Atlanta United pályája.
0: Köszönjük az információt, kis, de tényleg komolyan. Na, úgyhogy mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A torna eddigi legjobb mérkőzésén Argentina egy 92. percben szerzett góllal 3-2-re legyőzte Egyiptomot a labdarúgó világbajnokságon. Lionel Messiék ezzel bejutottak a negyeddöntőbe. Egyiptom a hajrában még 2-0-ra vezetett, innen fordított a címvédő. Argentina története során először nyert meccset 2 gólos hátrányból a VB-n. A címvédő a hajrában a 79. és a 92. perc között Cristiano Ronaldo, Messi és Enzo Fernández találataival fordított a háromszoros világbajnok először nyert mérkőzést világbajnokságon 2 gólos hátrányból. Lionel Messi továbbra is elképesztő formában játszik sorozatban a 9. VB meccsén, és egymás után már a 6. egyenes kieséses mérkőzésén talált be. Természetesen mindkettő rekord. Nem csoda, hogy a 8-szoros aranylabdást a tegnapi gólja és gólpassza után megválasztották a meccs legjobbjának, csak úgy, mint Argentina eddigi összes idei VB találkozóján. Messi a találkozó után az argentinok kitartását emelte ki.
3: Egyszerűen csak boldog vagyok, hogy tovább jutottunk, és azért, ahogyan tovább jutottunk. Nagyon nehéz meccs volt, főleg, hogy 2 gólos hátrányba kerültünk. Megszenvedtünk a győzelemért, de sikerült. Sokszor elmondtam már, ez a csapat nem adja fel, mindig a végsőkig harcolunk. Elképesztő volt, amit letettünk az asztalra. Bízom benne, hogy így tudjuk folytatni a tornát.
2: Mostafa Zico 2 gólt szerzett Messiék ellen, de csak az egyik volt érvényes, az egyiptomi szélső dühösen a játékvezetőt is okolta a lefújás után.
4: A játékvezető nem volt korrekt, egyáltalán nem volt az, ez teljesen egyértelmű. Lerombolta a teljesítményünket az ítéleteivel. 2-0-ra vezettünk, de nem tudtunk mit tenni. Sajnáljuk, hogy így alakult. Boldoggá akartuk tenni a szurkolóinkat.
2: Argentina ellenfele a negyed döntőben majd Svájc lesz. Murat Yakin együttese a gól nélküli rendes játékidő és a hosszabbítás után 11-es párbajban búcsúztatta Kolumbiát. A kolumbiaiak 2-szer is hibáztak, a svájciak pedig csak 1-szer, Vargas pedig a legjobb 8 közé lőtte csapatát. Most következzen a mérkőzés elemzése a szakértő Bene Ferenctől.
5: Összességében csalódást keltett a találkozó, különösen a kolumbiai válogatott volt az elvárásokhoz, illetve az előéletéhez képest jóval passzívabb. Nem működött a támadójátékuk, nem is volt annyira agresszív a támadójáték, és nem volt annyira attraktív, nem volt kreativitás a játékosokban. Sőt, már-már egy picit úgy érezte az ember, hogy túl van biztosítva ez a kolumbiai válogatott. Ezzel szemben a svájciakkal talán nem voltak ekkora támadó potenciában elvárásaim, viszont azt hozták, amit az ember amire számított. Nagyon-nagyon precíz, egységes védekezést nyújtott a svájci válogatott, ám a labdaszerzések utáni gyors átmenetekből most sokkal, de sokkal kevesebbet kaptunk, mint az elmúlt fordulókban. Összességében mindkét csapatnál az volt az ember érzése, hogy túl van biztosítva mindkét csapat, és inkább az ellenféltől tartva egy olyan játékstratégiát, olyan mérkőzés tervet dolgoztak ki az edzők, amiben a másik csapatnak a legnagyobb erősségeit, a legnagyobb veszélyforrását igyekeztek semlegesíteni. Ezáltal, mivel nem volt igazából komoly csatárteljesítmény egyik oldalom sem, borítékolható volt a 0-0. Hát a hosszabbításban egy picivel talán megindultak ez az állóvíz egy picit megindult, viszont alapjában véve nem éreztem egyik csapatban sem a gólt. Talán a legközelebb Campaz jutott a kolumbiai válogatott részéről, a hosszabbítás legvégén eldönthette volna a találkozót, ez volt a meccslabdája Kolumbiának, 11-es rugásoknál pedig Svájc bizonyult jobbnak. Én úgy gondolom, hogy Svájc abból a szempontból megérdemelte, hogy nagyon szervezett játékot nyújtott és nagyon egységes védekezést. Kolumbia meg talán azért nem érdemelte meg a továbbjutást, mert véleményem szerint játékosok kvalitása tekintetében jobb volt, mint Svájc, de ezt nem tudta érvényesíteni a találkozó során.
2: Svájc ezzel 1954, vagyis 72 év után jutott ismét negyed döntőbe a VB-n, ahol Argentinával találkozik tehát a következő körben, és Argentinával, valamint Svájccal lett teljes a labdarúgó VB negyed döntőjének mezőnye. Ma szünnap lesz a tornán, de holnap este a legutóbbi VB-n ezüstérmes Franciaország a 2022-ben negyedik Marokkóval csap össze 22 órától. Pénteken 21 órától az EB címvédő spanyol válogatott Belgiummal találkozik. Szombaton késő este Anglia-Norvégia mérkőzést rendeznek, míg a negyeddöntők sorát vasárnap hajnali 3 órától a címvédő Argentina és Svájc találkozója zárja. A Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton mindegyik mérkőzés élőben követhető. És maradunk a labdarúgásnál, ugyan a VB még javában tart, ám eközben a magyar csapatok számára a héten már megkezdődnek a nemzetközi kupák. Tegnap a bajnoki címvédő Győr mutatkozott be, amely 1-0-ra kikapott a Vikingur Reykjavik vendégeként. A Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában, annak is az első meccsén. Az Eto új vezetőedzője, a Borbély Balázs váltó Efrain Juárez tétmérkőzésen ezen a meccsen mutatkozott be, a találkozó nagy részében az izlandiak irányítottak. Az Eto kikapott, így egy gólos hátrányból várhatja a jövő keddi hazai visszavágót. Befejeződött a wimbledoni tenisztorna a magyar játékosok számára. Tegnap utolsóként Stoller Fanni vegyes párosban, az elődöntőben női párosban pedig a negyeddöntőben búcsúzott. A magyar teniszező vegyes párosban a horvát Ante Pavic oldalán két szettben kikapott az ausztrál Hunter Palmans 2-től, így nem jutott be a döntőbe. Női párosban szintén tegnap Stoller Fanni az amerikai Muhammaddal az első helyen kiemelt, és a tornát két éve megnyerő Taylor Townsend Katarina Siniakova duóval találkozott a negyeddöntőben, és végül kétszettes vereséget szenvedett. Mats Pedersen nyerte a francia kerékpáros körverseny negyedik szakaszát, míg összetettben a norvég Torsten Tran átvette a vezetést Tadej Pogacsártól. A 181,9 kilométeres etapon már végig Franciaországban tekert a mezőny. A sárga trikó Tránhoz került, előnye pedig fél perc a második Quinn, és csak nem 8 perc a legnagyobb esélyesek Pogacsár és Vingegaard előtt. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban Harsány Levente, Csonka Zsófia és Szalai Kristóf Junior. Jöjjön a VB tegnapi napjának összefoglalója, Szabó Bence összeállítása következik.
2: Véget ért a labdarúgó világbajnokság Cristiano Ronaldo számára, de búcsúzott a hazai pályán szereplő Egyesült Államok is. Ez történt a labdarúgó világbajnokság 27. játéknapján. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy Franciaország, Marokkó, valamint Norvégia, Anglia negyeddöntőt rendeznek majd a következő körben a labdarúgó világbajnokságon. Ezen együttesekhez szeretett volna csatlakozni Portugália és Spanyolország, a két ibériai ország pedig a nyolcaddöntőben találkozott. A mérkőzést Németh Kornél foglalja össze.
3: A dél-európai csapatok csatáját Spanyolország nyeri a világbajnokságon. Portugália, Spanyolország, Merino 91. percben szerzett góljával 0-1. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ámultunk és bámultunk. Mind a két nagyon komoly focira képes csapat a legjobb arcát mutatta. Az első félidő legnagyobb helyzete rögtön a meccs elején a spanyolok előtt adódott. Olmo zseniális labdáját Oyarzabal viszont nem tudta gólra váltani. Egy-két óriási védést Kostának be kellett mutatnia, még ezen kívül is az első félidőben a legnagyobbat Bayern a távoli lövésénél tette. 0-0-al fordultak a csapatok a második játék részre. Amíg az első félidőt lehetett dicsérni, addig sajnos a másodikat nem. Nagyon visszaesett a játék, nem nagyon voltak komoly helyzetek. Ellenben a portugálok elkezdtek cserélni. Az 56. és a 71. percben is több változtatás történt. Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok ezzel szemben először csak a 75. percben váltottak meg, aztán a 85. És hogy miért mondom ezt ilyen részletesen, ennek ugyanis volt jelentősége. A 75. percben érkező Ferran Torres, a 85. pályára lépő Merinónak adott egy zseniális labdát a 91. percben. Merino pedig, aki rengeteg mérkőzést kihagyott tavasszal sérülés miatt, most ezt a labdát, ezt az óriási zsugát gólra váltotta a 91. percben, ezzel a találattal pedig végül is Spanyolország megnyerte a mérkőzést, és tovább jutott a világbajnokságon. Még egyszer, tehát a végeredmény Portugália, Spanyolország 0-1.
2: A tudósítást követően pedig következzen a Nemzeti Sportrádió szakértőjének, Bene Ferencnek a véleménye a meccsről, akit Regős László és Németh Kornél kérdezett.
4: Annak ellenére, hogy a másik fél idő nem sikerült látványosra, nagyon magas színvonalú mérkőzést láthattunk, hatalmas taktikai csatát, ahol gyakorlatilag kioltották egymást a csapatok. Hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban futballozott mindkét csapat. Az első fél időben érdekes módon a széleken viszont többször egymás mögé tudtak kerülni. Fantasztikus ihletett formában védett mindkét kapus, ezért nem született gól. A második fél időre vártuk, hogy folytatódik ez a nagy iram és színvonalas találkozó. Sajnos csalódást keltettek a csapatok. A pályán lévő játékosok teljesítményre egyre inkább kezdett visszaesni, és már-már úgy nézett ki, hogy nem lesz gól a mérkőzésen, de azért azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen mérkőzésen kulcskérdés, hogy a két kapitány hogyan és milyen játékosokkal nyúl bele a mérkőzésbe, és ezt a kettő spanyol csatát hát bizony De La Fuente nyerte, hiszen Martínez cseréi nem hozták meg a hozzák fűzött reményeket. Fuente viszont két cserejátékos összjátékából, Fuente csapata két cserejátékos összjátékából megszerezte a győztes gólt. Szerintem óriásit hibázott Martínez azáltal, hogy a legutóbb győztes gólt szerző Ramost a padon hagyta, és be sem cserélte, hiszen a portugál támadójáték kifejezetten szenvedett, kifejezetten nem működött, és a második fél idő derekától kezdve gyakorlatilag komoly gólhelyzete sem volt a portugál válogatottnak. Ezzel szemben a spanyol válogatott szintén nem nyújtott látványos játékot, de beszédes, hogy ugye Pedrit is és Olmót is lecserélte a spanyol kapitány, és Baenát is. És hát ezek a cserejátékosok meghozták a hozzájuk fűzött reményt abszolút mértékben, hiszen ugye ne felejtsük, hogy Ferran Torres is veszélyesen játszott, gólpasszt adott, Merino győztes gólt szerzett, úgyhogy a spanyol válogatott, én úgy gondolom, hogy a cserejátékosainak köszönhetően összességében megérdemelten jutott tovább. Hát Martínez mester pedig az inkvizíció előtt majd számot ad arról, hogy miért nem cserélte be a legutóbb győztes gólszerző Ramoszt, és nem vagyok igazából Ramosznak az ügyvédje, de egy játékos tovább juttatja a csapatát, akkor olyan önbizalommal rendelkezik, hogy én úgy gondolom, hogy legalább egy 20-25 percet megérdemelt volna.
3: Hát Feri, egy dologról, vagy egy valakiről nem beszéltél, vagy nem beszéltünk, nem Cristiano Ronaldo köré fűztük ezt a közvetítést, de mi most látjuk, amit a hallgatók nem, hogy kísért szemmel a portugálok klasszisa, mert hogy hát 4 évvel előtt is ezt mondtuk Messi kapcsán is, de talán most már tényleg kijelentő módba lehet tenni, ugye, hogy valószínűleg itt egy korszak vége, ami a futball legnagyobb színpadát illeti, a futball valaha volt egyik legnagyobb játékosa számára, és ez Cristiano Ronaldo VB búcsúja.
4: Ez egy nagyon érzelgős pillanat, egy olyan világrekorder korszakos zseni távozik, akit nem hiszem, hogy valaha meg fognak tudni dönteni, hiszen 6 világbajnokságon szerepelt, és mind a 6 világbajnokságán szerzett gólt. Ez egy olyan elképesztő rekord, hogy nem hiszem, hogy valaha ez meg lesz döntve.
3: 41 éves, 4 hónapos és 28 napos volt akkor, amikor a horvátok ellen a legjobb 32 között gólt szerzett, ezzel Pepe, a szintén portugál Pepe rekordját adta át a múltnak. Hát tényleg lehet szeretni, nem szeretni, de tehát aki nem hajlandó elismerni, azt szerintem most nyugodtan vegyen egy nagy levegőt és forduljon a labdarúgás mellől, mert egyszerűen tehát ez nincsenek szavak erre az emberre.
4: Így van. Mégis ma a portugál válogatott abba bukta bele szerintem a mérkőzést, hogy Martínez nem merte lecserélni Ronaldót, és emiatt a hiba miatt szerintem utazhatnak haza.
3: Luis de la Fuente pedig továbbra is veretlen, ami a nagy tornákat illeti. 10 győzelem és 1 döntetlen volt eddig a mérlege 11 mérkőzésből. Nos, ez módosult 11-1-re. Vajon meddig juthatnak a spanyolok innentől kezdve? Talán most már ez a nagy kérdés.
5: Várják az ellenfelüket, az Egyesült Államok vagy Belgium jön majd szembe a spanyolokkal, és még egy dologról szerintem beszéljünk néhány szót. Ez volt az 5. kapott gól nélküli mérkőzés a Spanyolországnak ezen a VB-n, és 2022-ben Marokkó ellen nem kaptak gólt, tehát sorozatban 6 VB meccs kapott gól nélkül, 701 percet jelent ez összesen a legutóbbi gól óta. Ez abszolút világrekord, ami a világbajnokságok történetét mutatja. Ez minek köszönhető, hogy ilyen bivajerős ez a spanyol védelem?
4: Hát az az érdekes, hogy ugye talán, ha jól emlékszem, Walter Zengának a rekordját adta át a
5: múltban.
4: Na most az a 90-es olasz válogatott, az kifejezetten arról volt híres, hogy bombaerős védelme és bombaerős csapatvédekezése volt. Ezzel szemben a spanyol válogatott nyilván nagyon jól védekezik, és rendkívüli kvalitással rendelkező védői vannak, de valójában ez a spanyol válogatott az ellenfél térfelére összpontosul, és gyakorlatilag az ellenfél térfelén olyan labdabirtoklási fölényre tesz szert, hogy gyakorlatilag ezáltal tehermentesíti a saját védőit. Tehát ezen a mérkőzésen sem azt láttuk, hogy a spanyol válogatott kibekkelt ezt a találkozót 1-0-ra, hanem kifejezetten domináns futballt nyújtott, és ezáltal mondjuk átlagban olyan 50-60 támadás megy egy csapat ellen, a spanyol válogatott ellen mondjuk ennek a harmada vagy a fele. Nyilván azokat viszont maximálisan megoldják. Én arra nagyon kíváncsi leszek, hogyha egy igazán ütőképes, bár úgy lenne, hogy mondjuk egy Argentina vagy Franciaországgal találkozna bármikor Spanyolország, akkor ez a spanyol védelem, ez a Cubarsí Laporta páros mondjuk hogyan tudja megoldani esetleg a Mbappéval való párharcot.
2: A találkozó egyetlen góljának szerzője, tehát az Arsenal játékosa, a spanyol Mikel Merino volt, aki a meccs után így értékelt. Óriási megkönnyebbülést érzek. Néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy itt lehetek a sérülésem miatt. Most pedig itt állok, a pályafutásom egyik legboldogabb pillanatát megélve. Eszembe jutnak azok a nehéz hónapok, és mindazok az emberek, akik végig mellettem álltak. Azok, akik akkor is hittek bennem és bíztattak, amikor én már elveszítettem a hitemet. Ezért most úgy érzem, hogy minden kemény edzés, minden fájdalmas pillanat, minden kétel megérte. A másik oldalról viszont kevésbé voltok az örömre, hiszen Cristiano Ronaldo az utolsó világbajnokságán szerepelt a portugál válogatottban.

0: De nem csak Ronaldónak volt ez az utolsó meccse, hanem a portugál kapitánynak Roberto Martineznek is. A spanyol mester ugyanis a párharcot követően lemondott a sajtótájékoztatón. Valóban ez volt az utolsó mérkőzésem Portugália szövetségi kapitányaként. Mielőtt bármi más mondanék, szeretném megköszönni a portugál embereknek ezt a csodálatos időszakot. Olyan büszkeséget éreztem, amit szinte lehetetlen szavakba önteni. Az a támogatás, erő, energia, amit mindenkitől kaptam, örökre velem marad. Ezért őszintén hálás vagyok. Azért érkeztem Portugáliába, hogy világbajnokságot nyerjek. Mivel ezt nem sikerült elérnünk, úgy érzem, nincs értelme folytatni. Most az elnöknek és a szövetség vezetőségének lehetősége nyílik arra, hogy kiválasszák az új kapitányt. Ami Ronaldót illeti, csak elismerően tudok beszélni róla. Amikor megérkeztem Portugáliába, nagy bizonytalanság övezte őt, de én úgy éreztem, hogy végig példaképként tudott viselkedni. Az elmúlt 3,5 évben nem csak a góljairól volt szó. A statisztikák magukért beszélnek. Ugyanúgy, mint a gólpasszai és az a veszély, amit a 16-oson belül jelentett. Ennél azonban sokkal fontosabb volt az elkötelezettsége, a mindennapi hozzáállása. Nagyon kevés olyan játékos létezik, mint Cristiano Ronaldo. Mindig hálásak leszünk azért, amit ezen a világbajnokságon adott a válogatottnak. Közös álmunk volt, hogy megnyerjük a tornát, és ő ezért mindent megtett. De szomorúan zártuk a mérkőzést, mert nem azt az eredményt értük el, amit szerettünk volna. Egy olyan ellenféllel találkoztunk, amelyet sokan a világbajnokság egyik legnagyobb esélyesének tartanak. De ez nem változtat a saját elképzeléseinken. Védekezésben nagy bátorságot és agresszivitást mutattunk, szerintem ez jól működött. Egy nyolcaddöntő azonban apró részleteken múlik. Azon például, hogy a labda az ellenfél kapujáról befele vagy kifele pattan, vagy azon az utolsó perces, szabadrugásból kialakuló helyzeten. Ezek az apró momentumok döntötték el ezt a mérkőzést.
1: A bola pegar na barra, entrar ou não entrar, e a oportunidade no minuto 90, que é um recomeçamento, uma falta rápida, e isso foram os detalhes que fazem a diferença.
0: A játéknap másik mérkőzésén az utolsóként állva maradt házigazda, az Egyesült Államok Belgiummal találkozott. A párharcról Szalai Kristóf tudósít.
2: Nem született meglepetés ezen a nyolcaddöntőn. Belgium 4-1-re kiütötte az Amerikai Egyesült Államokat, így az USA utolsó társházigazdaként búcsúzik a világbajnokságtól, miután már Mexikó, illetve Kanada is elbúcsúzott ettől a VB-től. De Ketelár nyitotta meg a gólcsapot a 9. percben, csapott le a labdára, a belgák támadója. Nagyszerű mutatvány volt De Ketelár révén, meg is szerezték rögtön a vezetést. Volt egy súlyos sérülés Onánától a 20. percben, azonnal le kellett cserélni az Aston Villa középpályását. Aztán a 31. percben azt lehetett hinni, hogy az USA visszajön a mérkőzésbe. Tillman készülődött szabadrugáshoz. A labdája valószínűleg kaput talált volna, Thibaut Courtois is indult, hogy kivédje a labdát, ami a hosszú felé csapódott, viszont a sorfalban helyezkedő Van Eken belecsúsztatott abba, így abszolút irányt változtatott a labda, és az ellenkező irányba Thibaut Courtois hűlt helyére pattant, ezzel volt 1-1. De hát mindössze másfél percig vezetett, a másfél percig volt döntetlen állás, hiszen újra megszerezte a vezetést Belgium, megint De Ketelare volt eredményes, Trossard adta be neki a belga bal oldalról a labdát, megverte az amerikai védőt fejjel, Riemet, De Ketelare, és újra az európai csapatnál volt az előny, így mentünk a félidőre 2-1-es belga vezetésnél. Aztán jött a világbajnokságok, hát az eddigi világbajnokság talán eddigi legnagyobb hibája, legkapitálisabb kapus által elkövetett hibája. Kijött a saját 16-osát, elhagyta Fries, az amerikai a kapusa, és lövőcselt eszközölt ahelyett, hogy egyszerűen lepasszolta volna a labdát, miután elvitte az De Ketelare elől. Hátulról De Ketelare még oda pöckölt, és így elgurult a labda a kapustól. Pontosan Van Eken elé, aki nagyjából 30-35 méterről az üres kapuba passzolt jobb belsővel, ezzel már 3-1 volt, eldőlni látszott a mérkőzés, és az amerikaiak hiába próbálkoztak még szikrát csiholni teljesítményükre, mindössze egy Balogun kapura lövésig jutottak, amit Thibaut Courtois hárítani tudott. Aztán Romelu Lukaku feltette a pontot az íre, a 93. percben egy újabb amerikai szerencsétlenkedés a 16-oson belül, köszönte szépen Richards elfuserált labdáját, Romelu Lukaku bevezette a 16-os közepére a labdát, és jobb lábbal nagyjából 7-8 méterről kilőtte a hosszút laposan. Ezzel tehát még egyszer a végeredmény, Belgium, USA 4-1, így tehát Rudi Garcia és válogatottja készülhet a spanyolok elleni találkozóra a negyed döntőben.
0: A mérkőzés szakkommentátora Bene Ferenc így látta az összecsapást.
3: Nem ilyen mérkőzésre számítottam. A végeredmény tekintetében igen, talán egy picivel simább a belga győzelem, mint amire számítottam, de a mérkőzés elején én pont amerikai nyomást prognosztizáltam, és arra számítottam, hogy az amerikai válogatott, ahogy ezt addig már a világbajnokságon többször bemutatta, dominánsan kezd, nagy ritmusban, nagy tempóval, nagy sebességgel nekiesik a belga válogatottnak. Pont fordítva történt, és ennek eredményeképpen az eddig a jó teljesítménnyel adós De Ketelaere 2 gólt is szerzett, és teljesen megérdemelten vezetett a belga válogatott. Igaz, közte jött egy amerikai egyenlítés, de igazából az amerikai válogatott csak percekre tudta magához ragadni a kezdeményezést, így teljesen megérdemelten vezetett Belgium. A második fél időben a szokásos forgatókönyv alakult ki, az amerikai válogatott támadott, de nem volt igazából átutóerő, nem volt minőség a játékukban, igazán komoly gólhelyzetet ki se tudtak alakítani. A végén pedig elsősorban Doku és Lukaku beállásának köszönhetően a belga válogatott még szerzett 2 gólt. Igaz, kellett hozzá, hogy az amerikai válogatott hátul a védő harmadban 2 nagyon-nagyon súlyos hibát védsen, és így alakult ki a 4-1-es. Hát azt mondom, talán arányában kissé túlzó, de teljesen megérdemelt belga továbbjutás.
0: A mérkőzés után nyilatkozott Niklas Raskin, a belga csapat középpályása, aki először azt az ügyet hozta szóba, amely miatt az eltiltott Balogun játszhatott a mérkőzésen. Ahogy már korábban is mondtam, szerintem az életben előbb-utóbb mindig helyreáll az igazság. Ami akkor történt, arra sokféle jelzőt lehet használni, de mi úgy érezzük, hogy nem volt igazságos. Ma talán egy kis szerencsét kaptunk vissza abból, amire szükségünk volt ahhoz, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Ennyi történt. Következzen az amerikai kapitány, Mauricio Pochettino. Egyszerűen nem jöttünk bele a meccsbe. Még amikor kiegyenlítettünk, akkor sem. Egyből kaptunk egy második gólt. Nehéz meccs volt. Gratulálok Belgiumnak, jobbak voltak ma. Nem keresek kifogásokat, nem játszottunk úgy, ahogyan tudunk. Tanulnunk kell még, ez egy folyamat, és az egészen biztos, hogy ez nem a mi napunk volt. 2 mérkőzés maradt tehát hátra a labdarúgó világbajnokság 8-döntőiből. Magyar idő szerint 18 órakor a világbajnoki címvédő Argentína Egyiptommal találkozik. Majd ezután 22 órától Svájc Kolumbiával csap össze a legjobb 8 közé kerülésért.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Bence összeállítását hallhatták a Futball VB tegnapi napjáról.
5: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A 90-esekben aki ott volt, az tudja, miről beszélek. Nem volt annyira menő minden, de akadt mögötte lélek. Annyi árkot ástak már közénk, hogy alig halljuk a másikat. Ez Funkadelifery Kecskemétről, és dalban neked egy távirat.
1: Itt

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Milák Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen

0: A Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: megmentem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra 7 perc, ma reggel július 8-án szerdán a Sportrádióban. Nagyon kellemes társaságban vagyunk, és egy kicsit a labdarúgásról szól minden az utóbbi hetekben. Csak azért zárójelben jegyezzük meg, szia Zsófi, itt van Csonka Zsófi.
2: Hello, Szalai
1: Krisi, hello Krisi.
3: Hello, Sanyi Levi, sziasztok.
1: Hogy azért csak úgy halkan és lágyan, csak azért senki ne sérüljön, azért van egy Wimbledon is közben.
2: Úgy halkam, tényleg halkam van Wimbledon.
1: És akkor a tegnapi Wimbledoni fontosabb eredményeket Kristóf légy, kedves a hallgatóknak.
3: Novák Djokovic 3-2-re 5 és fél óra után megverte. Félix Levi mindig szépen mondja. Így van, a kanadai fiatalembert megverte, aki egyébként sokkal fiatalabb, mint Djokovic, sokkal nagyobbat üt, de valamiért mégis van az a embetűs szó, a mentális fölény, ami Djokovic.
1: Egy meccs mindig volt tegnap?
3: Nem, sok volt, de ez volt a legnagyobb meccs. Ma is várnak ránk még találkozók, most itt hirtelen.
1: Zverev is játszik Fritzel például.
3: Így.
1: Ha jól tudom. Na, úgyhogy erre is figyeljünk, de persze azért a fókusz ott van a labdarúgó világbajnokságon, és nem mellette ez a labdarúgásnak más műfaját is űzik, és nem is akárhogy, és éppen ezért kiváló vendégeik vannak itt. Velünk egy nagy tapsot kérnék szépen Gábor Barbarának. És Karakas Attila Junior.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hát örülünk nektek, futgolf képviseletében futball.

0: ugye ezt mindenki szereti ezáltal. És hát sajnos már a hölgyek olyan magas szinten űzik, hogy már én eléggé feszengek, amikor egy lányok
1: örök. Ez miért sajnos? Tehát én ilyen szempontból nagyon örülök, mert ugye például ugye a női klub futball van, ugye a Barcelona olyan magasan van, és már olyan volt, ugye Magyarország rendezte ugye a BL döntőt egy pár évvel ezelőtt, ha emlékszem, azokat itt nézett a férfi, vagy a női focit nézett?
2: Hát mindkettő, de azért a férfi a releváns nyilván. De azért a Barca, Lyon, Chelsea nőiből ezeket követem.
1: Azok komoly. Okay. És az, hogy lesz valaki, most jön egy hülye kérdés, futball-golfos? Ott hagyja a rendes, klasszik, ismert labdarúgást, vagy egyből ebbe ugrottál bele?
2: Nem, én fociztam. Ugye azért kerültem Pestre, az MTK-ba játszottam, aztán a Vasashoz kerültem, Hámori Feri volt az edzőm.
1: Nagy szeretettel üdvözlök, kiváló egykori válogatott játékost.
2: Úgy ismertem meg a futballgolfot.
1: Aha, szerelem volt első látásra, vagy valakinél láttad, vagy hogy van ilyenkor pihenő időben, Atti, segítsetek, hogy majd tehát rá lehet arra valakit fordítani, fókuszálni csak a futballgolfra, vagy foci közben, ez közben kijön, hogy van egy ilyen képesség is.
0: Én nagyon érdekes az ő helyzete, ugyanis 2024-ben Magyarország rendezte a futballgolf világbajnokságot, és ő, mint segítő vett részt ezen a rendezvényen.
1: Nem baj, az ez nem baj.
0: Aztán véletlenül arra egy labda felé sétált elrúgta, és aztán megláttuk benne a potenciált, és azt gondoltuk, hogy világbajnokot faragunk belőle, úgyhogy jó úton haladunk, én azt gondolom. 2 éve űzi a sportágat, szerintem fantasztikusan játszik, mindenben jó már, engem már rommáver, úgyhogy ez elég idegesítő, de alapvetően egyébként tényleg így indult a karrierje, hogy szerintem szerelem volt neki első látásra, én legalábbis úgy hiszem, de hihetetlenül szorgalmas, már idegesítően egyébként.
1: De nem az a cél, hogy téged megvennem, ez azt jelenti, hogy ebben akkor egy, hiszen te is kiváló.
0: Hát az elején még hagytam magam, de most meg már rommá vert, tehát nem idegesítő.
1: Ma mi derül ki?
3: Igen, tudod.
1: Még derül neki. Na, akkor beszéljünk a legutóbbi Európa-bajnokságról, jó? Na, ott hogy alakult? Hányan voltak? Milyen típus? Hova tudjuk ezt sorolni, ezt a címet?
0: Nagyjából egy 200 versenyzőben határozták meg a létszámot az Európa-bajnokságon. Sajnos a körülmények, nem volt víz a pályán, ezáltal iszonyatosan kiégett a fű. Néhány játékos...
1: A locsolás miatt vagy?
0: Igen. Ez néhány játékos visszalépett, de azért ilyen 190 környékén volt így is.
1: Mert ez így elég magas számnak tűnik a nevezési...
0: Hát így jellemzően a világversenyeken általában 350 főben maximalizálják a létszámot, viszont itt az egyik pálya az elég hosszú volt, és ezért le kellett venni 100 főt, mert az időtartamban nem jött volna ki.
1: Ha, igen, de a hosszú pályát, tegyük tisztába a hallgatókat, mindig neki kell futni, de hát igen. De nem baj, szóval.
0: Igen, ugye van kétfajta sportág, a futballgolf és a futgolf, ezeket el szoktuk mindig mondani, a futgolf az rendes golfpályán játsszák.
1: 9-es, 18-as?
0: Azok között, igen? A körülmények között. A futballgolf azokat rövid pályán, a futballgolf szakaszok rövidebbek, és akadályokkal nehezítettek.
1: Más típusú, igen.
0: És bele lehet keveredni egy-két akadályba, ami elég sok időt elvesz. Tehát a limit idő megnő.
4: Milyen akadály? Mert a lóversenyeken van akadály, amit átugranak a lovak, de itt gondolom, itt nincsen labdát, át kell emelni fölötte, vagy
0: igen.
4: Milyen?
0: Igen, nagyon jó. Egyébként mi, amikor Magyarországon rendeztük a világbajnokságot, egyébként lóakadályokat használtunk, mobil lóakadályokat használtunk, de itt azért épített akadályok vannak már a komolyabb pályákon. Egyébként itt jegyzem meg, hogy mi is építettünk egy pályát Kisoroszlyban, ez most már használható, úgyhogy ti is bármikor kimehettek, kipróbálhatjátok.
1: Fogunk is meg.
3: Mondtad, hogy a kiégett fű miatt visszaléptek versenyzők. Miért van ez?
0: Veszélyes a pálya ilyenkor, tehát a kitámasztás az nagyon-nagyon, tehát ugye szerencsés helyzetben vagyunk, mert a Barbie is, meg mondjuk én is, vagy több játékos is, mi megtanultuk a labdarúgás alapjait, ezáltal erőből rúgunk, és nem lendületből. Tehát mi azt jelenti, hogy kicsit oldalról közelítjük meg a labdát, és izomból rúgjuk meg. Aki lendületből rúg, és szemből fut a labdának, az a kitámasztásnál eleleshet. És vannak azért...
1: És akkor el is szoktak esni ezek szerint.
0: Néha igen. És ugye ez a futballgolf, ez a tényleg a 3 évestől a 99, és ne zárjuk ki, legyen 100 éves, játékosok is játsszák, és igen magas szinten, de meglepően magas szinten. Nagyon sok profilabdarúgó van egyébként a mezőnyben.
1: Egykori vagy még aktív?
0: Egykori...
3: Ott volt Dubajban például.
0: Igen, oda például az egész akkori BL győztes Milánt, kiegészítve Tottival kihozták.
1: Hát most ráérdek az olaszok, a VB.
0: Nem rabolja az időket a VB, így van.
1: Nem tudom, mennyire zavar őket. Mi az, ami neked nagyon megy? Barbie az akadályok között, és mi az, amire hát azért kicsit gyakorolni kell rá.

0: Viszont.
1: Hát alapvetően a hosszú egyenesek azok jól mennek, ahol minél szűkebb helyen kell átrugni a labdát.
0: Milyen, itt az, bocsánat, mondjuk olyan konkrétan, milyen típusú akadályok vannak?
1: Hát vannak falakadályok igazából, ahol át kell rugni alatta. Ez körülbelül 2 méter átmérőjű, másfél, de vannak szűkebbek is, vannak...
0: Ez milyen nehézségi fok ez a típusú?
1: Hát...
0: 1-től 10-ig. Közepes? Négyes.
1: Négyes,
2: ja, jó,
1: mondjuk.
2: Jó, de másnak ez a 8-as, neki a 4-es.
0: neked ez nagyon megy. Aztán,
1: aztán vannak például, ahova be kell emelni, ezek lehetnek akár hordók. Ez igazából a képzelet szab határt, hogy éppen mit találnak ki.
2: Ja, igen, miközben nézem a barack színű körmét, azt hogy a képzelet szüleményét nézem, igen.
0: Igen, hogy ebben látunk egy-két ilyen mémet, ki volt? Bekemné volt, hogy nem is tudom, hogy hány, 10-20-50 méterre lévő 3-4 kukába, vagy nem tudom, hol lőtte be. Ilyen nincs, gondolom, vagy van.
3: Jellemzően elsülhet. De azért ez nem egy tendenciózus dolog. Tehát alapvetően minden akadályra lehet készülni, és minden akadályra külön készülünk. Minden pályának megvannak azok az akadályai, ami kötelező elemek. És ebből a Barbara emelt ki most néhányat. Barbie, bocsánat.
0: Mindenhol ugyanolyan akadályok van?
4: Igen, tehát
3: 3-4 kötelező elem van. Van egy úgynevezett vulkán, ez egy ilyen magasabb domb.
0: Igen.
3: Akkor van egy olyan, amikor bele kell emelnünk egy valamibe a labdát.
0: És mindig a pálya rendezője, tervezője szabják, hogy éppen adott pályán
3: jellemző
0: emelni, de egy emelős...
3: Abszolút. A jó pálya tervező az úgy tervezi meg a pályát, hogy van-e fokozatosság a pályának a különböző szakaszai között. Tehát egy könnyebb szakasszal kezdesz, és aztán úgy nehezül. Általában például a vulkán az mindig a 18-as szakasz szokott lenni, hogy mikor odaérsz, akkor ott dobd el az összes pontodat, amit megszereztél. De hogy jellemzően néha le is... veszik ott a rugás számot azért, hogy ne tudjál túl sokat veszíteni.
0: Hány akadály van?
3: 18 szakasz, 18 akadály lehetne, igen, de jellemzően vannak olyan pályák, például most itt Pavlikovban, Csehországban, ahol az Európa-bajnokságon jártunk, a profi pályán alig volt akadály.
0: Az útvonal... kivinni, vagy?
3: Igen. Mondták, ebben a melegben nem dolgoznak, és nem viszik az akadályt.
4: Rendező gondolkodtak, hogy valamit otthon hagytam.
3: Jellemzően az útvonallal játszottak. Nagyon szűk szakaszok voltak, és ilyen különböző ilyen nehézségeket tettek be. Hát ő nem véletlen, hogy második. Igen, ő ezt nagyon jó abszolválta, de hát mondja elő.
1: Hát igen, volt kétféle pálya. Egy úgynevezett fán pálya, ahol több volt az akadály, szűkebb, rövidebb pályák voltak, és volt a profi pálya, ahol már azért előny volt a labdarúgói múlt. Tehát nagyobbakat kellett rúgni rüsztel, belsővel, egyeneseket, illetve voltak egy ilyen nagy csalánosok, és le lehetett rövidíteni az útvonalat. Tehát aki tudott nagyot rúgni, ő jobban járt, mert ívelt egy nagyot, egy beadásszerűen, és akkor -1 rúgás.
0: Igen, a pontozás, a pontszabályok azok a golfhoz hasonlóak?
3: Jellemző,
0: hát, van egy adott rugás szám, amiből megteljesíteni kell a bizonyosokat.
3: Ja, minden pályaszakasz előtt ki van jelölve, vagy körülbelül mi az a pár szám, amiből teljesíteni kellene, mint a golfnál ugyanúgy, és akkor ahhoz képest mínusz vagy plusz termelsz. Ugye jellemzően a mínusz a jó ebben az esetben, amikor madárkák repkednek, tehát a bőrdik.
0: Ugyanígy rúgott be, akkor igen, az a nulla.
3: Igen. Hát mi úgy gondoltuk egyébként, amikor az Európai Bajnokságra kimentünk és edzettünk, hogy a Barbie-nak inkább a profi pálya fog jobban kezdeni, szépen be is kezdett rajta, de aztán a fánpályán olyat művelt, amit még nem látott ott a világ, egy akkora pálya csúcsot rúgott, hogy szerintem ezt még egy pár évig tapsolni fogják.
0: És itt van, hol van, lehet itt is, hogy egy rúgás volt?
3: Igen.
0: Hát kérdezzem.
3: Igen, a Barbie rúgott 2 is.
0: De jó, de
3: nekem. Úgyhogy nagyon tette. Hát, szerintem attól jobban félt, ezáltal magasabb volt a koncentrációs szintje, mentálisan nagyon felkészült arra a pályára, és hát gyönyörűen hozta is.
0: Figyeljetek, hogy képzeljük ezt? Ugye a rendes fociban az ember azt ugye tudja, látja, a csapatok oda mennek 1-2 nappal adott esetben a mérkőzés előtt, és azt a pályát próbálják. Én ezt nem értettem, mert nálam a fű ugyanaz. Bob Merlitől tanultam, tehát ott nincs olyan különbség. De hogy itt, amikor ahogy gondolom, más típusú, más kép épített pályákon kell. Tehát nincs két egyforma pálya, vagy igen?
3: Nincs.
0: Na, akkor, hogy van arra lehetőségetek? Vagy itt most volt Barbi, hogy kimenjetek előre, és próbálj a pályán, vagy mikor megérkeztek, csak ránézel, mint egy internetes randi előtt a kép, és aztán találkozol az áldozattal.
1: Nem, itt vannak megjelölt edzésnapok.
0: Aha, akkor
1: attól függ,
0: próbálni.
1: Hogy mekkora a torna, itt egy edzésnap volt, és ott annyit gyakorolsz, amennyit tudsz.
0: Jaj, de jó. Na és milyen pályának ítéltétek ezt meg? Milyen volt? Nehéz, könnyű, nektek fekvő?
3: Ez egy most egy nagyon izgalmas helyzet volt, ugyanis az északi népek, akik egy kicsit vastagabb pénztárcával rendelkeznek, korábban kiszoktak menni a versenyre, és többet gyakorolnak. És itt a dánok például egy héttel korábban kimentek a versenyre, hogy gyakoroljanak, viszont mivel nem volt csapadék a környéken, ezért meghagyták nőni a füvet, és nem vágták le csak az edzésnapra. Ezáltal hiába voltak kint korábban, az edzésnapon kaptunk egy közepes magasságú füvet, amit aztán a versenynapra újra benyírtak, ami ugye elég idegesítő dolog, hogyha legyakorolod a pályát, és aztán amikor mást a versenyre mész, akkor meg mást kapsz. Úgyhogy nem volt egyszerű. Nagyon nehéz volt felkészülni. Inkább ez szerintem egy mentális nehézség volt. Rugni mindenki tud, mindenkinek beesik a labda a végén. Uh-huh. Mentálisan kell elviselni ezt a terhet, ami ott van. És ebben Barbie nagyon-nagyon jó.
2: De itt rugni lehet csak? Egyébként mondtad, hogy belsővel rüszt előni, de azt is mondtad, hogy kisebb a pályát talppal lehet esetleg, vagy picit
1: itt
2: pontosabbat.
1: Lehet.
0: Tehát már szakmai kérdésekben megy be a kis vigyázzatok.
1: Szóval akkor lehet, a futballgolfban lehet talpalni, viszont ez a futgolfban ezt már eltörölték. De futballgolfban lehet talpalni.
2: És miért lehet talpalni? Tehát jobb, nagyobb felületet ütsz meg, vagy pontosabbat tudsz talpal gurítani?
1: Hát az erőt jobban eltalálod, és az irányt is, ha egyenest kell, akkor az talpal egyszerűbb.
2: Az jobb talpal, mint belsővel. Uh-huh. Okay.
3: Azért eléggé speciális szabálya van a talpalásnak, tehát hogy ugye egy mozdulattal kell, és nem veszíthetsz egyensúlyt. És ugyanoda kell visszalépned. Tehát azért nem egy egyszerű rugás, tehát az, hogy odavesz mögé, és eltalpod, és ellépsz belőle, az már szabálytalan például.
4: Többször szóba került a mentális felkészülés. Engem ez nagyon érdekel, ugye, hogy a pályára készültök föl, mondjuk a Forma 1-ben látjuk azt, ismerik a pályát, akár tényleg számítógépes játék szinten lejátszható, begyakorolható, itt dőlök, ott a kanyar, stb. Ez nálatok hogy működik, mentális felkészülés?
3: Ugye alapvetően minden egyes szakasz szétszedünk, ugye különböző rugásfajták vannak, van egy kezdő, egy közelítő és egy befejező rugásfajta, és szétszedjük mindegyiket, és megbeszéljük, hogy melyiknél mi az ideális. Illetve az nagyon nehéz, hogy a pályán elhelyezkedő szakaszon lévő akadályt le akarod győzni elsőre, vagy nem. Tehát meg kell tervezned, hogy hogyan jutsz el a lyukhoz. Van, aki bevállalja, és egyből próbálja teljesíteni, hogy ezáltal ugye előnyt szerezzen. Van, aki viszont az akadály elé teszi le a labdát, és másodikra teszi el. Nagyon-nagyon fontos, és ezért kell, hogy mentálisan tud kezelni, mert hogyha egy szakaszon például elszállsz, a következő szakaszon ki kell ülteni. Aha. Ezért mi például, hogyha ha egymás között edzünk, akkor mindig matchplay-t játszunk, ami azt jelenti, hogy minden egyes szakasz az egy külön mérkőzés. Uh-huh. És ezáltal könnyebben hagyja maga mögött a rontott szakaszokat a játékos.
0: Van ugyanúgy kedd ilyen segítő, mint a golfban, tehát hogy megy vele akár egy szakmai segítő, most értem ez alatt, akár a te vagy más valaki jelenlétét, akitől közben tud tanácsot kérni bizonyos szakaszokon.
3: Igen, ez így van, tehát nagyon szépen felépítettük például az ő játékát, az elején nagyon sok szakmai segítséget kapott, amit most már nem fogad el.
0: De ez nem baj,
3: mert megvan hozzá most már a tudása, hogy megfelelő döntéseket hozzon. A mentális segítség a nagyon fontos. Ugye Barbival az utolsó körben, a döntő flightban a Frank-Van Maurik ment, ők is írtak eddigént, ők eddizett neki. Ő próbálta mentálisan szinten tart, beszélgetett vele, hogy ne agyalja túl az akadályokat, a rugásokat, elterelte a figyelmét.
0: Barbi, akkor miről dumáltok? Mert mindig egy sok kérdésem az esetben, hogy itt ilyenkor mit tud, tehát mikor ez rendes fociban is, tehát bent vannak a játékosok, akik mindent tudnak, és most ezt megelőlegezzük neked, te már mindent tudsz el. De azért még van út előtted, hogy közben, amikor beordít az edző, egyrészt hallják-e, másrészt célt ér-e az ő üzenete, tehát ha itt vagy egy pályán, szerintem körülbelül tudod-e, hogy mit akarsz csinálni, de mégis kell egy megerősítés, vagy esetleg bizonyos helyzetekben konkrét tanácsot kérsz.
1: Hát alapvetően én nem nagyon szeretek már játék közben magáról a szakaszról beszélni, hanem inkább másról. Hogy érzem magam, most egy kicsit izgulok. Hova
0: mentek enni? Vagy, tehát én
1: próbáltam. Egyébként ki... igen.
0: Kiveszed magad feszültség.
3: Neki egyetlen egy nagyon nagy problémája van, hogy nem hidratál eleget. Ha. Tehát nála arra kell odafigyelni, hogy igyon.
0: Hát itt a VB-n is, hát már mutatjuk. Tessetek elmenni erre.
3: Ez a hydration day. Tehát, hogy jellemzően neki ez ugye az, hogy ahhoz, hogy mindig toppon legyél koncentrációban, ahhoz az agyadnak is szüksége van folyadékra.
0: Ahogyne.
3: És neki ez nagyon nehéz a fejébe verni, hogy igyon. Tehát itt a legfőbb feladata a Franknak az volt, hogy itassa.
0: Te kis itassa. Is. Nem, most azt szeretném megkérdezni, nem, most te iszol.
3: De inni fogsz,
2: akkor múlik. Ugye anyukám pont az ellenkezőjét mondja egyébként minden szürke hétvégén. Az ivásra.
3: Igen, van az a fajta ivás, hogy nem előre visz. De jó,
0: Kristóf. Felkészülünk, beszélgetünk arról, hogy mit jelent ez. Egyébként nemzetközi megítélés szempontjából ez a második hely. Meg beszélünk a jelenről, meg inkább a jövőről is, azt szeretném, hogyha arra is ejtenénk egy-egy szót. És meg persze ennek a közösségi jellegéről, mert most a profi részt mondjuk, de mondta, hogy van Kisoroszliban is pártok, könnyen lehet az erős bázisépítés is azoknak, akik szeretnének ebben a sportágban megmerítkezni. Jó, SMS számunk 06 30 55 55 605. Ha van kérdés a futballgolfa kapcsolatban, bátran nyugodtan, és hogyha szeretnétek még plusz kérdést, akár Barbihoz is, vagy gratulálni, akkor nyugodtan ezen a számon megtehetitek. 4 perc múlva lesz 7:30, mindjárt folytatjuk.
5: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 2 óra 35, és ma reggel, július 8-án szerdán nagyon fókuszban a foci, legalábbis a futball, golf, és erről beszélünk most vendégeinkkel, Gábor Barbarával, Európa Jezüstérmes képviselővel, játékos, és Karakas Attilával. Attikám, te játékos vagy edző vagy, vagy hogy mind a kettő?
2: Játékos edző.
3: És már ügynök is, menedzser is.
2: Abszolút.
3: A Barbie-nak az ügynök.
2: Egyébként itt most beszélünk a Barbie-nak az ezüstérméről, ez valóban egyébként egy nagyon nagy dolog.
1: Hol tegyük tényleg a térképünkön?
2: Hát, egyéniben ezüstérmes lett ebben a sportágban, Európa-bajnokságon, de azért 2 évvel ezelőtt világbajnok lett párosban, ugyanebben a sportágban, a kezdő évében.
1: Azonnak a páros VB arany az erősebb.
2: Igen, de mégsem, mert ugye ott ketten hozzák össze. Tehát ott egymásra épülő játék van, és ott nagyon-nagyon eltaláltuk azt a párost, akik elindult.
1: Ez körülbelül, mint a teniszben a páros és az egyéni? Hogy tudjuk, hogy van páros is, de most ugye, nagyobb összeget letennénk, Kristóf, azért figyeljük a teniszt, nem nagyon tudnak megmondani az elmúlt pár évben párosban a Grand Slameket kik nyerték.
3: Tehát, hogy népszerűbb az egyéni, mint a páros. Egyébként ketten össze tudnánk hozni egy párost, amikor...
1: Nem vagyok benne biztos.
2: Itt egyre népszerűbb egyébként a páros, mert többen vannak a flightban, nagyobb a hangulat, jobb az egésznek a feelingje. Úgyhogy egyre inkább, illetve most már vannak Nations Cup-ok, ami azt jelenti, hogy különböző országok is megmérettetik egymást. Ilyenkor 7 játékos játszik különböző összeállításokban. Ebben is egyébként nagyon sikeresek vagyunk, úgyhogy ebből például világbajnokok is vagyunk, világbajnokok vagyunk a Nations Cup-ban, de egyéniben és párosban ezek a legnagyobb eredményeink, illetve korábban voltak már ilyen bele-bele martunk a nemzetközi eredményekbe.
3: Akkor itt most több versenysorozat van, tehát itt már Nations Cup-ról volt most szó, Professional Foot Golf Tour páros, volt itt Dubajban, volt páros, egyéni világbajnokság, Európa-bajnokság, tehát hogy a labdarúgó elitben csak a bajnokok ligája van, Európa Liga, meg Konferencia Liga.
1: Vagy és az Ázsia.
2: Meg van az Ázsia kupa, meg van a Konfederációs kupa, meg van a...
3: Szóval hány ilyen sorozat van nálatok?
2: Tehát jellemzően ez az a sportág, ami még alapvetően friss, 2007 óta van futballgolf.
1: Onnan indulunk, ez magyar találmány?
2: Futballgolf az nem. Ez inkább a gazdagabb országok, a skandináv országok és Németország, ott az északi részen találták ki. Ott ilyen futballgolf parkok épülnek, és nagyon sokan egyébként ebből élnek kint. Tehát azért Németországnak 300 pályája van. Nekünk most már van egy kis
1: rosszabb. mi hiányzik innen, hogy meglegyen az átütő és áttörő jelenlét, ami ha most itt vagytok és erről beszélünk, egyébként nagyon sokan ezt hallják, hallgatják, akár ez is lehet valami segítség neked. Szóval azt mondom, kíváncsiak, Barbi, hogy a sportolók tekintetében mennyire kell még nektek is elmagyarázni, hogy futball, golfozom, és akkor ülj le és mondd el, miről van szó. Tehát a kérdésem az, hogy mennyire kell nektek bázist, közösségi bázist építeni, hogy minél többen tudják, és nem feltétlen profi sportolók, hogy ez a sportág van, és menjenek például Kisorosziba az egyetlen egy magyar pályára.
2: Mi nagy, azért is építettük ezt meg, akár erőn felül is, hogy értsd, hogy finanszírozás hiányában, hogy ez az út legyen, amit most te mondtál, hogy legyenek ott születésnapok, legyenek ott bachelor partik, legyenek ott lánybúcsúztatók, legyenek ott, mert maga a környezet elképesztően szép, ugye itt egy golfpályán vagyunk, a golfpálya perifériáján.
3: Meg abszolút.
2: Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon elit, szép környezet, és egyébként sporton is lehet, és mi ebből szeretnénk egy ilyen piknik jellegű dolgot, hogy kapsz egy piknikosarat, oda kimész, a család leül, te rúgdalódzol a gyerekkel, anyuka megkeni a szendvicset, stb.
1: Mi még a Zsófinak is, aki
2: mi ezt szeretnénk, hogy abszolút ilyen közösségi szellemben szeretnénk ezt felépíteni. Persze kell minden sportághoz a profi, az elit szint, de jellemzően azért a tömegbázis adja mindig azt. És onnan választódnak ki majd Gábor Barbarák remélhetőleg.
4: A magyar elit szint milyen finanszírozást kap?
1: A másik kérdés akkor viszont...
2: Van egy szép kártyám. Sajnos a sportfinanszírozás ebben a sportágban még nem annyira működik. Igyekszünk. Hát saját erőforrásokat használunk most még, de remélhetőleg előbb-utóbb majd a sportfinanszírozás meglátja ebben a lehetőséget. Mi nagyon-nagyon szeretnénk ezt bevinni az óvodai és az általános iskolai testnevelés órákra, mert mindenféle képességet, készséget fejleszt, és mentálisan elképesztően karban tart.
3: De ezek ilyen majd kimondhatatlan $1000 özdíjazású tornák, akkor ez a játékosnak a fizetése például, vagy ezeket is vissza lehet forgatni, hogy aztán lehessen pályát építeni belőle, eszközt, felszerelést biztosítani belőle?
2: A futgolfban elengedték most már, lehet pénzdíjakat meghatározni, ezért is ugye a dubai torna ezért volt nagyon fontos a Barbie számára is, hogy ott egy kicsi pénzt gyűjtsön az évre.
1: De nem baj az egyébként, most viccen kívül nem baj. Van egy két jazz zenész, aki azért ír olyan popslágereket, annak a bevételéből finanszírozza a jazz pályafutását, mert abban ugyanúgy nincs pénz, most bocsánat a párhuzam miatt, de abban nincs annyi pénz, akkor elmegy egy-két olyan tornára, mint például gondolom Barbie is, amit sikeresen vesz, és akkor abból a pénzből mész vissza, és őrült módon ród az akadályokat.
2: Hát igen, hogyha bekerülsz már oda az elit körbe, mint ahogy ugye Barbie már bekerült, akár futballgolf, akár futgolfról beszélünk, akkor már egy picit a körülötte lévő hangulat is megváltozik, és a respekted jóval nagyobb, ezt sokkal több esélyed van arra, hogy nyerj. Ugye gondolom a teniszt mindenki ismeri, hiszen itt vannak még nagyszerű teniszjátékosok is az asztalnál, akik magas szinten is.
3: Asztalon és nagypályán is.
2: Meg is tudnék akár nevezni még itt pingpong bajnokot is, de hogy jellemzően ugye az a fontos, hogy a teniszezők is úgy vannak, hogy nem mindenki gazdag, de hogy valahogy megpróbálja megteremteni a játékából a finanszírozást, és itt is most jelenleg ez próbál zajlani, de hát azért ezek a nyeremények még nem akkorák.
1: Hogyha a teniszezőknél is az van, ugye az 50 és a 100-as listán bőven megéri utazgatni, ha, és nyilván minden nézőpont kérdése, és mindenki a saját szintjén nyomorog, hogy szokták mondani, aki 50. játékos, például teniszvilágrangistán, ő köszönjük szépen, tök jól megy 2-3 kört bizonyos nagy Grand Slam tornákon, vagy hoz egy 250-500-as tornát, akár egy 1000-esen bejut a 4-8 között, ő már anyagilag rendben van. Ez nálad hogy áll össze, Barbie? Neked ez a fő bevételi forrásod, vagy majd szeretnéd, hogy ez legyen, vagy munka mellett csinálod? Nagyon derék
4: módon.
1: Hát
4: jelenleg most végeztem az egyetemen is.
1: Ja, azt hiszem.
3: És bejelent, hogy adjam a pályázatásomat, köszönjük szépen.
4: Nem, de nem ez a fő bevételi forrás. Ezt még finanszírozni a következő versenyt lehet ebből. Aha. Jelenleg, vagy a nevezési díjakat befizetni, de többre ez most még nem.
1: Csodál össze a te naptárad. Hány edzés, hány verseny.
5: És milyen hosszú egy szezon.
1: És mikor születtél?
4: Jó, nem tudom.
1: Azt tudjuk, hogy nagyon fiatal vagy. Tehát egyébként, bocsánat, kezdjük akkor ezzel a legutolsóval, hogy ezt ugye mondtad Attila, hogy 99 éves korig is lehet. Tehát, hogy most éppen te milyen stádiumban vagy? Nagyon-nagyon jó korban?
2: Van még 76 éve.
1: Na, szóltattuk, hogy naptár és versenyek is,
4: hát
1: elfoglaltság.
4: Alapvetően ez egy 4 évszakos sport, tehát nincsen olyan, hogy vége van, csak a hó választhat el ettől.
3: Van olyan egy 4 évszakos levél egyébként?
1: Van, de gumiban.
4: Úgyhogy nagyon sokat utazom, egyre többet, hála Istennek, most már egyre több helyre visznek Attiláék, és ennek ezért nagyon hálás vagyok.
1: Hát meg te is van, nem lennének jó eredmények.
4: Engem hát nem mennék sehol.
1: És kérdeztek, hogy vigyetek már, levigy, szeretünk, de nem tudunk kivinni az eredményeit. Ne támaszták ezt alá. Szóval, hogy van ilyenkor, ha már elérsz egy szintet, és az a világbajnoki páros aranyérem, az Európa-bajnoki egyéni ezüstérem szerintem arra predesztinált téged, aztán majd cáfoljatok, ha nem így van, hogy akár kaptok már ti alanyi jogon az eredmények után meghívást, vagy még nektek kell jelentkezni? Hogy működik ez?
2: Hát a futgolfban vannak már olyan tornák, ahova az elitből hívnak meg, mert a tornának meg kell felelnie valaminek. Tehát, hogy mit tudom, egy FIFA 500-as tornának meg kell felelnie bizonyos követelményeknek. az élmezőny, női élmezőnyből, férfi élmezőnyből, szenyor élmezőnyből megfelelő létszámú versenyzőnek részt kell ahhoz vennie, hogy ezt a besorolást meg tudja tartani a következő évre is a verseny. És itt van olyan szerepe esetleg, hogy meghívnak játékosokat, és esetlegesen mondjuk eltekintenek a nevezési díjtól, vagy bármilyen. A futballgólban ez nem így van. Itt vérre menő dolgok vannak. Itt örülsz, ha be tudsz nevezni. Aztán. Olyan iszonyatosan gyors a rendszer. Tehát például a...
1: Milyen gyorsan fejlődik a sportág? És vagy?
2: Annak idején, amikor mi beléptünk ebbe a sportágba, akkor hoztunk ide egy profizmust, amit az egész világ elismert, és azt mondták, hogy ez egy követendő példa, és ott felépítettünk a Nemzetközi Szövetséggel egy olyan utat, ahol lépcsőfokról lépcsőfokra haladunk, és egyre professzionálisabb lesz a sportág. Ez azt eredményezte, hogy elképesztően népszerűek lettek a versenyek. Az osztrák verseny, ami mindig nyitja a szezont, ez ilyen április környékén van, a létszám, a nevezői létszám 3 perc alatt telt be. Tehát akinek lefagyott a rendszer, nem tudott indulni.
3: A magyar válogatottra nem lehet 3 perc alatt megigényelni az összes egyet a Puskás Arénában
1: nagyjából. Ezt nem mondod.
2: Tehát 3 perc alatt. Tehát, hogy aki 3 perc, 1 másodperckor regisztrált, az már csak várólistást tudott lenni.
5: Elképesztő.
1: Tehát aki akkor
5: nemzetközi viszonylatban hány ország az, aki nagyon aktív?
2: Jellemzően minden országból, vannak domináns országok, a skandináv országok, Svédország, Dánia, Norvégia, vannak azok az országok, akik megteremtették a sportágat, például Németország, akik ugye iszonyatosan magas szinten.
1: Dél-amerikai vonal nem jelent meg, még gondolom.
2: És most csatlakozott az idejébe, ugye egyre jobban terjesztjük ki a kört, és most már Ausztrália,
5: szokottam
2: Uruguay.
5: Kérdezni, hogy ott Oceánia, Ázsia.
2: Igen, tehát Uruguay, és most én azt gondolom, hogy lassan meglátják majd a lehetőséget ebben, csak hogy amiről beszéltünk, hogy egy futgolf az egyszerű, kimész a golfpályára, leásod a 18 lyukodat, aztán hátradőlsz és játszol. Itt pályákat kell építeni. Minőségi füvet.
1: És ahogy én ezt el tudom képzelni.
2: És ugye? Jobban közvetíthető. Ami nagyon-nagyon jó dolog, hogy a következő játékokon, a World Games-en már bemutató sportágként jelen lesz a futballgolf.
5: Pont ezt akartam kérdezni, hogy vannak-e esetleg 5 karikás aspirációitok?
2: Hát nem 5 karikás, hanem ez a most nem teszem...
1: 4 karikás.
2: Nem, 4,5 karikás. A világjáték, ugye Németországban tartják a világjáték, és a Németországban most kilobbizták, vagy lobbiztak, hogy a bemutató sportág legyen, és a következő világjátékokra, ha minden jól megy, akkor már.
1: Ugye mennyire tudtok ebbe beletenni, ha magyar pályát gondolunk, tehát magyar hungarikum részeket, vagy ez is fontos lehet, hogy megjelenik ez a pályákon mindenhol?
2: Abszolút. Ugye nagyon-nagyon, tehát én például most meg tudom mondani egy pályának a fényképéről, hogy ez melyik pálya. Tehát, hogy mit tudom én, az osztrák pályán van egy bob.
1: De ez tök jó.
2: Egy bob, amivel be kell emelni a labdát. Tehát ott a bobnak a végén kell be.
1: De egy ember a recepcióról?
2: A bob, egy bob. Rolga legyen szakyóra.
1: De ez nagyon, egyrészt vicces, de nagyon, tehát szédetesen jó.
2: Autentikus, abszolút, persze. Hogy ne, mi is alkalmaztunk ilyeneket. Egyébként most nagyon érdekes volt, hogy majd nézzétek meg a rájátszásnak a közvetítését, ami az EB-ről volt, ami a Barbie benne volt. Ott például, amikor az egyes szakaszon ott egy szekér alatt kellett átudni a labdát, egy ilyen brutál jól néz ki. Néztük csak, hogy mit akarnak, de aztán utána rájöttünk, hogy nekünk is volt ilyen 2024, csak már elfelejtettük.
1: Onnan
2: lenyúlták. És egyébként persze, mindent meg tudsz jeleníteni, tehát lehetne itt, hogyha ha pénzünk lenne rá, akkor lehetne itt Erzsébet híd, meg Lánchíd. Tehát mindent meg lehetne. Például én a Miniworld, ami van itt valahol Magyarországot északi részén, ott többször jártam, vagy onnan merítsek ötleteket. De mindent ki lehetne tenni a pályára egyébként, tehát abszolút.
1: Neked vannak kedvenc pályáid? Hány helyen voltál, összegeztél már? Gondolom, sok
4: helyen voltál. Hát most már egyre többen, talán egy 8-10 pályán már biztos voltam egy életemben. Amit kiemelnék, az most világbajnokságom volt a Németországban. Ott 2 pálya volt, és gyönyörű szép volt. A fűminőség nekem az nagyon sokat számít, hogy látványra nagyon szép legyen. És az voltam.
1: És kint valamelyik akadály, mire azt mondtad, hogy na ez...
4: Igen, volt egy hatalmas nagy rámpa, nem is tudom hány méter volt, magas volt. Kettő? Kettő és fél? Hát
2: nem, szerintem egy 4 méter magas végződött körülbelül, ott volt egy lyuk a végén, és abba kellett bepasszolni a labdát. Az elég nagy kihívás.
1: Mi van, nem sikerül? Annyiszor csináld, ahányszor, vagy a plusz-plusz pont, plusz-pont, plusz-plusz?
2: Úgy, hogy minden, úgyhogy beszéltünk róla, minden szakasz előtt meg van határozva, hogy annak a pályának mennyi a pár.
1: Hányosban,
2: így van. Tehát, hogy a pár az tudom, 3, 4, 5, esetenként 6 is lehet, és a maximális rugásszám egy szakaszon, az a pár kétszerese, plusz egy büntetés, ha nem fejezted a pályaszakaszt.
1: Nem lehet idővégezet, mert soha nem lenne.
2: És akkor ugye beszéltünk már arról, hogy van a vulkán, általában az mindig hármas, pár hármas, hogy ne tudjál nagyon elszállni, mert az egyik legnehezebb akadály, de van olyan hely, ahol azt mondjuk leveszik kettőre, pár kettes, és akkor maximum 5-öt tudsz rúgni rá.
1: Az előtte tesztelik valaki, vagy hogy lehet ezt megoldani, mint amikor látjuk egy kanyarnál, amikor megyünk az úton, hogy ott nem tudom, 30-40-nel lett benni, közben meg ugyebár Zsófi 80-nal is be tudná venni.
2: Tehát, hogy a Zsófiról elképzelhető.
1: Ezek reális számok, vagy magas szintű, tudod, teljesítések?
2: Kétfajta megközelítése van ennek a játéknak. Az egyik az a skandináv és a német, amikor azt mondja,
1: hogy mindenki
2: sok mínuszt rúgjon, tudod? Tehát legyen mínusz 20, meg mínusz 18, meg csak az a baj, hogy...
1: Itt az a jó, hogy jegyezzük meg.
2: Tehát igen, az a jó. Igen. Tehát az a baj, hogy idő után elveszel ebben már, hogy most mínusz 15-öt rúgtál, vagy mínusz 19-et, ott már nem érzed ezt a különbséget, mint amikor azt mondod, hogy párt rúgtam, tehát a 72-t, vagy 76-ot, tehát ott már látod a különbséget. De például itt beszéltünk már arról, hogy a Barbie mekkora pályacsúcsot rúgott, ő mínusz 15-öt rúgott a fán pályán, és az utána következő legjobb eredmény az a mínusz 11, de volt, aki plusz 8-ban teljesítette a pályát. Tehát ez egy borzasztó nehéz pálya volt, és ekkora különbségek képesek kialakulni, hogy 23 rugás egy körben.
3: Itt van világranglista egyébként, hogy hanyadik helyen vagy rangsorolva, nehéz szó, és az alapján kapsz mondjuk könnyebb vagy nehezebb ellenfelet, illetve a másik, hogy van-e olyan, hogy rangsorbesorolás, hogy játszhatsz egy 70 éves ellen, és tényleg, hogy ahogy mondtátok, hogy 3-tól 99, bár a legú is beleszólt, hogy David Attenborough miatt plusz 100-ast oda kellett írni, szóval, hogy bárki ellen játszhatsz egy versenyen?
4: Alapvetően az első körben sorsolnak. A rendszer kidobja, hogy kivel játszol, a nők a nőkkel, férfiak férfiakkal, és akár játszhatsz egy 70 évesen is, viszont a második, harmadik körre már erős sorrend van. Tehát minél jobb vagy, annál később fogsz indulni, és a legjobbakkal játszol.
1: Tehát mindig valaki ellen játszol, vagy inkább csak a pontszámokat gyűjtöd, és úgy alakul ki a végeredmény? Vagy is?
4: Hát is.
2: Ha? Mindig a pálya ellen játszol. Igen. A pályát kell legyőznöd.
4: Akkor jó.
2: És az ellenfelekkel nem szabad foglalkozni. Ha te kiteszed a legjobbadat a pályára, az a te mérőszámod, az a te értékmérőd. Ha te a pálya végén, vagy a kör végén úgy jött le a pályáról, hogy ez egy jó kör, akkor utána nézd meg az eredményt.
1: Egyetlen szoktátok nézni a többieket közben? Mert egyébként az zavarhat is, hogyha valami után rohansz.
5: Így van.
1: Meg nagyon zavaró lehet, hogy nem vezettek, akkor itt most bevagánykodok egyet, érted, sarokkal emelek várról, és cimpával teszem fel.
2: Hát a Barbie ebben ő nem szokta nézni az eredményt, mi nézzük helyette, és hogyha van időnk, és nem a pályán vagyunk épp, és esetlegesen az utolsó szakaszok előtt mondjuk meg, hogy hogyan állsz, és hogy miként van. Például én, hogyha szabad időm van, én nagyon sokszor leközvetítem a versenyt, pontosan azért, hogy minél többen lássák, minél többen érezzék meg benne azt, hogy ez egy mennyire jó sport, és hogy milyen iszonyatosan nehéz ez a sport. És most például úgy voltunk, hogy a döntő flightban haladtak, egy egész komoly kis előnyt sikerült összehozniuk, aztán utána megszorongatta az első helyezettet, akkor ott megijedt.
1: Hogy érezzék, hogy itt
2: mégis meg is nyerhetem, és akkor utána viszont taktikát váltott, és elkezdett vigyázni a második helyre. És amikor megérkezett a 18-as szakaszra, majd érdemes megnézni a Facebook oldalunkon, ott meg fenn van a közvetítés, hogy néz ez ki. Megérkezett a 18-as szakaszra, akkor egy könnyű szakasz, amit 2-ből, maximum 3-ból rugdalt, és volt 2 előnye a második helyhez képest, és egyszerűen látszott rajta, hogy nem biztos, hogy megoldja, és eltalált egy követ, ami autra dobta a labdáját, úgyhogy utána viszont meg már dolgozott benne a Daci, és aztán visszahozta, és egy sikerült egy X-re menteni, és aztán következett a rájátszás. Ott viszont már nem volt kétség, azt annyira komolyan lehozta, hogy esélyesen volt a cselánynak.
5: Barbi, kik az ellenfeleid, akiket te annak tartasz, vagy akiknek szeretnél a nyomába érni, esetleg van-e példaképet köztük?
4: Hát alapvetően egy német lány, aki most dominál, Weidenegger Andrea, ő vele játszottam, és ez nekem nagyon nagy motivációt adott, hogy megszorongattam, úgymond. Láttam, hogy ideges volt, eldobta a kulacsát, megvertem.
5: Ez olyan
4: azért egy kicsi motivációt adott, hogy ő itt a nagy lány, aki. Igen, és őt is meg lehetett, és pedig azt hittem, hogy nem, ő nagyon kiegyensúlyozott mindig. Aztán végül kiderült, hogy mégiscsak nem annyira, hogyha egy-két rugásra vagyok tőle, vagy akár át is veszem a vezetést.
3: Mi volt ez a nagy felsóhajtás az előző kérdése, amiközben Attila válaszolt?
4: Mi is volt a kérdés?
3: Az volt, hogy amikor az ellenfeleknek a pontszámait számolod-e, nézed-e, vagy ők segítenek ebben, és akkor egy nagyot felsóhajtottál, hogy na most vajon mit fog mondani?
4: Hát igen, mert az elején ez nekem nagy hibám volt, hogy néztem az eredményt, vittem magammal a telefont, és nagyon sokszor megnéztem, és akkor szétestem, hogy öt rugásra vagyok. Akkor itt nincs dobogó, és valóban voltak versenyek, amik el is mentek. Aztán jött egy kis szankció, hogy nem vihetek telefon magammal.
1: Igen, jobb kizárni azért a külvilágot, nem?
2: Az a baj, hogy mivel ez egy... Igen, de van egy, nagyon, ez egy olyan sportág, hogy nincs bíró. Tehát ez egy gentleman agreement sportág, ami azt jelenti, hogy és ugye valamelyik játékosnak vezetnie kell telefonon a szkort, valakinek papíron, és valaki meg utazik. Tehát hogy azért nem tudod elvenni a telefont, ha neki kell írni. Tehát maximum, ez ugye sajnos nem, és még az adatforgalmát sem, mert ugye egyébként nem tudja rögzíteni az eredményt. De egyébként beszéltünk ugye arról, hogy mi ez a második hely az EB-n, én azt megpróbálom most itt helyre tenni. Tehát amikor elmegyünk egy nemzetközi versenyre, és mondjuk Magyarországról nem jön lány, csak mondjuk a Barbie egyedül, vagy hölgyversenyző, bocsánat, akkor ugye itt a párosodás az úgy van, hogy ugye párt kell találnod magadnak, akivel együtt játszol. És idáig mi azért elég keményen kutakodtunk, hogy párt találjunk a Barbie-nak, de mivel egyébként bárkit képes a dobó közelbe vinni párosba, a saját erényeit használva, és a másiknak az erényeit kihasználva, elég jó eredményei vannak párosban is. De viszont most, hogy az Európa Bajnokság a második lett, és most megyünk nem sokára majd a Germán Operre, sőt jövő héten a Szlovák Operre, már most őt keresik. Tehát most már őt jelöligetik be, hogy igazolja vissza.
5: És te válogathatsz.
2: Így van. Így van.
1: Most ne. Most várj ki. Nem mondj, igen. A beszélgetésünk vége felé járunk. Hogy álltok most, azon túl, hogy örülünk, hogy van ez a fantasztikus pálya, amit majd azért Kristóffal tesztelünk. És
5: én a piknikosára szívesen betartakozom.
1: Te pedig mondott, igen.
3: Hagyjuk a macilacikat, a piknikosát, én is majd ez, igen.
1: Szóval, hogy álltok a bázis tömegnövelésben, mennyire tudnak rólatok, mennyire kell ebben még kommunikációban, meg bármi másban jelen lenni, hogy jöjjenek az emberek. Nyilván látod az elmúlt évekből, hogy mennyire nő vagy gyarapszik a futball-golf rajongók száma.
2: Én azt gondolom, hogy nekünk a feladatunk az, hogy egy olyan réteget szólítsunk meg, aki nem a futballgolfban van, vagy a futgolfban van most jelenleg. Tehát nem szeretnénk a futgolfból elhozni játékosokat, de nagyon szeretnénk, hogyha a futgolf éljátékosai is kipróbálnák ezt a sportágat. Sajnos sokszor tapasztaljuk, hogy egy futgolf játékos eljön játszani, nem annyira sikeres itt, és aztán lemorzsolódik. Ezért mi egy olyan bázist szeretnénk építeni, aki a futballgolf sportágban szeretne eredményeket elérni, ott akarja megmutatni a tudását, a kvalitását. Tehát nekünk olyan játékosok, és ami a legfontosabb, hogy olyan játékosokra van szükségünk, akik élvezik. Aki eljön a barátnőjével, eljön a feleségével. Kim voltunk a német világbajnokságon, egy nagyon érdekes dolog, és akkor ugye a Magyar Szövetség azt mondta a világbajnokság lecsengése után, vasárnap vége volt a versenynek, hogy hétfőn újra kiviszi a magyar csapatot, hogy még egyet edzen a pályán, ha már úgyis kimaradtunk, és a repülőnk csak este jött vissza. Kimentünk a pályára, 2018 szakasz, 36 szakaszra, és mondták, hogy hát most induljatok el, most játszatok, mert itt délután tele lesz. És akkor mondtuk, hogy de, mitől lenne tele, ne hülyeskedjetek meg, és akkor elkezdtek jönni. Miniszoknyás, hosszú szoknyás lányok, kalapos fiatalok. És egyszer csak megtelt a pálya. És
1: de jó.
2: több száz ember volt kint a pályán, persze a hamburger, meg a hotdog, meg a sör, az is ment, de jellemzően, ott voltak, és mozogtak, és olyan látvány volt, hogy ezt nem hiszem el, hogy ilyen van egy ebben a sportágban, és tényleg ilyen
1: ezt
2: van.
1: Szeretnétek ti is, hogy legyen egy ilyen jellegű?
5: Megkívánjuk nektek is,
1: Rosszibor. És igazából így kezdtük, hogy csináljunk ezt kedvet, és ennek nagyon örülünk, és szerintem remélem, hogy sikerült is ezt kedvet csinálni. Mi biztos, hogy megyünk és megnézzük, és gratulálunk nektek, Barbie neked is. Köszönöm. És hova tovább, mi a következő cél? Merre mentek, mondták két túr?
2: Jövő héten a Szlovák Operre megyünk, én azt nagyon remélem, hogy a Barbie, fogd be a fület, hogy a Barbie is legalább dobogós lesz. Ez egy iszonyatosan nehéz pálya egyébként, mert a fű az hagy kívánni valókat maga után. És azután
1: akadályok? Pedig... Ilyenkor már látjátok, hogy milyen akadályok?
2: Ismerjük már, azt a pályát ismerjük, úgyhogy most úgy néz ki, hogy lehet, hogy még edzeni se lesz időnk, és csak úgy beugrunk. És az a jó egyébként a versenyek, hogy páros versenyekkel kezdődik, tehát a páros versenyen valamennyire begyakorod a versenyhelyzetben is a pályát. És aztán a nagy cél az a German Open, tehát a német Open, a szeptemberben lesz majd Dilmsteinben. Az egy nagyon-nagyon izgalmas pálya, azt nagyon-nagyon várjuk már.
1: Ati, Barbie, Ati, akkor így nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és tényleg sok sikert ez, és a pályához, meg a sportákhoz is, és aztán reméljük, hogy sikerült egy kicsit kedvet csinálni
2: mindenkit
1: hozzá.
2: Mindenkit várunk, kis rosszítóra.
1: Nyilván, szó évek, tényleg évek óta, de jövünk és megyünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Egy percem út 8 óra, hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
2: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
3: Végre valami okosat is csinált, Egbert.
4: Nekem ez az ember gyanús.
5: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
6: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente, Csonka Zsófia és Szalai Kristóf Junior. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Somogyi Zsolt gondolataival.
8: Új utakon Somogyi Zsolt jegyzete. Fele-fele, a bejelentést követő üzenet cunami lényege két szó volt, gratuláció és aggodalom. Részvételt nyilván itt csak írták meghökkentően sokan. Voltak éppen nem lehettem meglepve a felkérésen, nagyon is, a barátok szeretete jól esett, de azt hiszem nem volt véletlen, hogy rengetegen féltön kívántak sok sikert. Mert a feladat nagyon nehéz. Mindannyian szeretnénk megőrizni, megtartani gyerekkori szerelmünket, a lap papírra nyomtatott verzióját, de a gazdasági körülmények e tekintetben egyre fenyegetőbbek. A kihívás másik nehézségét az előző 10 esztendő jelenti. 30 év ismeretség után Szőlősi György pozícióját vehettem át. Nemrégiben egy interjúban maga Gyuri is elismerte. Sokan figyelmeztették, nem jó irányba tart, de meggyőződése legyűrt minden szívből küldött jó tanácsot. Nem vagyunk egyformák, nem gondolkodhatunk ugyanúgy. Kinek a Fradi kedves, kinek az Újpest, egyikünk a gombát nem eszi, más a halat kerüli. Az NS dolgozóit, és ezt alika innen tudja meg Gyuri, nagyon megosztották a döntései. A legenyhébb kifejezés, hogy nem mindenki értett egyet azzal, amit más gondolt, ami az újságunkban megjelent. Vannak munkatársak, akik szerint megbocsáthatatlan dolgok történtek a lap szellemisége ellen. Most pontosan látni, a kollektíva tagjaiban jelentős feszültség halmozódott fel, amelyet a politika túlzott beáramlása okozott a sportba és a sportlapba egyaránt. A felkérésre igent mondva hitet tettem amellett, hogy a szerkesztőkben, újságírókban, minden dolgozóban felgyülemlett zaklatottság kreatív energiával alakítható át, amellyel frissebb, más hangvételű lapot adhatunk olvasónk kezébe. Kivételes lehetőség ez, nem kérdés, hogy a 16 éven át tartó kormányzásnak rengeteget köszönhet a sport, fejlesztések, támogatások, a szurkolók, olvasók jól tudják, miről van szó. Az már vita témája lehetne, hogy a sportba, főleg a futballba öntött pénzmennyiség megfelelően hasznosult-e. Lehetett volna sikeresebb a magyar válogatott, vagy a magyar bajnok a nemzetközi porondon, mint amennyit a kormány ráköltött? Nem meglepő, ahányan vagyunk, annyiféle választ adunk erre a kérdésre. Mégis jól érzékelhető a vágy, hogy az olvasóink a sportra, a sportolóra, a végeredmény megszületésének okaira, hátterére kíváncsiak. A politikára, ha még oly meghatározó is a sportban, sokkal kevésbé. Ezt szem előtt tartva tervezünk élvezhető, izgalmas, információkban gazdag újságot készíteni.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Argentínával és Svájccal lett teljes a labdarúgó VB negyeddöntőjének mezőnye. Egy gólos hátrányban várja a hazai visszavágót az Eto FC a BL-ben. Djokovic több mint 5 órás csatában jutott a négy közé, ahol Sinner vár rá Wimbledonban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Argentina egy 92. percben szerzett góllal 3-2-re legyőzte Egyiptomot a labdarúgó világbajnokságon. Lionel Messiék ezzel bejutottak a negyed döntőbe. Egyiptom a hajrában még 2-0-ra vezetett, innen fordított a címvédő. A 79. és a 92. perc között Cristian Romero, Messi és Enzo Fernández találataival. A háromszoros világbajnok először nyert mérkőzést világbajnokságon 2 gólos hátrányból. Lionel Messi továbbra is elképesztő formában játszik. Sorozatban a 9. VB meccsén és egymás után már a 6. egyenes kieséses mérkőzésén talált be. Természetesen mindkettő rekord. A 8-szoros aranylabdást a tegnapi gólja és gólpassza után pedig megválasztották a meccs legjobbjának. Csak úgy, mint Argentina eddigi összes idei VB találkozóján. Messi a találkozó után az argentinok kitartását emelte ki.
2: Egyszerűen csak boldog vagyok, hogy tovább jutottunk, és azért, ahogyan tovább jutottunk. Nagyon nehéz meccs volt, főleg, hogy 2 gólos hátrányba kerültünk. Megszenvedtünk a győzelemért, de sikerült. Sokszor elmondtam már, ez a csapat nem adja fel, mindig a végsőkig harcolunk. Elképesztő volt, amit letettünk az asztalra. Bízom benne, hogy így tudjuk folytatni a tornát.
1: Mustafa Zico 2 gólt szerzett Messiék ellen, de csak az egyik volt érvényes. Az egyiptomi szélső dühösen a játékvezetőt is okolta a lefújás után.
3: A játékvezető nem volt korrekt, egyáltalán nem volt az, ez teljesen egyértelmű. Lerombolta a teljesítményünket az ítéleteivel. 2-0-ra vezettünk, de nem tudtunk mit tenni. Sajnáljuk, hogy így alakult. Boldoggá akartuk tenni a szurkolóinkat.
1: Argentina ellenfele a negyed döntőben majd Svájc lesz, amely 11-es párbajban búcsúztat a Kolumbiát. Most következzen a mérkőzés tudósítása Tóth Bélától.
4: Svájccal vált teljessé tehát a legjobb 8 mezőnye a világbajnokságon. Svájc-Kolumbia rendes játékidőben és hosszabbítás után is 0-0, 11-esekkel 4-3 az európai ország javára. A mérkőzés első félidejében egy-egy lövés adódott mind a két oldalon.

0: A 21. percben Puert a 16 méterről tekert, védett Kóbel, a 30. percben pedig Rieder lőtt közelről, ott pedig a kolumbiai hálóőr Vargas hárított. A fordulás követően Rieder szabadrúgásból veszélyeztetett, mellé ment a labda, sok párharc, valamint test a test elleni ütközet jellemezte ekkor a mérkőzést, a kapuk nem sokat forogtak veszélyben, 0-0-val ért véget a 90 perc. A túlóra első 15 percében előbb Lukumi találta el fejjel a kapufát, közel járt tehát a vezetés megszerzéséhez a dél-amerikai válogatott, majd Campas távoli kísérleténél Kóbel hárított nagyot, Amdouni révén veszélyeztetett Svájc az első 15 percében a hosszabbításnak, a közeli lövés Amdounitól végül is nem tudott túljárni Vargasnak az eszén. A 115. percben Campas szemben állt a kapussal, ám a lövése kimaradt, a kaput sem találta el a kolumbiai szélső, ez volt a legnagyobb lehetőség a hosszabbítás második felében. 0-0 után tehát következhetett a 11-es párbaj, itt kolumbiai részről Davinson Sánchez és Cucho Hernández hibázott, míg a svájciaktól egyedül Akanji hagyta ki a saját lövését, Ruben Vargas lövésével pedig tovább is jutott a következő körbe Svájc, mert hogy 4-3-ra megnyerte a 11-es párbajt. Svájc a következő körben tehát Argentínával találkozik majd a negyed döntőben a világbajnokságon. Mi egyszer a végeredmény? 90 és 120 perc után Svájc-Kolumbia 0-0, 11-es párbajban 4-3 Svájc javára.
1: A torna előtt talán csak álmodtak arról, hogy a VB címvédő Argentína ellen játszanak majd negyed döntőt, de ez most megvalósult, és szerinte ez a csapat még messzebb juthat. A svájci válogatott szövetségi kapitányát Murat Jakint hallják.
2: Kolumbia ellen a világbajnokság legjobb svájci csapata akartunk lenni, és ezt el is értük. De az út még folytatódik. Lehetőségünk nyílik arra, hogy Argentina ellen, a világbajnok ellen játszunk a negyed döntőben. Nem hiszem, hogy erről valaha is álmodott volna bárki. De most is láthattuk a mi focink magas szintjét, azt, hogy milyen fáradhatatlanul dolgoztunk, a játékosok érettségét, és milyen színvonalon valósítottuk meg mindezt. Úgy gondolom, hogy ezzel a csapattal még sok nagyszerű dolgot elérhetünk.
1: Svájc ezzel 1954, vagyis 72 év után jutott ismét negyed döntőbe a VB-n. Argentinával és Svájccal lett tehát teljes a labdarúgó VB negyed döntőjének mezőnye. Ma szünnap lesz a tornán, de holnap este a legutóbbi világbajnokságon ezüstérmes Franciaország a 2022-ben negyedik Marokkóval csap össze 22 órától. Pénteken 21 órától az EB címvédő spanyol válogatott Belgiummal találkozik. Szombaton késő este Anglia-Norvégia mérkőzést rendeznek, míg a negyeddöntők sorát vasárnap hajnali 3 órától a címvédő Argentina és Svájc találkozója zárja. A Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton mindegyik mérkőzés élőben követhető.
3: Nemzeti Sport Krónika.
1: Maradunk a labdarúgásnál, hiszen a magyar csapatok számára a héten már megkezdődnek, vagy megkezdődtek a nemzetközi kupák. Tegnap a bajnoki címvédő Győr mutatkozott be, amely 1-0-ra kikapott a Vikingó Reykjavik vendégeként a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában, és annak is az első meccsén. Az Eto új vezetőedzője, a Borbély Balást váltó Efrain Juárez tétmérkőzésen ezen a meccsen mutatkozott be. Az Eto tehát egy gólos hátrányból várhatja a jövő keddi hazai visszavágót. A bajnoki bronzérmes Paks a Panathinaikos csapatával találkozik majd a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. A görög együttes július 23-án érkezik Paksra. Bognár György vezetőedzőt hallják.
4: A legnehezebb ellenfelet kaptuk, nem csak névre, hanem játéktudásban is. Én azt gondolom, én örülök egyébként neki, hogy egy olyan csapat jön ide Paksra, aki nemzetközi szinten is elismert, és játssza a játékot. Tehát én azt gondolom, egy jó mérkőzés várható. Nyilván nem mi vagyunk az esélyesei két mérkőzés alapján a továbbjutásnak, de az, hogy egy Panathinaikos tétmérkőzésen el tud jönni Paksra, szerintem ez jó.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Vízilabdával folytatjuk, a férfi OB1-ben bronzérmes BVSC-nél. A szezon végén távozott két saját nevelésű, 3 éve a juniorokkal világbajnok, de azóta már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott kulcsjátékos Mészáros Mátyás és Tátrai Dávid, valamint Csapó Miklós és Nika Susavisvili is. Helyükre két játékos érkezett, a korosztályos válogatott Cseh Maxim, valamint az amerikai Chase Todd. Mészáros Mátyás és Tátrai Dávid is légiósnak készül. Mészáros esetében már azt is tudni, hogy új állomáshelye a szerb Novi Belgrád lesz. Varga Dániel vezetőedző az M1-nek elmondta, a mostani keretminősége körülbelül azonos az egy évvel ezelőttihez. Ami azonban a különbséget jelenti, az a változás, amit a keretben eszközöltek, az új játékosok által hozott és a régiekre ható impulzus. Varga Dánielt Andrássy Gyula kérdezte.
5: Ha én most egy tehetséges fiatal vízilabdázó lennék, akkor nagyon vonzó lenne Varga Dániel BVSC-je. Arra lennék kíváncsi, hogy edzőként mekkora büszkeség neked, hogyha két fiatal játékos ilyen szinten folytatja a pályafutását.
6: Köszönöm a kérdést, mert nem a veszteség érzetet érzem Matyi és Dávid esetében, hanem annak a munkának a gyümölcsét, amit nem az elmúlt két év, hanem az elmúlt 12 év BVSC-s utánpótlás milliója, a közeg és mindez, ami a BVSC-t jellemzi, és persze az elmúlt két évben én is tudtam hozzátenni, tehát egy nagyon picit azért magaménak is tudok, de az elsősorban Matyi és Dávidnak a sikere. Én támogattam őket, hogy ilyen nagyszerű csapatokban menjenek el játszani, végül is ez is egyfajta fél siker, de ugye nekünk a jövőre kell koncentrálnunk, immáron nélkülük, és Cseh Maximum, illetve Chase Dodd szerződtetésével azt gondolom, hogy nem csak hogy pótolni tudjuk a távozókat, hanem talán még ezáltal még jobbak is tudunk lenni.
5: Mi a következő lépcsőfok egy nagyobb cél felé?
6: Objektív célnak a döntőbe jutást tűzzük ki magunk elé. És ugye van két kupa, az Eurókupa és a Magyar Kupa, ahol azért a sorsolás is befolyásolja, hogy mik lettnek a reális elvárások. Én tavaly is ezt mondtam, hogy ha tudjuk, hogy ki az ellenfél, akkor megmondom, hogy mi a realitás. A Magyar Kupában a Fradit kaptuk az elődöntőben, az Eurókupában pedig az elődöntőig olyan csapatokat kaptunk, akik bár többen is a Bajnokok Ligájából jöttek, de úgy voltunk vele, hogy oda tettük magunkat, hogy meg tudjuk őket verni, és magabiztosan hoztuk is. A nagyon erős Adrian Split ellen végül nem sikerült. De összességében, amit elvártunk magunktól, az sikerült a kupákban. És jövőre is azt mondom, hogyha verhető és olyan ellenfelénk lesznek, akik közelebb vannak hozzánk, azokat biztos, hogy...
1: Befejeződött a wimbledoni tenisztorna a magyar játékosok számára. Tegnap utolsóként Stollár Fanni vegyes párosban, az elődöntőben női párosban pedig a negyeddöntőben búcsúzott. A magyar teniszező vegyes párosban a horvát Ante Pavic oldalán két szedben 7-6-6-3-ra kikapott az ausztrál Hunter Palmans 2-től, így nem jutott be a döntőbe. Női párosban szintén tegnap Stollár Fanni az amerikai Muhammaddal az első helyen kiemelt, és a tornát két éve megnyerő Taylor Townsend Katarina Siniakova duóval találkozott a negyed döntőben, és végül kétszettes vereséget szenvedett. Férfi egyesben az egyik ágon összejött az álomdöntő, Novák Djokovic ugyanis Jannik Sinnerrel találkozik. A 24-szeres Grand Slam győztes Djokovic Félix Auger-Aliassime mellen játszott parád és negyed döntőt, hiába nyerte meg az első és a harmadik szettet is a szerb klasszis, kanadai riválisa mindkétszer egyenlített. A mindent eldöntő ötödik játszma aztán végül rövidítés után dőlt el, amelyben a 39 éves Djokovic volt a jobb, aki minden idők leghosszabb wimbledoni negyed döntőjét 5 és negyed óra alatt nyerte meg, így készülhet pályafutása 15. elődöntőjére, a legendás füves pályás Grand Slamen. Ellenfele a világelső Jannik Sinner lesz, aki 3 szedben búcsúztatta Jelenás Straffot. Mats Pedersen nyerte a francia kerékpáros körverseny 4. szakaszát, míg összetettben a norvég Torsten Tran átvette a vezetést Tadej Pogacsártól. A 181,9 kilométeres etapon tegnap már végig Franciaországban tekert a mezőny. A sárga trikó Tranhoz került, előnye pedig fél perc a második Quinn és csaknem 8 perc a legnagyobb esélyesek Pogacsár és Vingegaard előtt. Tran ezek után az M4 Sport helyszíni stábjának nyilatkozott is.
7: Hogy őszinte legyek, egy kicsit még sok hatás alatt vagyok, nem teljesen értem, mi is történik. A csapatom azt mondta, hogy a szökéssel kellene mennem, és szerencsére így is tettem. Ez így végül egy szép nap volt.
1: A túron ma 158,3 km teljesít a mezőny, az M4 Sport élőben közvetíti majd a szakaszt. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapest szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Csók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Na nézzük a nagy kalandot és a hozzátartozó szervezőt. Már is kapcsoljuk, itt van velünk Szabó Gabi!
2: Jó reggelt, Harsányi Levi, és jó reggelt a hallgatóknak. Én ezt a Bogabi Mitti vagyok.
1: Jó reggelt, hát szia, jó reggelt. Igen, a hallgatóknak persze Csonka Zsóf is itt van, és Szalai, ugye, futball, golf, Kristóf, sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
3: Junior.
1: Gabi, nagyon örülünk, hogy megint beszéltünk, mert mindig élmény, és ha te vagy, akkor biztos valami komoly élmény van, körvonalazódik. Méghozzá 2026, július 9-én, tehát az azt jelenti, hogy mennyit kell aludni Kristófnak?
3: Mindösszesen egyet.
1: Így van.
2: Egyet.
1: Ráadásul ugye Sobri Jóska élményparban kerül egyfajta megrendezésre, bár ez a kifejezés így elég fura, de szóval ott szervezitek a jótékonysági nagy kaland napot. Ugye Sobri Jóska Bakonyi Kaland és Élménypark kezdeményezés először, de majd ebben te segíts nekünk. 2016-ban szórakoztatta leginkább ugye a rászoruló családokat. Na, miről is van szó?
2: A Népesedési Világnap július 11-én lesz, ebből az apropóból, mi 2016-ban kitaláltuk, hogy hagyományteremtő céllal elindítjuk a Nagy Kaland Napja sorozatot. Ennek 2016-ban annyira nagy sikere lett, hogy gyakorlatilag szuperhősöket is avattunk, meghívtunk nagyon-nagyon sok mindenkit erre a napra, azért, hogy egyrészt a természet közelsége, a csapatépítő jelleg, az valahogy egy ilyen kalandparkban másképp valósuljon meg, mint ahogy eddig az emberek megszokták. A hagyományteremtő céllal az is volt igazából tényleg a célunk, hogy akár az ország más kalandparkjai is hozzánk csatlakozzanak, és felkarolják ugyanúgy ezt az eseményt, vagy mellénk állva együtt szervezzük akár ezentúl ezt az eseményt. Na most akkor a Nagycsaládosok Országos Egyesületével egy nagyszerű együttműködésben kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha mi ezt jótékonysági alapon is rendeznénk, hiszen nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjunk adni is. A kalandpark szemlélete és a családias összefogás, ami egyébként a családi vállalkozásból is jön, hiszen egy család indítványozta és kezdeményezte ezt az egész kalandparkot, gyakorlatilag odáig fajult, ha szabad ezt így mondanom, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesületével azóta is együttműködve szervezzük meg a Nagy Kaland Napját, aminek a célja, hogy 100 nagy családot lássunk mindig vendégül.
1: Gabi, most bocsánat, hogy mondtad nagy család, ugye itt van a Kristóf, aki egyedül él, de remélem előbb-utóbb ez családja is, bár azért vannak kétségeim, hogy például elmet ő is, tehát ide mondhatni egy-egy ember is mehet ugyanúgy a lendülettel, mint a nagycsaládosok, és akár ő is ezt a nagycsaládos hangulatot, szemléletet, érzést átveheti ott.
2: Abszolút, a július 9-e idén, vagy minden évben ez a nap, a Nagy Kaland Napja mindenkinek szól, tehát mindenki előtt nyitva vannak a kapuk. Ez a rendezvény annyiban a nagycsaládosoké, hogy mi 100 nagycsaládot vendégül látunk. Aha. Tehát mi megszerveztük azt, hogy 100 nagycsalád az ország minden pontjáról érkező nagycsaládok itt ma úgy a vendégeink lehessenek, hogy 50 féle játékot kipróbálva ingyen adjuk ezt a szolgáltatást nekik. Képzeljétek el, lesz olyan nagycsalád, akik 8 gyerekkel érkeznek, lesznek 7 gyerekes családok, akár Békés Csabáról és más messzebb, távol lévő városokból. Úgyhogy gyertek egyedül is egészen nyugodtan, kapjatok kedvet csak ahhoz, hogy legyen majd nagy családotok, és tényleg mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk.
4: Mi alapján választjátok ki azokat a családokat, akik végül meghívást kapnak?
2: Nagyon nehéz egyébként ezt mindig eldönteni, és ebben nagy segítségünkre van a Nagycsaládosok Országos Egyesületének koordinátora, aki minden évben ott áll mellettem a színpadon, és a Takács Kapott Ildikó kapja, hozzáérkeznek be a jelentkezések. Ugye mi meghirdetjük ezt a programot, ilyenkor a nagycsaládosok jelentkezhetnek erre, hogy ők mondjuk szeretnének, mert ők még soha nem jártak a Sobri Jóska kalandparkban, mert ennyi és ennyi gyerekük van. Érdekes statisztikai adatokat kaptunk az idén. Képzeljétek el, hogy egyrészt 78%-a a jelentkezőknek még soha életükben nem jártak itt a Bakonyban, itt a Sobri Jóska kalandparkban. Másrészt 64%-uknál a 4 gyerek az a minimum, tehát itt 116 olyan nagy család érkezik, ahol apa, anya hozza a minimum 4 gyereket ebbe a parkba. Akik jönnek, azok, akiket például említettem, 7 gyerekes családok, mindenhol teljesen természetes apa, anya és a 7 gyerek, de egyébként mozaik családok is szoktak természetesen jönni, de ebben a statisztikai adatban is látszik, hogy nagyon nagy számban vannak olyan családok, ahol abszolút nem volt válás, nem történt semmiféle egyéb más külső körülmény.
1: Ez jó, de az is természetesen.
2: Igen, igen, tehát hogy létezik még ez, és egyébként pedig azok is nyilván, akik akár egyszülős családok, azoknál is természetesen, ahol tudunk, mi mindig segítünk, és mindig figyelembe veszik a szervezők, hogy olyanok is eljussanak hozzánk, akik még soha nem voltak. Nagyon sokan szeretnének egyébként vissza is jönni, tehát olyanok is jelentkeznek, de nyilván megpróbálunk mindenkinek lehetőséget adni, tehát így a 10 év alatt, amióta mi ezt elkezdtük szervezni, ez egy fontos szempont, hogy, hogy a mindenféle körülményt is figyelembe vegyünk a választásnál. De nem könnyű a feladat.
4: Gabi, számodra főszervezőként, háziasszonyként melyik az a pillanat a nap végén, hiszen ugye giga rendezvényről van szó, amikor azt érzed, hogy oké, ez most jól sikerült, és megérte a rengeteg munkát?
2: Hát a hideg rázajuk most is, mert én tényleg 10 éve ott lehetek ezen a rendezvényen, és egyes egyedül a Covid éve volt, egyetlen egy olyan évünk volt, amikor el kellett tolnunk az eseményt, és minden évben már a megnyitó pillanatában, amikor mi 10 órakor egy ilyen hivatalos ünnepélyes megnyitón köszöntjük a vendégeket, és ott állnak a színpad előtt a gyerekek, ott áll mellettem Sobri Jóska életnagyságú figuraként, képzeljétek el, és akkor ott feszíti az izbony. Van nekünk egy kedvenc dalunk, amit mi mindig egy ilyen kis flashmobként, vagy egy ilyen kis közös táncként elkezdünk egyszerűen táncolni, amikor lemegy a hivatalos megnyitó, akkor utána egyszerűen beállnak oda mellém a gyerekek, és elkezdjük a Happy Day című dalra egy ilyen közös táncot, és utána elkezdünk így vonatozni a színpad előtt, és mindenki már délelőtt 10 órakor, képzeljétek el, hogy így összeérnek a szálak, összeérnek a teljesen idegen családok is, és utána mindenki jön velünk, egész nap követ bennünket, mi Sobri Jóskával megyünk a különböző játékokhoz, irányítjuk őket, és egyébként mindig keressük a legbelevalóbb családot, tehát olyan játékokat találunk ki nekik, mint közös tutajhúzó verseny, vagy éppen ilyen pecsétgyűjtés is van a különböző helyszíneken, lehet a drótkötélpályán mászni, lehet repülni a megasziplájnon, szóval óriási földön, vízen, levegőben zajló hatalmas nagy játékról van szó, úgyhogy nekem az élmény az így egész napos.
1: Gabi, de... ahogy beszélsz róla, már mi is ott vagyunk.
3: Amilyen lelkesedéssel, igen, jó hallgatni, tényleg.
1: Azt tudom én elképzelni, hogy te élen jársz, jelesül, hogy ezekben eseményeken részt veszel, tehát mindegyik.
4: Előteszered a megazipline.
1: Igen.
2: Képzeljétek el, ez tényleg így van, úgyhogy gyertek el, és győződjetek meg ti magad. Én tényleg fölmászom, és fölmegyek a megazipline-ra, és fölveszem a sisakot, és rám kötik ezt a hevedert, és én is repülök, sőt, én is fölmegyek a gyerekekkel a drótkötélpályára, és hát akár a gokárt pályán megtalálhatok, vagy például van egy óriás hintán, képzeljétek el, életemben nem ültem még, azelőtt én ilyenekkel már azért úgy megvolt bennem ez a, és én mindent bevállalok azért, hogy tényleg abszolút megmutassam, hogy én veletek élek, én is anyuka vagyok, tehát én ezen így már végigmentem, hogy anyukaként az embernek bevállalósnak kell lenni, és gyerünk, és akkor játszunk, kalandozzunk egész nap. Úgyhogy én abszolút, ez a szívem csücske, ez a rendezvény, ez az összefogás, ez a jó kedv, amit látunk, mi délután 5-kor, mikor vége van, képzeljétek el a rendezvénynek, mindenki ott állunk egy ilyen, van egy utolsó nagy játék, az is egy ilyen kalandkeres, vagy egy ilyen játékkeresés, kincskereső játék, és képzeljétek el, hogy utána minden gyerek odajön körénk, így összeölelkezünk, van egy bohócunk, akivel együtt így minden gyereket így gyakorlatilag megölelgetünk, és amikor vége van, akkor mindenki néz ránk csodálkozva, hogy mikor folytatjuk már, mikor jöhetünk már újra. Szóval nagyon nagy ajándék ez nekünk is, szervezőknek, és hát mindenkinek, akinek ezt adhatjuk.
4: Tapasztaljátok azt amúgy, hogy akiket nem is tudtok meghívni, hiszen ahogy mondtad, igyekeztek tényleg minden évben új családokat hívni. Visszajönnek-e következő évben?
2: Képzeljétek el annyira, hogy most is van olyan, aki azt mondta, hogy már volt, de most szeretne ő is, ha nem is fér bele a 100-ba, akkor is, hogy hadd jöjjenek el. És mondtuk, természetesen nyitott mindent, tehát gyertek, sőt, hogyha nagy családosok vagytok, akkor még kedvezményt is fogunk adni. A 100-ba már nem fértek bele, akik teljesen ingyen kapják a rendezvényt, tehát nekik abszolút, de hogyha jöttök, akkor mi adunk nektek egészen biztosan kedvezményt, úgyhogy lesznek ilyenek, és mindent elkövetünk, hogy mi mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy minél kedvezőbben és minél nagyobb segítséggel tudják élvezni, hiszen ez tényleg nagy ajándék egy nagy családosnak, akár 2-3 gyerekkel is szerintem már, hogy eljussanak egy kalandparkba, hogy ott egész napot eltöltsenek, hogy ott lehessenek, úgyhogy mi ezért mindent elkövetünk, és most is lesz ilyen.
4: Mesélj kicsit még a park legextrémebb játékairól. Van-e olyan, mondtad ezt a nagy hintet például, ahol azt tapasztaljátok, hogy na hát itt azért a legbelevalóbb apukák is adott esetben kicsit elgondolkodnak, hogy biztos fölmenjünk-e?
2: Hát van nekünk olyan biciklink például, amire, ami ott a levegőben kell végigmenni egy drót kötélpályán.
1: A Kristóf lett a kedvencem.
2: De szerintem egy kézzel, igen. A Mega Zip Line az mindig abszolút az egyik favoritunk. A drótkötél pályánkat azt olyannyira megújítottuk, képzeljétek el tavaly, hogy egy drótkötél pálya ligetet adtunk át, ami teljesen egyedi tervezésű, egy magyar tervező készít egyébként ezeket az egyedi magyar játékokat, ezért is érdemes egyébként eljönni hozzánk, hogy ezt megnézzétek. És ez a drótkötél pálya liget, ez gyakorlatilag egy ilyen három emelet magasan mászható, fantasztikus kis pálya, ahol mindenféle akadályok várják apukákat is, anyukákat is, úgyhogy ki lehet próbálni, meg lehet mutatni a gyerekeknek azt, hogy na így kövessetek bennünket, de imádják a gyerekek a hófánk pályát, imádják, amikor gokártozhatnak a apukával, anyukával, versenyezhetnek, de természetesen van bob pályánk, lehet a vízben akár hajózni, biciklizni, és mondom, ez a tutajhúzó verseny, na ez aztán, hát amikor ugye az izmokat is meg kell mutatni, hogy ki mennyire erős.
1: Ebben aktívak a jelenlévők? Tehát, hogy azon túl nyilván a szédületes élményparkban való részét a jelenlét persze nyilván mindenkit motivál, de hogy amikor dolgozni is kell, közben egy csomó rendezvényen vagyok én, és amikor jön a kötélhúzó verseny, abban még úgy jönnek, de amikor nagyon-nagyon bele kéne erőt tenni, akkor inkább úgy elpihennek.
2: Nem, hát ők szeretnének lenni a legbelevalóbb család, mert azért ezért kapnak ők egy ajándékot, egy hatalmas nagy díjat is, és azért megy a verseny és a családok között, és én is beállok, tavaly is oda mentem én is a tutajra, Sobri Jóskával persze, és akkor mi is megpróbáltuk húzni és áthúzni magunkat a tavon, ami egy komoly kihívás, úgyhogy nagyon-nagyon jó fejek a szülők, nagyon jó fejek a gyerekek, és ilyenkor tényleg azt látom, képzeljétek el, mindenki elteszi a telefont, nem látok senkinél ilyen, hogy nem tudom, félre vonulnának a gyerekek, vagy valami más csinálnának.
1: Ez a lényeges, mert Kristóf is a telefonon nőtt fel, és nehéz ott visszarántani ebbe a világba, de sikerül.
3: De most sincs nálam, igen. Egyébként Gabi megütötte a fülem azt, hogy az a nyeremény, milyen nyereményt adtok oda a kalandosabb családnak?
2: Hát ezt nem árulhatom el.
1: Ez a helyszínen, Kristóf, hát ne persze.
2: Azt a helyszínen, azt, hogyha jössz, gyere, hozd el a nagy családot, hozd el a tudomásomat.
3: De nincs
2: a
3: nagy.
2: Még nincs.
3: Csak magam vagyok, Gabi.
2: Figyelj, becsatlakozol valamelyik hozzánk, mondjuk Sobri Jóskával, és meg lehet, hogy lehet nyerni. Gyere, akkor legyél Sobri Jóska fia, de Levi, abszolút benneteket is várom.
1: Én már mentem volna a múltkorira, és csak itt nem értem oda sajnos. Na, viszont július 9-e, tehát ez holnap lesz, ugye? Igen. És mindenkit várunk oda, akinek van kedve egy ilyen élményben, kalandban részt venni. És örülünk, hogy ilyen aktívak vagytok, és ilyen szervezők, és ilyen eseményeket tesztek össze, mert ez nagyon-nagyon jó.
2: Mi pedig nagyon-nagyon köszönjük, hogy erről mesélhettünk nálatok, és ez egy tényleg egy sportos esemény, egy sportos nap, úgyhogy bármikor várunk mindenkit a Bakonyi Sobri Jóska élményparkban, mert hogy ebben nem csak a sport, hanem a játék, és a környezettudatosságra való nevelés is a célunk, hogy mindenki a természet szépségét érezze akkor, ahol ott is, ahol nincs végre internet, bár egyébként hozzáteszem, hogy van, mert természetesen mi is dolgozunk azért, de nem kell, mert a gyerekek észre sem veszik, hogy egész nap lubickolnak a játékokban, és nekünk pont ez a célunk, hogy ezt lássuk. Köszönöm nagyon, hogy erről beszélhetünk.
1: Gabi, mi is nagyon köszönjük, és sikeres rendezvényt és holnapot kívánunk. Köszönjük szépen. Igen, köszönjük szépen. Szabó Gabival beszéltünk a nagy kaland napjáról, mi pedig hamarosan folytatjuk, mindjárt jövünk vissza.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban.
2: Minden hétköznap 12 órától.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
4: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Igen, igen, jó reggelt kívánok mindenkinek, 9 óra múlott egy picikével. Hello Zsófi, hello Kristóf, jó reggelt. És persze hello hallgatók, 06 30 55 55 605 az elérésünk. No, beszéljünk a sportról olyan szempontból, hogy persze nyilván itt van a VB mindenki előtt, a labdarúgó világbajnokság. Persze az közben, amikor ránéztem itt a telefonomra tegnap, hogy milyen meccsek vannak, feldobott rengeteg meccset, majd elindultak mindeközben a konferencia és a bajnokok ligája selejtezői tegnap vagy tizenvalahány mérkőzéssel.
2: Igen,
1: nagyon sok, ahol sajnos, vagy nem sajnos, de már magyar ugye érdekelt is van, például a Győri Eto a bajnokok ligája selejtezőjében, a nem annyira erős, vagy erős a Vikinger Reykjavik?
2: Hát a hazai környezetben kicsit erős, de csak picit, mert picit. A műfű, rossz idő, és akkor ez zavarhatta meg.
1: Egy izlandi csapatról van szó, ha valakinek nem lett volna meg Reykjavik kapcsán, de igaz, tehát izlandi, és majdnem 0-0-ra lehozta a Győr, és a végén a 9, nem tudom, hanyadik perc kapott egyet, így 1-0, de ez okot ad a bizalomra arra, hogy esetleg a visszavágó.
2: Kapaszkodjunk meg benne,
1: igen. Győr is erős otthon. Ugye itt műfűről beszélünk, és mindig az a kérdés, ha műfűves csapata játszik az, akik általában nem műfűvel játszanak, hogy ez mennyire hátrány előny, de akkor ezt fordítsuk meg.
2: Mert ha fűre akkor jönnek azok, akik eddig műfűvön gyakoroltak,
1: ott mi várható náluk?
2: Hát ugyanaz, mint hogyha műfűvön lett volna az egész. Hát nem, egyébként a Győri kapust, a Petrást, hát eléggé meg kell dicsérni, tehát a mezőny legjobb volt, ha az értékeléseket megnézzük, akkor messze a Győr legkiemelkedőbb játékos volt, tehát olyan 4 zicsert fogott meg, tehát ott a 92. percben, amikor már nem tudott hárítani, akkor is úgy nézett ki, mint az egyiptomi kapus Argentina ellen tegnap, hogy abba is belekapott, és rátolta a kapufára, de a kapufáról visszapattant a...
1: Nézted, tudtad nézni a meccset?
2: Tudtam nézni, mert nagyon izgalmas volt a Svájc-Kolumbia meccs, és 2 gól között, ugye, ami 0-0-es döntetlen, tehát ahol nem született.
1: Volt időm
2: megnézni a végét, a másik fél idő végét a Reykjavik Győrnek.
1: Azért, amikor beszélünk itt a labdarúgásról, meg a magyar utánpótlásról, meg a magyar jelenlétről, ugye az öt fiatal szabályos, hogy igen, azért itt tegnap a Győrben volt 1, 2, 4 darab magyar játékos a 11-ből.
2: És ugye kiskapukkal még a két romániai magyar, a Vladiu meg a Bumba is annak számít, és úgy így összességében megvan a 6, tehát így matekozott eddig is a Borbély Balázs vezette Győr tavaly. Most Juárez, Levi, új edződebutált.
1: Juárez Endre. Vagy nem tudom, mi lett az
2: Ernesto.
3: Neked csak Endre.
1: Ja, akkor Ernesto.
2: Juárez állítólag, amikor a pedigréjét elolvastam, akkor igen, azt írták benne, hogy José Mourinho-tól, Diego Simeone-tól és az olasz nagymesterektől tanulta a védekezés technikáját, tehát hogy tőle igazából támadó futballt nem szabad várni, tehát ő csak betolja a buszt, és tényleg az olasz csapatokat megszígyenítő módon védekezik. Igazából erre ez a nulla rugott
1: gól... Ezen baj. Bocsánat, ha védekezést... A nulla rugott gól az nem annyira jó, mert nyilván...
2: Nehéz nyerni. Svájcnak tegnap sikerült.
1: Egy-két olasz csapat erről tudom majd mondani. De ha már a védekezés erős, már jók vagyunk, ahogy szokták mondani, a fél siker, de azért gólt, ezért mindig gólra játsszák azért ezt a játékot, hogy ott valahogy erősíteni kell. Jó, gyerekek, hát Vadi új érkező, tehát azért még pár hete van itt tulajdonképpen a Győrnél, vagy Győrben, úgyhogy az 1-0 az mindig jó eredmény, tehát annak aki egyébként nem lőtt gólt, mert neki kell támadni. Aki meg lőtt az 1-0, szerintem foggal körülbelül védekezik majd, bár aztán lehet, hogy ők is Reykjavik is elkezd majd támadni. De ebben jó, mert én egy sok gólos meccset várok a visszavágón, ami jövő héten lesz, vagy valami.
2: Egy hét múlva így van.
1: És itt még azt hiszem, hogy Győrre, még, ha itt tovább jutna, még 3.
2: Így van, még bőven. Még vár, nagyon messze, ugye nem, az nagyon sok, 3 pár meccs, az 6 meccs, az sok. Képzeljétek
3: el, hogy... belejönnek.
2: Hát, hogy már addigra már vége is az egész bulinak. Vicca verze, mert hogy jelenleg szerint, hogy kinézzünk, ez lehet, hogy ennyi volt, rövid történet lesz. Viszont volt a Vikingó Reykjaviknak egy vörös hajó belső, mint a Ron Weasley. A Harry Potterből egyik kedvenc sorozatom.
1: Pont nem néztem a Harry Potter-t, tényleg. De tudom, kire van szó.
2: És nagyon ügyes volt, tehát azt nem lehetne egyébként, hogy amikor kiszúrja egy védekező specialista edző, hogy az ellenfélnek jó a hátvédje, Ez alatt az egy hét alatt, hogy odahozza a Győrhöz?
1: Padján, rámad, hogy csinált ez hosszú éveken keresztül.
3: Meglátok egy nagyon jó kérdés volt, Kisztán.
1: Megláttak egy aranylabdást, egy jó játszó csapatot, aki ellenük játszott azt jól, és akkor mint Torrent, amikor választotta a szerelem egy négy hölgy közül, aki lenge ruhában ott állt előtte, egy érdekes madridi albérletben, akkor azt mondta azt. Tehát körülbelül ez így működik. De figyelj, ez egy pszichológia, ez egy felfogás. Van, aki így gondolkodik. Egyébként tényleg azt csinálta, meg Mourinho csinálta azt régen, hogy úgy tört borsot a többiek orrál, hogy elhozta azt a játékost, aki ellenük jól játszott.
2: Igen.
3: Hát, ezt kérdezett te is, Kristóf, nem? Hogyha a mester most Mourinhótól tanult, akkor végül is ez benne van a pakliban.
2: Egyik legjobb taktika.
1: Úgyhogy sok meccses, fordulós történetek voltak, ugye a Konferencia Liga is nagy meglepetésre a Bate nem tudott nyerni. Egy albán csapat ellen, ott nagyon nagy óc volt az albán csapatra, egy-egy lett véletlenül, így alakult, ugye, aztán kialakult egyébként a foci vb 8-as mezőnye is, ugye, a negyed döntő, ahol úgy játszanak a csapatok, hogy ugye itt Svájc megérkezett Argentína mellé, úgyhogy vele fog játszani, hát...
2: A tegnapi nap után szerintem...
1: Nem merem kijelenteni egyértelmű, hogy Argentína, illetve kijelentem, teljesen egyértelmű, hogy Argentina nyerhet, és...
2: De még döntetlen is lehet akár. Hát
1: azért... Svájc is annyira ütik, vágják ezt a focit, tehát nem, inkább óra meg csoki, nem? Tehát hogy nem akarom önöket megbántani, azért van más vonal. Úgyhogy itt szerintem Argentina... Meg ilyenkor, ha nagy meccset nyersz, aztán most erősítsetek, vagy cáfoljatok, hogy nagy meccset nyersz, akkor az olyan erőt ad egy csapatnak.
2: És az argentinok már ugye kettő ilyen meccsből jönnek, tehát az Zöldfoki szigetek ellen azt hittem, hogy na akkor most ide az oroszlánt legépelik egyszerűen Egyiptomot. Aztán 0-2-nél megérkeztek a meccsbe, és 10 perc focival végül sikerült tovább jutni, úgyhogy most kétszeres megkettőzött energiával mennek bele a svájci elleni meccsbe, úgyhogy de csínyán azzal is, mert én már nem hiszek. Ez VB, itt már bármi lehet, VB egyenes
3: kiesés. Főleg, amikor ilyen közel vagy a végéhez, én azt tapasztalom, azt tapasztaltam, hogy amikor tényleg ilyen hosszú tornák vannak, amikor közel vagy, már látod tényleg a fényt az alagút végén, akkor van
1: akkor
3: egy ilyen...
1: Akkor kapcsolják le a billentet.
3: Van egy olyan plusz erőforrás raktár, amit olyankor pop, valaki benyomja a gombot, és kész. Utána, mint a gőzmozdony.
2: Ez volt itt a 80. percet tegnap, de hogy...
3: Vagy a TGV nézőp.
2: Igen.
1: De... ugye a Svájc-Algéria 3-3 után ott nálam ott kicsit kiborult a bilim, mert azért az
2: nem volt korrekt.
1: Annyira egyértelmű megbeszélt
2: ez, mint volt. Ausztria-Algéria, igen.
1: De a Svájc kapcsán jut eszembe, hogy ott ők sem tördelték a játékot, és arra vártak, hogy is itt a tegnapi Svájc-Kolumbiánál is, ugye itt mindenki 0-0-ra várt, az megint 0-0, bár ez volt a kezdeményezések, de annyira azért nem, hogy nem, szerintem argentinál ilyen szempontból kevés lesz. Viszont ennek ellenére a norvég-angol mérkőzéstől sokat várunk. Nagy az legyen, mint a portugál-spanyolnál, hogy ezt nagyon várjuk, mert eddig nagyon jók voltak. És
2: izgalmas, 0-0.
1: Ez igazából ez a döntetlenek VB-je, nem?
2: Ez az. De az elmúlt, tehát most itt 8-at döntőkben ez volt az egyetlen olyan mérkőzés, ami úgy 0-0-a végződött, hogyha jól emlékszem. Most lehet ezzel nagyot unnak, de mintha ez rém lenne. Szóval az csoportkörben nagyon sok X volt, valóban. Itt a 8-32 között is 8-at döntőkben itt próbáltam fogni egyet-egyet, nem sikerült, mert tegnapra esett az utolsó.
1: Még majdnem jó volt az argentin.
3: Angolra visszatérve, amit mondtál, Levi, hogy a spanyol

0: Jó,
1: tehát
0: igen,
1: azt nem tudom, hogy
0: igen.
1: arról mi nem beszélünk, hogy amikor az argentin csapat egyik legnagyobb ellenfel a másik ágról a döntő egyik várományosa, hogy az miért nem tudja megverni véletlenül valaki 0-2, miért nem tud egy ilyet csinálni, mondjuk Hakimi gyorsan rúg 2-t, hogy jöjjenek ők is vissza 3-2-re. Nem? Tehát ilyenről soha nem, spanyol-belga.
2: Az, nekem az a meglátásom, hogy a franciák annyira stabilan jók, nem nagyon látok ott olyan részt a csapatban, meg olyan rést a csapatban, ahol meg lehet fel lehetne őket törni. Borzasztó erős csatársor, tehát cserkik ülnek a padon. Meg bárkor
0: igen,
2: a padon.
0: Igen, az van benne, amit Kristóf mondott, hogy tényleg meg VB, hogy tudjuk, hogy egy rossz napja mindenkinek lehet, vagy két rossz órája mindenkinek lehet, akár még a franciáknak is, akik eddig tényleg
2: vagy 10 rossz perce.
0: Vagy akár igen, tehát hogy tegnap 7 perc alatt fordult meg az
1: abszolút
0: állás.
1: Abszolút igen, tehát én is ebben bízom, hogy valahogy, tehát legyen már egy olyan pillanata ennek a francia válogatottnak, hogy az Upamecanon talp alatt átsúszik a labda. Vagy valami, amiben lehet kapaszkodni.
0: Ez egy nagyon konkrét pillanat.
2: Vagy Konate.
1: Vagy Konaté-nek, igen. De
0: felül is
1: francia, de és illetve még abba tudok kapaszkodni, annyit a sztára, hogy mondjátok, annyira jól néz ki ez a nevekre ez a válogatott, hogy oltsák már ki egymást, mint a Real Madridban, a Vinicius, meg az Mbappé.
0: Ezt valahogy máshogy csinálják itt, jobban.
2: Itt sajnos, itt egymásra építkeznek, igen. Tehát itt támaszkodnak egymásra, nem beszél a Dembélé a Mbappé elől, és a többi, és a többi.
1: Ez jutott eszem, hogy a PSG anno azért volt gyenge, amikor Mbappé, Messi és Neymar is ott volt, senki nem védekezett. Hát akkor itt ez most hogy nem tud kijönni? Tehát itt nem csak ez a három, itt nem védekezik Mbappé, Dembélé, Doué és Olise. Tehát itt 4, és mégsem kapnak gólokat. Tehát nem áll össze nekem a matek.
2: Kérdez a spanyoltól, hogy lehet ezt lehozni. És aztán itt az utolsó páros, Spanyolország játszik önmagával, mert hogy...
1: Maguk lesznek a legnagyobb ellenfeleik.
2: Hát még ki más. Ki más. És nekem a spanyolok sem voltak meggyőzők. Tehát Pedri, aki tényleg kiváló a Barcelonában, hosszú hónapok óta egyszerűen nem találta nagyon a helyét. Úgyhogy bár nyertek ugye most a portugálok ellen, de nem tudom, ez elég lesz-e.
1: Nekem a legnagyobb, persze Pedri akkor rúgták a gólt a spanyolok, amikor Pedri lejött például. Tehát rögtön rá. Ami egy óriás felismerés, és valószínűleg nem itt fog eldőlni, bárhogyha 11-esekre kerül a sor, itt is eldőlhet. Kapusposzt, tehát az megvan, a spanyoloknál az a kezdő kapus a válogatottba, aki egyébként kiszorítja a Barcelonának a kezdő kapusát, és kiszorítja a Premier League-ben a legjobb kapus az Rájának a... Tehát azt hogy? Hogy a spanyolok kapusposzton, de mindig, tehát Casillas, Valdez, Pepe Reina mindig jók voltak a spanyolok kapuban, de most, tehát kivitt 3 kapus, meg egy csatárt.
0: Kicsit azért haragszom a spanyolokra, hogy kiejtették a portugálok kapusát, őt még néztem volna, hogy milyen ügyesen védi a labdákat.
1: De jókos, miért tetszik, vagy miért mondod?
0: Hát ez ügyes is volt, de valóban.
2: Porto, vagy hol játszik?
0: Igen, szép, Porto. Szép darab.
1: Helyes fiú, sármos.
0: Igen.
1: Mi ebből a szempontból nem tudtuk nézni a meccset.
2: És pont ennek ellenére gondolom azt a belgák, akik már ott voltak, tehát tulajdonképpen már dobták volna be őket az árokba, ahol a vérfarkasok eszik meg, visszák meg a vérüket, és nem tudom, és onnan valahogy visszapattantak, és azóta meg gól, 4-1-re verik az USA-t, és akik nagyon leírtak, ők szoktak nagy erővel visszatérni. Lásd Russell Crowe-t, ugyebár Gladiátorban. Tehát, hogy kicsi, azt érzem, hogy ennek a lendületnek megfelelően, és a spanyolokban viszont pont ez a lényeg, hogy mondanám azt, hogy a spanyolok oké, verik őket, de hogy a spanyolokban nem érzem azt az erőt, ami most ezt a belga lendületet meg tudná fogni. Én ezt ha a 4 meccs közül meglepetést várunk, akkor én itt a belgákat jelölném meg. Senki nem gondolná ezt?
0: Nem, valóban igen, nem.
2: Senki.
0: Én azt gondolnám, hogy most valahogy tényleg a spanyolok egy kicsit eddig így, hát most nagyon erős ez a szó, és mindenkit kérek, hogy jól értse, hogy
2: Pista.
0: Elalibizték egy kicsit eddig a VB-t, és majd most durrantják a rakétákat, de simán benne van a pakliban, amit mondasz, Levi, hogy hoppá, és ott lesz egy belga jobban akarás.
2: Hát ez nagyon kedves kis diplomata válaszolt, igen, spanyolban, igen, de ott lehet a belga, és ha netán egy döntetlen, akkor még 11-es rugás is lehet.
1: És ott is bármi történhet, hogyha kihagyja az egyik, és a nem, másik nem.
0: Nem, higgyétek el, hogyha most László Csabát elértük volna, akkor biztos, hogy beszélnénk arról, hogy ott van az a plusz vitamin, hogy ki akarja jobban, és ez fog most szépen kirajzolódni a végén, és amikor itt vagy a végén, és tényleg érzed már, hogy most
2: én
0: már...
2: Én szerintem mindenki akarja. Itt nem gondolom, hogy valaki itt már jobban akarná, vagy nem.
1: Vagy hogy menne nyarolni inkább, vagy mire?
0: Nem arra gondolok, hanem a iszonyú fárasztó szezont követő, nagyon megterelő, nagyon hosszú VB-nek a

0: végén, amikor már tényleg azt mondja, már legyen már vége,
1: Zsófia,
0: már valahogy.
1: Belgák 82 óta akarják. Annyi aranycsapatuk volt, sífótól kezdve, most nem akarok bemenni.
2: Azártok, persze.
1: Elnézést. Tehát annyi jó játékosokat, annyira jól összeállított válogatottukat, és soha nem értek oda.
2: Igen.
1: Tehát ők biztos nagyon akarják. Főleg most így, hogy majdnem tényleg a halál torkából jöttek vissza.
2: Szenegál ellen U2-ről, igen. Tehát
1: az.
2: Ahol most nem érzek meglepetést, tehát az argentinok, mint a Russell Crowe-ra rákontrázva, tehát mint Leonardo DiCaprio a Visszatérő című filmben, igen, az argentinok már kétszer, tehát már harmadjára nincs, tehát ott Svájcnak már nincs esély. Ne. Én most annyira szeretném, hogy Marokkó most valahogy rúgjanak egyet, és üljenek rá, és védekezzenek.
0: Hogy Marokkó nyerjen, így érted? Vagy csak az, hogy egy kicsit megszorongassa a
1: franciákat? Nem, és hogy van akkor további párosítások?
2: Francia-Marokkó játszik a spanyol-belgával, illetve a norvég-angol játszik az argentin-svájccal.
1: Akkor alapvetően azt mondhatnánk, ha a papírformát veszük alapul, akkor egy francia-spanyol.
2: Igen.
1: És egy...
2: Hát ott norvég-angol, ott bármi lehet gyakorlatilag most már.
1: Angolok nagyon fogyatkoznak a tekintetben, nem, fogatkoznak a tekintetben, hogy 66 után ugye akkor nyertek VB-t, hogy most újra, hiszen eltelt egy 50 év, ami 60.
2: 50 plusz 10. És egyre közelednek, tehát most már ott vannak mindig elődöntő, EB-t 11-esekkel, tehát mindig...
0: A legkeményebb
2: mindig...
0: meccs lesz, figyeljétek meg. Én nekem a focihoz nem értésem, azt mondatja az angol-norvég.
2: Az angol-norvég lesz szerint az a legkeményebb meccs. Nekem minden meccs az argentina legkeményebb, tehát nem tudok úgy nem izgulni a többi, mint hogy az argentinon, de simán.
0: Vélek kötelez.
1: Na, és mindeközben pedig az ugye már sokszor beszéltünk, azért kicsit ugorjunk el Angliába, méghozzá Wimbledonba, ahol ugye Djokovic tegnap egy 3-2-es giga meg a 5 óra, 5-30, nem tudom mennyi volt, 5-30-as mérkőzésen verte meg Ozsér Aliassime.
2: Ozsér Aliassime, Levi, neked mi egyébként a véleményed a tornának a meglepetés játékosáról, Feri? Hogy láttad a teljesítményét?
1: Játszik ma, nem? Vagy
2: volt játszik Koboli ellen.
1: Abszolút, figyelj.
2: Jó, tehát jó, a szervája jó.
1: Kicsit, most ott tartok a férfi teniszben, kicsit, mint a nőinél, hogy tulajdonképpen bárki jöhet és nyerhet, bár ha Gyoko nagy meccseket nyer, és itt 3 darab 7-6-os szett volt tegnap, azért ez neki nagyon szerintem megviseli. Hát nagyon erőtes, míg Sinner 3-0-ra nyert, és Zverev is jöhet tovább jutott, és ma játszanak ők is, meg persze a lányok is, már úgyhogy a férfiaknál nem Sinner és Djokovic, hanem a férfiak, és jön egy Fritz és egy Zverev. Itt én, az öreg Fritz, aki egyébként nem német, hanem amerikai, szóval ott érzek egy ilyen befutást, és ma Feri játszik, ugye, Kobolival, hát két rajzfilmhős, de...
2: De Feri honnan húzta elő ezt a teljesítményt? A hazai
1: Feri
2: pályán?
1: 100, nem tudom, hazai,
2: 111. a Feri, és 23 éves, de hazai pályán előnye, vagy ott gyakorol egész szezonban a wimbledoni füves pályán, és erre készül? Mert én nem ismertem eddig ezt a fiatalembert, aztán ahhoz képest, hát még a füves pályás szezonja se olyan, mint Snoop Dogg-nak lenne, de itt 2-4 meccset nyert eddig zsinórban.
1: Majd most meg lesz az 5. is talán. Na, úgyhogy közben azért van ez is, délutáni meccsek, aztán jönnek a lányok is, ahol Hoskova és Mertens játszik, aztán egy cseh és egy belga, és hát Kostyuk és Paulini játszik a másik oldalon, 13. 77. Hát nem tudom, valahogy ez most annyira nem tűnik izgalmasnak, de biztos. És akkor Wimbledoni párosokról is beszélünk, mert hiszen ma tettünk említést, hogy méltánytanul háttérbe szorultak. Nem is tudunk páros neveket se nagyon.
2: Hát, de mi ketten, amikor lennünk, akkor tudunk mondani.
0: Hát,
2: de magunkat összerakjuk, mint a legót, így össze szoktuk rakni. Magunkat összerakjuk ott a salakpálya előtt. De egyébként én nagyon szerettem, amikor a Roland Garroson kint voltam 3 évvel ezelőtt, akkor én mindenféleképpen a páros meccseket szerettem volna előtérbe helyezni. Egyrészt azért, mert...
1: Lehet tanulni belőle.
2: Nagyon sokat. Másrészt azért nyilván, mert a legkevésbé valóban, tehát azokat nézik, tehát az egyéni meccsekre óriási tömeg megy, és van helyed leülni egy páros meccset megnézni nyugalomba, és ott volt az egyik kedvenc játékosom, Máté Pavic, akit nagyon szeretek egyébként, nagyszerű szerva, nagyszerű fona, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy látványosak a labdamenetek párosban. Tehát legyintenek rá az emberek,
1: gyors,
2: hogy
1: igen, nagyon, gyors.
2: Nagyon gyorsan, tak-tak-tak, és már vége is átemelések, löbbölések. A kicsit padelhez hasonlít, csak ugye nincsen,
1: kicsit, igen.
2: Nincsen fal a pálya végén ugyanúgy.
1: Igen, bocsánat, nekem az a fura a párosban, ugye mi párosozunk sokat, hogy érdekes, nálunk nem ilyen gyorsak a labdamenetek.
0: Nem értem, vajon miért?
1: Alig tudják befejezni, mindenhol odaér mindenki. Nálunk meg pak-pak, és már vége. Ja, oké, kösz, tehát ugye ennyi. Na, úgyhogy van ez is közben, Wimbledon is közben van a VB is. Egyébként ma a VB-n szünet van, ma pihennek, úgyhogy mindjárt a búcsúzásban
0: meg... Hosszú hidratációs szünet van ma.
1: Akár a búcsúzásban, mindjárt jövünk a búcsúzással, pedig azért megelmítjük, hogy milyen események várhatóak. Ma bár Wimbledonról beszéltünk, de lesz ma is labdarúgás, mindjárt jövünk a búcsúval.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók, Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel, Csonka Zsófiával, szervusz!
2: Jó reggelt, és Harsányi Leventével.
1: És itt van Szalai Kristóf Junior. Mi ez a Junior most? Miért
3: mondtad,
1: hogy vegyem fel?
3: Ez a 43. adásunk összesen így együtt, és most kezdted el először. Volt-e valami apropója, azt nem tudom, de...
2: Szerintem itt a kiderült genetikai teszted eredménye, hogy itt igazából Juniornak mondhatná Levi.
3: Ja, az argentin vonal?
2: Igen, igen.
3: Ja, hogy az argentin vonal miatt.
1: DJ Junior barátomnak mondtam, ugye, aki 56 éves, hogy nem kéne senior bát tenni ezt a DJ senior. Meg hát Ele Juniornak is már azért javasoltam, hogy ezt a Juniort ezt kicsit cseréljük. Ezt mond, anyád. Csak ezt mondani. Na, gyerekek, hát azért ma nem lesz VB meccs, de azért lesz labdarúgás, és örülök, hogy Kristóf felhívta a figyelmünket, hogy azért lehet erre is figyelni. Van ma magyar csapat? Játszik ma?
3: Sajnos ma nem, de a Ferencváros holnap megkezdi a szereplést. Vojvodina, Ferencváros, csütörtök, Európa Liga selejtező 8 órakor. Úgyhogy nem jók az esélyek, ugye most inkább eladásokban van a csapat, mint sem a játékos.
1: A Fradi?
3: Igen, érkezők csínyán vannak, mindössze egyetlen egy játékos érkezett a francia másodosztályból, és voltak távozók, Abufani talán a legnagyobb távozó, akit megfog a csapat.
1: Nem örülök neki, szerettem.
3: Hosszú távon, igen, tehát Abufani nagyon korrekt, és jó játékos irányító középpályása volt a Ferencvárosnak.
1: Na és milyen meccsek leszek? Van valami érdekes, ami mondjuk a pulzusomat felvéti 78-ra?
3: Nem, de 51-re sem. Tehát lesz egy jó, de egyet ajánlok neked, lesz egy Kajra Talmat és Sutyajska Niksics. Sutyajska Niksics, montenegrói. Montenegró nagyon szép egyébként, nagyon szép páros, szép.
1: Melyik típusú kupa ez, kérem?
3: És ez a Bajnokok Ligája egyébként.
1: Azért csak a Zsófi miatt mondtam, hogy tegyük azért ezt itt helyre.
3: És ez a Bajnokok Ligája.
2: De
3: Flóra is játszik. De nem az a Flóra, hanem ez a csapatnak a neve, vagy Flóra.
1: Igen, ők is. Flóra. Na jó, ne viccelődjünk ezzel, szóval lesznek ilyen számukra nagyon komoly meccsek és mérkőzések, akár nézzük, hogyha van kedvünk. Meg persze, hát ugye, ahogy erre beszéltünk, a nagy kaland, mint olyan élménypark. De egyébként nagyon örülök, hogy ilyenek vannak. Megmondom nektek őszintén. Amikor a családod, ugye a Nachos beívja azokat a nagy családos országos szövetséget szervezetet. Hát mi úgy hívjuk. Azért ez neked is jó lehet egy ilyen buric. Mennyire szoktatok elmenni ilyen aktivitásokra?
3: Régen családdal mi nagyon sokat, tehát...
1: Ugye ma volt a futball, golf is egy ilyen helyzet, így, tehát ma pont így, ilyen családi sportos események.
3: És foglalkoztunk is mindig, amikor a Vivicitával foglalkozunk, tehát Vivicita ilyesfajta családi programok rendszeresen voltak mindig, ilyen félmaraton, tehát a városban történő futóversenyek az abszolút nem nagy családosoknak, nem is nagy kis családosoknak is jó program.
1: Igen.
3: Tehát az 500 méteres sétát, ezt a Zsófival mindig gyakorlatilag bármikor le tudnánk, csak nincs
1: ilyen. A boltól boltig, tudod, választhatok.
2: Na jó, nagyon cukik vagytok, köszönöm szépen, bizalom, belém fektetett bizalmat, de több városi futóversenyen indultam, én is tudom, hogy ez hihetetlen ebben a pillanatban, hiszen ugye Pécs olimpikonyaként a név kötelez, úgyhogy...
1: Nagyon örülünk egyébként azt, hogy Pécs és Magyarország ilyen szintű képviseletében jelen vagy, de te a célövöldékben nem kerested agyon magad gyerekként?
2: Engem kitiltottak. Mindig kitiltottak.
1: Nekem a gyerekek olyan élmény lett volna, hosszú hónapok, nyarak teltek el úgy, és ezt el kell mondanom, egy embertelensebb tátong itt a lelkemben, hogy volt egy pipás, ilyen világító szemű, ilyen műhajas, ilyen szürke szörny, ami 2-3 pálcikás volt. És soha nem tudtam elhozni
2: Levi,
1: a célövöldéből.
2: Ha látsz ilyet, hívj.
3: De ez melyik? Ez a puska, a puskás? Vagy a
2: milyen
3: puskával?
1: Tehát nem tudom, ezek... célőde van, fiú?
3: Van ilyen kis pisztoly, van a nagy puskás, van amikor ilyen kis gyenge izé.
1: Erre szoktam mondani a gangsta barátom, hogy ez ki? Tehát Kristóf célövölde az 1724 óta puskás. A 1724-ben még mozgó célpont is volt, de az ott a pálcikás történet.
3: Nem tudom, nekem ez soha nem mozgatta meg a fantáziámat azért.
2: Én megyek, én kilövöm neked. Ha nem tiltanak ki, én kilövöm neked.
1: Jó.
2: Általában ez szokott lenni, hogy az összes kisgyerek, amikor meglátja, hogy mi a helyzet, akkor...
1: És bocs, akkor osztassunk már egy tévhitet. Ezek a puskák egy picit el vannak állítva. Ugye, mert mindig ez
2: itt
1: volt
2: igazságot a... kell szolgáltatnom.
3: Igen.
2: Ezek a fegyverek alapvetően nyilvánvalóan nem erre a távolságra vannak elsősorban beállítva, hiszen nem erre a távolságra
1: ez
2: vannak.
1: Ezek
2: légpuskák. Ja. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy direkt el vannak állítva, ilyen nincs. Az van, hogy egész egyszerűen a te magasságod, az én magasságom, a te szemed, az én szemem totálisan különbözik. Aha. És innentől kezdve mi máshogy fogunk találni célt, vagy nem találunk célt.
1: És hogy hívják, amivel lősz? Szoknyás valami? Vagy
2: Léglövedéknek hívják.
1: Léglövedék.
2: Igen, az a kis szoknyáska is. Kis szoknyája van feléd.
3: Szoknyás.
1: Igen, jó reggelt. Elaludta egy picit, mert beszélgetünk egy 10 perc
2: az baba, szoknyás baba alakú
3: a léglövedék.
2: És akkor azt tudom mondani, és most remélem, hogy a... Bár lehet, hogy nem kéne mondanom, mert akkor most a tuti kitilt az összes céllövődés, aki mondjad. Hallgatja a sportrádiót.
1: Azt látom, hogy ott ez a képe, wanted.
2: Mondta nekem a bácsi, maga többet nem jöhet. Nem és érdekel, kinek akar lőni, maga többet
1: és
2: nem
1: utána
2: jöhet.
1: Megy a Zsófi egy bajusszal, bézbosaklával. Jó napot, kérdő lövést. Nem volt még maga? Én nem voltam még itt. Na, gyerekek, na, úgyhogy óvatosan. De már szerintem most jönnek vissza, sok helyen vannak célövődik, és ennek örülök.
2: Az a lényeg, hogy az sok pálcikással kell kezdeni, mert akkor látni fogod, hogy merre hord a fegyver.
1: Aha.
2: És amúgy ezen lehet állítani, tehát mindegyiken van kis tekervény, de fölösleges. Egész egyszerűen annyival arrébb kell célozni, de ezek a legkönnyebbek. A 3-4 pálcikásokat leszedni a legkönnyebb.
1: Na, tegyétek így, viszont a mellettetek lövő fájlalja a vállát egy lövés után, akkor nagyon el van állítva a légpuska. Ugye mindenkinek sportos napot kívánunk, bár az időjárás egy kicsit visszafogta magát most.
2: Miről beszélsz? Most van jó idő.
1: Most jó idő van.
2: Na most jó. Örülünk.
1: Jó. Köszönöm szépen, Zsófi. Csak szívesen. Mindenkinek kellemes szerdát és csütörtököt, meg persze jó előre kellemes hétvégét, és ha valaki úgy gondolja, hogy karácsonyra elkezdi már most összeérni az listát, akkor tegye meg. Na, ugye köszönjük mindenkinek, hogy itt lehetünk, hogy itt voltunk, mindenkinek szép napot. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
8: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
13: Kinek lett május 9-e a győzelem napja? Mármint 2026. május 9-e. Ekkor rendezték ugyanis a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét, amely egy hosszú sorozat utolsó állomása volt. A következő két órában ezt a 10 hónapos menetelést foglaljuk össze, amely után a győztes nevezhetett az Európa Liga 2026-2027-es selejtezőjébe. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A labdarúgó Magyar Kupa 2025-2026-os küzdelmei augusztus első hetében kezdődtek 72 mérkőzéssel. Ebben a körben a 12 plusz 16 hivatalosan is profikat foglalkoztató csapat még nem szállt be. Ahogy az augusztus 20-a utáni második körben sem, itt a 72 korábbi meccs győztese vívott egymással, vagyis 36 alsóbb osztályú papíron amatőr gárda került a harmadik körbe. No, itt csatlakozott az első és a másodosztály 28 klubja, így lett 64 fős a mezőny. A legjobb 32 közé jutásért szeptember közepén rendezték a találkozókat, ezek közül kettőt elevenítünk fel most. Az egyik azért volt érdekes, mert a hosszú távú múlt nagy csapata, a Vasas a közelmúlt nagy csapatával, a Puskás Akadémiával találkozott.
14: Ide pedig gorra érkezünk a 37. percben előnkben a Vasas Pető góljával. Nagyon szép formás akciót vezetett végig az angyalföldi alakulat a bal oldalon, ott bontotta meg a Puskás Akadémia védelmét. Jött a centerezés közelre a kapu elé Petőhöz, aki jobbal továbbította hálóba az elvetődő Szappanos mellett. Meg lágy emelés a 16-oson belőre, ez Favorov bólintott el Tóth mellett. Aztán gollát támadják ketten, és lefújja ezt a szabálytalanságot. Nem, 11-est fúj a játékvezető, mert hogy ezek szerint megrúgták a 16-oson belül a Vasas játékosát. Golla volt a szabálytalan, Radó maradt len. Tóth vele szemben Szappanos, nekifut Tóth, lő, és begurítja. 2-0 a Vasas javára. Sarokrúgás, érkezik a labda magasan a kapu elé, Uram öklözni tudott a 16-oson kívülre, Duarte visszaemeli a kapu elé, ott a helyzet, középre fejelt labda, még egy helyzet és a gól. Favorov tud szépíteni a mérkőzés 58. percében, egy szöglet utáni kavarodást kihasznál a Puskás Akadémia, Artem Favorov lőtte a labdát a léc alá. 65. perc már a mérkőzésen. Radószög letek, kanyarítja be a kapu elé, át a keveredik a csúsztatást követően a bal oldalra. 16-os sarkánál Urblik meghozza, a kapura emeli, és gól! Urblik góljával 3-1 a Vasas javára. Alig, hanem beadásnak szánta Urblik, de becsapta ezzel Szappanos Pétert. 2 gólos, ismételten az angyalföldi előny. Urblik József korábbi csapata ellen eredményes, és ezzel közelebb jut a továbbjutáshoz a Vasas és a meglepetéshez az angyalföldi alakulat, mert a másodosztályú csapat ismételten 2 gólos előnyben az élvonalbelivel szemben. 82. perc. Jöhet a szabadrúgás, Urblik keze a magasban, be a kapu elé, ott a gól, eldőlt, Pávkovics Bence. 82. perc a mérkőzésen, Pávkovics fejesével, 4-1 a Vasas javára. Innen hatalmas feltámadást kellene produkálnia a vendég felcsútiaknak ahhoz, hogy egyáltalán a hosszabbítást elérjék. Könnyen lehet, hogy búcsúzik a Magyar Kupától egy élvonalbeli együttes, és ez az élvonalbeli együttes a Puskás Akadémia lehet, mert hogy 4-1-re vezet immáron a Vasas. Néhány másodperc lehet csupán, annyi sem, itt a vége. Elbúcsúztatja a Puskás Akadémiát a Vasas. 4-1-re nyer a hazai pályán játszó angyalföldi alakulat.
13: A másodosztályú Vasas tehát 4-1-re kiütötte a 2025 nyarán nemzetközi kupaselejtezőjében is próbálkozó Puskás Akadémiát, és hasonló meglepetés elképzelhető volt az előző évben még első osztályú Kecskemét, és az évek óta régi önmagát kereső Újpest mérkőzésén is.
2: Vezet a Kecskemét 1-0-ra, te jó ég, micsoda gól, egy szabadrúgás, amelyet a 16-os vonalára íveltek, Velényesi befejelte a 16-oson belülre, és Derekos Zoltán, nem is tudom, féloldalasan, ollózó mozdulattal egészen gyönyörű gólt lőtt, a kapufáról vágódott be a labda, Banai nem tehetett semmiről, gyönyörű megoldás Derekastól, hát már Derekas megoldás, a lényeg, 7. perc, Kecskemét, Újpest, 1-0.
4: Gól született, egyenlített az Újpest, mégpedig Horváth Krisztófer korábbi csapata ellen betalált, egy remek akció a 16-oson belül, jött be középre a labda, és üresen volt teljesen Horváth Krisztófer szemben a kapuval, és aztán a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. A lényeg, 9. perc, Kecskemét, Újpest, 1-1. Merényit taszajtották a jobb oldalt, és jöhetett egy szabadrúgás, amelyet elvégzett a sértett, és a beívelt labdát aztán Pálinkás az, aki befejelt a kapuba. Ez azt jelenti, hogy a 39. percben Kecskemét Újpest 2-1 ismét vezet tehát a hazai csapat. Egyenlített az Újpest, Medeiros az, aki ballal 16 méterről a jobb sarokba csavart, gyönyörű szép gól volt ez is, 2-2 a 70. percben, ment előre az Újpest, talán megérdemli ezt az egyenlítést. 2-3 hazai játékos ott van, középen Bojki, az ötös környékén, jön a beadás középre, emelkedik Bojki, fejes, óriási védés Banaitól, és aztán kint van az alapvonalon kívül. A 100. percben itt volt a lehetőség. Lehet ebből lövés is, Kovács egyel tovább, 16-oson belül lesz lövés, van, és aztán a kipattanó gól! Vezet a Kecskemét, Baró Szabó a gólszerző, 5 méterről bevágódott a labda a kapufáról. Ballábbal a jobb sarok felé, hát én azt mondom, hogy csak belekapott, és aztán mindenki figyelte újpesti oldalról, hogy az bemegy, vagy mellé, vagy éppen kifelé vágódik, nem a kapuba. 3-2 a 109. percben, ismét előnyben a Kecskemét, 3. a mérkőzésen. Imád Krisztián tapsol, meg tapsoltatja magát is, a csapatot is, akit csak lehet. Bojkinál van az alapvonal és az oldalvonal sarkánál, kis kakaskodás, és akkor lehet itt lesz majd vége a mérkőzésnek. Egy szabadrúgás lesz még, ezt elvégezhetik valószínűleg, vagy már nem kell elvégezni, hiszen itt a mérkőzés vége. hát búcsúzik az Újpest is. Azaz búcsúzott egy újabb élvonalbeli csapat, Kecskemét Újpest hosszabbítás után 3-2.
13: Hát komoly meglepetéseket hozott a 2025-2026-os Magyar Kupa első olyan fordulója, ahol már első osztályú csapataink is játszottak. A másodosztályú Vasas kiütötte a 2025 nyarán nemzetközi kupa selejtezőjében is próbálkozó Puskás Akadémiát. A szintén másodosztályú Kecskemét 3-2-re győzte le a 11-szeres kupagyőztes Újpestet. Továbbá az Ajka 3-1-re verte az első osztályban vitézkedő Kisvárdát, és egy gól nélküli 120 perc után a Békés Csaba büntetőkkel búcsúztatta a Nyíregyházát. Vagyis az első osztályú csapatok harmada már az első meccsén befejezte az MK küzdelmeket. A talpon maradt 8 fizligás gárda a legjobb 32 között nem találkozott egymással, és közülük 4-nek is felidézzük a kupameccsét a legjobb 16 közé jutásért vívott körben, amelyre október utolsó hetében került sor. Újdonság a 2025-2026-os kiírásban, hogy a magasabb osztályban szereplő csapat teljesen igazságtalan módon akár otthonában is fogadhat egy kis csapatot. A legjobb 32 között a sorsolás úgy hozta, hogy a 8 első osztályúból 6 is hazai környezetben játszhatott egy alacsonyabb osztályban szereplővel, utóbbiak így minimális esélyüket is elveszítették a bravúrra, de legalábbis arra, hogy a településükre hozzanak egy olyan csapatot, amelyet ott még talán soha nem láttak. Október 28-án például a másodosztályú Szeged Miskolcra utazott.
6: Megkezdődik tehát a MOL Magyar Kupa negyedik fordulója, a Téta legjobb 16 közé jutás, és hát valóban papíron a DVTK a mérkőzés esélyese, hiszen osztálykülönbség van a két csapat között, és a diósgyőriek hazai pályán fogadhatják a Szegedet. 36. percben járunk, amikor vezet a Diósgyőr. Mondhatjuk, hogy picit a semmiből, hiszen egy kiegyenlített mérkőzést láthattunk eddig. Most viszont hirtelen tempót és ritmust váltott a DVTK. Jött egy mélységi, hosszú indítás Essity részéről. Kroazé kilépett, dugta a kapu elé, Sajbán Máté pedig berobbant a hosszú oldalon. És estében az 5 és feles vonaláról az üres kapuba pofozta a labdát. Roazét teszi be, a hosszú oldalon Akolatze, és a közeli fejes után ott a gól. Nem volt lesen Sajbán, 2-0 a Diósgyőrnek, és hogyha azt mondta Vukovics László, hogy a második gól sok mindent eldönthet, akkor itt van, megszületett a második DVTK gól. És Vajéhót teszi ki üres területre. Itt a vége a mérkőzésnek. Cirkelbak Péter 3-at fúj a sípjába. Elsőként a DVTK jutott a legjobb 16 közé a MOL Magyar Kupában. Sajbán Máté duplájával DVTK Szeged 2-0. Rendkívül kulturáltan és jól futballozott a másodosztályú csapat. Helyzeteket is kialakított, de gólt nem tudott lőni. Ellenben a Diósgyőr igen, a 36. percben született meg az első hazai találat. Ekkor Essity a sorok között indította Kroazét, aki jobbról középre lőtte a labdát. A hosszú oldalon Sajbán Máté érkezett és bevetődve a kapuba lőtt. Ezzel vezetett a Diósgyőr, és a szünetig már nem is változott az eredmény. A második játékrészben a Szeged ismételten mindent megtett azért, hogy kiegyenlítse a hátrányát, de a Diósgyőr nagyszerűen kontrázott, és egy ilyen akció végén a másodikat is megszerezte a DVTK. A 69. percben született meg ez a találat. Kroazé jobbról tekert a hosszún érkező Akolatze fejére. Molnár Farkas nagy bravúrral ezt a fejest még védte. A karjáról azonban éppen Sajbán Máté elé pattant a labda, aki egy lépésről a hálóba stukkolta a lehullott labdát. Ezután voltak még helyzetei a Diósgyőrnek, tehát a látottak alapján egyértelműen jobb teljesítményt nyújtottak a hazaiak, de a Szeged is becsülettel küzdött, becsülettel harcolt. Az osztálykülönbség azonban ezen az estén meglátszott a pályán. A MOL Magyar Kupa negyedik fordulójának nyitó mérkőzésén tehát DVTK Szeged 2-0.
13: Nem tudjuk, Szegeden lett volna esélye a tiszaparti csapatnak, és azt sem tudhatjuk, hogy mi a vége az MTK mezőkövesnek, ha azt nem a fővárosban rendezik. Azt, hogy mi lett a Hungária körúton, azt most felidézzük.
7: Az MTK a mezőköves csapatát fogadja tehát a Magyar Kupának a legjobb 16 közé kerüléséért. Vezet a vendégegyüttes, a mezőkövesd csapata. Csak azért lepődtem meg egy pillanatra, mert hogy Kata Mihály nevét írták ki, mint gólszerzőt, és hirtelen megzavarodtam, mert hogy az MTK játszik kékben, de hogy a fehérmezes játékosok ünnepeltek. Egy öngóllal szerezte meg a vezetést, tehát ezáltal a mezőkövesd csapata az 5. percben a támadás jobb oldalról indult 16-osnak az előterében, és kikerült jobbra a labda, majd egy beadás után valószínűleg Kata Mihály ért tehát bele szerencsétlen módon, és így került a labda a hosszú sarok irányába és be a hálóba, tehát ezzel megvan kicsit talán meglepő módon a vezetés a mezőkövesdi csapatnak. Hol van az MTK pályán? 14. percben járunk, és egyenlített a hazai csapat. Átrok Zalán révén egy gyönyörű kiugratás kapott a 16-oson belül, kapta meg a labdát laposan, és nagyjából egy olyan 12 méterről gurított el Winter kapus mellett. Mert hogy gól van a mérkőzésen, 35. perc, az MTK megfordította a mérkőzést, és 2-1-re vezet most már hazai pályán. A találat szerzője pedig nem volt más, mint Kovács Patrik. Maga a helyzet pedig úgy alakult ki, hogy a mezőköves próbált volna felszabadítani, és ezt követően sikerült a labdát visszaívelni. A 16-os előterében pedig Kovács Patrik behúzódott, és a labdát ellőtte nagyjából egy olyan 20 méterről a kapunak a bal oldalába vágódott. Mosszába középre a labda, Varjút keresni, és ott van a gól, becsúszik, bizony-bizony becsúszik a labda, talán Németh Krisztián az, aki ott ünnepel, de hogy egészen biztos legyek benne, ahhoz még néhány másodpercet várnunk kell, mert hogy ott nagyon sok játékos volt az ötösnek a vonalán, odaszállt be Bognárnak a beadása, és a labdát sikerült ott megcsúsztatni, nem is biztos egyébként, hogy MTK játékos által, de az már egészen biztos, hogy a gól az érvényes, a játékos vezető megadta, az MTK játékosok pedig a saját térfelükre kerülnek vissza, és egyébként akit nem említettem, az egy másik cserejátékos, Jakub Plüsek, aki beállt a mérkőzésbe, ő az, aki magas játékos révén bele tudta tenni a fejét a labdába, úgyhogy ezzel már 3-1-re vezet az MTK. És ott van még a lehetőség, de sikerült egyenlőre felszabadítani. Nagyon úgy tűnik, most kerül a labda vissza a szögletet beadó játékoshoz, aki most eszébe középre. Ott van a fejes, és egy gól! Németh Krisztián! 69. perc! Hát érdekes módon szállt ez a labda, mert hogy Némethnek kicsit le kellett ehhez hajolnia, hogy fejjel bele tudjon érni, de ami a lényeg, hogy az MTK 4-1-re vezet, a labdát pedig az ötös vonaláról juttatta a kapunak a bal oldalába Németh Krisztián, úgyhogy 70 perc eltelt a mérkőzésből, Németh Krisztián góljával 4-1-re vezet az MTK a Magyar Kupában. Tekintélyes az előnye az MTK-nak, 5-1-re vezet most már a hazai csapat, mert hogy a 82. percben sikerült egy újabb gólt szereznie az MTK-nak, mégpedig Kovács Patrik révén, aki egy gyönyörű paszt kapott a 16-oson belül, a bal oldalt volt ő, mert alapvetően ugye, mivel bal hátvéd ott szokott helyezkedni, de most felment a támadáshoz, megkapta a labdát a 16-oson belül, és ezt követően jobbal a bal alsóba lőtte, vagy tekerte a labdát, így is mondhatom. A pályának a bal oldalán próbálnák megtartani Vidnyánszki a labdával a 16-oson belül.

0: Lévi be is adja a labdát, azonban ez nagyon nem volt pontos, egyből kifejelte a rövidről Borsos Filip, és már jöhetne is előre a Békés Csaba, mondom én, viszont Abu Fani csapott le a magára hagyott labdára, és hátra is passzolta azt a társának, Zakariasennek, aki az összes szögletnél a leghátul szokott maradni a Ferencváros csapatából. És akkor megint fordulnánk bele Ferenchez, hogy kérlek, Feri, fejezd be, amit előbb elkezdtél.
1: De csak Joseph helyzete után, mert Joseph megszerzi a vezetést a 24. percben. Kérdés, hogy nem érte bele a kézzel a labdába, mert ahogy átvette ott az oldalára, vagy az oldala környékére pattant, egy mélységi passz kapott Joseph a 16-oson belülre, ott át tudta venni. Nem nagyon reklamálnak egyébként a Békés Csabaiak, úgyhogy lehet, hogy csak innen fentről tűnt úgy, hogy Joseph szabálytalanul vette át, és teljesen egyedül maradt ott a 11-es ponton, és a jobb alsóba passzolt. Pusernek itt most nem volt esélye. Mégpedig Ferencvárosi gólöröm a 29. percben, ugyanis már 2-0-ra vezet az FTC. A bal oldalon oda-oda egy nagyon szép csellel verte meg a védőjét lent egészen az alapvonalnál. Ott elindult befelé, és már a 16-oson belülről tette be élesen, erősen középre. Pesics pedig a védő szorításában, hát 3-4 méterről nagyjából a Békés Csabai kapuba passzolt. Ezzel 2-0-ra vezet a 29. percre a Ferencváros. Aztán Szalai Gábornak adja tovább. Szalai indít, méghozzá nem is rosszul. Zakariasennek egy lövés Zakariasentől, és bent van a harmadik Fradi gól. A 45. percben, az utolsó másodperceiben a félidőnek a jobb szélsőt játszó Zakariasen a bal oldalán tör be a 16-osnak, és a kimozduló Póser feje fölött átemeli a labdát. Nagyon higgadt mozdulattal, nagyon magabiztos mozdulattal. Félgőzel is a 16 között a zöld-fehérek, a Ferencváros 4-0-ra legyőzte a Békés Csabát, és bejutott a MOL Magyar Kupa 5. fordulójába.
2: Hogy örültek volna Békés Csabán, ha vendégül láthatták volna a nemzetközi kupában vitézkedő Fradit? Milyen remek hangulatú és három esélyes meccsek voltak a múlt század utolsó 2-3 évtizedében a Kórház utcai pályán. Kár, hogy a buta szabály ezt elvette a foci szurkolóktól. És a Csabától sokkal komolyabb eredménysorral rendelkező, de a 2025-2026-os szezonban másodosztályú honvéd sem ment örömmel a 6-szoros kupagyőztes Debrecen otthonába, amely akkor, vagyis a 12. játéknap után vezette az első osztályt.
3: Hét a legjobb 16 közé kerülés, az első osztályban kifejezetten jó teljesítményt nyújtó Debrecen ellenfele, a másodosztályban kifejezetten jó teljesítményt nyújtó Budapest honvéd csapata lesz. Dzsudzsák közben a 16-oson belül gól! Dzsudzsák Balázs góljával a 22. percben vezetés szerez a Debrecen. Dzsudzsák kapott egy labdát és tolt rajta egyet, a védők talán nem vették komolyan. Hát Vukovics Lászlóval követjük az eseményeket, elmondta Vukó, a legjobb bal lába Dzsudzsáknak van, és így sem veszik kellően komolyan. Ez pedig büntetést ér. Paujevic közben egyenlít. Így van, én próbáltam kortyolni egyet, miközben te végigviszed a gondolatmenetet. Az 55. perc legvégén Paujevic kísértetiesen hasonló gól ez, mint Dzsudzsák Balázs találata volt, hiszen Paujevic betört a 16-oson belülre, senki nem vette komolyan, bal lábbal a kapu jobb oldalába lőtt, a két irány, vagy a kapu két oldala változott a két-két gólnál, de teljesen hasonló a helyzet. Paujevic az, aki egy debreceni védőt is még segítségül hív, nevezetesen Guerreroval, hát mint hogyha mandinerezett volna egyet, vagy így rápöccintette volna a labdát, visszakapja, és 16 méterről ballal védhetetlenül kirövi a kapu jobb oldalát.
4: 15 másodperc van, igen, most már kockáztatni nem akarnak, a honvéd nincs fenn az ellenfél kapuja előtt, saját térfeléről bedobás. Igen, itt most hosszú éjszakának nézünk elébe, úgy néz ki.
3: Így bizony, hosszú lesz az éjszaka, úgyhogy már most szeretném jelezni, hogy hamarosan a zenét követően innen folytatjuk, mert hogy Debrecen honvéd 1-1 a rendes játékidő végén, a zene után jön majd a hosszabbítás. MOL Magyar Kupa labdarúgásról van szó. Negyedik fordulójában zajlik a Debrecen honvéd mérkőzés. Honvéd helyzet, gól! Hát így kell kapcsolni! Szújgében Ákos a 117. percben! Tét a legjobb 16 közé kerülés! És bár a Debrecen Dzsudzsák góljával vezetett még a 22. percben,

0: percben, a rendes játékidőben Paujevic egyenlíteni tudott, és most a 118. percben. Hát arról beszéltünk a Nemzeti Sportrádió élő közvetítésében, hogy a hosszabbítás első fél idejében szinte alig állt a lábán a Honvéd Vukovics Lászlóval állandó szakértőnkkel. Erre tessék, Zújgéber Ákos a 118. percben egy meccslabdát kihasznál, és lehet, hogy tovább lövi a másodosztályú Honvédot. Letelik az egyperces hosszabbítás, és ebben a pillanatban vége, de nem a kispesti csapat kupa menetelésének, hanem a mérkőzésnek. Utolsóként a Budapest Honvéd együttese jutott be a labdarúgó MOL Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé, miután a debreceni Nagyerdei stadionban hosszabbítást követően 2-1-re nyerni tudott.
1: Na, itt legalább a másodosztályú nyert az első osztályú éllovas otthonában, bizonyítván, hogy a kupában bármi lehetséges. És még egy igazságtalan pályaválasztással rendezett párharc a legjobb 16 közé jutásért, itt is a magasabb osztályú játszhatott otthon Vasas Mezőőrs.
2: Tudom jelenteni az Idovszki stadionból, hogy a mérkőzés 10. percében járunk, és itt sem született gól, Vasas Mezőőrs 0-0. 44. percben jár az összecsapás, és a Vasas Iimbor Patrik góljával, amelyet a 26.-7. percben szerzett, 1-0-ra vezet. Történt ugyanis, hogy sárgalapos figyelmeztetést kapott a 16-os kispadokkal általános csücskénél egy szabálytalanság miatt a vendég együttesből kerékgyártó Dávid, és az így megítélt szabadrúgás tökéletesen érkezett a hosszú oldalra, ahol pedig Iimbornak már nem volt nehéz dolga, ezzel a góllal szerezte meg a Vasas a vezetést. A Vasas részéről Pető Bence törbe a 16-oson belülre a lecsorgó labda Radó előtt, és Sánt a védése, ez a pedig kijön a gólvonalról, de még mindig ott van, és most vélhetően eldől a továbbjutás kérdése. Pető Bence a 72. percben megszerzi a Vasas második gólját. Jován Vilmosnak egy picit hosszú lesz ez a labda, így tehát marad a 2-0, a Mezőőrs viszont nem nagyon tud kijönni. Itt csengenek a fülemben Vukovics László szavai, miközben Jován szerez labdát a Mezőőrs 16-osánál. Egy balábas lövés, gól! Új, de szép gól volt! A 91. percben jön a kegyelem döfés a Vasas részéről, és ezzel lesz 3-0, és bár én Jovánnak adtam volna ezt a gólt, de nem ő lesz a találat szerzője egyébként. Szóval itt csengenek a fülemben Vukovics László szavai, aki azt mondta, úgy fogalmazott, hogy a 70. perc környékére teljes mértékben el fog fogyni az erejével a Mezőőrs együttese, és ez érződik is. A gólszerző Pávkovics, de bocsánat, Horváth Rajmund, elnézést a gólszerző. Nagy ugyan előre lövi a labdát, viszont Rózsa Derdák Marcell játékvezető ebben a pillanatban lefújja a mérkőzést. A végeredményt állt az Idovszki stadionban, Vasas Mezőőrs 3-0, tovább jutott az angyalföldi csapat, és ott lesz a legjobb 16 között a MOL Magyar Kupában.
3: Egy percig nem forgott veszélyben a Vasas továbbjutása. Gratulálunk a győzelemhez. Nem tudom, hogy alakult ez a mérkőzés, de talán egy picivel nehezebb volt ez a találkozó, mint amire számítottatok. Te hogy látod?
4: Először is köszönjük szépen a gratulációt, én is így érzem. Készültünk arra, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, és abban is biztosak voltunk, hogy csak mi vagyunk azok, akik megkönnyíthetik, vagy esetleg megnehezítik a saját dolgunkat. Hát egy kicsit itt az utóbbiról beszélhetünk, mert azt gondolom, hogy az első fél időben hiába azt csináltuk, amit elterveztünk, nem volt bennünk elő lendület, nem tudtunk olyan ritmus diktálni, amivel még jobban a Mezőőrs felé kerekedhetünk volna, és ez gólokban is mutatkozhatott volna, úgyhogy szerintem nem lehetünk teljesen elégedettek.
3: És nagyon úgy tűnt, főleg az első fél időben, hogy csak pontrugásukkal lehet feltörni ezt a betömörülő védelmetet, és ezt jól csinálták a mezőőrsiek.
4: Hát igen, le a kalap el előttük. tudtuk jól, hogy kik érkeznek ide a Zilovszkiba, tehát nagyon nagy múltú játékosokról beszélhetünk, de ez nem lehet mentség a részünkre, úgyhogy javulnunk kell ezekben, úgyhogy hogy dolgoznunk kell ezen továbbra is.
3: Mesélj egy picit a gólodról, ugye a gólod előtt volt egy veszélyes helyzeted, egy veszélyes fejesed, majd jött a második vasas gól, ami a te nevedhez fűződik, egy kisebb fajta tűzi játék alakult ki ott a mezős kapuj előtt.
4: Igen, hasonlóan kellett volna fellépni már az első fél időben is, és azt gondolom, hogy a másodikban egy kicsit még jobban a miénk volt a mezőny fölényes helyzetekben is megmutatkozott. Hát örültem neki, hogy ez egyik ilyen az elém került, igyekeztem jó döntést hozni, és sikerült is.
1: A 2025-2026-os foci Magyar Kupában a legjobb 16 közé a 12 fizligás közül 7 jutott be, 4 már a 64 között kiesett, az 5. a Debrecen a 32 között. Amíg szóba nem került első osztályú csapatok meccsei, Győr Pilis 9-0, itt is milyen öröm lett volna kis csapatnak vendégül látni a nemzetközi kupa selejtezőjében is induló többszörös bajnokot, viszont apró kárpótlásként legalább megkapta a bevétel felét. További mérkőzések: Zalaegerszeg Budafok 3-1, Kelen SC Kazincbarcika 0-1, Martfű Paks 1-4. 2025 végére 16-an maradtak, és a 2026 februárjában folytatódó sorozatot a 7 első osztályú csapat mellett a következő 9 alsóbb osztályú várta: Vasas, Honvéd, Videoton, Kecskemét, Ajka, Csákvár, Erzsébeti SMTK, Soroksár, Debreceni Egyetemi Atlétikai Klub, vagyis DEAC. A hírek után a 8-at döntőkkel folytatjuk a visszajátszást.
5: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A labdarúgó Magyar Kupa 2025-2026-os küzdelmei augusztus első hetében kezdődtek, 72 mérkőzéssel, ebben a körben a két legmagasabb osztály 12 plusz 16 csapata még nem szállt be. Ahogy az augusztus 20-a utáni második körben sem, itt a 72 korábbi meccs győztese vívott egymással, vagyis 36 alsóbb osztályú gárda került a harmadik körbe. Itt csatlakozott az első és a másodosztály 28 klubja, így lett 64 fős a mezőny. A legjobb 64 között az első osztály 12 csapatának harmada, vagyis 4 kiesett. Az Újpest, a Puskás Akadémia, a Nyíregyháza és a Kisvárda. Egy körrel később búcsúzott a kiesésének pillanatában a bajnokságban első debreceni VSC. Így 2025 végére 7 vízligás társaság maradt versenyben, és voltak olyan nagy múltú, de most lejjebb keresendő csapatok, mint a Vasas, a Videoton vagy a Honvéd. Utóbbinak nagyobb szerencséje volt a sorsolással ebben a körben, mint egyel korábban, amikor Debrecenbe kellett menni. Ugyanis hazai pályán az erzsébeti SMTK-t fogadhatta.
2: Most egy beadás érkezik középre, talán a Honvédnek meg lehet az első komolyabb helyzete. Nem lesz meg, mert hogy sikerült oldalra fejelni, úgyhogy szöglettel jön majd a Honvéd a találkozónak a 9. percében. Lehetőség ott, üres kapu és gól! Megszerezte a Honvéd a vezető találatot a mérkőzésnek az 59. percében. Nagyszerű volt a kapcsolás, mert hogy pont akkor érkezett Vaki Ákos egy középletett labdára. Egy kontrát vitt végig a kispesti csapat, és a 16-oson belülre sikerült vezetni a labdát Zuigébernek, aki átemelve a kapust áttette a pályának, vagyis a 16-osnak a másik oldalára, és ott érkezett Vaki Ákos, aki fejjel az üres kapuba továbbította a labdát, úgyhogy ezzel a Honvéd megszerezte a vezetést. Kántor Kevin most felugrik a labdáért, és próbálta volna megszerezni a kispestiek támadója, azonban Pinte Patrik most jó helyzetbe kapja meg a labdát, sőt egy gyönyörű labdát adott a helyzet Zuigéber előtt, azonban szintén nagyon jól érkezett kapujából Bence Antal, aki el tudta pöckölni a labdát. 2-0-ra győzött a Honvéd csapata Meggyes, illetve Baki találatával, úgyhogy a Honvéd tovább lép a következő körbe, a 8. döntőt teljesítette.
1: Az MTK az előző fordulóhoz hasonlóan a legjobb 16 között is otthon fogadhatott egy alsóbb osztályú gárdát. Akkor a Mezőkövesdet fogadta, most a Kecskemétet.
2: A 10. percben megszületett az első gól a mérkőzésen. A Kecskemét szerezte meg egy baloldali támadást, követően Bolgár húzott el a bal szélen, már a 16-oson belül volt, onnan centerezett, középen pedig Cékus Ádám érkezett remek ütemben, és ami nem sikerült a szöglet variáció után, az most a centerezést követően igen közelről bevágta azt a labdát Faggyas kapujába. Így 10 perc játék után MTK Kecskemét 0-1. Egyenlített az MTK a mérkőzés 20. percében. Nem mondom, hogy a semmiből, de azért picit váratlanul. A jobb oldalon vezetett egy támadást az MTK, Keresi beadása lecsúszott a lábáról, és a rövid felső sarokba tartott. Onnan Ruiz Barnabás viszont kitolta a labdát a felső sarokból. Jöhetett a szöglet, Kovács Patrik beadta a túloldalról, a hosszú oldalról visszafejelték, és erre érkezett Ármalász, a litván középhátvéd, aki ugye először kezdő az MTK csapatában, ez korábban említettem, és nagyjából 5 méterről, talán még picit közelebbről is belőtte az MTK egyenlítő gólját, hasonló távolságból, mint ahonnan Cékus megszerezte a vezetést. A lényeg, hogy egyenlít az MTK. A labda Nisztornál, aki tovább pöcköli ott a helyzet, elesik egy Kecskemét játékos, 11-es, és akkor most Derekas hátrébb lép a labdától, felhangzik a sípszó, 23. perc, 11-essel jön a Kecskemét, tehát Derekas nekifut, és a kapu közepébe gurítja, Faggyas jobbra vetődik, Derekas góljával a 23. percben megint megszerzi a vezetést a Kecskemét, MTK KTE 1-2. aztán végül előre vágják az MTK-sok. Így, hogy ért bele ott középen Papp, és így kapura törhet Jurina. Jurina már a 16-os vonalánál egy csel Debreceni mellett, Debreceni odapiszkál, de még mindig Jurinánál, ez pedig levágódik Debreceniről. Elfejeli Szabó Alex, oda kerül végül Jurekhez, de elveszíti a labdát, és itt a vége. Újabb első osztályú csapatot búcsúztat a KTE, MTK Kecskemét 1-2.
1: Tehát kiesett a hatodik fizligás csapat is, és további egy búcsúja is biztos volt, hiszen Paksra a Diósgyőr látogatott. Ám előtte elevenítsük fel, hogy hogyan szerepelt az akkor még az Európa Ligában versenyben lévő, az előző két MK döntőt elveszítő Ferencváros, amely a Békés Csaba után a Csákvárt is hazai környezetben fogadhatta.
3: Lenny Zsozef megpattanó lövésével megszerzi a vezetést a Ferencváros együttese. A lövés 16 méterről jön, egy jobblábos kísérlet, és egy csákvári lábon pattan meg, ennek köszönhetően pedig úgy hullik a hálóba, hogy Percelnek nincs esélye hárítani. Tulajdonképpen nem lehet azt mondani, hogy előzmény nélküli ez, hiszen Kadur évén volt már egy óriási helyzete a Ferencvárosnak, abból nem lett gól, most viszont a második komolyabb lövőhelyzetéből, egyáltalán helyzetéből a mérkőzés 12. percében Zsozef góljával tehát előnyben a Ferencváros együttese. Akolácsa viszont most nem kérdéses, hanem egyértelműen gyorsabb ellenfelénél. Percel, óriási védés. Az ötös csücskéről a lepattanóból Zsozef azonban megduplázza a Fradi előnyét. 15. perc a mérkőzésen. Lenny Zsozef és 2-0. Akolácsát lehet dicsérni ennél a szituációnál. Itt nem volt kérdés, hogy hol van a labda. Az látszott, hogy Akolácsa kétszer olyan gyors, mint a védője. Lehagyta az ötös csücskéről, jött a jobblábas lövés. Azt még védte a csákvári kapu. A kipattanót viszont Zsozef a bal felső sarokba helyezi, és ezzel tehát 2-0 a Ferencváros javára. Ott a gól közben Zakariasen egy nagyszerű kiugratás után, hát Isten lássa lelkem, ha megfeszülök, se tudom, hogy mi az, amit reklamál a Ferencváros edzője, óriási kupaktanács lenne a kispadoknál, miközben Zakariasen kap egy kiugratást, és jobb lábbal kilövi a bal alsó sarkot, ezzel lesz 3-0 egyébként a mérkőzés állása. Úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan dűlőre akarja vinni, és dűlőre is juttatja ezt a mérkőzést a Ferencváros együttese. Kadu góljával immár a 4-0 a mérkőzés állása. Abban a pillanatban, ahogy mentünk innen az Új Hírek úti stadionba, Kadu kapott egy labdát, és 17-18 méterről jobb lábbal nagyon szép mozdulattal kilőtte a jobb alsó sarkot. Percel András ugyan vetődött és mozdult a labdára, de nem tudott odaérni a jobb alsó sarokba. Madarász távolról közben 23 méterről egy jobblábas lövés szégurítja le a fiatal madarásznak, fiatalok játszanak össze, ugye jó pár ferencvárosi fiatal kapott lehetőséget a mai mérkőzésen, Lakatos ugye kezdőként, Madarász gólig csereként, aztán jött C. Barnabás pályára lépése, ugye ő egy különleges szituációban ezen a mai mérkőzésen, amely ebben a pillanatban zárul. Ez pedig azt jelenti, hogy a Ferencváros együttese jutott tovább, mert hogy 4-0-ra nyert. Zsozef duplájának, Zakariasen góljának, illetve Kadu találatának köszönhetően.
1: A Ferencváros 2025. február 11-én jutott a Magyar Kupában a legjobb 8 közé, míg az Európa Ligában február 26-án jutott a legjobb 16 közé. Az elmúlt két évben őt a döntőben legyőző Paks a DVTK ellen folytathatta az útját, Zsinórban harmadik diadala felé.
4: Elindult már a Paks-Diósgyőr mérkőzés a Magyar Kupában. A legutóbbi két kiírás győztese a Paks hazai pályán próbálja a továbbjutását biztosítani zöld mezben a piros mezes Diósgyőr ellen, és most az első támadást a vendégek vezetik. Kolli megtolja a védőmet, aztán beugja középre, és ebben a pillanatban a Diósgyőr gárdája Croazé góljával meg is szerzi a vezetést. Egy perc telt el a mérkőzésből, Kolli Eliott megpróbált bevetődni a védő, de nem tudta blokkolni a lövést, mert hogy Koli nem lőtte, hanem tovább vitte a labdát, és aztán oda az ötös környékére, balról a jobb oldalra átjátszotta, és ott érkezett Croazé, és az üres kapuba továbbította. Hát Vukovics Laci, még itt az összeállításokkal így sem jutottunk el, és már is vezet a Diósgyőr, mint említettem, ugye a legutóbbi két kiírás győztes a Paks ellen.
5: Fantasztikus támadás volt, a bal szélen csinált egy gyönyörű sehet Mucsányi, Kolli keresztbe mozgott a bal összekötő helyén, kapott egy remek labdát, tudjuk, hogy Kolli milyen erős és gyors, becsúszott a védő, továbbvitte, és remekül centerezett, úgyhogy Croazének 3 méterről az üres kapuba kellett továbbítani. Hát ez igazi hidegzuhany a Paksnak, aki most 2 vereséggel érkezett ebbe a találkozóba.
4: Azért komoly izgalmakat él át most a Paks csapata, nem szokott nagyon hozzá, hogy hazai pályán vesztésre rájön, illetve hát, hogy vezetés szerez ilyen gyorsan az ellenfél. De nézzük még közben a másik oldalt, Sajbán jól teszi középre a labdát, aztán ott egy átvétel nem sikerült túl jól, így nem tudott jól lőni egyből a diósgyőri játékos, Sajbán lövésébe belépnek, de Kollihoz pattan mégis ő előle sikerült ezt a labdát Kinorának szögletre rúgnia. Hát úgy látszik, hogy ezek a kontrák, ezek életveszélyesek. Most ez a paksi védelemnek azért nem a dicsérete.
5: Hát nagyon oda-vissza meccset játszanak, amit a Paks esetében nem szokatlan, viszont az, hogy 11 perc alatt azért most már 3 helyzete volt a Diósgyőrnek, ebből 1 gól, 200%-os, most mutatják épp a hazai kispadot, hát Bognár György nem mondom, hogy a elégedettség mint a képe, de biztos, hogy össze fogja szedni a csapatát.
4: Várjuk meg ezt a szögletet, mielőtt a kosárlabdával foglalkoznánk, Mucsányi teszi középre, megcsúsztatják, de ezt egy hazai játékos csúsztatta meg, bent volt vagy nem volt bent? Bent volt, azt mutatja a játékvezető. Én úgy láttam, egy zöld fejről ment ez oda. Kovácsi kapujárat megpróbálta kikaparni, más játékos is hozzáért még ott, de hogyha ez így marad, ez az ítélet marad, akkor 2-0-ra vezet a Diósgyőr együttese a szögletet követően. Hogy éreztem, hogy meg kell ezt még várni, és Kovácsi nagyon csúnyán néz, valószínűleg el is ismeri. Nézzük most itt a visszajátszást. Igen, ez bizony egy paksi fejről került oda, aztán még hozzáért, hogy Sajbán, lehet, hogy neki fogják majd adni a gólt, mert talán ez még nem volt bent, aztán ott lyukat rúgott bizony, lyukat rúgott ott Hinora Kristóf, akiről a szögletre pattant a labda, és a, hát az már bent volt szerintem.
5: Bőven bent volt.
4: Igen, de még lehet, hogy már Hinora lábáról is bepattant, azt akartam mondani. Most vagy Sajbáné, vagy Hinorájé, ez kiderül. Minden esetre ez óriási meglepetés, hogy a 13. percben 2-0-ra vezet a Diósgyőr együttes, hát láttuk Bognár György arcát, hogy mit gondol el az egészről.
5: Igen, de ez a Diósgyőr azért sokkal jobb csapat, mint amit a táblázaton elfoglalt helyezése jelen pillanatban mutat. A Paks is erősebb ennél, közben Böde Daniék nézik a lelátón, hogy mi is történt.
4: Igen, Éger Lászlóval ültek ott korábbi paksi játékossal.
5: De hát azt fogják látni, hogy sajnos jogos ítélet született. Igen. Bővenben volt egy fél méterrel legalább.
4: Meg is adták a gólt, már a középkezdés is megtörtént. Hát Laci, nem tudom, hogy van-e innen visszaút a paksi együttesnek, de minden esetre egy jó meccset fogtunk ki eddig. Mindezt volt időm elmondani, mert Megyerit most állították talpra, úgyhogy biztos lesz bőven majd a félidő végén hosszabbítás, meg ki tudja, hogy lesz-e hosszabbítás a végén, mert azért láttuk már, amikor a Diósgyőr például a Debrecenben 2-0-ra vezetett, és utána 3-2-re kikapott, persze nem akarok vészmadár lenni.
5: Pontosan, és ott Kolli, emlékezhetünk, hogy óriási zicsere volt 2-0 után, berúgja, akkor 100% szerintem, hogy nyer a Diósgyőr, de a fociban sokszor elmondtuk, hogy nincsen ha. Egy ilyen kupamérkőzésben bármi benne lehet. Jól fogalmaztál, hogy a Paks tud rúgni egy gólt, nyugodtan benne van egy sok gólos, akár döntetlen is, de a Diósgyőr eddig meggyőzőbb sokkal, közben egy óriási lehetőség.
4: Megint ott kitör a Diósgyőr játékos, elviszi a kapus mellett is, Vécseit verte meg 1-1, és utána pedig, ahogy már elvitte Kovácsik mellett, nem volt nehéz dolga a Diósgyőr játékosnak, és 3-0-ra vezet 20 perc elteltével a Diósgyőr együttese. Hát én most leolvastam azt Bognár György szájáról, mit mondott, de azt nem mondom, mert inkább, mert nem rádióba való kijelentés volt, de teljesen megértem, mert széthullott a paksi védelem, nem tudok mást mondani. Tehát ez is most is egy olyan akció volt, hogy ezt jó esetben ott a 16-oson kívül már ezt a labdát megszerzik. Mucsányi azonban nagyon jó mozdulattal ott elment Vécsei mellett, nem véletlen volt dühös Vécsei, és a kapufát ütötte, egy lecsúsztatott labdát Croazét tett egyébként oda remekül, és ő beállt oda a paksi játékos mellé, hát nem is Vécsei volt az, aki belerugott a kapufába, hanem Szekszárdi Milán, mert hogy ő nem tudta megakadályozni Mucsányit, és utána Kovácsiknak már csak egy esélye volt, hogy vagy elüti, vagy nem, hát nem tudta elütni sem. 3-0, Laci.
5: Hát ez óriási hidegzuhany a Paksnak. A Diósgyőr lubickol ebbe a paksi védelem nem összeszokottságába, meg abba, hogy ekkora területek vannak. Hát Kroáziról azért tudjuk, hogy egy remek futballista. Kolliról tudjuk, hogy remek futballista. Kroázi most épült föl. Kolli most élvezi itt a lehetőséget Diósgyőrbe. Ő egy meghatározó, azért hozták, hogy bent tartsa a Diósgyőrt. Én szerintem a Diósgyőrnek lehet, hogy most furcsa hangzik, de nem lesznek kiesési gondjai. Közben itt egy lehetőség.
2: Nézzük, igen. Balogh Balázs gurítja vissza a labdát. Lövésre, ott a lövés, és ott a szépítő találat. Vukovics Laci már látta, hogy ott Balogh Balázshoz ment a labda, hogy közben ott egy lehetőség, és a gólszerző pedig a paksiak csapatkapitánya, Windecker József, aki mint egy 14 méterről jobb elsővel ide a kapu jobb felső sarkába lőtte a labdát. Balogh Balázs nagyon pontosan tálalt vissza.
5: Igen, névrokonod gyönyörű, igen, labdát adott, és Windecker fantasztikusan, ahogy tanítják, ahonnan jött a labda, oda visszarúgta. Nagyon szép gól, hát itt rengeteg gól néz ki.
2: Igen, ez biztos, hogy a nézők jól szórakoznak, már legalábbis a diósgyőriek, de talán még ott bele is ért Szatmár,
5: mintha
2: megpattant volna a lábán, és ez megzavarhatta Megyerit, vagy csak a mozdulat volt, még ezt vissza lehet többször nézni, mert talán igen, talán nem.
5: Fölgyorsult a labda szerintem a lábán, és följebb ment, mint a kapus várta.
2: Igen. Igen.
5: Hát a paksiaknak meg, ha innen föl tudnak állni, akkor tényleg van csapategység. Nem egyszerű történet, 20 perc alatt 0-3 hazai pályán, utána kell menned az eredmény után, de hát ezt maguknak köszönhetik, nagyon szellősen védekeztek.
2: Igen, nagyon szellősen védekeztek, most pedig Kolli ott a 16-oson belül, elemeli labda, és újabb gólt lő a Diósgyőr csapata. Kolli nagyszerű mozdulattal 6 méterről a kifutó Kovácsik fölött elemelte a labdát. Hát megint 3 gól a különbség. Mennyi gól? 5 gól 28 perc alatt, és hát az eloszlás pedig a hazaiaknak nem túl kedvező. 1-4 ugyanis az állás. Hát nem tudom, a Paks most így hirtelen fejből mikor kapott utoljára 4 gólt, főleg hazai pályán. Minden esetre Kolli elindult ott az embere mellett, és hát megint megverte Szekszárdit, ha jól látom. Hát Bogdár Györgynek, ha nem akar még több gólt kapni ott azon a poszton, akkor nagyon sürgősen cserélnie kell.
5: Ezért igazolt a Paks védőket, hát itt óriási hiánycikk van. Kollit meg már annyit dicsértem ma, de hát rá is szolgál maximálisan, nem csak ma, hanem eddigi játékával is, de ma sziporkázik Jamin Kolli, tehát fantasztikusan játszik. Most már gólt is rugott, előkészített kettőt, helyzetet csinált, egyszerűen tartadatlan a paksiak számára.
2: Vécsei is itt elől már a 16-osnál, aztán Gyurkics a vonal mellett megmenti, be is tudja adni jobbal, de nagy íve volt ennek a labdának, könnyen helyezkedtek rá a diósgyőriek, azonban maradt Windeckernél. Windecker ki a célre, Sie, laposan középre, Ádám Martin gól! Szépen jött középre a labda, Ádám Martinról egy pillanatra elfeledkeztek, és Ádám Martin pedig az ilyen helyzeteket beszokta rúgni, és ez is úgy, mint az első paksi gól, ott kötött ki a kapu jobb felső sarkában. 2-4 az állás, Ádám Martinnak ez volt az első olyan megmozdulása, egy lövése volt. Hát volt egy, amit ugye eltaláltott a paksi védőt, azt nem számolta a statisztika, most viszont ez egy szép gól volt, ahogy balról jött középre a labda, és ilyen laposan adta, már azt mondtam, hogy nem is annyira sikeredett. De a védő ott hagyta, bentebb lépett tulajdonképpen Ádám Martinról, aki itt szabadon maradt, és az ilyeneket azért ő belövi.
5: Igen, de a Sie beadása, azért tegyük hozzá, hogy a védő, a keresztező védő lába között ment be, nem számítottak rá. Tényleg Ádám levált az emberéről, és 8 méterről a balról jövő labdát ballal a kapus szemek közé a léc alá bevágta. Hát hihetetlen, hogy 6 gól esett, és még nem vagyunk a félidő végén sem.
2: És akkor majd most Balogh Balázs a labda mögött ballal ő fogja középre csavarni oda a kapu előterébe. Jól is jön a labda hosszú oldalra, lesz-e fejes? Lesz fejes, de Diósgyőri fejes. Aztán pedig felszabadított ott most, ha jól láttam, akkor Sie, rosszul talált el ugyanis a labdát. Ez pedig azt jelenti, hogy Káprány Mihály lefújja az első félidőt, amelyet követően 6 gólt láttunk az első játékrészben, mégpedig 2 paksi oldalról, 4 pedig Diósgyőrtől. Hát ennél többet gólszámban biztos nem várhattunk a meccs előtt. Ott viszont egy nagy fejes, és bizony a diósgyőriek a gólvonal elől vágják ki a labdát. Volt egy jó csúsztatás, egy paksi beadást követően, viszont a másik oldalon most Kolli egy az egyben próbálkozhat. Igaz, rálépett egy kicsit a labdára, így már lendületét veszítette, mert hogy Alakszai ott volt mellette, de ez nem zavarja Kollit, ugyanis egy újabb gólt szerez. Hát Laci, nem cserélte a Radankovics mester, ő döntött most jól, mert te mondtad, hogy nehogy véletlen kiállítsák, majdnem gólt szerzett a Pax.
4: és még nem is volt időm végigmondani, hogy mi történt ott. Előre vágták a labdát, jött Colli, két gólos három lövésből, mert hogy rávezette Alakszaira, már-már úgy tűnt, hogy ott vége van az egésznek. Nézte, hogy kit csatlakozik ott hozzá, ki az, akivel tud valamit kezdeni. Itt a beiverés után ugye Tóth Barna csúsztatta meg a labdát, Megyeri ezt bravúrral védte, és utána pedig kivágták az érkező társak elől. Colli pedig gondolt egy merészet, és bizony előtte a labdát Vécsei lábai között, nem zárt össze a lábait, és a labda ott kütött ki 17 méteres lövés után a jobb alsó sarokban. Hát ez ugyanolyan kezdés, mint az első fél időben.
5: Igen, blokkolni szeretett volna Vécsei, és ahogy lépett a lába között a hosszú sarokba, 22 méterről Colli gyönyörű gólt lőtt. Most már kezd hajazni a tízesre az osztályzata, mert úgy játszik, hogy ez valami államszerű, ez biztos, hogy életének az egyik legjobb meccse lesz a 100%, mert egyszerűen tartatatlan.
4: De azért a paksiak nem nagyon tudnak helyzetet kialakítani, ráadásul amikor helyzetet alakítottak ki, abból pedig ők kaptak gólt.
5: Hát, ilyetetlen mérkőzés, 7 gólnál tartunk, és megint egy veszélyes Diós Győri kontra.
4: Igen, az előrevágott labda gyorsabb a Diós Győr játékos, a Mucsányi, most befele húz Mucsányi, ellövi és gól! Elképesztő! Mucsányinak, ez is lehet, hogy neki is az élete egyik mérkőzése. Befele tolta a labdát, talán el se hitték, hogy el fogja lőni, Mucsányi Márk Arion ellőtte. És oda a kapu bal oldalába Kovácsik nem tudott hárítani, hát azért az nem volt annyira közel, nem volt olyan bombaerős lövés, egy félmagas lövés volt. Két lövés, két gól Mucsányitól, mi kell még ennél több Diós Győri játékostól, és akkor Cserjés Bendegúz dolgozhat meg, megvan a hatodik gól.
5: Fantasztikusan játszik a Diós Győr. Még a Ferencváros örülhet ennek a mérkőzésnek, hogy ugye kétszer ő győzte le a kupadöntőbe, a Paks győzte le a Fradit. Így, hogy a Paks, mert most már ki lehet mondani, hát innen már 5 gólt nem fog rúgni szerintem a Paks, hogy a kupagyőztes, a kétszeres zsinórban kupagyőztes Paks búcsúzni fog a Magyar Kupától. A Fradinak ez egy óriási esélyt ad arra, hogy idén megszerezze a kupagyőzelmet.
4: Szekszárdi még hozzá is ért, ráadásul ezt tévesztette meg, Kovácsikot felperdült egy kicsit a lábán a labda, ezt mint egy ilyen 18 méterről lőtt el a Diós Győr játékosa, és hát, nem is tudom, hát Szekszárdit ott nagyon becsapta, hát nyilvánvaló volt, hogy a jobb lábos játékos befele indulna, nem tudta lekövetni Szekszárdi, aztán pedig még, hogy hozzá is értek, és megint fönt volt ugye a Paks itt a bal oldalon, említettem ugye, hogy helyzetük volt, gólt kaptak, hát ez még helyzetecske se volt, mégis gólt kaptak egy hosszan előrevágott labda, de nyilván ez azért is van, mert a Paks is így egy az egyben próbál védekezni, hogy létszámfölényt teremtsen elől, hát ez eddig nem jól sikerült. Nem tud triplázni a Paks, miután a legutóbbi két kiírás győztese hazai pályán kapott nagy pofont a Diós Győrtől. Paks Diós Győr 2-6. Alig kezdődött el a mérkőzés, már is vezetett a vendég gárda az első percben. Colli adott be remekül a 16-oson belülről balról. A hosszú oldalon érkezett Kroázia, aki 4 méterről csak az üres kapuba kellett, hogy passzolja a labdát. Még sokkos állapotban volt a Paks, amikor már 2-0-ra vezettek a vendégek. Sajbán Máté talált be a hazaiak kapujába. Egyenőre úgy tűnt, hogy a paksiak nem tudnak válaszolni, sőt a 20. percben Mucsányi szerezte első gólját a mérkőzésen, és ezzel a vendéggárda már 3 gólos előnybe került. A paksiak azonban nem adták föl, és Windeker lövésével, ami ráadásul meg is pattant, fölzárkoztak 2 gólra. Azonban jött Colli, aki ezen a napon tarthatatlan volt, és újabb gólt szerzett, újra 3 gólos volt a különbség ekkor a Diós Győri csapat javára. Hogy aztán mégis maradjanak izgalmak, erről Ádám Martin gondos kodott, aki Sie beadását ballal a jobb felső sarokba küldte. Így a szünetben 2 gólos volt a Diós Győri előny, 2-4 volt ekkor az állás. Azt gondoltuk, hogy a Paks majd megpróbál fölzárkózni, de csak úgy, mint az első félidő első percében, a második játékrész első percében is gólt szerzett a vendéggárda, ki más, mint Colli lőtte, aki már-már úgy tűnt, hogy Alakszaival szemben elveszíti a csatát, utána azonban ott maradt előtte a labda, ellőtte Vécsei lábai között, és a labda a kapu jobb oldalában kötött ki, ezzel ismét 3 gólos volt a különbség, és 5 volt a Diós Győri lőtt gólok száma. De még nem volt vége, mert a kiválóan játszó Mucsányi megszerezte a második gólját is a mérkőzésen, és ismét 4 gólos volt már ekkor a Diós Győri előny. Collinak volt egy-két vitája a paksi játékosokkal, így Radenkovics mester lecserélte, ennek ellenére a Diós Györgyek tartották ezt a különbséget, és jó teljesítményt nyújtottak a mai meccsen, és teljesen megérdemelten jutottak tovább a Magyar Kupában. A korábbi kétszeres győztes, az elmúlt két évek megnyerő paksiakkal szemben. Nem sokára jön majd Bognár György csapatának a visszavágás lehetősége, hiszen szombaton majd a magyar bajnokságban ismét Paks Diós György mérkőzést rendeznek, de a kupában a Diós György jutott tovább, miután Pakson 6-2-re győzött.
1: 2025. február 11-én tehát eldőlt, hogy nem lesz címvédés a Magyar Kupában. Annak a napnak a további eredményei: debreceni EAC Soroksár 0-1, Ajka Kazincbarcika 0-1, Zalaegerszeg Vasas 2-1. A nyolcadik meccset egy nappal később rendezték, ezen két olyan csapat találkozott, amely már nyert ebben az évszázadban magyar bajnokságot. Eto Vidi.
6: Az utolsó nyolcaddöntős párharc következik most a MOL Magyar Kupa 2025-2026-os kiírásában, amelyen az Eto FC Győr a Videoton FC Fehérvárt fogadja itt az Eto stadionban. Ebben a másodpercben Szolt Karakó Ferenc játékvezető sípja, a labda pedig elindult 90 perces útjára, plusz az egy néhány perces hosszabbítás mind a két félidő végén. A Videoton csapata kezdte a találkozót, MB2-es a Videoton jelenleg, a egy abszolút középcsapatról beszélhetünk a Mercantil Bank ligában is. Két mérkőzést nyert már meg, hogy idejusson a nyolcad döntőbe. Az első fordulóban a Magyar Kupában legyőzte 3-0 a Szent Lőrinc csapatát, majd aztán a második fordulóban az MB3-as Majos együttesét 1-0-ra győzte le. Az Eto ezzel szemben az első fordulóban egy nehezebb mérkőzést nyert meg, az Érd ellen 3-0-ra diadalmaskodott, aztán utána a Pilist fogadta, az egy simább találkozó volt, 9-0-ra nyert, így jutott a legjobb 16 közé, és amely csapat megnyeri ezt a mai mérkőzést, a legjobb 8-ban találja majd magát, és az is biztos, hogy a győztesre majd a Kecskemét csapata vár. A bal oldalról érkezhetne egy beadás a Videoton csapatától, egy szép csel és egy érzésem szerint szabálytalan megmozdulás, de a játékvezető Karakó Ferenc tovább engedi a találkozót, és akkor Engyi léphet meg ezzel a támadással. Előtte Huszár, jól szökteti Huszárt, és akkor hatalmasat kell nyargalni a Köllőnek, hogy utolérje. Huszár már a 16-oson belül, visszapasszolja Sönnek, Sönt három Videoton játékos is támadja, aztán végül nem hagyja ott Huszárnak, hanem nagyon szépen a 16-oson belülre cselezi magát Sön. Most passzolja vissza Huszárnak, a 16-os csücskéről jön a beadás, sikerül eltakarítania onnan Kovács Bencének, és végül hátra jut a labda egészen Boldorhoz, most meg pedig megkapja Csinger, a Győr jobboldali belső védője. Eltelik 20 perc a találkozóból, 0-0 még mindig a Győr Videoton Magyar Kupa 8-ad döntő mérkőzés állása. Nyom a Győr, de ez gólokban nem mutatkozik meg, most viszont NG a 16-oson belül fordul le, és élesen középre teszi a labdát. Kemenesnek kellett, hogy résen legyen. Ő volt az, aki kiütötte a keresztbe jövő labdát, talán még a kapura is veszélyes lett volna ez a próbálkozás Engyitől. Aztán jön egy centerezés, bumba elől tudja eltakarítani Kocsis Gergő. Szép közbeavatkozás volt ez most a Videoton belső védőjétől, és bizony oda kellett, hogy érjen, hiszen bumba kapásból nagyjából 8 méterről tűzhette volna kapura ezt a beadást most. És nem ment eddig pontrugásból sem, akkor most majd talán az utolsó másodpercekben egy szögletből betalálhat a Győr, és akár már vezetéssel vonulhat majd a félidőben az öltözőbe, de ehhez azért még a Videoton védőinek is lesz egy-két szava. A jobboldali sarokrúgást ismét Vitális tekeri majd középre, Bánáti próbálja elkérni tőle, de Vitális azt hiszem ezt most centerezni fogja, ezt a szögletet. El is sétál onnan Bánáti, még mindig vár a középre íveléssel. Vitális röviden jön be, ott megpróbálja Boldor kapura sarkalni, de ez nem sikerül, és a játékvezető Karagó Ferenc pedig véget vett az első félidőnek. 0-0-es döntetlennel vonulnak az öltözőbe a csapatok, tehát a Magyar Kupa 8-ad döntőjében a Győr Videoton találkozón. Következik a negyed órás szünet, utána pedig a második játék résszel folytatjuk. Ha ott sem születik döntés, akkor a 2x15 perces hosszabbítás után majd a 11-es párbaj esetlegesen dönthet a mérkőzésről. De hát a Győr azért tesz majd azért, hogy ez ne így legyen, a Videoton pedig bízhat még a kontratámadásokban. Győr Videoton tehát a félidőben 0-0. A mai találkozón pedig eldől, hogy egyenlítenek-e az MB2-es csapatok abból a szempontból, hogy 4-4 lesz. Bembueli közben egy remek labdát kap, és megszerzi a vezetést. Hát most nagyon nehéz helyzetbe kerül a Videoton.
2: A csereként beszálló Bembuálinak alig 5 perc kellett ahhoz, hogy megszerezze a győri vezető találatot. Egy remek indítást követően szerencsésen maradt ott előtte a labda a 16-oson belül, hiszen visszapattant elé. Hát és ő nem hibázik ilyen helyzetben, minőségben kiváló a befejezése Bembuálinak. Bumbát öleli meg még, Borbély Balázs is azért most már örül ennek a vezető találatnak, és akkor az biztos, hogy 0-0-es döntetlennel nem végződik ez a találkozó. Ahogyan az is biztos, hogyha a Videóton szeretne tovább jutni, akkor legalább egy gólt kell szereznie a mérkőzés alatt, és most már nem bízhat abban, hogy egyből majd esetleg a 11-esekkel a 11-esekig kihúzza, és akkor majd ott valahogy eldönti a párharc sorsát. A 65. percben tehát Győr Videóton 1-0, Vukovics László bevált Borbély Balázs cseréje.
7: Hát abszolút, hát Bembuálival nem nagyon tudsz tévedni, hát az a kérdés, hogy mikor hozott be, neki elég volt most 5 perc ahhoz, hogy gólt lőjön. Én hangsúlyoztam már előbb is, hogy Varga Barna elment, ő Magyarország legjobb csatára, ha bár tudnánk honosítani, tudnánk használni most a aktuális Nemzetek Ligája sorsolást, már ismerjük a magyar válogatottban is.
2: Szöglettel jöhet, tehát a Győr csapatait az utolsó percekben. A 3 perces jelzett ráadásból már majdnem egy eltelik, amikor Vitális érkezik a jobb oldali sarokrugáshoz. Jobb lábbal tekeri majd középre, hogyha nem végzi el kicsiben. Jönne bíró, hogy elkérje tőle, de Vitális mutatja neki, hogy maradjon, úgyhogy középre tekeri. A kaputól eltekeredik majd a labda, hiszen jobb lábbal belső csüddel rúgja ezt középre Vitális. Középen Bembuáli fejjel, és ott a második gól, eldől a mérkőzés. Szerencséje is volt most a Győrnek, mert Bembuáli fejesen nem ment volna azonnal kapura. Megpattant egy védőjátékoson a labda, így talált magának utat a hálóba. Lezárja a találkozót 2 perccel a jelzett 3 perces hosszabbítás vége előtt a Győr. A jobb oldali sarokrúgást, amely Vitálistól érkezett, Bembuáli csúsztatja, és egy Videóton játékosról bepattan a labda a kapuba. 2-0-ra vezet a Győr a Videóton ellen. Másfél perc maradt már csak a jelzett 3 perces hosszabbításból. 2-0-ra nyer a Győr a Videóton ellen, és így bejut a Magyar Kupa legjobb 8 csapata közé. A negyed döntőben találja magát tehát az Eto. A végeredmény Győr Videóton 2-0. Jobban kezdte a találkozót a Győr csapata, amely osztálykülönbséggel érkezett tehát a mérkőzésre, hiszen az MB2-es Videótont fogadta az Eto stadionjában. Az első félidő 12. percében volt egy nagyobb veszélyeztetés, amikor Schön jobboldali beadását Somogyi csúsztatta ki középen. Aztán a 17. percben Kemenesnek kellett kivetődnie a kapujából egy félmagasan belőtt labdára, de a Győr vezető találata akkor sem született meg, csak úgy, ahogyan az első félidőben semmikor. A félidőre 0-0-ás állással vonultak tehát a csapatok az öltözőbe, a második játék részben pedig tovább fokozódott a győri nyomás, legalábbis az első negyed órában. Hiába a 3 változtatás a Videótonnál, a 60. percben Vitális lőtte el a léc alá a labdát, egy szabadrúgásból Kemenes bravúrral kiütötte azt a próbálkozást. Aztán a 60. percben szintén érkezett csereként Stefúj, valamint Bembuáli, és az utóbbi cseréje, tehát Bembuáli érkezése eldöntötte a mérkőzés sorsát is, hiszen 4 percre rá, miután beállt, Bumba kiugratta Bembuálit, akivel szemben nem volt elég határozott Hess. Az Eto játékosának pedig innen már nem jelentett gondot az, hogy a jobb alsó sarokba helyezze a labdát. A 64. percben 1-0-ra vezetett a Győr, az Ira a pontot pedig a 91. percben tette föl. Az Eto Vitális jobboldali szögletét Bembuáli ráfejelte Köllő testére, akiről szerencsétlenül a jobb sarokba pattant a labda, Kemenes tehetetlen volt. A Győr tehát bejut a Magyar Kupa negyed döntőjébe, ahol az ellenfele majd a két NB1-es csapatot, az Újpestet, valamint az MTK-t és búcsúztató Kecskemét lesz az ellenfele. A végeredmény még egyszer tehát. Győri Eto, Eto FC Győr, Videóton 2-0.
1: A 2025-2026-os foci Magyar Kupában a legjobb 8 közé 5 első osztályú és 3 másodosztályú gárda jutott. Az ő további teljesítményekkel folytatjuk a visszajátszást hamarosan.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Labdarúgó Magyar Kupa 2025-2026-os küzdelmei augusztus első hetében kezdődtek, 72 mérkőzéssel. Ebben a körben a két legmagasabb osztály 12 plusz 16 csapata még nem szállt be. Ahogy az augusztus 20-a utáni második körben sem, itt a 72 korábbi meccs győztese vívott egymással, vagyis 36 alsóbb osztályú gárda került a harmadik körbe. Itt csatlakozott az első és a másodosztály 28 klubja, így lett 64 fős a mezőny. A legjobb 64 között az első osztály 12 csapatának harmada, vagyis 4 kiesett. Az Újpest, a Puskás Akadémia, a Nyíregyháza és a Kisvárda. Egy körrel később búcsúzott a kiesésének pillanatában a bajnokságban első DVSC, majd a legjobb 16 között az MTK és a címvédő Paks. Az elődöntőért 2026. márciusának első hetében csatáztak az illetékesek. A másodosztályúak elkerülték egymást, így három párban Fizzligás, Merkantilbank ligás összecsapás volt. Időrendben először Győr-Kecskemét meccsre került sor, március 3-án kedden.
4: 12. percben járunk, és megszerezte a vezetést a nagyon bátran futballozó kecskeméti együttes. Egy baloldali beadást a hosszúba csúsztatott be, előre vetődve Bojki Andor, és bizony-bizony már előtte is volt helyzete, lehetősége a kecskemétnek, ellentétben a győriekkel. Vitális el is esett a labdába, és Szabó Alex érkezik, ő az egyik legjobb, én szerintem a mezőnyben nagyon magabiztosan játszik, de már visszaszerezték a győriek a labdát, ez viszont veszélyes lehet, hogy ennyi ideig sem tud labdát.

0: A 90 perc letelik, és félig meddig már a csapatok készülődnek lelkileg, meg most már testileg is. A hosszabbítás, ami 2x15 perc lesz, mert 90 perc játék után nincs döntés a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén. Győr Kecskemét 1-1, jön a hosszabbítás.
1: A labda Bekéhez pattan, de Bekelni akár ott van Vladojú. Szabó Bálintnak teszi vissza. Ott egy Beke lövés, és ajjajjaj, mekkorát védett Petrás. Atya úristen! Nem is Beke volt, azt hiszem Nisztor lőtt 17 méterről, és már éppen mondani akartam, hogy ez bizony gól, és Petrás keze kinyúlt. Hát bizony, ebből a helyzetből akár meg is szerezhette volna. Én azt gondolom, a mindent eldöntő volt a kecskeméti együttes. Most azonban a győrieknél a labda. Gavrics középen. Most megindulhatnak, most 4-4 ellen támadnak a győriek. Schön a bal oldalon, ő is kicsit lelassít, vele szemben Szabó Alex. Schön egy kifelé csel, egy lövés, kapufa! És lehet, hogy ebbe is beleért Ruiz. Azért most kapufa már, vagy helyzet most már mind a két oldalon akadt, vagy lehetőség mondjuk így. Vitális kapja Kripistől, beindul Csinger, de nem ő kapja, hanem Stefuj, ott a helyzet, eldöntheti a meccset a horvát, de nem dönti el, mert a rövid saroknál megint nagyszerűt védett Ruiz, de hát ez egy rossz döntés volt megint a 16-oson belül. Pistur befejelte, Bánáti a jobb oldalról beívelte, érkezett Pistur, megérkezett Schön is, és hát Pistur ünneplik a társak, aki két méterről a hosszú sarokba fejelte a labdát, és azt ott úgy fejelte meg, ahogy az első fél időben, vagy a rendes játék időben mondtad, a kapus mozgásával ellentétes irányba.
0: Pistur pedig megy a kapuig, ballal ellövés, aztán Ruiz megfogja a kipattanó Gavricsal, és ő eldönti, 3-1. A 120. percben most már nincs kérdés, a Győr együttese tovább jut, ott lesz a legjobb négy között, pedig még a 12. percben Bojki révén a vendégek szereztek vezetést, aztán a második félidőben Gavrics egyébként csereként lépett pályára, a 68. percben egyenlített, a hosszabbításban pedig a 115. percben Pistur fejesével már a győrieknél volt az előny, most pedig Gavrics az, aki betalált, így 3-1 most már a 121. percben.
2: Március 3-án kedden tehát az otthon játszó első osztályú csapat, ha nem is könnyen, de legyőzte másodosztályú vendégét. A másnapi korábbi meccsen szintén egy első osztályú fogadott egy másodosztályút. Zalaegerszeg, Soroksár.
3: Most pedig rossz a felpassz, Amátó szerez labdát az ellenfél tér felén, Szendreinek teszi középre, Szendrei 20 méterre a kaputól, még egyet tovább, Limától elpattan, ott van még Skribek lő, és Skribek megszerzi a vezetést a Zalaegerszegnek. Lest reklamálnak a vendégek, de a mérkőzés 8. percében Skribek Alen a 16-oson belül lecsapott a labdára, a gazdátlan labdára, és a kapujából kilépő Joha mellett eltolva, aztán az üresen maradt kapuba passzolt, megszerzi a vezetést a Zalaegerszeg. A mérkőzés 8. percében tehát ZTS Soroksár 1-0. Rusz Márta a játékvezető, viszont lest jelez, úgyhogy marad a 0-0. Ott pedig rutinosan Kokovai kiadja üres területre, az üres területen helyezkedő Kékesinek, és megtartja a labdát a Soroksár, viszont ez egy rossz visszapassz Bencétől, Skribek ráemeli, fölé megy. Talán egy picit elkapkodtam a Skribek alán, de megint azt láthattuk, hogy a soroksári hibát próbálta kihasználni az Zalaegerszeg. Labdát szereznek az alaiak a középpályán, Amátó aztán borzasztó keresztlabdát ad, ezt itt Kálnokik is gyűjti be, és jön mellette nagy lendülettel egy társ, Kálnokik is inkább ellövi, Mauricio véd nagyot. Az első soroksári kaput eltaláló próbálkozás, és résen kellett lennie az Zalaegerszeg kapusának, a jobb alsóba tartott, onnan ütötte ki. Jó Levente pedig görcsöt kap a 81. percben. Azért ezen a mérkőzésen neki nem biztos, hogy kéne, de hát minden rutin benne van ebben.
4: Hát úgy, ahogy mondod, ilyet se sűrűn látni, hogy kapus kap görcsöt. Én nem is emlékszem valahogy láttam volna ilyet. Érdekes, hát nyilván Jó Leventének minden rutinja benne van ebben a megoldásban.
3: Csak el tudja rúgni Amátó, és ezzel viszont João Viktor hatalmas lendülettel indul a jobb oldalon, és most üres a teljes térfél. João Viktor megtolja, középen van üres ember, jön a beadás, és megszerzi a vezetést az Zalaegerszeg. Góllal mutatkozik be Alfonso az ETE csapatában. Jó volt Viktor beadása, és jól érkezett középen a zalai csatár. Örülnek a zalai kispadon is, persze nem olyan hatalmas ünnepléssel.

0: ellentétben Alfonsóval, aki kirohan a világból is. Nyilván debütáló meccsen góllal jelentkezni az nagy öröm lehet egy játékos számára. Az alaegerszegiek pedig ebben a pillanatban fellélegezhetnek, hiszen nehezen, de hozta a kötelezőt az ETL, Zalaegerszeg, Soroksár 1-0, így a zalaegerszegiek jutnak a legjobb négy közé a MOL Magyar Kupában. A hetedik percben egy lesgóllal kezdődött a mérkőzés, Skribek találatát nem adta meg a játékvezető, és lehet, hogy ez volt az oka annak, hogy a zalaiak a következő percekben, vagy a következő percektől, minthogyha egy teljesen más csapat került volna a pályára, teljesen más mentalitással folytatták. Addig lendületesen és jól játszottak, egyértelmű volt, hogy melyik a jobb csapat. Onnantól viszont egyszerűen nem ment jól az NB1-es gárdának. Egy-egy helyzet ugyan kialakult a soroksári kapu előtt, gólt viszont nem szerzett az Alaegerszeg, és a túloldalon is kellett védenie Mauriciónak. A soroksáriak részéről Kálnoki kis zsombor próbálkozását tolta ki a jobb alsó sarokból. Aztán a második félidőben kettőt is cserélt. A második félidő derekán Nuno Campos, a két csatár Lima és Maxal Allegria helyére érkezett João Victor és a debütáns Alfonso, és ez döntőnek bizonyult, hiszen a 85. percben, amikor már egyre nőtt egyébként az alaegerszegi nyomás, és a soroksáriakat odaszögezték saját kapujuk elé, mégis egy kontrából szerezte meg a vezetést, és a győztes gólt az ETL. João Victor kapott remek labdát, végig szágódott a teljesen üres térfél jobb oldalán, soroksári térfél jobb oldalán, tökéletesen adott középre, ahol érkezett Alfonso, és becsúszva megszerezte a zalaegerszegiek vezető gólját, és ahogy ezt korábban is mondtam, ez győzelmet ért. Így a Zalaegerszeg, ha megszenvedett, meg is szenvedett a másodosztályú Soroksár ellen, végül hozta a kötelezőt, és bejutott a Magyar Kupa elődöntőjébe. ZTE Soroksár 1-0.
1: A harmadik negyed döntőben az első osztály újonca, a Kazinc Barcika fogadta a bajnokot, a Ferencvárost, ráadásul három nappal kettejük bajnoki összecsapása után, amelyen a hajrában még vezetett a borsodi csapat az Üllői úton. Ám a Ferencváros előbb 11-esből egyenlített, majd a 90 sokadik percben a győzelmet is kicsikarta. Aztán három nappal később a Magyar Kupában a legjobb négy közé jutásért vívott találkozón Kazinc Barcikán sokkal simább találkozót láttak az érdeklődők.
2: El is kezdődött a találkozó, egészen pontosan fél perce játszanak a csapatok. A mérkőzést a Magyar Kupa, MOL Magyar Kupa negyed döntő találkozót Kovács Imre vezeti, asszisztensként Szerb Balázs és Széchenyi István lesznek a segítségére ezen a mai találkozón. De Makrakis most ott van ismételten a barcikai térfélen, Lévivel játszik össze, ő azonban nem előre, hanem kénytelen hátrafelé játszani Rámakers irányába, aztán Gomez lassít le, most már szétnéz, felnéz, és megpróbálja laposan mélységből váratlanul megindítani a többieket. Yusuf egyelőre ott van, ő kéri a labdát, ő mutatja magát, de nem jut előre a támadásépítés szempontjából. Robikin együttese a felezővonal környékén adogatnak a ferencvárosiak, és kis hián Kártik Bálint most Gomeztől meg tudta szerezni a labdát. Ez nem jött össze, aztán Zakariasen kapta Csimbe az átadást, hátrafelé tette, és így meg tudják tartani a fővárosiak. Lévi most már térül, fordul, jobbról balra, aztán Gomez indulhatna el, de visszaveszi a labdát. A játékvezetőt is meg tudta kerülni, visszahúzta a labdát, és így őt is kicselezte, aztán most már az alapvonal környékéről Lévi beadása jön, Ódóda fejeli vissza, és ott a nagy lehetőség, óriási mentés a gólvonalról, ez már bent van. A visszatett labdára már hiába jön Juhász Bence, vezet a Ferencváros a mérkőzés 21. percében, méghozzá Yusuf találatának köszönhetően, abszolút megérdemelten, hiszen magához ragadta eddig is a kezdeményezést a Ferencváros. Többet volt náluk a labda, benyomták a barcikai csapatot, és most a második igazán a nagy helyzetüket már gólra tudják váltani. És ezzel az első félidő derekához közeledve Color City Kazinc Barcika Ferencváros a MOL Magyar Kupa negyed döntőjében 0-1. Na, 25. percben járunk, és Jusuf találatával tehát a Ferencváros 1-0-ra vezet. Audódát egy kicsit megrángatta a barcikaiak, ezért kénytelen hátrafelé fordítani, Rámakers pedig megnyújtja ismételten Kadu irányába egy mértani pontos átadás. Ferenc egyelőre csak hátrál vele szembe, aztán utána jól veszi észre a szándékot, hogy Kadu megindult volna az alapvonal irányába, és igyekezett helyet csinálni magának a beadásra. Ez azonban meghiúsul, Ferenci nagyszerűen lépett közbe. De már is itt a lehetőség, újabb szöglet, újabb pontrúgás a Ferencváros előtt, amelyet Jonathan Lévi kanyaríthat majd középre, ezúttal a jobb sarokból a ferencvárosi tábor elől jöhet a Fradinak a szöglete. Veszélyesen a túloldalra, és itt a második, 2-0, mert hogy Gomez érkezik az öt és felesen belőre, talán egy picit kizárták a játékból Juhász Bencét, aki így nem tudott hozzáférni a labdához, és egy pontrugást követően Gomez emelkedik a legmagasabbra, és nagyszerűen bólintja vissza a hosszú sarok irányába a labdát. Nem volt nehéz dolga, 3-4 méterről szerzi meg a Ferencváros a második gólját ezen a Magyar Kupa negyeddöntő mérkőzésen, és ezzel gyakorlatilag az első félidő felére nagyon közel kerül a továbbjutáshoz a zöld-fehér együttes. 2-0 most már.
3: Ahol már 3-0, eladta a labdát a kazincbarcikai védelem, ezzel pedig Zsozef élni tudott, és a kapuba paskolta a labdát. Vezet imáron tehát 3 góllal az FTC, és Zsozef eredményes ezen a kupamérkőzésen is. Most a kazincbarcikai védelem hibáját használta ki az FTC.
2: Ez a mérkőzés eldőlt, pedig még csak a 40. percben járunk, de továbbra is 3-0-ra vezet a Color City Kazincbarcika ellen a Ferencváros, és nagyon közel ahhoz, hogy ott legyen a Magyar Kupa legjobb 4 csapata között. Egy remek kiugratás Zsozeftől, most már Jusuf ott a negyedik. Egy pillanat alatt ritmust váltott a Ferencváros, és a 41. percben most már a negyedik gólját ünnepelheti a saját tábor előtt a zöld-fehér együttes, mert hogy ismételten egy közeli lövésnek köszönhetően Jusuf betalált a Color City Kazincbarcika hálójába. Zsozeftől kapott egy pontos lapos kiugratást, először úgy nézett ki, hogy Zsozef keresztbe próbál indulni a labdával, aztán hirtelen ritmust és irányt váltott, Jusuf pedig kilépett a labdával, és Juhász Bence szemei közé lőtte, nem is olyan távolról, néhány méterről. Ez tehát a negyedik gól története, és ahogy Vukovics László is említette, itt bizony a vitás kérdések ezzel végképp eldőltek.
3: A labdával 4-0-ás vezetésnél a Ferencváros játékosa Levi szépen forgatja ki a jobb oldalról, ott még zakatol előre Makrekis. Másfél perc van még a rendes játékidőből az első félidőben, Kadu pörgeti tovább, megelőzik ott Levit, és már Smajlagic a labdával könyvesnek a háta mögé játsza, és ezzel jöhet majd bedobással egyébként az FTC-nek. Hát elképesztően nagy a Ferencváros fölénye, nem csak a rugott gólokat tekintve, hanem azt is, hogy mennyit van a labda a vendégeknél. És hát a Kazincbarcika, hogyha már a szóba került, hogy az FTC-nél az alig játszó játékosok nagy vehemenciával vetetik magukat a küzdelembe, a Kazincbarcikánál nem tudom, hogy mi lehet a minicia kitűzés a második fél időre.
2: Hát talán egy szépítő gól, vagy egy helyzet elérése. A gól talán messze van jelen pillanatban a játék képe alapján a barcikai csapat teljesítményéből. Audóda húzza meg a bal oldalon, most viszont ismételten a Fradi veszélyeztet, Kadu teszi be, és gurítja be Juhász Bence mellett az 5. Az első félidő hajrájában egy formás baloldali támadás után bekerül a labda magasan a 16-oson belőre, és egy finom gurítással születik meg a Ferencváros 5. találata még a rendes játékidőben, egészen pontosan a 45. percben. Kadu is betalál, tehát élvezik a ferencvárosi játékosok a mai mérkőzést, élvezik a játék minden pillanatát, minden összejön nekik, annak ellenére, hogy kihagytak néhány helyzetet még talán az első gól előtt. Ahogy viszont megszerezték a vezetést, onnantól kezdve futószallagon jönnek a lehetőségek, és ezeket ki is használják a zöldfehérek. Most már 5-0-ra vezetnek a Color City Kazincz Barcika ellen. Az első félidő végén pedig egyébként maximum 1 perc lesz a ráadás, amely most már el is kezdődött, méghozzá 5-0-ás ferencvárosi vezetésnél. Aztán a kapujából messze kint álló Dibusz Déneshez is hozzá jut a labda, eljut hozzá, mert hátrafelé játszanak a ferencvárosiak. Botka Endre Lévitől pattan el, most már nyilvánvalóan a koncentráció is alább hagy, és időközben le is fújja a játékvezető a mérkőzést.
3: Ez egy nagyon jó döntés Kovács Imrétől, tegyük hozzá, hogy egy percet sem hosszabbított ezen a mérkőzésen. Majort sajnálhatjuk szegény, mert a 88. perc óta ott áll cserére készen. Végül nem volt alkalom arra, hogy beálljon, mert nem volt játék megszakítás. Osztálykülönbség volt a csapatok között a MOL Magyar Kupa negyed döntőjében. Kazincz Barcika Ferencváros 0-5 Miskolcon. Az első félidőben eldöntötte a mérkőzés és a továbbjutás sorsát az FTC, mert hogy 5-5 vágott ellenfelének. A 21. percben Zsozef fejesét még a gólvonalról mentették a védők, ám aztán éles szögből Yusuf már túljárt a kapus Juhász eszén, ezzel szerzett vezetést az FTC. 5 perccel később egy szögletet követően Gomez fejjel közelről 2-0 állt már ekkor az eredménnyel. Fél óra elteltével Zsozef növelte tovább az előnyt a ferencváros számára egy szép támadás végén, és Yusuf duplázott a 41. percben, amikor éles szögből lőhetett. A végeredményt még az első fél időben az a Kadu állította be, aki egy formás akció végén ballal elpöckölte a labdát a hálóba. Érthető módon a második fél időre az FTC visszább vett a tempóból, jó néhányat cserélt Robikin is, és aztán a takaréklángon működő FTC még néhányszor Juhász kapus megtornáztatta, a túloldalon pedig egészben kellett védenie Dibusznak, így aztán nem volt kérdés azt illetően, hogy melyik csapat jut tovább. Eddig mindegyik magyar kupa mérkőzését már az első fél időben lezárta az FTC, a következő körben az elődöntőben az Eto FC-t vendégül látva feltehetően már nehezebb dolga lesz. Én minden kollégám nevében a végeredménnyel búcsúzom a DVTK stadionból. Kazincz Barcika, Ferencváros 0-5.
4: Gratulálok! Azt hiszem, hogy ennyire sűrű időszakban, amikor minden meccsnek komoly tétje van, akkor nagyon jól tud esni, hogyha van egy picit nyugodtabb találkozó is.
5: Suits us well if there is a bit calmer match.
6: Yeah, of course. It was good performance, good professional performance from everybody. Obviously, you get the early goal, which I always say, and then you kill the game. It was a really good performance.
5: Igen, igazi profi munka volt a fiúktól, szerencsére sikerült hamart gólt szerezni, és azzal gyakorlatilag a markunkba tartottuk a meccset.
4: A mai napon mindenféle korlát nélkül állította össze a kezdő csapatot. Van olyan egyéni teljesítmény, amit különösképpen kiemelne?
5: Personal performance which you would highlight?
6: It doesn't really matter. We'll have to change the team again Sunday. So it doesn't matter. Yusuf, of course, plenty up front did well, but I'm restricted to using them, so.
5: Igazából teljesen mindegy, mert hétvégén teljesen fel kell forgatnom a csapatot. Yusuf és Lenny elől kiválóan dolgoztak, de ettől függetlenül...
6: Everybody played well.
5: Igazából mindenki nagyon jól dolgozott.
4: Már a mérkőzés előtt megemlítettük Dibusz Dénest a visszatérése kapcsán, de Botka Endre is lehetőséget kapott, és góliknak is jutott egy fél idő. Ebből a szempontból mennyire volt hasznos ez a 90 perc?
6: Yeah, it was good. We obviously get people back, get minutes for the guys. So it's always important to have as many fit personnel as possible.
5: Nagyon jó volt, hogy vissza tudtak térni játékosok, és tudtam meccsperceket adni bizonyos játékosoknak. Nagyon fontos, hogy mindenki fit legyen a csapatban.
4: Srácok, jó, hogy újra kérdezhetlek titeket. Dénes, nagyjából 3 hónapot vártak a ferencvárosi szurkolók, hogy újra láthassanak. Endre, azt hiszem, hogy nálad talán a dupája is megállja a helyét.
7: Körülbelül igen, sajnos.
8: Nem számoltam
4: Mi futott át rajtad, amikor jeleztek, hogy készülődj?
7: Hát számítottam rá nyilván, hogy hamar gólt tudtunk szerezni, így viszonylag az első fél időben már eldőlt a mérkőzés, és számítottam rá, hogy lesz szerepem ezen a mai mérkőzésen. Nyilván örültem, hogy újra játszani tudtam. Tényleg elég hosszú idő után ez már azért fontos volt.
4: Közben szúrtál itt az előbb egy sajnost. Hogy élted meg ezt az időszakot, ezeket a hónapokat?
7: Hát katasztrófával felérő, tehát nem csak ez a fél év, ez az utóbbi egy-másfél év, ez inkább tragikus, mint sikerekkel teli.
4: Dénes, neked csak 3 hónap jutott most ebből a kényszer pihenőből. Hány százalékos állapotban tértél vissza, és milyen hangulatban?
8: Most már azért több mint 3 hete edzettem a csapattal. Meg tudtuk úgy oldani az ujjamat, hogy ne gátoljon a védésben, úgyhogy készen álltam. Örülök, hogy kapott gól nélkül sikerült lehozni ezt a visszatérő mérkőzést, mondjuk így. Legfontosabb az volt, hogy a csapat tovább jusson. Szerencsére ezt most maga biztosan hoztuk, nem kellett úgy izgulni a végsőkig, mint a hétvégi találkozón, úgyhogy örültem neki, hogy ilyen mérkőzésre tudtam visszajönni.
4: De miért? Mi jelentett a különbséget a két meccs között?
8: Hát az, hogy berúgtuk a helyzeteket az első fél időben, ugye vasárnap is ott voltak a lehetőségek, kapufák voltak, az ellenfél kapus ugye nagyszerűen védett, nem sikerültek azok az utolsó momentumok, szerencsére ez most az első fél időben többnyire a helyén volt, és nagyon jó százalékkal használtuk ki a helyzeteinket, a mérkőzést pedig kontroll alatt tudtuk tartani.
4: Nyilván rengeteg és nagyon értékes tapasztalattal rendelkezel a pályafutásod során, de ilyenkor azért kihívást jelent azonnal a meccsritmust felvenni?
7: Igen, én azt gondolom, hogy egyébként beszállni mérkőzésben mindig nehezebb, mint kezdeni, vagy akár fél időbe bejönni, de hát nyilván ezt is meg kell oldani.
4: Nyilván volt már mindenben részletek a pályafutásotok során, de valahogy jó volt nézni azt, hogy most ide jöttetek hozzánk, ketten együtt nevetgélve, kicsit hasonló cipőben járva, ilyen időszakok mennyire tudtak egymásba kapaszkodni a csapaton belül?
8: Beszéltük amúgy pont itt az elmúlt napokban, hogy majd együtt visszatérünk itt szerdán, és akkor remélhetőleg mindkettőnknek az ad egy lökést, meg ugye szeretnénk a csapat segítségére lenni. Hát nyilvánvalóan azért magyar játékosok között mindig erősebb a kapcsolat. Jó néhány évvel ugye a Fradiba vagyunk, tehát azért azt gondolom, hogy sok mindent megéltünk együtt az Endrével, úgyhogy én is igyekeztem őt hátulról támogatni, segíteni őt a kommunikációval, kicsit szerintem hallatszik, hogy be is rekedtem, de összességében rendben volt, és tényleg ahogy ezt láthattátok is, tehát örültünk annak, hogy újra pályán lehettünk.
4: De már érzed ezt a löketet a bőrödön, amiről beszél?
7: Igen, pont itt a végén volt, hogy én jobbra fordultam, arra akartam indítani, és akkor hallottam, hogy a Dénes fordul, vagy inkább arra, meg is fordultam gyorsan. Nyilván azért már megvan az a kapocs, lassan 10 éve játszunk folyamatosan együtt, tehát tényleg többet vagyok már a Dénessel, mint a családdal, tehát ez egy szoros kapcsolat már nyilván.
1: Ez volt az egyetlen találkozó a legjobb 8 között a Magyar Kupában, ahol két első osztályú csapat találkozott egymással, de a Kazincz Barcika a bajnokság után újoncként búcsút mond az első osztálynak, viszont térjünk vissza a Magyar Kupa negyed döntőihez, hiszen a negyedik negyed döntőben is első és másodosztályú csapat találkozott, de itt az utóbbi, vagyis a másodosztályú volt a pályaválasztó március 5-én csütörtökön. Honvéd Diós Győr.
9: Szöglettel jelentkezik megint a Budapest Honvéd, még 10 perc sem telt el a mérkőzésből, mégis a harmadik kispesti sarokrugást láthatják a kilátogató nézők, szurkolók. Kicsit később beszélünk majd ha már így említettem, kilátogató nézőkről, szurkolókról, hogy a Diós Győri bojkott van, tehát a vendégszektor jóval szerényebb létszámban képviselteti magát, mint egyébként szokták. Na most a szöglet csontos tekeri középre, van fejes, van csúsztatás, és ott felpedül labda Pekár, és most ebben a pillanatban sikerül felszabadítani a diósgyőrieknek. Angol a Honvéd mérkőzésen, így van. Gyurcsó Ádám góljával megszerzi a vezetést a Budapest Honvéd csapata. A 16-oson belül kapott egy kiugratást először Szamositól, Hangya Szilveszter azt a próbálkozást ballal kiszorított helyzetből. A rövidet vette célbe ott Hangya, azt még tudta védeni Megyeri Gábor, a Diósgyőr kapusa. A kipattanó után sem tudott még kijönni a labda, nem tudta elhagyni a 16-os előterét. A diósgyőriek azonnal megrohamozták saját 16-osukat, hogy védjék a várat, a Honvéd labdája pedig Szamosi előtt pattogott, ő tovább tette Zicserben, már a kapuval szembe Gyurcsó Ádámnak, Gyurcsó pedig 5 méterről ballal, bal belsővel nem hibázott és elpasszolta a hosszúba a labdát, viszont a játékvezető azt mutatja, hogy varral vizsgálják ezt a gólt. Ebben a pillanatban pedig Csonka Bence játékvezető középre mutat, ez azt jelenti, hogy nem volt lesen Gyurcsó Ádám, megszerzi a vezetést a Budapest Honvéd csapata a Diósgyőr ellen a mérkőzés 67. percében, úgyhogy megvan az első gól. Előreiveli Csontos a túlsó szögletzászló, az íveli labdát Kállait lefejelik, és akkor Varga Zétény még egy utolsó Diósgyőr támadás belefére. Kállai Kevin szerelni tud, hátra kell passzolni, és ebben a pillanatban viszont Csonka Bence játékvezető a sípjába fúj. A Honvéd játékosok összerogynak az örömtől, a Diósgyőri játékosok összerogynak a bánattól. Megvan egy újabb skalp Feckó Tamás csapatának. A Debrecen után kiejti a Diósgyőrt is a Magyar Kupából. A Budapest Honvéd csapatai, ők játszanak majd az Zalaegerszeg ellen a Magyar Kupa elődöntőben. Így maradt az állás, tehát 1-0.
1: Tehát egy másodosztályú csapat bekerült az elődöntőbe. Bár a Honvéd győzelmének pillanatában március 9-én már biztosnak látszott, hogy ez a két csapat helyet cserél a bajnokságban, a 2026-27-es szezonban a DVTK lesz másodosztályú, a nagymúltú pesti csapat visszatér a legjobbak közé. És ez a bajnokság végén így is történt. A Honvéd feljutott, a Miskolci gárda pedig az MK után az első osztályból is kiesett, de ez egy későbbi történet. Most térjünk vissza 2026 tavaszához, amikor április 21-én még másodosztályuként fogadta a Honvéd az első osztály tavaszi szezonjának egyik meglepetés csapatát, a Zalaegerszeget a kupa elődöntőjében.
10: És az első félidő végén megszerezte a vezetést a Honvéd Branko Paujevic találatával. Egy hosszú keresztlabda érkezett a bal oldalról a Zalaegerszeg 16-osán belülre. Mauricio kapus kifutott, és nem volt meg az egyeztetés kommunikációban Calderónnal, mert hogy a spanyol bal hátvéd elvitte a labdát, üldözte őt Paujevic, és aztán addig tartogatta magánál Calderón, amíg Paujevic közben nem lépett, elvitte a labdát és 6 méterről bevágta a léc alá a bal felső sarokba.
9: A 93. percben járunk már, amikor Calderón bedobja a labdát, és Limának kell birkóznia. Alfonso hozza el aztán a nagy birkózásuktól, birkózás közepette a labdát, és teszi ki Calderónnak. Majd megint Alfonso a 16-os sarkától jön a beadás a hosszú oldalra. Bitka visszafejli, egy lövés, gól! Egyenlít az Zalaegerszeg a 93. percben!
10: A bal oldalról Hangya Szilveszter hajítja be a labdát Csontoshoz, aztán érkezik a centerezés magasan, Viktori fejelte ki a 16-oson kívül, már Paujevic veszi birtokba a labdát, aztán picit csínbe kapta vissza Csonka, ebből kontrázhat az ETE, 3-2 ellen Zsoa Viktor a labdával középre vezeti, még tovább tolja, Alfonso belövi! Nem volt les, a gól érvényes. Alfonso találatával úgy fordítja meg a mérkőzést az ETE, hogy a 92. percben születik a második találata az Zalaegerszegnek.
9: Most a szögletet Csontos be is íveli, Mauricio tovább böklözi, de ez így még a kispesté. Zújgéber jól teszi Újvárinak, Újvár élesen középre, és ott van az egyenlítés. A 101. percben újra döntetlen az állás. Csontos lehelyezi a labdát, vele szemben pedig Mauricio, és akkor Dr. Csonka Bence sípjára vár Csontos Dominik. Meg is érkezik, Csontos belövi a kapu bal oldalába, előnyben a Honvéd, az első lövés bent van.
10: Dús valamit odasúgott most Szendrének, jöhet a büntető. Az első zalaegerszegi rugó végrehajtja sikeresen ezt a 11-es, Szendrei nem hibázik. Szamosi Ádám a fiatal játékos, a csereként pályára lépett és gólt szerzett kispesti az, aki jön harmadikként a 11-es ponthoz. És belövi! 2-1, egyelőre senki sem hibázott a lövők közül.
9: Viktori lehelyezi nagy gonddal a labdát a 11-es pontra. A fütszó érkezik a kispesti szurkolóktól. Viktori nekifut, és begurítja a kapu közepébe laposan. Akpe Viktori is eredményes. Szabó 11-ese következik tehát. Szabó most fut neki a labdának, és mellé gurítja Szabó. A harmadik lövés, a harmadik kispesti lövés már nem talál utat Mauricio kapujába. Marad a 2-2.
10: A 11-es pont mögött tehát Kis nekifut, vele szemben Dús. Kis belövi. Három sorozatot követően 3-2-re vezet Kis Bence találatával az Zalaegerszeg. És ha jól látom, megint egy nagyon fiatal játékos közelít a Honvédból a 11-es ponthoz. Nyers Ádámot vélem felfedezni. És bepattan.
9: És akkor Alfonso a következő 11-essel. Alfonso nekifut és berúgja. Marad a Zalaegerszeg előnyben. De most Zuy Géberre figyeljünk. Na meg Mauricióra, az Zalaegerszeg kapusára. Zuy Géber nekifut és belövi, ez is középre megy, egy kissé talán jobbra, de Mauricio a másik irányba várta a labdát, és a másik irányba vetődött.
10: Kicsi mozdulatnak tűnik ez a 11-es rúgás, de óriási teljesítmény kell ahhoz, hogy itt ezt a mentális helyzetet, ezt nagyon-nagyon jól oldja meg Skribek. Szinte szemben a labdával, most fut neki, jobban lő majd Skribek, begurítja! Döntős a Magyar Kupában a Zalaegerszeg.
1: Nem kis izgalmak után jutott elsőként a döntőbe a Zalaegerszeg, és játékosai végignézhették másnap, hogy pont ilyen izgalmakat hoz a másik MK elődöntő, a Ferencváros és az Eto FC Győr között. Három nappal azután, hogy a bajnoki cím szempontjából fontos meccsen is találkozott ez a két gárda Győrben, és azon hazai győzelem született. Ezúttal Budapesten csapott össze a két csapat.
9: Zakariasen egy labdaszerzést követően kidobja a bal oldalra a labdát, ahol Lévi már a 16-oson belül találja magát. Visszapasszolja Lenny Josephnek, a 16-os előterében cserez. A légiós egy jó passz is megszerzi a vezetést Kovacevic a Ferencvárosnak.
11: Vitális most a bal oldal tűnik fel, Sönnel a kis területen való passzjáték. Vitális fölnéz, Tótot választja a kezdőkörben, aztán pedig Csinger lép fel a támadásba. Csinger viszi még mindig, már lassan 16-os csücskénél van, kiteszi Vladiónak a labdát, Pistyúrnak ez jó, Pistyúr nem tud, visszatudja fel, és ott az egyenlítő gól!
9: A ráadás is elérkezik az első félidő végén, 3 minutum lesz majd a hozzáadott idő, mutatja a negyedik játékvezető Kovács Imre a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál. Ennyi ideje van egyik vagy másik csapatnak megszerezni az előnyt, hogyha a félidőben azzal a birtokában szeretne az öltözőbe vonulni, és most egy centerezés Tefújtól, oda pattan a labda még, és ott a gól, bumba! 2-1-re vezet a Győr, és az első félidőben megfordítja a mérkőzés állását.
11: Ez jó lehet Zakariasennek, de milyen kifejeli, aztán Kadunok kell szedni a lábát, ha meg szeretné menteni, meg is menti, vele szemben Schön. Átteszi a bal lábára Kadu, még egyszer nem teszi be most, még egyszer jobb lábról, most a ballal beível, és Megyerének kell jönnie, jön is, nem tudja kiöklözni, és ott az egyenlítő gól!
9: És következik a 2x15 perces hosszabbítás, úgyhogy nagyon úgy néz ki, sőt, Bognár Tamás a sípjába is fújja, mint Megyeri előreíveli. Egészen biztos ezzel a sípszóval most már, hogy mind a két Magyar Kupa elődöntős összecsapás hosszabbítást követően ér majd véget. És nem látom a negyedik játékvezetőt az oldalvonal és a felezővonal találkozásánál, úgyhogy nem lesz hosszabbítás a 2x15 perces ráadást követően. 11-es párbajokkal dől majd el a labdarúgó Magyar Kupa döntős csapatának sorsa.
11: Az első 11-es Abufani szépen lassan nekikocog. Ellövi, kapufa és fölé.
9: Vitális lesz majd az első győri rugón. Odaáll és Dibusz hárítja a próbálkozását.
11: Következő rugó Rámelkers. Talán én egyébként rá nem gondoltam volna. Rámelkers fut neki. És a jobb alsót vette célba Rámelkers, és be is lőtte a kapuba a labdát.
9: 2-1-re vezet a Ferencváros a 11-es párbajban, és Tefuj elképesztően nagy gólt rúg a bal felső sarokba.
11: Lenny Joseph a következő rugó. Ferencváros rúgja tehát a következőt. A kapuban Megyeri, hova fog ugrani vajon? Oj, mindegy is, hogy hova ugrik, mert hogy Lenny Joseph nagyon-nagyon-nagyon fölé rúgta ezt a 11-est.
9: Ben Buali kapufát lő! Nem szerzi meg az előnyt.
11: Korba labda mögött neki fut, és Megyeri pedig érezte a szöget, berúgja. A kapu bal közepébe rúgta a labdát. 3-2-re vezet a Ferencváros.
9: Ezen a párharcon múlik most Dibusz kontra Gavrics. Gavrics nekifut a labdának,
12: megböki, és felső létre pattan a labda. A Ferencváros jut a Magyar Kupa döntőjébe 2026-ban.
1: Az FTC és a Győr lekupírozta a Zalaegerszeg és a Honvéd elődöntőjét, a Győr néhány napon belül tehát nem vette el mindent a Ferencvárostól, mert úgy tűnt, hogy a bajnoki címet elvette, bár egy furcsa kiírásnak köszönhetően a 2026. május 9-i MK döntő után még volt egy forduló a bajnokságban, és papíron még megvédhette volna a címét a pesti csapat, de nem tette. És ezt sejtette a kupadöntő idején is, így megsokszorozott erővel küzdött ezért a trófeáért a Zalaegerszeg ellen 2026. május 9-én.
13: Elkezdődött a mérkőzés, a Zalaegerszegnél a labda hátul egészen pontosan a saját 16-osán belül Várkonyi az, aki tereli a labdát, aztán Viktorinak adja a jobb oldalra, Csonka pedig, aki egyébként a Ferencvárosban lett élvonalbeli játékos, a jobb oldalt futna fel, de hozzá nem jut el a labda, hanem bal oldalra kerül, egyelőre azért nem úgy néz ki, hogy olyan nagy rösssel támadna le az FTC. A találkozó első perce eltelik, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0.
10: A labda pedig Gundel Takács Bencénél, ő gurítja ki laposan egyenesen a brazil támadósor irányába, és már egy jobb oldalról belépő csonkalabda vezetés, aztán a futtatás a 16-oson belőre Maxwellnek, a beadás az nem sikerül, blokkolt ugyanis a jól helyezkedő Rámakers, de a labdával továbbra is a Zalaegerszeg a berobást követően, most már Skribek veszi át a bal oldalon, ő pedig a Paksal mondhatja el magáról szintén, hogy itt a Puskás Arénában részese volt egy diadalnak Magyar Kupa fináléjában. A védelemben hátul Várkonyi az, aki most bíbelődik a labdával, aztán a visszafelé mozgó Kist választja a felezővonal közelében, és egy szabálytalanság Gomeztől, aki mellett Joao Viktor került a földre, úgyhogy szabadrúgás az ETA javára. Harmadik perc, 0-0.
13: József pedig mehet a kapuig, a 16-oson belül van már a francia, egy kicsit hosszúnak tűnik a labda, és aztán nem gól, nem, mellé! Viktori ér a labdához az ötös vonalánál úgy, hogy ment bizony a jobboldali kapufa irányába, de mellé ment éppen, hogy csak, belenyúlt bal lábbal, mégpedig a beadást követően, amelyet József, nem hiszem, hogy éppen Viktori felé akar tenni, de a lényeg az, hogy ez egy veszélyes érintés volt, de lehet, hogy kellett, mert ott volt középen, talán Kalikovszki, de nem biztos, szóval valaki a ferencvárosiaktól érkezett középen, annak érdekében, hogy akár gólt szerezzen a Fradi. 13. 14. perc, Ferencváros Zalaegerszeg, MOL Magyar Kupa döntő 0-0. 44. perc, támad a Ferencváros, Gruber 20 méterre a kaputól, a bal lábán a labda, kiemeli aztán a bal oldalra, 16-oson belül oda-oda, beemeli középre, és jön Gundel Takács, leszedi Lenny Joseph fejéről, vagy elől a labdát, és magához öleli. Zakariassen emeli oda, Josephnek nem volt lesen a francia, tovább tudja tenni, Zakariassen ellővi, de aztán végül lepattan a labda, megint elé kerül, a 16-os vonalánál a norvég, jobbra kiteszi Kaduhoz, nem marad az egyik zalai játékos a félpályánál, mehet tovább minden, jön a beadás, és aztán végül les volt, vagy mi a, valami volt, a lényeg
10: sokkal
13: az.
10: Sokkal korábban, az biztos.
13: Úgyhogy megvan a lehetőség arra, hogy itt a hosszabbítás egy percében João Viktort kézrátétellel meggyógyítsa Rusz Márton játékvezető, de az is előfordulhat, hogy egy szabadrúgást majd elvégez a Zete, és akkor a félidőnek vége lesz. Az első 45 percnek ez bemelegítésnek talán jó volt, és majd nagy valószínűséggel tényleg a második 45 perc hozhat izgalmakat, nagyobb izgalmakat. Egy félidőnyi játék után a MOL Magyar Kupa döntőjében nem született gól a Puskás Arénában. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Zalai oldalon Max elejét jött Daniel Lima, a Fradinál pedig Grubert Jusuf váltotta, az a Jusuf, aki 6 góljával a legeredményesebb játékosa a Fradinak itt a Magyar Kupában, akár még ő lehet a gólkirály, bár a Deacos Lénárd Gergő, illetve a Siófoki Gruber Ádám is 6-6 góllal egyelőre, de ha Jusuf egyet lő, most éppen a 16-oson belül a labda, Márkonyinak kell oldalra fejelnie, hogy aztán majd Viktori, ha nem is előre vágja, mindig Gundel Takács kapust figyeli, de inkább ballal előre emelte, Lima első labda mellel még pontosnak is mondható, de érkezik Gomez a védelemből, majd aztán Rámakers a félpályánál oldalra, Matrekis átlépi a felezővonalat, előtte ott van Rommens, a jobbján pedig Kadu, de nem tud előrébb jutni az FTC, hiszen Calderon, ha úgy adódik, akkor megállt parancsol a brazil szélsőnek.
10: Szabadrúgás az ETL javára, elvégezték. Kisbence gyorsít, Kisbence lassan, lövőtávolság, ellövi, és mellé! A mérkőzés első valamire való nagy helyzete az ETL előtt. 20 méterre ért a kaputól Kisbence, jobban lőtt, a bal felső sarkot célozta, és azért 2-3 méterrel, de tévesztett. Most végre volt valami lendület egyik-másik csapat játékában, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után teljesen őrizetlenül hagyták Kisbencét, aki nyargalt, és aztán lőtt. A berobás követően pedig ismételten Abufáni, Rommensa bal oldalon, jön egy centerezés magasan, oda-oda fejel, és egy Gundel Takács védés. Na most már fel lehet vésni egy bravúrt Gundel Takács neve mellé. A baloldali beadás követően Rommens emelte be lágyan, oda-oda fejelt jó 9 méterről, és a jobb alsó sarokból tornázta ki az ETL kapusa.
13: Rámá kezd próbálna emelni előre a labdát, de nem tudja, levágódik Danieli, már Kisbence meglódulhat, Szalai pedig szabálytalankodik, jön a mérkőzés első sárga lapja. Hát nagyon nem volt utolsó ember értelemszerűen Kisbence, de azért ha mellette elviszi a labdát, akkor bizony egy jó 35-40 méteres sprinttel, de még Dibusz kapujáig is elmehetett volna. 87. perc, sárgalapos figyelmeztetés Szalai Gábor neve mellett, 3 perc van hátra a rendes játékidőben, de végre élénkül a mérkőzés, minthogyha elhinnék a csapatok, hogy a döntőben vannak, és itt akár még az is lehet, hogy megnyerhetik az együttesek a finálét. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, jön a 2x15 perces ráadás, majd csak úgy, mint tavaly, igaz, akkor 11-esekkel nyert a Paks előtte, hosszabbítás után győzött a tolnai együttes a Fradi ellen, de a Zalaegerszeg is hosszabbításban verte a Budafokot, szóval egy kis szünet, és aztán még fél órán át élvezhetjük a Puskás Arénában zajló mérkőzés színét, javát, egyelőre még gól nélkül a csapatok.
10: Beadás laposan, Viktoriról pattan tovább, és egy esés a 11-es pontra mutat a játékvezető. A 16-oson belül egy esés, Korbó érkezett, és ezek szerint megrúgta őt az zalaegerszegi védő. A semmiből jut büntetőhöz a Ferencváros.
13: Jön a 11-es, a 95. percben Jusszuf a labda mögött, vele szemben pedig Gundel Takács kapus ballal fogja elvégezni majd a nigériai. Jusszuf nekifut a labdának, ellövi, középes lábbal kivédi Gundel Takács! Oldalra bedobás lesz! Középre lőtte a nigériai, akinek a 7. gólja lehetett volna a Magyar Kupában. Maradt 6 gólos egyelőre. Hát nincs gól. 95. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Most éppen a Zetet tartogatja a labdát a 102. percben, épp egy pörgetés, ami bevett szokás a zalaiaknál, pontatlan. Jusszuf az, aki a középpálya közepén megkaparintja a labdát, és aztán már Korbó oldalra kiteszi Makrekisznek, mutatja az üres területet. Jusszuf, egy fejes! Nagy védés Gundel Takácstól. Jozef is mutatta maga előtt a lehetőséget, aztán végül Makrekis a nigériait választotta. 10 méterről jött a fejes, Gundel Takácsnak ki kellett tornázni a felső léc alatt, lehet, hogy ez bevágódott volna a kapuba.
10: Jusszufot sikerül megtalálni egy labdával, igaz, hogy az zalaegerszegi játékosok közeli működése is kellett hozzá. Jusszuf a 16-os csücskénél lassít le Makrekis. Szép mozdulat, Jusszuf lő mellé, spiccel. Nagyon szép volt maga igazából a kulcsmozzanat az, hogy Abufáni szinte fordultából sarokkal egy finom elegáns mozdulattal tette tovább Jusszuf elé, aki aztán bár éles szögből, de 7-8 méterről próbálkozhatott. Beleért még egy védő. Szöglet a jobb oldalról, 111. perc a mérkőzésen, Abufáni a sarokban. És a lövés a gól! Mert a kapuban köt ki a lövés. Gyorsan elvégezték a szögletet a ferencvárosiak, és Ramakers, aki a Ferencvárosban az első gólját szerzi, a kapuba lőtt. Elméláztak az zalaegerszegi védők, és ez jelenti a Ferencvárosnak a sanszot, és az, hogy a gyorsan középre gurított szögletet jó 12 méterről, talán 14-ről, a jobb oldalról a hálóba emeli Ramakers. Vezet tehát a mérkőzés hosszabbításából, 8 perc van még hátra, és vezet az FTC.
13: De
14: vége. Ennyi volt. A Ferencváros nyeri a 2025-26-os MOL Magyar Kupa döntőjét, és 2022 után ismét ebbennek a sorozatnak a trónján 25. alkalommal története során, még egy kicsit azért balhéznak a fiúk ott a félpályánál, összeroskadva az alaegerszegi labdarúgók, a Fradinál pedig örülnek természetesen, hiszen ezt a döntőt megnyerték. Rámákersz a 111. percben lőtte a győztes gólt.
1: A 2025-2026-os szezonban a labdarúgó Magyar Kupát a Ferencváros nyerte, így ő nevezhetett az Európa Liga selejtezőjébe, a bajnok Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjébe, míg a Konferencia Liga küzdelmeibe a Paks és a Debrecen, de ez már egy másik történet. A mai itt és most ér véget. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
15: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Mai vendégünk Szántó Gábor, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi válogatott labdarúgója, aki kétszer volt második, kétszer harmadik a magyar bajnokságban, és nyert magyar kupát két alkalommal, a magyar válogatott színeiben pedig 12-szer lépett pályára. Hát örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és amikor találkoztunk egy Nyíregyháza mérkőzésen, és mondtam neked, hogy szeretnélek meginterjúvolni itt a Bajnokok rovatban, mondtad, hogy téged? Hát nem is voltál baj. Ez fájó pont?
2: Most is megemlítem neked, hogy és igen, nagyon fájó pont.
1: Téged két csapattal kötnek össze nem véletlen, a Diósgyőrrel és a Ferencvárossal. Te melyikhez kötődsz jobban?
2: Sportszerűtlen kérdés.
1: Szándékosan.
2: Tehát Miskolcon, Helyő Csabán nőttem föl, és hát minden fiatalnak az a szíve vágya, hogy Budapest centrikus volt abban az időben még Magyarország, és hogy egy Ferencvároshoz, egy Újpesthez, Vasashoz oda tudjon kerülni. Én azért a Ferencvárost választottam, mert 14 év körüli lehettem, amikor Edelénybe lejött a Fradi öregfiúk, és Albert Novák és a nagynevű játékosok, és még a fán is csüngtek emberek, úgy nézték a meccset, tehát óriási élmény volt egy 14 éves gyereknek ezt látni, és ez szerintem mindent eldöntött.
1: Hát akkor választottad a Ferencváros, de mégis igen, a Diósgyőr játékosa lettél, ugye?
2: A földrajzi adottságok miatt, mivel itt születtem Borsodba, de mindig a Ferencváros ellen szerettem volna, meg minden játékos szerintem, aki a Ferencváros ellen játszik, megmutatni, hogy igenis ér valamit. Tehát megmutatni ha esetleg szemet vetnek rá.
1: Na de hát azért Helyő Csabáról bekerülni a Diósgyőrbe, gondolom, az is nagy dolog volt.
2: Igen, ez 18 éves voltam, amikor megüresedett a jobboldali védő pozíció.
1: De akkor te már ott játszottál az utánpótlásban, Miskolcon?
2: Én Helyő Csabán játszottam megyei első csapatba 74-be. Akkor jól teljesítettem, akkor voltam 16 éves.
1: Az már a felnőttben volt?
2: Az már a felnőttben volt. És hívtak a Diósgyőr ifihez, hogy igazoljak el. És akkor ez természetes volt, hogy fölfele akarok lépni, és ott egy nagyon jó ifi csapat jött össze. Temesvári Miklós volt az edző ennek a csapatnak, és onnan már csak egy ugrás volt az első csapat, mert sérülés miatt 1976. szeptember 12-én megadatott, hogy Tatabánya ellen kezdő lehettem, úgyhogy pénteken jöttek az edzőtáborból, a nagy busszal értem a lakásra, hogy menjek, mert szombaton én kezdek.
1: Ez Tatabányán volt akkor ez a mérkőzés?
2: Ez Diósgyőrben volt, ez hazai mérkőzés volt.
1: Akkor ez meglepetés volt, nem? Számoltál azzal, hogy ott a közelébe kerülhetsz a felnőtt csapatnak?
2: Én akkor még nem, de már gondolom már figyeltek régebb óta. Tehát abban az időben még volt fakóbajnokság, és ez szombatokon volt, tehát az NB1-es mérkőzések előtt. Szombaton játszottam egy fél időt a fakóba, lehet mondani, vasárnap meg egy egész meccset az ifjúsági csapatba, tehát ahova
1: tartoztam.
2: Kor szerint abszolút meccsben voltam, és még egy nagy élményem 16 évesen, hogy Honvéd ellen játszottunk itt Budapesten, és a második csapatba játszottam, ahogy említettem. Valami miatt a Lakat Karcsi bácsi volt a Honvéd edzője, és a Kocsis Lajost játszatta valami fegyelmezetlenség miatt a fakóba, tehát visszadobta az első csapatból. Én még ilyet nem láttam az előtt életemben, tehát ilyen játékost, ilyen tehetséges irányítót azóta is ide nézek, odaadom, tehát játszotta a labdarúgást, ezt még hozzá kell tennem, hogy nagyon nagy élmény volt.
1: Az első mérkőzések azok sok mindent meghatároznak neked. Hogy sikerült a Bányász ellen?
2: A bemutatkozás az nagyon jó sikerült, a Jakab János, Jaksics ellen játszottam először. Hát nem voltunk egy súlycsoportban, de azért ő centert játszott, én azért a jobb oldali védő pozíciót foglaltam el, ahogy Hegyi ellen játszottam, úgyhogy sikerült a bemutatkozás is, meg utána...
1: Nyertetek is?
2: Nyertünk is, és utána már természetes volt, hogy én viszem tovább ezt a pozíciót.
1: Akkor már alakult az a nagy Diósgyőr, amelyre mindenki emlékszik, és még most is föl tudja sorolni az egész csapatot az én korosztályomból is?
2: Igen, annak a csapatnak a nagy előnye volt, hogy én 58-as születésű vagyok, a többiek, legidősebbek 48-as születésűek, és közte még voltak a Tatár Gyuri, Olá Feri, akik 50-es évek elején születtek, tehát régóta együtt játszottak, és ez egy olyan mag volt, amit nagyon sok mindent pályán végre tudott hajtani egymásért, meg játéktudásban is ismerték egymás gondolatát is. Úgyhogy, és ez jött még az én korosztályom idén,

0: Diós Györbe. Egyet kell megjegyezni Diós Györbe. Rosszul játszani lehet, de szív nélkül, akarás nélkül, hajtás nélkül nem. És ennek a csapatnak Géza által megvolt az erőnléte, mert akkor már a követelményrendszer is keményen végrehajtatta, és ezzel a jó erőnléttel, meg rutinnal, ezzel az utolsó fél óra, negyed órába is nagyon sok meccset hoztunk.
1: Persze, hát ott nálatok is, ahogy említetted, hogy a Fradi öreg fiúk ellen csüngtek a fákon, hát itt is rengeteg néző volt a Diósgyőr meccsein.
0: Hát igen, az LKM Leninkohászati Művek gyárba volt olyan, hogy kupameccsen játszottunk azt hiszem 2 vagy 3 órakor délután, és hamarabb kiengedték az embereket, mert mindenki jött a meccsre, hogy teltház legyen, és buzdítson minket.
1: Jó időben voltatok jó helyen egyszerre, hogy ilyen jó eredmény lett?
0: Igen, lehet mondani, hogy... De ez nem 11 játékos volt, ez legalább 16-17, aki úgy oda tartozott a
1: sokszor bankhoz. Hallottam már, hogy a vidéki csapatok panaszkodtak arra, hogy a budapestiek mellett nagyon nehéz odaérni az elejére. Nektek volt ilyen nyomás?
0: Igen, én ezt határozottan mondhatom, hogy... Tehát ezt, ahogy említettem, Budapest-centrikus ország voltunk, 2 milliós budapesti lakossággal, és mellette patinás klubok, amik közé nehéz volt úgy beverekedni az embernek magát.
1: Gondolom, hogy sok emlékezetes meccsed volt ott Miskolcon. Van ilyen?
0: Hát sok mindegyik kupa meccs az a szívemben.
1: Ez a hazai vagy nemzetközi?
0: Ez a nemzetközi meccsek. De a hazai kupa meccs is már úgy, hogy az egyik döntőt azt... A 76-os döntőt azt 60-ban játszottuk, és akkor volt bajnok a Vasas.
1: Miért játszottátok 60-ban?
0: Mert az MLS így döntött, tehát nem, gondolom a labdarúgás népszerűsítése miatt. Abban az évben volt bajnok a Vasas, és vége a meccsnek, megnyertük, és nem volt kupa. A kupát azt a Vasas, vagy az MLS-ben is úgy gondolták, hát mivel Budapest-centrikus ország, hogy hát ezt fogja hozni, az a jó Vasas, nagyon jó csapat volt, de azon a estén, vagy délutánon azon mi voltunk jobbak, és sehol nem volt a kupa. Tehát az újság, a fotósok, újságírók úgy könyörögtek, hogy bevonultunk az öltözőbe kupa nélkül, hogy jöjjünk ki, és valami örömtáncot lejtsünk, hogy valamit kirakjanak az újságba, mert aznap este volt még a Vasasnak az évzárója, és hát valószínű, hogy ott volt a kupa.
1: És mikor kaptátok meg? Hogy kaptátok meg?
0: Ezt rá szerintem egy héttel, két héttel, ezt már pontosan nem emlékszem, de a Diósgyőrbe, ahol az edző is lakott, meg több olyan játékos, aki nem borsodi volt, nem sok volt, de egy-kettő, volt egy ilyen vendégház, és annak a lépcsőjén álltunk fel a kupával fotózkodni, tehát tulajdonképpen mi akkor láttuk először.
1: Én úgy emlékszem rád, hogy neked két nagy erősséged volt, sokat tudtál futni, és borzasztóan kemény voltál.
0: A keménységet egy kicsit nem visszautasítom, hanem inkább azt mondanám, hogy én nem rúgtam, nekem volt egy...
1: Nem azt mondtam, hogy durva.
0: Igen, értem, egy idősebb játékos példaképem, a Hajas Imre még Diósgyőrbe, aki... Azt mondta, kicsi, nem nagyot kell rúgni, hanem sok kicsit egy helyre. Tehát ezt ki hogy érti, de nem nagy széles mozdulatokat kell használni, hanem vagy megfogni kézzel, kézi munkával, ami a mai labdarúgásban szerintem már abszolút elfogadott. Tehát a futással kapcsolatban meg, hát ez a követelményrendszer, ez már így fiatalnak, tehát az öregeknek elég nehéz volt teljesíteni, de én, mint fiatal, én nekem elől kellett menni, tehát ez nem volt...
1: Mi volt a követelményrendszer?
0: Ez a Cooper-teszt, tehát az azt jelenti, hogy 12 perc alatt 3200, ez volt a minimum, amit teljesíteni kell, és akkor volt még ilyen, még talán olyan is, hogy 100x30 sprint. Hát,
1: te részt vettél még ezekben a nagy összevont MLS futásokban is?
0: A lóversenytéren így van, mi ezzel a Diósgyőri csapatban megnyertük ezt az egyik alkalommal, az egyik évben, mert azt úgy nézték, hogy 5 futott, 5 játékos, hát mindenki futott jobban mondva a csapatból, de az első 5-öt nézték, és annak a legjobb eredménye a

0: négynek a legjobb eredménye benne számított. Benne voltál? Úgy volt, a csapat volt benne. Tehát a
1: de Dion, te, mint a négyből, mind aki
0: benne ott... voltam. Igen, hát benne kellett.
1: Ki volt még fiatal, ott, nem emlékszel erre?
0: Benne volt az Olá Feri, a Tatár Gyuri, azt hiszem Feledi Laci, meg ilyen ebben a négyben. Azt hiszem, nem remélem, nem hagyok ki senkit.
1: Szóval akkor megvolt az erőlét, megvolt a közönség, jöttek az eredmények, ott Diós Györben futballáz volt.
0: A Szepesi Gyuri bácsi említette az egyik interjújában, de a budapestiek egy kicsit rossz ízzel vették, hogy Miskolc vagy Diós Győr a magyar labdarúgás fővárosa. Egy ilyen mondat, és megemlített, úgyhogy ez azért úgy a pestieknek nem nagyon tetszett.
1: És hogy ilyen jól ment, így a olimpiai válogatottra emlékszem én, hogy az olimpiai válogatottunk is nagyon jó volt akkor, és akkor javarészt a Diós Győr épült.
0: Igen, volt úgy, hogy 80 talán, de lehet, hogy még 78-an játszottunk a csapatba. Lakat Karcsi bácsi volt az edző. Előselejtezőt kellett játszani a moszkvai olimpiára kijutásért volt ez. És előselejtezőt játszottunk Romániával. Pitestibe volt a első mérkőzés, ahol 2-0-ra kikaptunk. És sose felejtem el, hogy amilyen buzdító beszédeket mondtak a dalnoki a szállodában még a mérkőzés előtt pár órával, hogy hát mindenki úgy ment ki, mint az oroszlán erre a meccsre, és 3-0-ra nyertünk ezzel a pótselejtezőt, vagy jobban mondva az előselejtezőt megnyertük, és utána a lengyelekkel és csehekkel sorsoltak össze minket, tehát voltunk egy csoportban, jobban, igen, ha idehaza mind a két csapatot megvertük, idegenbe azt hiszem döntetlen játszottunk a lengyelekkel, és a csehek a későbbi, a 80-as olimpián győztes, tehát olimpiai bajnok, a cseh csapat ellen kikaptunk Prágába.
1: És akkor ez mire volt elég?
0: Ez arra volt elég, hogy nem jutott ki a csapat. Tehát a csehek jutottak ki, és...
1: Meg is nyerték.
0: És meg is nyerték.
1: A nagy válogatottság is ott volt először Miskolcon neked?
0: Nem, a nagy válogatottság az a Nyíregyházán volt, 79...
1: De már Fradi játékosként?
0: Diós Győr játékosként, Diós Győr, akkor is azt hiszem talán négyen voltunk a csapatban, Salamon, Olá, Tatár meg én, vagy nem, a Kutas is volt még. Talán a Tatár nem voltak, mindegy. És ez Nyíregyházán volt, az én nagyszüleim nyírségiek, és hát jó érzés volt, hogy az a régi stadionban első válogatottságot az ember ott ünnepelt egy győzelemmel, aminek még egy emlékezetes, számomra emlékezetes eseménye volt, hogy ott búcsúztattuk a Beneferit.
1: Egyébként azt ki ellen játszottátok, mert az első olimpiai válogatott meccset az pikáns volt a románok ellen, gondolom igen, abban az időben is már ez pikáns meccs volt.
0: Abszolút.
1: És a válogatottban, nagy válogatottban?
0: A Csehszlovákia.
1: Tehát ja, akkor, igen. Az ki...
0: Csehszlovákia, igen. Még én a Nehoda ellen talán.
1: Jó csengő név.
0: Panenka.
1: Igen, jó csengő név, de akkor nem rugott nektek 11-est.
0: Nem.
1: Nem panyenkázott, ami azóta is milyen elhíresült.
0: Igen.
1: Na, és akkor ugye ott Diós Győrben, ott egy idő után már azt láttátok, hogy nem lehet erről elépni?
0: Azt láttam, hogy ezek a játékosok, akik 48-as születésük, akkor már 30 fölöttiek voltak. Abban az időben az volt a szabály, hogy külföldre 28 év fölött mehet a játékos. Ezt kihasználva a Salamon eligazolt a PAOK-hoz Görögországba, a Kutasi visszament Szegedre, tehát ez a csapat kezdett megbomlani. És nekem meg 81-be 5 kérőm volt a Debrecen, a Kovács Feri volt akkor ott az edző, Kovács Feri bácsi, aztán a Tatabányán a Lakat Karcsi bácsi hívott, az Újpestbe a volt edzőm Temesvári Miki, Vasas, a szövetség kapitánya, a Lakat Karcsi bácsi olimpiai válogatottán segédje a Mésző Kálmán, tehát, és akkor 5-ként pedig a Ferencváros, tehát mi, mint Ferencváros. Havasi Misi jött a Zsiguliával. Meg a válogatott, akkor én már válogatott voltam, tehát ez 81-ben történt ez a klubcsere, és hát sokat voltunk együtt a Tibivel, a Nyillal, a Zebedlizolival, a Rab Tibivel, a Bálint Lacival, tehát ő már akkor mondjuk kint volt Belgiumban, de egyértelmű volt, hogy, hogy a Ferencváros
1: lesz. Hát ezt már 14 éves korodban eldöntötted.
0: Így van.
1: És akkor jöttél a Fradiba azért, hogy bajnok legyél.
0: Igen. És akkor eljött a 81, az 81-be igazoltam át, 82-83, két második hely. Azt nem tudom, hogy, hogy ott volt ilyen megegyezéses dolog, na mind, ez már a múlt. És 83-ba a Nyilasi meg a Szokolai Laci kiigazoltak Ausztriába. Ezzel elment 40 gól legalább a csapattól, és abban, ja igen, ez a második helyek, amiket a Fradival szereztünk, ez abban az időben kudarc volt, és az edzőnek menni kellett. Úgyhogy a Novákot félretették, és jött a Vince Géza.
1: Arról az időszakról is beszélünk még, de beszéljünk inkább erről az ezüstérem korszakról.
0: Igen.
1: Ugye itt volt egy nagy ellenfeletek, a Győr.
0: Igen. A sorsdöntő meccsen Győrbe játszottunk, már ez elég homályos nekem, hogy egy 3-3-as meccset úgy, hogy 3-1-re vezettünk, és hát 3-3 lett a vége, de ez még akkor a mi eredményünkre hajtotta a vizet.
1: Akkor érkeztél te együtt Pölöskei Gáborral, és akkor azt mondta mindenki, hogy a Fradi most már tuti, hogy bajnok lesz, mert ti erősítettetek a legjobban.
0: Igen. Ma 81-ben a Pölöskeivel érkeztem, meg mellette még jött a Kvaszta Lajos, a Belesveri, meg a Szabadi Laci, a Puli, és ez jól erősített a csapat, de valami miatt nem tudtunk odaérni. Tehát ahogy a mostani világban a PSG az MPB-val, Messivel nem tudott bajnok ligáját nyerni, nem ehhez akarom hasonlítani, de valami ilyesmi történt.
1: Ugye a Ferencvárosnál is mindig sok néző volt. Hogy élték meg a szurkolók Diózsi Bőrben? Ugyan éltettek benneteket?
0: Igen, hát a Faradinál a szint, amit én mindig mondok, hogy a első 20 percben, ha nem vezet a csapat, akkor már jött a bekiabálás, a megemlít, na mi van, eladtátok a meccset, így, úgy, tehát menni kellett, tehát össze kellett az embernek kapni magát, és azért, hogy Fradi ellen minden csapat, tehát én nem ismerek olyan futballistát, aki ne ott akarná megmutatni a tudását, a legjobb tudását, úgyhogy ezt én saját tapasztalatból is tudom.
1: Ott melyik volt emlékezetes meccsed a zöldfehéreknél?
0: Hát sok volt, az biztos, de a bajnokságot sajnos az nem jött össze, hát én mindegyiknek. Diósgyőrbe is játszottam szerintem ilyen 150 meccset, meg a Fradiban is.
1: Hogy fogadtak például, amikor Diósgyőrbe visszatértél a Fradi színeiben?
0: Hát ott nagyon kaptam. Nagyon kaptam, húztam a fülem, nem mutogattam, nem integettem semmit, nem meghúztam magam. Tehát tudtam, hogy hát igen, ez egy hűtlen dolog volt, de ha előre akar lépni az ember, akkor hát így jött össze. Úgyhogy, de én szerintem azért volt jó lépés, ez nem csak a Ferencváros miatt, hanem abban az időben, 81 után még az NB1-ből is kiesett a csapat. Tehát pár évig NB2-be.
1: A Diósgyőr,
0: igen.
1: Tehát akkor jó volt azért a futballunk, jártunk világbajnokságra, ott volt például a 82-es VB.
0: Igen. Hát ez a másik szívfájdalmam, hogy nem vehettem részt sérülés miatt, és ez úgy történt, hogy Bartos Győző volt a standard, jobbek úgy nézett ki, de megsérült. És az mész, hogy az kipróbált. Már úgy nem kipróbált, hanem engem játszatott. Készültünk a világbajnokságra, és utolsó állomásként még a Népstadionban volt egy Kaiserslautern elleni, egy kupacsapat elleni edzőmérkőzés. És ennek a meccsnek a 45. percében, vagy valahogy így, izomszakadást szenvedtem, és ez abban az időben, meg talán most is, nem tudom, de egy fél éves kihagyás legalább okozott. Hát én sírva hagytam el a Népstadion öltözőjét. A nyomtatásba, a fotókba, a mindenhol szerepeltem a 82-es spanyol világbajnokságban.
1: Csak éppen nem voltál ott
0: fizikálisan.
1: És a 86-ra már nem volt esélyed?
0: De volt esélyem, még abból a Fradiból is, amelyik néha a kiesés ellen küzd, küzdött. Benidormba elvitt minket az edző és stáb, a Mezei Gyuri, és hát ott voltunk szerintem ilyen 30 fő, és edzőtábor lezárása kép volt egy jótékonysági mérkőzés a Németország ellen Hamburgban, ott volt egy ilyen hajókatasztrófa a kikötőbe, és ez januárban volt, január végén, és hát ott ezt a Beckenbauer féle vezette, már úgy, mint edzőként vezette csapatot, megvertük. Én mondjuk nem játszottam, de ott voltam a padon. A másik része ennek a dolognak, ennek a válogatottságnak már abba az időbe a Honvédra épült az egész csapat, tehát ott húzták egymást joggal, az egymás mellett játszók, egymás előtt, út mögött játszók, hogy minél több honvédos kerüljön be. Mondom, a Fradi gyenge szereplése miatt, tehát, hogy kiesés ellen küzdöttünk.
1: Na ez miért történt? Erről mesélj valamit.
0: Hát 84-ben megtörtént a ifjúsági Európa-bajnokság, ahol hát megnyerte a magyar csapat. Ez a Pintér, Házferi, Ták,
1: Zsinka,
0: igen, Keller Józsi, igen, ez a csapat, és az akkori edzőnk, a Vince Géza úgy gondolta, hogy ők már érettek az első csapat, tehát az NB1-re. Sajnos nem teljesen így volt a dolog. Sok játékost elküldött a Géza, Eberli Zolit, a Pogány Laci, Takács Lacit, hát így az idősebb, rutinosabbakat elküldt, vagy a Fakóba vissza, azt mondták, hogy öltözzenek a második csapat öltözőjébe, tehát ez, és akkor átvették ezek a srácok, akik utána, 2-3 év után felnőttek
1: odáig. De te
0: odáig.
1: Játszottál akkor?
0: Én játszottam végig. Tehát én még emlékszem, sokan megállítanak, hogy hát emlékszünk abban az időben, hogy szögleteknél elég eredményes voltál a fejeseimmel, néha kiúzta az ember a csapatot, megnyertük a mérkőzést magyarul.
1: Sok gólt nem szereztél azért, válogatottban jobb hátvédként nyilván, de a mezőnyben, a bajnokságban ott igen?
0: Nem lehet mondani, nem. Egy jobbekből más világ, már úgy
1: akkor
0: más világ.
1: Akkor még nem szélsőt játszottál, mint a mostani jobb szélsők, hogy végig.
0: De volt ilyen, tehát ilyen felmenetel, meg abban az időben is igény, tehát volt rá igény, meg a korszerű játékot próbálta az ember, de ugye a kapu közelébe az inkább csak a pontrugásoknál kerül. Vagy volt úgy, hogy én voltam a szabadrugás lövő kijelölve, és Tatabányának rúgtam úgy gólt.
1: Kis Imrének?
0: Igen, a Kis Imre volt, azt hiszem. Igen. Vele együtt voltam utánpótlás válogatott.
1: De azért sikerült kijutnod külföldre.
0: Igen, 28 évesen megadatott, hogy a Fradinál edzőtáborozott egy svéd csapat, aki ellen játszottunk is edzőmeccset. A svéd csapat tolmácsa, az egy Párszeg Vilmos nevezetű volt, már úgy volt, hogy 56-os magyar, aki nagyon sokat, mint majd egy szinten a Móré Imrével van a neve a svéd labdarúgásban, és ő kérdezte, hogy lenne kedvem kimenni ehhez a csapathoz, és akkor egy hetet kint voltam, sérülten, lehet mondani, tehát együtt edzettem a csapattal is.
1: Ez ugye az Elsborgárdája volt.
0: Ez az Elsborgárdája volt, így van. 87-ben a hét az sikerült, és meg tudtunk állapodni úgy, hogy még a Fradinak is egy védőért fizettek 40 000 dollárt, akkor az Elsborg.
1: Elégedett vagy a pályafutásoddal?
0: Én azt mondom, hogy ne, tüske van bennem, hogy ne. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki nem ül a babérokon, meg, de azért a válogatottság az úgy hiányzott. Egy világbajnokságon való részvétel, egy NB1-es bajnoki cím, de szerintem más minden kárpotolta ezért.
1: De most se szakadtál még el a futballtól. Edzői pályát azt nem futottál be.
0: Amikor én abba hagytam 95-ben a labdarúgást, akkor az a magyar labdarúgás kalandor korszaka volt. Tehát hazajöttem 93-ban Németországból, 5 év külföld után, és hát a kutya se kérdezte, hogy te hogy, mint, merre, meddig. És elvégeztem mondjuk a edző-menedzser képző iskolát a TFN. Mellette a játékos pályafutásom alatt lediplomáztam üzemmérnöki diplomámban építőipari vonatkozásba, és ahogy 93-ban abba hagytam a labdarúgást, két út volt. Vagy a civil életet nézem, és mérnök leszek, vagy edzősködöm. Hát abban az időben nem lehetett ezzel a labdarúgással úgy megalapozni az ember további útját, életét, hogy két gyerek mellett, hogy inkább a biztosat választottam az építőipari szakmát, tehát a
1: De most ott vagy a fociban, mert hogy látlak mérkőzéseken ellenőrként.
0: 14 éve.
1: És ott mi a feladat?
0: Szövetségi ellenőr vagyok, tehát szépen föl vagyok öltözve. A labdarúgáshoz mondjuk szakmailag sok köze ennek a pozíciónak nincs, de azért öröm, hogy találkozom a régi játszótársakkal, akik örömmel láttam, hogy nem csak én öregszem, hanem ők is.
1: De focizol még?
0: Nem, az már úszás. Tehát úszom, bringázom.
1: Megmotorozol.
0: Hát az nem sport, meg minden reggel egy 20 perc nyújtás, bemozgatás, tehát az tudom ajánlani mindenkinek, aki csinálta a követelményrendszert.
1: Egy biztos, hogy a mosolyod az megmaradt a régi időkből. Ja, egy ilyen vidám ember vagy?
0: Én szerintem abszolút, tehát szeretem az életet, meg a napos oldalát, ami ma is bejöttem ide hozzád.
1: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióban, kedves hallgatók, Szántó Gábor volt a Bajnokok rovatának vendége.
0: Aranyos volt, hogy hívtál, köszönöm, szervusz.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portréműsora.

0: veszed?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Argentinával és Svájccal lett teljes a labdarúgó VB negyeddöntőjének mezőnye. Egy gólos hátrányban várja a hazai visszavágót az Eto'o FC a BL-ben. Djokovic több mint 5 órás csatában jutott a négy közé, ahol Sinner vár rá a Wimbledonban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Argentina egy 92. percben szerzett góllal 3-2-re legyőzte Egyiptomot a labdarúgó VB-n, ezzel pedig negyed döntőbe jutott. Egyiptom a hajrában még 2-0-ra vezetett, innen fordított a címvédő a 79. és a 92. perc között Romero Messi és Enzo Fernández találataival. Lionel Messi továbbra is remek formában játszik sorozatban a 9. VB meccsén, és egymás után már a 6. egyenes kieséses mérkőzésén talált be mindkettő rekord. A találkozó legjobbjának is megválasztott klasszis az argentinok kitartását emelte ki nyilatkozatában.
4: Egyszerűen csak boldog vagyok, hogy tovább jutottunk, és azért, ahogyan tovább jutottunk. Nagyon nehéz meccs volt, főleg, hogy 2 gólos hátrányba kerültünk. Megszenvedtünk a győzelemért, de sikerült. Sokszor elmondtam már, ez a csapat nem adja fel, mindig a végsőkig harcolunk. Elképesztő volt, amit letettünk az asztalra. Bízom benne, hogy így tudjuk folytatni a tornát.
3: Mustafa Zico 2 gólt szerzett Messiék ellen, de csak az egyik volt érvényes. Az egyiptomi szélső ingerült állapotban a játékvezetőt is okolta a lefújást követően.
5: A játékvezető nem volt korrekt, egyáltalán nem volt az, ez teljesen egyértelmű. Lerombolta a teljesítményünket az ítéleteivel. 2-0-ra vezettünk, de nem tudtunk mit tenni. Sajnáljuk, hogy így alakult. Boldoggá akartuk tenni a szurkolóinkat.
3: Argentina ellenfele a negyed döntőben majd Svájc lesz, amely 11-es párbajban búcsúztatta Kolumbiát. A svájciak a gól nélküli rendes játékidő és a hosszabbítás után 11-es párbajban jutottak tovább. Így 72 év után lehetnek ott ismét a legjobb 8 között a VB-n. A torna előtt talán csak álmodtak arról, hogy a világbajnoki címvédő Argentina ellen játszanak majd negyeddöntőt, de ez most megvalósult, és szerinte ez a csapat még messzebb juthat. A svájci válogatott szövetségi kapitányát Murat Jakint hallják.
6: Kolumbia ellen a világbajnokság legjobb svájci csapata akartunk lenni, és ezt el is értük. De az út még folytatódik. Lehetőségünk nyílik arra, hogy Argentina ellen, a világbajnok ellen játszunk a negyed döntőben. Nem hiszem, hogy erről valaha is álmodott volna bárki. De most is láthattuk a mi focink magas szintjét, azt, hogy milyen fáradhatatlanul dolgoztunk, a játékosok érettségét, és milyen színvonalon valósítottuk meg mindezt. Úgy gondolom, hogy ezzel a csapattal még sok nagyszerű dolgot elérhetünk.
3: Svájc ezzel 1954, vagyis 72 év után jutott ismét negyed döntőbe a VB-n, most pedig következzen Néstor Lorenzónak, a kolumbiaiak szövetségi kapitányának az értékelése.
7: A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones.
8: Számomra az a legfontosabb, hogy a csapat jól játszon és helyzeteket alakítson ki. Azt hiszem 17 kapura lövésünk vagy kísérletünk volt, ahogy nevezik őket. Ez sok, hatalmas szám, és ha nem váltott gólra a helyzeteidet, megfizetsz érte. Emlékszem, a selejtezők utolsó körére 9 gólt szereztünk 2 mérkőzésen Bolívia és Venezuela ellen. Idővel a gólok is megérkeznek, és a srácok visszanyerik gólérzékenységüket. Ezek olyan játékosok, akik rendszeresen betalálnak bajnokságaikban, bizonyított gólvágók. Semmit sem lehet felrúni nekik. Néha bemegy a labda, néha meg nem, de a másik oldalon mindig ott egy kapus. És ez a világbajnokság lenyűgöző szintű kapus teljesítményeket vonultatott fel. Így volt ez ma is, ezért estünk ki.
3: Argentinával és Svájccal lett tehát teljes a labdarúgó VB negyed döntőjének mezőnye. Ma szünnap van a tornán, de holnap este a legutóbbi világbajnokságon ezüstérmes Franciaország a 2022-ben negyedik Marokkóval csap össze 22 órától. Pénteken 21 órától az EB címvédő spanyol válogatott Belgiummal találkozik. Szombaton késő este Anglia-Norvégia mérkőzést rendeznek, míg a negyed döntők sorát vasárnap hajnali 3 órától a címvédő Argentina és Svájc találkozója zárja. A Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton természetesen mindegyik mérkőzés élőben követhető.
1: Nemzeti Sport Krónika.
3: És maradunk még a labdarúgásnál, hiszen a magyar csapatok számára a héten már megkezdődnek, vagy megkezdődtek a nemzetközi kupák. Tegnap a bajnoki címvédő Győr mutatkozott be, amely 1-0-ra kikapott a Vikingo Reykjavik vendégeként a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában, annak is az első mérkőzésén. Az Eto új vezetőedzője, a Borbély Balást váltó Efrain Juárez tétmérkőzésen ezen a meccsen mutatkozott be. Az Eto tehát egy gólos hátrányból várhatja a jövő keddi hazai visszavágót. A bajnoki bronzérmes Paks a Panathinaikos csapatával találkozik majd a konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A görög együttes július 23-án érkezik Paksra. Bognár György vezetőedzőt hallják, aki a sorsolást kedvezőtlennek tartja, de lát pozitívumokat a párharcban.
0: A legnehezebb ellenfelet kaptuk, nem csak névre, hanem játéktudásban is. Én azt gondolom, én örülök egyébként neki, hogy egy olyan csapat jön ide Paksra, aki nemzetközi szinten is elismert, és játssza a játékot. Tehát én azt gondolom, egy jó mérkőzés várható. Nyilván nem mi vagyunk az esélyesei két mérkőzés alapján a továbbjutásnak, de az, hogy egy Panathinaikos tétmérkőzésen el tud jönni Paksra, szerintem ez jó.
3: Molnár Ádin az MTK-ból Lengyelországba igazolt, adta hírul a Fővárosi Klub hivatalos honlapján. A középpályás a Rakov együttesénél folytatja, ahol 2030-ig szóló szerződést írt alá. Az előző szezonban a Rakov negyedik lett a lengyel bajnokságban, így a Konferencia Liga selejtezőjében kezdi nemzetközi szereplését. Molnár Ádin számára a tavalyi év jelentette a szintlépést, hiszen a teljes NBA egy legjobban teljesítő játékosának is megválasztották szeptemberben, az MTK-nál pedig ő lett az év labdarúgója.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Benne pedig vízilabdával folytatjuk. A férfi OB1-ben bronzérmes BVSC-nél a szezon végén távozott két saját nevelésű, 3 éve a juniorokkal világbajnok, de azóta már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott kulcsjátékos Mészáros Mátyás és Tátrai Dávid, valamint Csapó Miklós és Nika Susiásvili. Helyükre két játékos érkezett, a korosztályos válogatott Cseh Maxim, valamint az amerikai Chase Dodd. Mészáros Mátyás és Tátrai Dávid is légiósnak készül. Mészáros esetében már azt is tudni, hogy új állomás helye a szerb Novi Beograd lesz. Varga Dániel vezetőedző az M1-nek elmondta, a mostani keret minősége körülbelül azonos az egy évvel ezelőttihez. Ami azonban a különbséget jelentheti, az a változás, amit a keretben eszközöltek, az új játékosok által hozott és a régiekre ható impulzus. Varga Dánielt Andrássy Gyula kérdezte.
9: Ha én most egy tehetséges fiatal vízilabdázó lennék, akkor nagyon vonzó lenne Varga Dániel BVSC-je. Arra lennék kíváncsi, hogy edzőként mekkora büszkeség neked, hogyha két fiatal játékos ilyen szinten folytatja a pályafutását.
10: Köszönöm a kérdést, mert nem a veszteség érzetet érzem Matyi és Dávid esetében, hanem annak a munkának a gyümölcsét, amit nem az elmúlt két év, hanem az elmúlt 12 év BVSC-s utánpótlás milliója, a közeg és mindez, ami a BVSC-t jellemzi, és persze az elmúlt két évben én is tudtam hozzátenni, tehát egy nagyon picit azért magaménak is tudok, de az elsősorban Matyi és Dávidnak a sikere. Én támogattam őket, hogy ilyen nagyszerű csapatokba menjenek el játszani, végül is ez is egyfajta félsiker, de ugye nekünk a jövőre kell koncentrálnunk, immáron nélkülük, és Cseh Maxim, illetve Chase Dodd szerződtetésével azt gondolom, hogy nem csak hogy pótolni tudjuk a távozókat, hanem talán még ezáltal még jobbak is tudunk lenni.
9: Mi a következő lépcsőfok egy nagyobb cél felé?
10: objektív célnak a döntőbe jutást tűzzük ki magunk elé. És ugye van két kupa, az Eurókupa és a Magyar Kupa, ahol azért a sorsolás is befolyásolja, hogy mik lehetnek a reális elvárások. Én tavaly is ezt mondtam, hogy ha tudjuk, hogy ki az ellenfél, akkor megmondom, mi a realitás. A Magyar Kupában a Fredit kaptuk az elődöntőben, az Eurókupában pedig az elődöntőig olyan csapatokat kaptunk, akik bár többen is a Bajnokok Ligájából jöttek, de úgy voltunk vele, hogy oda tettük magunkat, hogy meg tudjuk őket verni, és magabiztosan hoztuk is. A nagyon erős Jadran Split ellen végül nem sikerült. De összességében, amit elvártunk magunktól, az sikerült a kupákban, és jövőre is azt mondom, hogyha verhető és olyan ellenfelénk lesznek, akik közelebb vannak hozzánk, azokat biztos, hogy...
3: Varga Dániel az M4 Sport stábjának nyilatkozott, és tenisszel megyünk tovább. Befejeződött a wimbledoni tenisztorna a magyar játékosok számára. Tegnap utolsóként Stoller Fanni vegyes párosban, az elődöntőben, női párosban pedig a negyeddöntőben búcsúzott. A magyar teniszező vegyes párosban a horvát Pavic oldalán 7-6-6-3-ra kapott ki az ausztrál Hunter Palmans 2-től, így nem jutott be a döntőbe. Női párosban szintén tegnap Stollár az amerikai Muhammaddal az első helyen kiemelt, és a tornát két éve megnyerő Tausend Siniakova duóval találkozott a negyeddöntőben, és végül kétszettes vereséget szenvedett. Férfi egyesben az egyik ágon összejött az álomdöntő, Novák Djokovic ugyanis Jannik Sinnerrel találkozik. A 24-szeres Grand Slam győztes Djokovic Félix Ozsi Aliassi mellen játszott parádés negyeddöntőt, és hiába nyerte meg az első és a harmadik szettet is, a szerb klasszis kanadai riválisa mindkétszer egyenlített. A mindent eldöntő ötödik játszma aztán végül rövidítés után dőlt el, amelyben a 39 éves Djokovic volt a jobb, aki minden idők leghosszabb wimbledoni negyeddöntőjét 5 1/4 óra alatt nyerte meg, és készülhet pályafutása 15. elődöntőjére a legendás füves pályás Grand Slamen, ellenfele pedig a világ első Jannik Sinner lesz. Mats Pedersen nyerte a francia kerékpáros körverseny 4. szakaszát, míg összetettben a norvég Thorsten Tran átvette a vezetést Tadej Pogacsártól. A 181,9 kilométeres etapon már végig Franciaországban tekert a mezőny. A sárga trikó Tránhoz került, előnye pedig fél perc a második Quinn, és csaknem 8 perc a legnagyobb esélyesek Pogacsár és Vingegaard előtt. Trán ezek után az M4 Sport helyszíni stábjának nyilatkozott is.
5: Hogy őszinte legyek, egy kicsit még sok hatás alatt vagyok, nem teljesen értem, mi is történik. A csapatom azt mondta, hogy a szökéssel kellene mennem, és szerencsére így is tettem. Ez így végül egy szép nap volt.
3: A túron ma 158,3 kilométert teljesít a mezőny, az M4 Sport élőben közvetíti a szakasz 15 óra 30 perctől. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: mostan az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első 10-be? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista első része a Nemzeti Sport Rádióban. A közös lista egy rangsoroló műsor, amelynek minden részében egy sportos témában ismertetjük az első 10 helyezettet. A közös listát mindig ketten állítják össze, két olyan vendég, akik nem tudnak egymásról, csupán fél órával a műsor felvétel előtt derül ki számukra, hogy kivel kell együttműködni. A meghívottakkal csupán a témát ismertetem előre, ők hozzák a saját listájukat, majd van 30 percük, hogy összefésüljék a két rangsort egy közös listává. Hogy aztán ez mennyi vitával jár, az a résztvevőkön múlik. Ma a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzését mutatjuk be, akik pedig a mai közös listát összeállították, az Bene Ferenc labdarúgó edző, a Nemzeti Sport Rádió állandó szakértője, és Hajdú B. István, prima primissima díjas sportriporter, az M4 Sport kommentátora. Sziasztok!
3: Üdvözlünk mindenkit, közös képviselőnk Bene Ferenc lesz.
4: Tiszteltel köszöntöm a hallgatókat István nevében is, és szervusz. Örülök a meghívásnak, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Egyébként ugye meglepetés volt István személye, de hát 30 éve ismerem, úgyhogy és nagyon nagy tisztelője vagyok. Örülök,
2: te nem tudtatok egymásról, hogy együtt kell működni.
4: Ez így van.
2: Ugye a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzése, és nem véletlenül ilyen tág maga a jelző, hogy a legfontosabb, tehát ezt szánt szándékkal választottam így, hogy rátok legyen bízva, hogy miért tartjátok fontosnak bármelyik mérkőzést, de az is fel volt adva leckének, hogy most az egyesületi mérkőzések közül és a válogatott mérkőzések közül is válogathattatok. Itt is volt vita azt illetően, hogy minek kell beférni az egyesületi mérkőzések közül. Na meg hát afelől is, hogy mi számít fontosnak. Milyen szempontokat vettetek figyelembe?
4: Alapjában jövő nagyon barátságos és konstruktív vita volt kettőnk között. Szerintem viszonylag hamar dűlőre is jutottunk. Az egésznek a kiinduló pontja az volt, hogy a nemzeti mezben töltött találkozókat, tehát a nemzeti válogatott találkozóit prioritásba vettük, és inkább azt éreztük fontosabbnak, és egyetlen egy klub találkozót tettünk be a listába. Így tartottuk, úgy érzem, megfelelőnek, vagy úgy érezzük, hogy a nemzeti találkozók fontosabbnak számítanak, mint a klub találkozók.
3: Nagyon érdekes ez a mi fontos. Mert az is kérdés, hogy mikor mi fontos. Tehát nyilvánvaló, itt például a magyar bajnoki mérkőzések nem kerültek be, pedig itt azért volt a 9-7-es magyar bajnoki találkozó, kettős rangadók, amelyek az adott közeget, az adott társadalmat nagyon-nagyon foglalkoztatták. Nyilván visszanézve nehezebben éljük bele magunkat egy 1938-as VB döntő utáni magyar társadalom viszonyrendszerébe, mint mondjuk egy 2016-os Európa bajnoki szereplést követő viszonyrendszerbe. És nyilván, amit Feri is mondott, én is úgy gondolom, ezt lehet, hogy éppen a mai futball kezdi túlnőni, hogy nem lehet egy klubmérkőzés olyan fontos, mint egy nemzeti válogatott találkozó. Így aztán majd látni fogják, illetve hallani fogják a hallgatók, hogy a klubmérkőzésből talán a legnagyobb dicsőséget tettük bele, azt a klubmérkőzést, ahol nemzetközi kupát nyert egy magyar csapat. Több csapatunk is eljutott mondjuk a fináléig, vagy akár az elődöntőig, még rangosabb kupában is, de győzelmünk az egy volt.
2: Hogy ment a közös munka? Mert én végigfigyeltem a vitátokat, bár annyira nem kellett megemelnetek a hangotokat egyikőtöknek sem, de mégis a közös munka, a listaállítás az mennyire volt nehézkes. Összesen 4 helyen egyezett az előzetesen megadott egyéni listátok.
3: Abban egyetértettünk, konstruktívak voltunk egymással szemben, hogy valami fajta logika alapján állítsuk ezt össze. Nyilván össze lehetne állítani érzelmi alapon is, hiszen vannak olyan mérkőzések, amelyeken ott voltunk, vagy vannak olyan mérkőzések, amelyeket én közvetítettem, Feri esetében pedig nyilván, ahol mondjuk játszott az édesapja, méghozzá nem is akárhogy, vannak azért ilyen mérkőzések is bebecsúsztak. És hát onnantól kezdve azért igazából összesen azt hiszem a két listán nagyjából egy olyan 18-20 mérkőzés vetődött föl, tehát a felét kellett kvázi kidobnunk. Én nem tudok olyan mérkőzést mondani, amire azt mondom, hogy a szívem szakadt meg, hogy nincs benne. Nyilván az én listámon meg tudnám indokolni, hogy amik kimaradtak, azok miért kedvesebbek nekem, vagy miért éreztem úgy, hogy azoknak helye van. Ugye itt a fontosságról még annyit, hogy ami a világ szempontjából is fontos, tehát ha már a nemzeti válogatottakat mondjuk, azért a nemzeti válogatottak legrangosabb tornája a világbajnokság. És ez a listánkon is érződni fog, hogy amikor a világbajnokságon a legtovább jutottunk, azok lesznek a lista elején, és noha nagyon sokan talán azt mondanák, hogy hát nyilván a legfontosabb meccs az évszázad mérkőzése, az mivel egy barátságos találkozó volt, aminek nagy hatása volt, ez nálunk a lista közepén szerepel csak.
2: Több igen, konkrétumot ne is áruljunk
4: igen,
2: el.
4: Igen, és hát egy fontos szempont volt még, hogy igyekeztünk azért ha nem jutottunk dűlőre, akkor a pozitív élményeket előrébb rangsorolni, mint a kudarcokat.
2: Pisti mondta, hogy neki nincsen bármilyen mérkőzés miatt szívfájdalma neked?
4: Olyan szívfájdalmam, hogy tényleg, ahogy István fogalmazott, a szívem megszakadna, és tényleg őre menő vitát harcoltunk, hogy bent legyen, olyan nekem sincsen. Nyilván van olyan, amit úgy gondoltam, hogy a korszak szempontjából egy hatalmas diadal volt, és kimaradt.
2: Itt hát bátran mondhatsz konkrétumot.
4: Már most is?
2: Igen, hát ami lemaradt a listáról.
4: Ami lemaradt? Akkor talán nekem egy van, amiről nagyon-nagyon sokat meséltek az akkori kor szurkolói és játékosai, ez a bizonyos megismételt mérkőzés Magyarország-Románia 1972. május 17-én, ahol a magyar válogatott ugye Szőke István győztes góljával 2-1-re legyőzte a románokat, és ezzel az Európa-bajnokság 4-es mezőnyébe jutott be, hiszen akkor oda-vissza a vágós alapon, többek között a francia válogatottat legyőzve tovább jutott a magyar csapat, és a 4 között döntötték el, hogy hol lesz valójában az Európa-bajnokság, tehát nem előre megszabott rendező volt, és úgy gondolom, hogy EB 4 közé jutás az egy hatalmas siker. Hát nyilván beszéltünk 64-ről is, ahol harmadikak lettek, de itt talán ez a speciális magyar-román viszony szempontjából is, illetve a megismételt mérkőzés szempontjából is egy hatalmas eredmény, és talán az emberek emlékezetében megmaradt.
3: Igen, az egyetlen logikai bukfencünk talán az, majd ezt hallani fogják a hallgatók, ha végigmegyünk elemenként, hogy ugye a labdarúgás történetében Magyarország a legeredményesebb nemzet az olimpiai játékokon. És a 3 olimpiai bajnoki győzelmünkből 2 tettünk a listára. A harmadiknak is ott lenne a helye. Nyilván, ha ez egy, mivel focis műsor, ha a kezdő 11-et kellett volna összerakni, akkor ez befért volna, de hát a 10-es lista az 10-es lista.
2: De lehet egy 11. helyezett. Mondok olyan mérkőzéseket, amik lemaradtak a közös listáról. Magyar-svéd 3-3 1973, Magyar-Norvég 2015-ből EB pótselejtező, Angol-Magyar 0-4 2022 Nemzetek Ligája, Real Madrid Videóton UEFA Kupa döntő visszavágó, és Zalaegerszeg Manchester United 2002-es Bajnokok Ligája selejtező. Melyik lenne a 11. nálad, Pisti?
3: Hát, erre most
2: Feri mondott
3: nehéz,
2: egyet, hogy melyik a 11.
3: Igen, hát valószínűleg, ugye, ha az eredményességet nézzük, akkor valóban mondjuk, amit te nem is soroltál fel, hogy 64-ben harmadikak lettünk az Európa-bajnokságot, ott megnyertünk egy bronzmérkőzést, és az Európa-bajnokságok történetében az a legjobb szereplésünk. De talán akkor az Európa-bajnokságot, és ugye milyen érdekes, hogy ma már az Európa-bajnokság a labdarúgásban nyilvánvalóan messze fölülmúlja az olimpiát, és mégis bekerült 64-ből nem egy Európa-bajnoki bronzmérkőzés, hanem az olimpiai győzelmünk. voltak olyan nemzetközi kupadöntőink, a Ferencváros vesztett KEK döntőt a Dinamo Kijev ellen, a Videoton vesztett a Real Madrid ellen, úgy, hogy nyert a Bernabeuban, ami akkor nagy dolognak számított.
4: A Newcastle ellen.
3: Igen, de ugye például ez a Videoton győzelem is egy itthoni 0-3 után volt, tehát a kupa győzelemre nem volt esély. A Zalaegerszeg Manchester United meccset én azért tettem bele egyrészt, mert életemben akkorát nem sikítottam, mint Kopárovics Gila góljánál. Másrészt az erőviszonyokat tekintve az volt a legmegdöbbentőbb győzelem. Ugye tegyük azt hozzá, hogy a magyar labdarúgás bővelkedik annyira a sikerekben, hogy mi azért esélytelenek szinte soha nem voltunk, és arra vigyáztunk Ferivel, és talán ez a lista objektivitását is valamennyire tükrözi, hogy itt nem feltétlenül csak győztes mérkőzések vannak. Sőt, ahogy megnéztem a listának, majdnem a fele az valami nagyon-nagyon fájdalmas vereség.
2: Hát akkor libbentsük fel a fájtlat a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzéséről. Éppen, hogy elcsípte a közös lista végét, az az összecsapás, amely egy egész generáció számára katartikus futballélmény.
5: A 10. a 2016-os magyar-osztrák.
2: Ez az a meccs, ami az én generációm számára egy meghatározó futballélmény, de szerintem nektek is, mert hogy 2016-os az tényleg egy emberöltő után következő nagy torna volt a magyar futball számára, és hát ez számomra egy olyan élmény, amit tudom, hogy hol néztem, tudom, hogy utána Budapest utcáin a közlekedés megállt. Tehát ez tényleg egy katartikus futballélmény volt, maga a forgatókönyvvel is, mert hogy egy Alaba kapufával indult az egész mérkőzés.
3: Igen, tehát ez a foci sajátja, hogyha a pár centivel a második percben az Alaba lövés bemegy, hát akkor 2-0-ra biztos, hogy nem győztünk volna, de megkockáztatom, nem is tudtuk volna megnyerni azt a mérkőzést. Valóban én azt gondolom, nem egy, hanem két generációnak egy meghatározó meccse, mert egész egyszerűen az, hogy ott vagyunk egy világtornán, tudom, hogy bővítették az Európa-bajnokság létszámát, messze nem 4 csapat játszott már, mint ugye kezdetekben. Egészen más, és ezt én tudom, mert több EB-n és VB-n is jártam, egészen más fölülről nézni, hogy na milyen jók az olaszok, a spanyolok, a brazilok, az argentinok, meg közöttük lenni. Azt pedig szintén tudom, mert 3 Európa-bajnokságon volt szerencsém közvetíteni, hogy egészen más győzni, mint akárcsak döntetlent is játszani. Ugye a magyar-portugál mérkőzést mondják emblematikusnak még erről az EB-ről, 3-3, 3-szor vezettünk a későbbi Európa-bajnok ellen, de ott már tovább jutottunk, ott már nem volt igazán tét. Itt ennek az első mérkőzésnek, ennek nagyon komoly tétje volt, nem a magyar csapat számított esélyesnek, az osztrákok egészen parádés selejtező sorozat után jutottak ki az EB-re. Nekünk ugye egy generáció elcsípte még az utolsó lehetőségét, Király Gábor, Gera Zoltán, Juhász Roland, hogy szerepeljen egy Európa-bajnokságon. Voltak olyan fiatal játékosaink, akik aztán még 2 EB-n is játszottak, mint például ugye Nagy Ádámról beszélek, és ezt a meccset megnyertük úgy, hogy a középcsatárunk 550 nap után lőtt gólt Szalai Ádám, és ott kin Bordóban a helyszínen a mérkőzést követően mindenki örült, hogy ott van, de ahogy látta a képeket, hogy mi történik Magyarországon, hogy ennek milyen hatása van, hogy áll a villamos a Nagykörúton, hogy tombol Miskolc, Pécs, Debrecen, szeretett volna egy kicsit itthon lenni, és beleszagolni ebbe. Aki meg itthon volt, az meg szeretett volna ott lenni Bordóban, hogy úristen, mi is történt ott. És ami miatt még én ezt a mérkőzést javasoltam, az az, mert ez viszont egy korszak kezdete is volt. Tehát azóta mindegyik Európa-bajnokságon ott vagyunk. Tehát most egy mostani 20 éves srác, aki akkor, nem tudom, 2016-ban volt 10 éves, vagy aki akkor volt 20, az most 30 fölött van, az egész egyszer megszokta, hogy mi az EB-n ott vagyunk. És számomra a legemlékezetes, aztán nem fogok minden meccsről ennyit beszélni, a legemlékezetesebb pontja az az volt, az a pillanat, amikor a hajrában Stieber kilépett, és átemelt a kapuson a labdát. És volt egy olyan pillanat, vagy talán 2, amikor mindenki tudta, hogy ez gól lesz. Mert a labda engedelmeskedve a gravitációnak, az be fog pottyanni a kapuba. de még nem volt gól. És amögött a kapu mögött, ahova ez a gól esett, magyar szurkolók ültek. És mindenki egy pillanatra megállt, mert még nem örülhetünk, csak ha bent lesz, de tudtuk, hogy azt nem, hogy kapus, azt ember, azt UFO nem védi ki már azt az emelést, és aztán fölrobbant minden, mármint az örömtől, és azzal az a mérkőzés egyébként el is dőlt, és eldőlt az, hogy 44 év után győzünk egy Európa-bajnokságon.
4: Maximális egyetértek, és ugye azzal kezdte István, hogy ugye itt voltak olyan nüanszok, itt Alaba kapufájára gondol, de én úgy emlékszem, hogy a norvégiai mérkőzésen is, még a kintin gyakorlatilag 5 perc alatt szinte a továbbjutást eldönthették
3: volna a Norvégon. Király Gábor egy akkorát védett, amit talán még szép pályafutása során egyszer sem.
4: Így van. És ugye még utána az itthoni mérkőzésen is a Groupama Arénában kijutásra álltunk, és akkor is nyomtak a norvégok, és ott is voltak nuanszon múló események, tehát ezért tettem be az itthoni mérkőzést, de meggyőzött István, és olyannyira egyetértek, hogy az tényleg egy nem csak egy korszaknak a kezdete volt, mert azt akkor még nem tudtuk, de mondjuk számomra egy ilyen gátnak, egy ilyen állandó kudarcélménnyel telt fiatalkornak a végét jelentette, hiszen én 20 évesen nem EB-re való kijutást ünnepeltem, hanem 98-ban a sokadik nem kijutásunkat, illetve hát kívülről néztük a világbajnokságot éppen akkor. Tehát egyfajta olyan csodatörténés volt, és nem véletlenül ez óriási népünnepélyekbe torkolt a nagyvárosokban.
2: A 9. helyezett egy olyan mérkőzés, amelynek trómájából talán még ma sem épült fel a magyar futball.

0: igazán tudtuk feldolgozni ezt a kudarcot.
1: Nyilván egyet is értek, meg nem is, mert ha teljesen egyet értenek, akkor nem kilencedik lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a sikerek azért mégiscsak előrébb valóak voltak, és gazdag volt abból is a választék. De igen, ez egy világbajnokság volt, én erre tisztán emlékszem, mert én középiskolás voltam. Nem
0: Feri,
1: volt.
0: Te hány éves voltál?
2: Én akkor jöttem a kisdobos avatásról, és arra emlékszem, hogy édesapámat még egy interjú is az akkori közszolgálati televízióban, egy interjú mellett ott állhattam mellette, és arról beszéltek konkrétan, hogy ma egy döntetlen körüli mérkőzés várható, jó esetben még a nyolc közé is bejuthat ez a csapat, sőt a nemzetközi sajtó akár a végső esélyesnek, a végső győzelemre való esélyesnek is megfelelően tartotta a válogatottat, és utána este szembesültem a döbbenettel, még akár gyerekként is, tehát ezek a játékosok a mai napig nyilván tisztelettel és bálványként gondolok rájuk, de akkor tényleg egy kisgyerek számára a félistenek voltak, és hát a maga realitás az pedig melbevágó volt.
0: De hát erről volt szó, hogy első európai csapatként jutott ki a világbajnokságra Magyarország. Előtte a brazilokat megvertük itthon felkészülési mérkőzésen 3-0-ra, tehát tényleg kifejezetten jó másfél-kettő év volt a magyar válogatott mögött, de voltak előjelei ennek az összeomlásnak?
1: Én megmondom őszintén, ha visszagondolok az akkori önmagamra, én a magyar válogatottat nem tartottam a világbajnokság esélyesének. Amit a Feri mond, az a nyolc közé, tehát itt elődöntőbe várták. Hát itt emlékszem, voltak olyan dezadorok, amiken a játékosok képei voltak. És az azt forgalmazó cég azt mondta, hogy ez akkor éri meg nekik ilyeneket forgalma dobni, hogyha legalább az elődöntőbe bekerülünk, de hát az a minimum. Könyvjelző, képeslapok, elképzelhetetlen népszerűsége volt a játékosoknak. Tegyük azt hozzá, hogy nem volt azért törvényszerű egyáltalán, hogy arra a VB-re kijutunk. Tehát azért mi Hollandiában nyertünk, Ausztriában nyertünk egy olyan csapattal, amelynek a szövetség kapitánya ugye nemrég hunyt el, Mezei György, aki egy olyan játékrendszert talált ki, és szabott erre a csapatra, ami egyértelműen azt mutatta, hogy egy edző mekkora hatással tud lenni.
2: Ő megelőzte a korát, tehát így gyakorlatilag van. A mai futball alapjait.
1: Tehát tegyük azt hozzá, hogy abban a csapatban, ha nagyon szigorúan vesszük, játszott 4 darab középhátvéd. Nagy Antal, Roth, Garaba, Kardos. Ők mindannyian belső védők voltak mai szóhasznál. Mit keresnek 4-en a pályán? Kiprich Józsefről senki nem hallott még akkor, amikor elkezdődött a selejtező sorozat. És persze ezek az eredmények, ugye akkor még nem tudtuk, hogy a későbbi Európa-bajnok hollandokat verjük meg, tehát ez egy nagyon szép siker volt az a rotterdami, jellemző egyébként a közhangulatra, hogy mintha 5 meccsből 5-öt nyertünk a selejtező, majd kikaptunk itthon a hollandoktól 1-0-ra, kifütyülték a csapatot a szurkolók, igen. Tehát az egészen döbbenetes volt, hogy a hősök hirtelen antihősökké váltak. És ahogy ment előre a történet, ugye kérdezted, hogy volt-e előjele. Hát azért a szovjet válogatott élén edzőváltás történt. Lobanovszkij lett a kapitány, és abban az esztendőben a Dinamo Kijev egészen fantasztikus játékkal vert meg, azt hiszem az Atletico Madridot a kupagyőztesek Európa kupája döntőjében. Tehát tudtuk, hogy az ellenfél nem rossz. És ugye idegen környezetben, délben játszva, akkor tudtuk ugye, hogy Nyilasi Tibor már nincs a csapatnál, hiszen őt nem vitte ki Mezei György. De az előkészületi mérkőzések ott is jól sikerültek. De én tévén néztem ott a találkozót, és még 0-2-nél is úgy gondoltam, hát kaptunk 2 gólt, aztán Istenem, hát csak kiegyenlítünk valahogy. Majd körülbelül a fél óra telt el, és jött egy labda, amiért elindult, azt hiszem talán a Nagy Antal, de lehet, hogy a Kardos. És azt éreztem, hogy én a budapesti lakásból előbb elérem azt a labdát, mint ő Mexikóban. Tehát, hogy ott valami történt, az biztos volt. Az másképp, utána még Kanadát megvertük, még a franciák ellen volt esélyünk, hogy játszunk egy 0-0-t, vagy egy-egyet, Dajka lövése lepattant a kapufára, és tovább jussunk. De ott az a 6-0 mindenkit arcul csapott. Említettem azt, hogy a műsor elején, hogy az akkori helyzetet, meg a mostanit is mindig meg kell nézni némi rálátással, akkor azt senki nem gondolta, hogy mi 40 év múlva úgy fogunk beszélgetni, hogy nem volt a magyar válogatott világbajnokságon. Tehát akkor sírattuk azt, hogy egy VB győzelemre, idézőjelben mondom, mert nem volt érzésem szerint a VB győzelemre esélyünk, de egy jó szereplésre esélyes csapat tönkrevertek, és gyakorlatilag utána jó magyar szokás szerint kicsit szét is vertek, miután hazajöttek.

0: jöttek, mert azokban a játékosokban azért még ha együtt maradnak, benne lett volna egy következő
1: EB. Ez egy korszakos hiba volt. Hát az abba válogatottba mind a korosztály szerint, mind pedig a játéktudás szerint, ha együtt tartják, és csak apró változtatásokkal egy-két fiatalt beépítenek, simán benne lett volna a 90-es VB.
0: És abban a válogatottban tegyük hozzá, hogy olyan korszakot írunk, amikor a Videoton UEFA kupa döntőt játszik úgy, hogy a Videotonból meghatározó játékos, a selejtező sorozaton nincs, a később az első számú kapus, ugye Disztl Péter lett, de egyébként a fehérvári játékosok egy része ott van a keretben, de nem meghatározó. Tehát a magyar foci erős, vagy azt hiszük, hogy erős. Aztán nyilván a bunda botrány bebizonyítja, hogy morálisan is elég gyenge lábakon áll, de az, hogy utána jó, hát nem jutunk ki a 90-esre, a 94-eses. Aztán 98-eson majdnem kijutunk, mert pótselejtező, de ott kapunk 12-t. És igazából utána sanszunk nincs. Sem egyetlen ország, és ezért indokolt ennek a mérkőzésnek a jelenléte a 10-es listán. Egyetlen ország sem esett vissza úgy a világbajnokságok történetében, mint Magyarország, hogy két VB döntőt játszva, és nagyon-nagyon sokszor a VB kieséses szakaszában helytállva egyszer csak megszűnik létezni világbajnokságokon.
2: Ez a közös lista a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzéséről. A listát összeállította Bene Ferenc és Hajdú B. István. A 8. helyezett esetében 1969-et írunk, és jöttek a csehszlovákok.
3: A 8. a Marseille tragédia.
2: A francia kikötővárosban Csehszlovákia ellen 4-1-es megsemmisítő vereséget szenvedett el a magyar labdarúgó válogatott, amely első ízben bukott el egy világbajnoki selejtező sorozatban. És hát itt is olyan játékosok voltak a pályán, akik a saját korszakukban meghatározóak voltak, és egy olyan generáció szerepelt folyamatosan a nemzeti csapatban, amely hát például az előző világbajnokságon sikert ért el, illetve hát egy mérkőzésen egészen biztosan, arról majd beszélünk, de akkor először itt ez a Marseille tragédia, mert hogy hát itt van személyes érintettség is. Neked, édesapád erről a mérkőzésről hogyan mesélt?
1: Igen, sok irányból hallottam ezeket a történeteket. Nyilván igyekszem az édesapám által, meg a korosztálya által hallottakat egy csokorba gyűjteni. Hát először is ugye úgy indulunk neki, hogy egy eléggé megkérdőjelezhető pártpolitikai döntése Sós Károly lett a szövetségkapitány, aki nem ismerte a magyar játékosokat, nem ismerte a magyar mezőnyt, az NDK-ban élt évtizedeken keresztül. Hát nem sok jó emléke van az akkori generációnak, az akkori játékosoknak róla. Ez a generáció a csúcsán volt. Tehát a nemzetközi kupákban rendkívül szerepelt az Újpest, ugye a nemzetközi kupákban a magyar csapatok tényleg rendszeresen sokáig eljutottak, és édesapám is a csúcs korszakában volt, évjátékosa lett, gólkirály lett. Ha azt vesszük, hogy a csehszlovák válogatottat hazai pályán Dunay Antal és Albert góljaival simán legyőzték. Akkor 68-as politikai helyzetben egy nagyon ellenséges légkörben kimentek ugye Prágába, ott 3-1-re vezettek, amikor Sós Károly először lecserélte Mészőt, aztán utána a szünetben, amikor Mésző már zuhanyozott az öltözőben, és ugye Mészőről azt kell tudni, hogy kulcs szerepe volt taktikailag az akkori válogatottban, kulcsjátékos volt védekezésben, az a legjobban fejelő játékos, a cseheknek a játékstílusa a beívelésekre, a belőtt labdákra épült, tehát gyakorlatilag Mészői lecserélése teljes mértékben indokolatlan volt, és jellemző az akkori viszonyokra, hogy Göröcs a csapatkapitány meggyőzte Sós Károlyt, hogy ne cserélje le Mészőt, akit a zuhanyzóból kirángattak, és visszatuszkoltak a pályára, és 3-1-es vezetés után mégis lecserélte a második fél időbe, amivel teljesen felbomlott a csapategység, végül 3-3 lett ez a találkozó, ami alapjában nem számított rossz eredménynek, és hogyha a mostani szabályokat vesszük, akkor azért oda-vissza alapon, pont egyenlőségnél mind gólkülönbségben jobb volt a magyar válogatott, mind oda-vissza alapon, ugye a 2-0-3-3-mal szemben nekünk kellett volna tovább jutni, de ez akkor egy óriási elszalasztott lehetőség volt, és kifejezetten szakmai problémák miatt. Igazából Dániában 3-2-es vereség volt az, ami nem volt indokolt, és ami miatt talán kialakult ez a helyzet. Ott Albert Florian sajnálatos sérüléséről beszélhetünk, de az is nagyon érdekes, hogy Albert Floriántól is hallottam, Flori bácsitól annak idején, hogy egy újságírói cikk megvádolta, hogy ő nem teszi oda magát a válogatottba, nem megy bele a párharcokba, alibizik, holott egy aranylabdás világsztárról beszélünk, tehát szörnyűek voltak az akkori viszonyok. És pont elmesélése alapján egy olyan szituációban, egy kapus és köztelévő nagyon-nagyon csinyes és kétes labdába, pont ennek a cikknek az elolvasása után bennmaradt az agy tekervényeibe egy pici tüske, hogy őről nem mondják azt, hogy kimarad a párharcokból, és akkor teljesen indokolatlanul belecsúszott ebbe a párharcba.
2: Engedel kapussal szemben.
1: Igen, és ott nagyon súlyos térsérülést szenvedett, ez nyilván rányomta a bélyegét a csapat hangulatára, vereség is lett a vége, és ez okozta végül, hogy a csehszlovákokkal a pontegyenlőség után Marseille-ben volt egy mindent eldöntő mérkőzés, és tényleg csak röviden pedig döbbenetes, szó szerint, írd és mond, elkéstek a mérkőzésről.
4: Na de miért késtek el, szóval miért késtek el?
1: Hát sajnos azt is tudom, hát akkor is van fogalmaz meg akkor.
4: Tehát ugye eleve, amit Feri mond, eleve a selejtező sorozat kiírásánál nem rendelkeztek arról, hogy itt harmadik meccsnek kell lenni. Ezt menet közben találták ki. Minden egyéb mutatóban ugye mi jobbak voltunk egymás elleni eredményben, gólkülönbségben. Nagyon nehezen egyeztek meg egyáltalán helyszínben, meg az időpontban a magyar és a csehszlovák szövetség képviselői.
2: Egy decemberi mérkőzésről van
4: igen,
2: szó.
4: Ez egy december harmadikai, ami előtt 4 nappal játszott a Kossuth KFS ellen a válogatott egy előkészületi mérkőzést, ami úgy indult, hogy minden játékos havat lapátolt.
2: Marseille-ben nem feltétlenül ilyen a klíma.
4: Majd elmentek Marseille-be, és ott valóban késve indultak el a meccsre, mert Hegyi Gyulának, az MLS elnökének hasmenése lett. És senki nem mert nélküle elindulni. És későn elindultak, és a gyúron Kvinkovics Lajos már a buszban gyúrta le a játékosokat, hogy egyáltalán játékra alkalmas állapotba kerüljenek. És így vártuk azt a mérkőzést, ami tényleg annak a generációnak, amely 66-ban többre vihette volna a világbajnokságon, egy lehetőség lett volna, hogy kijusson Mexikóba, és ugye természetesen, ahogy a mérkőzés véget ért, kikaptunk, kiestünk, a mi időnk lejárt, mondta Mészöly Kálmán.
2: 28 évesen.
4: Igen, ott is elkezdődött a csapat gyakorlatilag nyilvános szétesése. Egyébként hozzáteszem, én nagyon sok önéletrajzomba, ez benne van ez a Marseille, mert a Mészöly Kálmán azt mondta, a mi időnk lejárt, én 8 nappal később születtem, tehát az enyém ott kezdődött.
1: De egyébként tegyük hozzá, hogy ez a mi időnk lejárt, ez az akkori korszaknak egy orbitális marhasága volt, bocsánat, hogy így mondom. Tehát akkoriban azt mondták, hogy 26-27 évesen van csúcson egy játékos, és 30 feletti labdarúgót gyakorlatilag levették a keresztüzetről, és azt mondták, hogy vonuljon vissza. Ma meg bebizonyította, nyilván mások a viszonyok, edzésrendszerek, meg vitaminozás, meg háttér tekintetében is, de egyértelmű, hogy egy 28-29 éves labdarúgó még bőven a zenitjén van a pályafutásának.
2: Ma már a 30 éves felett, is lehet.
1: Ma már ez főleg kitolódott, de hát egy Mészöly Kálmán 28 évesen ereje teljében egyáltalán nem járt le az ideje, arról nem is beszélve, hogy ott azért a kortársai szempontjából is sokak még egyrészt folytatták a pályafutásukat, másrészt hasonlóan Irapuátóval a párhuzam, egyáltalán nem lett volna szabad szétzavarni azt a generációt, és utána egy sok kapitányváltásos bizonytalan időszak következett.
2: Ezen a listán csak egy klubmérkőzés szerepel, az pedig az egyetlen magyar kupagyőzelem a 3 legrangosabb UEFA sorozat valamelyikében.
3: A 7. a Ferencváros VVK győzelme.
2: A VVK, ugye, az gyakorlatilag az UEFA kupának a jogelődje, a mai Európa Ligának, de hát abban az időben ez a 3. számú kupasorozatnak számított, mert a fontosságát tekintve a BEK egyértelműen megelőzte, és így volt a KEK is, mert hogy a KEK-ben ugye a kupagyőztesek játszottak, illetve hát azok a csapatok, akik már a BEK-ben nem tudtak odaérni. És hát itt a Ferencváros az úgy nyert Torinóban a Juventus ellen 1-0, hogy az olasz sajtó szerint nem csak hogy jobb volt a Ferencváros, hanem az olasz sztárcsapatot minden mutatóban felülmúlta. Jó néhány olasz lap úgy fogalmazott, hogy a zöld-fehérek által diktált iramot a Juventus nem bírta átvenni.
4: Két megjegyzésem lenne, picit készülve erre a mai napra, és az egyik, hogy az szinte egy fatális hát nem is véletlen, de szerencse, illetve balszerencse sorozat, hogy egyáltalán a Ferencváros ebben a kupasorozatban indult. A Ferencváros ugyanis a 65-ös bajnokságot gyakorlatilag megnyerte, de az utolsó fordulóban nem bírt győzni, sem Dorogon, és a Győr lett a bajnok. Az a Győr, amelyik egyébként a Begben, a legrangosabb európai kupában a négy közé jutott ebben a sorozatban. Igazából fordítva kellett volna, hogy ez történjen, de hát nem a Fradi lett a bajnok, hanem a Győr. A győriek egyébként egészen szürreális körülmények között már nem is gondoltak arra, mert egy elmaradt mérkőzést pótolt a Ferencváros a végén, hogy ők bajnokok lesznek, megnyerték a bajnokságot, a Ferencváros elindult a VVK-ban, és ugye elvileg két mérkőzésen kellett volna, hogy ezt a döntőt lejátszák, nagyon de érdekes. A Fradi azt mondta, hogy hát játsszuk le akkor Torinóban.
2: Leszerveztek egy amerikai túrát.
4: Igen, és a legkisebb ember, Fenyvesi Máté fejelt egy gólt, és ezzel lett 1-0.
1: Igen, de álljunk meg egy szóra erre, tehát lemondott a Ferencváros a hazai pálya előnyéről, tehát emiatt nem lett oda-visszavágos meccs, hogy rábízták egy meccsre Torinóban a Juventus ellen azért, hogy kimehessenek egy barátságos minitornára gyakorlatilag az Egyesült Államokba, és utána meg ráadásul válogatott mérkőzés volt itthon az olaszok ellen, tehát időben nem fért bele, és inkább lemondtak a hazai pálya előnyéről, annak érdekében, hogy kijussanak erre a tornára. Döbbenet, és mai fejjel gondolkodom.
2: Elvileg a lefektetett szabályok szerint, hogyha egy döntetlen rendes játékidőben, akkor 2x15 perces hosszabbítás következett igen. volna, és hogyha akkor is döntetlen, akkor osztoznak a kupán. Tehát nincsen 11-es párban, nincsen megismételt meccs, hanem fél évig a ferencvárosi, fél évig a juventusi a trófea.
1: Őrület.
2: Így nyert az FTC Fenyvesi góljával, ugye 74. percben született, és itt azért az ma már elképzelhetetlen lenne, hogy egy olasz sztárcsapatot így felülmúl a Ferencváros idegenben, mert itt tényleg arról szólt a másnapi olasz sajtó, de a magyar is, hogy itt minden mutatóban jobb volt az FTC tempóban, játékminőségben és technikában is, tehát technikásannak számított az FTC.
4: Igen, és itt is el tudjuk azt mondani, hogy ez ugye, ahogy említetted, 60 éve volt, hogy akkor senki nem gondolta a Ferencvárosnál, vagy a magyar labdarúgásban, hogy nem fog magyar csapat soha többet európai kupát nyerni, márpedig nem nyert, noha közel állt hozzá több ízben más csapatunk is.
2: Kevésen múlott, hogy a felsőházban végezzen az a 90 perc, amely köré legenda épült.
3: A hatodik, a 6-3.
2: Az évszázad mérkőzése. Az angolok első vereségüket szenvedték el hazai pályán, nem Brit-szigetekről érkező együttessel szemben, és hát ez az a találkozó, amely köré tényleg legenda szövődött itt az elmúlt időszakban, illetve az azóta eltelt korszakot figyelembe véve. Tekinthető-e ez a mérkőzés az aranycsapat csúcs teljesítményének?
4: Hát bizonyos szempontból igen, már csak azért is, mert nagyon ritkán, a klasszikus aranycsapat ritkán állt föl abban az összeállításban, amit Grosics, Buzánszky, Loránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai Kocsi és Idekuti Puskás Cibor, ezt azért egy generáció, vagy több generáció álmából fölkeltve is tudta, ugye itt még Gellér állt be csereként a kapusposzton. Ugye ezt követte egy 7-1-es budapesti visszavágója ennek az úgymond vérkőzésnek. Itt tényleg az, hogy a labdához hozzá kellett szokni az angol klímához, és hát igazából kérdés nem volt, hát az első percben Hidegkuti lőtt ugye egy óriási gólt. Én erről azért nem szeretnék sokat beszélni, mert erről a mérkőzésről aztán rengeteget beszéltek, és még egyszer mindenkit megnyugtatunk, tudjuk, hogy ez a 6-3 mit jelentett a magyar futballban, de mivel ez egy barátságos mérkőzés volt listánkon, ezért csak a hatodik.
1: Igen, abszolút egyetértek, és ugye át is beszéltük, de nekem egyetlen egy dolog maradt meg ezzel kapcsolatban, amiről talán kevesen tudnak, hogy ugye Sebes Gusztáv megnézte az angol válogatottat, és hozott magával olyan labdákat, amivel az akkori mérkős játszották, és ha jól tudom, a Margit szigeten edzettek, és próbált olyan körülményeket teremteni, még a gyepet illetően is fellocsoltatta, stb., és ezekkel a labdákkal edzettek, hogy megszokják a játékosok, ebben pedig ő előzte meg a korát.
4: Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy a mi generációnk 6-3-ja az a Wolverhamptoni 4-0 a Nemzetek Ligájában, amikor az angolokat ugye
0: ugye még ennél is nagyobb különbség, nem 3-4-jel vertük, és Wolverhamptonban a stadion előtt van Bill Wright-nak a szobra, aki ezen a 6-3-on játszott, és Puskás legendás cselénél gyakorlatilag azt se tudta, hogy hol van, és akkor megláttuk a szobrot, a rádióban Varga Péter közvetítette akkor a meccset, azt mondta, jé, a Billy Wright-ot állva még nem is láttam. és milyen érdekes, hogy pont Wolverhamptonban vertük meg őket 4-0-ra, de hát a 6-3 az klasszikus. Itt meg kell említeni azért Hidegkutinak a nevét, mert az évszázad mérkőzésén ő játszotta a legjobban, több ragyogó teljesítmény mellett ő lőtt 3 gólt.
5: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
6: Ez a közös lista, én Tóth Béla vagyok, vendégeim Bene Ferenc és Hajdú B. István. Lassan 60 éve annak, amikor Bene és Farkas kápráztatta el a nagy érdeműt úgy, hogy a túloldalon kétszeres világbajnokok futballoztak.
3: Az ötödik a brazil verés Liverpoolban.
6: 1966 világbajnoki csoportmérkőzés, a legendás Goodison Park, legendás gólok és a magyar-brazil 3-1. Ami világbajnokságon, tétmérkőzésen, ezzel a végeredménnyel, egy olyan brazil csapat ellen, amely az előző két világbajnokságot egyaránt megnyerte, és az a brazil válogatott világbajnokságon legutóbb pont 54-ben kapott ki a magyar együttestől. Helyén kezeljük mi ezt a mérkőzést?
0: Hát itt Ferinek adnám meg a szót, mert azt hiszem az érintettség okán inkább neki kell erről beszélnie.
1: Ha jól utána gondolok, akkor ez volt az utolsó mérkőzés, ahol a csoport körből továbbjutva a válogatottunk bejutott az egyenes kieséses szakaszba, tehát gyakorlatilag szerintem túllépve ezen a mérkőzésen, és majd visszatérek, de amikor bejutottak ugye a legjobb 8 közé, akkor kiesés, ugye a szovjetek ellen kiesési után sem gondolták volna, hogy gyakorlatilag azóta sem, tehát úgyhogy ez hasonlóan a mexikói kudarchoz egy picit szomorú mellékzöngi a dolgoknak. Azt kell tudni erről a mérkőzésről, hogy ugye portugálok ellen egy vereséggel kezdte a válogatott a mérkőzés sorozatot, tehát a világbajnokságot. Olyan kiki mérkőzés következett, ami alapján biztossá vált, hogy a kétszeres világbajnok Brazília ellen, amennyiben nem nyer a válogatott, elbúcsúzhat és utazhat haza, hiszen a bolgárok voltak az utolsó mérkőzés, de ettől a mérkőzéstől függetlenül kiesett a válogatott. És ahogy édesapám mesélte, valami olyan eufórikus mérkőzés volt, hogy gyakorlatilag mindenki, hát nem azt mondom, hogy erőn felül, de a tudása legjavát nyújtott ezen a mérkőzésen, és tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ma már ez a találkozó teljes egészében visszanézhető, és tényleg olyan elképesztő virtuóz megoldások voltak. Nem kell többet mondanom, itt ugye a Nemzeti Sporttal és ugye a Nemzeti Sportrádióval közösen volt egy közönség szavazás, amin az évszázad góljait választották meg, és hát a két győztes ezen a mérkőzésen született. Tehát édesapám gólja a mérkőzés elején, ha jól emlékszem, 4. percben vagy 7. percben.
6: Második.
1: Másodikat írnak? Hát jó, talán, mert volt ott egy gelei védés előtte 0-0-nál, tehát úgy nézve a mérkőzést, tehát az is, hogy sokan megkérdezték tőle, hogy született ez a gól, és azt mondja, hogy nem tudja megmondani, ez ösztönből jött. Tehát az azért példanélküli, hogy gyakorlatilag egy regnáló világbajnok ellen 4 lövőcsellel a teljes védelmet és még a kapust is elfektetve gólt szerez valaki 21,5 évesen, és ugye az egész magyar válogatott, ugye édesapám gólja és Farkas János gólja, amit ő adott be, ezek tényleg az évszázad góljai voltak magyar szemmel nézve, és ez pont egy mérkőzésen született, szóval ez valami mágikus mérkőzés volt. És az annyit azért tegyünk hozzá még, hogy a világbajnokság végkimenetétől függetlenül azért itt édesapám bekerült 21 évesen a VB álomcsapatába. Csak hát az akkori rendszer nem engedte, hogy kiteljesedjen, hiszen voltak kérői bőven, és abban a generációban több játékost sajnos a rendszer akadályozott meg a pályafutása kiteljesedésében. Ez a mérkőzés pedig mind kapus teljesítményt tekintve, mind pedig a támadókig bezárulva elképesztő, tényleg mágikus mérkőzés volt, olyan megoldásokkal és olyan korát megelőző taktikai megoldásokkal, amit ugye Baróti Lajos dolgozott ki, hogy az elképesztő. Csak egyet említve, ugye Albert Farkas, Bene Ferenc egy pályán, tehát egy gyakorlatilag mindannyian ugyanazt a posztot játszották a klubjukban, és meg tudta oldani Baróti Lajos, hogy mindannyian a pályán legyenek, mindenki a legjavát tudja nyújtani a mérkőzésen, és mindenki ki tudjon teljesedni. Hát ez is egy női zsenialitást akar, és hát zseniális játékosokat, akik ki tudták egymást szolgálni. Tehát én pontosan tudom, hogy 50-es éveik után is mennyire szerették egymást Albert Floriánnal, sajnos Farkas Jánossal nem volt lehetőségem találkozni, de akár Rákosi Gyulával, Matesz Imrével, Mésző Kálmánnal, tehát nagyon-nagyon magas szintű és magas fokú volt a csapaton belül az a szeretet, az a kémiai kapcsolat divatos szóval említve.
4: Említetted, az 54-es VB óta a brazil válogatott nem kapott ki világbajnokságon. Két VB-t megnyert, mind a kettőt veretlenül. És azon kívül Brazíliát, főleg akkor, még most is, ha valaki azt mondja, brazilosan játszik, akkor azt egy hihetetlen magasfokú technikai tudás jellemzi, látványos játék, nem görcsösen futballozva, és ebből sokkal többet vonultatott föl a magyar csapat. Még úgy is, hogy például olyan játékos, most nem említette eszembe, hogy Szepesi Gusztáv például levette Garincsát a pályáról, és ő volt talán a legkevésbé neves magyar játékos azok közül, akiket mondtál. Ugye, ha jól emlékszem, ez a felvétel eltűnt a televízióban, karácsonyra megszerezték, és a mérkőzést élőben közvetítő Vitrai Tamás még egyszer leközvetítette a nézőknek, és azt hiszem, akkor már Albert Flórián és ott ült mellette, kvázi ilyen visszaemlékezésként, és azt a nézők ezt akarták látni. Maga az a két gól, ugye a harmadik gól azért volt legendás, mert Mésző felkötött kézzel lőtte ugye a 11-est, de hát az a két gól az egészen zseniális volt. Az akkor 21 éves Bene Ferenc nem azért csinált lövőcseleket, mert bohóckodott, hanem egész egyszerűen nem volt addig lövőhelyzet. Tehát mindig, na csináljunk még egy cselt, hát ha az lesz, nem lesz. És amikor már tényleg mindenki feküdt, akkor szépen lazán a rövidbe begurította. A másik ikonikus gól pedig ugye hát egy Albert indítás, Bene beadás, Farkas kapáslövés, a klasszikus kapáslövés, amikor tényleg nem is esik le a labda, mert ma már néhányan rosszul használják ezt a kifejezést. És igen, Albert brazilabbul játszott a braziloknál. Tegyük föl azt, hogy ennek a csapatnak is sokkal előrébb kellett volna a világbajnokságon végeznie, mint és ezt megtette.
1: Két apróság még, ami ugye a könyvekben nincs benne, és csak ilyen az ember érzése alapján megnyilvánul belőle, hogy én nekem volt szerencsém látni a BBC-nek a felvételét, ami eredeti hanggal van. Az Everton pályán, tehát a liverpooli közönség teljes mellszélessége a magyar csapatnak szurkol. Tehát döbbenetes az hallani, hogy Hungary kiabál több tízezer torokkal az angol szurkoló. De volt egy olyan szituáció, amit tényleg csak az láthat, aki végignézte a felvételt, mert semmilyen összefoglalóban nem tették bele, amikor 5 vagy 6 érintésen keresztül a 16-oson belül nem esett le a labda, és gyakorlatilag, mintha lábteniszeznének a mieink a brazil játékosokkal, a levegőbe ki dekázgatták az ellenfelet folyamatos egyérintésekkel a levegőbe tartva a labdát, és végén édesapám fejesét óriási bravúra védte Gilmar, ezért nem lett gól, és ezért nem lett benne az összefoglalókba.
4: És én azt hiszem, azon a meccsen lőttünk még egy negyedik gólt, amit nem adtak
1: így
4: meg.
1: Így van, Farkas
4: hozzáteszem.
1: Ami nem volt lesz.
4: És még egy, igen, és ami még fontos, hogy ezután a mérkőzés után mindenki, aki látta a meccset, azt mondta, hogy a világbajnokság legnagyobb esélyese most már Magyarország.
6: A következő mérkőzés alig, hogy lecsúszott a dobogóról.
3: A negyedik az 1964-es olimpiai döntő.
6: A magyar labdarúgó válogatott második ötkarikás aranyérme, miután az aranycsapat 12 esztendővel korábban Helsinkiben nyert már. Tokióban Lakat Károly találta meg az ideális összeállítást, és itt robbant be az ekkor 19 esztendős Bene Ferenc, aki 12 találattal gólkirály lett. A döntőben Csehszlovákiát vertük meg 2-1-re, október 23-án 1964-ben. Mit jelentett ebben a korban egy ötkarikás győzelem? Mert hogy ma már az olimpia nincsen olyan státuszban, erről beszéltetek, mint egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság, de itt azért az olimpia az még teljesen más megítélés alá esett.
1: Igen, kétségtelenül így van. Nyilván az akkori közhangulat, a politikai rendszer nyomása is azt mutatta, vagy azt sugallta, hogy az olimpia magasabb rangú, mint valójában labdarúgásban. Illetve akkor még azért a FIFA-nak, meg az UEFA-nak azért az Európa-bajnokság mondjuk nem volt ekkora presztízsként kezelve, hiszen ne felejtsük el, hogy említetted, édesapám itt robbant be, azért azt se felejtsük el, hogy ekkor már ugye a nyári 64-es Európa-bajnokságom is Spanyolországban zajlott, ott gyakorlatilag társgól király volt, és bronzérmesek lettek. Tehát a válogatottként már szerepelt, de nem szerepelt világbajnokságon, ami megengedte a szabályok szerint, hogy játszon az olimpián, ezért maradt le gyakorlatilag a 68-as olimpiáról, mert akkor 66-ban már szerepelt a világbajnokságon. Illetve még egy érdekes dolog, hogy egyrészt ők nagyon-nagyon akarták ezt az olimpia aranyat. Tehát pontosan tudom édesapám visszaemlékezéseiből, meg a társai, kortársai visszaemlékezéseiből, hogy mennyire akarta ezt ő is. Szóval ez egy óriási presztízzel bíró esemény volt, és azt is hozzá kell tenni, hogy tényleg lehengerlő volt a szereplésük, de azért nem volt könnyű bejutni nyilván az olimpia döntőbe, pláne nem megnyerni azt, hiszen a csehszlovák válogatott azért rendkívül erős volt akkoriban, nem csak a VB-n szerepelt csapatuk, hanem a második generáció is, ahogy tudjuk, és ahogy sajnos már beszéltünk róla ugye a Marseille-ben. A harmadik pedig, amire úgy gondolom büszkék lehetünk magyarként, hogy ezt az ő 12 gólját ezen az olimpián, ezt azóta sem tudta megdönteni senki. Tehát akár a brazil Ronaldo, vagy Bebeto, Ronaldinho, Messi, Suárez, bárki, aki járt eddig olimpián a mai nagyok közül, senkinek nem sikerült 12 gólt szerezni, ez mai napig élő rekord.
4: Hát én csak egy mondatot mondanék, mert szerényen Feri elhallgatta, hogy ugye az egész olimpia úgy indult, hogy a magyar válogatott Marokkóval játszott, és egy bizonyos Bene Ferenc 6 gólt lőtt. Hát azért erre se volt példa azóta, tehát és valamelyik ilyen korábbi leírásban olvastam, hogy ugye hát a japánok a fociról nem nagyon tudtak sokat, és Bene lőtte folyamatosan a gólokat, és volt vagy azon a meccsen, vagy egy másik mérkőzésen, amit nagyon csúnyán fölé lőtt, és a legjobban azt tapsolták, hogy átrúgta a kapun ki a lelátóra, ez aztán tud.
1: Egyébként, ha már szóba került a marokkói mérkőzés, annyi érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a marokkói király, amikor meghallotta, hogy történt az a mérkőzés, akkor azt mondta, hogy hozzák elém azt az embert, aki 6 gólt rúgott a válogatottnak, és meghívta a teljes újpesti dózsát egy marokkói egyhetes edzőtáborra, és a teljes csapatot, plusz több százezer dollárt fizetett a klubnak azért, hogy elhozhassák elé azt az embert, és ezt a turnét, vagy túrát, ezt neki köszönhetik a csapattársai.
6: Elérkeztünk a közös lista dobogósaihoz. A pódium legaljára kapott besorolást az aranycsapat egyetlen győzelme egy nagy tornán.
3: A harmadik az 1952-es olimpiai döntő.
6: 1952. augusztus 2-a az párját ritkító a magyar sport történetében, mert hogy 4 aranyérem született ekkor az ötkarikás játékokon Helsinkiben. A vízilabda válogatott Gyenge Valéria és Papp László is a csúcsra ért a futballcsapat mellett. Hasonló teljesítmény még 2000-ben Sydneyben történt október 1-én, ott még volt 2 ezüstérem is. Hát valahol itt kezdődött az aranycsapat sztori ezen az olimpiai döntőn, mert hogy hát egy kivétellel, ez ugye Palotás Péter és Budai László, a teljes aranycsapat sor van fenn a pályán, amikor Jugoszláviát 2-0-ra verte meg a magyar együttes. Ez előrébb került, mint a 64-es. Miért?
4: Hát talán azért, mert ez volt az első, illetve ugye egy végül is 4 évig veretlen csapat legnagyobb címe volt, bár ugye ott az olaszokat még megvertük később európai nemzetek kupája meccsen, de ez volt az olimpiai döntő, majdnem, ahogy te is mondtad, Budai nem játszott, Palotás játszott Helsinkiben. Még történt egy érdekesség ezen az olimpián, ezt 50 évvel az olimpiai győzelem után Buzánszky Jenővel készítettem egy interjút, és azt mondta, hogy itt ezen a Helsinki olimpián fordult az elő, hogy a magyar csapat tagjai életükben először ittak Coca-Colát. És megkóstolták, volt automat, vagy üvegén, már nem tudom Jenő bácsit idézni szó szerint, és azt mondta, megkóstoltuk. Öcsi is belekóstolt, és azt mondta, hát azért inkább ígyunk egy fröccsöt.
2: Itt egyébként az olimpiai döntő az azért is érdekes, mert hogy Puskás az első fél időben kihagyott egy büntetőt. Nem is játszott igen. jól, elvileg a krónikák szerint. Mégis ő lőtte az első gólt a 71. percben. Ez egy kifejezetten szívós jugoszláv válogatott volt, amelyben például Rajko Mitić, a szerbek legendája, akiről nemzeti stadiont neveztek el, ott volt a csapatban a pályán.
1: Igen, hát ez érdekes, hogy öcsi bácsi, amikor nem játszott jól és kritika érte, akkor is azért egy gólt szerzett egy olimpiai döntőn, tehát ez mindent elmond a tudásáról. Az a fájdalmam, hogy ugye sokukkal találkoztam én mondjuk személyesen 80-as évek végén, 90-es évek elején, de igazából erről a generációról nyilván személyes élményem nincsen az elmesélések, elbeszélések alapján, de hát az aranycsapat legendája az tényleg elképesztő. Tehát az azért mindent elmond, hogy amikor akár öcsi bácsi Puskás Ferenc edzőként beszállt az edzéseibe, vagy tényleg amikor Ausztráliában mai napig legendák övezik, hogy ahogy bemutatta a rugó technikáját, hogy olyan virtuóz megoldásokat mutatott be edzésen, vagy 10-ből 10-szer berúgta a labdát a pipába, a vinklibe, ahogy kell, és tényleg fogadásokat nyert ezzel. Szóval sokan, amikor látnak ilyen régi mérkőzés felvételeket, akkor legyintenek rá, hogy hát akkor még kocka volt a labda, meg egész más, meg a mai futball. Kétségtelen tény, hogy a mai futball, meg az akkori futball nem összehasonlítható. De akkor ők voltak a világ legjobbjai egyrésztről, másrésztről képességeket, tudást tekintve elképesztő technikai tudással rendelkeztek.
2: Következzen a második helyezett.
3: A második az 1938-as VB döntő.
2: A harmadik világbajnokság döntőjében a címvédő olaszoktól 4-2-re kapott ki a Dicz Károly vezette magyar válogatott Párizsban, és hát ez mondhatni, hogy egy csillogó ezüstére, még akkor is, hogyha tényleg nagyon közel voltunk ahhoz, hogy világbajnokságot nyerjen a magyar válogatott, de itt mégiscsak a túloldalon egy korszakos csapat állt, a címvédő, és ez az olasz csapat, amely akkor a legkorszerűbb futballt játszotta, Vittorio Pozzo vezetésével, de hogyha itt a két világbajnoki döntőt kell összevetni, akkor talán az 1938-as az, amikor kevésbé keserű a szánk íze.
1: Igen, talán ez volt az a világbajnoki döntő, ahol nem számított akkor a kudarcnak az ezüstérem se. Tehát ahogy említetted, a korszak meghatározó válogatottja, a címvédő ellen történt, tehát ez nem egy akkora évszázados fájósebb, mint a listánk élén található, tehát nyilván sajnos a kor miatt annyira régen volt, hogy nagyon-nagyon kevés személyes elbeszélést hallottam én is a mérkőzéssel kapcsolatban, de korán sem övezi akkora legenda, nem volt akkora népfelzúdulása a mérkőzés után, nem volt akkora érzelmi hullámvasút ennek a válogatottnak a szereplése, de hát az kétségtelen tény, hogy Magyarország két VB döntőt is járt, és hogyha talán az egyik meg lett volna, akkor bármilyen szinten, évtizedeken át, vagy akár mostanában sem kezelnének úgy minket. Tehát presztízsbe, sportdiplomácia tekintetében mégiscsak egy volt világbajnokként beszélnének róla.
7: Eleve talán a világbajnokságnak ugye ez a harmadik VB volt összesen, nem volt akkora rangja, nem volt akkora világesemény, viszont először jelentkezett az talán a magyar futballban, ami rendszeres, azóta is, hogy hát azért vesztettünk, mert rossz volt az összeállítás. Tehát itt ugye Turai, Toldi és Korányi szerepét, illetve hiányával magyarázták, hogy pont elsősorban Toldi olyan játékos, aki az olaszok ellen nagyon jól tudott volna játszani, mégsem válogatták be. Igen, most megnézve ugye a foci VB-k története 1930-tól íródik, hogy hány ország nyert világbajnokságot, hát nem ártott volna föliratkozni. Talán már akkor, de a fájónál is van fájóbb.
2: Mielőtt megismernénk a magyar labdarúgás történetének legfontosabb mérkőzését, azelőtt fegyük át újra, hogy hogyan alakult eddig Bene Ferenc és Hajdú B. István közös listája.
3: A tizedik a 2016-os magyar-osztrák, a kilencedik az irapuátói katasztrófa, a nyolcadik a marseilli tragédia, a hetedik a Ferencváros VVK győzelme, a hatodik a 6-3, az ötödik a brazil verés Liverpoolban, a negyedik az 1964-es olimpiai döntő, a harmadik az 1952-es olimpiai döntő, a második az 1938-as VB döntő, A magyar labdarúgás történetének legfontosabb mérkőzése az 1954-es világbajnoki döntő.
2: A történet az mindenki előtt jól ismert, az aranycsapat világbajnoki döntője, amelyben mintha minden összeesküdött volna ellenünk, az első 10 percet leszámítva. 2-0-ra vezetett a magyar válogatott, egyenlített előbb az NSK, majd fordított is, és aztán volt még egy puskás gól, amit nem adott meg a játékvezető, de ez tényleg az a világbajnoki döntő, ami az egész futballunkat meghatározza, most már ugye 1954, több mint 70 éve, de mégis ez a Berni VB döntő szerepel nálatok a közös lista első helyén. Volt kérdés azt illetően, hogy ez lesz az első?
8: Ez 3 másodperces konszenzus volt.
7: Ennek a csapatnak világbajnoknak kellett volna lennie. Ezt az ellenfelet, az NSK-t 8-3-ra megverte ezen a világbajnokságon. Nálunk játszott a világ mondjuk 10 legjobb játékosából legalább 4. Mert világklasszis volt Puskáson kívül, azért Bozsik is, Kocsis is, Cibort is, Hidegkutit is ide lehet sorolni, és akkor nem is 4, hanem 5. Hidegkuti Nándorral beszéltem én jóval az nagyjából a 90-es évek közepén egy műsor felvételén, és akkor azt mondta, azért mondom, jóval, tehát az 54-es VB döntő után, jóval később, és azt mondta, hogy még mindig előfordul, pedig eltelt ahhoz a mérkőzéshez képest majdnem 50 év, de 40 biztosan, hogy lázálmai vannak. Fölébred, át van izzadva a pizsamája, mert eszébe jut minden. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogy egyszer volt alkalmam egy német filmben szinkronizálni, pontosabban alámondóként szerepelni, ahol ez a döntő szerepelt, és olyan filmkockákat láttam erről a döntőről, amit magyar televízióban soha, egészen elképesztő mennyiségű és minőségű helyzetet hagyott ki a magyar válogatott. Tehát olyan szinten álltunk a németek fölött, hogy ez csak gólokban nem mutatkozott meg.
8: István gondolatát folytatva, az az érdekes ebben a mérkőzésben, hogy nyilvánvalóan tisztában vagyok vele, hogy ez egy hatalmas kudarc, és nem fogjuk megnyerni a mérkőzést, annak ellenére, hogy századszorra nézem vissza az összefoglalóját, de az István által említett rengeteg kihagyott helyzet. Tehát az, hogy a mérkőzés elején nagyon-nagyon simán 2-0 arányban vezet a válogatott. Utána Grosics kapus támadásától kezdve olyan körülmények, ami alapján lett a német fordítás, de hogy még 2-1-nél is, meg 2-0-nál is micsoda gólhelyzetei voltak a válogatottnak, és nem utolsó sorban Puskásnak nem adták meg egy egyértelműen szabályos gólját sem. Szóval annyi és olyan körülmények voltak ellenünk, ami elképesztő. A másik pedig, hogy a németek már a mérkőzés előtt örültek annak, hogy esik az eső, mert pontosan tudták, hogy olyan az akkori legmodernebb technológiával készült cipőik vannak, olyan stoplikkal, ami talán az egyetlen esélyük lehet, de egyértelműen megnövekedett eséllyel szálltak bele ebbe a döntőbe, azáltal, hogy a magyar játékosok sajnos csúszkáltak a nedves, felázott talajon. Ez megint csak, hogyha száraz talajon lett volna a mérkőzés, akkor megint csak meggyőződésem, hogy a miénk nyertek volna.
2: Még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ma ez a találkozó miben érezteti a hatását? Mert hogy ez a legfontosabb a ti listátokon.
8: Szerintem évtizedekre, hát úgymond visszavetette a magyar futballt. Egyrésztről, másrészt sohasem fogjuk megtudni, hogy milyen lehetőségeket adott volna a magyar labdarúgásnak, mint sportdiplomácia, mint pedig kulturális szinten, amennyiben bekerülünk abba a szűk körbe, amit úgy hívnak, hogy világbajnok országok.
7: Hát arról nem beszélve, és ez nyilván nem ennek a műsornak a témája, hogy ez hihetetlen nagy dolog volt Németország számára. Tehát a második világháború után 9 évvel labdarúgásban világbajnokok, úgyhogy 8-3-ra kikaptak az első meccsükön tőlünk, és megverik a 4 éve veretlen magyar aranycsapatot. Ez nekik is felfoghatatlan. És ez volt az a meccs, amit ha még 10-szer újra játszanának, soha nem ez a végeredmény születne.
2: Bene Ferencnek és Hajdú B. Istvánnak köszönöm, hogy összeállította a közös listát a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzésében.
8: Köszönjük szépen, hogy itt lett.
2: Én pedig a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
5: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Asszó, a Nemzeti Sport Rádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
13: Ez itt az Asszó, a Nemzeti Sport Rádió vívó magazinja, és nagy szeretettel köszöntöm állandó szakértőnket, Fodor Kendét, aki a Vívó Szövetség, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója, és korábbi nagyszerű kardvívó, ezt mindig elmondom, de hát olimpiai helyezett, illetve világbajnoki érmes. Szervusz, köszöntelek!
14: Szia, köszönöm az újabb meghívást és a bemutatást.
13: Európa-bajnokság után vagyunk, és világbajnokság előtt. Az Európa-bajnokságot a magyar csapat 4 éremmel zárta, aranyat is sikerült szerezni, ezt a férfi kard válogatott érte el, az ezüstöt a női párbajtőr csapat, és 2 egyéni bronzérem, Szatmári András férfi kard, illetve Muhari Eszter női párbajtőr. Mindegyiknek nagyon örültünk természetesen, és mindegyik egy bravúros teljesítmény a maga nemében. Adódik a kérdés, hogy félig tele a pohár, vagy félig üres, mit mondasz mindenre?
14: Félig tele, ugye Bockó Gábor szövetségi kapitány úgy nyilatkozott korábban, hogy 3 csapat éremmel lenne elégedett, ugye ebből 2 megvan, egyébként a harmadikhoz is eléggé közel álltunk, ugye 2 nagyszerű egyéni eredmény született, és nagyon sok versenyzőnk 5-től 8. helyig végzett, sőt, kifejezetten voltak olyan szakágok, ahol ennél sokkal több is lehetett volna, most nem ez dobta a kerék. Én azt gondolom, hogy vannak benne kifejezetten jó eredmények, és vannak olyan szakágok, ahol lehet hiányérzetünk, vagy legalábbis a reményeinkkel szemben más eredmény született. Itt újra kell keretezni a helyzetet, azt kell mondanunk, hogy hagytunk bent lehetőséget a következő évre, hogy amikor rendül az olimpiai kvalifikációkor pluszpontokat szerezzünk, az egy jövőbeni lehetőség. Aki most elővégzett, ő neki annyival könnyebb, hogy gyakorlatilag ezzel a plusszal tud belemenni ebbe a kvalifikációba.
13: Igen, és azért is tettem fel így a kérdést, mert voltak olyan szakágak, ahol számíthattunk volna a jobb helyezésekre, ilyen például a férfi párbajtőr, de volt olyan is, ahol viszont kiugró a helyezés, talán nem várt, bár azért az előző szezont figyelve folyamatosan ért el a jobbnál jobb eredményeket a női párbajtőr válogatott, és ez most így kicsúcsosodott gyakorlatilag az Európa-bajnokságon a döntővel.
14: Igen, ha Bockó Gábort megkérdezte, vagy engem megkérdezte volna, hogy szerintem beszéltünk is erről, hogy a párbajtőrben a férfi vagy a női csapat fog érmet hozni, akkor biztos, hogy azt mondtuk volna, te is, meg én is, meg szinte mindenki, hogy a férfi párbajtőr szinte tuti, itt maximum csak a színét kell, reméljük, hogy minél fényesebb lesz. A női párbajtőrre meg azt mondtuk volna, hogy reményeink szerint érmet szerez a csapat, ugye ez megfordult. Én azt gondolom, hogy egy nagyszerű meglepetés volt a női párbajtőr csapat eredménye. Muhori Eszter gyakorlatilag vitte ezt a csapatot, és nagyon jól tudtak a lányok mellé tenni azt, ami az ő dolguk volt. Most azért én azt gondolom, nem megbántva bárkit is, hogy Eszter ennek a csapatnak alapvetően az éke, és ő viszi itt a prímet, de a másik három lány nagyon jól szerepelt, és jól tették azt a Unterman munkát, ami ahhoz kellett, hogy ez a nagyszerű eredmény megszülessen. Itt a jövőben valószínűleg az lehet a cél, hogy ne csak Eszteren legyen ez a plusz, hanem a lányok minél többet el tudjanak ebből hozni, de ha itt tudunk előre haladni, és itt tud ez a csapat fejlődni, én azt gondolom, hogy nagyszerű lesz. Férfi párbajtörnél hiányérzetünk lehet, ugye ők is nyilatkoztak erről, hogy egy picikét, mintha a motiváció, mintha a csapat kohézió, a lendület úgy az úgy hiányzik, vagy legalábbis nehezen találják. Én azt gondolom, hogy egyébként két olimpia között félúton ennek talán még oka is van, vagy legalábbis normális, hogy egy ilyen helyzet kialakul, de inkább most, mint a kvalifikáció végén jöjjön ez a üres járat. Én azt gondolom, hogy fogják ezt a fiúk javítani, úgyhogy nem tartok attól, hogy ez egy hosszú folyamat lenne.
13: Beszélünk még részletesen a csapatversenyekről, de előbb az egyéni, méghozzá kezdjük a kardozókkal, férfi kard egyéniben Szatmári András harmadik helyen zárt, és újra ott van az élvonalban a vívók között. Rab Krisztián hatodik lett, Szilágyi Áron pedig a tizedik helyen végzett, és Dallos Benedek 36-ként zárt ezt, tehát a férfi kard egyéni, amelynek a döntőjét két francia vívta egymással, Jean-Philippe Patrice, illetve Szatmári András legyőzője, Maxime Pianfetti.
14: Ugye a franciák egyeduralma, vagy legalábbis ez a nagyon erős francia hegemónia azért kint is látható volt. Én azt gondolom, hogy a verseny előtt a férfi kardra, ha neveket nem kell mellé tennem, akkor nagyságrendek ez az eredmény abszolút. Tehát az, hogy top 4-ben, top 8-ban járon döntőbe jutásért, és egy fiatal bemutatkozó is egyébként jól vívott. Én azt gondolom, hogy ez egy elfogadható végeredmény. Az, hogy ki tesszük az adott eredményhez, az egy másik kérdés. Illetve én azt gondolom, hogy az igazán nagy dolog az, hogy Szatyinak hosszú idő után most újra van eredménye, meg tudja saját magát erősíteni az edzőjének, és neki is egy visszajelzés, hogy az a munka, amit beletesznek, az annak van értelme, lehet ezzel eredményt elérni. Ugye ő kikerült olimpia után a 16-ból egy hosszabb pihenő mindenféle egyéb dolog miatt. Ugye neki most vissza kell küzdeni magát ebből a top 16-ba, ami nagyon másképp működik a nemzetközi versenyeken. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó visszajelzés neki, hogy amit csinál, az jó. Továbbra is kitartóan kell dolgozni, és vissza fog tudni kerülni, én azt gondolom, az olimpia előtt ebbe a 16-os körbe.
13: És aztán a férfi kard csapattal is szerzett érmet Szatmári András, úgyhogy Muhari Eszter mellett a legsikeresebb vívója volt magyar szempontból ennek az Európa-bajnokságnak, sőt, hát hogyha az érmek színét nézzük, akkor pedig a legsikeresebb, hiszen bronz és arany. A csapatversenyhez mit szólsz? Én azt láttam a vívóinkon, hogy eddig is jellemző volt az, hogy tudnak egymásért küzdeni, de ez most még fokozottabban igaz volt. Egy nagyon jó szellemű, jó mentalitású válogatottat láttam a Páston, és egy nagyon erős román válogatottat, akik fiatalok, és rájuk nagyon figyelni kell a jövőben, de sikerült a döntőben őket 45-43-ra legyőzni.
14: Nagyon meggyőző volt a csapat. Ugye sok versenyt láttunk együtt, akár itthon, akár külföldön néztük. Onnan lehetett látni, hogy valami nagyon jól működik, hogy kevesebb volt a reklamáció, kevesebb volt az értetlenkedés, kevesebb volt az a plusz, ami néha rengeteg energia elég, hanem egyszerűen csak vívtak a srácok. Ki jobban, ki kevésbé jobban, hol adtunk tust, hol kaptunk, ugye nem 45-0-ra kell nyerni. De nagyon jól működött a csapat, ugyan az elején hátrányba kerültünk, de mérkőzésről mérkőzésre hoztuk vissza, ugye az utolsó előtti mérkőzésben már két tus előnyben voltunk, ami azért nagyon kellett a végére. Jól működött a csapat, jó lenne, ha ezt az érzést a srácok el tudnák tenni, erre emlékeznének, akár ezt érdemes megnézni videón is, mert jó volt látni, hogy csapatként üzemeltünk, és nem feszültünk, nem verekedtünk, nem kötözködtünk, nem akartunk mindenkit meggyőzni, úgyhogy egy jó csapatküzdelmet láttunk, egy olyan fiatal román csapattal, amit azért én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell velük foglalkozni, mert biztosan sokszor lesznek még az élmezőnyben.
13: És a siker értékét növeli, hogy címet védett a férfi kard csapata az Európa-bajnokságon. és ráadásul az elődöntőben a világbajnoki aranyérmes olaszokat sikerült viszonylag simán legyőzni 45-36 arányban. Hogy érzed, nem Csik Zsoltnak a munkája, aki ugye most már lassan 2 éve irányítja, az olimpia után gyakorlatilag vette át a kardválogatott irányítását. Szóval az ő munkájának a lenyomata mennyire látszódik most ezen a kardválogatotton?
14: Amit lehet látni, ugye a Zsolt nagyon nehéz helyzetben van, hiszen a férfi kardtól mindig elvárják az eredményt, viszont az sem titok, hogy fiatalítanunk kell. Tehát, hogy mi alapvetően egy idősebb csapatunk van, és a fiatalokat be kell építeni, de hogyan építsél be a fiatalokat, hogy megismerjen az eredmény. Ez a kettősség az, amit meg kell oldani. Én úgy látom, hogy a Zsolt ezt szervezi, próbál minden lovat megülni, vagy minden lovon ott lenni, ez hol kevésbé sikerül, hol sikerül. Ami látszik, hogy alapvetően a kardnak, a magyar kardnak a klasszikus részét sikerült megőrizni, látszik, hogy jó úton vagyunk, tehát sem fizikailag, sem technikailag nem vagyunk lemaradva, azt, amit a modern magyar kardvívás képvisel, az működik. Én azt gondolom, hogy jó az irány, ezzel együtt még a feladat az továbbra is megáll, hiszen nem csak olimpiai, hanem 3-4 vagy 5-6-8-10 évre előre kell gondolkozni, és ennek az alapköveit kell most neki letennie.
13: Női párbajtőr egyéni, szintén érem, Muhari Eszter bronz, egy hihetetlenül nehéz ágon ment végig. Ott volt gyakorlatilag a későbbi Európa-bajnok francia csapatból 3 vívó is, meg Eszter, és a franciák mind mögötte végeztek. Ez már önmagában egy nagyon szép dolog. Végül aztán az elődöntőben kikapott attól a Léhisztől, akit ezt megelőzően Kolumbiában, Medellinben legyőzött, szintén elődöntő volt azon a nemzetközi viadalon, szóval Léhiszt is le tudja győzni, de itt az Európa-bajnokságon az észt bizonyult jobbnak. Eszternél végül ugye az észt lett az Európa-bajnok, Eszter pedig a bronzérmes, ez az egyetlen veresége van. Mit szólsz mindenhez?
14: Igen, Eszter nyilatkozta is, hogy ebben az évben már többször találkoztak, hol az egyik nyer, hol a másik nyer, úgyhogy egy ilyen klasszikus párharc kezd kialakulni. Én azt gondolom, hogy nagyon jól látni azt a fölfele ívelő pályafutást, amit az Eszter gyakorlatilag az olimpia óta folyamatosan fel tud építeni, amit össze tud rakni. Ugye most már egy amerikai diplomával gazdagabb, visszajött, jól építi a versenyeit, folyamatosan megbízhatóan hozza az eredményeket, és köré is kezd kialakulni egy olyan fiatal társaság, aki hosszú távon újra a női párbajtört, ugye a világ élvonalába repítheti. Elképesztő az Eszter, hogyan áll hozzá, hogyan tudja ezt vinni, hogyan tudja a terheket kezelni, én azt gondolom, hogy jó látni ezt, és én azt gondolom, hogy ebből a többiek is tanulhatnak. Nem akarom nagyon terhet rakni rájuk, én remélem, hogy ez így megy. Én azt gondolom, hogy a női párbajtőr eredmények abszolút a meglepetés kategória, pozitív meglepetés kategória az Európa-bajnokság tekintetében.

0: bajnoki címvédők, ez is sikerült. Majd aztán a döntőben, bár a franciák jobbnak bizonyultak, de Esternek az egyéni világbajnok Candace Sami ellen volt egy olyan asszonya, amit 10-1-re nyert meg, szóval aki eddig nem ismerte a nevét, Muhari Esternek most megismerte, és aki látta vívni, az biztos, hogy azt gondolja, hogy igen, 100 szemese után ismét van egy világklasszis női párbaj tőrözön.
1: Egész biztosan a franciák nem tapsikoltak örömükben, mikor látták az egyéniben, hogy Ester ott van, és az is nagyon fontos, hogy ezután az egyéni után ugye a franciák a vívót, hogy azért ez emlékeztek a francia lányok, hogy a Ester ugye gyakorlatilag elpáholta őket. Én azt gondolom, hogy a női párbajtőr csapat eredménye nagyon jó, fantasztikus eredmény, mindenki helyén kezelte azt, hogy a csapatban mit kell csinálnia, mennyit kell csinálnia, hogyan kell vívnia, mi a taktika, jól rakta Csobó Dominik össze ezt a rendszert, és ennek ez az eredménye, én csak azt kívánom, hogy ez így folytatódjon a világbajnokságon is.
0: És egy kicsit még beszéljünk a többi hölgyről a döntőben. Büki Lili, Borsodi Emma is tagja volt, valamint Nagy Blanka ennek az ezüstérmes csapatnak.
1: Nagyon fiatal csapat. Mindenki a nemzetközi mezőnyben egyénileg elkezdte már a körmeit fényezni, vagy legalábbis élesíteni. Én azt gondolom, hogy ez az Európa bajnokság ahhoz lehet jó visszajelzés, hogy ezt a munkát kell folytatni. Az együtt, hogy egy világbajnokság az egy picikét nagyobb falat, de hogy jó az irány, az egész biztos.
0: És akikről még nem esett szó, a férfi tőrözők, mert hogy a férfi tőrözők is igencsak jó teljesítményt nyújtottak, ugyan csapatban nem sikerült a négy közé kerülniük, Dósa Dániel, Szemes Gergő, Tóth Gergely, Mihályi Andor ötödik helyen zártak, egyéniben sem, de egyéniben talán még közelebb voltak hozzá, mint csapatban, ráadásul nagy büszkeséggel töltött el minket, hogy a 16 közé mind a négyen bejutottak az egyéni versenyben, ez óriási
1: nagyon
0: eredmény.
1: Nagyon régen volt ilyen, a férfi tőr az a része, hogy nem félig, hanem háromnegyedik tele van a pohár, mind egyéniben, mind csapatban, ugye sajnos nem sikerült a négybejutás, de a hátsóágon, gyakorlatilag a helyosztokon ötödik helyen végeztek, egy picit talán elfáradtak, egy nagyon fiatal csapatról van szó. Én azt gondolom, hogy Szemes Gergő és Dósa Dani viszi alapvetően a prímet, de a másik két srác nagyon jól mellé tette, Mihály Andor elképesztően vívott, és Tóth Gergő is oda tette magát, tehát hogy egy nagyon-nagyon jó csapat, egy nagyon pici szerencse, vagy egy nagyon kicsi plusz hiányzott most, ha ezt visszakapjuk, vagy megkapjuk a VB-n, azt gondolom, akkor ezt az EB-t senki nem fogja már úgy sajnálni. Közel voltunk ahhoz, hogy az előző évi nagyszerű eredménynél szebb eredményt érjünk el, de hát a sport az ilyen, úgyhogy reméljük, hogy amit most nem adott oda, azt később ki tudjuk venni.
0: Voltak itt óriási győzelmek, tehát például Mihály Andor, Guillaume Bianchi ellen, az egyik legjobb olasz vívó.
1: Andornak napja volt, tehát.
0: Kirill Borodácsevet kiejtette, Szemes Gergő, tehát ezek elképesztően nagy eredmények.
1: Itt, ami nagyon fontos, ugye én is, amikor akár a tanítványommal dolgozom, hogyha valamit egyszer meg tudsz csinálni, azt meg tudod többször is csinálni, tehát hogy ha egyszer sikerül ilyen mérkőzéseket lehozni, ilyen győzelmeket, akkor el kell, hogy higgye egy versenyző, hogy erre többször is képes. Arra kell emlékezni, hogy ez milyen attitűddel, milyen összeállással, mi történt, hogyan tudta elérni ezt az eredményt. Én azt gondolom, hogy ezek nagyszerű visszajelzések, hogy jó az út, az a feladat, hogy ezt minél többször lehessen reprodukálni.
0: Egyéniben a legjobb Dósa Dániel 6., Mihály Andor 7., és Tóth Gergely 13., Szemes Gergő pedig 14. Gratulálunk nagyon a férfi tőrözőknek, és tényleg sok sikert a világbajnokságon, mert arra is képesek lehetnek, hogy ott valami nagyot alkossanak ők is. De a férfi párbajtőr már azért itt az adás elején szóba került, hogy főleg a csapatban többet vártunk tőlük. Az minden esetre egyéniben szép dolog, hogy András Fitibor a 6. helyen zárt, ami pedig a többi egyéni helyezést illeti, Koch Máté a 13., Nagy Dávid 21., Siklósi Gergely 41.
1: Igen, egy picikét többet reméltünk. Én azt gondolom, hogy a teljesen normális, hogy két nagy világverseny között, és most az olimpiáról beszélgettünk, van egy olyan időszak, amikor ez nem csak hegymenet, és nem csak konfetti és tűz.

0: játék, valószínűleg némi nemű fáradás vagy motivációs problémákat kell megoldani, de én hiszek abban, hogy olyan kiváló szakemberek, olyan edzők vannak a csapat körül, kiváló versenyzőink vannak, akik egyébként egész évben hoztak világkupánkon fantasztikus eredményt, tehát nem arról van szó, hogy elfejtettünk vívni, hanem meg kell nézni, hogy hogyan lehet az időzítést, a forma időzítést pontosítani, hogyan lehet nem csak fizikailag, hanem fejben is a legjobban szerepelni egy versenyen. Ez most feladat, de meg kell oldani, és meg is fogják oldani.
1: Egy kicsit ugrálunk, ugye kimaradt a női tör, de ne felejtsük el őket. Elsősorban ugye Pásztor Flóra miatt mondom, hiszen ő is jól teljesített, egyéni ötödik, de Papp Jászmint is ide sorolhatnám, aki ott volt a nyolcban hetedik, tehát két női töröző a negyed döntőben egy Európa bajnokságon, ez is egy
0: nagyon régen volt ilyen. Igen, Papp Jászmint úgy, hogy első felnőtt Európa bajnoksága, és Flóra esetében pedig egy végletekig kiélezett mérkőzésben egy tussal kapott ki. Ugye nem illik azt mondani, hogy bíró vagy nem bíró, olyan ítélettel, amit ha a vívásban szokták mondani, az adhatom ide, adhatom oda kategória. Sajnos most nem az a döntés született, hogy nekünk adták. Tehát nagyon közel voltunk. Én azt gondolom, hogy az egyéni eredmények kifejezetten jók voltak. A csapat az kevésbé lett erős, de ott is látszik a fejlődés. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fiatal csapat kezd összeállni, és nagyszerű eredményeket, részeredményeket mutatnak a lányok. Remélhetőleg ezek a részeredmények előbb-utóbb egy egységes csapat eredménye is össze fognak állni.
1: Kondrics Kata 28., Lukovics Dóra 33., és amit a végére hagytam, az a női kard. Ugye itt is lehetett volna érem, egyéniben is, illetve csapatban is, csapatban ráadásul a bronzéremért vívhatott is a női kard válogatott. Viszont azonban az olaszok jobbnak bizonyultak, mint korábbi kardozó, hogy láttad ezt az olasz-magyar bronz asszót? Battai Sugár Katinka, Spíz Anna, Szűcs Luca, Pusztai Liza, ez volt a magyar csapat az EB-n.
0: A párbajtő, férfi párbajtő mellett nekem ez a másik, ami olyan picikét a reményeimhez képest másképp alakult. Én azt gondolom, hogy ezt az olasz csapatot ezt nekünk meg kellett volna vernünk. Tehát, hogy az idei egyéni eredmények alapján én azt gondolom, hogy jobb eredményekkel rendelkeztünk, és nagyon sokáig úgy is nézett ki, hogy ezt hozni fogjuk. Ami figyelmeztetésre ad okot, az ugyanaz, ami előtte akár az orosz csapattal is történt, hogy a csapat küzdelem háromnegyedét, vagy a kétharmadát nagyszerűen lehozzuk, és az utolsó két asszóban egyszerűen elolvadunk. Annyira, hogy szinte utána nagyon jelentős 5-6 tusos vereség lesz a vége. Ez egy feladat, tehát én azt gondolom, hogy megint nem arról van szó, hogy tudnak-e vinni a lányok, nem tudnak vinni, a lányok. Ez egy komoly feladat, hogy hogyan lehet a figyelmet hosszabban fenntartani, vagy hogyan lehet ezt asszorról-asszorra továbbvinni, illetve hogyha vált az ellenfél, mert itt azért ez is benne van, akkor ezt időben le tudjuk reagálni.
1: És itt is egyéniben volt két magyar a nyolcban, Szűcs Luca és Battai Sugár Katinka.
0: És megint, itt megint azt tudnám mondani, hogy félig tele vagy háromnegyedik tele van a pohár, mert ugye nagyon közel voltunk, hogy érmet szerezünk. Ugye ez a legerején beszéltünk róla, hogy alapvetően nem voltunk messze attól, hogy akár a legsikeresebb nemzet legyünk az Európa-bajnokságon. Ezek a pici nüanszok most nem hozzánk jöttek. Ezek mind olyan pontok, amelyek a kvalifikációra bent maradtak, és van lehetőségünk jövőre kiszedni. Én azt gondolom, hogy így kell hozzáállni, és akkor ezzel kell tovább menni a világbajnokságra.
1: Ha már az éremtáblázatot említetted, a magyar csapat összességében odafért a dobogóra, egy arany, egy ezüst és két bronz, megosztottan az oroszokkal, mert ők is ugyanígy zártak. Előttünk a franciák, három arany, öt ezüst, két bronz, mint rendezők, azért ezt lehetett várni, hogy jól teljesítenek. Viszont a franciáknál is több aranyat szereztek az olaszok, ugye ők is hagyományos vívó nemzet, négy arany, egy ezüst, két bronz ezen az Európa-bajnokságon a mérleg.
0: Nagyon-nagyon meggyőző volt a csapat. Én azt gondolom, hogy továbbra is mondhatjuk, ugye, hogy ez a négy ország, tehát Franciaország, Olaszország, Magyarország, illetve az orosz ország Európában a domináns. Van egy-egy olyan érem, amely ilyen-olyan nagy nemzethez le lett osztva, de alapvetően egy nemzet vivorét azt mutatja meg, hogy több szakákban hány versenyzőt, vagy akár a csapat eredmények mit tudunk mutatni, meg abban ezek az eredményeket megnézni, meg azt gondolom, hogy egyébként nem állunk olyan rosszul, tehát, hogy nem csak egy-egy versenyzőnk vív jól, hanem legalább 3-4 jó versenyzőt össze tudunk hozni, ez pedig nagy eredmény. Én azt gondolom, hogy ezek jó előjelek a világbajnokságra. Ha a világbajnokságon ugyanezt hozzuk, én azt gondolom, hogy nem lehetünk szomorúak.
1: Ez kétségtelen, de összességében, ha számszerűsíteni szeretnéd, te mivel lennél elégedett? Mint a Vívó Szövetség sportigazgatója.
0: Én azzal, hogy mindenki időben kiutazik, mindenki minden rendben lesz, ugye mi sportigazgató, ez tartozik hozzám, mindenki eljut a versenyre, nagyszerűen szerepel, hazajön, és utána elmegy pihenni. Én azt gondolom, hogy ez a Bocskó Gábor által is meghatározott, egy kicsikét a csapatérmekben kell egy gondolkoznunk, hiszen a kvalifikáció irányába megyünk, tehát ez a három csapatérem mellé egyéni érmek az mindig színesíti, de egy három csapatérem az egy nagyszerű eredmény lenne. Ugye most 2-2-t hoztunk, és nagyon közel volt a harmadik is, tehát megint egy ilyen nagyon pici. Én azt gondolom, ez hozható azzal együtt, hogy azért a világbajnokság egy nehezebb verseny, lényegesen nehezebb verseny.
1: Ha már az olimpiát szóba hoztad, az olimpiai kvalifikációs sorozat majd jövő áprilistól kezdődik. Látsz négy magyar csapatot Los Angelesben?
0: Én azt gondolom, hogy a jelen helyzetben a férfi párbajtőr eredménytől függetlenül abszolút ott lehet, a férfi kard abszolút ott lehet, én azt gondolom, hogy a női kard is, tehát ez a három, én azt gondolom, hogy nem árulok el titkot, hogy ők, az a reményünk, hogy ott lesznek, a női párbajtőr ilyen eredményeket hoz, én azt gondolom, hogy oda
1: érhet. Nagyon szurkolunk nekik.
0: Igen,
1: is.
0: A férfi tör nagyon közel van, a női törnél kellene egy picit olyan áttörés, mint tavaly a férfi törnél, én azt gondolom, hogy a négy meg lehet, az öt egy kis szerencsével, a hat az nagy szerencsével.
1: Az már bravúr lenne.
0: Igen, de ha minden fegyver nem be lesz kint vívunk, ahogy Párizsban is volt, akkor azt gondolom, hogy egyébként nagyszerű eredményt fogunk elérni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon sokan vívnak a világ minden részén, most már nem csak 5-6-7 nemzet osztózkodik az érmeken, hanem legalább 20-25, minden fegyvernemben legalább 20-30 versenyzőt tudok mondani, akár egy világversenyt megnyerhet, tehát hogy nagyon-nagyon erős lett a verseny, nagyon sokan megtanultak vívni, és azért ezt is helyen kell kezelni.
1: Fodor Kendinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a hallgatóknak, nektek pedig a figyelmet. Ez volt az ASSZÓ, a Nemzeti Sportrádió Vívó magazinja. Legközelebb már a világbajnokság kellős közepén találkoztok majd velünk. Addig is kellemes nyarat és jó rádióhallgatást mindenkinek.
2: Ez volt az ASSZÓ, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
2: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
3: Végre valami okosat is csinált Egres.
4: Nekem ez az ember gyanús.
5: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
6: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Szorító sarok.
0: Egyenesek, horgók, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a Szorító sarok a Nemzeti Sport Rádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől.
9: Budapesten az FM 105.9-en.
10: Ez itt a Szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. A mikrofonnal Elpap István. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Jövő héten szerdától szombatig Nyíregyházán a Continental Arénában rendezik meg a 103. paplászló elit országos ökölvívó bajnokságot, az év hazai főeseményét. Négy napon keresztül zuhognak majd a pofonok a nyíregyházi ringben. Jövő héten 18-án szombaton rendezik a döntőket két programban, délelőtt, illetve délután 16 órától. Abban nincsen semmi különleges, hogy a World Boxing 10+10 súlycsoportjában zajlanak majd a küzdelmek a Continental Arénában. Egyébként a Magyar Ökölvívók Szövetsége YouTube csatornáján a teljes országos bajnokság élőben nyomon követhető. Hát ahogy a lenni szokott dacára a nyári időpontnak, szinte mindenki indul, aki él és mozog. Ugye Kovács Richárd, aki kétszeres EB bronzérmesünk és olimpiai ötödik, ő pont nyíregyházi, de ő már nem boxol, mert visszavonult az amatőr bunyótól, és a hírek szerint Veres Roland szintén volt EB bronzérmesünk, 60 kilós sem nevezett, rajtuk kívül azonban mindenki ott lesz. A nyári időpontot elsősorban az magyarázza, hogy szeptemberben Szófiában rendezik a European Boxing, a Nemzetközi Szövetség európai tagozatának első Európa-bajnokságát. Tavaly a Liverpooli World Boxing világbajnokság előtt is nyáron volt Tatabányán az OB. Emmanuel Renzini szövetség kapitány az OB-t kiemelt válogatónak tekinti az év főversenye előtt. A házigazda nyíregyháziak első számú reménysége Petri Mán Milán, aki 65 kg-ban címvédő, harmadszor lehet magyar bajnok, de az ő súlycsoportjában nevezett a tavalyi VB-n még 60 kilósként kubai verő Kovács Kruzító is. Ott lesz a ringben Szaka István, Virbán Gábor, és mindenek előtt a tavaly 16 év után ismét férfi VB érmet szerző Akilo Filip, aki 5-5-ször lehet magyar bajnok. A nőknél Szűcs Szabina már 12-szer lehet bajnok, de boxol Hámori Luca is, Lakotár Hanna vagy Szelecki Lilla, tehát a magyar ökölvívás összes frontembere, és azt se felejtsük el, hogy a márciusi bocskai emlékverseny óta csak külföldi idegenszorítóban vitézkedtek a fiúk, lányok. Brazíliában volt ugye világkupa, aztán Belgrádban, júniusban pedig Ustinad Lábenben szerepeltek kifejezetten jól, most viszont meg lehet őket élőben nézni. Tehát jövő héten, július 15 és 18 között Nyíregyházán a Continental Arena 103. Pap László elit országos ökölvívó bajnokság. Erről, az OB körülményeiről egy kis multidézéssel vegyítve beszélgetek most Balzsai Károllyal, egykori EB ezüstérmesünkkel, aki éppen a Budapesti Honvéd vezetőedzője, de a Magyar Ökölvívók Szövetségében is dolgozik.
0: Szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió ökölvívó magazinja.
10: Időutazással kezdjük, ott vagyunk 1997. decemberében, te mint friss junior EB ezüstérmes és friss felnőtt ökölvívó indultál el életed első országos bajnokságán, akkor voltál 18 éves, én még arra is emlékszem, hogy amikor aztán bajnok lettél, akkor a Nemzeti Sportba deklaráltam, hogy most eddig az volt, hogy Balzsai Károly és ifjabb Balzsai Károly, mostantól idősebb Balzsai Károly, és Balzsai Károly lesz. Nem tudom, a te életedben ez, ennek mekkora jelentősége, hogy felnőttként így rá tudtad rúgni az ajtót a 71 kilós, ugye akkor még az voltál 71 kilós mezőnyre.
11: Igen, hú, jó, sokára vagy nagyon messzire kell visszamennünk. Ugye most a mostani pozícióba így rögzíteni, hogy az a mostani U19-nek felel meg, ugye, mint a junior ifi, ugye az utána meg lecserélve. Tehát akkor ugye U19-es voltam. Már előző évben egyébként, amikor első éves voltam, már akkor felvetődött, és akkor még engedte a szabályzat, hogy elinduljak a felnőtt magyar bajnokságon, ugye 96-ba, de akkor édesapa még azt döntötte, hogy nem, az még egy kicsit korai lenne, úgyhogy várunk még egy évet.
10: Akkor mentél épp föl 63,5 kilóból 67-be, emlékeim szerint.
11: Igen, jobban emlékszem, mint én, ez így volt. Úgyhogy... Igen, elindultunk 71 kilóba, és én már az elején kijelentettem, hogy én azt meg szeretném nyerni. Nyilván azért ott voltak egy páran, akik azt gondolták, hogy ez egy elhamarkodott döntés volt, és nagyon túlzott önbizalommal rendelkezem, de én meg voltam arról győződve, és nagyon bíztam magamban, hogy a 71 kilós magyar bajnoki címet el tudom hozni, és akkor ott mi? Én nem voltam ugye kiemelt, és akkor ugye az akkori nagy bajnokokkal, ez évi bajnokkal, második helyezettel én elődöntőbe tudtam boxolni, sőt előtte ugye tapasztalt, érett felnőtt férfiakkal is meg kellett harcolnom, úgyhogy ha jól emlékszem, én 4 mérkőzés boxoltam, és nagyon jól éreztem magam azon a versenyen.
10: Ugye ott nem egyedül voltál, mert Hidvégi Gyuri pont ugyanabban az évben, ugyanazon a junior EB-n lett ugyanúgy ezüstérmes, mint te. Ő akkor azt hiszem talán 75 kilós volt, és aztán azon a felnőtt magyaron utána szépen ő is el tudott indulni, úgyhogy ez olyan jól nézett ki a magyar box jövője akkor abban a pillanatban.
11: Igen, a Gyurival ugye sokáig, hosszú éveken keresztül így az utánpótlásban ilyen párhuzamosan működtünk. Ugye a magyar bajnokságok, az Európa bajnokság, aztán a felnőtt létünk is, végig mi együtt voltunk. Volt egy hosszabb időszak is, amikor középiskolában osztálytársak voltam, egyenesen pattársak is voltunk, több-kevesebb problémával és kihívásokkal, de mi azt nagyon szerettük, illetve a Gyurival nyilván nekünk ilyen szempontból is más a kapcsolatunk, aki most ugye a bírók között van, és ugyanúgy az ökölhívás mellett van, és ugyanezt szolgálja.
10: Ugye most már jó ideje edzősköz, voltál kapitány is, az milyen, amikor a szorítósorokba ülsz, és mondjuk Hidvégi vezeti a meccset? Mert azért ez nem, mondjuk ha ezt valaki 15 éve mondja, hogy ez így lesz, akkor te sem mondod azt, hogy ez tényleg így lesz.
11: Hát nyilvánvalóan furcsa, de igyekszem azért úgy hozzáállni, hogy ő nem egy olyan társ, és nem egy olyan valaki, akivel már évtizedek óta ugyanazon a úton megyünk kézenfogva, hanem maximális tiszteletben tartom minden döntését, minden működését, úgyhogy szerintem ez ilyen szempontból ott idézelbe félre tudom tenni, hogy se nem kivételezik, se nem túlzott elvárásai vannak akkor így felénk, úgyhogy szerintem ezt így ő is, meg én is teljesen jól tudjuk kezelni, de persze azért, amikor köszöntöm a bírókat, meg ott a ring mellett összetalálkozunk, azért kicsit másképp ölelem meg, mint a többieket egyébként, mert azért persze hosszú-hosszú évek óta mi együtt vagyunk.
10: Ugye a bíróknál nem kötelező, hogy mondjuk boxolói múlt legyen valaki mögött, de szerinted egyébként mennyit számít, hogy valaki a ring másik sarkából is ismeri azt a világot?
11: Én mindenféleképpen azt mondom, hogy nagyon-nagyon nagy előny az, hogy tudják, hogy mire gondol a versenyző, a két ökölvívó, mit miért csinál, mit miért tesz. Az edzőket szerintem könnyebb nekik megérteni, és az ő működésüket, az ő gondolkodásukat. Úgyhogy én azt látom, hogy főleg az elején azért a ringben is sokkal magabiztosabban működnek. A Gyuri is kifejezetten, ha visszatérünk megint a Gyurihoz, sokkal magabiztosabb volt már az elejétől fogva, mint azok a kollégák, akik még akkor léptek be ugye a szorító kötelek közé, de úgy gondolom, hogy ez is ugyanúgy, mint más, tanulható és nem kötelező az. De attól még nem lesz ő kevésbé jó bíró később az évek folyamán, azért mert ő nem boxolt, de az eleje mindenféleképpen szerintem könnyebb és rutinosabban tudnak elkezdeni működni.
10: Na, térjünk át az idei OB-ra, mert ugye a Honvéd képviseletében lesz a jelen hagyományosan erős, több aranyesélyes bunyóst is felvonultató szakosztálya tietek. Mit vársz ettől a Nyíregyházi 4 naptól?
11: Én mindig a legjobb akarok lenni, tehát a srácaimnak is elmondom, és úgy is készítem őket, hogy ez most persze a Bocskai mellett, de azért a legnagyobb presztízzel rendelkező verseny. Tehát egy magyar bajnokság az mindenkinek kiemel. De annyira nem is kell ezt nekik mondani egyébként, mert ők ezt érzik, tudják. És én látom, hogy nem csak a Honvéd, hanem a mezőnynek a jó része úgy gondolkodik, hogy ez egy magyar bajnokság, itt a klubomat képviselem, és ez egy olyan kiemelt verseny, ahol a legjobbamat kell nyújtani, persze utána majd az EB-re, meg különböző nemzetközi versenyekre, mint magyar címeres, mert Magyarországot képviselem, de a magyar bajnokság az mégis egy olyan különleges és kiemelt esemény, ahol olyan teljesítményt kell nyújtani, hogy az emberek így megegyezzék azt a nevet, vagy azt a mozgást.
10: Hány bunyost küldesz a csatába, és nevesítheted is nyugodtan, hogy mit vársz tőlük?
11: 3 lányal és 7 fiúval indulunk, tehát 10-10 versenyzőt indítunk. Ugye a lányok, ők 60 kilóba fognak indulni, mind a 3, mert túl sok fogyasztás, illetve a felerősítés az nagyon messze lett volna. A fiúknál meg ugye 57 kilónál a Virbán Gabinál kezdődik, és akkor onnan fölfelé.
10: Mégiscsak MB bronzérmes, ő az egyik frontembered.
11: Igen, mi a Gabesz, ugye ő stabil a válogatottban is, ráadásul ugye az olimpiai súlycsoportban van.
10: Így van, az sem mindegy.
11: És ugye ott vannak 4 is, akik az olimpiai súlycsoportban vannak. A plusz 91 kilóban nem indítok, meg ha jól emlékszem 65 kilóban indítok, 60 kilóban nem megy versenyzőnk. Úgyhogy vannak fiatalok, vannak tapasztalt versenyzők, fiatal és tapasztalt versenyzők, szándékosan nem emelem most ki, csak azért indítottam a Gabesztal, mert nyilván ő a legrutinosabb.
10: Meg ő a legalul.
11: A legalul, tehát hogy vele indítunk, és akkor én szeretnék azért sok-sok aranyérmet, sok-sok döntőst.
10: Akkor én mondok neveket, Énekes Dominik.
11: Sokat várok el tőlük, úgyhogy mindenki tudja, hogy én a maximumot szeretném, és mindenkitől aranyat várok, és hozza ki magából a legtöbbet.
10: Na, Énekes Dominik?
11: Hát, mondom, mindenkitől aranyat várok, akkor végig mehetünk egyébként, és akkor menjünk. Jó. A lányokkal, ugye ha szeretnéd.
10: Hát pontosan.
11: Ugye a Rábonói, mi Dobos Rebeka, illetve a Budai Vivien, akik hosszú évek óta már, főleg a Rebeka meg a Vivian már a magyar bajnokságnak a résztvevői. A Noémi jó egy évvel ezelőtt igazolt hozzánk, és sokáig ugye a váll problémái miatt nem nagyon tudott ringbe lépni. Most kezdjük óvatosan őt terhelni. Ő fiatal, és meglátjuk, hogy mire megy majd a tapasztalt lányok között. Én bízom benne,
10: Vladislava, ott nevez 60 kilóban?
11: Én úgy tudom, hogy 57 lesz, de lehet, hogy nem fog most lefogyasztani. Ez jó kérdés.
10: Hát csak ugye világkupa ezüstérmesről beszélünk, ez egyik legjobb magyar
11: nőboxoló. Igen, a Vlada, ő most hatalmas szériában van, hál' Istennek, és ugye az Ucina Dabeni tornán is fantasztikusan boxolt, úgyhogy ott lehettem test közelből, és ezt végignézhettem, úgyhogy én nagyon örültem neki, mert nagyonnak szüksége van a nőjökölivásnak a Hámorú utca mellett, hogy más is legyen. És egyre többen leszünk, és ez a lány csapatot, illetve globálisan a nőjökölivást, én úgy gondolom, hogy jól meg tudja húzni. És utána ugye van a 3 lány, akkor van 55 kilóban a Virbán Gabi, nyilván semmi más célja nem lehet, csak az aranyérem. Ugye 60 kilóban nincs versenyzőm, 65 kilóban a volt Kás is, aki már 2 éve velünk van, a Frank Dani, őt is nagyon szeretném, ott a 4 között, de hogyha lehet, akkor a döntőbe látni, bár ott a 65 kiló, én úgy gondolom, az hogy ez elég sűrű már. És
10: azt hiszem Kruzito is oda nevez, Kovács Kruzito, és hát mindenek előtt Petri Mámilán, aki hazai ringben is boxol.
11: Hát akkor egyel még keményebb lesz a feladat, de ezzel nincsen semmi probléma. Szerintem az a jó, hogy a fiatalok ekkora feladatok elé vannak állítva, és ők versenyeznek egymással.
10: Persze.
11: Ugye nekünk mindig az a problémánk, hogy Magyarországon egy, maximum 2 van súlycsoportonként olyan versenyző, aki versenyzik egymással, és valaki meg tök egyedül van, és akkora monopól helyzetben van, hogy akár el is kényelmesedhet. De szerintem sokkal jobb, hogyha hetente, naponta, vagy havonta is azért megméreztetik, egymással a fiatal brigád, és egyre jobb akar lenni. Szerintem a sok-sok ország ezért van előnyben állunk, mert majd a körhívásból, mert hatalmas a konkurencia, és minden nap, minden edzésen meg kell harcolnod a pozíciódért. Itt meg nálunk igazán egyszer vagy kétszer az évben. 70 kiló, igen, énekes Dominik, színvédőként bízom benne, hogy megint behúzza, és egy jó teljesítményt fog nyújtani. 75 kilóba a Hegedű Zsombor, fiatal fiú, tapasztalatlan még, de szeretném, hogyha tudna egy olyan teljesítményt nyújtani, hogy elinduljon majd a későbbiekben olyan úton, ahol több tapasztalattal nagy eredmények várhatóak tőle. 80 kilóba Akilov Filip, nem gondolnám, hogy más célt kéne kitűzni, mint az aranyérem, bár Simon Márkó nagyon jól készül föl, ahogy itt különböző médiákon keresztül látom, és nagyon szeretne jó teljesítmény nyújtani, az a döntőben én úgy gondolom, hogy egy kiváló mérkőzés lesz. 85 kilóba a Krekó Pisti fog idézőjelbe visszatérni, mindenféle sérülés, betegség és mindenféle ilyen problémákkal, démonjaival leküzdve, én bízom benne, hogy egy jó formát tud mutatni, és meg tudja mutatni, hogy ő nem csak egy tehetséges ökölvívó, hanem eredmény is tud lenni. Illetve 90 kilóba a kis Milán Rocco, aki ugye ő a trónkövetelő, tavaly ezüstérmes, és utána igazolt hozzánk, és nagyon sokat dolgozott azon, hogy egyre jobban fejlődjön. Renzini kapitány nagyon szereti őt, bízik benne, és ott a Kislevivel ugye ők is egy idézős versenyt futnak, ami szerintem mindkettőjüknek teljesen pozitív és jó hatással van a másikra, és még mindig U23-as korosztályban is ugye az Európa-bajnokságon a Milán az ott tud lenni, de bízom benne, hogy most itt a döntőbe akár egy fordított eredmény is, mint a tavalyi magyar bajnokság, ugye az a célunk. És akkor azt mondom, hogy a 7 olimpiai súlycsoportból 4 aranyesélyese van a budapesti Honvédnak, plusz ugye a lányok 60 kilóba, tehát azt nehogy kihagyjam, mert meg fognak sértődni, nem?
10: Azt pedig ne tegyék, mert az senkinek se jó. Arról beszélj még egy pár gondolatot, hogy ugye hát júliust írunk, ez régen is néha-néha előfordult nyáron OB, de jellemzően decemberben volt, de már tavaly is júliusban volt Tatabányán az OB, mert Liverpoolban szeptemberben volt a VB, most meg ugye azért is van júliusban Nyíregyházán az országos bajnokság, mert Szófiában EB-t rendeznek szeptemberben. Mennyire látsz el az EB-ig? Nyilván neked több bunyósod is jó eséllyel ott lehet ezen az Európa bajnokságon. Most kiemeltem például Akilov Filipet, mondhatom, aki meglepne, ha nem azt mondanád, hogy éremér utazik erre az EB-re.
11: Hát a Filip ugye azt még kíváncsi leszek, hogy 75 vagy 80 kilóval.
10: Az egy másik kérdés, igen.
11: Fog indulni, vagy szeretné indulni ugye az Európa-bajnokságon. Ugye itt az edzővel, meg edzőjével ugye a Zsoltival, illetve a Renzinivel is még majd egyeztetünk kell, hogy a Filip az hogy lenne hasznos ezen az Európa-bajnokságon, hogyha indulna. Én nagyon messzire ellátok, tehát én már ilyen olimpiai környékén járok, ugye jövőre azért van egy csomó olyan nagy feladat, ami ugye a kvalifikáció, Európa játékok, megint kvalifikáció, és világbajnokság áprilisban, tehát a jövő az nagyon sűrű év lesz, válogatott szempontból is. És ehhez nekünk, mint kluboknak, klubvezetőknek így oda kell tenni magunkat, hogy olyan válogatottat tudjunk kiállítani, mint például most az Ustinad Labeni tornára, hogy sok-sok éremet érhessenek haza a világversenyekről is, és ez úgy gondolom, hogy a magyar körívást ez így viszi előre és tovább.
10: És nyilván nagyon kell figyelni, hogy melyek az olimpiai súlycsoportok, mert ugye nem mindegyik az, mert ott nem 10 plusz 10 van majd Los Angelesben.
11: Igen, azért is mondtam, hogy azért is emeltem ki az előbb, hogy itt a 7 olimpiai súlycsoportból 4-ben ugye a honvédosok azért ott vannak az elején, és ez nekem nagyon nagy büszkeségem, hogy így tudjuk szolgálni a magyar ökölhívást, hogy ezekben a súlyokban, illetve azokon a súlyokon kívül is azért tudunk embert indítani, illetve ott tudunk lenni a eredményesebb csapatok között.
10: Mert ugye a kilom esetében ugye mondtad, hogy 75 vagy 80, hát a, ugye a 80 az olimpiai is új csoport, a 75 van. Nem, illetve Virbánnál ott ki is hangsúlyoztat, hogy 55 kiló, de ugye ott meg az 50 kiló nem olimpiai is új csoport, ahol meg van egy szakapistánk, aki kérdés hogy mennyire képes az 55 kilót majd minőséggel megtölteni, de azért nyilván róla nem szabad elfeledkezni, mert ha olimpiára akar menni, akkor kénytelen 55 kilóba boxolni.
11: Ez így van, és a Pistit azt hihetetlenül sajnálom, mert egy rendkívüli jó eredményekkel rendelkező, jó és tapasztalattal és minden adottsága megvan ahhoz, és vele ez az új súlycsoportváltások nagyon-nagyon kitoltak, főleg az, hogy 50 kiló nem olimpiai súly, az 55 kiló az fizikailag meg súllyal bele tud ő erősödni, meg tud izmos lenni, de olyan méretbeli különbségek vannak már 55 kilóban, hogy a Virván Gabi az jóval magasabb a Pistinél, és a Gabesz is inkább az alacsonyabb, vagy a középméretűek közé tartozik nemzetközi szinten. Tehát, hogy Magyarországon 55 kilóban most jövőre ki fogja nyerni, az egy dolog. De hogy nemzetközi szinten ki tud eredményes lenni, az már egy úgy következő kérdés, és ugye, de ez egy ilyen versenyfutás, tehát ezzel nincsen probléma. Ők is már hát lassan 10 éve, 12 éve, nem is tudom hány éve ugye versenyfutnak, és időről időre összekerülnek, de ezzel sincsen problémám.
10: Mikor költözöl Nyíregyházára jövő héten?
11: Jövő héten mi kedden indulunk, előző nap mi már lekocsikázunk, itt a nagy melegre, meg mindenféle pihenési szempontból, és tekintettel, és lemegyünk kedden, ott csinálunk egy átmozgatást, és szerdától meg teljes erőbedobással ugye már ott a Magyar Bajnokságra koncentrálunk, viszonylag közel tudtam szállást foglalni, úgyhogy még ott a plusz buszozási időt sem kell majd beleszámítani, főleg úgy, hogy egy ring lesz, ha jól emlékszem, és igen, már délelőtt 11 körül elkezdődnek a programok, tehát jó hosszú napoknak nézünk elébe, de én úgy gondolom, hogy az esetek nagy részében a klubok erre az egy versenyre, vagy erre a versenyre készülnek, úgyhogy ott fogunk lenni reggeltől estig, és élvezzük magát a magyar fölhívást.
10: Na hát ez tökéletes zárszó, Bajsai Károlynak, akkor nyilván meg a honvédosoknak egy kalappal az országos bajnokságra, mert ne feledjük, akkor július 15 és 18 között a nyíregyházi Continental Arénában a 103. Papp László Elit Ökölvívó országos bajnokságot rendezik. Bajsai Károlynak még egyszer köszönöm szépen, ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező Ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió Ökölvívó magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás július 8-án szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is számítunk a figyelmükre a következő három órában. Szó lesz labdarúgásról, hiszen teljes lett a negyeddöntőben szereplő csapatok sora az idei világbajnokságon. Visszatekintünk a tegnapi mérkőzésekre, amelyekről hallhatnak majd egy összefoglalót. És beszélünk természetesen a ma kezdődő U20-as kézilabda Európa-bajnokságról is, ahol a magyar csapat célja a legjobb 8-ba kerülés. Hogy erre mennyi esélye lehet Sótonyi László csapatának, kiderül 17 óra után. 4 és 5 óra között természetesen jön majd a Nemzeti Sportkör. Tartsanak velünk a 105.9-en, a nemzetisport.hu-n, az mnsport.hu-n, adásainkat pedig visszahallgathatják a MediaClick-en. És a Hazafutás első órájában is labdarúgásról lesz szó, hiszen itt van már velem a stúdióban Dajka László, korábbi válogatott labdarúgó és edző, aki játékosként tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon résztvevő magyar válogatottnak. Szia, köszöntelek!
4: Én is köszöntöm a hallgatókat is, és titeket is.
3: Hát multidézésre is szeretnélek majd invitálni, illetve nyilván körbejárjuk majd az idei világbajnokságot is. Neked mennyire van időd meccseket nézegetni? Ugye most 48 csapat volt kint ezen a világbajnokságon, és azért az időeltolódás miatt sokszor belecsúsztunk ugye a hajnali mérkőzésekbe. Mennyire tudod követni a mérkőzéseket?
4: Hát igazából megpróbálom a lehető legtöbb mérkőzést megnézni, mert jó mérkőzések vannak. Az elején sok ismerősömmel, hozzáértő edzőkkel, barátaimmal beszélgettünk, hogy milyen lesz ez a 48 csapat, ez a megemelt létszám, és tulajdonképpen ez három hatalmas helyszínen, hatalmas országban, de én azt kell, hogy mondjam, hogy eddig számomra fantasztikus. Úgy a nézők, a teltház, a mérkőzések, és olyan csapatok kaptak lehetőséget most, hogy megmutassák magukat, akik eddig a szűkebb létszám miatt nem tudták.
3: Ez mindig érdekel nálatok, hogy például te is milyen szemmel nézed, aki ugye játékosként is részt vettél korábban egy világbajnokságon, milyen szemmel nézel ilyenkor egy VB-t?
4: Én is labdarúgó edző vagyok, tulajdonképpen természetesen a szakmai oldalát azért nem hagyhatjuk ki. Szakmai szemmel nézem elsősorban, a másodszorban pedig tulajdonképpen egy néző, egy kívülálló, esetleg ha a spanyolok játszanak, akkor szurkoló. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy egy részleteiben nézem a mérkőzést. Vannak dolgok, ami esetleg, ha nem egyedül nézem, beszélgetünk, állást foglalunk, nem jó az a szerkezet, hogy gondolja a szövetségi kapitány, stb. Tehát nagyon jó magyarosan megkritizáljuk a dolgokat.
3: Ez szerint ráadásul spanyol szurkoló is vagy?
4: Igen, mivel Spanyolországban futballoztam 3 évet, így az a az a közeg nagyon közel került hozzám, és természetesen rájuk nem tudok mást mondani, mint annyit, hogy 50 éve a világ élvonalában vannak. Talán az első négyből soha nem jöttek ki, mármint a rangsor, stb., amikor fölállítják a FIFA rangsort, vagy bármit.
3: Hát nagyon sokan egyébként azt mondják, hogy a végső győzelemre is esélyesek.
4: Igen, ők mindig, bár most néztem a mérkőzéseiket, van, mikor jobban tetszik, van, mikor kevésbé. Kíváncsi vagyok majd most, amikor élesedik a helyzet, és ugyanolyan képességű, és tehát nagyon jó képességű ellenfelei lesznek a spanyoloknak, hogy mire mennek, mert itt úgy látom, hogy nagyon-nagyon pici, nagyon apró kis részletek döntenek a mérkőzéseken.
3: Volt egyébként ezen a világbajnokságon eddig, ami számodra meglepetés volt? Vagy ami nagyon megmaradt benned momentum?
4: Hát én negatívummal kezdeném én, hogy például a csehek és a törököknek a szereplése nekem nagyon komoly meglepetés, hogy igazából nagyon gyengén szerepeltek. Annak ellen, hogy a törökök győzelemmel búcsúztak, vagy bármi, de ettől függetlenül többet várt tőlük az ember. Meg még mindig egy picit negatívummal folytatom, hogy hazautazott Németország, hazautazott Hollandia, aztán hazautaztak most a portugálok, akiket végül is úgy gondolom, hogy szakmai szemmel is az első négy, első nyolcba várt az ember. Úgyhogy vannak meglepetések, viszont egy Marokkó, aki letette a névjegyét, és azt mondom, hogy a norvégok, azért az egy meglepetés, hogy ott vannak a nyolc között, de egy kicsit itt a szakmára rátérve pár mondatban, én úgy gondolom, hogy a norvégoknál nem véletlen van ott egy bajnokcsapat, a Bodøglimt, és az félelmetes, amit csinált. Olasz csapatokat ütöttek ki, eljutottak ugyanúgy a elődöntőjön, nagyon messzire jutottak, abban biztos vagyok, és abból a Bodøglimtből most itt van 8-10 játékos, és kiegészülve egy Hollanda. Tehát nem egy rossz csapat.
3: De akkor mit tudnak ők, aminek köszönhetően, ha már említett, hogy a Bodøglimtet is, hogy akár egy ilyen klub is ki tud emelkedni, vagy mit tud most a norvég futball, ami miatt ott vannak a legjobb nyolcban egy világbajnokságon?
4: Én mindig úgy gondolom erre a kérdésre, hogy egy olyan generáció jön össze, mint ahogy náluk is, mint ahogy visszamehetnék nálunk is a Honvédnál, amikor összejött egy generáció, ötször nyertünk bajnokságot, a Fradinára a Nyilasi Tibi generációja szintén sokat bajnokságot, még előrébb a Fazekas Laciék, Újpestje, 7 bajnoki cím. Tehát azt mondom, hogy, és furcsán ilyen érdekes módon megfogalmazva, hogy nem mindegy, hogy egy 6-8-10 éves intervallumban mennyi tehetség születik le éppen akkor, és mennyi fog odaérni. Tehát visszatérve én úgy gondolom, hogy van egy nagyon jó generációjuk, és gondolom, hogy egy jó edző, és ez működik most jelen pillanatban Norvégiában, meg van egy befejező centerük, aki nem véletlenül futballozik a Manchester Cityben.
3: Igen, most egy nagyon sok sztárjátékos kiemelkedő teljesítmény nyújt, hát nyilván várták is tőlük a jó eredményt, meg ugye nézzük azért rúgdossák a gólokat, az ő szerepüket hogy látod, mert akár mondjuk Messi-t is említhetnénk, akár tényleg Holland teljesítményét is, hogy látod az ő szerepüket így a saját nemzeti 11-jükben?
4: Hát végül is én úgy gondolom, hogy én szurkolok nekik, mivel én is csatár voltam, és látom, hogy ezek zseniális futballisták, a Haaland, az Mbappé, a Messi, és sorolhatnánk így tovább. Én úgy gondolom, hogy nagyon boldog vagyok akkor, amikor ezeket a játékosokat boldognak látom. Mert ők nagyon szeretnek gólt rúgni, talán nyerni jobban szeretnek, de gólt rúgni nagyon szeretnek. És tudnak is. És oda is érnek, és el tudják dönteni a csapatuk javára a mérkőzést, bár van olyan szituáció, ismét egy kicsit a szakma, hogy az egész csapat alájuk dolgozik. De ő az, aki be tudja fejezni góllal, mert hiába tesznek oda mást, az esetleg csak 5-ből egyet rúg be, ő meg 5-ből 3-at. Tehát ez a zsenialitás tulajdonképpen.
3: Említetted, hogy ugye már a németek vagy a portugálok búcsúztak a tornától, te mennyire voltál hív ennek a 48 csapatos megrendezésnek? Mert ugye azt nézzük, nálatok 86-ban 24 csapat volt, most ugye dupla annyi, és ehhez képest mondjuk az európai kontinens viszonylag kevés kvótát kapott, szóval hogy látod ezt a helyzetet egyébként ugye a világbajnokságon?
4: Ugye az elején említettem, hogy úgy idegenkedtünk ettől kollégákkal meg ismerősökkel, és nem tudtuk, hogy milyen lesz ez a 48-as létszám. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy amint mondtam, hogy lehetőséget kaptak olyan csapatok, hogy megmutassák magukat, akik eddig nem. És főleg a afrikai részről, meg olyan részekről, ahol ha 24-es létszámról beszélünk, akkor nem tudtak volna ide eljutni. Tehát itt Európából szokás szerint kiment az a létszám, ami szokott. Lehet, hogy itt is lehetett volna emelni, de nem akarták ezt különben, hogy most akkor Európa bármi, hanem megcsinálták a csoportokat, és olyan csapat, rengeteg csapat, mint zöldfoki szigetek. Tehát mit tudom én, 500 ezer vagy 1 millió lakossal, nem is tudom pontosan, csinálnak egy ilyen csapatot, aki bárkire életveszélyes. Tehát én örülök neki, hogy megmutatták magukat ezek az országok a csapatokon keresztül, és azt is hozzá kell tenni, hogy ezt észre kell venni hosszú-hosszú évek óta, mondom én is, és kollégáknak is, hogy fekete bőrű, így mondhatom, ugye? Ez így nem probléma. A fekete bőrű labdarúgók egyre nagyobb teret hódítanak maguknak, egész más az izomzatuk, egész más az erejük, az erősségük, a gyorsasságuk. Nem igazán ismerek lassú fekete labdarúgót. Tehát ez nagyon érdekes. És egyre jobban átveszik a hatalmat, és furcsa fejeztem ki magam, a hatalmat, inkább azt mondanám, hogy egyre jobban bizonyítják, hogy genetikailag, izomzatilag, stb. Alkalmasabbak, illetve jobb teljesítményt tudnak nyújtani, mint a fehér labdarúgók. Természetesen nekünk is megvannak a sztárjaink, de azt lehet látni, és én nem sorom, Angliától kezdve bármilyen ország egyre több feketét igazolnak, ragyogó futballisták, ragyogó adottsággal, és kevesen okoznak csalódást.
3: De picit akkor így összehasonlítanám mondjuk a tikorotokat a mostani világbajnoksága, bár nyilván így 40 év távlatából azért nagyon sok minden változott, akár mondjuk tényleg a sporttudományos ismeretek is bejöttek. Ti anno hogy készültetek a 86-os világbajnokságra, ha visszaemlékszel? Milyen volt az utolsó mondjuk bajnoki szezonotok? Mennyire motoszkált már a végén a fejetekbe, hogy azért lesz egy világbajnokság? Mennyire kellett arra figyelni, hogy mondjuk ne szedjetek össze sérüléseket a VB-re? Hogy emlékszel erre vissza?
4: Hát én úgy gondolom, hogy ahogy én emlékszem, jó csapatunk volt, én itt a Honvédról tudok beszélni, aztán utána áttérünk a válogatottra. Tehát mi arra figyeltünk oda, hogy megnyerjük a bajnokságot, mert benne volt, tehát esélyesek voltunk. Ez mellett természetesen a dr. Mezei György féle válogatott szereplése volt azután a legeslegfontosabb. Aztán amikor válogatott mérkőzésre mentünk, akkor az volt a fontosabb. Tehát én úgy gondolom, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy sikeresek legyünk. Ahogy készültünk, igazából sok kritika érte a szereplésünk miatt igazából a szakmai és az orvosi stábot, mert hogy sok mindent átalakítottunk. Igen, én is ezt mondom. Ma már én is szakember vagyok, sőt, már én is kifele megyek a szakmából. Átalakítottunk olyan dolgokat, szinte majdnem mindent. És ez szakmai és orvosi. Összedugták a fejüket a szakmai és az orvosok, és olyan döntéseket hoztak, amit nekünk végre kellett hajtani. Mi utólag, én személyesen ezeket nem tartom jónak, mert valami történt a csapattal, ma is keressük, hogy mi történt a csapattal, miért nem tudott dinamikus lenni, és miért nem tudta azt nyújtani, amit előtte nyújtott, de még egyszer mondom, egy fél évvel a VB előtt, amikor már tudtuk, hogy kijutottunk, akkor átalakult sok minden, ez a sok beszéd, hogy kevés hús, tészta, ez mind igaz volt. Csökkentették a fehérje adagot, ami hús, emelték a szénhidrát adagot. Aztán érdekes dolgok voltak. Tehát elmentünk Ausztriába magaslatra, az teljesen más, mint a mexikói magaslat, tehát maga Mexikó, bocsánat, nem mexikói magaslat, maga Mexikó, de én ezt díjazom a kapitányunk részéről is, hogy megpróbált valamit csinálni. De van ilyen a futballban, mellé nyúltunk.
3: Igen, egyébként ez érdekes, hogy abban az időben azért most már nyilván edzőként te is láttad, vagy látod, hogy manapság egy csapat mellett mennyi szakember dolgozik, tehát külön dietetikus, külön pszichológus, külön mindenféle szakember. Nyilván akkor 40 évvel ezelőtt nem voltak még meg ezek a lehetőségek, nem volt internet, amin utána tudtál volna nézni különböző információknak. Nyilván Mezei György is próbált a legjobb információkat beszerezni, és próbálkozott, hogy mi lehet a legjobb a csapatnak. Ugye arról lehetett hallani, hogy ti sokszor délben edzettetek, hogy szokjátok azt a forróságot, vagy amíg majd vár rátok Mexikóban, bár ha jól emlékszem, egyébként sok meccseteket ti is ott helyben délben játszottátok, tehát hogy valamilyen szinten indokolt is volt.
4: Hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy még a többiek láttuk, hogy a játékosok bújtak a napról, mi próbáltuk megszokni. És ez utólag azért kiderül, hogy ez lehetetlenség. Vagy ott születsz, vagy nem ott születsz.
3: És ez mennyit vett ki a csapatból? Mert ezt is mondták indoknak, hogy egyébként
4: nagyon sokat,
3: kifáradtatok.
4: Nagyon-nagyon sokat, és készültünk igazából napi 3 edzésekkel fönt Ausztriában. Olyan reggeli torna volt, hogy már végén majdnem sprinteltünk egy 30-40 perces. Utána már enni sem értünk, mert 10 órakor kezdődött a délelőtti edzés. Délután mentünk fel a hegyekbe futni kilométereket, és közben mérték a súlyunkat, nehogy véletlenül. több legyen, mint amit meghatároztak, holott mindegyikünk úgy nézett ki, mint az agárkutya. Tehát abból nem volt mit levenni, de még így is le kellett venni. Én azt mondom, hogy ma már, amit én is a szakmából tanultam, és ismerek, és ezt kimerem mondani, ezek hibák voltak. Ezek hibák voltak, viszont amit az előbb is mondtam, nincs hiba nélkül, se edző, se labdarúgó, se orvos, se senki. Ő itt egy országot képviseltünk, ez nem jött össze, viszont azt se hallgassuk el, hogy az előző lévő három év meg fantasztikus volt. Fantasztikus volt, ugyanúgy a kapitányunk igazából Európa első számú edzőjének választották, és minden nagyon jó volt a csapat, jó a taktikával dolgoztunk. Egyetlen egy dolog volt, amikor kijutottunk, akkor úgy döntöttek, hogy mindent megváltoztatnak. Na, ezt nem kellett volna. Nem kellett volna.
3: Kerethirdetésre, hogy emlékszel vissza, mennyire volt a te helyed biztos a csapatban már, akkor ugye a Honvéddal nagyon jó periódusotok volt.
4: Hát elvileg a bőkeretben úgy éreztem, hogy ott vagyok, tehát, hogy ott tudok lenni, és természetesen ott nálam voltak az én posztomos jobb labdarúgók, általában kispados voltam a válogatottban, de nekem az is megtisztelő volt ülni a kispadon, abban a sikeres válogatottban, és ott lenni a válogatott keretben. Összességében azt mondom, hogy megtettem mindent, amit tudtam. Volt az én posztomon egy Nyilasi Tibi, aki jobb futbolista volt, mint én, bizonyos dolgokat jobban tudott. Aztán utána visszavont centerrel játszottunk, aki a Détárelős volt, aki szintén egy ragyogó futbolista, két oldalon a Kiprik és az Eszterházi Marci volt. Úgyhogy itt öröm volt ülni a kispadon is, természetesen, de érdekes módon kint mind a három mérkőzésen játszottam. Tehát valahol lehetett látni a Gyuribá, és itt most először mondom, mert többször megemlítem a nevét, hogy nyugodjon békében, nagyon szerettük őt, és én úgy érzem, hogy sikeresek voltunk, itt most nem akarok egy-két dologba belemenni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy sikeres három év után jött az a furcsa időszak, ahol mindent megváltoztattunk, ezzel már nem tudunk, innen most már nem tudunk változtatni.

0: felkészülésen, az étkezésen és sok mindenen, ahogy már említettem, szinte mindenen változtattunk, és ez valahogy nem sikerült.
1: Ugye szintén Mexikó volt akkor is a helyszín. Mi futott át az agyatokon, amikor megtudtátok, hogy Mexikó lesz a rendező ország, mert ott azért sokáig volt húzavonal. Jól tudom, először Kolumbia lett volna a rendező, ők visszamondták, akkor a FIFA-nak kellett dönteni Kanada, Egyesült Államok és Mexikó között, akkor ugye nem társ rendezésben szervezték meg a világbajnokságot, hanem végül Mexikóra esett a választás, ami szintén úgy volt, hogy lehet, hogy nem tudják megrendezni, mert előtte náluk 85-ben földrengés volt. Tehát ugye ez kérdés volt, hogy végül Mexikó lesz a helyszín, aztán ugye oda kellett utaznotok. Szóval mi futott át az agyatokon? Akkor mennyit tudtatok az országról, akár az éghajlatáról, hogy mennyire van forróság? Ugye mondtátok, hogy nyilván ehhez kellett alkalmazkodni a felkészülésben is.
0: Hát nem is annyira forróság, hanem a levegőnek az oxigén összetétele. Tehát ott azért a százalékban az kisebb egyértelműen. Úgyhogy de tisztában voltunk vele, hogy Mexikó az tulajdonképpen maga az ország, az milyen mutatókkal rendelkezik a futballal kapcsolatban, és azt hiszem, hogy fél évvel előtte mi kint voltunk Mexikóban, hogy nézzük meg, ismerjük meg, és ez is egy jó döntés volt a Gyuri Bár részéről, nézzük meg és ismerjük meg azt a területet, ahová menni fogunk. Mentünk és játszottunk edzőmeccset, azt hiszem 2-0 kaptunk ki, már nem is tudom pontosan, de a lényeg az, hogy kimentünk fél évvel hamarabb, és tulajdonképpen láttuk, amit láttunk, de ez nem a mi dolgunk volt. Tehát itt jött az orvosi stáb, meg ahogy mondtad, hogy ma már 15 féle szakember dolgozik csapatok mellett, és mindegyiknek más a feladata, akkor azért a Gyuri Bán meg egy-két orvos összedugta a fejét, aztán dönteniük kellett. Én továbbra is azt mondom, ezek rossz döntések voltak, de nem voltunk mi világverő csapat, mondták, hogy világbajnokságot nyerünk meg, stb. Nem, azért nem. Viszont a csoportból tovább lehetett volna jutni. Tehát nincs ez a tragikus Szovjetunió elleni mérkőzés, akkor én úgy gondolom, hogy Kanadát megvertük, a Michel Platini fémjelezte franciáktól, kikaptunk, de nem ment rosszul a futball, én úgy gondolom már akkor. Ott azon az egy mérkőzésen valami ólomlábakon jártunk, és azt az eredménytelenséget hozta, mert elég lett volna a szovjetekkel x-elni, és akkor a pontok meglettek volna az, hogy tovább megyünk. És akkor lehet, hogy egy kicsit rendbe tudtuk volna tenni a szervezetünket.
1: Azután a bizonyos 6-0-ás Szovjetunió elleni vereség után, hogy tudtatok talprálni, vagy milyen beszélgetések zajlottak az öltözőben, akár mondjuk Mezei György mit mondott nektek?
0: Hát nem tudom másképp fogalmazni, mert ide meghívnak, akkor úgy kell mondanom, hogy mondom, összeomlottunk. A Gyuribá is.
1: Mert ez valamilyen szinten érthető?
0: Igen, természetesen. Természetesen, és onnantól kezdve már nem igazán szóltak bele, hogy most akkor kérünk egy picit több valamit a konyhán, vagy leülsz egy pohár sör mellé, vagy bármi, addig minden tilos volt. És onnan, ott az a 6-0, az egy olyan kegyetlen dolog volt számunkra, mert azt már nem bírtuk földolgozni. Sokkal nagyobb sikerekre készültünk, és ez egy akkora pofon volt, hogy padlóra küldött mindenkit. Szakmai stábot, orvosokat, stb. Igazából senki nem tudta, hogy mit mondjon, mit csináljon. Össze kellett szedni magunkat a következő mérkőzésre. Természetesen egy-két nap után már valami azért kialakult. Aztán folytattuk, ahogy folytattuk, de nagyon nagy csapás volt ez számunkra. Legalábbis, ahogy én visszaemlékszem, abszolút megrogyantunk és összeomlottunk. De igazából azt mondom, hogy valahogy csak fölálltunk belőle. Még volt két mérkőzés, úgyhogy hát ahogy én érzem, ez történt, ahogy én emlékszem.
1: De játékosként egyébként érzékeltetek magatokon valamit, hogy igen, nem úgy megy a játék, vagy hogy akár az 1800 méter tengerszint feletti magasság, hogy valami miatt nem úgy viselkedett a szervezetetek, mint mondjuk akár a Magyarországon játszotok?
0: Igazából lehetett érezni, de csináltuk az edzésmunkát, éreztük, hogy keményen dolgozunk, éreztük, hogy egy kicsit itt jobban kell kapkodni a levegőt, mert ugyanannál a munkánál, viszont úgy gondolom, hogy ezt a különböző csapatok, akik Európából és innen-onnan jöttek, ennyire nem vették komolyan. Ennyire nem vették komolyan, és ugyanúgy élték a napjaikat, mint előtte, és úgy látszik, az volt a sikerhez vezető út, nem a miénk, de még egyszer mondom, szerettünk volna nagyot alkotni, a Gyuri Bá és a csapat is, nem jött össze.
1: Lehet, hogy túlságosan akartátok a sikert?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Úgy gondolom, hogy igen. A vezérünkkel, a Gyuri Bával előretéve őt, azt mondom, hogy iszonyatosan akarta a sikert. Nagyon szeretett volna a világnak, mindenkinek ő is bizonyítani. Mi is szerettünk volna mindenkinek bizonyítani, hogy nem véletlen

0: sikerek voltak, és ahogy mondom, hogy ez jött ki belőle, de ahogy mondtad, nagyon-nagyon szerettünk volna bizonyítani. Azt nem mondom, hogy görcsösség okozta ezt az egészet, inkább azt mondom, hogy ahogy felépült az a munka, amit csináltunk a világbajnokság előtt egy-két hónappal, az valahogy, pont valahogy a rajtra jött úgy össze, hogy szinte nagyon sokan nagyon-nagyon rosszul érezték magukat, nem érezték frissnek, nem volt dinamika, és ez nem csak az oxigén vagy bármi, mert az, hogy az első perctől kezdve ez van, az azért furcsa. Az azért furcsa. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, és azt hiszem, hogy ha most még egyszer meg lehetne ezt csinálni, akkor biztos másképp csinálná mindenki.
1: Ha mai azt tudnál felkészülni arra 86-os világbajnokságra, most már ugye edzőként is látod a különbségeket, hogy mit csinálnátok másképp?
0: Hát én úgy gondolom, hogy ismerve a vezérünket, Gyurmát, mindent. Mindent, mert ő jó szakember volt, és még az orvosi dolgokat is értett. Sok mindent megtanult, és biztos vagyok benne, hogy tökéletesen látta és látná, hogy másképp kellene csinálni a dolgokat, másképp kellene felépíteni ezt az egészet. Mert igen, mert amikor jöttünk haza, és itt csak kiugrom, illetve kitérek egy ilyen időszakra, amikor visszaérkeztünk az ausztriai magaslatról, akkor játszottunk egy előkészítő, egy edzőmeccset a Zalaegerszegi. És azzal fejeztük be az akkori tábort, és volt egy 3 napunk, hogy hazamenjünk, és már akkor nagyon gyengén futballoztunk. És ezt mondta is a Gyuri Bálmá utána, és visszahallottuk, hogy ő is látta, hogy valami nincs rendben, sőt, ami ez biztos, hogy igazolja, az Gelle Imre barátom, aki akkor az Zalaegerszeg edzője volt, volt szövetségkapitány, dolgoztam vele együtt ott is, és ő is azt mondta, hogy nekem emlékszem, hogy beszéltünk, hogy meg a Gyuri Bálmá, te, mi van a csapattal? Mi van a csapatotokkal? Mert valami nem tetszik. Tehát úgy cikkáztak közöttünk az zalaegerszegi labdarúgók, hogy hihetetlen. És akkor már Gyurivá is látta, és a Gelle Imre mondta azt, hogy igen, beszéltem a Gyurival, és ő is látta, hogy valami nincs rendben. Tehát már mikor visszajöttünk a magaslatról, akkor már úgy kicsit ilyen padló közeli állapotban voltunk. És akkor még jött az, hogy még a fölmenetel előtt meghatározták, hogy mindenkinek 2-3 kg, attól függ ki milyen volt alkatilag, 2-3 kg-mal a verseny súlya alá kell menni. Na most nagyon kevés játékosom volt fölösleg. Na most, ha még a verseny súly alá mész, akkor nem akarok még egyszer agárkutyázni, akkor ott nagyon nagy gond van. Ott már nem lesz zsír, amit égetsz, ott már gondok lesznek, és ez következett be. Szóval ilyet azért, hogy mindenki a verseny súlya alá menjen, mert akkor könnyebbek leszünk Mexikóba. Hát, hagyd ne mondjam, hogy ez butaság.
1: Ezek szerint akkor voltak előjelek, csak kérdés, hogy voltak. Mondjuk pár héttel a VB előtt mennyire lehet akkor még ahhoz a felkészüléshez képest még egyet csavarni, és megváltoztatni teljesen mindent?
0: Hát igazából sem ennyire. Tehát az, ami ott belénk volt pakolva az utolsó egy hónapban, 2 hétben, 1 hétben, 3 hétben, az meghatározott tulajdonképpen mindent. És azért mondtam, hogy ez az előkészítő mérkőzés itt az Algerszeggel, a MTK pályán emlékszem rá, az már mutatott egy-két dolgot. Aztán, mikor hazamentünk, akkor 3 napunk volt, egy 2,5 a családdal, én emlékszem, hogy egy pár virslit mertem megenni. Mert hogy aki visszajön és nem tartja be, akkor azt azért volt egy kis diktatúra is, akkor azt hazadavarjuk meg, stb. Úgyhogy igazából hazamentem, de még enni sem mertem nagyon. Aztán visszamentem. Én úgy gondolom, hogy ezek rossz döntések voltak. Ezek rossz döntések voltak. Az, hogy tőlem hallják ezt, én azt mondom, hogy én azt mondtam magamban, hogy akár televízióban a múltkor, akár itt most a rádióban, én ha behívnak, én azt fogom mondani, ami történt. És én meg vagyok győződve róla, mert én is szakember vagyok, hogy iszonyatos mennyiségű butaságot csináltunk. És ezt föl kell vállalni, és azt is, amit én mondok, azt én fölvállom, az mindig az, ami történt velünk. Úgyhogy már csak ilyen utólag így csapánkodhatunk egy kicsit, hogy mit lehetett volna másképp csinálni, de úgy gondolom, hogy mindent. Végén kellett volna hagyni ezt a csapatot egy-két finomítással, mert azért, mikor Tatárra lementünk a hazai mérkőzések, vagyis bocsánat, itt itthon vagy bárhol, voltak válogatott mérkőzések, ott az étkezéssel nem volt baj. Tehát egy Kordos Józsinak, vagy akár egy Nagy Anti a Garaba Imrének, tehát tőlük nem lehetett elvenni a húst, mert mit tudom én, ha ettől a nagy emberektől elveszed a húst, akkor olyan éhesek, hogy majdnem megették a salajsanyit. Tehát
1: És egy ilyen sportolónak kell az energia meg a fehérje.
0: Mindenféleképpen, annak ellenére, hogy egy kicsit átvariálva, de ezt megszokni nem lehet, vagy ha meg lehet, akkor nagyon hosszú idő alatt. Tehát nekünk az idő is kevés volt, úgyhogy ezt így gondolom, hogy ezt tisztán kell látni az embereknek, és semmit nem lehet elhallgatni, hogy mi történt, és most, hogy Gyuri bá elment közülünk, most már ez így fog maradni, senki nem fogja tisztába tenni ezt az egészet. Én úgy láttam az utolsó interjúját is, hogy ő magába tartott sok mindent. Magába tartott és elvitte magával, nyugodjon békében, de itt mellé beszélni nem lehet, mert ott valami történt. Én most is azt mondom, annyira jók nem voltunk, mint ahogy szerepeltünk. Tehát vertünk mindenkit, meg mit tudom én, stb. Nagyon jók csapatok. Annyira jók nem voltunk, de annyira rosszak sem, mint ahogy a világbajnokságon szerepeltünk. Tehát ennek oka volt, és ennek ez volt az oka, ezek voltak az okai, amit én a saját szervezetemben tapasztaltam. Aztán jött ez a téli szalámi, meg magyarorcsok, és stb. És ez így volt. Ma már én azt elmondom mindenkinek, hogy amikor mondtam, hazamentem és két virslit mertem megemni, és majd összeestem, akkor azt mondtam, hogy valamit csinálni kell, és akkor emlékszem nagy piros táska alján, hát ott volt a téli szalámi, meg 12 tábla magyaros csak. És lett belőle egy kis humor is, meg minden úgy ebből a történetből, de ez így volt, én fölmentem, egyedül voltunk egy szobába, tehát mindenkinek saját szobájában, nem kettesével voltunk. Amit két ember tud, az már nem titok, úgyhogy senkinek nem mert az ember szólni vagy mondani, és fönt mindig daraboltam, és nyomtam be a téli szalámit, meg a magyaros csokit, és a Gyuri bá meg, ahogy mondta egyszer, hogy tehát mindig tett a kezdőbe, meg játszott csereként is, meg a kezdőbe, és a franciák ellen a Michel Platinét fogtam, meg stb., tehát menni kellett vele, hogy hát persze, hogy játszhatom a Dajkát, tehát a Dajka legalább tud futni.
1: Valamiből neked tudtam, volt energiát.
0: Igen, nem biztos, hogy nagyon sok, de valamivel jobb állapotban voltam, mint a többiek ez miatt. Megkockáztattam, érdemes volt, mert azt kell, hogy mondjam, hogy világbajnokságon mind a három mérkőzésen pályára léptem, se a franciák ellen, nem is játszottam, úgy gondolom, hogy rosszul, de utólag azt mondom, hogy ezt el kellett mondani, ez így volt, hogy ez mennyire változtatott az én teljesítményemen, azt meg lehetett látni, mert hát ha egy mezei hogy azt mondja, hogy a Dajka legalább tud futni, akkor valószínű, hogy valamivel én jobb állapotban vagyok. És ezt én is így éreztem, hogy én nem érzem magam annyira rossz állapotban, de lehet, hogy 25 ruddal kellett volna hozni mindenkinek, és 100 tábla csokit. És
1: de, akkor talán... de ez akkor nem is tudod ki, hogy te nem. Miket ettél, nem. Akár a saját szobában?
0: Nem, én ezt most pár hónap, egy-két hónappal ezelőtt mondtam el a televízióban, a Nagy Antival hívtak meg együtt egy beszélgetésre, és itt mondtam el először, mert éppen ideje az, hogy átlássuk ezeket a dolgokat, és hogy ilyen butaságot, illetve szakmai melléfogásokat ne kövessen el senki. Ezzel én úgy gondolom, hogy segítem azokat a csapatokat, akik ezek után jönnek, meg stb., mert ha valaki itt él, Európa közepén, stb., így táplálkozik, hagyjuk békén. Majd kimegy, ott a szervezete átvesz azt, amit kell, vagy megszokja, vagy valami, de adjuk ugyanazt neki, mert a többieknek is ugyanazt adják, a másik európai országnak is. Egyszerűen megpróbáltuk, nem sikerült.
1: Nagyon érdekes dolgokat mondasz így 40 év távlatából is. Hamarosan innen folytatjuk Dajka Lászlóval, most azonban elmegyünk egy kis szünetre.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: És akkor a zene után folytatódik a Hazafutás, és továbbra is itt van velem a stúdióban Dajka László, korábbi válogatott labdarúgó, akivel ugye az 1986-os világbajnokságot jártuk körül, tényleg nagyon sok érdekességet mondtál, és mondtad, hogy azért nehéz volt talpra állni mondjuk a Szovjetunió utáni 6-0-ból. Az a Kanada elleni győzelem az mennyi reményt adott utána a csapatnak?
4: Hát igazából más nem tudtunk csinálni, mint elkezdtünk számolgatni. Mellett két pontunk, és hogy mit lehetne elérni, voltak, tehát legjobb kieső, meg stb. De a hatos miatt még így is tovább lehetett volna jutni, mert hát nem is tudom, hogy kikapott hetet valaki. De most ez annyira nem lényeges. Tehát még így is tovább lehetett volna jutni, ha ilyen szűk mérkőzéseket játszunk, de ez a hat, ez sok volt. Tehát ez negatív gólarány, stb. Úgyhogy mi bíztunk abba, hogy valami lesz, de elkezdtünk számolgatni, hogy hány pont, mi lenne, ha egy pont kellene, franciáktól hogyan lehetne szerezni egy pontot, stb. Persze, akkor már ez a gondolkodó, mi legyen, hogy legyen, ami már igazából semmi biztos nincs benne. Mert amikor már elkezdesz számogatni, akkor gond van. De azért mondom, hogy az első mérkőzés ez egy kicsit így padlóra vitte a csapatot, aztán szereztünk Kanadától két pontot 2-0-ás győzelemmel, és próbáltunk fölkészülni amennyire lehet a franciák ellen, ami akkori a franciáknak, tehát a Giresse, a Tigana, a Michel Platini, tehát egy óriási csapatok volt akkor is, abban az időszakban.
3: Abban az időszakban gondolom nem volt mellettetek sportpszichológust, így mentálisan hogy készültetek egy ilyen nagyobb világeseményre?
4: Hát nyerni kell, gyerekek.
3: Ezt próbáltak belétek súlykolni?
4: Tehát igazából pszichológus nem foglalkozott velünk még abban az időben. Talán nem is igényeltük. Tehát ilyen bohém, vagány, gyerekek, pszichológus, hanyan már. Tehát ez a és futballistás dumák, meg mit tudom én, nem kell az nekünk. Kimegyünk, edzünk, csináld a dolgodat, feszüljünk be, és nyerni fogunk. És, tehát akkor még ez így nem hatott át a csapatokat, hogy pszichológusra rendelkezünk. Lehet, hogy kellett volna, de még egyszer mondom, hogy itt nem is ez döntött. Nem ez döntött, hanem a világbajnokság előtti egy hónapban az étkezés és a munka. Tehát én úgy gondolom szakmailag, hogy ez döntött.
3: És te hogy látod, mik lehetnek az okok, hogy utánatok azért most 40 éve nem jutott ki más magyar válogatott a világbajnokságra?
4: Itt megint mondanám azt, hogy újra van egy jó generáció most is a Rossi kezében, annak ellenére, hogy nem jutottunk ki. Meg éveken keresztül azért tisztában kell azzal lenni, hogy évtizedeken keresztül, hogyha kijutott nagy a labdarúgó külföldre, az tisztelt a kivételnek. Vagy ült a padon, vagy ült a leláton. Tehát keveset játszottak a kinti csapatokban játékosok évtizedeken keresztül. Hát most viszont azért a Szoboszlai, a Sallai és sorolhatnak mindenkit, azért most már ők játszanak, meghatározzák a csapatok játékát. Tehát ez döntő. Ez most döntő volt szerintem, hogy a külföldön játszó labdarúgók pályán vannak, meghatározók tudnak lenni a saját csapatukban, 4-5-6-an, de mindenki ott van a tűznél, és ez már elég volt ahhoz, hogy sikeresen vegyük a mérkőzéseket, ameddig sikeresen vettük. És természetesen ezért tudott a szakma is, meg mindenki bízni ebben a magyar válogatottban, mert láttuk benne a fantáziát, és én úgy gondolom, hogy Marco Rossi jól dolgozott, és jól is dolgozik. Annak ellenére, hogy biztos, hogy megviselte őt is ez az egész történet, hogy nem sikerült kijutni, de ezt én így látom.
3: A Azt már ugye beszélgettük az adás előtt, hogy a pótselejtezőn ugye Csehországot kaphattuk volna, hogy ugye kijutottak végül a világbajnokságra, mondjuk ki is estek, meg mondjuk Ausztria is ott van, hogyha nézzük a környező országokat, akár mondjuk egy Bosznia-Hercegovina, ha kisebb országokat nézzük. Mit kellene változtatni esetleg, hogy legközelebb akár Magyarország is kijuthasson?
4: Hát én gondolom, hogy annyira kis nüanszok döntenek, mint ahogy itt az írek elleni mérkőzés, ami a végén történt, hogy egyszerűen nem is tudom, tehát nem futballoztunk, visszahúzottunk, próbáltunk ráülni az eredményre, alig vártuk, hogy megnyerjük a mérkőzést, és valahogy magunkra húztuk az ellenfelet, ők elkezdtek nyomni, ívelgették a labdákat, és az történt, amit már láttunk, és megtörtént. Tehát ennek a csapatnak már, ahol ilyen sztárok vannak, mint ami ilyen sztárok vannak a most jelen pillanatban a magyar válogatottban, igazából már nem szabad megijedni semmitől. Tehát valahogy ezt így, itt valahogy pszichésen, mentálisan, akár pszichológussal, akár nem, kell fölkészülni, mert ezek a játékosok már letettek az asztalra, a válogatott játékosok külföldön, itthon jó futballoznak, nincs semmi okunk arra, hogy mi a végén az írek ellen visszahúzódjunk, megrémüljünk, úgy tudjuk tartani az eredményt, mi legyen. Lehetett látni, nem is akartunk még egy gólt rúgni, hanem le akartuk védekezni ezt a mérkőzést. Nem sikerült, lehet, hogy ezért vert meg a sors minket.
3: Beszéltél nagyon sokat te is így a fizikai felkészülésről, most így 40 év táblatából, ha visszagondolsz te is, szerinted mi a legnagyobb különbség a 86-os évi meg a mostani között? Gyorsabb lett a futball, vagy fizikálisabb, hogy látod a mostani játékot?
4: Akár mennyire is, vagy akár mennyire, de minden fejlődik. Én szerintem is gyorsabb lett a játék. Tehát biztos vagyok benne, hogy gyorsabb lett a játék. Fantasztikus pályákon futballozunk már. Tehát hibátlan pályákat kínálnak nekünk, hibátlan öltözőkkel, stb. Hibátlan labdákkal, hibátlan cipőkkel, szerelésekkel, amit most már minden mérkőzésen ki lehet nyírni és el lehet dobni. Mi pedig sokáig használtunk egy sportszát, vagy bármit. Úgyhogy tehát én úgy gondolom, hogy a változást azt lehet látni. Változást lehet látni fizikálisan is, és a futballt körülvevő körülmények is befolyásolják azt, hogy milyen teljesítményt tudsz nyújtani. Tehát én úgy érzem, hogy a munka akkor is belénk volt téve. Tehát akkor is kőkeményen dolgoztunk, de azt is tudomásul kell venni, és itt előjön ismét az orvosi stáb, hogy a mi időnkben is mérték a oxigénfelvételt egy labdarúgónál. És körülbelül emlékszem, hogy aki 60 liter oxigén volt a oxigénfelvétele, liter per perc per testsúlykilogram, vagy, tehát valahogy ez így van, az már nagyon jónak számított. Azért azt tegyük hozzá, ma nincs 60 alatt. Aki 60 alatt van, nem tud futballozni felső osztályba. És emlékszem, hogy nekem is 55 volt, 53, 57, akinek 60 volt, az már nagyon jó, az középpályás volt, az robotolni tudott. Ma már mindenkinek 60 fölött van ez az oxigén felvétele. Tehát azért kiterve egy kicsit az orvosi dolgokra is, meg a genetikára, meg a testalkatra, meg mindenre, és akkor még jött ennek a felvett oxigénnek, ki hogy dolgozza föl, most már azt is nézik. Mert ott is vannak dolgok, ahol ki hogy dolgozza föl a felvett oxigént, ki hogy tudja használni, és ez óriási fejlődés az orvosi oldala a futballnak, és én itt látom azt, amit látok, hogy nézem a mérkőzéseket, 80 perc, leföl, sprintel, stb., és még mindig úgy áll a haja, nem folyog róla a víz, rólunk azért folyt a víz. Másképp voltunk összerakva, más volt a táplálkozás is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a labdarúgás fejlődött, a labdarúgás gyorsult is, viszont a játékosok fizikálisan és genetikailag is, meg terhelés szempontjából is többet tudnak, mint annak idején mi tudtunk.
3: Igen, egyébként nagyon érdekes dolog az, hogy a ti időtökben mennyire volt lehetőség a különböző elemzésekre, vagy ti mennyit tudtatok videó elemezni akár, vagy hogy tudtatok bizonyos ellenfelekről információkat kapni, aki ellen majd játszatok, hogy milyen taktika lehet célszerű?
4: Hát ilyen lehetőség nem volt, ahol pillanatok alatt internet és ott van, bármit kérünk, bármi megtörténik, de azért már akkor is azért a Mezei Györgyék megteremtették a lehetőséget, valahogy mindig ment valaki még kamerával is fölvenni az ellenfelet, vagy bármi, hogy tisztában legyünk, és azért hozzá kell tenni, hogy a szakmát ennek az oldalát nézve azért a Gyurival maximálisan megpróbálta fölkészíteni a csapatot. Mindig próbált szerezni az ellenférről felvételeket, mérkőzést, stb. Beültünk, megnéztük. Tehát ez a lehetőség azért egy fontos mérkőzés előtt megvolt. De ma már ennél 10-szer több lehetőség van, és amit most egy óra alatt elintéznek, vagy fél óra alatt, ahhoz napokig kellett, mert utazni kellett, stb. Tehát más volt. Más volt az egész. Most sokkal magasabb szintű és profibbak a körülmények, mint a mi időnkben volt, de a mi időnkben is megtettek mindent, hogy ezeket a körülményeket meg tudják nekünk teremteni. De lehet, hogy akkor már egy Németország előrébb tartott ebbe a kérdésbe, lehet, hogy egy Spanyolország előrébb tartott, lehet, hogy Hollandia már előrébb tartott azokban a kérdésekben, ami mi magyarok még nem, vagy esetleg a közepénél tartottunk, úgyhogy ezek döntőek lehetnek egy-egy mérkőzésen.
3: Viszont manapság az, hogy ilyen sok információ áll rendelkezésre minden egyes játékosról, csapatról, nem lehet, hogy megöli a kreativitást a játékban, mert sokszor tényleg lehet tudni az adott játékosról, hogy mennyi, milyen métereken belül mozog, ki, vagy előre forgatókönyv szerint megírják neki, hogy merre mozoghat, hogy nem lehet, hogy ez a kreativitást öli meg a labdarúgásban?
4: Hát az igazság, hogy itt azt akarod mondani, hogy túl taktikázni a mérkőzést, ugye?
3: Akár tehát, igen.
4: Összességében azt mondom, hogy taktikailag is iszonyatos fejlődés van, és volt is. Tehát az, hogy tulajdonképpen magasan támadok le, félpályánál támadok le, visszahúzódok, kontrát játszok, mit csinálok, hol próbálok labdát szerezni, tehát ez óriásit fejlődött ez az egész. Viszont meg is van hozzá minden, hogy lássa az ember az ellenfelét. Tehát úgy készülsz fel ma már válogatott szinten, hogy egy dolog az, hogyha rutinos válogatott vagy, és az ellenfél is, akkor már tudod, hogy mit tud. Tehát ismered a nevét, tudod, hogy játszik, mióta válogatott, tehát ez erre szükség van, meg föl tudunk abszolút készülni, de összességében azt mondom, hogy itt a játékosoknak maga a felkészültsége, tehát felállunk 11 játékossal, veled szemben van az ellenfél, fölépítesz egy taktikát, egy játékot, ma már úgy hívjuk, hogy meccstervet, felkészülsz valami, és szemben van a 11 játékos, aki szintén meg akarja nyerni a meccset, szintén fölépít egy meccstervet, és el akarja rontani a te egész héten fölépített játékodat. Mert akkor tudja megnyerni a mérkőzést, ha elrontja a tiédet, és a tövét rá tudja építeni. Tehát igazából nagyon nagy taktikai dolgok zajlanak már. Hogy ez mennyire öli meg az egyéniségeket és a kreativitást, az azt mondom, hogy egy kicsit mindenféleképpen. Tehát már a zseniknek is be kell egy bizonyos sorba állni. Tehát ott kell lenni, a védekezésnél esetleg területet, vagy bármit zárni, tehát mindenkinek magasabb szinten kell lenni taktikailag, de azért, mint ahogy itt látjuk, itt az Mbappé-től kezdve, a Haalandtól kezdve, stb., azért ezeket hál' Istennek megölni nem tudja, mert ezekben az emberekben óriási zsenialitás van, mint ahogy a Dominikban és a Szoboszlaiban, a mi Szoboszlainkban, tehát olyan zsenialitás van bennük, hogy ők azért meghúzzák a váratlant. Betartják azt a taktikai utasítást, amit kapnak, de viszont tudni kell az edzőnek, hogy a zseninek, aki a gólt várom, stb., milyen feladatot adok. Olyan feladatot ad neki, amiben belefárad, akkor már nincs ideje megoldani azt a feladatot, hogy eldöntse a mérkőzést. Nagyon sok mindenbe bele lehetne itt menni részletekbe. Tehát én úgy gondolom, hogy természetesen egy kicsit megüli, de az igazi zsenikét nem tudja megölni az egyéniséget, mert ők úgy futballoznak, ők amikor jön neki a gondolat, akkor mindegy, hogy mi történik, hogy azt mondták, hogy itt most balra cselezzél, ha úgy látja, hogy jobbra kell cselezni, akkor jobbra fog cselezni, és abból van a gól. Tehát előre itt nem tudják megmondani, hogy mi történik, főleg ott az ellenfél 16-osán belül már ott döntéshozatal van, ott saját magad döntesz dolgokban.
3: Sőt, kellenek a karakterek is a pályán.
4: Igen, abszolút.
3: Szerinted a mai játékosok vannak nagyobb nyomás alatt, vagy ti voltatok annó? Mert manapság azért, mert sokan mondjuk, hogy elüzleti esedett a futballistének, és hogy nagyon sokat várnak a mostani játékosoktól, hogy látod ezt?
4: Hát nem is tudom, hogy maga a rendszer, maga az országunk, meg bármi, tulajdonképpen volt rajtunk nyomás. Volt rajtunk nyomás, ma már ez egy érdekes fajta dolog, tehát és az ember sportban nem kever politikát. Volt rajtunk nyomás, abban a rendszerben éltünk, amiben akkor éltünk. Egyes csapatok már nem abban a rendszerben éltek, és mi próbáltuk ebben a rendszerben megvalósítani a mi elképzeléseinket, és a játékosok mikor tudnak maximálisat nyújtani. De még egyszer mondom, hogy én úgy gondolom, hogy volt rajtunk nyomás, ma is van nyomás a labdarúgókon, viszont olyan szintre van emelve a labdarúgást körülvevő az összes tényező, hogy én úgy gondolom, hogy a nyomást el tudják viselni. Viszont itt ebben a pillanatban jut eszembe, hogy természetesen a legnagyobb sztárokon is nagyon nagy a nyomás. Tehát most lehet látni a 41 éves Ronaldót, hogy lehet látni, hogy óriási nyomás van rajta. De ő az a fajta, aki, ha nincs rajta nyomás, akkor tesz magára. Tehát igazából még a Messi teljesen másik típusú futbalista, mint a Ronaldo. Két zsenéről beszélgettünk ebbe a pillanatban. És azt mondom, hogy volt rajtunk nyomás, szerintem, mivel nem tudtunk úgy megedződni ebben a kérdésben, és nem tudtunk olyan nyitottak lenni, se az országunk, se semmi, tehát abba bele kell születni, és pár tíz évet benne kell tölteni abban a rendszerben, hogy abból úgy jöjjön ki egy válogatott, hogy minden szinten megvan edzve ahhoz, hogy fölvegye a versenyt egy másik válogatottal. Tehát azt mondom, hogy most is van nyomás rajtuk, de összességében már el is bírják, mert valahogy ehhez szoktak, és ebben élnek a saját országunkban. Most már azt mondom, hogy nálunk is hosszú évtizedek óta igazából azt mondom, hogy sokkal nyugodtabban lehet készülni mérkőzésekre. Más az egész országnak az egész mutatója minden területen, meg itt beszélünk meg, hogy most demokrácia, nem demokrácia, és a többi. Igazából mindennek van egy kis súlya, mindenben. Semmit nem tudjuk azt mondani, hogy ne, az nem igaz, nem igaz. Ez az nem igaz, hogy azt mondjuk, hogy nem igaz. Mert amikor annak van súlya, akkor annak van, de összességében ma már azt mondom, hogy nálunk is nyugodtan lehet készülni, abszolút megvannak a lehetőségek, a profi lehetőségek, gyönyörű stadionjaink, stb. Tehát én azt mondtam, elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, hogy a következő Európa-bajnokság, világbajnokság, bármi, ami következik, ismét azt mondom, hogy meg kell próbálnunk ott lenni, és ez már nem csak úgy mondom, hogy meg kell próbálnunk, hogy na most ez így akkor nagyon szépen hangzik, hanem megvannak az alapjaink is, megvannak a játékosaink is hozzá, megvannak a körülmények is, megvan az orvos is, tehát megvan minden, tehát készüljünk nyugodtan, és ne csináljunk ilyen utolsó 10 perceket, mint a írek ellen.
3: Hát reméljük, ez így lesz majd, igen, a következő selejtezők során. Játékvezetés, hogy látod most a játékvezetés ezen a világbajnokságon? Itt ugye voltak szabálymódosítások is, meg az is érdekes, hogy mondjuk a 22-es VB-n összesen 4 piros lapot osztottak, most már, ha jól számolom, olyan 12-nél tartunk, és még nincs vége a világbajnokságnak, szóval hogy látod a mostani játékvezetést, meg mondjuk akár mondjuk a ti időtökben milyen volt?
4: Igen, a piros lapokról annyit, hogy dupla csapat is van.
3: Tehát... Ez is igaz, ez tény.
4: De a játékvezetés, én úgy gondolom, hogy mindent megpróbálnak, hogy működjön, hogy a lehető igazságosabb legyen ez az egész. Nekem például roppant módon tetszik az, hogy kihívják a játékvezetőt, megnézi a felvételt, a VAR, stb., és ő talán visszajön, és ott van az erősítő, és az egész stadionhoz szól a játékvezető, és elmondja, hogy bent hogy látták, és ő hogy látja, és ez az ő ítélete. Ez így, azt mondom, hogy ez így le a kalappal, még akkor is, ha mit tudom én, az 50 ezer emberből 20 nem fogadja el, mert pont nem annak rukkol, aki gólt kapott esetleg, vagy bármi, vagy megadják. Tehát én úgy gondolom, hogy a játékvezetés is megpróbál mindent. Ez a VAR, ami hozzánk is beköszönt az utóbbi időszakokban, egy dologra kell vigyázni, hogy valahogy itt nagyon igazságosnak kell lenni, tehát, mert amíg nem volt VAR, addig benne volt az emberi tévedés, mert miért ne, mert úgy látta, meg nem úgy látta, de az, hogy arra nagyon vigyázni kell, hogy ha most varozunk, mert most már varozunk mindent, ha így van a kezem, és az 11-es az egyik mérkőzésen, akkor az legyen 11-es a másikon is. Tehát valahogy ezt be kell tenni egy olyan a dobozkába, hogy az egyforma legyen. Tehát ne hibázunk meg, ha valamit ezen a mérkőzésen megnéz a VAR, akkor az hasonló dolgot a másik mérkőzésen is meg kell nézni, mert azt mondják, hogy mi csak nem is varozzák. Hát de miért? Rögtön azon gondolkodnak, hogy itt valami svingli, valami történik, és maradjunk annyiba, hogy nem rossz ez, de van hová fejlődnünk. VAR szinten is.
3: Számodra volt olyan döntés ezen a világbajnokságon, és akár ami véleményezhető volt? Vagy te máshogy láttad, vagy máshogy döntöttél volna?
4: Hát természetesen ilyen 11-esek, így konkrétan nem akarok kiragadni. Lelassítják, stb. Én is megnézem még egyszer, és akkor lehet, hogy azt mondom, hogy igaza volt, vagy lehet, hogy azt mondom, hogy igen, ezt meg lehetett volna adni, mert két mérkőzés előtt egy ugyanilyet megadtál. Én úgy gondolom, hogy ez hiba nélkül nem tud működni. Se varral, se var nélkül. Tehát hibák lesznek, csak bízom benne, hogy igazságosabb lesz az egész, és kevesebb hiba lesz.
3: Vagy mondjuk akár ilyen, hogy az amerikaiaknál ugye Balogunt visszaengedték, és ez mondjuk okozott feszültséget az UEFA és a FIFA között is.
4: Igen, hát itt nem is tudom, hogy tulajdonképpen kinek az igazát, vagy kinek a nem igazát támogassam én, mert az egyik oldal így látja ezt az egészet, a másik meg úgy látja. Itt megint csak azt tudom mondani, hogy beszélünk róla, meg beszélni is fogunk egy darabig erről, inkább csak annyit lehetne hozzátenni, hogy tanuljunk belőle. Tehát nem csak mi, hanem azok, aki ezt a döntést hozták. Meghozták ezt a döntést, lehet, hogy nem kellett volna. Tanuljunk belőle, és a legközelebb valahogy úgy kellene, hogy akkor ez egységes legyen minden. Ha ez így van, akkor így van, ha visszajöhet, nem jöhet vissza, bármi, mert akkor most megmagyarázzuk ezzel, hogy ez hogy történt, miért történt így. Én úgy gondolom, hogy ebbe is fejlődni kell. Tehát, hogy próbáljuk meg ezt úgy közös nevező, hogy itt is úgy döntenek, és itt is úgy döntenek.
3: Hát mindig lesz olyan nyilván, aki máshogy látja az adott szituációt.
4: Így van, nem egyformán látjuk a dolgokat.
3: Mi az, amit mondjuk a mai futballból visszavinnél 1986-ba?
4: Először a stadionokat és az öltözőket. Tehát azért emlékszem, hogy mi milyen öltözőben voltunk Mexikóban. Meg se közelítette ezt az egészet. A körülmények azok jelen pillanatban fantasztikusak, és az természetesen visszavinném 1986-ba, mert valahogy más kijönni egy ilyen stadionba, az öltözőből, más, ott van 60 ezer ember, más az egész. Attól függetlenül, hogy nem tudtuk, hogy ilyen is van. Tehát azzal is elégedettek voltunk, ami volt akkor. Igazából visszavinni, nem is tudom, hogy bármit is mondanék, az jó döntés lenne, mert az is egy másik világ volt, és ott is megpróbáltak mindent, hogy mi a lehető legjobb teljesítményt tudjuk nyújtani, és visszamondjuk az elején legfeljebb tévedtünk, de ott is megpróbáltak. Igen, nekem ez a külsőségek, most jelen pillanatban, mert nem akarok mélyebben ebbe belemenni, a külsőségek az fantasztikus. Fantasztikus a stadionok, fantasztikus a körülmények, fantasztikus a buszok, a fantasztikus, ahogy a játékosokat kezelik, milyen körülmények vannak, milyen lehetőségek. Nekünk az jutott, ami akkor volt, abból hoztuk ki a maximumot, hogy a maximum mennyi volt, az egy másik dolog, de én úgy gondolom, hogy volt ott 3 év ragyogó teljesítmény a miénkben, és volt egy nem jó végződő világbajnokság Mexikóban, de megtettünk mindent, úgy gondolom, hogy a változtatást pedig mindig megvan a joga az edzőnek és az orvosi stábnak is. Megcsináltuk, nem jött be. Igen, úgy lett volna legkönnyebb túlépni, ha most már kijutunk egy világbajnokságra. És akkor azt mondjuk, hogy na, a 86-os Mexikót söpörjük már, és hagyjuk végéként a Dajkát, az Eszterházit, a Détáit, a Nagy Antit, és erről már ne beszéljünk. Sajnos még mindig téma.
3: Igen, így, hogy azért még nem jutott ki a válogatott, még mindig hozzá még tudunk mindig visszanyúlni, sajnos. És van olyan, amit mondjuk 86-ból átültetnél a 21. században, vagy manapság? Ami akkor jó volt, és most szerinted kevésbé működik?
4: Hát ezen el kell gondolkodni, hogy mit lehetne. Ma már azt mondom, hogy hiába alkottunk szenzációs egységeket, csapatokat és közösséget, itt is megvan. Talán itt más, egy kicsit másképpen vannak a kapcsolatok, a játékos a játékossal. Itt látok egy kis különbséget, hogy itt profib, tehát ha ő elmegy arra, akkor ő arra megy, és azt csinálja, akkor a másik játékos nem, nálunk ezt miért csinálod? Miért jó ez neked? Vagy mit tudom én, nem biztos. Tehát nálunk ez másképp zajlott. Ma már egy kicsit nem is kicsit nagyon szabadabbak a futballisták, ha ő fölteszi a fülhallgatót, és úgy, akkor az edző se szól hozzá, mert éppen az neki így jó. Nálunk azért ez másképpen volt, és lehet, hogy ezekből a dolgokból valamicskét át lehetne hozni. És itt egy mondat meg én is, azt körülbelül 10-szer elmondtuk, te is, én is, internet. Tehát ez egyszerűen olyan szinten változtatja meg az embereket, a fiatalokat, hogy egyszerűen enélkül már nincs élet, de tényleg nincs, és a mai fiatalok ezeket már nagyon jól kezelik. Úgyhogy a következő 20 év vagyok én kíváncsi, hogy mi fog történni a világban. Hogy abból én mennyit látok, azt nem tudom, de remélem, hogy sokat.
3: 1986-ban Argentína nyert, most szerinted ki lehet a végső befutó, vagy ki ez a két csapat, aki mondjuk a döntőt játszani fogja?
4: Ez egy érdekes dolog, ott vannak ezek a csapatok. Most a mutatott teljesítmény alapján az egyik oldalra a franciákat én oda várnám. Az argentin, az angol, hogy ezekből a csapatokból ki lesz a másik oldalon. Tehát még egyszer mondom, a franciákat egyiket azt mondanám, hogy én úgy gondolom, hogy döntőt fognak játszani, a másik oldalon pedig én azt hiszem így, hogy a brazilok hazamentek. A Messiéknek óriási lehetősége van azt, hogy ismét esetleg ott legyenek a döntőben, meg hát az angolokat meg soha nem lehet leírni. Inkább csak annyit mondanék, hogy én a franciákat odavárom a döntőbe, a másikat nem igazán tudom megmondani.
3: De hogyha a franciák a döntőben lesznek, akkor azt jelenti, hogy Spanyolországot valószínű megverik menet közben.
4: Igen, igen. Ez azt jelenti, hogy Spanyolország. Én most nem érzem, hogy Spanyolország döntőbe fog kerülni, de agyon sors, hogy tévedek, mert nagyon szurkolok nekik.
3: Hát meglátjuk, mindenképpen lesznek még izgalmas mérkőzések. Dajka Lászlónak köszönöm szépen, hogy velünk volt.
4: Én köszönöm a meghívást.
3: A hazafutás pedig hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 3 perc van, a hazafutás folytatódik a Nemzeti Sportkörrel. Itt ül már velem szemben Kis Tamás, az MTI Sport szerkesztője, Szűcs Miklós mai adásunk szerkesztője és a Nemzeti Sport munkatársa is, Regős László Pál, Nemzeti Sport Rádió kommentátora és riportere. Sziasztok! Mi mással is kezdhetnénk, mint a labdarúgó világbajnoksággal, hiszen ugye azért lezárultak itt a negyed döntőkért való harcok. Hát tegnap este még volt egy fantasztikus Argentina-Egyiptom mérkőzésünk. Ez egészen elképesztő volt, ugye 2-0-ás vezetést szerzett az elején Egyiptom. Nem tudom, hogy láttátok ezt a mérkőzést, mert érdekes volt, hogy ugye az Argentinának elég össze kellett magát szednie, hogy azért egyrészt kiegyenlítsen, másrészt ugye 3-2-re megfordítsa ezt a mérkőzést. Milyennek láttátok ezt a párharcot?
2: Kicsit... Én úgy éreztem, hogy volt egy időszak, viszonylag hosszú időszak, amikor egy kicsit talán meglepettek, talán ötlettelenek, talán kreativitás nélkülözőek voltak az argentinok, amit nem szoktunk meg tőlük, mert azért mindig eddig is, ezen a VB-n is, meg az előzőn is láttuk, hogy azért mindig volt, megtalálták azt a módszert, amivel meg tudták nyerni a mérkőzéseket. Hát később kiderült, hogy itt is megtalálták persze a módszert. De nyilvánvalóan ugye 1-0-ás egyiptomi vezetésnél volt Messinek a kihagyott büntetője, ami hát nem megszokott, mondjuk fogalmazunk így. Tehát azért
3: hát a Messi esetében azért nem is annyira...
2: Nem az első, igen, ezt hozzá akartam tenni, nem az első, de hát azért mindenki arra számított szerintem, hogy ha ő áll oda, akkor az menni fog. Aztán utána volt egy meg nem adott góla az egyiptomiaknál, tehát majdnem 2-0 lett, aztán hirtelen tényleg 2-0 lett, és nem nagyon találták magukat az argentinok, viszont utána egészen elképesztő, nagyon ritkán látható utolsó negyed órát produkáltak. Ott nem tudom, hogy ebben a szakmai stábnak mekkora szerepe volt az oldalvonal mellől, hogy mennyire tudták átállítani a fejeket, hogy itt most tényleg vagy vége van, vagy megtesztek mindent, vagy maguk a játékosok, vagy akár Messi jelenléte és az ő pályán belüli kommunikációja, ez nem jött át a közvetítésbe, de minden esetre hát szerintem a VB-k történetének egyik legnagyobb feltámadása volt ez, amit produkáltak az argentinok.
3: Hát az biztos, tehát az utolsó negyed óra, 20 perc az valóban félelmetes volt. Igen, az első fél időben, mintha egy kicsit kényelmesebbet lettek volna az argentinokra szokottnál, és ugye nyilván ebbe belejátszott talán az elhibázott 11-es is, ami Messit egyébként érezhetően kicsit, hát nem azt mondom, hogy megviselte, de hogy következő időszakban nem volt annyira jelen a pályán, vagy a pályán jelen volt, ugyan a játékban kevésbé volt talán jelen.
2: Igen, hamar volt lehetőség, ugye 6 perccel a vezető gól után, az egyiptomi gól után már megvolt a 11, tehát ott volt a lehetőség az egyenlítésre, és éppen Messi hagyta ki, igen. És ott egy kicsit, mint hogyha az egész csapat úgy leült volna.
3: Igen, is úgy éreztem, és ugye egyébként a Messi egyenlítő góljánál, amilyen gólörömöt produkált ott, én nem is nagyon szoktam tőle ilyet látni, levegőbe ugrott, levegőbe csapott többször is. Tehát az látszott rajta a felszabadultság,
2: igen.
3: Az, hogy nyilván érezte, hogy ez a meccs egész másként alakulna, vagy alakult volna, hogyha ő berúgja azt a 11-est. Érdekes egyébként, hogy ez valamiért nem az ő műfaj, nem azt mondom, hogy nem tud 11-es rúgni, mert ez nyilván egy Messi esetében azért innen ne kritizáljuk a rádióból, de azt gondolom, hogy
4: nagyon megként rá a szerkesztőségben.
3: Így is van. De azért valamiért ez, ugye épp mondtad, hogy olyan mi soha nem volt, hogy egy játékos egy VB-n 2-11-est hibázott, talán a VB-ken összesen rúgott 8-11-est, amiből 4-et kihagyott, ha jól tudom, ami az egy nem egy jó alány 50%.
2: Igen, de aztán majd hagyom Lacit is beszélni, hogy ha végig gondolod azt, hogy mondjuk egy világbajnoki 8-döntőbe egyenes kiesésre szakasz bármilyen mérkőzésen, nyilvánvalóan az ellenfél kapusa, hát egyrészt mindent tudnak az ellenfél játékot, pláne Messiről.
1: Ha valakiről, akkor messziről.
2: És mindig ő áll oda a 11-es rúgni, már pedig ezek a kapusok tényleg mindenre felkészülnek. Lehet, hogy nem lett volna nagy húzás, hogyha mit tudom én, Lautaro Martínezt állítják oda, mert őróla is megvannak ugye az adatok, hogy hova rúgja, meg mit szokott csinálni, de lehet, hogy annyira fel vannak már készülve Messibe, mert igazából itt is teljesen jó helyre ugrott a kapus, tehát hogy még csak bizonytalanság se volt benne.
3: Csak egy mondat aztán Lacának a szót, hogy ez igaz, amit mondasz, de általában minden csapatnál megvan az első számú 11-es rudó, tehát én elvalapján akkor a kapusok sokkal nagyobb arányban tudnák védeni, és mégsem védik. Egyébként a 15-20 évvel ezelőtti képest szerintem érezhetően nagyobb arányban védik. Tehát amit te mondasz, hogy már annyira föltérképezik a rugójátékosokat, annyira tudnak minden, nyilván a kapus a mozgásából is következtet arra, hogy merre rúg. Tehát sokkal jobban tudják, még mindig azt mondom, hogy a 11-es kihagyni lehet nem védeni, de talán már nem annyira egyértelmű ez, mint volt mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt, ahol valóban csak arról volt szó, hogy véletlenül tudtak 11-est védeni nagy jó indulattal egyébként, de egyébként nem. De szóval föltérképezik Messit persze, de ettől még azért lehet jobban lőni.
2: Nyilván.
1: Meg itt is beszéltünk egyébként sokat, ugye 11-esek lélektanáról a rádióban is, meg anyag is készült róla korábban, vagy lehet, hogy Messi ezt a fajta nyomást kevésbé bírja, vagy nem tudom, ez, hogy látjátok még esetleg.
2: Most Laci, mondjon valamit Messiről, meg a nyomással.
1: Laci, megadjuk neked is a szót.
4: Én nem hiszem, hogy Messinek a nyomással bármi problémája lenne, hát nem tudom hány éve kell ezzel megbirkózni, gyanítom, hogy hozzászokott ehhez, hogy odaáll a labda mögé, és hát vagy berúgja, vagy nem, és mivel hagyott ki már eleget a karrierje során, el tud számolni szerintem a lelki ismeretével is, hogy most ez nem jött be. Főleg, hogyha utána meg a pályán gólpasszt ad, és gólt lő, és nagyban hozzátesz ahhoz, hogy 0-2-ről megfordítsa a csapat a meccset. Amit még így kicsit visszalépve az előző kérdésre az argentinokról mondanék, hogy szerintem a legnagyobb ereje ennek a csapatnak, hogy borzasztóan együtt van, és nyilván jó játékosok alkotják, de összehasonlítva mondjuk a portugálokkal, amelyik csapatot szintén nagyon jó játékosok alkotják, és most itt nem a Messi-Ronaldo párhuzamra, párharcra akarom kihegyezni, hanem egyszerűen ott a középpályán látjuk, hogy tényleg világklasszisok vannak, de mégsem megy úgy olyan gördülékenyen ez az egész, és még sincsenek annyira együtt, és pont ez a gólöröm is elég erősen mutatta Messi gólöröme, és ott volt az egész keret szerintem azután, hogy egyenlítettek, hogy itt olyan egység van, ami gyanítom Messinek is köszönhető, annak, hogy beálltak mögé, és nyilván Scaloninak is, aki az egészet irányítja az oldalvonalról, hogy ez ebből a szempontból egyértelműen a legerősebb csapat a világbajnokságon az argentin. Ráadásul ugye 4 éve majdhogy nem teljesen ez a keret, vagy a mag az ugyanez volt, amelyik megnyerte már egyszer a VB-t, úgyhogy tudják, hogy milyen végigmenni ezen az úton.
1: Igen, és azt, hogy tényleg Messi ennyire tud örülni még minden egyes góljának is 39 évesen, hogy mennyire akarja, az nagyon látszódik rajta továbbra is.
2: Szerintem ebben az is benne volt, hogy és ez a végén talán a lefújás utáni reakciójába is, amikor megkönnyezte ezt a győzelmet, vagy ezt a fordítást, meg az egész történetet, látszott rajta, hogy őt azért ez a kihagyott büntető, ez kifejezetten érzékenyen érintette, tehát hogy azt gondolom, hogy ő is érezte azt, hogy ott volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy akkor most tök jó, most egyenlíthetünk, és akkor megint kézbe vesszük a mérkőzést, de nem sikerült, és ez persze utána adott egy gólpaszt, meg rúgott egy gólt, tehát de ezért messzi-messzi, tehát ezt tudjuk. De ugye nekem a csoportmeccsek során feltűnt, hogy vagy én úgy éreztem, amikor az első két meccset lejátszottak, és 5-0 volt a gólkülönbség, és minden gólt Messi rúgott, akkor ugye bennem megfogalmazódott az, hogy jó, de ki fog gólt rúgni, meg mikor. És most már azért látszik, hogy az egyenes kieséses szakaszba, ahogy eljutottunk, most már azért ott tartunk, hogy ha előtérbe vagy előre kell lépni valaki másnak, akkor az is meg tudja tenni, és itt nem csak feltétlenül a befejezésekre gondolok, mert Enzo Fernandeznek a fejese nagyon szép volt, tanítani való volt, na de a beadás is milyen volt, amit kapott Martineztől. Tehát, hogy most már azért az látszik, hogy ha esetleg Messinek nem sikerül valami úgy a meccsen, vagy nincs olyan nagyon jó napja, akkor is bőven van, aki előre lépjen, ahogy ez 4 évvel ezelőtt is megtörtént, és ennek is volt köszönhető, hogy világbajnokok lettek.
3: Igen, ez igaz, de erről az jutott eszembe, hogy azért viszont akiktől talán leginkább várnák még Messi mellett, azok még adósak, tehát akár Lautaro Martínez, akár Juan Álvarezt mondom, tehát hogy mind a ketten még adósak, talán egyikük sem szerzett még gólt, ha jól emlékszem, ugye ezen a világbajnokságon.
1: Még nem.
2: Mindjárt kipuskázom, de szerintem.
3: Egyikük sem szerzett, és azért az ember első körben azt gondolná, hogy Messi mellett ők lehetnek, akik odaérnek a kapu elé, és ugye volt is lehetőségük akár tegnap, Lautaro Martíneznek meg a korábbi meccseken is, ő ugye valamivel többet játszott az előző meccseken, őnek is voltak lehetőségei, és neki valahogy nem akart sikerülni, és azt gondolom, hogy ha az argentin csapat eljut a döntőig, az azt jelenti, hogy 8 meccset fog játszani, nem hiszem, hogy 8 meccset lejátszanak úgy, hogy akár Martínez, akár Álvarez ne szerezne gólt, tehát még bőven van tartalék az argentin csapatban, ezzel csak azt akartam mondani, amellett, hogy valóban Messi mellett előréptek másod, akik gólt szereznek, de azért még bőven van ezen a területen lehetőség az argentinoknak, hogy más is odaérjen a gólszerzők közé.
4: Nekem az a hihetetlen egyébként a gólok szempontjából, hogy Messi 8-nál jár. Mennyi 5 meccs után, ugye? Nekem a 2002-es volt az első VB, amit követtem, ugye ott Ronaldo 8 góllal lett gólkirály, és azóta ezt talán 6 volt a legtöbb azóta, amivel gólkirály lett, a Harry Kane volt. Ja nem, bocsánat, mert 4 éve Mbappé megint csak 8-at lőtt, csak ugye a döntőben tett még hozzá 3-at. Na de hogy még van 3 meccse lehet még Messinek, és már most 8-nál jár, ez teljesen földön túli, és akkor még ha hozzátesszük, hogy ott van Mbappé meg Haaland 7-tel, Kane pedig 6-tal, hihetetlen, hogy milyen hát gólgyárosok, nem lehet máshogy hívni őket szerintem, és ez fantasztikus, ez a verseny közöttük.
3: És ugye, ugye ebben az izgalmas, amit mondasz, hogy mondjuk Jamalt leszámítva, azok rudosák a dólokat, akik azt gondoltuk, hogy ennek a VB-nek a sztárjai lesznek, vagy lehet mindenképpen, ugye, ha most egy futballszurkolónak mondjuk, hogy nevezem egy 5 játékost a VB előtt,

0: a brazil csapatban ő is egyébként kiemelkedő volt, csak ez a brazil csapat nem volt jó arra, hogy eljusson a legjobb nyolcig, de ez nem Viniciuson múlt. Tehát érdekes, hogy a nagy sztárok általában a VB-ken nem mindig, de ez most valóban a sztárok VB-je, és még ki tudja, hogy hol a vége.
1: Én egyébként Julián Álvarezt tippeltem a szerkesztőségi tippjátékban gólkirálynak.
2: Hú, hát akkor le vagy maradva azzal.
0: Hát ez ilyen karitatív tipp volt a többiek felé, úgyhogy...
3: Visszatérve még picit erre az argentin válogatottra, azért nem ez volt az első meccsük, amikor ugye végén kellett magukhoz térniük, tehát Zöldfoki szigetek ellen, és azért volt sokáig, hogy szenvedtek.
2: Igen, a egyenes kieséses szakasz eddigi részében nem az volt, hogy amire úgy számítottunk, hogy akkor nem tudom, neki esnek az ellenfélnek, mert amúgy is jobbak, nem tudom, 2-3 góllal, és akkor egy ilyen viszonylagosan sima 2 gólos, vagy 2-0-as, vagy 3-0-as, mert én egyébként 2-0-át tippeltem az argentinoknak a szerkesztőségi tiketében, ha már említette, nálunk is van ilyen. 2-0-as győzelmet tippeltem Egyiptom ellen, mert egyébként én nem láttam annyit ebben az egyiptomi csapatban, hogy egy jól felkészült és egy jól egyben lévő argentin csapat ellen akár gólt tudnak szerezni. Aztán persze nyilván meg volt a meglepetés, meg igazából, ha nagyon őszinték vagyunk, tulajdonképpen jobb is volt Egyiptom összességében addig, amíg eljutottak a 2 gólos vezetésig. Tehát nyilván volt ott a kapott gól után volt az argentinoknak egy ilyen ébredjünk fel, és akkor megnyomtak egy 10 percet körülbelül, de utána a kihagyott büntető után azért mégiscsak akadozott a gépezet, és a legendássá váló ivó szünet sem segített, ugye nem sikerült őket felrázni. És a nagy szünet után sem úgy jöttek ki, hiszen utána is Egyiptom volt az elején még jobb, és nem véletlenül vezetett 2 góllal. Úgyhogy úgy látszik, hogy az egyenes kieséses szakaszban valahogy ez a recept az argentinoknak. Persze vannak ilyen csapatok, akik hátrányból tudnak igazán jól futballozni, de nem hiszem, hogy ezt szándékosan így csinálják, hogy kapjunk egy gólt, és akkor majd elkezdünk focizni. Viszont az érdekes, hogy aztán a következő ellenfelek esetében, és nem is feltétlenül Svájcra gondolok, mert nem valahogy most én maradok annál, amit eddig is mindig tippeltem, tehát most meg Svájcban nem látom azt, hogy majd ők meglepik az argentin, és aztán majd meglepődök nyilván, de nem látom, hogy Svájc meglepni őket, de hogy lehet, hogyha eljutnak az elődöntőig, ott egy igazán komoly csapat, ugye azt hiszem a spanyolokkal találkozhatnak, vagy a
1: Angol-Norvég,
2: akkor az a másik ág. Igen, tehát, hogy ott mondjuk, nem tudom, tehát például egy vagy tök érdekes lenne egy argentin-norvég, egy Messi-Haaland összecsapás, persze ahhoz még ott vannak az angolok, meg nyilván a svájciaknak is, vagy a svájciak is szeretnének tovább jutni, de az például érdekes lenne, hogy ez a norvég csapat, ha eljutna odáig, és óriási dolog lenne, hogy a 4 között van, hogy mondjuk meg tudná elfogni az argentinokat. Ez szerintem egy VB elődöntőben ez gyakorlatilag megtippelhetetlen. De egyébként ez igaz az angolokra is szerintem.
0: Igen, mondjuk a tegnapi meccset azért egy kicsit szerintem az egyiptomiak szemszögéből is érdemes talán nézni, arról kevesebbet, és nem beszéltük erről, mert ugye ők azért eléggé felháborodottan reagáltak a történtekre, a szerintük elmaradt 11-esre, a szerintük befújt elvett gólra, úgyhogy nem tudom, mit gondoltok erről a szituációról. Én megmondom őszintén, most a 11-es szituációra, tehát a Salah buktatására gondolok, én azt nem éreztem annyira súlyosnak, hogy azért 11-est jel. Jól láthatóan volt egy kis kontakt, de ennél azért mondjuk a szögletnél 70-szer nagyobb kontaktok vannak, minden egyes szögletnél, és tömegszintenben a 16-oson belül, úgyhogy én megértem az egyiptomiak felháborodását, és az ő helyükben nyilvánvalóan, most ha mi jártunk volna így, legyünk őszinték, már nagyjából az elmúlt 20 percben csak arról beszéltünk volna, hogy miért nem adtak 11-est akkor, amikor azt kellett volna adni, de én nem érzem azt, hogy ez 11-es volt, még akkor is, hogy ha az lett volna, akkor ez szerintük nyilvánvalóan a végeredményt befolyásolta.
1: Ez borzasztóan nehéz szituáció szerintem, mert ugye az biztos, hogy először eltalálja a labdát, mert leszerelte a védő, most nem is jut eszembe írta, hogy ki volt az, de Salát leszerelte az argentin, és utána valahogy így csatlet botlott Salah

0: És aztán pedig megint csak találkozott egymással a két láb, és amiatt esett el az egyiptomi, nem véletlenül nem mentem el bírónak.
1: Hát persze, nehéz ezeket a helyzeteket megítélni a játékvezetőként, de mondjuk én a lassításból én is azt gondolom, amit Miki mondott, hogy szóval először el volt rúgva a labda, ilyen csúnyán kifejezve, tehát megvolt a tiszta szerelés, és aztán utána, hogy utána összeakadtak a lábak, hát...
0: Csak ez meg nem az a mozdulat volt már, tehát a védőnek már egy új mozdulat.
2: Igen, új mozdulat volt, az kétségtelen.
1: Igen, de hát most, tehát ugye az a baj, hogyha most visszanézzünk mondjuk a francia-paraguayi meccset, ezt gondolom itt is téma volt már egy párszor a sportkörbe, tehát hogy ott meg igazából a paraguayiak ugye nem nagyon, nem tudom, hogy mennyire foglalkoztak a bíróval, de igazából megköszönhetik szerintem ezt is. Mert egyébként a valóság az, hogyha ott megnézzük azokat a lassításokat, amiket némelyiket bevágták a közvetítésbe, hát nyilván Paraguaynak nagyjából 8 emberrel kellett volna, vagy 9-szer befejezni a mérkőzést, és pont a szándékról jutott most ez eszembe, ugye, hogy milyen mozdulat, tehát hogy eleve a szándék olyan volt. Most nem tudom, hogy itt az játszhat-e, hogy elrúgtam a labdát, de akkor jól oda rúgok ennek a szalának, hogy egy kicsit de 16-oson belül nem tudom, tehát hogy azért egy argentin játékos, aki világbajnokságot megjárta, buta dolognak tűnik nekem, hogy miután már elrúgta a labdát, hogy szándékosan belerúgjon az ellenfélbe. Mindenesetre én nem éreztem 11-esnek. Az elvett gólnál meg az a szabálytalanság, az meg jogosnak tűnt olyan értelemben, hogy ott tényleg volt egy szabálytalanság, és amíg még nem volt videóbíró, addig ezeket nem nagyon láttuk, vagy nem vették elő ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha volt egy ilyen szabálytalanság, és 15 passzal később gól lett, már senki nem emlékezett arra, hogy egyébként a másik térfélen, hogy miből indult az akció. Úgyhogy erre meg lehet, hogy jó ez a videóbírozás, bár ez tudom, hogy egy kényes téma.
2: Hát igen, ez az egész Lacához csatlakozva, hogy nem szívesen lennék én sem játékvezető. Ez nagyon érdekes, mert ugye ha nagyon leegyszerűsítve, ugye minden, ami a mezőnyben szabálytalanság, a 16-oson belül is szabálytalanság. De most ugye az előbb mondtam a szögletet példaként, tehát gyakorlatilag nem lehetne szögletet rúgni, vagy minden szöglet után kéne 3-11-es és 4 kifelé szabadrúgást ítélni körülbelül, mert nagyjából annyi minden van. És egyébként egy olyan sima, akár testesteleni, ami talán nem feltétlenül pont testesteleni, hanem már kicsit már a kezét is használja, a mezőnyben minden tét nélkül lefújják a bírót, mert hogy ott nincs tétje. A 16-oson belül egy ugyanilyen típusú szabálytalanságot már elengednek, tehát hogy ez nagyon nem egyértelmű, és valóban tényleg az lenne, hogy csak 11-esekből állna egy mérkőzés, hogyha valóban élne az a rend, hogy ami a mezőnyben szabálytalan, akkor a 16-oson belül is az.
0: El kéne törölni a 11-eseket?
2: Nem tudom a jó megoldást, tehát ezt majd kérdezünk, mert Trumpot kérdezünk, hogy erről, hát, ha ő erről tud mondani valamit, én erre nem tudok jó megoldást.
3: Hát minden esetre Egyiptom a FIFA-nál panaszt tett, bár nem gondolnám, hogy lenne ennek az esetnek bármi következménye, maximum az, hogy játékvezetőt már nem kap további mérkőzéseket ezen a világbajnokságon. Hát így is történet egyik legjobb VB szereplését érte le ezzel Egyiptom, mert ugye korábban mindig kiestek a csoportkörből, úgyhogy szerintem azért szépen búcsúztak. Viszont a másik mérkőzés Svájc-Kolumbia, ott ugye gól nélküli döntetlen volt, és 11-esek döntöttek végül. Hogy láttátok azt a mérkőzést, az kevésbé volt izgalmas.
1: Így, ahogy mondod. Az nem volt túlságosan izgalmas. Én a második fél idő felénél elkezdtem mással foglalkozni, mert annyira nem kötött le a történet, és igazából aztán megvártam. Nagyon látszott, vagy nagyon úgy tűnt, hogy ez ilyen 11-es párbajba fog torkolni ez a történet, nem nagyon bírtak egymással. Én előzetesen egy picivel többet vártam Kolumbiától, Svájctól is többet vártam olyan szempontból, hogy talán azt, hogy rendes játékidőben, ha kijön nekik a lépés, akkor a maguk javára fordítják, de én inkább Kolumbiát éreztem egy hajszállal most esélyesebbnek, főleg úgy, hogy a svájciaknál ugye sok sérült, meg egyéb problémák miatt kevesen voltak, vagy kevesebben voltak bevethetők a standard kezdőjátékosok közül, úgyhogy hát lehet, hogy a svájciaknál ez egy előre kidolgozott taktika volt, hogy inkább bízzuk a büntető párbajra, mert vagy 11-es párbajra, mert nem érezték magukban azt az erőt, ami megvan, hogyha ezek a standard kezdőjátékosok játszhatnak.
2: Igen, ez érdekes, mert én azt éreztem a mérkőzés közben, hogyha valamivel, de a Kolumbiai többet tettek azért, hogy megpróbálják dőlőre vinni a dolgot, még hogyha nem is volt, nem tudom, milyen átütő erő az ő játékukban, de talán többet próbálkoztak. Rajtuk éreztem én is inkább azt, hogy jobb lenne eldönteni még a 90 perc, vagy legfeljebb a 120 perc alatt, de aztán a hosszabbítás vége felé már őt is ebbe beletörődtek, és nyilvánvaló volt, hogy csak az egyiküknek volt, egyikük részéről volt ez jó döntés. Ugye Svájc jutott tovább, hát hogy mert szóval kettős lelépetés nem lehet, valakinek tovább kell jutni, úgyhogy nem mondom, hogy most feltétlenül egyértelműen és játék nélkül gyakorlatilag az argentinok már ott lehet, ott van az elődöntőben, de szerintem az argentinok nem szomorúak amiatt, hogy nem Kolumbiával, akivel azért szoktak szenvedni, ott volt a Copa America döntője, a selejtezőkben sem volt túl egyszerű, a Kolumbiaiak jobban ismerik az argentin csapatot, ugye rendszeresen találkoznak velük, tehát én azt gondolom, hogy az argentinok, ha nem is pezsgőd, de egy bambit kibontottak a meccs után, talán ennek jobban örülnek, bár ezt nem tudom.
0: Ezzel egyetértek teljesen, én előzetesen, amikor kialakultak az ágak, azt gondoltam, hogy a teljes ágról, tehát beleszámítva az angolokat, norvégokat, brazilokat, az argentinokra a kolumbiaiak vannak a vagy lehetnek a legnagyobb veszéllyel pont ezekért, amiket mondtál, és éppen ezért sajnálom is, hogy ők kiestek, és Svájc jutott tovább, nem azért, mert azt akarom, hogy Argentina kiessen a negyed döntőben, mert nem bánom, hogyha még láttam őket, de egy Kolumbia-Argentinát én nagyon-nagyon szívesen megnéztem volna, mert az szerintem az egy rendkívül jó mérkőzés lett volna minden szempontból, és lett volna tűz ott a két csapat részéről. Úgyhogy én nagyon sajnálom őket. Svájc pedig azt hiszem 54-ben voltak legutóbb negyed döntőben, tehát ugye a hazai rendezésű világbajnokság után jutottak be először most a legjobb 8 közé. Azért szerintem erősen köszönhető ez a sorsolásnak, meg a kialakult ágaknak, mert a csoportkörben sem volt igazán komoly ellenfelük, aztán pedig Algéria sem a legerősebb csapat, bár ugye az afrikaiak közül elég sokan ott voltak az egyenes késéses szakaszon, tehát maga az afrikai futball az profitált ebből a 48 csapatos VB-ből, és emiatt Svájc is. Vagy hát nem amiatt, mert hogy az afrikaiak profitáltak, hanem amiatt, mert így egy viszonylag egyszerű sorsolással oda juthattak a legjobb 8 közé. Nyilván ezt Kolumbiát le kell legyőzni, de szerintem ez volt az első igazán komoly meccsük.
3: Hát a hírek szerint, hogy Spájc pont arra blazírozott tényleg, hogy a sok sérült miatt 11-esekig elvigyék, és akkor onnantól kezdve már azért tovább juthattak. Hát mellékeltábra mutatja, azért nem szép játékkal is be lehetett jutni a legjobb 8-ba. Hamarosan innen folytatjuk, most tartunk egy kis szünetet.
4: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 37 percen folytatódik a Nemzeti Sportkör Kis Tamással, Szűcs Miklóssal és Regős László Pállal. Mielőtt rátérünk így a negyeddöntők párosítására, ugye sokat beszéltünk már Messiről, nyilván Argentina kapcsán, most beszéljünk egy picit Ronaldóról és Portugáliáról is, mert ő is kapott azért hideget, meleget a világbajnokság alatt is, meg lévén, hogy kiestek így meg pláne, ráadásul ugye a portugál sajtó is ostorozza, Roberto Martínez szövetségkapitány pedig le is mondott, szóval nem tudom, hogy láttátok itt Portugáliának vagy Ronaldónak a szerepét, mert azért sokak szerint az egója miatt is áldozattá esett ugye Portugália.
2: Szerintem nem. Szerintem hasonlóan meg lehetett volna csinálni a portugáloknál, és ahogy Messinél az argentinok, hogy ugyanúgy beállni mögé, és ugyanúgy menni vele. Nyilván Messi most jobb formában van, mint Ronaldo. Ez látszott a világbajnokságon is. De amikor azt mondják, hogy Ronaldónak már nincs hely ebben a portugál vállalatodban, azzal én egyáltalán nem értek egyet, mert egy ilyen vezéregyéniséget kihagyni, hogyha benne van motiváció, mert pedig van benne motiváció, akkor azt szerintem nem lehet.
3: Igen, ez érdekes, amit mondasz, mert hogy a portugál sajtó is, ahogy a Dóri is mondta, a portugál sajtó is, azért Portugáliában nem volt jellemző, hogy őt nagyon támadják, leginkább még talán, amit érthető is, hogy túlzottan védték, de most ugye támadták. Megmondom őszintén, itt az utolsó meccsen, én egy ismerősömnek azt írtam a meccs után SMS-ben, hogy a portugálok emberhátrányban játszottak végig Ronaldo miatt. Én szerintem az, hogy a keretben ott legyen, a világbajnokság ott legyen, azzal egyet értek, tehát nem lehet azt mondani, hogy ha ő úgy érzi, hogy bármint Ronaldo úgy érzi, hogy ott helye van a csapatban, a keretben, és ő annyira motivált, hogy ő erre fel tud készülni, vagy felkészül, akkor igen, mindenképpen. De szerintem az már nem annyira egyértelmű, hogy ő neki a pályán kell lenni végig, kezdőként, csereként. Szerintem Martíneznek reagálnia kellett volna arra, amit te is mondtál, hogy nem volt igazán jó formában. Lehet, hogyha egy 20 percet játszik a végén, többet tud segíteni, lehet, hogyha ha nem ő a kezdő, hanem mondom csereként áll be, vagy esetleg egy meccsen pihenteti, nem tudom, tehát ez nyilván mind elméleti, mert nem tudjuk lejátszani egy párhuzamos univerzumban máshogy ezt a világbajnokságot, de én azt mondom, hogy a portugál csapat kiesésében szerepe volt Ronaldónak azzal, ahogy teljesített, vagy ahogy nem teljesített. Pontosabban, mert viszont ennek ellenére, hogy nem volt jó formában láthatóan, nagyon Ronaldo központú volt a játék, nagyon rájátszottak mindent, vele próbáltak gólt rugatni, és azért láthatóan az ő dinamizmusa már nem olyan, mint volt akár 5 évvel ezelőtt, és nem beszélve a 15 évvel ezelőttiről.
1: A Portugál Bóla című lap írja ezt. Ha a kispadon váltásra van szükség, akkor ez ugyanúgy igaz a pályára is. Itt az idő, hogy Cristiano Ronaldo félreálljon, mert amint a VB-n láttuk, az egója nem engedi meg, hogy csere legyen. Még akkor sem, ha olyan játékosé, aki mostanában olyan számokat produkál, mint senki más. Hogy mi történt volna ezen a világbajnokságon, ha nem lett volna kötelező Cristiano Ronaldo-t a pályán tartani, nem tudjuk. És ezt a kiesést még Donald Trump sem tudja semmisíteni. Ez elég kemény szavak.
4: Igen, de van benne igazság, és ha már itt a bejátszóban mindig az megy, hogy a Nemzeti Sportrádió vita műsora, akkor
2: ideje vitatkozni.
4: Dokkergés, most vitatkozni fogok. Szerintem mármint Lacival fogok vitatkozni, szerintem el kellett volna engedni Ronaldónak a kezét ebben a történetben, és ugye Martínez szövetségkapitány ezt már nagyon sok helyen párhuzamot vontak, vagy legalábbis visszautaltak arra, hogy a belga aranygenerációval sem tudta igazán elérni azt a csúcsot, amit vártak tőle, és hogy most a portugálokkal is tulajdonképpen ezt csinálta, bár itt ugye az aranygeneráció az egy kérdés, mert azért vannak, akik még válogatottak maradnak, és fiatalabbak, meg tehetségesek, míg Ronaldo ugyan tehetséges, de már kifelé megy a korból, és valószínűleg már nem lesz válogatott. Én azt gondolom, hogy és a múlt héten ezt ugyanitt már ecseteltem, hogy van a portugáloknak egy Gonçalo Ramos nevezetű támadója, aki szerintem abszolút alulértékelt támadó, mert Paris Saint-Germainben is nyilván nehéz odaférni kezdőként, de ugye ott is csereként játszik, és kifejezetten fontos gólokat szerzett már a válogatottba is, meg a Paris Saint-Germainbe is. Én megtettem volna azt, amit te mondtál, Miki, hogy megpróbálok egy olyan mérkőzést, hogy a Gonzalo Ramos kezd, és az utolsó 20 percre beküldöm a Cristiano Ronaldo-t, amennyiben a formája olyan, és amennyiben úgy látja a szakmai stáb minden tagját, de itt én azt gondolom, és azt éreztem végig, hogy nagyon ellent mondani Ronaldónak senki nem akart, vagy senki nem mert, hogyha ő szeretne játszani, akkor, és ezzel nem lett volna baj, amennyiben úgy lett volna, hogy a teljes portugál csapat ténylegesen ő mögötte áll, és ő a vezér, és most nem arra gondolok, hogy rájátszanak, meg hogy ő vele akarnak gólt rúgatni, hanem az, hogy ő tényleg pluszt tesz hozzá a pályán, akár mentálisan, akár bármilyen ilyen szempontból, és tudja húzni a társakat, de én nem ezt láttam. Tehát én azt láttam, hogy az talán túlzás volt, amit itt valaki mondott a múlt héten, hogy kerülgetik, nem kerülgették nyilván, de nem tett annyit hozzá, amennyit mondjuk egy ereje teljében lévő, csúcsformában lévő portugál támadó, például Ramos hozzá tudott volna tenni szerintem.
2: Éppen miatt gondolom, hogy a csapatnak legalább ugyanakkor a felelőssége, mint Ronaldónak és Martineznek is. Egyébként ez csak zárójelben, hogy Feri mondta itt a közvetítés adben a Feri, hogyha nem Bernardo Silva megy felfejelni ott a 93. percben, hanem Ramos, akkor lehet, hogy egy-egy és hosszabbítás, vagy lehet, hogy 96. volt, mert nem emlékszem. De egy ilyen középpálya, hogy ahol ott van Vitinha, ott van João Neves, ott van Bruno Fernandes, akkor csereként jön Bernardo Silva, elképesztő erejű ez a csapat játékerőben, és mégis több mérkőzés volt, ahol nézhetetlen futballt mutattak be. Úgyhogy ez hogy bűnbakként kiáltják ki Ronaldót, aki nyilván nem élete VB-t játszotta, szerintem ez ebből a szempontból felháborító, mert borzasztó volt, amit ez a portugál csapat csinált, annak ellenére, hogy mire lenne képes papíron.
4: Most ha erről beszélünk, akkor egy olyan párhuzamot hadd vonjak, hogy a braziloknál ugye Neymarra mondták az elejétől kezdve, hogy marketingből, meg PR-ból van ott, meg mit tudom, meg hogy ő kell. De igazából, hogyha ugye ez nem ugyanaz a képlet, mint ami a Ronaldo esetében van, de hogyha azt nézzük, és egy picit elvonatkoztatunk attól, hogy nyilvánvalóan aki szurkolt Portugáliának, az most szomorú, meg a braziloknak is, akik szurkoltak, azok most szomorú, akkor nem sikerült, de ha azt nézzük, hogy milyen egyéniségeknek láttuk az utolsó világbajnoki szereplését, akár Neymar, akár Cristiano Ronaldo, lehet, hogy érdemes nem azon rágódni, hogy most akkor ki mit rontott el, mert úgyis a szakmai felelősök olyan értelemben megvannak, hogy nyilván a portugáloknál lemondott a szövetségkapitány, Ancelotti szerintem tök jól el lesz Brazíliában, tehát ő nem fog lemondani, de ettől függetlenül, hogy inkább talán arra emlékezni, hogy ezek a játékosok, Ronaldo meg Neymar, úgy összességében a pályafutásuk során milyen pozitív dolgokat adtak a futballnak, meg a világlabdarúgásának, és talán egy kicsit könnyebben el kellene engedni azt, hogy hát most ez a hattyúdal, ez már nem volt olyan szép, mint ahogy ezt sokan gondolták, hogy lesz.
3: Igen, ez Budapestről persze nyilván, de mondjuk Portugáliában nem biztos, hogy ilyen hasonlóan könnyen el tudják engedni ezt, vagy mondjuk Brazíliában, hogy nem jutottak be a 8-ba, hogy a portugálok így szerepeltek. Ott azért nyilván ennél sokkal mélyebb, mint ahogy nem tudom én, nyilván, hogyha mi nálunk lett volna valami hasonló szituáció, mi is arról beszélnék, hogy nem baj, hogy ilyestünk, de legalább, nem tudom én, XY még láttuk futballozni, tehát...
4: Hát mondjuk, hogyha mi világbajnoki 8-as döntősök lettünk volna, szerintem akkor mindegy, mi az eredmény, örültünk volna. De az igaz, hogy amikor mondjuk az írek elleni mérkőzésünk ugye volt a selejtezőbe, hát akkor nálunk is nemzeti tragédia történt.
3: Így is van, szóval az azért mondom, tehát a portugál sajtó nyilvánvalóan ugye itt a Bola című lap lett kiemelve, de biztos, hogy van más sajtó is, tehát ott azért most már elkezdik pedzegetni ezt, és nyilván nem ok nélkül, mert azért belegondolsz, hogy pont a portugál futball az, akinek volt egy Eusébios korszata, volt egy Figos korszata, most volt egy Ronaldos korszata, és ugye egy EB győzelem, mert mondjuk nemzetek ligájában, de mondjuk világbajnokságon nem tudtak úgy szerepelni, vagy nem tudtak odaérni a csúcsra, amit egyébként ők szerettek volna, és szerintem ebből a három generációból bármelyiknek megvolt az esélye a tudás alapján, hogy ott odaérjen, és egyiknek sem sikerült. Szóval ez Portugáliában hasonló nemzeti gyász nyilván, mint nekünk az, hogy 40 éve nem vagyunk ott, vagy hogy 54-ben vesztettünk.
4: Igen, de szerintem ez a Ronaldo kérdés, ez ugye azért furcsa, hogy most jön elő ennyire, nyilván azért, mert most van a VB, na de hát ezt már tulajdonképpen 2-3 éve pedzegettük, meg egyre többször beszéltünk róla, hogy az egy kérdés, hogy Ronaldo most a jelenléte, tehát lehet, hogy a jelenléte mentálisan vagy lelkileg segíti a csapatot, de hogy játékban ő hozzá tud-e tenni, az már ugye évek óta kérdés volt, és hát ő sem fiatalodik, hanem egyre idősebb lesz, tehát 41 évesen szerintem ez már teljesen egyértelmű volt, és mindenki látta, hogy ő már nem fog tudni annyit hozzátenni, nem is tett hozzá annyit, nem biztos, hogy most kellene ezzel szembesülni, hogy hú, hát akkor nem kellett volna a Ronaldót játszatni. Nem tudom, hogy egyébként a portugál sajtó az elmúlt években mennyit írogatott erről, hogy akkor legyen-e Ronaldo, vagy nem. De nyilván ez most itt a VB kapcsán lett nagyon felkapott téma. Ha nagyon szurkolnék a portugáloknak, akkor azt kívánnám nekik, hogy legyen hamarosan még egy Cristiano Ronaldójuk, nem lesz szerintem.
3: Egyébként még csak egy mondat erre, hogy Martínez helyébe se lennék, ha már a játékvezető helyébe nem lennék, mert azért azt se látom jönni, hogy a VB előtt hirdeti Martínez a keretet, és nincs benne Ronaldo. Tehát az a lehet, hogy ugyanez a bónusz.
4: Igen, de erre jó volt, amit a Laci mondott, hogy lehet, hogy te mondtad, hogy legyen ott a keretben. Tehát nem, persze nem kell kihagyni őt a válogatottból, legyen ott a keretben, mert Neymar is ott volt a keretben, és igazából egy 11-esből rúgott egy gólt, és de hát az is már ugye sokat nem ért. Meg talán volt egy pár perce egy másik mérkőzésen, de hogy igazából már nem a játék miatt volt ott, hanem ő ugye marketing szempontokból, vagy PR szempontokból. Ronaldo meg lehet, hogy egyébként, ugye ha emlékszünk a 2016-os EB döntőre, ahol ő megsérült, jó dátumot mondtam? 2016, igen. Ahol ő megsérült, és aztán oda ment az oldalvonal mellé, mert le kellett csinálni, és gyakorlatilag a szövetségi kapitányt leültette a kispadra, hogy majd én irányítok, te maradjál csendben. Jó formán, tehát hogy igazából ő vezette a csapatot, és mármint az oldalvonal mellől is végül is Európa-bajnokok lettek. Én simán el tudtam volna képzelni azt, hogy benne van a keretben, de hogy igazából ez a mentális meg lelki támogatás az, amit ő tud adni a társainak, hogy ezzel lehet, hogy többre mentek volna, és közben megvan ott elől az ő posztján egy fiatalabb, mozgékonyabb. Hát mondjuk Ramos, igen, de biztos mást is be lehetne állítani, tehát azért elég jó kerete van a portugáloknak. És akkor ezek a játékosok is lehetőséghez jutottak volna, Ronaldo pedig nem tudom, ilyen félig vezérként mehetett volna mennybe.
2: Kicsit más szín, de Henderson ugye így van ott az angoloknál, és ő már játszani sem fog, de előre megmondta Tuchel, hogy nem azért van ott, mert hogy a játék tudása miatt, és nem feltétlenül a pályán számít rá, de fontos a jelenlét az öltözőben, aztán így is. Sárga lap és egy törött alkara mérlegen túl a perc játék után.
3: De azt nem én tudom elképzelni, hogy ha ott van a keretbe, hogy egy Ronaldot nem ját.
2: Ezt én sem.
3: Ezt nem volt baj,
2: hogy ő volt a kezdőcsatár.
3: Én szerintem baj volt, de ettől függetlenül ez olyan egyéniség és olyan karakter, hogy ha ott van a VB-n, akkor nem lehet kihagyni. Szerintem ott lett, az lett volna egy karatán döntés, hogyha azt mondják, hogy most már ne a VB-re, tehát a VB keretbe, azáltal, hogy Martínez bevárodatta a keretbe, szerintem az egyirányú utca volt a Ronaldo játéka irányába.
4: Nagyon más stílusú, valószínűleg nagyon más stílusú, vagy más felfogású szövetségi kapitány kellett volna ahhoz, hogy a keret hirdetés előtt leüljön Ronaldóval, és azt mondja neki, hogy figyelj, öreg vagy. Nem tudod, lassú vagy, már magadhoz képest, meg stb. És meggyőzi arról, hogy de egyébként a szakmai stáb van, neked lenne ilyen és ilyen szereped, és gyere velünk, és segíts a srácoknak kintről az oldalvonal, mert hogy nem. Mert ugye azért azt látjuk, hogyha megnézzük a Cristiano Ronaldo interjúkat, hát nagyon nehéz elképzelni számomra, hogy valaki őt meg tudja győzni arról, hogy legyél ott egy futballmérkőzésen, de te nem állhatsz be.
3: Igen.
4: Tehát, hogy ő ezt nem...
2: lecserélték a előző körben a 90.
4: Igen, igen, igen. Hát ott ugye, amikor nagyon égett a ház, ugye igen. Ezt mondtuk a szerkesztőségben, hogy amikor már égett a ház, akkor már lekapta a Ronaldo, de...
3: Egy pillanatra arcot vágott, aztán látta, hogy mutatja a kamera, és attól kicsit visszavett, de biztos, hogy...
4: Igen, szóval nehéz, és valószínűleg ehhez egy olyan szövetségi kapitány kellett volna, aki, nem tudom, megtalálja vele a közös hangot, de lehet, hogy még annak se sikerült volna, mert ő még úgy volt vele, hogy ez az utolsó VB, itt még ő játszani akar, itt még pályára tud lépni, még ha nem is tud annyit segíteni. és megpróbálta, hát ez lett belőle.
2: Rekordokat azért így döntögetett.
4: Így van, így van.
1: Hát volt, aki nem csak Ronaldo-t hibáztat, mert Ricardo Quaresma is sarkos véleményt fogalmazott meg, ugye azt mondja, hogy a középpályán nagyszerű játékosaink vannak, rengeteg tehetséggel, de ezen a VB-n nagyon gyengék voltak. Támadójáték ugyanez volt, a védelem pedig szétesett. Ez, amit itt ti is mondtatok, hogy azért csapatként sem funkcionáltak.
3: Hát igen, kérdés, hogy ebben nem akarom visszatérni mennyi Ronaldo-ról, hogy Ronaldo-nak mennyi szerepe van. Mert ugye azért csak ő a szerintem az öltözőben ő a vezérbika, abban biztos vagyok. De hogyha a vezérbika nem úgy teljesít, ahogy elvárják tőle esetleg, akkor lehet, hogy a vele szembeni bizalom is, amiről talán Laca beszélt, hogy ott kerülgették a esetleg, tehát hogy a vele szemben bizalom is megrendül esetleg, és ez viszont valóban hathat a csapat egységre.
2: Lehet, hogy hatott, nem tudom. Én továbbra is azt mondom, hogy ilyen játékos kerettel, hogyha jól felkészítik őket, és ők is nem is kell maximumot nyújtani, hanem egyszerűen mutatnak valamit ezen a világbajnokságon, akkor lehet, hogy legyőzték volna ezt a spanyol csapatot, amelyik szintén nem volt túl a célos egyébként tegnap. Cserébe már nem tudom, 710 percre nem kaptak gólt VB-n. De lehet, hogyha a portugál középpálya úgy muzsikál, ahogy egyébként tudna, meg hogy mondjuk a Paris Saint-Germainben játszik Vitinha és Neves, akkor lehet, hogy a portugálok nem egy gólt lőnek nekik, hanem akár többet is. Hát ilyen és ez nem Ronaldo múlik.
3: Hát csak ilyen, csak a PSG-be azért milyen támadósor van előttük, azt azért nézzük meg. Azért ezt is tegyük hozzá ebben az összevetésben, hogyha ezt hozott párhuzamban.
2: De ez se rossz támadósor. Ott van Ronaldo mellett, ott van Leo, ott van Félix, ott van Neto. Nem rossz futballisták. Tehát most nem csak a középpályásokat, őket én ugyanúgy hibáztatom. Uh-huh. Tehát ezt a portugál válogatott csapatként rontotta el ezt a világbajnokságot. És nyilván ennek a fő felelőse valószínűleg a szövetségi kapitány, és aztán még lehet persze beszélni arról, hogy Ronaldónak mennyi felelőssége van meg egyénenként a többieknek, de ez szerintem csapatmunka volt.
1: Minden esetre Portugália búcsúzott, viszont kialakult egy negyeddöntők párosítása. Franciaország Marokkó mérkőzésre kezdődik majd meg ez a sor. Franciaország papírforma? Hogy látjátok, Marokkó mennyire szólhat bele majd abba a küzdelembe?
4: Abszolút bele szólhat. Szerintem most már papírforma kifejezés az egyre kevésbé helytálló, mert láttuk azért ezen a VB-n, hogy sokféle, ha nem is meglepő eredmény, de meglepő forgatókönyv összejöhet, és Marokkó egyáltalán nem a gyenge csapatokhoz tartozik, nem véletlenül van itt, nagyon jó játékot is mutattak. Persze, nyilván már a VB előtt is megbeszéltük, hogy a francia keret az brutális, tényleg nagyon erősek. Láttuk azt is, hogy a paraguayi módszer sem jött igazán be, mert az édesamnak még mindig volt, erre is volt megoldása, hogyha nem megy így, meg nem megy úgy, meg nem megy amúgy, akkor aztán majd emígy csináljuk. Tehát azért van egy nagyon-nagyon komoly ellenfél Marokkó előtt, de nem zárom ki, hogy megnehezíthetik a franciák dolgát. Úgyhogy papírformának semmiképpen nem mondanám. Hajszállal még mindig azt gondolom, hogy a franciák esélyesebbek, ismerve a keretet, meg amit eddig nyújtottak, de szerintem az is benne van a pakliba, hogyha a két csapat bevállalja, vagy felvállalja a játékot, ami persze egy VB negyed döntőben nem mindig lehet elvárás, akkor egy kifejezetten jó, szórakoztató, izgalmas meccs lesz, lehet, hogy a VB egyik legjobb meccse.
3: Utóbbi részével abszolút egyetértek, én is egy nagyon jó meccset várok, viszont én egyértelműen fogalmazok, szerintem elképzelni nem tudom, hogy ezt nem a franciák nyerik meg. Tehát lehet mondani, hogy a labda gömbölyű megy, VB negyed döntőn bármi megtörténhet, én azt mondom, hogy ezt a francia csapatot most még nem látom, hogy ki tudja megállítani ezen a VB-n, de hogy az nem maradtól lesz, abban én biztos vagyok.
2: Szerintem sem. Én hasonló meccset várok, mint amin a 4 évvel ezelőtti elődöntő volt. Ott volt Francia-Marokkó, ugye Marokkó védekezett, megpróbált ugyanazt, amit előtte spanyolokkal, portugálokkal szemben sikerrel véghez vitt. Franciák ellen nem tudta, mert a francia az egy jobb válogatott volt akkor. Szerintem most is ennyivel jobbak a marokkóiaknak.
1: Hát aki mondjuk Franciaországot megállíthatja, az a Spanyolország-Belgium párharc győztese. Ott mit vártok?
2: Spanyolország szerintem.
4: Hát, igen.
2: A belgák is. Gyengék, egyszerűen.
3: Hát nekem az is csoda, hogy a belgák itt vannak.
2: Igen.
4: Így van.
3: Bár ugye kellett valakinek Arlazáról bejönni a 8-ba, de...
2: Hát is a sorsolás, sem is van.
3: Igen, pont ezt mondom, hogy valakinek be kellett onnan jönni. Szerintem talán az lesz, én úgy érzem, hogy a legegyértelműbb meccs ezen a, ebbe a négy-negyed döntőbe, spanyol.
1: Másik ágon ugye Norvégia-Anglia és Argentina-Svájc, ugye argentinokról már elég sokat beszéltünk. Ott mit vártok ki?
4: Ugye én a VB előtt a norvégokat többször mondtam, de szerintem nem csak én, többen is megneveztük őket, mint ilyen, nem tudom, sötét ló, meg
2: egyébként. Nálos kótok voltak ezek.
4: Ó, az bátrabb. És hát most úgy tűnik, hogy a norvégok beváltják a hozzájuk fűzött ilyen irányú reményeket. Elég messzire jutottak már így is, de én egyébként egyáltalán nem zárom ki, hogy az angolokat is meg tudják fricskázni. Persze úgy tűnik, hogy az angolok bármennyire is lehetett őket kritizálni, meg nehezebben indult be nekik ez a VB, de hogy azért most már úgy kezdenek magukra találni, és lehet, hogy Tuchel nagyon jól fogja időzíteni az adatok alapján, meg a német precizitással a csúcsformát, és pont a döntőre, ha eljutnak odáig, akkor ott lesz csúcsformában Anglia. De azért ez a norvég-angol, ez talán az egyik szerintem ez lesz a legizgalmasabb, meg a legérdekesebb negyed döntő, hogy vajon a norvégok mire mennek. Argentina-Svájcról már beszéltünk, az nálam sima argentin.
3: Ugye a norvégok számára, most nem azt mondom, hogy jutalomjáték, mert nyilván nyerni akarnak, mert nyilván el akarnak menni a döntőiben, meg akarják azt is nyerni, de ő talán rajtuk lesz a kisebb nyomás. Tehát az Angliában már nagyon-nagyon régi, hogy a 66 óta várnak arra, hogy visszaérjenek a csúcsra. Eddig nem sikerült, nem tudom, hogy most sikerülhet-e, de szerintem én azt gondolom, hogy pont emiatt, mert rajtuk egy kicsivel nagyobb nyomás lesz, a norvégok talán felszabadultabbat, én itt meglepetést gondolok. Mondjuk sok függ attól, hogy a Bellingham tjén kettős mire lesz képes ezen a mérkőzésen, de ha a négy negyed döntőt nézem, én itt érzek meglepetést, és én azt mondom, hogy Norvégia.
2: Bocsánat, szerintem röviden, szerintem az angolok mennek tovább, viszont abban is biztos vagyok, hogy ez lesz a legjobb meccs a négy közül, mert mind a két csapat olyat mutatott eddig, vagy főleg az előző körben, ami nagyon látványos volt. Szerintem az angoloknak az, hogy Mexikót legyőzték az Aztekában 80 ezer ellenszurkoló előtt, az óriási lökést adhat.
1: És az mennyire meglepő számotokra, hogy a 8-ból 6 európai csapat. Milyen üzenet ez a FIFA-nak, aki ugye azért a kontinens próbálja a háttérbe szorítani a többi kontinens szempontjából?
4: Hát persze, most nézhetjük ezt a szakaszt, hogy akkor itt van a 6 európai, és akkor hát igazából nem jött be az, amit a FIFA szeretett volna ugye ezzel a létszámbővítéssel. De hát közben meg igazából ezt azért, hogy mondjam, részletesebben vagy jobban körül kéne járni, mert azért voltak itt olyan országok válogatottjai, akiktől semmit nem vártunk, és mégis szórakoztató, jó taktikájú, jó mérkőzéseket játszottak, magukhoz képest messze jutottak. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a VB-nek azért voltak ilyen sztoriai, és hogyha ez így van, akkor ez meg egy picit inkább azt mutatja, hogy mégiscsak jó az a létszámbővítés. Miközben mondjuk egy Paraguaytól, ahol persze, és tudom, hogy ez a vesztőparipám, és már harmadszorra térek vissza, elnézést kérek minden paraguayi szurkolótól, de tényleg, hogy azért egy valamiféle futballra hasonlító dolgot azért úgy elvárt volna az ember, és nem azt mondom, hogy a németeket nem ugyanezzel a mentalitással ejtették ki, de valahogy ott az még úgy egy picit elfogadhatóbb volt, amit a franciák ellen csináltak, az már nem. Miközben egy zöldfoki köztársaság, és akkor ugye összehasonlítjuk Paraguayt meg a zöldfoki köztársaságot, szórakoztató módon esett ki egy jó mérkőzésen. Szóval nem biztos, hogy rossz ez a létszámbővítés, hát persze nekünk, főleg Magyarországról nézve, az lenne jó, hogyha Európa 24 helyet kapna, és
3: igen,
4: akkor...
3: tehát itt nem a létszámbővítéssel van baj alapvetően, hanem az arányokkal.
4: Az arányokkal, igen.
3: Tehát szerintem egyértelmű, tehát hogyha az a cél, hogy egy ilyen nagy világméretű dzsemborit rendezzünk, ahol mindenki szerepet kap Tuvalutól kezdve, nem tudom én meddig, akkor persze ez tök jó, de hogyha ezt világbajnokságnak hívjuk, akkor az irreális, hogy Európa, az Európa, amelyik a 8 közé 6 válogatottat ad, az ilyen arányban részesül, csak a 48-as mezőnyben.
2: De közben, bocsánat, ott vannak a csehek például ellenpéldaként, tehát Európa is ad olyan csapatot, amelyik semmit nem csinált ezen a világbajnokságon, és hogyha a 32 legjobb mezőnyét nézzük, ott 13 európai volt, amennyi kvalifikálhatott ugye a 32 csapatos VB-re. Tehát ebből a szempontból végül is így arányosan ez kijött, hogy nem mondom, hogy jól döntött a FIFA, mert én is örülnék, ha több európai lenne. Ami ott nagy különbség a 32-ben, hogy Afrika 9 csapatot vitt oda, Ázsia pedig 2-t, abból az egyik az ausztrál válogatott, ami ugye csak az Ázsiai Konfederáció tagja, tehát ott van inkább egy ilyen elcsúszás, vagy nem tudom, mert a többi nagyjából kiegyenlítődött a 48 után a 32-ben.
1: Na, de továbbiakban eldől, hogy melyik kontinens lesz majd még a győztes ennek a tornának. Holnap este magyar idő szerint 10 órakor, tehát Franciaország-Marokkó mérkőzésre kezdetét veszik a negyeddöntős párharcok. Ez volt már a Nemzeti Sportkör. Szűcs Miklósnak, Regős László Pálnak és Kis Tamásnak köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: És akkor a Nemzeti Sportkör után folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. A következő percekben kézilabdáról lesz szó. Ma megkezdődik Romániában a férfi kézilabdázók U20-as Európa-bajnoksága. A felnőtt válogatott közvetlen utánpótlását jelentő együttes 18 óra 30 perckor Csehország ellen lép pályára. A rajt előtt Sótonyi László szövetségi edzőt Szilágyi Dóra kérdezte.
3: Hogy sikerült a felkészülés erre az Európa-bajnokságra? Ugye múlt héten volt egy inácsi torna, például Portugália és Ausztria ellen, ott mondjuk sikerrel járt a csapat mindkét együttes ellen.
4: Hát igazából ott kezdeném, hogy a felkészülés magára az Európa-bajnokságra, illetve a felnőtt válogatottságra elkezdődött ősszel, amikor átvettük ezt a válogatottot, hogy a válogatott heteken, tehát télen készültünk, mindig próbáltunk előrelépni, javulni, és ugye a legutolsó a felkészülés, legutolsó három hete, ami közvetlenül itt az Európa-bajnokság előtt volt, ez volt Inácson, illetve Nagyatádon felkészülési mérkőzésekkel. És hát nyilván, ahogy év közben is, ezt mindig hangsúlyoztam a srácoknak, hogy ezek a felkészülési meccsek igazából arra szolgálnak, hogy képet adjanak arról, hogy hol tartunk, mi az, ami jó működik, mi az, amiben előre kell lépnünk, és ebből a szempontból nem szabad messze menő következtetéseket levonni az eredményekből, tehát lehet olyan felkészülés, az összes mérkőzésen valaki kikap és jól szerepel, fordítva is, tehát igazából az a fontos és az a lényeg, hogy most, amikor majd jönnek a tétmérkőzések, akkor a csapat megfelelő állapotba legyen.
3: Ősszel, amikor a válogatottat átvették, akkor mondjuk milyen célkitűzések voltak, hogy mit kellene mondjuk teljesíteni az Európa-bajnokságig, vagy mi az, amiben sikerült előrelépni és fejlődni, mondjuk ami már kijött ezen a múlt heti felkészülési tornán?
4: Hát igazából ennek a korosztálynak mindenbe fejlődnie kell. Ami jellemző volt rá, hogy nagyon-nagyon kreatív játékosokból állt, mindig sok gólt lőtt támadásban, tehát alapvetően a támadás úgy volt egy biztos alap, és viszont az én megközelítésemben ugye a védekezésnek van nagyobb jelentősége, és ugye ezen próbáltunk egész évben dolgozni, hogy ebben lépjünk előre a védekezésnek a megértésébe, illetve a támadásban és a játékértésbe. És ugye itt mind, amikor beszélünk célokról, vagy beszélünk feladatokról, azt nem szabad soha figyelmen kívül hagyni, hogy van egy nagyon fontos feladat, amit az EB-n nem mérhető helyezésben, az, hogy ezek közül a srácok közül minél többen lehetőleg érkezzenek meg a felnőtt válogatottságig. Ez az utolsó lépcsőfok, és nyilván ez a kettős célrendszer pedig az adja a másik felét, hogy a következő mérkőzést szeretnénk megnyerni, és nyilván a mezőnynek az első harmadába szeretnénk végezni, ami az 1-8 hely, ez az elsődleges célkitűzésünk, és hát igen, ez is egy erős feladat. Nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, úgyhogy mérkőzésre tervezzük, hogy haladunk.
3: Ugye ez a válogatott, az U20-as válogatott, az utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatott előtt, tehát ez az utolsó korosztályos válogatott, és ugye azt azért sokan mondják, hogy az utánpótlásban nem elsősorban a helyezés és az eredmények számítanak. Ők már azért főleg úgy, hogy azért a csapatban vannak olyan játékosok, akik megfordulnak a felnőtt csapatokban is a legtöbben, és egyébként a Bajnokok Ligájában is már bemutatkozgatnak. Gondolok itt például a Gáncs Pető Mátére, vagy Fazekas Mátéra is. De itt hogyan oszlik meg, mennyire eredménykényszer, mennyire teljesítménykényszer, vagy fejlődésen van a hangsúly ezen a válogatottnál, ahol már egyébként olyan játékosok vannak, akiknél nem az az elsődleges cél, hogy mondjuk jól érezzék magukat.
4: Igen, az előbb, ahogy meg, fogalmaztam, tehát mindig kettő szél, tehát van ez a hosszú távú felnőtt válogatott beválás, rövid távú következő mérkőzésnek a megnyerése. Most hiába valaki pályára lép felnőtt csapatba, vagy akár BL csapatba, abszolút nem mindegy, hogy mikor lép pályára, hány percet van a pályán, és milyen feladattal lép pályára. Ezek a játékosok a teljesen más szerepben vannak egy utánpótlás csapatban, mint egy felnőtt öltözőben. Tehát ezen azt értem, hogy például kiélezett helyzetben ők nem a pályán vannak, tehát végjátékban, amikor döntetlen, nem ők vannak a pályán, hanem a rutinos nemzetközi sztárok, és ezt meg kell nekik tanítani, hogy ezeket a helyzeteket hogy kell kezelniük, hiszen abban a korban vannak, hogy ezeket most kell elsajátítaniuk, ugyanúgy fejben, mint taktikailag, hogy kell egy végjátékot lejátszani, egy ember előnyt a végjátékban, egy létszámhátrányt, ha vezetünk, ha döntetlen, tehát és azzal a felelősséggel, ami ott van, tehát ezt nagyon nehéz modellezni, de erre jók ezek az utánpótlás versenyek. A másik szempont nagyon-nagyon fontos, hogy azért nem szabad elfeledkezni az eredményről, a következő mérkőzés eredményéről sem, hiszen az nem baj, hogyha ebbe az utolsó fázisba már a játékosok látják, tudják, érzik, hogy nekik amennyiben taktikusan és ugye mentálisan is fejbe vannak, rendben vannak, és taktikusan tudnak játszani, akkor bárkivel szemben versenyképesek tudnak maradni, bárkit le tudnak győzni. Tehát az, hogyha kialakul bennük ez az egészséges önbizalom, ez egy nagyon jó útra való már a pályafutásoknak a következő szakaszára.
3: A csoport most úgy néz ki ezen az Európa-bajnokságon, hogy a magyar válogatott Csehországgal, Szlovéniával, majd Lengyelországgal találkozik. Nyilván gondolom elsősorban a csehekre készültek, hol lehet őket megfogni, mi lehet a gyenge pontjuk?
4: Hát igen, abszolút jellemző, hogy mindig a következő mérkőzésre készülünk. A következő, azt gondolom, hogy van egy mélységben feltolt 6-0-ás védekezés, ami ellen külön készültünk az indítás lerohanásaikra, amiből rengeteg gólt szereznek, és ugye készültünk arra, hogy a mi védekezésünk a támadásaik ellen rendben legyen, tehát gyakorlatilag megmondom őszintén, hogy igyekszünk a lehető legjobban mindenkit feltérképezni, ami sikerült, mind a három csoport ellenfelünket feltérképeztük alaposan, és ez alapján készülünk mérkőzésről mérkőzésre. Nagyon kiegyensúlyozott a cseh, a lengyel, a szlovén, de talán a három csapat közül egy kicsit a szlovénok tudásban kiemelkednek.
3: Mondjuk tovább megyünk egy lépést, és feltételezünk, és tudom, hogy ezt nem szeretik, de hogyha már említett, hogy a szlovénok kiemelkednek ebből a csoportból, akkor olyan a lebonyolítás, mint mondjuk a felnőtt világversenyeknél, hogy ugye az első kettő jut tovább a csoportból, ha minden igaz, a másik mellette lévő ország ellen szerzett pontjait viszi magával, tehát ezért lehet mondjuk egy szlovénok elleni mérkőzés kiemelten fontos?
4: Igen, az első két csapat jut tovább a csoportból, és viszik tovább az eredményt magukkal, és a másik csoportnak az első két helyezettjével fognak játszani, igen, tehát nagyon fontos az, egyáltalán nem mindegy, hogy ki a csoport első, és hogy kettő vagy éppen nulla ponttal kezdi a következő kört.
3: A szlovénoknál kiemelhetjük a 18 éves irányítót. Ázsics?
4: Igen, abszolút, de azt gondolom, hogy hiba lenne, hogy csak egy játékosra kiegyezni egy válogatottat. Ő kétség kívül egy kivételes tehetség, és ezt már bebizonyította a legutolsó junior világversenyen. Úgyhogy annak ellenére, hogy 2008-as születésű, hogyha jól tudom, már most meghatározott tagja a szlovén válogatottnak, és hát tényleg egy komoly tehetséggel nézünk majd szembe.
3: Lengyelországról egyébként mennyi információ áll rendelkezésre, mert hogyha jól emlékszem, akkor ők például tavaly nem voltak világversenyen?
4: A válogatott hetek alatti felkészülési mérkőzéseiket meg tudtuk szerezni, tehát ahogy említettem, lengyelekről is, szlovénokról is, csehekről is rendelkezünk több mérkőzéssel, és hát azt gondolom, hogy sikerült őket feltérképezni.
3: Miben lehetnek ők erősek?
4: Mindegyik csapat ugye a védekezésébe, a kapus teljesítményébe, az indításaiban, a támadójátékban, az egyéni kvalitásaikban, a lengyeleknél is vannak meghatározó játékosok, mint minden csapatban. Nagyon fontos lesz, hogy mi, amikor készülünk, mennyire tudjuk blokkolni az ellenfelet, mennyire

0: az U18-as világversenyeken már szerepeltek, jól szerepeltek együtt, és azt gondolom talán az erőssége, hogy már említettem, a kreatív támadójáték, és ez az egymásért küzdés, az egymásért harcolás, ami korábban jellemző volt, azt mindenképpen szeretnénk a felszínre hozni minden mérkőzésen, tehát egy olyan válogatottat szeretnénk a pályára küldeni, amelyik az első pillanattól az utolsóig harcol, mindent megtesz, lehetőleg taktikusan játszik, magas tempót diktál, agresszívan védekezik, és jól érti a játékot támadásban, védekezésben, tehát gyakorlatilag ez a csapat igazából meg tudja verni saját magát egy gyengébb csapat ellen, és egy jóval erősebb csapatot is le tud győzni. Úgyhogy én bízom benne, hogy az utóbbi forgatókönyvvel fogunk gyakrabban találkozni.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Elutazott az idény első Európa Liga mérkőzésére a Ferencváros férfi labdarúgó csapata. Kihirdette keretét Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. A legutóbbi döntőssel került egy csoportba a Falku a férfi kosárlabda bajnokok ligájában. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Elindult Újvidékre a Ferencváros férfi labdarúgó csapata, hiszen csütörtökön a Vojvodina ellen lép pályára az Európa Liga selejtezőjében. Az utazás előtt Dibusz Dénes nyilatkozott az M4 Sportnak.
2: A sorozatban 8-szor jutna a Ferencváros a nemzetközi főtáblára veled a soraiban. Én azt láttam a játékosok többségén rajtad is, hogy azért jó hangulattal pakoltátok be a csomagokat a buszba. Milyen hangulatban, milyen lelki állapotban vágtok neki ennek az útnak?
3: Igen, ez a cél, hogy 8-szor is meg legyen sorozatban, ugye a jelenleg ligaszakasznak nevezhető csoportkör. Most egy más úton indulunk, ugye az Európa Liga selejtezőjében kezdünk. Adva van a feladat, tudjuk, hogy mit várnak tőlünk, és mit várunk magunktól. Azt gondolom, hogy egy jó

0: felkészülési időszakot tudhatunk magunk mögött, és kellő önbizalommal és magabiztossággal nézhetünk a párharc elébe, ami nyilvánvalóan tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, és egy nagyon jó csapat az ellenfelünk. Talán a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk ugye a lehetséges riválisok közül, de teljesen mindegy, ahogy említettem, tudjuk a dolgunkat, és tudjuk a végső célt, úgyhogy ennek érdekében fogunk megtenni mindent a holnapi este folyamán, és majd a visszavágón is, hogy sikerüljön a továbbjutás.
1: Egy szezon kezdet mindig izgalmas, de különösen most egy új vezetőedzővel, egy jelentősen átalakult kerettel. Az edzőtábor során milyen embernek és milyen szakembernek ismerted meg Borbély Balást?
0: Én azt gondolom, hogy nagyjából azt kaptuk tőle, amit vártunk, ugye az elmúlt években, amit külső szemlélőként és picit a saját bőrünkön is tapasztalhattunk, ugye a győriek elleni mérkőzéseken, az én azt gondolom, hogy visszaköszönt az eddig eltelt időszakban is, úgyhogy én azt gondolom, hogy a csapat az fejlődött, picit átalakult a játékunk mind védekezésben, mind támadásban. Nyilvánvalóan mindennek idő kell, hogy tökéletesedni tudjon, és azt a hatékonyságot, eredményességet és látványt is tudja hozni, amit szeretnénk elérni, de én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, és tényleg ebben a magunk mögött hagyott bő egy hónapban azt gondolom, hogy nagyon intenzíven, sok mindenre kitérve, tényleg jól felkészültünk az új szezonra, nyilvánvalóan meg tudtuk ismerni az új vezetőedzőt, az új stábot, és igyekeztünk az ő elképzeléseik szerint végrehajtani a feladatokat. Tényleg nagyon sokrétűek voltak az elfoglaltságok, úgyhogy nem csak az edzésekből álltak itt az elmúlt hetek, de mindenki nagyon élvezte, és maximálisan oda tette magát, és szeretett volna bizonyítani a szakmai stábnak, és én azt gondolom, hogy jól is néz ki a csapat, de hát nyilvánvalóan ez majd a mérkőzésen fog igazán kiderülni, hogy ez majd ott mit is ér.
1: Említettél változtatásokat, új játékelemeket. Most anélkül, hogy nagyon megkönnyítenénk a Vojvodina felkészülésének a felkészülését és a kielemzésüket, mennyit lehet elárulni arról, hogy mennyire fog egy más Ferencváros látni a nézőközönség holnaptól?
0: Gondolom, hogy azért nem árulok el ezzel nagy titkot, hogy ugye az elmúlt időszakban alkalmazott 5 védős vagy 3 védős, kinek hogy tetszik játékrendszert, ugye minden bizonnyal hátrahagyjuk, és ugye a 4 védőset fogjuk játszani, ugye nagyon hasonló lesz a rendszerünk ahhoz, amit a vezetőedző ugye már a korábbi csapatánál is alkalmazott. Nyilvánvalóan ugye mindenhol más játékosok vannak, és mások az erősségek, mások azok az extrák, amiket ugye bele tudnak tenni egy adott játékrendszerbe. Ezáltal minden csapatnál ez egy picit majd másképp fog kinézni, de alapvetően nyilvánvalóan az ő elképzelései szerint, és ahhoz igazodva fog a csapat játéka kinézni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ez a 3 edzőmérkőzés, illetve ez a 4 hét munka, ez elég volt arra, hogy azért előre tudjunk lépni napról napra, hétről hétre. Tényleg én bízom benne, hogy a szurkolók, illetve az érdeklődő tévénézők is felfedeznek majd már jó néhány olyan elemet, ami az új vezetőedző munkájának a nyomát fogja mutatni, úgyhogy én tényleg bízom abban, hogy ezekből a dolgokból minél többet fogunk tudni megmutatni az idegenbeli találkozón is már, és tényleg eredményesek tudunk lenni.
2: A Ferencváros holnap 20 órától játszik a Vojvodina ellen. A mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A klubhoz kapcsolódó hír, hogy kivásárolta magát az élő szerződéséből Julio Romeo, jelentette be az FTC. A 28 éves brazil középpályás máshol folytatja pályafutását. Molnár Ádin az MTK-ban Lengyelországba igazolt, adta hírül a fővárosi klub hivatalos honlapján. A 22 éves középpályás a Rakov együttesénél folytatja, ahol 2030-ig szóló szerződést írt alá. A budapesti klub pedig megvásárolta Stipe Ratić játékjogát a Dán Viborgtól, és már csatlakozott is az MTK Szlovéniában edzőtáborozó keretéhez. 4 játékos érkezését jelentette be a Videoton FC Fehérvár labdarúgó csapata. Nagy Dominik, Cip Dominik, Kelemen Dávid és Vas Bálint is csatlakozott a kerethez. A rutinos Kovács Gergő és Varga Roland ellenben távozott. A 2026-os labdarúgó világbajnokság után távozik a horvát labdarúgó válogatott éléről Zlatko Dalic, jelentette be a Horvát Labdarúgó Szövetség. Az 59 éves szakember csaknem 9 év után búcsúzik a nemzeti csapattól, amelyet minden idők legsikeresebb horvát szövetségi kapitányoként hagy el.
3: Nemzeti Sport Krónika.
2: Kijelölte Sydneybe utazó keretét Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. A világkupa döntőn a nemzeti csapat alapemberei közül a szingapúri VB-hez hasonlóan ezúttal is hiányozni fog a kapus Fogásoma. A mieink egy klasszikus centerrel vesznek részt a tornán, és az is kiderült, hogy három balkezes játékos juthat szóhoz. Varga Zsolt a keretről a vlv.hu-n Stuber Sándornak nyilatkozott.
3: Alapvetően ugye ez két területe a csapatnak, voltunk már ugye három balkezessel. Ez egy nagyon-nagyon jó helyzet, amikor három jól teljesítő és jó játékosról van szó ugye a balkezes területén. Ebben az esetben így jó helyzetben van ugye most a magyar válogatott, és ide számítom egyébként a Marcit is, a Vámost is, tehát négy jó balkezesből kell igazából ebben a pillanatban kiválasztani azokat, akik utaznak egy világversenyre. A center kérdés az egy kicsit tágabb és összetettebb kérdés. Egyébként ugye a csapatban van 6 plusz egy játékos, aki be tud menni második centerben. Nyilván úgy van összerakva a csapat ebből a szempontból, hogy tudjuk azt a stratégiát, azt a taktikai repertoárt játszani, ami a legjobban működött az elmúlt időszakban, az elmúlt világversenyeken. Hasonlóan voltunk egyébként világversenyeken is, általában így játszunk, ugye most azért három mérkőzésről van szó, tehát nem egy olyan hosszú világversenyről, hogyha esetlegesen ott sérülés van, akkor legyen egy B alternatíva. Nyilván arra is van egyébként forgatókönyv, ha lenne, de bízunk benne, hogy esetlegesen nem lesz. Úgyhogy összességében meg nyilván azokat a játékosokat szeretném látni, építeni, akik ugye most jönnek. Láttam azoknak is a fejlődését, azok, akik centerként itt voltak még ugye a keretben, azoknak is a teljesítményét, látom a fejlődésüket, ugye vannak a fiatalabbak, Lugosi, aki ténylegesen egy komoly potenciállal rendelkezik. Azért is tartottam itt, azért is tartom itt a további héten is, hogy kap még lehetőséget játszani ugye a horvátok ellen, mert szeretném az, hogyha az ő fejlődése minél gyorsabb lenne. Az idősebb centereknek is megvan a mindegyiknek a maga története, ugye akik kimaradtak, azokkal is mindenkivel beszéltem. Úgyhogy most ebben a pillanatban ezt a stratégiát visszük tovább, amivel idáig is játszottunk. Nyilván egy-két olyan új játékossal kiegészítve ezt a stratégiát, akik még most csatlakoztak be az elmúlt időszakban, az elmúlt fél évben, mint a Döme, vagy akár a Szalai Pepe, ugye, aki már talán régebb óta a keretnek a különbözőképpen meghívott tagja. Most arra látom azt, hogy ténylegesen egy ilyen komolyabb helyzetben is szeretném látni azt, hogy hogyan teljesítenek.
4: Hát ha a hiányzókat nézem, akkor ugye ott van Végvári Vince, akinek a sajnálatos sérülése nyilván befolyásolta, kihatott a döntésedre, de megemlíteném azért Somát is, Soma nem utazik. De mögött mi van?
3: Hát, a Vincének a sérülése tényleg úgy volt, hogy amikor megtörténnek ez a kéztörése, akkor még 5 héttel ezelőtt voltunk, és nagyon reménykedtünk benne, hogy ő is, hogy esetlegesen a gyógyulása ugye ezzel a kézoperációval olyan gyors lesz, hogy esetlegesen ténylegesen van esélye arra, hogy kiutazzon még a világkupára. Sajnos ez a gyógyulási folyamatok, azért ezeknek megvan a saját idejük, és így kell, és szerintem túlságosan extrém nagy kockázatot vállalnánk azzal, hogyha most őt vinnénk, vagy terhelnénk ennyi edzéssel. Tehát én szerintem ez egy abszolút egy reális döntés, és egy jó döntés abban a szempontból, hogy azért az játékosoknak az egészsége mindig a legfontosabb. A Sománál családjukok köttek közbe, azért kérte, hogy ezt a nyarat őt kihagyhassa, úgyhogy nála ez történt.
2: A magyar bajnok Falco az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-2027-es idényében. A mai sorsoláson a Falco a céljelű négyesbe került, a görög együttes mellett a belga Antwerppel és az egyes számú selejtező torna győztesével együtt. Főtáblán kezd a magyar bajnoki ezüstérmes Szolnok a férfi kosárlabda Európa kupában. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint az alföldiek, akik az elmúlt szezonban a bajnokok ligájában indultak, alanyi jogon szerepelnek a 24 csapatos főmezőnyben, amelyhez csatlakozik majd 6 együttes a selejtezőből, továbbá a BL selejtezőben alulmaradt klubok. Linda Noszková és Márta Kosztyuk is 2 szetben nyert a wimbledoni teniszbajnokság női egyes küzdelmeinek negyed döntőiben, így egymással találkoznak a legjobb 4 között. A Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
5: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A Hazafutás utolsó fél órájában szintén futballról lesz szó. A tegnap lejátszott két mérkőzéssel véglegessé vált a labdarúgó világbajnokság negyed döntőjének mezőnye. Nyágúj Gergely a nyolcad döntő utolsó két mérkőzéséről, az Argentina-Egyiptom és a Svájc-Kolumbia találkozóról készített összeállítást.
2: Egyiptom közel volt a csodához, de végül Argentina örülhetett. Svájc 11-esekkel kiejtette Kolumbiát. Egy utolsó tánc. Így várta Lionel Messi és Mo Salah a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, és egyiküknek véget is ért a nyolcad döntővel a torna.
3: Controla Salah, viva Salah, la ganó Julián, y si la tira para Lautaro va solo, la tira para Lautaro va, vaya Lautaro vaya, con Lautaro para la banda derecha, la pide el área Enzo, segundo palo, cabezazo, gol.
4: Bedobásra csorgatta, de most viszont az egyiptomiak megteszik ezt, és kicsiben végzik el. Jön is Assurtól a beadás a második hullámból, és vezet Egyiptom! A 14. percben megszerzi a vezetést az észak-afrikai együttes. Ibrahim a jobboldali belső védő fejjel az argentinok hálójába, sokkolva ezzel a dél-amerikaiakat.
5: Hassan a 16-osom, a jobb lábára cselez, középre be, érkező ember, gól! Zico! Na ez most már lehet, hogy érvényes! 2-0 Egyiptomnak! 5 méterről bevágta a labdát Martinez kapujába. Azt a mindenit! Érik a meglepetés, és Egyiptom úgy kontrázik, hogy eredményes is.
4: Most a 16-os előterébe kerülnek megint az argentinok, Messi a 16-os csücskénél kapja, megjön a centerezése, egy fejes! Ezt már nem sikerül hárítani, de ki tudja, hogy les volt-e. Romero nagyon a les határon lépett ki, az egészen biztos. Egyelőre úgy tűnik, hogy érvényes lesz a találat, de azért várjuk meg a videóbírószoba elemzését, mert lehet, hogy Romero lesen tartózkodott. Mondom én elsőre, és nagyon mutogatják ezt az egyiptomi hátvédek is, hogy kitolták bizony a védekezésüket, amikor jött Messi centerezése. Nem volt les. Ez szinte biztos vagyok benne, hogy nem volt les, úgyhogy szépít Argentina, és az utolsó 10 percre akkor úgy fordulunk, hogy csupán egy gólos a hátránya a címvédőnek, és itt akkor nagyon kemény. Hát bő negyed óra vár hosszabbítással együtt az egyiptomiakra. Elakad egy egyiptomi lábban, aztán jön az ismétlés, most középre kerül a labda. Julián Álvarez nem tud kapu felé fordulni, de Lionel Messi gólt lő! A 84. percben egészen biztosan szabályos találat születik, és Lionel Messi akkor felébredt az utolsó negyed órára. Teljesen üresen megy Lautaro Martínez, egy picit hosszú neki a labda, de bőven be tudja még ezt futni az Inter csatára. Rabiára vezetheti rá. Várja, hogy érkezzenek a csapattársak. Jön át a hosszúra a labda! Megnyeri valószínűleg a mérkőzést az argentin válogatott. Enzo Fernández fejese 3-2-re vezet Argentina Egyiptom ellen. A rendes játékidőben nagyon úgy néz ki, hogy még eldönti a mérkőzés sorsát.
2: Katona László és Olasz Gergő révén élhettük újra a mérkőzés fő pillanatait, most pedig következzen állandó szakértőnk, Gukovics László összegzése.
6: Parádés meccset láttunk, az első negyed óra nem így indult. Azt gondoltam, hogy hatalmas labdabirtoklási fölényben lesznek az argentinok, uralni fogják a mérkőzést. Ehhez képest fele-fele arányban, nem csak a labdabirtoklásra gondolok, hanem a játék képére. Egyiptom bátran játszott, megtartotta a labdát, jól passzolgattak, följutottak. Volt olyan, hogy 10 voltak az ellenfél térfelén, letámadták az argentinokat, nagyon bátran játszottak, és ennek meg is lett az eredménye. Lisandro Martinez maradt le egy beadásról, és Ibrahim gyönyörű gólt fejelt a 15. percben, teljes hidegzuhany Argentinának, vezetett Egyiptom. A 21. percben az addig nem túl jó játszó argentinok 11-eshez jutottak, amit Lionel Messi végzett el, és Sober balra vetődött, a félmagas lövés gyönyörűen hárította. ez a világbajnokságon Messinek már a második kiadott 11-ese, de ne felejtsük el, hogy a 8. meccs zsinórban, ahol gólt lő világbajnokságon, félelmetes statisztika. A második félidőben az argentinok, az ivószünet után az első félidőben is nagyon nagyot váltottak az argentinok, záporoztak a helyzetek, McAllister fejese, Álvarez lövése, Sober élete formájába védett óriási bravúrokkal, majd a második félidőben megint jól kezdtek az argentinok, és teljesen nem volt benne a mérkőzésbe az, ami következett, hogy egy argentin szöglet után lekontrázták őket az egyiptomiak, Salánál volt a labda, 2-2 szituációból lassan vezette Salá a labdát, visszaértek 4-en az argentinok, úgy nézett ki, hogy 4-2-be kivédekezik, de akkor kijátszották jobbra, és Hassan gyönyörű csel után beadott középre, és Zico megint Lisandro Martinezt előzte meg, és 2-0-ra vezettek az egyiptomiak, érett a bomba meglepetés. De az argentinok nem így gondolták, még meg is említette olasz kerül kollégám, hogy ez nem élete meccse Messinek, na de azt meg én említettem meg, hogy Messi a világ legjobb futballistája, és az ő 100%-ához képest csak a 70%-on játszik, akkor is életveszélyes, és ezt bizonyította is, mert a következő támadások egyikében egy gyönyörű beadást eszközölt, érkezett Romero, és a 79. percben szépített Argentinának, ezzel újra meccsbe került Argentina, mert addig nagyon szervezetten volt, hogy 6 védővel védekezett Egyiptom, remekül tolódtak, jól helyezkedtek. 1-2, 79. perc, majd Messi a 83. percben egy beadás után visszakerült elé a labda, és 13 méterről ballal, dropból, óriási erővel a létszalá lőtt. Sober egyébként a Romero fejesbe is beleért, és ebbe a lövésbe is, de bevitte a kezét, 2-2. Már a hosszabbításra készültek az egyiptomiak, még itt kérdezgették is a riporter kollégáim, hogy kibírja Egyiptom. Hát én azt gondoltam, hogy van esélye rá, de az argentinok, azt kérdezte pont Olasz Gergő, hogy érdemes-e visszaállni Argentinának, vagy nyomni tovább. Én azt mondtam, hogy nyomni tovább, és ez a nyomás, ez beérett, mert a végén hatalmas húzást csinált Scaloni, behozta Lautaro Martinezt, aki egy egyiptomi támadásnál Salah 11-es reklamált, szerelték a jobb szélen, abból indították Lautaro Martinezt, aki szenzációs beadást eszközölt, nem csak úgy középre lőtte a labdát, hanem látta, hogy a védő mögé, tehát hátra mozog Enzo Fernández, a fejére varázsolt a labdát, és a 92. percben Enzo Fernández eldöntötte ezt a parádés mérkőzést. Véleményem szerint ez volt eddig a világbajnokság legjobb meccse, nagyon változatos, nagyon fordulatos mérkőzést láttunk, Egyiptom remekül futballozott, de ezért a regnáló világbajnok tele klasszisokkal, fantasztikus futballistákkal, és küzdeni is tudnak. Nagyon megérdemelten fordították meg a mérkőzést, és várhatják a 8 között Svájcot vagy Kolumbiát.
2: A nem mindennapos fordítás után Lionel Scaloni, az argentinok szövetségi kapitánya, érzelmesen értékelt a sajtótájékoztatón.
7: Nekem, Ayalának vagy Walternek, az egész stábomnak, akik 20 éven keresztül fociztunk, az, hogy ezeket az érzelmeket ilyenkor újra átélhetjük, az valami hihetetlen. Nem tudom, hogy a többi jegyző mit mondana, de azt gondolom, hogy a többség az ilyen érzelmek, az ilyen pillanatok, az ilyen adrenalin löketek miatt választotta az edzősködést. Az ilyen sikerért élünk. Amikor az ember vesztésre áll, akkor minden arról szól, hogy visszakapaszkodj. Erről szól az egész életünk. Messit illetően pedig mindenkinek azt mondom, hogy ez vele kapcsolatban nem csak a mostani tornáról, hanem a jövőről is szól, hogy azok, akik körülötte vannak, akik a padon ülnek és nézik, ahogy játszik, és nem hisznek egyszerűen a szemüknek, számukra ő egy példakép. Lehet, hogy kihagyott ma egy 11-est, és 2 gólos hátrányban voltunk, de aztán Messi ugyanúgy kérte a labdát, és folyamatosan próbálkozott. Őszintén szólva, libabőrös lettem ettől. De ez nem csak róla szól, nem csak Messiről akarok beszélni. A többiek is nagyszerűen teljesítettek. Erről szól ez az egész csapat. Ez egy igazi teszt volt, ami mély nyomot hagy az emberben, azokban a fiatalokban, akik egyszer magukra akarják ölteni az argentin válogatott mezét. Megmutattuk, hogy ezek vagyunk mi. Ezt jelenti az argentin válogatottban szerepelni. Akik nem argentinok, talán nem is képesek ezt megérteni, de mi ilyenek vagyunk. Kitesszük a szívünket a pályára.
8: Damos todo y eso es lo que intentamos.
7: Nem vagyok varázsló. Szenzációs játékosaink vannak a padon is. Mondok nekik 3-4 dolgot, mielőtt beállnak például Lautaro-nak vagy Gonzáleznek. De túlzás lenne azt állítani, hogy az én edzői húzásaim miatt nyertünk. Amikor 2 gólos hátrányban vagy, nyilván becseréled Lautaro-t vagy Gonzáleszt. Ehhez nem kell zseninek lenni. Ezt mindenki tudja. Most azért is mondom, mert egyszerűen ez az igazság. Természetesen a stábommal kialakítottunk egy játékstílust, és mindig azt szeretnénk, hogy jól teljesítsünk. A játékosok pedig tudják, hogyan valósítsák ezt meg, mivel ők vannak ott a pályán.
8: Es más que evidente, no hace falta que yo me ponga a cara a explicar que los cambios y todo eso porque juegan ellos.
2: Lionel Scaloni után most pedig hallgassuk az egyiptomi kapitányt, Hossam Hassant, aki érthetően, csalódottan és indulatosan értékelt.
7: Aki nem egyiptomi, nem tudja átérezni ezt. Csak azt szeretném mondani, hogy ma megérdemeltük volna a győzelmet. Büszkén távozunk az eredmény ellenére is. Minden határon túlment ez a mai mérkőzés. Sem tiszteletet, sem tiszta játékot nem kaptunk ezen a napon. A büntetőt nem is vizsgálta a videóbíró. A második gólunkat érthetetlen módon elvették. Mindannyian láttuk, hogy messzhúzás történt velünk szemben, akkor nem vizsgálódott a VAR. Az élet igazságtalan. A mindennapi élet nagyon igazságtalan. De a sportban miért nem lehetünk igazságosak? Nem fogadom el ezt a mai eredményt. Nem szeretném szép mondatokkal körbeírni, amit gondolok. Ma csalás áldozata lettünk, és így estünk ki.
2: A címvédő Argentína tehát 2 gólos hátrányból az utolsó negyed órában 3 gólt szerezve 3-2-re legyőzte Egyiptomot, bejutott a negyed döntőbe és várhatta ellenfelét, amely a Kolumbia-Svájc mérkőzésről került ki. Tóth Béla tudósít.
9: Svájccal vált teljessé a legjobb 8 mezőnye a világbajnokságon. Svájc, Kolumbia rendes játékidőben és hosszabbítás után is 0-0, 11-esekkel 4-3 az európai ország javára. A mérkőzés első fél idejében 1-1 lövés adódott mind a két oldalon. A 21. percben Puert a 16 méterről tekert, védett Pobel, a 30. percben pedig Rieder lőtt közelről, ott pedig a kolumbiai hálóőr Vargas hárított. A fordulást követően Rieder szabadrúgásból veszélyeztetett, mellé ment a labda, sok párharc, valamint test a test elleni ütközet jellemezte ekkor a mérkőzést, a kapuk nem sokat forogtak veszélyben, 0-0-val ért véget a 90 perc. A túlóra első 15 percében előbb Lukumi talált el fejjel a kapufát, közel járt tehát a vezetés megszerzéséhez a dél-amerikai válogatott, majd Campas távoli kísérleténél Kóbel hárított nagyot. Anduni révén veszélyeztetett Svájc az első 15 percében a hosszabbításnak, a közeli lövés Andunitól végül is nem tudott túljárni Vargasnak az eszén. A 115. percben Campaz szemben állt a kapussal, ám a lövése kimaradt, a kaput sem találta el a kolumbiai szélső, ez volt a legnagyobb lehetőség a hosszabbítás második felében. 0-0 után tehát következhetett a 11-es párbaj, itt kolumbiai részről Davinson Sánchez és Cucho Hernández hibázott, míg a svájciaktól egyedül Akanji hagyta ki a saját lövését, Ruben Vargas lövésével pedig tovább is jutott a következő körbe Svájc, mert hogy 4-3-ra megnyerte a 11-es párbajt. Svájc a következő körben tehát Argentínával találkozik majd a negyed döntőben a világbajnokságon. Mi egyszer a végeredmény? 90 és 120 perc után Svájc-Kolumbia 0-0, 11-es párbajban 4-3 Svájc javára.
2: Egy 0-0 ritkán hagy nyomot a nézőkben, most sem volt ez másképp, Bene Ferenc értékel.
10: Összességében csalódást keltett a találkozó, különösen a kolumbiai válogatott volt az elvárásokhoz, illetve az előéletéhez képest jóval passzívabb. Nem működött a támadójátékuk, nem is volt annyira agresszív a támadójáték, és nem volt annyira attraktív, nem volt kreativitás a játékosokban. Sőt, már-már egy picit úgy érezte az ember, hogy túl van biztosítva ez a kolumbiai válogatott. Ezzel szemben a svájciakkal talán nem voltak ekkora támadó potenciálban elvárásai, kritikáim, viszont azt hozták, amit az ember amire számított, nagyon-nagyon precíz, egységes védekezést nyújtott a svájci válogatott, ám a labdaszerzések utáni gyors átmenetekből most sokkal, de sokkal kevesebbet kaptunk, mint az elmúlt fordulókban. Összességében mindkét csapatnál az volt az ember érzése, hogy túl van biztosítva mindkét csapat, és inkább az ellenféltől tartva egy olyan játékstratégiát, olyan mérkőzés tervet dolgoztak ki az edzők, amiben a másik csapatnak a legnagyobb erősségeit, a legnagyobb veszélyforrását igyekeztek semlegesíteni. Ezáltal, mivel nem volt igazából komoly csatárteljesítmény egyik oldalom sem, borítékolható volt a 0-0. Hát a hosszabbításban egy picivel talán megindultak ez az állóvíz, egy picit megindult, viszont alapjában véve nem éreztem egyik csapatban sem a gólt. Talán a legközelebb Campaz jutott a kolumbiai válogatott részéről, a hosszabbítás legvégén eldönthette volna a találkozót, ez volt a meccslabdája Kolumbiának, 11-es rugásoknál pedig Svájc bizonyult jobbnak. Én úgy gondolom, hogy Svájc abból a szempontból megérdemelte, hogy nagyon szervezett játékot nyújtott és nagyon egységes védekezést. Kolumbia meg talán azért nem érdemelte meg a továbbjutást, mert véleményem szerint játékosok kvalitása tekintetében jobb volt, mint Svájc, de ezt nem tudta érvényesíteni a találkozó során.
2: Svájc 72 év után jutott ismét a negyed döntőbe világbajnokságokon. Mesterük Murat Yakin pedig már előre tekint, hisz szerinte az útjuk még nem ért véget.
11: Kolumbia ellen a világbajnokság legjobb svájci csapata akartunk lenni, és ezt el is értük. De az út még folytatódik. Lehetőségünk nyílik arra, hogy Argentina ellen, a világbajnok ellen játszunk a negyed döntőben. Nem hiszem, hogy erről valaha is álmodott volna bárki. De most is láthattuk a mi focink magas szintjét, azt, hogy milyen fáradhatatlanul dolgoztunk, a játékosok érettségét, és milyen színvonalon valósítottuk meg mindezt. Úgy gondolom, hogy ezzel a csapattal még sok nagyszerű dolgot elérhetünk.
2: Kollégája Néstor Lorenzo a kihagyott lehetőségek miatt keserget.
12: Számomra az a legfontosabb, hogy a csapat jól játszon és helyzeteket alakítson ki. Azt hiszem 17 kapura lövésünk vagy kísérletünk volt, ahogy nevezik őket. Ez sok, hatalmas szám, és ha nem váltod gólra a helyzeteidet, megfizetsz érte. Emlékszem, a selejtezők utolsó körére 9 gólt szereztünk két mérkőzésen Bolívia és Venezuela ellen. Idővel a gólok is megérkeznek, és a srácok visszanyerik gólérzékenységüket. Ezek olyan játékosok, akik rendszeresen betalálnak bajnokságaikban, bizonyított gólvágók. Semmit sem lehet felróni nekik. Néha bemegy a labda, néha meg nem, de a másik oldalon mindig ott egy kapus. És ez a világbajnokság lenyűgöző szintű kapus teljesítményeket vonultatott fel. Így volt ez ma is, ezért estünk ki.
2: Az utolsó nyolcad döntőben Kolumbia-Svájc hosszabbítás után 0-0, 11-esekkel pedig az alpesiek jutottak tovább. A VB első szünnapját követően megkezdődhetnek a negyed döntők, magyar idő szerint csütörtök este a 4 évvel ezelőtti elődöntő ismétléseként a franciák Marokkóval találkoznak, pénteken este pedig a spanyolok a belgákkal nézhetnek farkas szemet. Szombaton 23 órától Anglia-Norvégia, majd vasárnap hajnalban Argentina-Svájc ellen biztosíthatja helyét a 4 között, a gólkirályi címért pedig tovább folyik a verseny a 8 gólos Messi, a 7-7 góllal rendelkező Mbappé és Haaland, valamint az eddig 6 gólt szerző Harry Kane között. Folytatás tehát holnap este már a 4 közé jutásért.

0: Ez volt már a Hazafutás. Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető Keszi Dóra.
1: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. 18-ra 2 percről kezdődik a Körkapcsolás. A mai műsor szerkesztője Tóth Béla, a mikrofonnál a műsorvezető Jó András. Labdarúgással kezdjük. Csütörtökön a szerb Vojvodina vendégeként vívja első tétmérkőzését Borbé Balázs irányításával a Ferencváros, mely egyértelműen a továbbjutás reményében kezdi meg párharcát a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában. A MOL Magyar Kupa győztes zöldfér együttesnél komoly változások történtek az előző szezon zárása óta. Ezek közül az egyik legfontosabb az edző személye, ugyanis Robi Kín távozott, helyére pedig az Eto FC-vel éppen a Ferencváros előtt bajnoki címet nyert Borbély Balázs érkezett. A Ferencváros közép támadója pedig így összegezte a mérkőzés előtt.
3: Túl vagytok egy ausztriai edzőtáboron, ami a te szemszögedből kifejezetten jól alakult, gólt is szereztél a Sabah Baku ellen, az azeri bajnok ellen. Összességében a te szempontodból hogyan alakult ez az edzőtábor, hogyan érzed magad?
4: Hát igen, én később csatlakoztam a csapathoz, ugye a válogatott miatt, de egyből beleálltam a munkába. Ugyanazokat a dolgokat megcsináltam, mint a többiek, és egy ilyen 2-3 nap után pedig mi is csatlakoztunk a rendes csapatedzéshez. Az edzőtábor nagyon intenzív volt, kemény, új taktikai jellegeket gyakoroltunk, és azért a keret is változott, de szerintem azért jól felkészültünk.
3: Mit lehet elárulni arról, hogy mennyiben változik meg a csapatjátéka? Természetesen nem akarjuk megkönnyíteni a Vojvodina felkészülését bizonyos részletekkel, de mennyire fogunk egy másik Ferencváros látni Borbé Balázs irányításával?
4: Nem tudom, hogy most ez már látszódni fog-e, de azért rajta vagyunk, hogy azokat, amiket az edző szeretne tőlünk, azokat megvalósítsuk. Reméljük, hogy nagy változás lesz a játékunkban, a formációban is, illetve a játék tendenciában, illetve a gyors támadásokban, és reméljük, hogy minél több gólt tudunk szerezni.
3: És ha már Borbé Balázs, milyen edzőnek, milyen szakembernek ismerted meg őt az edzőtábor alatt, így a mindennapokban?
4: Hát ugye már tavaly is láttam, hogy elég jó munkát végzett a Győrre. Eddig nagyon nyitottnak tűnik a munkára, tényleg, hogyha van valami probléma, azt próbálja a játékosok felé elmondani, és kezelni ezeket a szituációkat. Eddig nagyon pozitív hatással van rám, és reméljük, hogy az jövőben is így marad.
3: A te szempontodból kifejezetten releváns és érdekes szerintem az, hogy a vezetőedző hol számol veled, mert a támadó szekció gyakorlatilag összes pontján, posztján hely tudsz állni. Most az eddigi tapasztalatok alapján hol számol veled a mester?
4: Most egyelőre jobb oldalon játszottam, jobb szélen, de azt mondta, hogy több pozícióba is be szeretne rakni. Azt majd eldől, hogy melyik pozíció fekszik nekem a legjobban ebbe a taktikába, de szerintem majd meg a jövő kérdése.
3: És hogyha kicsit a ferencvárosi múltadra visszatekintünk, ugye 2 csapathoz is kerültél már kölcsönbe, viszont az előző idényben helyt tudtál állni, és fontos gólokat szereztél, kifejezetten fontos játékosa lettél a kezdő csapatnak. Hogy látod, Borbé Balázs mennyire számol veled a következő szezonban? Erről esetleg beszéltetek-e már, vagy hogyan alakul majd ez szerinted?
4: Remélem, hogy sok játék lehetőséghez tudok jutni, még erről annyira nem beszéltünk, de most erre nem is van itt az idő. Most az a feladat, hogy a Vojvodina ellen jó mérkőzés játszunk, és a hazai pályán jó lenne győzelembe fogadni őket.
3: Ha már átértél a következő holnapi ellenfélre, én is így teszek. A Vojvodina sajtótájékoztatóján nagyon elismerően beszéltek a Ferencvárosról és a képességeitekről, de a túloldalon is ott van egy szerb bajnoki ezüstérmes. Milyen játékerőjű csapatra számítasz, és összességében milyen kemény párharcra?
4: Hát szerintem az, hogy a szerb első osztálynak a második helyezettje, ez azért sok mindent elárul róluk, mert azért egy jó bajnokság, a szerb bajnokság, szóval nem lehet őket lebecsülni. Nagyon agresszívak lesznek, elemeztik őket már, hogy mire kell számítani, és hát próbáljuk a gyengeségeiket majd kihasználni.
3: A magyar válogatott edzőtáborából, edzésekről jól ismerheted Szűcs Kornélt. Mennyire lesz érdekes esetleg vele farkas szemet nézni holnap a pályán?
4: Hát igen, jól ismerem a Kornélt. Játszottunk már egymás ellen, még itt Magyarországon is, de ugye most légiósnak állt. És hát egy jó játékosról beszélünk, szóval ez is mutatja, hogy tényleg jó játékosai vannak a Vojvodinának. És hát reméljük, hogy a pályán pedig találkozhatunk egymás ellen.
3: Üzentetek egyébként egymásnak, majd, vagy majd holnap személyesen?
4: Nem beszéltünk. A sorsolás után, ha jól emlékszem, akkor volt egy üzenetváltás, de nem is emlékszem pontosan. De tényleg holnap, ha találkozunk, akkor biztos beszélni fogunk.
3: Mennyire követted a labdarúgó világbajnokságot? Ugye megvannak a negyeddöntők párosításai. Van esetleg tipped a végső győztesre, illetve összességében mit szólsz eddig a világbajnoksághoz?
4: Követni szoktam, amikor van időm és nem hajnal van a mérkőzés, akkor meg szoktam nézni. Nagyon nagy Messi fan vagyok, szóval Argentinának nagyon szurkolok. Tegnapi mérkőzés is végignéztem, és nagyon boldog voltam a végén.
3: És ha már ezt a meccset említetted, mit szóltál ez a döbbenetes fordításhoz gyakorlatilag az utolsó percekben Messi vezérletével?
4: Hát ezek olyan meccsek, ami tényleg megmutatja a focinak a szépségeit, hogy 10 perc alatt meg lehet fordítani 2-0-ról egy ilyen mérkőzést, és hát tényleg ez pedig, ami utána történik, az utolsó percben megszerzed a győztes gólt, nincs is hosszabbítás, ez pedig tényleg ez a focinak a szépségét mutatja, hogy ezért megéri csinálni.
2: A 36-szoros bajnok Ferencvárosnak a 36 csapatos alapszakaszba kerüléshez 4 párharcot kellene sikerrel vennie, de ha nem sikerül túljutni a selejtező első fordulójából, átkerül a konferencia ligába, és a 3. számú európai sorozat selejtezőjének 2. fordulójában folytatja. A Vojvodina a Ferencvároshoz hasonlóan ezüstérmet szerzett az előző bajnoki szezonban, soraiban a 2-szeres magyar válogatott Szűcs Kornéllal, őt hallhatják most.
1: Közeleg a Ferencváros elleni csütörtöki mérkőzés. Milyen hangulatban várjátok a találkozót?
5: Jó hangulatban várjuk, köszönöm a kérdést. Úgy gondolom, hogy egy jó felkészülés van a hátunk mögött. Ausztriában voltunk edzőtáborban, játszottunk 3 edzőmérkőzést, úgyhogy úgy gondolom, hogy készen állunk a 2 párharcra.
1: Az edzőtáborban, mint ahogy említetted, 3 mérkőzést vívtatok, ugye a Győr ellen 2-1-es vereség, utána viszont remek játékkal 3-0-ra felülmúltátok a román bajnokságban ezüstérmes Kolozsvárt. Tehát úgy tűnik, hogy a Vojvodina elég jó formában várja a Ferencváros elleni mérkőzést.
5: Igen, nyilvánvalóan a felkészülési mérkőzésekből azért sok minden következtetés nem lehet levonni, hiszen nekünk is volt olyan meccs például a Győr ellen, amikor azért úgy mentünk bele, hogy fáradtak voltak a lábak. Az utolsó meccsen a román csapat ellen ott viszont jó játékkal, kicsit már frissülve, felfrissülve játszottunk, de szerintem itt az volt a legfontosabb, hogy megkaptuk azt a terhelést, ami kellett, és úgy gondolom, hogy készen állunk az egész szezonra, és a Ferencváros ellen is.
1: Személy szerint milyen érzésekkel várod ezt a mérkőzést? Ugye a sorsolás előtt érdekesség azt mondtad, hogy azt szeretted volna, hogyha Ferencvárost kapjátok ellenfélnek.
5: Igen, amikor megtudtam, ugye, hogy a Fradi is benne van abban az 5 csapatban, akiket kaphatunk, akkor titkon bíztam benne, hogy ellenük fogunk játszani, hiszen ez egy különleges élmény lesz számomra, és nyilván az is egy szempont, hogy nem kell majd messzire utaznunk a visszavágót illetően, úgyhogy biztos, hogy érdekes lesz, hiszen ez lesz az első mérkőzésem úgy egy magyar csapat ellen, hogy külföldiként, vagy külföldi csapatban játszva fogok majd ellenük játszani, úgyhogy nagyon várom már a találkozót.
2: A csütörtöki Vojvodina-Ferencváros mérkőzés 20 órakor kezdődik, a visszavágót pedig jövő csütörtökön 20 óra 15 perckor rendezik a Grupama Arénában. Mindkét mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. A párharc továbbjutója a holland Twente együttesével találkozik majd.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A pontos idő 18 óra 14 perc, a mikrofonnál továbbra is Jó András, köszöntöm Önöket. Javában zajlik az OTP Bank Ligában bronzérmes Paksi FC felkészülése is az új idényre. A Paks először hazai környezetben edzett, ezt követően ausztriai edzőtábor vár a keretre, majd ismét Pakson folytatódik a munka az NB1 2026-2027-es idényének és a nemzetközi kupaszereplésnek a rajtja előtt. A konferencia liga selejtező első párharcát július 23-án, a visszavágott 30-án játssza a Paks a Panathinaikos ellen. A 33 éves középpályás Vindéker József 2018-ban egy fél évet légióskodott Görögországban a Levadiakos színeiben. Egy sérülés miatt mindössze egyetlen mérkőzés játszott, viszont kiemelte, más kávéház a görög futball.
2: Hogyan értékeled a felkészülést? Voltak már mérkőzések a Dandia Komárnó vagy az Eszék ellen. Milyen képet adnak eddig ezek a találkozók? És hát nyilván majd a legfőbb eseményekre azért még válni kell, lesz még egy edzőtábor, eddig hogy álltok?
3: Köszönjük szépen, nagyjából rendben van, ugye van egy-két sérülés, van egy komolyabb is a Bévárdi Zsombinak, reméljük, hogy minél hamarabb a csapat rendelkezésére állik, szóval ez egy kicsit negatív, de a rég volt ilyen már, hogy egy 5,5 hetes felkészülésünk van, mert ugye az utóbbi évek miatt az Európa Ligába indultunk, és ott egy 3,5 hetes felkészülésünk volt. Sok edzőmeccsünk van, de ezt megszoktuk már, a Gyuri is abban hisz, hogy minél több mérkőzést kell játszani, hogy elkapjuk a ritmust. Szerintem a terv szerint haladt minden.
2: Nem akármilyen rajt vár rátok, zöld-fehér ellenfelek, Panathinaikos és Ferencváros, de beszéljünk először a konferencialiga selejtezőről. Hát eléggé belehúzott a csapat, nehéz ellenfél lesz a Panathinaikos, de vannak görög élményeid, hiszen szerepeltél a Levadiakosban, és a Panathinaikosszal is van egy nem túl kellemes élményed.
3: Igen, hát a görög kalandot azt rövidre is zárnám, pont a főpróbán a Panathinaikos ellen összeszedett

0: kicsit más kávéház az a görög futball, főleg a Panathinaikos, most is követjük azért, milyen transfereket csinálnak, tehát hogy más gazdasági háttérrel rendelkeznek, mint akár az összes magyar csapat, még a Ferencvárost is ideértve, de tényleg azon vagyunk, hogy ezt a különbséget eltüntessük.
1: Nyilván nem túl jó, hogy az egyik legerősebb csapatot kaptátok, de valamilyen szempontból felhajtó erő is lehet, hiszen ide jön a Panathinaikos, és ez biztos, hogy rengeteg szurkolót érdekel, és hát itt lehet esetleg csodát tenni. Hogyan néztek erre a találkozóra? Nem ti vagytok az esélyesek, viszont egy óriási lehetőség lehet.
0: Még annyira bővebben nem beszéltünk róluk, ugye mindenki tisztában van, hogy milyen játék erőt képviselnek, azzal is, hogy miket erősítenek, viszont van egy új edzőjük, új játékosok, és az első tét meccs az mindig olyan, mi is tudjuk, hogy kiszámíthatatlan, hogy mennyire kapjuk el a ritmust, vagy esetleg az ellenfél. Itthon kezdünk, meg szeretnénk mutatni magunkat, hogy egy ilyen csapat ellen is, akár hogyha csak időszakosan is, de rá tudjuk erőltetni az akaratunkat.
1: És csak zárásként, mit tapasztalsz a Paksról, miben lehet erős idén? Nyilván most is vannak játékos mozgások, talán nem annyira markáns, de például érkezett ugye Szalai Józsi a csatársorba. Mi történik most a Pakssal, és mi az, amire épített majd akár a Pana, akár a Ferencváros elleni nyitányon?
0: Itt tényleg nekünk a legnagyobb erősségünk, ahogy említetted, és az állandóság. Nagy mozgás nem volt. Biztos, hogy a fiatal játékosoknak idén több szerepet próbál adni majd a szakmai stáb, mi ebben támogatjuk őket, de bátran tudja szerintem a vezetőedző is, hogy bármikor visszanyúlhat hozzánk, vagy akár kezdőként, akár csereként. Mindig is az volt az erősségünk, hogy egy erős csapatjátékból kiindulva utána jobban ki tudtak jönni az egyéni képességek, és erre fogunk idén is törekedni.
2: Szalai József 2025 nyarán szerződött Paksra. Az előző idényt még Mezőkövesden töltötte kölcsönben. Ezúttal viszont az élvonalban és a nemzetközi porondon bizonyíthat. A riporter továbbra is Bobák Róbert.
1: Józsi, erre készültél, tudtad már, hogy jössz Paksra, milyenek az első tapasztalatok?
3: Igen, már nagyon vártam, és hát azt fogadott, amire vártam, mert a csapat is nagyon befogadó volt, kedvesek, a csapat is nagyon jó, ugye eddig a felkészülési mérkőzők is ezt pedesztenálják, úgyhogy természetesen nagyon örülök.
1: Vártak téged, te is vártad ezt az eseményt, de a szurkolók és a klubvezetés is nagyon várja a góljaidat. Mezőkövesden azért szereztél előző idényben 13-at. Mennyire érzed azt, hogy az elvárásoknak meg tudsz majd felelni, hiszen azért nagyon kellene, magas centerként várják tőled a gólokat?
3: Igen, előző évben sikerült sok gólt szereznem, nyilván az a másodosztály volt, azért az első osztály az más lesz, viszont ugyanezt akarom folytatni, amit tavaly abba hagytam, ugyanígy gólokat szeretnék szerezni, ismerem magamat, tudom, hogy képes vagyok rá, és ezt meg is kell mutassam.
1: Komoly mérkőzésekkel indul az idény, ugye most még a felkészülésben vagyunk, de azért már nagyon sokan a Panathinaikos elleni konferenciáleg selejtezőről beszélnék, illetve a Ferencváros elleni bajnoki rajtról. Mennyire téma ez már nálad, hogy akár az első héten már nagyot lehet villantani?
3: Még nem fókuszálunk arra, még messze van. Nyilván először a felkészülési meccsek vannak hátra. Nyilván készülünk rá. Nem volt kedvező a sorsolás, de személy szerint én örülök neki, mert itt lehet megmutatni, hogy mire vagyunk képesek.
1: Az eddigi felkészülési mérkőzésekből milyen következtetéseket lehet levonni? Játszottatok a Komárnóval, Dandival többek között, de Eszéket 4-0-ra vertétek. Milyen képet adnak ezek az eredmények eddig?
3: Eddig pozitív, nyilván volt másodosztályú csapat is benne, volt azért nemzetközi csapat is. Ez a 4-0-ás Eszékeni győzelem kicsit csalóka, mert azért más szintet képviseltek, gyorsak voltak, viszont azt gondolom, hogy a helyzeteket sikerült úgy belőni, úgyhogy azt gondolom, hogy eddig pozitív.
1: Hogyan alakul, hogyan épül a csapat, és mi lehet az erőssége ennek a Paksnak?
3: Eddig jól alakul, ugye mindenki befogadó, ugye ez a csapat kohézióban is látszik, mindenki jobban van mindenkivel, és azt gondolom, hogy ez a pályán is látszik.
2: Bognár György a csapat vezetőedzője következik.
1: Hol tart és hogyan áll most a Paks felkészülése?
4: Jobb állapotban vagyunk, meg jobban nézünk ki, mint az elmúlt két évben, mert ott rövid idő volt ahhoz, hogy az Európa Ligába bekapcsolódjunk, két hetes felkészülés volt, ráadásul a kupadöntőt nyert csapatból négyen is eligazoltak, tehát ott tulajdonképpen az Európa Liga meccsek voltak, az edzőmeccsek is egyben. Most egy kicsit jobban állunk, több időnk van, ráadásul nagyjából a tavalyi keret egybe maradt, a kölcsönjátékosok jöttek vissza, mostanra letisztult a keret is, azt gondolom, hogy ez a felkészülés ez azért közelebb áll ahhoz, hogy jó szanszunk legyen az Európa kupába is meccset játszani.
1: A kerettel kapcsolatban az állandóság az egyik kulcsszó, apróbb változások voltak, kik jöttek, kik mentek. Szalai Józsival beszéltünk, aki egy magas center, akitől sokat várhat,

0: Az a minimális alakulás az hogyan nézett ki eddig?
1: Hát például ugye a Szalait már tavaly leigazoltuk, csak kölcsönbe visszament Mezőkövesre, tehát ők borítékolhatóan már be voltak tervezve a keretbe. Ezen kívül olyan játékosunk nem jött, akit ne ismernénk, úgyhogy hát a Szalaival kapcsolatban azt gondolom, hogy jogosan vállalhatjuk el, hogy előrelépünk. Ő tud játszani pozíciós centert, ugye a fizikuma miatt, tehát hasonló, mint a Böde és a Tóth vagy az Ádám Martin volt, de benne azért van sebesség is, tehát azt gondolom, hogy egy picit egyelőre tolt csatárba azért jó teljesítményt fog tudni nyújtani.
0: Belehúzott a Paks, gondolok a Panathinaikosz elleni selejtezőbeli ellenfélre, de van már nemzetközi tapasztalata az együttesnek, mennyire tudják majd hasznosítani az első találkozón itt hazai pályán?
1: Hát nyilván a legnehezebb ellenfelet kaptuk, nem csak névre, hanem játéktudásban is. Én azt gondolom, én örülök egyébként neki, hogy egy olyan csapat jön ide Paksra, aki nemzetközi szinten is elismert, és játssza a játékot. Tehát én azt gondolom, egy jó mérkőzés várható. Nyilván nem mi vagyunk az esélyesei két mérkőzés alapján a továbbjutásnak, de az, hogy egy Panathinaikosz tétmérkőzésen el tud jönni Paksra, szerintem ez jó.
0: Néhány nappal később a Ferencváros is érkezik ide. Addig milyen munkát kell végezni, és mi a tapasztalata a mostani kerettel? Mik azok az erősségek, amikre építhet?
1: Hát ugyanaz, ami eddig is volt. Azt gondolom, a csapatjáték az, ami dominálhat a mi esetünkben. Az eddigi jónak számító eredményeinket is így értük el. Most is erre fókuszálunk azért, hogy a csapatjátékban minden a helyén legyen.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: mind.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: Komoly felháborodás váltott ki napokban a Balogun ügy, vagyis hogy a társházigazda Egyesült Államok válogatottjának csatára a bosnyákok elleni találkozón kapott piros lapja ellenére mégis játszhatott a belgák elleni, később elvesztett VB 8-at döntőben. A témával kapcsolatban Somogyi Zsófia, Dénes Ferenc sportközgazdásszal beszélt telefonon.
4: Hatalmas botrányt kavart a FIFA minapi döntése, miszerint ugye a Belgium elleni 8-at döntőben a társházigazda Egyesült Államok csatára Flarin Balogun játszhatott, annak ellenére, hogy ugye egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott még a bosnyákok elleni piros lapja miatt, de a FIFA ezt egy évre felfüggesztette. Ugye azóta már lejátszották az Egyesült Államok Belgium mérkőzést, és a belgák 4-1-re nyertek. Hatalmas felháborodást keltett ez a döntés, ugye a belga szövetség tiltakozott, az UEFA is érthetetlennek nevezte, és az is kiderült, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kezdeményezte a Gianni Infantinónál, ugye a FIFA első emberénél az eltiltás felfüggesztését. Infantino aztán később közleményben közölte, hogy a FIFA fegyelmi bizottsága mindentől és mindenkitől függetlenül hozta meg a világbajnokságokon eddig példátlan eljárást. Nézzük meg kicsit olyan szempontból, gazdasági szempontból, mennyi anyagi plusz bevétel jelentett volna, hogyha mondjuk az Egyesült Államok csapata ment volna még egy kört a világbajnokságon. Nyilván az Balogun ugye az egyik legnagyobb vagy legkomolyabb, eddigi legeredményesebb játékosuknak a szerepe az ilyen szempontból ezt elősegíthette volna. Szóval nagyságrendileg ez milyen plusz jelentett volna?
5: Közvetlenül szerintem nem sokat. Nyilvánvalóan azért mondjuk a következő körben jóval drágábbak lettek volna egy jegyek, hogyha nem Belgium játszik, hanem a hazai csapat. De hát a stadion így is úgy is tele van a jegy, ahogy mindenki panaszkodott nála. Amúgy is az egekben vannak. Tehát a közvetlen bevételekhez, meg a kiadásokhoz képest az a többlet, amit egyébként még egyszerűen közvetlen, tehát az elsőrendű, vagy első kézből származó bevétel szerintem nem nagyság. Az egy másik kérdés, hogy hosszú távon, hogy egy még eredményesebb amerikai szereplés, netántán egy elődöntő, most előbb beszélve a döntőről, az a labdarúgás, a soccer számára mit jelentett volna Amerikában. Ahogy kiesett az amerikai csapat, láttam az interneten, hogy megjelentek ugye az eddig háttérben lévő például az amerikai futball, az NFL mémjei, most nyilván nem a hivatalos ligának a mémjei, hanem a turkolóknak a mémjei, amelyek viccelődtek a kiesett futball labdarúgó csapaton. Szóval azt gondolom, hogy inkább hosszú távú brandépítés hatása van, de még ez se hoznom közvetlenül kapcsolatban azzal, hogy egy csatárt visszaengedtek, vagy tényleg hát nem megszokott módon játszhatott ezen a világbajnokságon, ezen a meccsen.
4: Ilyen szempontból mondjuk, hogyha azt a további hatást nézzük, akár mondjuk tényleg, hogyha a sportszakmai oldalról egy picikét mondjuk ezt a döntést, és most már tudjuk nyilván az eredményt ennek a találkozónak, a végeredményét, mondjuk egy ilyen lépés az valóban mennyire növelhette egyébként az esélyeit azért az amerikai válogatottnak, mert nyilván nem csak a belga szövetség vagy a belga szurkolók, hanem azért az UEFA is neki ment ennek a döntésnek, azért sokan, sok neves szakember, most akár Jürgen Kloppot mondhatjuk, ugye, aki ott a tornán szakértőként dolgozik, ő is azért komoly kritikát fogalmazott meg. Ilyen szempontból talán a belgáknak kedvezhetett ez, mert egy olyan fölénybe kerültek akár mentálisan, hogy a tornán eddig a legjobb játékukat nyújtották, szóval ilyen szempontból ez a lépés, ez mennyire sportszakmailag nézve mennyire volt egy rossz lépés, egy rossz döntés akár?
5: Szerintem egy sportszakmailag ez nem értelmezhető az én világomban ez a dolog, mert most félre ne értsen senki, tehát nem nehezen tudom elképzelni azt, hogy az amerikai öltözőben a csapat, és azt mondja, hogy a fiúk szégyeljük magunkat, mert Jürgen Klopp azt nyilatkozta a lipcsei hírharsonába, hogy ez mégsem volt, nehezen tudom elképzelni. Azt lehetom képzelni, amit mond, hogy a belgákat ez feltüzelte, és összeszedte a csapatot, mert eddig megvallom őszintén, a belga csapat elég nagy csalódás volt eddig számomra. Az amerikaiaktól többet vártam, de mondom, ez az eset nyilván befolyásolt, de professzionális labdarúgókról beszélünk. Ezer dolgot láttak már, hát most akkor másik példát mondom, de az angolok az Azteca stadionban minden ellenük szólt, és mégis tovább tudtok menni, tehát itt professzionális labdarúgókról van szó. És én értem ezt a problémát. Nem akarok az ördög ügyvédjé lenni, de mégis az leszek. Hadd mondjak két dolgot, ami egyetértve mindenkivel, aki ez példátlan, stb. Stb. Először is azt gondolom, hogy nem példátlan az eset. Maga Wayne Rooney is nyilatkozta, hogy neki is volt olyan VB-je, hogy piros lapjai miatt, vagy piros lap miatt az úgy volt, hogy az első három csoportmérkőzéseken nem szerepelhetett volna, de egyet elengedtek, hogy mégis szerepelhessen az utolsón. Most ilyenkor ez a válasz, hogy persze nem az egészet engedték el, de egyet. Szóval csak, hogy ismilyen volt már ilyen egy.
4: Cristiano Ronaldónak is ugye pont így van. Tehát, a tornálat.
5: Voltak ilyen dolgok. Kettő. Már mint, hogy ehhez kapcsolódva azt tudom mondani, hogy a felháborodás az azért, mert a maga pőreségében látszik az a típusú háttérmanipuláció, ami szerintem már egy ilyen szinten egy futball világbajnokságon, de akár nagy sporteseményeken szerintem természetesen lejárulja. Most ne kérem, hogy igazoljam, hogy konkrét példákkal, dokumentumokkal igazoljam, de hát ezért azt mindannyian látjuk, hogy ezeken a nagy versenyeken különösen olyan nagyon sok pénz mozog, hát furcsa ítéletek, eljárások, sorsolások vannak, tehát amennyire én ismerem a sportot, hát alig 35 éve dolgozom annak környékén, mint sportközgazdász, hogy is mondjam, láttam, hallottam sok mindent már ilyen dolgokról, tehát persze ennyire áthágni a szabályokat azért kevés esetben látunk. Felvetnék egy szempontot, ami talán érdekes lehet, akár beszélgetések szempontjából is. Én meg tudom érteni a jenkiket, hogy ők nem egészen értik azt, hogy van az, hogy egy az, hogy valakit kiállítanak, ezt érti, de azt mondja, hogy a következő meccsen miért ne játszhatna az én legjobb játékos. Abban vagyok érdekelt, mint fogyasztó, szurkoló, média, mindenki, hogy a legjobbakat lássam. És azt mondja, nem, ő nem játszhat, meg csúnya volt. Volt olyan, amikor már nem volt csúnya, vagy megosztottak a vélemények, hogy mennyire volt csúnya, mennyire nem. Ugye az angolok kiállításánál is ezen is viccelődik a fél internet, hogy akkor most nekik is vissza kéne kérniük a játékosokat. Most, de ebben nem is mennék bele. Közgazdaság szurkolóként, akik a játékot szeretik, abban vagyunk érdekeltek, hogy mindig a legjobbakat lássunk. Most viccelődjek el azon, hogy akkor na vajon a Messit miért nem állították ki. Tehát teljesen triviálisan ki kellett volna állítani, mindenki meg ebbe is megegyezik az internet. Miért nem állították ki? És olyan értelemben az nem helyes, és ugyanezt a kérdés mellé tehet el a Trump mellé, de hogy azt, abban viszont azt értem, hogy a félvilágot messzire kíváncsi. Ne tiltsák el. Szóval, hogy azt el tudom képzelni azt, hogy egy amerikai azt mondja, hogy ennek nincs értelme. Amire az a válasz persze, hogy a szabály, és a szabály mindenkire vonatkozik. Erre meg azt mondom én, aki ezzel részben foglalkozik, hogy hát láttunk már geopolitikai érdekeket, láttunk már a sportban soft power-t, érdekérvényesítést. Valószínűleg, hogy is mondjam, a Soroksári Egyesület elnökének nem sikerült volna felhívni a Infantinót, az amerikai elnöknek meg sikerült, és nem csak felhívnia sikerült, hanem még meg is győznie, hogy legyen máshol, bármint ahogy maga is mondta, független, és mindenkitől független és független döntés született.
4: Na de akkor beszéljünk arról, amire ön is utalt, hogy akkor ez mondjuk FIFA-ra tekintve, a FIFA szervezetére, Gianni Infantino személyére tekintve ez milyen hatással lehet, milyen PR, milyen marketingveszteség, a hitelessége ennek a szervezetnek az, arra akkor most hogyan kell tekinteni? Szóval nem, ez egy nagy-nagy sebb az ő hitelességüket, az ő működésüket tekintve?
5: Aztán mert kérdez, mert nem vagyok nagy barátja a futball bürokráciáknak, FIFA-nak sem és az UEFA-nak sem. Szerintem az amerikai sportrendszerek jobbak, ott az amerikai sportrendszereket maguk az egyesület, hogy a sportvállalati tulajdonosok igazgatják, nem pedig a tőlük független bürokrácia. Ugye miért alakult ki mondjuk így az európai sportokhoz, vagy az európai sportokban, és miért Amerikában, most ebben nem mennék bele, de egyébként sem vagyok nagy barátja ennek a dolognak. Tehát az én szememben a hitelesség nem romlott, mert egyáltalán nem vagyok nagy barátja ennek a szervezetnek. Szerintem az Infantinónak viszont komoly problémája vannak, nyilván ezért is kérdezi, és meg tudom erősíteni, ha az a kérdés mögött az van, vagy ha nincs, akkor mondom, hogy személyesen ez szerintem rosszul fogja érinteni. Hát sok ember lenne szívesen FIFA elnök. És azért ez egy olyan típusú támadási felület, amit szerintem nehezen fog tudni kezelni. Most már nem megint azt tudom magának mondani, hogy a pénz beszél. Tehát a FIFA elnököt azt alapvetően nem feltétlenül az európai szavazatokkal választják meg. Az Európa kisebbségben van ezekben a szavazatokban, már pedig a FIFA ebben a világban, és tényleg minden minden idők, az a gyanúm legjobb világbajnokságát látjuk. Pénzügyileg mindenképpen, szerintem szakmailag is értelmezhető ez a mondat. Ebből rengeteg pénz fog keletkezni, ebből rengeteg pénzt lehet osztani esetleg a vállalat. A nemzeti futball szervezeteknek, most megint összeesküvési elméletekről beszélünk, pedig szerintem ez a valóság, tehát ez valamilyen módon kezelhető, de az biztos, hogy személyesen Infantino ez egy olyan típusú támadási feladat, és az a vicces, hogy én szerintem ebből semmilyen előnye nincsen, tehát szerintem senkinek meg se fordult a fejébe, és nem is olvastam ilyet, hogy ezt most megvették kilóra Infantinót. Van egy helyzet, Amerikában vagy, az elnök felhív, azt mondja, hogy kezeljük ezt a helyzetet, tehát mindenkinek lehet a fotelből nagy mellénye egy ilyen helyzetben, aztán egy adott helyzetben pedig az emberek meg másképp viselkednek, de szerintem többet vesztett ezen az elnök, mint amennyit nyert, mármint a FIFA elnöke.
3: Dénes Ferencet hallhatták. Egy rövid promó után azonnal folytatódik a körkapcsolás.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Tele!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Folytatjuk a Körkapcsolás, a mikrofonát tovább és a műsorvezető Jó András. A 9-es válogatott labdarúgó Ferenczi István volt a vendégünk hétfőn. Témák között szerepelt a VB meglepetések, bevált-e a 48 csapatos kialakítás, és milyen fizikai megterheléssel jár egy ilyen torna. A riporter Kreisz Bálint.
3: Nyilván örültem neki, de csak azért, mert így nekünk is több esélyünk van kijutni. Hát nyilván elszomorít az a része, hogy szerintem a magyar válogatott rengeteget fejlődött, rengeteget léptünk előre, és bosszantó, vagy elszomorít engem egy kicsit, hogy nem jutottunk ki, és közben meg nem minősítve őket, de hogy gyengébb csapatok, mint a magyar ki tudtak jutni, mert más honnan kellett nekik kikerülni, más selejtezőket kellett nekik megívni. Nagyon kíváncsi lettem volna a magyar válogatottra, hogy mit tudott volna produkálni ezen a világbajnokságon.
4: Szerinted lettek volna olyan csoportok, ahol komoly sikereket és bravúrokat lehetett volna elérni, hogyha mi vagyunk ott mondjuk egy másik európai csapat helyett?
3: Én biztos vagyok benne, hogy igen, mert a válogatott bizonyította EB-n is, a Nemzetek Ligájába is, hogy nagyobb nevű csapatokat is meg tudtunk verni, meg tudtunk szorongatni, és nyilván egy önbizalommal, erővel duzzadó csapat, egy egységes csapat, mint ahogy több kis csapat is bizonyítja a VB-n, tud meglepetéseket okozni.
4: Az egyik negatív meglepetés európai szempontból a török válogatott volt, amely két forduló után búcsúzott, és talán az első kieső volt. Te játszottál ott néhány hónapot 2005-ben. Mit gondolsz az ő szereplésükről? Számodra is váratlan volt az, hogy ennyire leszerepeltek, talán lehet ezt a szót használni.
3: Hát szerintem ez mindenkit meglepett, mert hogyha megnézed a török csapatnak a keretét, mondhatom azt, hogy majdnem mindegyik játékos top csapatban játszik, nemzetközileg elismert játékosokról beszélünk, de pont az ő meccsüket láttam, amikor rengeteg helyzetet kidolgoztak, mégse tudtak nyerni. Szerintem ez nekik óriási csalódás, hogy így végeztek, de szerintem én ide venném a németeket is, mert szerintem ők se így tervezték ezt a világbajnokságot.
4: Erőléti szempontból ez is egy érdekes kérdés, hogyha már így a németeket szóba hoztad. Nehezebb az, hogy úgy kell edzeni a játékosokat, vagy felkészíteni a játékosokat, hogy most már nem 4, hanem 5 kieséses mérkőzés van az egyenes kieséses szakaszban, tehát aki tornát szeretne nyerni, az 5-ször már nem hibázhat, és sokkal hosszabb nyilván ez az időszak is. Ez egy felkészítést mennyire befolyásol, vagy alakít át?
3: Hát úgy gondolom, hogy ezek a játékosok, akik top bajnokságokba játszanak, és bajnokság végén bemennek a válogatottba, ott már fizikálisan inkább a frissítéseken van a hangsúly. Fizikálisan nem nagyon tudsz hozzátenni, nyilván edzeni kell, de még amellett, hogy játszanak 5 meccset, én úgy gondolom, hogy ezek a válogatottak inkább a frissítésről, hogy szellemileg tiszták legyenek, fejbe tiszták legyenek a játékosok, inkább ezeken van ilyenkor a hangsúly.
4: Az sem jelenthet problémát mondjuk, hogy a csoport mérkőzéseknél vannak olyanok, ahol elég nagy a különbség a játékosok között, mondjuk Németország Curaçao, de lehetne még pár példát mondani. Tehát, hogy az nem mindig lehet mondjuk úgy belőni a játékosok pihentetését, hogy az mindenki számára kedvező legyen.
3: Hát nyilván egy német vagy bármelyik válogatottnál, tehát olyan stáb létszámmal dolgoznak, hogy az a feladatuk összerakni, de amire az előbb is utaltál, nyilván vannak az úgymond idézőjelben a kisebb csapatok, akik nagyon éhesen érkeztek meg erre a világbajnokságra, akik eddig még nem szerepeltek világbajnokságon, és bizonyították azt, hogy nem egyszerű őket legyőzni. Tehát hiába nagyobb név a válogatott, ugye mentalitás, stabilak, nagyon szűkek, rengeteget futnak, párharcoznak, elég, ha most a Paraguayt vesszük, ahogy fociztak a franciák ellen, nem mondom, hogy szépen fociztak, de minden eszközt bevetettek annak érdekébe, hogy megnehezítsek a franciák dolgát, és a kis csapatoknak ez fegyvere lehet.
4: Játékosként mekkora a különbség lélektanilag egy olyan mérkőzés között, ami mondjuk bajnokságrendszerben zajlik, itt a csoportmérkőzésre lehet gondolni, ahol van javítási lehetőség, és mondjuk egy kupa mérkőzésnek is számít egyenes kieséses meccs között, ahol meg tudod, hogyha nem te nyersz, akkor számodra véget ért a torna.
3: Hát nyilván a bajnokság sokkal jobb és egyszerűbb, mert ahogy mondtad, most, hogy nyilván vereség benne van, még akkor is, hogyha jól játszol, de tudod mondani, oké, gyerekek, fel a fejjel, mert lehet, hogy mondjuk a szombati után már szerdán jön a következő forduló, szerdán, hogyha ki tudod javítani, akkor feledésben merül minden, visszatérsz a helyes útra és mész tovább. Ellenben az ilyen kupa, vagy ezeken a nagy tornákon, ugye az egyenes kiesésbe egy apróbb hiba a csapatszinten, vagy egyénileg valaki hibázik egyet, gólt kapsz belőle, vagy nem úgy alakul az egész, és akkor igazából az egész csapatnak a munkája kárba veszik, tehát azért az jóval nehezebb.
4: Melyek voltak azok a kis csapatok, amelyek pozitív benyomást tettek rád, mert néhány válasszal ezelőtt ezt is elkezdted így mondani, azokon a mérkőzéseken nyilván, amiket mondjuk tudtál figyelni.
3: Hát a zöldfoki szigetek szerintem mindenképp meglepetés, ahogy szívták magukat, ahogy az argentinok ellen játszottak. Nekem, bár nem számít kis csapatnak, Kanada is meglepetés volt, ahogy szerepeltek a VB-n, vagy ahogy fociztak. Meg igazából, ami még számomra is meglepő, ugye a norvégok, tudom, hogy sötét lónak lettek kikiáltva, de aki először kitalálta, hogy a norvégok sötét ló, igaza lett, mert tényleg menetelnek.
4: A nagysztárok helyzete is egy érdekes dolog, mert a torna előtt sokan beszéltek arról, és nem is tűnt feltétlen alaptalannak, hogy a játékosok túl vannak terhelve, és lehet, hogy ez a világbajnokságon visszaüt. Ehhez képest Kylian Mbappé 7 gólos, Erling Haaland 7 gólos, Lionel Messi 7 gólos, Harry Kane 6 gólos, Dembélé 4 gólos, és lehetne sorolni, elképesztő, amit a világsztárok nyújtanak. Hogy lehet az, hogy egy ilyen sűrű év után 60-70 mérkőzéssel a lábukban ilyen szinten tudnak játszani ezek a játékosok?
3: Hú, de jó téma. Hát nyilván az nem kérdés, hogy ezek a játékosok, akik ilyen bajnokságban játszanak, és stabilan, kezdőként, azok fizikálisan top állapotban kell, hogy legyenek. De itt nyilván, amikor a szezon végén még mész edzőtábor, és utána kiutazol Amerikába, esetleg ott is magaslati különbség, időeltolódás, tehát mentálisan is borzasztó erősek ezek a játékosok, és nagyon sikeréhesek ezek a sztárok. Most én azt veszem észre a VB-n, hogy húzzák a saját csapatukat. Tehát eszmélet, amit a Haaland műve, Harry Kane, amit védekezésbe, ami munkát beletesz, a csapatmunkába védekezik, és akkor még ráadásul rúgja a gólokat, viszi a csapatot a hátán, Mbappé is ilyen szezon után, szóval nem véletlenül vannak ott, ahol vannak.
4: És itt azért a nagy sztárok közül sokan ismerik is egymást személyesen, vagy jó kapcsolatot ápolnak. Annak is lehet egy ilyen hatása, hogy amikor mondjuk Messi bekezdett egy mesterhármassal, akkor a többiek is ezt látták, és ez is ilyen extra motivációként hat, tehát így picit egymást is húzhatják ezek a világsztárok?
3: Nyilván követik egymást, de szerintem ez a rivalizáció inkább csak a Messi-Ronaldóra érvényes, amit ugye a sajtó is és a média is állandóan kezelés és figyelem központjává teszik. Nem tudom, azt lehet, hogy Harryként is plusz motiválja, hogy az Mbappé ennyi gólos, de ugye sajnos nem ismerem egyiket se, úgyhogy meg nem is írnak ezekről a párharcokról olyan sok mindent, úgyhogy ebben nem tudok úgy állást foglalni.
4: A góllövőlista első 4 helyén álló játékosoknak a nemzetisége francia, norvég, argentin és angol. Itt azért könnyen lehet, hogy ebből a 4 felsorolt nemzetből legalább egy, de akár 2 is bejut majd a döntőbe, ami azt jelenti, hogy július 19-ig formában kell lennie. Utána meg augusztus közepén, végén legjobb esetben is kezdődik a szezon. Nem lesz egyszerednek egy ilyen hátulütő dolga, hogy most lejátszottak 60-70 mérkőzést, egy 8 mérkőzéses világbajnokságot, alig tudnak pihenni, kell kezdeni a felkészülést. Tehát ezt lehet csinálni a végtelenségig?
3: Hát nyilván a végtelenségig nem, de nagyon jó fel vannak készítve a játékosok, meg a VB után biztos vagyok benne, hogy meg fogják kapni a kellő pihenőt. Általában ezeket a nagy tornákon a játékosok, főleg akik a végsőkig menetelnek, rendszerint az első 2-3 fordulóban nem szerepelnek az adott bajnokságba, úgyhogy meg fogják kapni a megfelelő pihenőt. Az már más kérdés, hogy neki egyből, ahogy a bajnokságba játszani fog, egyből a top formát kell felvenni, tehát nem lesz neki nagy finomítás lehetősége, de pont azért vannak ezek a kvalitású játékosok, hogy ezeket megoldják.
4: Te, aki egy teljesen más közegben dolgozol, akár bajnokság, akár országszinten tudsz bármi praktikát ellesni, vagy figyelni abból, hogy ezek a játékosok hogyan vannak felkészítve, hogy mik azok a dolgok, amikkel még tovább tudják bírni a játékot, amit úgy át tudsz ültetni a saját munkádba?
3: Hát igazából most nyilván az, hogy meccsen mit csinálna az adott csapat, abból most nem tudsz következtetést levonni, az inkább már taktika, tehát hogy ők most fizikálisan hogy vannak felkészítve, de az látszik, hogy most már minden csapat, még úgymond a kis csapatok is, hogy egész pályán letámadnak, kiürítik a saját térfelet, mennek, pressingelnek, hogy nyilván aki ezt csinálja, az egyértelmű, hogy jó állapotba kell, hogy legyen. Amúgy meg már a mai világban annyi videó, annyi fórum, platform elérhető, hogy majdnem, hogy betekintést tudsz kapni a komoly csapatoknak is egy-egy edzésébe.
4: Nagyon sokáig voltál aktív labdarúgó, 1995-től kezdve egészen 2020-ig. Sejtem a következő kérdésemre a válaszodat, de azért akár a fiatalabb hallgatók számára is érdekes lehet. 1995 óta, mióta mondjuk elkezdted a profi futballt, a mai napig mennyit változott fizikális szempontokból a labdarúgás világa?
3: Hát én úgy gondolom, amikor én fiatal voltam, meg bekerültem NB1-be, nagyon sokat edzettünk, de szerintem nem volt ennyire szervezett, mint most, nem volt ennyire tudatos a munka, mint most. Szerintem gyorsabb lett a játék, még inkább fizikális, úgyhogy nagyon gyors lett a játék, viszont az egyéniségek kikoptak, nincs annyi egyéniség, vagy olyan kvalitású játékos, mint amikor én fiatal voltam, és mennyi játékosra fel lehetett nézni, ezt most egy kicsit hiányolom.
4: Ez amiatt is lehet, mert hogy a tehetség már kevésbé meghatározó tényező pont emiatt a megnövekedett fizikalitás miatt?
3: Lehetséges, hogy ez is benne van, hogy el tudod tüntetni az apró különbségeket, úgyhogy simán benne van, hogy ez is közrejátszik.
4: Emiatt is lehet talán mondjuk Udesin Folt, akár Erling Haaland, akinek a feljátéka kiváló, vagy Kylian Mbappé. Beszéltél a Messi Ronaldo éráról, szerinted a következő 10 évet azért az ő versenyfutásuk mondjuk meghatározhatja nagyjából hasonlóan, mint Messi és Ronaldoé, vagy mivel ez már egy másik labdarúgás, ezért ez nem lesz annyira meghatározó mondjuk.
3: Hát én nem tudom, hogy megérjük-e, hogy két ilyen labdarúgót, mint a Messi és Ronaldo látunk-e még két ilyen párharcot, ilyen rivalizálás, és nem az, hogy két-három éven keresztül, hanem évtizedeken meghatározták az egész labdarúgást, ezt az egész versengést. Nyilván a következő korosztály az Mbappé és a Haalandot ide lehetne mondani, ugye sokan mondják a Vinicius, de én úgy gondolom, hogy nem tudják megközelíteni jelenleg a Messit és a Ronaldot.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Mit tehetnek a labdarúgók, hogy egy kimerítő szezon után még az 5 hétig tartó világbajnokság alatt is jó formában legyenek? Mi a legjobb regeneráció? A 11-es párbaj tényleg lutri? Ez csak néhány kérdés, amelyre Fülöp Tiborral, a Sportorvosi Központ sportszakmai igazgatójával kerestük a választ a futball VB kapcsán. Ezen kívül is számos téma felmerül még a beszélgetésben. A riporter Berolmese.
3: Zajlik a labdarúgó világbajnokság, ugyanakkor magyar csapatok, labdarúgó csapatok már elkezdték a nemzetközi kupa szereplést, tehát itt egybeérnek a dolgok, és azt hiszem, hogy nagyon sok labdarúgó, de más sporták képviselőit is említhetném, arra panaszkodnak sokat, hogy nagyon sűrű a versenynaptár. Hogyha ebből indulunk ki, és akármelyik sportágat vesszük alapul, akkor ennek lehetnek majd később káros következményei?
4: Hát ez jó kérdés, ugye ezt majd később tudjuk meg, de az kétségtelen, hogy az élsportban általában ugye a terhelés az elég jelentős. Ugye korábban azt mondták, hogy ahol az élsport elkezdődik, ott véget ér az egészség, tehát ez nem a rekreációs jellegű sportolás, nem az egészségmegőrzést célzó sportolás. Azonban a sporttudomány az olyan szinten van, hogy ennek a nyilvánvalóan rendkívül magas terhelésnek a káros hatásait azt igyekszik minimalizálni preventív jelleggel, tehát általában már nem is csak rehabilitáció, hanem prehabilitációról beszélünk, tehát a prevenció és a rehabilitáció, tehát maga az edzés munka, illetve a regenerációt segítő különböző eljárások, beleértve a táplálkozást vagy a mentális felkészülést is, azok mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a sportoló az úgy álljon készen a csúcs teljesítmény nyújtására, hogy a lehető legkevesebb egészségügyi kockázattal.
3: Hogyha most konkrétan a labdarúgó világbajnokságról beszélünk, akkor ugye soha ilyen hosszú nem volt még egy VB, 5 hétről beszélünk, nyilván ez nem minden csapatot érint, mert hát ugye most már csak 8 együttes van versenyben, de azért számos játékos majd ezután folytatja klubbeli játékát. Tehát erre előre is fel lehet készülni, hogy most egy nagyon hosszú, intenzív időszak vár a játékosokra, vagy leginkább itt a rehabilitációt azt a mérkőzések közötti időszakban kell elképzelni, és ott kell nagyon ráügyelni.
4: Hát itt is az a probléma, ugye, hogy nem úgy érkeznek a játékosok, mint régen, hogy előbb vége volt a bajnokságnak, és akkor utána volt egy relatíve hosszú időszak arra, hogy valamennyit pihenjenek, és utána közösen akár egy hónapon keresztül felkészüljenek a világbajnokságra. Itt azért a legtöbb játékos az a folyamatos mérkőzésekből érkezik, a mérkőzés terhelésből, a heti 2, adott esetben akár 3, akik nemzetközi kupában, hazai kupában, vagy és a hazai bajnokságban érintettek. Tehát azért egy eléggé, hát hogy mondjam, finoman kifacsart csapat érkezik a legtöbb esetben, beleértve a sztárokat is. De a kulcs az az, hogy hogyan tudják a rendelkezésre álló nem túl sok időt menedzselni regenerációs szempontból, de az egészet azért természetesen megelőzi az, hogy a klubokban milyen munka zajlik, milyen felkészítést kapnak, és itt gondolok elsősorban az erőnléti felkészítése, azon belül is az állóképességnek a jelentőségére, hiszen a jó regenerációs képesség is az állóképességgel van összefüggésben, tehát nem csak azt jelenti, hogy bírom végig a mérkőzést, hanem mondjuk a mérkőzés után gyorsan képes vagyok regenerálódni, és készen állok a következő mérkőzésre, tehát még a sorozat terhelést is jól bírom. Akiknél nem ilyen szint, ugye ez kezdődik az egyéneknek a kvalitásaival, és utána folytatódik azzal, hogy milyen edzés munkát végeztek, milyen edzés kultúrából érkeznek, tehát ez ugye az erőnlét eleve egy meghatározó most már a modern labdarúgásban, és a sorozatterhelések esetén, mint a regenerációnak az előszobája gyakorlatilag azt jelenti, már a mérkőzés közben elkezdődik ugye a regeneráció, egyrészt akár a szünetben egy regenerációs protokollal, ami a táplálkozás folyadékpótlást jelenti, illetve azzal, hogy mérkőzés közben a különböző regenerációs folyamatok, a laktátfeldolgozás és egyéb dolgok, pulzus megnyugvás például, hogy ezek hatékonyan tudnak működni.
3: Mennyire van lehetőség arra egy-egy, mondjuk vegyük példának egy labdarúgó csapatot, hogy egyénileg mindenkire külön szabva legyen egy-egy regenerációs program? Tehát az nagyon fontos, hogy ne egy általános terv alapján mindenki ugyanúgy regenerálódjon, hanem legyen ez személyre szabott?
4: Nagyon jó irányba gondolkodik, mert valóban, tehát manapság nem csak a terhelés, hanem a pihenés is individuális. Ugye ez a két dolog együtt fogja hozni a teljesítményt. A terhelés az, amitől elfárad az ember, és a regeneráció során ezt a fáradtságot kipiheni, és adott esetben kerül egy kedvezőbb állapotba, az edzés maga az így működik. És itt mind a két területnek a menedzselése rendkívül fontos, tehát, hogy személyre szabott, sőt, mondok majd mindjárt még egyéb területet is, személyre szabott edzés terhelés, személyre szabott regeneráció, és azon belül, vagy attól függetlenül, ugye a személyre szabott táplálkozás, ami rendkívül fontos. Minden individuális, ugye az egyének eleve nem azonos módon regenerálódnak, nem azonos módon fáradnak, nem azonos teljesítményt tudnak nyújtani, tehát minden individuális a modern élsportban.
3: Hogyha már mondjuk a dietetikust külön kiemeltük, beszélhetünk különböző szakemberekről. Ugye volt éppen Gulyás Michel esetében, amikor megnyerte az olimpiát, utána derült ki, hogy az ő stábjában 11 különböző szakember van. Gondolom ez a labdarúgóknál sincs másképp. Nagyon sok különböző szakemberre van ma már szükség, hogy minden egyes területre kellően oda lehessen figyelni?
4: A modern élsportban high performance streamek működnek, tehát egy ilyen szintű sporttudományi csapatmunka nélkül ez már nem nagyon megvalósítható. Ha jól emlékszem, a pekingi olimpián volt talán az, hogy az egész magyar olimpiai csapattal volt kint azt hiszem két sportpszichológus, ha jól emlékszem, míg mondjuk a Phelpsnek volt kettő, vagy a német olimpiai labdarúgó csapatnak volt mondjuk öt. Tehát most lehet, hogy nem pontosak a számok, csak hogy érzékeljük az arányokat. Tehát manapság mindegyik terület olyan jelentőséggel bír, és olyan mélységű tudásanyagot tartalmaz, hogy egyetlen egy darab edző, nevezzük edzőnek, mint ahogy régen volt, esetleg volt még mellette egy pályaedző, akik voltak együtt a mindenesek, ez már a korszerű élsportban nem tud működni. Erről egyébként Rácz Géber László szokott kiváló előadásokat tartani, high performance centerek, high performance teamek működéséről. Tehát igen, ez 10, akár 20 fős, vagy akár annál nagyobb stábot is jelenthet, akár a mentális felkészítés, akár a táplálkozás, akár az erőnléti edzés, a fizioterápia, a sportorvoslás területét mind beleszámítva.
3: Hogyha már arról beszéltünk, hogy milyen hosszú ez a világbajnokság, ugye 5 hét, arról is talán beszélnünk kellene egy picit, hogy ugye 3 különböző országban rendezik ezt a világbajnokságot, a csapatoknak pedig nagyon sokat kell utazni. Ez a regeneráció szempontjából gondolom, hogy nem túl előnyös, de erre is fel lehet külön készülni, vagy ezt ott helyben kell valahogy orvosolni, mert hogy ez ellen nem tehetnek semmit a csapatok?
4: Hát ez biztos, tehát ez van, és akkor ugye úgy működnek ezek a tímek, és ezért alkalmazzák általában a legkiválóbb szakembereket az egyes területeken, hogy ezeket a dolgokat megoldják, minél inkább ezeknek a negatív hatását próbálják eliminálni, a legjobb személyre szabott megoldásokat megtalálni. Nyilván nem könnyíti meg a helyzetet az sem, hogy ennyit kell utazgatni, adott esetben más időzóna, mindenféleképpen más éghajlat van, ahol melegebb van, ugye a hőség az is egy külön kihívás van, ahol hűvösebb van, az egyikről a másikra átállni. Egyáltalán mondjuk, ami ha regenerációról beszélünk, akkor megkerülhetetlen, hiszen a legjobb és egyébként a legolcsóbb regenerációs eljárás is a kielégítő mennyiségű és kielégítő minőségű alvás. Na most, hogyha valakinek mindig más helyen kell, nem a megszokott környezetben aludni, hát akkor gondolhatjuk, hogy ez még egy plusz kihívás, hiszen ez a regeneráció szempontjából fontos, akkor sokkal jobb egy relatíve megszokott környezetben, tehát hogyha nem kell mindig más helyre utazni, mérkőzést játszani, akkor nyilván hatékonyabban tud működni.
3: Hogyha már szóba került az alvás, akkor ugye olvashatunk már ilyen foglalkozásokról is, hogy alvásterapeuta, légzésterapeuta, tehát már olyan széles ez a paletta, amiről talán egy egyszerű szurkoló nem is tud elképzelni ilyeneket, tehát annyira sokrétű, már erről beszéltünk, hogy a szakmai stáb azért milyen nagyszámú és milyen különböző szempontokból kell megközelíteni egy-egy csapatot, egy-egy játékost?
4: Így van, ezt nevezhetjük talán úgy, hogy részletmaximalizálás, tehát minden egyes kis apró részletnek jelentősége van, és hogyha ezeket megpróbáljuk a legjobban kiaknázni, mondjuk a 100%-hoz közelíteni, akkor az össz nyereségünk is ugye rengeteg lesz. Vannak, akik bizonyos területeket, gondolok itt a légzésterápiára, vagy hasonlók, vagy a kompressziós nadrág, csizma, zokni, akárminek a használatát misztifikációnak tartják. Nyilván mindennek megvan a jelentősége, megvan az individuális hatása, ugye van, akinél ez jobban működik, az kevésbé működik, hát ezeket kell optimálisan alkalmazni, és hát minél több dolgot optimalizálunk, ugye a végeredmény annál pozitívabb lesz.
3: Hogyha már itt a különböző személyiségekről beszélünk, akkor az időjárás már szóba került. Az időjárás is azért személyiség függő, illetve annak hatásait, hogy ki mennyire tudja feldolgozni, ki mennyire bírja a meleget, ki mennyire szereti a hideget, tehát ez is abszolút egyéni dolog, még csapat szinten sem lehet lebontani, mert hogy egy csapaton belül is a játékosok lehet, hogy teljesen máshogy reagálnak mondjuk a nagy melegre, vagy a nagy hidegre, tehát ebből a szempontból is mindenkire külön-külön kell figyelni.
4: Így van, ezek az egyéni különbségek, ezek megvannak, itt viszont kiemelném a mentális különbségeknek a szerepét. Szoktam mondani, hogy az esőmenő az fejben születik, tehát hogyha azt mondom, hogy ja Istenem, most esik az eső, csúszik az út, stb., akkor nekem milyen rossz, míg a másik azt mondja, hogy esik az eső, de jó, mindenki szenved, én meg hogy örülök neki, ugye más attitűddel áll a dolgokhoz, akkor abból nyilván ő fog jobban kijönni jó eséllyel. Tehát ez a melegre is, a hidegre is, bármi ilyesmire vonatkozik, azért szokták mondani, hogy fejben dől el, tehát nagyon nagy jelentősége van egyébként annak, hogy hogyan állunk ezekhez a külső körülményekhez, amiket nem tudunk megváltoztatni. A hatása az nyilván az működik, az befolyásol, de hogy ezt a hatást, ezt hogyan tudjuk a mi javunkra fordítani, és hogyan tudunk a negatív dolgok ellen valamit kitalálni, akár folyadékpótlás, hűtés, ruházat, stb., az ugye az tőlünk függ, és tőlünk függ az is, hogy mentálisan hogyan állunk ezekhez a kérdésekhez.
3: Hogyha szakemberként néz egy világbajnoki mérkőzést, akkor meg tudja állapítani egy-egy játékosról, hogy ő akkor mondjuk mentálisan nagyon rendben van, vagy az ő regenerációja nagyon jól sikerült?
4: Hát erre a kedvenc példám, ugye, ami az mostanában azért gyakran előfordult, azok a 11-es párbajok. Ugye szokták mondani, hogy a 11-es párbaj az már lutri, az nem is a futball. Hát én ezt egy picit máshogy látom. Ugye a 11-es rugásnak is van kondicionális, van mentális, van technikai és van taktikai vonzata. Tehát ez a négy terület. És ugye erőnléti az, hogy milyen erőnléti állapotban érkezem oda, mondjuk a végjátékban, amikor 11-es párbajra kerül a sor, az ugye egyértelmű dolog, akár mérkőzés közben, hogy milyen erőnléti állapotban állok oda 11-est rúgni. Ugye a mentális, hogy hogyan hat rám az a tét, hogyan nyom agyon az a tét, akár a rengeteg szurkoló, akár az annak a súlya, hogy mi lesz, hogyha kihagyom. Nyilván ebben a csapattársaknak és a stábnak is megvan a maga befolyásoló szerepe, de azért itt az egyénről beszélünk. Aztán a technika, ugye hogyan rúgom, hogyan rugom nyomás alatt azt a 11-est, tehát egy rugó technika gyakorlatilag, és a taktika, hogy milyen döntést hozok, hogy hogyan próbálom átverni a kapust, nyilván ő is át akar engem verni. Ugye, na, ezeket összeadjuk, ott maximum a szerencsének annyi lehet, hogy egy nagyon jól végrehajtott 11-es, amihez semmi köze nincs a kapusnak, mégis a kapufáról kifelé pattan. Ott az gyakorlatilag nehezen hibáztathatom a rugó játékost. Na, és ez az, ami látszik. Tehát nagyon sok esetben, ugye most láttunk olyat, még a legnagyobb sztárok is képesek hibázni, de ez mondjuk benne van a sportban, az élsportban, de nagyon sokszor látunk olyat, hogy már odaáll, és rögtön a testbeszédéből le lehet venni, hogy hát ő bizony hibázni fog, majd utána az történik, hogy eltoporogja, eltötyörgi, és akkor valóban egy nagyon gyenge végrehajtást fogunk látni. Az esetek nagy részében ezek a tötyörgős, toporgós dolgok nem szoktak jól elsülni, azzal szemben, hogyha valaki odaáll, magabiztosan látszik az egész kiállásán, hogy magabiztos oda megy, neki fut, bevágja, viszontlátásra, ez egy teljesen más hozzáállást mutat.
3: Igen, viszont Lionel Messi is volt, hogy mérkőzés közben kihagyott 11-est, aztán utána mentálisan annyira erős volt, hogy vissza tudott jönni, és utána remekül játszott.
4: Ez így van, erre sem mindenki képes, ugye itt azért van, olyan mentális tényezőknek rendkívül nagy a jelentősége. Van, aki utána magába roskad, aztán legjobb, hogyha lecserélik, mert használhatatlan. Ugye Messi, hát nem véletlenül világklasszis, ezt a hibát is tudta felettetni. De hát még egyszer mondom, ez a hibázás, ez benne van, tehát láttunk már nagyon jó játékosokat hibázni. Azon nem mindegy, hogy utána ebből hogy állunk fel.
2: Fülöp Tibort hallhatták, most jön egy kis zene, Shakirától a Waka Waka. Aztán pedig folytatjuk a körkapcsolást.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
2: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
3: Végre valami okosat is csinált, Egbert.
4: Nekem ez az ember gyanús.
5: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
6: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
8: Ez továbbra is a körkapcsolás, a mikrofonnál pedig a műsorvezető Jó András. Jövő kedden Budapestre figyel az atlétika világa. 16. alkalommal rendezik meg a Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíjat. A Nemzetközi Szövetség aranykategóriás versenyéről Regős László Pál összeállításából tudhatjuk meg a részleteket.

Olimpiai és világbajnok klasszisok, valamint a hazai atlétika legjobbjai is ott lesznek a Zsivócki Gyulad Nemzeti Atlétikai Központban. Jön a 16. Gyulai István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj. Wasn't the spring

Másodszor a Nemzeti Atlétikai Központban, először azóta, hogy a létesítmény felvette Zsivócki Gyula nevét. A hazai és a nemzetközi atlétika élmezőnye rekordtára és dobókörbe lép a Gyulai Memoriálon. Vegyük sorra, hogy jövő kedden kiknek szurkolhatunk. Kezdjük a férfi kalapácsvetéssel, amely nem csak magyar szempontból lesz kiemelten érdekes, hanem szokás szerint ezúttal is rendkívül erős mezőny érkezik Budapestre. Halász Bence olimpiai ezüstérmes atlétánk idén 5 versenyből 5-ször is 80 méter fölötti eredményt ért el, idei legjobbja 81 méter 22 cm. Ennek ellenére csak egy versenyt nyert, még március 1-én a magyar téli dobóbajnokságot. Halász nemrég elmondta, hogy olimpiai, világ és Európa bajnok szeretne lenni. Utóbbi célját akár már most augusztusban elérhetné. A Zsivócki Gyula nemzet

0: atlétikai központban rendezett Gyulai memóriáról pedig jó emlékei lehetnek.
1: Ethan Kasberg az imént 81 méter 88 centimétert dobott, ez 3 centivel nagyobb, mint Halász Bence 81-85-je, de hát eddig javuló tendenciát mutatott Halász Bence, itt az utolsó kört leszámítva, de akkor is 80-95-öt dobott, tehát remek formában továbbra is itt a nyáron az olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk, és bízunk abban, hogy ezt a 81-88-at akár most itt az ötödik sorozatban túl tudja dobni, amivel az olimpiai bajnok Kasberg vezeti a férfi kalapácsvető és mezőnyét. Halász Bence ötödik kísérlete, tehát repül a kalapács elég messzire, bizony, hogy túldobja! Ez egy óriási egyéni csúcs lesz Halász Bencétől! 83 méter környékére, de talán még azon is túl Halász Bence kísérlete. Micsoda dobás hazai pályán az olimpiai ezüstérmesünktől! És micsoda reményeket adhat ez akár az őszi tokiói VB-re. 83 méter, 18 centiméter! Halász Bence, óriási kísérlet, óriási dobás Halász Bencétől, azt a mindenit! 81-94-jel tartotta az egyéni csúcsát Halász Bence, hát most ez még nagyobb lett, 83-14, ezt kimondani is egészen elképesztő. Többször mondta Halász Bence már a tavalyi év folyamán is, hogy benne van a nagy dobás, hogy tud ő nagyot edzése 83 méter környékén, de még versenyen nem jött ki, hát most a Gyulai memoriálon kijött, 83-14, Halász Bence átveszi a vezetést az ötödik körben egy kiváló dobással. Már csak két dobás van hátra, Ethan Kasberg a dobókörben, ha most nem javít, akkor Halász Bence megnyeri a Gyulai memoriát, és bár lehet, hogy javít Kasberg, de ez nincsen 83 méter fölötti dobás, úgyhogy Halász Bence legyőzi az olimpiai bajnok Ethan Kasberget itt a Nemzeti Atlétikai Központban, a férfi kalapácsvetés mezőnyében. Kasberg ott van épp Halász mellett, egyelőre nem gratulál neki, nyilván majd Halász dobása után nézem, hogy mennyi lett Kasberg dobása, nem javít, ez 81-63, úgyhogy jöhet Halász Bence, aki egészen pontosan 83 méter 18 centiméter dobott az ötödik körben, óriási egyéni csúcs, több mint egy métert javított az előző egyéni csúcsán, amit itt dobott nem is olyan régen az országos bajnokságon. 83-18 tehát Bence legjobbja, élete legjobbja, és most a férfi kalapácsvetés mezőnyének utolsó dobása, a győztes, a Gyulai Memorial bajnoka 2025-ben, Halász Bence a dobókörben, és a hatodik dobását figyelhetjük. Hatalmas üdvrivalgás a lelátóról, Halász eldobja a kalapácsot, és ezt is 80 fölé, 81,5 méter tippelek így szemre, nincsen 83-18 fölött, de hát alig ha bánkúrik emiatt most bárki is, Halász is roppant elégedetten jön ki, és megköszöni a támogatást, meghajol a szurkolók előtt, mind a négy lelátó rész irányába körbe.
0: Halász Bencének nem lesz egyszerű dolga, ha meg akarja védeni címét. Itt lesz ugyanis ellenfelei között megint az olimpiai és kétszeres világbajnok kanadai Ethan Kasberg, akinek idei legjobbja 83 méter 33 centi. Mellette a világbajnoki ezüstérmes Merlin Hummel 81-27-es szezonbeli legjobbal, és érkezik az olimpiai bronzérmes Mihailo Kohan, aki ebben az évben már 82 méter felett is dobott. Halász Bence mellett két másik magyar versenyző is dobókörbe lép, Rába Dániel és Szabados Ármin. Utóbbi már 80 feletti dobóként, hiszen áprilisban 80 méter 95 centire hajította a kalapácsot a 20 éves atléta. Magyar szempontból a férfiak 400 méteres síkfutását is kiemelt figyelemmel kísérhetjük. Rajthoz áll ugyanis Molnár Attila, aki idén először érkezik a Gyulai memóriára azóta, amióta Laurent Mulli irányítja a felkészülését. Fedett pályás Európa-bajnok sprinterünk azóta Európa csúcsot futott, szintén fedett pályán, és idén szabad téren már kétszer is 45 másodpercen belül ért célba. Idézzük fel, tavaly ugyanitt hogy sikerült az ő versenye?
1: És akkor jöjjön a férfi 400 méteres síkfutás. A négyes pályán Molnár Attila, magyar csúcstartó, fedett pályás Európa bajnok, a váltóval pedig fedett pályás világbajnoki bronzérmes. A nyolcas pályán pedig Enyingi Patrik, magyar csúcstartó, hiszen ő is 44-84-et futott idén, ahogy azt tette Molnár Attila két éve itt a Gyulai illetve nem a Gyulai Memoriálon, hanem a világbajnokságon, de a Nemzeti Atlétikai Központban, ez a tapsvihar pedig most épp Molnár Attilának szól. Enyingi Patrik is ott volt a fedett pályás világbajnokságon a váltóval, tehát ők együtt lettek bronzérmesek idén Nankingban, és ugye Enyingi Madridban a csapat EB-n futotta ezt a 44-84-et, amivel közösen tartják tehát a magyar csúcsot. Itt van az egyes pályán a nigériai Samuel Ogazi, a kettesen a jamaikai Rashi McDonald, aki szintén fedett pályás világbajnoki bronzérmes Glasgow-ból 2024-ből. Molnár egyébként ott is döntőt futott, és ötödik lett a hármason. A zambiai Muzala Samukonga, aki Párizs bronzérmese, és a világranglista második helyezettje a négyesen. Molnár Attila tehát, aki szeretne újra egyedüli magyar csúcstartó lenni. Az ötösön Caleb McRae az Egyesült Államokból, a hatoson Zakiti Nene Dél-Afrikából, fedett pályás világbajnok lett a váltóval. Most 2025-ben Nankingban, ahol ugye a magyar csapat a harmadik helyen zárt a hetesen, a trinidadi Jeremy Richards világbajnok lett ő is a váltóval itt szabadtére, még Londonban 2017-ben, de három éve megnyerte a fedett pályás VB-t 400-on egyéniben is. A nyolcason Enyingi Patrik, tehát másik magyar csúcstartunk, a GEAC versenyzője, gödöllői illetésségű tehát, Molnár Attila ugye a Ferencváros sportolója, a kilencesen pedig Sam Bailey Jamaikából. Hát itt két verseny lesz, azt hiszem az egyik az első helyet zajlik, a másik pedig ez a magyar külön verseny Enyingi és Molnár között. A négyesen Molnár, a nyolcason Enyingi. Ők azóta, hogy Enyingi megfutotta ezt a 44-84-et, még nem csaptak össze. Ez viszont most megtörténik, hiszen eldördül a rajtpisztoly, nem ugrik ki senki. Molnár Attila tehát a négyesen, a hatoson pedig nem indul el, úgyhogy van egy üres pálya itt a 400-as síkfutásban. Enyingire már felfutott Richards a hetes pályán, de még nincsenek egymás mellett. Molnár pedig nagyon szaporázza, és próbálja utolérni McRae-t, viszont Molnárra is nagyon jön Samukonga, a zambiai, az egyik legnagyobb esélyes. 200 méternél ott egymás mellett van Samukonga és Molnár, Enyingi picit lemaradóban, de Nene is nagyon jól tartja magát. Át, valamint McRae is az ötösön ráfordulnak a célegyenesre, élen Samukonga második helyen, McRae harmadikon pedig Molnár, aki Enyingit meg fogja verni, a kérdés, hogy hányadik helyen ér be, a negyedik helyen fog végezni Molnár Attila, és ki fogja megnyerni, Samukonga kibírja? Nem biztos, hogy kibírja Samukonga, hiszen majdnem hajszára egyszerre ér be Samukonga, McRae és Richards itt a hármas, a hatos és a hetes pályán, hármas az ötös és a hetes pályán, Molnár Attila a negyedik lett végül, Enyingi Patrik pedig a mezőny vége felé ér be. Molnár tehát legyőzi Enyingi Patrikot, ezzel talán mutatja azt, hogy még mindig ő az erősebb, a jobb futó, persze össze fognak még ők csapni jó néhányszor, azt hiszem. Molnár Attila 44-74, új országos csúcs Molnár Attilától, megcsinálja azt, ami a célja volt, egy tized másodperccel megdönti az országos csúcsot, amelyet ő tartott Enyingi Patrikkal együtt. Molnár ugye 2023 óta, Enyingi Patrik pedig most a madridi csapat Európa bajnokság óta. Enyingi egyébként 45-34-et fut, tehát neki nincsen meg a 45 másodpercen belüli futás. Molnár Attila viszont egy szenzációs új magyar csúccsal két év után újra rekordot dönt Molnár, és a negyedik helyen végez a Gyulai Memoriálon 400-on, amelyet a zambiai Muzala Samukonga nyer meg, de amellett, hogy Halász Bence 83-18-as egyéni csúcsot dobott, az ugyan nem országos csúcs, de itt Molnár Attila is egy szenzációs eredményt ér el, és 44,74 század másodpercre javítja az új magyar csúcsot férfi 400 méteres síkfutásban.
0: Azóta az országos csúcsot tovább javította. A tokiói VB-n 44,55 század másodperc alatt futotta a 400-at. Legutóbb az osztravai Golden Spike-on pedig 44-56-ot futott, tehát egy századdal maradt el az országos csúcsától. Hazai pályán nem kizárt, hogy tovább javít, de a fő cél nála is a birminghami EB természetesen, ahol fedett pályás Európa-bajnokként, azóta még tovább fejlődve, akár egy érem sem kizárt Molnár Attilának. Igazán erős mezőny jött össze női 100 méteres gátfutásban. Két magyar futó lesz ott, Kozák Luca és Tóth Anna. Előbbi idén 100 és 60 méter gáton is országos csúcsot futott. A büdgoscsi 12,66 század másodperces rekord óta 5 versenye is volt, azokon egy tizeddel volt a legközelebb csúcsához, de a hazai közönség és az elképesztően erős mezény húzhatja őt is és Tóth Annát is. Ő Kozákkal együtt tagja volt a májusban országos csúcsot futó 4x100-as váltónak. Idén már kétszer futott 12.79-et, egyéni csúcsa tavalyról 12.77, közel van tehát a rekordhoz. Legutóbb Koppenhágában versenyzett, harmadik lett egy bronz kategóriás viadalon, a gyulai memoriálon pedig elsősorban tapasztalatot szerezhet. A mezőnyben ugyanis ott lesz az olimpiai bajnok Masai Russell, a világcsúcstartó és világbajnok Tobi Amusan, az olimpiai ezüstérmes és Európa bajnok Sirena Samba Majela, a világbajnoki bronzérmes Grace Stark, valamint a tavalyi gyulai memoriál győztese, a fedett pályás világbajnoki ezüstérmes Nadine Fischer. 100 méteres síkfutásban a nőknél Takács Boglárka képviseli Magyarországot. A Honvédtól az MTK-ba szerződő sprinter idei legjobbja 11,16 másodperc. Hátszéllel futott 11.08-at is idén az oszlói Gyémántliga versenyen. Országos csúcstartónk nagy álma a 11 másodpercen belüli futás. Szép lenne akár jövő héten, de még inkább a birminghami Európa-bajnokságon elérni ezt az eredményt. A magyar atléták számára az Európa-bajnoki kvalifikáció miatt is fontos lehet a verseny. Július 26-áig értékes pontokat lehet még szerezni a ranglistán. Rajthoz áll többek között Ilovszki Dominik 100 méteren, Kubasi János 800-on, Szögi István 1500 méteren, Palkovics István 3000-en, Pap Kristóf távolugrásban, Mátósára és Lalik Petra 400 méteres gátfutásban, Kleckner Hanga Rúd, Bártori Lilianna pedig magasugrásban. Izgalmas, mozgalmas versenynap előtt áll tehát a sporták hazai elitje, érdemes lesz követni a versenyt. És nem csak miattuk, hanem a nemzetközi élmezőny miatt is. Ismét visszatér a gyulai memoriára a svédek világklasszis rúdugrója Armand Duplantis. Minden bizonnyal szép emlékekkel. Idézzük fel, hogy szerepelt tavaly.
2: Armand Duplantis újabb kísérlete a 629 cm-es világcsúcs magasságon. Ez a második kísérlete, az első nem volt túl bíztató. A közönség tapsol, ahogy kérte Armand Duplantis, és ebben a pillanatban neki is kezd. Ott a roham, ott a futás, van elég erő, szufla benne, hogy a 628 cm-t megfejelje még plusz 1 cm, megcsinálta! 629 cm-rel új világcsúcsot ugrott Armand Duplantis. Nyakában az egész világ, az edző megcsinálta. Megéreztük, és ő pedig betartja azt, amit szeretne itt 14 ezer ember a Nemzeti Atlétikai Központban Budapesten. Bravo, Armand Duplantis!
0: A verseny történetének első világcsúcsa született meg Duplantisnak köszönhetően, aki azóta még kétszer megjavította a rekordot, azóta már 631 cm-nél jár. A kétszeres olimpiai, háromszoros világbajnok mellett itt lesz a görög Emmanuel Karalis, a 2025-ös világbajnokság ezüstérmese és a 2024-es olimpia bronzérmese, valamint az amerikai Sam Kendricks, aki kétszeres világbajnok és olimpiai ezüstérmes. 100 méteren többek között a versenycsúcs birtokosa Akane Simbine és a világbajnok Ronnie Baker csap össze. Férfi 200-on a 400 méter világcsúcs tartója Wade van Niekerk is rajthoz áll Budapesten. A dél-afrikai klasszis ellenfelei között ott lesz a dominikai olimpiai negyedik Alexander Ogando, a négyszeres Európa-bajnok Brit Zarnel Hughes, valamint a párizsi olimpia 4x100 méteres váltójának bajnoka a kanadai Aaron Brown. Férfi 800 méteren elindul az algériai Jamel Sejati, aki kétszeres világbajnoki ezüstérmes és olimpiai bronzérmes. Ellenfelei között szerepel az amerikai Bryce Hoppel fedett pályás világbajnok és a francia Európa-bajnok Gabriel Toual, de az ügyességi számokban is lesznek sztár fellépők, az olimpiai, világ és Európa-bajnok távolugró Miltiadis Tentoglu, vagy a világbajnok új-zélandi súlylökő Tom Walsh. Női magasugrásban két ausztrál világbajnok, Nikola Olislegers és Eleanor Patterson, valamint a párizsi olimpia bronzérmese, az ukrán Irina Eraschenko is versenyezni fog a Nemzeti Atlétikai Központban. Rúdugrásban is lesz olimpiai bajnok ausztrál, Nina Kennedy személyében, míg női 200 méteren a háromszoros olimpiai bajnok amerikai Gabby Thomas neve lehet garancia a jó versenyre.

Július 14-én Budapestre figyel majd az atlétika világa. Világklasszisok és a legjobb magyar atléták érkeznek a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központba, hogy összemérjék erejüket. Jön a 16. Gyula István Memorial atlétikai magyar nagydíj.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A pontos idő 19 óra 41 perc, a mikrofonnál továbbra is Jó András. Kedden elindult a Bajnokok Ligája 2026-os, 2027-es idénye. Az első játéknapon lépett pályára a magyar bajnok Eto FC is. A győriek az izlandi bajnok Víkingur Reykjavik otthonában 1-0-ás vereséget szenvedtek. A találkozóról Szabó Bence kérdezte az Eto egykori 37-szeres válogatott játékosát, Hajszán Gyulát.
3: Ezen a héten ugye a Bajnokok Ligájában találkozott egymással az Eto és a Víkingur Reykjavik együttese. Ugye hát ez egy olyan mérkőzés, amelyet korábban már rendeztek, tehát még annak idején, amikor az Eto a 80-as években bajnok volt, akkor találkozott már a Víkingurral, és te is játszottál ezen a bizonyos találkozón mindkét meccsen, itthon is és Izlandon is, de első körbe beszéljünk a mostaniakról. Hogyan tetszett neked ez a mérkőzés? Nyilván eredmény szempontja túl sok pozitívat nem tudunk elmondani, de mi az, amit láttam, milyen érzéseid vannak?
4: Most, ha így utólag gondolok bele, akkor inkább azt mondom, hogy ez az eredmény, ez pozitív ránk nézve, mert hogyha kapunk egy 3-4-et, akkor sem szólhatunk egy szót sem. Tény az, hogy ugye ez a csapata, mármint az izlandi, az folyamatosan bajnoki meccsekbe edződik, tehát ők most 14-15 fordulón vannak túl. Mi talán 2-3 edzőmeccset játszottunk, felkészülési időszak alatt vagyunk, nem nagyon körvonalazódott ki a csapat, mint akar. Tehát nem volt játékunk, maradjunk annyiban, nem volt játékunk, tehát elemeiben nem követtünk olyan dolgokat, mint amit mondjuk az előző bajnoki szezonban. Biztos lesz ez jobb is, sőt reményünk, hogy csak jobb lehet, és lesznek eredmények, nem tudom, egyelőre a körülményeket, hogyha egy képernyőn keresztül nézem, akkor talán, hát nem tudom, 15 fok nyilván, az nem 30, de úgy a pályával talán nem volt olyan gond, azt nem tudom, hogy ez melyik fajta műfű, tehát ez a hibrid, ahol van rendes fű is, meg műfű, vagy csak műfű, de tehát olyan különösebb probléma úgy nem adódott belőle. Hát nem játszottuk a focit, maradjunk annyiba. Talán a vége felé egy olyan 4-5 percig láttam azt az Etót, amelyik tavaly játszott, focizott 4-5 passzal, aztán a vége felé egy kicsit olyan nyíltabb lett a játék, de hát nem jól jöttünk ki belőle, megkaptunk egy gólt. Innentől fogva viszont én abban bízom, sőt én úgy is érzem, hogy azért ezt a Reykjaviki csapatot itthon azért legyőzzük, és mi fogunk tovább jutni.
3: Igen, hogyha most a körülményeket nézzük, hogy azokat te is említetted, hogy azért jelentősen hűvösebb időjárás van ott, és azért műfű is, tehát mások lesznek itthon Magyarországon a körülmények.
4: Igen.
3: Ezzel kapcsolatban akkor mondhatjuk, hogy ez az 1-0 az abból a szempontból pozitív, hogy itt nekik sokkal nehezebb lesz alkalmazkodni, mint talán az Eto játékosoknak.
4: Igen, szerintem, hogyha tényleg olyan idő lesz, mint amit jósolnak, hogy 30-31 fok, nem tudom, ők mikor éltek át utoljára ilyet, biztos, hogy Izlandon nem, valahol elmentek valóban nyaralni, akkor talán ott volt ilyen hőmérséklet, sőt magasabb is, de nem ehhez vannak hozzászokva. Ugye ott a páratartalom is más, itt is más, tehát azt is nézzük. Gondolom, jó körülmények között fognak játszani, jó szurkolók a győriek, jó hangulatot fognak teremteni, reméljük, hogy arra azért még van időnk, és jobban összeáll a társaság, a csapat. Sok hibával játszottunk, sok érthetetlen dolgot csináltunk, nem voltunk türelmesek, nem játszottuk olyan gyorsan a labdát, a passzokat, nem tempóval, mint amivel szoktuk, lassú volt, egy kicsit körülményes volt, nem tudni, lehet, hogy még egy kicsit fáradt a társaság. Ilyenkor nagyon nehéz megmondani felkészülési időszak alatt, hogy most ki milyen formában van, azt lehetett látni azért, hogy fizikálisan jók vagyunk, tehát mentünk, nem volt vele probléma, sok hiba csúszott a játékba, és én bosszantó hibák, mert mindig az utolsó pillanatban az utolsó passzok mentek el a védekezésünk, az pedig, hát most nem is tudom, hogy mondjam, tehát ott azért voltak sokszor kapkodások. Uh-huh. Tehát nem, egymás nem megértése, jó, hogy a Petrás ilyen nagyon jól védett, jó teljesítményt nyújtott, és így azért megmenekített bennünk egy-két góltól fel a kalappal előtte.
3: A mexikói edzőnek a játék stílusából te láttál valamit, vagy milyen benyomásaid voltak vele kapcsolatban, ugye Borbély Balázs távozása után Efraín Juárez érkezett a csapathoz. Mi az, amit alapvetően te gondolsz róla, meg így a játékban mi az, amit véltél felfedezni?
4: Erre nem tudok válaszolni, mert én is csak sajtóból olvasom, hogy amit a játékosok is nyilatkoznak, hogy hát az a játék, amit ő játszani akar, az hasonló, mint amit a Balázs, Borbély Balázs itt csinált. Hát abból sokat én nem láttam, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mi az, ami az a pici más, amivel eltér. Ezt se fedeztem fel benne, nem tudom, hát remélem legközelebb már tudjuk azt, hogy konkrétan akkor most mi az irány.
3: Ugye a játékos keretben akkor a mozgás nem volt, ami, hogyha a bajnokságra tekintünk előre, akkor talán pozitív lehet a Győr számára. Mennyire lehetnek szerinted az Eto'nak akár a bajnokságban komolyabb reményei, illetve ahhoz képest, amilyen gondolatok voltak mondjuk benned a bajnoki cím után, hogy vajon együtt marad-e ez a csapat, ahhoz képest hogy áll ez a dolog, mennyire vagy pozitív?
4: Itt most mindenki kételkedik, mindenki várja, hogy mi lesz, mindenki majd csak akkor fog tudni pontos információt tudni, amikor valamelyik, mit tudom, nem tudom, most lányodikán pontosan, nem tudom, éjfékkor lejár az átékozási időszak, és akkor megnézzük az Eto'nak a keretét, hogy ki marad, ki nem. Tehát sok nyilván sok lehetőség van, hogy játékosok menjenek. Nyilvánvaló, hogy érdeklődés is van, 4-5 játékos, után nem tudni, hogy a Bembo Ali, aki ennek a csapatnak egyik kulcsembere elől, az tehát milyen sérülése van, mennyire súlyos, egyáltalán van-e valaki olyan, aki ezt tudja majd helyettesíteni. Bízom abban egyébként, hogy tényleg most ez a forma, ez még nem az időszak, ami frissítésről szól, az majd később jön, és talán majd egy kicsit frissebbek lesznek a játékosok. Nem tudom, ugye belenyúlt a csapatba, volt, akik, itt most gondolok a Vitálisra, a Vitális szerepet játszott. Nem tudom, hogy jó-e kiszedni őt onnan. Én úgy gondolom, hogy azon a poszton, amit ő játszott a Borbénál, az neki az igazia. Hátulról szervezni, rombolni, indítani, indulni belőle. Tegnap úgy beleszürkült a játékba. Tehát nem volt kiemelkedő momentuma. Reméljük azt, vagy bízunk abban, hogy ez talán még a kicsit a fáradtságnak a jele. Aztán majd, amikor jön a bajnoki, akkor frissítések által tényleg jó formában lesz mindenki, és jó teljesítményeket fogunk tőlük játszani, látni.
3: Ugye te is mondtad, hogy azért eléggé sok a kérdőjel, és hát szerintem ezt összességében mondható, hogy nem, szerintem nem csak az Eto'nál, hanem az egész magyar futball körül sok a kérdőjel, de hát ennek fényében is azért nyilván meg kell kérdezzem, ha már a Győr a Bajnokok Ligájában indult, hogy neked milyen elvárásod van e felé a csapat felé, hova kellene eljutni? Lehet ezt kijelenteni, hogy jó lenne azért egy konferenciálig a csoportkörben látni a csapatot?
4: Persze, nyilván nagy, az lenne nagyon jó, meg reménykedünk benne, hogy ez így legyen. Sajnos, amit te is mondtál, hogy veszélyes időszakot élünk most majd. Egyébként ugye már a bajnoki utolsó mérkőzéseit is már úgy éltük meg, hogy lehetett látni, hogy itt változás lesz. És az nem jó felé megy a csapatnál. Ha most marad ugyanaz az edző, maradnak ugyanazok a játékosok, akkor szerintem most egy kicsit lehet, hogy most épp egy győzelemről beszélgetnénk, de azért ez a csapat fel lett forgatva, és nem tudni, hogy még mennyire lesz felforgatva. Tehát ezért az ember szkeptikus, nem tudok előre mondani, ezért is mondtam neked, hogy az átigazást meg kell várni. Lehet, hogy mindenki, akinek van sansza, az el fog menni, de lehet, hogy senki. Ha most az a 4-5 játékos, aki el fog menni, el fog igazolni, akkor itt gondok lesznek.
3: Na mondjuk feltételezzük, hogy ők megvárják azt, hogy az Eto vajon kiesik a nemzetköziből, vagy tovább tud-e menni?
4: Nézd, most ugye lesz egy-két forduló, aztán majd kezdődik a bajnoki, de nem tudom, hogy pontosan meddig, ugye második, harmadik, nem tudom, második fordulóig lehet még igazolni. Tehát az eltigazási időszak az még tovább fog tartani, ugyanúgy, mint a tavalyi szezonban, mint maga az NBA-nek a kezdete. Mert tavaly is úgy működött talán még, hogy a negyedik, ötödik fordulóban még lehetett igazolni, valami ilyesmire emlékszem. Nos, figyelj, nyilván azok az egyesületek, azok a külföldi egyesületek, akik vinni akarják őket, nyilván ki fognak várni az utolsó pillanatokig, reménykedve abból, hogy esetleg kevesebb pénzért megkapják őket, vagy esetleg másokat is nézegesznek, és nem tudom, tehát ezt a játékos ügynökök tudják, ez a játékos, hát adok-veszek, ez nekem soha nem jött be, de félő, hogy ez bent van. Most, ha csak egy Eto'ról beszélek, akkor a Eto'ról, de szerintem mindenhol, tehát a magyar foci az mindenhol így lehet, akár az is, hogy belföldön vált csapatot, tehát sok mindent lehet hallani, azért 16 év alatt mondhat bárki bármit, fel lett építve egy rendszer, egy olyan rendszer, ami akár az atlétikában, akár a kézilabdában, vagy sok sportágban, nemzetközi szinten is jó eredményeket hozott. Hát nem tudom, a sport az mindig egy olyan szakág, ami az országnak a hírnevét viszi tovább, és fölemeli nemzetközi szinten. Hát nem tudom, hogy a finanszírozás szempontjából most majd mit gondolnak, hogy gondolnak. Biztos, hogy nem lenne okos dolog ebbe belenyúlni, úgy, ahogy hallani, de nem tudjuk. Tehát ez tehát megint egy hatalmas nagy kérdőjel.
3: Bizony, hogy a közvetítési jogok is végül hova kerülnek majd, hát meglátjuk. Evezzünk egy kicsit kellemesebb vizekre, vagy témára egyáltalán, ugye ennek a mérkőzésnek említettem már korábban a másik apropóját, ugye, hogy te is játszottál ez ellen a csapat ellen, még a 80-as években, amikor az Eto a BL-ben indulhatott, akkor még ugye Becknek hívták ezt a sorozatot, igen. És hát nyilatkoztál is még ezelőtt a mérkőzés előtt, hogy halászok és benzinkutasok ellen játszottat. Hát milyen ezeket úgy felidézni, hogy most is még megnézhettél, vagy úgymond részese lehettél akár ilyen formán nézőként egy ilyen Vikingur Eto meccsnek. Milyen volt ezt a kettőt így összehasonlítani?
4: Nyilván most már azért az izlandi foci is más szinteket ver, tehát nyilván nem benzinkutasok vannak, hanem hát amatőr, vagy fél amatőr, vagy fél profi, vagy profi, teljesen mindegy, minek nevezzük, hisz van, aki a foci mellett azért van vállalkozása, vagy valamit művel, nem a fő a foci, de elkötelezettek azért a sport iránt, meg a foci iránt, hisz tegnap is játszott három-négy olyan játékos, akik magasabb szintű bajnokságokban futballoztak, igaz, hogy most már kiöregedőben vannak, de hát ott még azért úgy összeszedik a csapatot és a tudásukat, azt ott még csillogtatták tegnap is. Jó eredményeket értek el a pályafutásuk alatt, nyilván hogy ez az ő teljesítményük, valamikori teljesítményük az most szerintem úgy hat a fiatalokra doppingként, és mindenki akarja mutatni, hogy na akkor én is el akarok menni, és én is sok pénzt akarok keresni, vagy akár dicsőséges pályafutást akarok magamnak. A mi korszakunkban pedig az teljesen amatőr szint, tehát tényleg halászoktól elkezdve benzinkutas, nem is tudom, minden volt. A körülmények is teljesen mások voltak, rendes pálya volt, hát, tehát rendes füves pálya, úgy értem, hát a minőségéről ne beszélgessünk. Aztán ugye nekünk külön géppel kellett utazni, mert akkor nem volt ilyen, hogy járatos gépekkel mentünk, mit tudom én, egy héten kétszer-háromszor, nem tudom hány, ott nagyjából két hetente ment a repülő oda-vissza, úgyhogy muszáj volt szurkolókkal megtöltött repülőgéppel menni, úgyhogy élmény volt, jó volt velük egy gépen menni. Ráadásul Győri volt a pilóta, mentünk a pilóta fülkébe, és ott megmutattak nekünk mindent, tehát ne tényleg egy nagy élmény volt, de hát már maga az ország is, tehát ugye nyilván kaptunk egy buszt, és megnéztük a környéket. Hát, bocsánat, nem tényleg érdekes, nagyon szép a maga módján, de nem Magyarország, de hát ott kő által, ugye a fekete láva, meg a sivárság, meg a meganyilván, ott a gejzérek, azok másról szólnak, az szép, de egyébként biztos nem szívesen laknék ott, de hát mindenkinek más a hazája, nekem Magyarország a legszebb a világon, úgyhogy, úgyhogy nagyon sokat változott ott is minden, nyilvánvaló. Az izlandi válogatott is azért úgy menetelgetési vannak jó eredményei, hát ennyit változott nagyjából, hát a 40 év, 43.
3: Igen.
4: Igen, 43 mente, úgy emlékszem, ja, igen.
3: És az az egész BL menetelés hogyan él benned? Mennyire lehet ilyen párhuzamokat vonni a mostanival? Mert ugye nyilván ez is egy nagyon szép történet, hogy az Eto meg tudta szakítani a Ferencvárosnak azt a sorozatát, hogy abban az időben is azért volt arról szó, hogy a Fradival is mentettek a bajnoki címért.
4: Igen, egyébként így van. Tehát ez a presztízs, ez most is megmaradt talán. Talán akkor egy kicsit másra volt, mert akkor talán nem is annyira a Fradi, hanem a főváros centrikusság volt a mi időnkben, meg hát maga az országnak az országos testnevelési sporthivatal, úgy emlékszem úgy hívták, Budaislán államtitkár úrral az éren, azért nagyon, hogy is mondjam, közeli barátságokat alakítottak ki egy-két NB1-es forba a csapat vezetőivel, és nyilván akkor megpróbálták a vidéki jobbnál jobb focistákat a fővárosba csalogatni. Ha volt, amikor úgy sikerült csak, hogy ide megfogták, és a fiatal embert bevonultatták a Honvédba, aztán már Pesten is volt, tehát akkor még voltak ilyen lehetőségek, jó, nyilván most nincs, de tehát akkor meg volt ez a főváros centrikusság, most nyilvánvaló a magyar futballnak is egyébként egy jót tett az, hogy a Fradi azért csinált egy nagyon jó kupa menetelést, és meg tudtunk mutatni magunkat a nemzetközi porondon, ott voltunk sokáig, jó meccseket játszottunk, jó csapatok ellen, az egy kicsit nyilván más, hogy sok magyar nem volt benne, hanem tényleg külföldi, de erről szól, tehát a mai világ futball erről szól, nyilván ezt most egy kicsit majd át kell gondolni itt a finanszírozási problémák miatt, vagy hát reméljük, hogy azért akkora nem lesz. Biztos, hogy változni fog egyébként, de maga a szándék az teljesen, én úgy gondolom, hogy nyilván a Ferencváros az a magyar klub, amelyik a történelmével, a múltjával a legreprezentatívabb magyar csapat, akkor nyilván, hogy akkor őt próbáljuk a nemzetközi porondra tolni, ugyanúgy mondjuk, mint Németországban egy Bayern Münchent, vagy most nem akarok sorolni, Real Madridtól elkezdve, Barcelonától elkezdve, tehát nyilván minden országnak megvan az a két-három olyan csapata, amelyiket tolni kell. Hát Magyarországon mások a finanszírozások, nálunk nincsen Kuwaiti sejk, meg stb. Hát megpróbáljuk mi magunk valahogy megoldani. Reméljük, hogy nem fognak túlságosan mélyen belenyúlni.
3: Hát akkor talán egy utolsó kérdés a legvégére, visszakanyarodva kicsit a történelmi áttekintésből, hogy ugye nyilván ez egy nagyon fontos mérkőzés, ez a visszavágó, már csak ugye, hogyha már beszéltünk a finanszírozásról, akkor nagyon sok múlhat azon, hogy a Bajnokok Ligájában megy-e tovább a Győr, mert ugye jelentős összegek járnak ezért, és hazai pályán erre azért egy 1-0-ás vereség tudatában eléggé jó esély van, illetve azt is tegyük hozzá, hogyha ez a párharc megvan, akkor onnan kezdve már csak egyet kell ahhoz nyerni, hogy az Eto fixen szerepelhessen egy minimum konferenciáig a csoportkörben, de ott lehessen ősszel az európai főtáblákon. Úgyhogy talán esetleg arra kérnélek, hogy ha lenne egy tipped erre a hazai mérkőzésre, akkor mit mondanál?
4: Én arra gondolok, hogy nyilván nem ész nélkül, de nekik fogunk esni, mint ahogy kell. Nagyon sok múlik azon, hogy mikor rúgod az első gólt, ha még de mindig azt mondjuk, volt az első 15 percben, hát én gondolok még egy korábbira is, de én úgy gondolom, hogy a továbbjutásunkkal nem lesz probléma. Ha most szám szerint itt, akkor én nagyon rossz jós vagyok, mert én nagyon nem szoktam eltalálni, de mondjuk azt, hogy egy 3-0-val úgy megelégednék.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére,
1: Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
5: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
6: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra, 1 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Jó András, és hát labdarúgással foglalkozunk a következő egy órában, és nem akármilyen vendégek érkeztek a stúdióba. Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője.
8: Bocsánat.
2: És Vukovics László, a Nemzeti Sport Rádió állandó
8: kizárólag
2: szakértője.
8: Kizárólag a ABC sorrendbe.
2: Így van.
8: Remélem.
2: Üdvözlő főszerkesztő úr.
8: Ja, jó. Köszönöm. Mert a labdarúgót köszöntjük, legalábbis én is nagy szeretette, úgyhogy a Lacival szerintem 80-as évek óta van szoros kapcsolat.
2: Hát de a kis kulisszatotok azért itt folyamatosan mentek a sztorizások, amíg bejöttetek ide a stúdióba.
8: Hát igen, nekem én családi vonalon, nekem a testvérem focizott a Fradiba az utánpótlásban, én a Szent István csapatában játszottam, úgyhogy a Népligetben gyakori vendég voltam, úgyhogy amikor néhány éven megérkeztem, és mondták, hogy belépő kártya, meg mondom, kicsit fura, hogy itt éltem az életemet, és na mindegy, de megváltozott a világ, nincs ez a baj, és aztán ott volt a Vuko, megfordított a forgalmat, meg a ezek a sztorik, úgyhogy már az ifiben, láttam, tehát amikor 91-ben én úgy mentem meg katonának egy szerdai napon, hogy előtte szombaton, még az első fordulóban Vác-Fradi meccsen ott voltam, és sorfal igazgatás közben Vuko a hálóba rúgta a labdát, akkor a Fradi szurkolói közül mindenki meglepődött, én nem, én az ifibe számtalan ilyet láttam, de vissza Váci játékosok lerohanták Púli játékvezetőt, és újra rúgatták az egyébként szabályos gólt, de is ott véget ért a szabadságon, mert a második fordulóvasas meccsen a laktanyába.
9: De érdekes, hogy én is bevonultam a meccs után, képzeld el, Hódműzvásárhelyre, igen,
8: az a tapára.
9: Hát én kemény 4 hétre vonultam be.
8: Én 1 évre, és
9: a... Még annyi a közös sztori, hogy egy napon is születtünk.
8: Ja, egyébként
9: Zsolt
8: igen.
9: Az január 22-én, Zsolt egy évvel fiatalabb nálam, a bátyja egyel idősebb volt vele, együtt a juniorig együtt játszottunk, tehát tényleg nagyon régi az ismerettségünk, és az a nagy dolog, hogy persze pontosan föl tudjuk idézni évekre a gólokat, az eseményeket, a meccseket, azért volt jó most sztorizni, amiben te is most belehallgattál. Például a Siófok meccs följött 92-ből, amikor...
8: Esőbe, igen, 5-0, utolsó hazai meccs, és utána volt a Diósgyőr, és 11 év után ugye ott lett bajnok a Fradi.
9: Nyilasi először volt ugye 35 évesen, először ült a padon, és
2: azt előtte
8: képzeled,
9: 11 évvel volt bajnok a Ferencváros, amikor Nyilasi még játszott, és a Fradi történetében 11 év nem szokott lenni, hát ez nem egy megszokott dolog, hogy bajnokságot nyer, és akkor Nyilasival a kispadon 30 ezer néző előtt, hát az parádés volt.
8: Hát az a tavaszi menetél is az fantasztikus volt, és már én akkor katona voltam, de óriási élmény volt, mert azért néha már, ugye én augusztusban vonultam, és egy év, tehát tavaszi szezonban én már idős katonának számítottam, tehát Kispesten a mindent eldöntő 2-0-es meccsen Bozsikban ott voltam, a 7-0-es Zete meccsen, az MTK-t a szalaktanyában néztem, amikor Zsiga szegény. Elédejtett a labdát.
9: Azt hitte, hogy fogja, életében nem kapott akkor a potyagolt, fölívelték 40 méterről a kapu elé, már mindenki elfordult, csak én nem.
8: Kiment a kapuval a hosszúra.
9: Lejtette elém a labdát.
8: Lehúzta, és visszajtett a kapu elé.
9: Életem legkönnyebb gólja volt 3 méterről az üres kapuba, de szegény, óriási potyagolt, de olyan fontos gól volt.
8: 30 ezer ember kb. A régi
9: Hungária. Ahol vezettünk egy úr az MTK pályán, és az nagyon kellett nekünk a bajnoksághoz.
8: És utána a foci, lipcsei...
9: Fodor, így van.
8: Vagy Fodorin...
9: A Lipcse indította a Fodort, aki megtolta fejjel, az bevezett a zsivarágok között. Igen. Nem csak erre szoktam mondani, hogy mondják, hogy mekkora gólok, persze, a nagy gólokra jobban emlékeznek az emberek, de ugyanannyit ér a kis gól.
8: Sőt.
9: Hát olyan fontos gól volt, hát a Nyilasi jut mindig eszembe, amikor mondja a Nyilasi Tibi, hogy ő aztán tényleg számtalan gólt rúgott, tehát olyan 300-400 gólt rúgott, de azt mondja, egyik legemlékezetesebb gólja a Szovjetunió ellen a stadionba, amikor a rövid saroknál a Kovács a Vasas Centere megcsúsztatta, és ütközött a kapus,
8: az a kapus ráütötte a tarkolyára a labdát, és úgy ment.
9: És háttal 3 méterről, azt mondja, egyik legfontosabb gólom, nem láttam a labdát, nem tudom, hogy történt, de azt mondja, egyik Szovjetuniót nem győztük le addig 1000 éve.
8: Úgy ment a válogatott a 78-as VB-re, igen, az egy ilyen gól volt. A Nyílnak a győri triplája 83. És az a, az hát, a baj, nem tudom, mondani, egyébként nem tudom, miről beszélünk, de most megkérdezem.
2: Majd a VB-re fogom beszélni.
8: Hétfőn a VB meccsen, hogy ott milyen gól volt, azt már nem biztos, hogy így fel tudom idézni.
9: De nyíl meg a tömeg, hogyha mondhatok egy sztorit, elmentünk öregfűkkal valahova, mindig azt mondtuk, hogy csak el ne kezdjék, hogy mit értek el, mert akkor 2 óra múlva kezdődik csak a mérkőzés. Elkezdik sorolni, mert tényleg...
8: Hát amikor a Nyilasi Tibi még már ugye 2014-ben Dárdai Pál stábjában helyet kapott, és ugye az első rögtön 3 edzés után Bukarest, ahol ugye mindig kikaptunk, Románia, Magyarország, és elmondják, hogy elindultak a busszal, és hogy akkor valami a hangulatjavító videó is, hogy akkor Neil mondta, hogy akkor ne az én góljaim legyen, mert nem fogunk odaérni, mert lassítás nélkül leadjuk az összeset, lassítás nélkül, akkor is csak a meccs végére érünk a stadionba.
2: Nem akarom belépni folytani a szót, nagyon jó sztorik ezek, viszont világbajnokságról beszéljünk egy picit, ugye ma szünnep van, kinek van hiányérzete?
9: Rengeteg mérkőzés van, köztük én nekem volt szerencsém most ez az Argentina-Egyiptomon itt lenni, hát szerintem ez most még az angol-horvátot is überelte, meg volt egy jó pár mérkőzés. Nagyon-nagyon tetszett ez a meccs, ez most annyira frissen bennem van, de hát ha belegondolunk, hogy 104 meccs összesen, ami a világbajnokságon van, akkor egy pihenő nap most szerintem belefér.
8: Persze, ebből belefér. De rendezhetünk egy ilyen versenyt, hogy melyek voltak a legjobb meccsek, vagy a igazán jó meccsek, vagy a emlékezetes meccsek, és én azt gondolom, hogy szerencsére sok jelölt van. Úgyhogy én a kezdeti nyafogás, meg a kiírás, meg a területi elosztás, meg összességében azt gondolom, hogy sok rossz érzést az ember kellett, hogy vetközzön, vagy elhagyhatta menet közben, mert én azt látom, hogy jó, én mondjuk óriási NFL rajongó is vagyok, az még akkor nem voltam, 92-ben sem tudtam, mi az.
2: Akkor neked ez az időzóna, ez nem okozott
8: zavart. Nem is, nem az, de mert alszom, mert nem bírok fönlenni egyébként, hanem ezek a stadionok. Az Atlanta, San Francisco, Los Angelesbe.
9: És hát a nézőszámok.
8: És full tele vannak 5 emelet, és azok a giga kivel, 50-60 méter széles kivetítő.
2: 500 tonna, azt én is olvastam, igen, elképesztő.
8: A Los Angelesben ugye, mint a Bernabeu-ban szinte, hogy fönt, és ott lesz az úszás az olimpián.
9: És a Mexikóban milyen hangulat
8: az
9: volt?
8: Az úszás abban a stadionban.
9: Igen.
8: 80 ezer néző,
2: Kilometes.
8: És még lehet, és ott lesz medencét beraknak, és úszás ott lesz. Agyamentek, és óriási lesz. És tehát gyönyörűek a stadionok, tele vannak, és azért nagyon jók a meccsek. Én az éjszaka egyszer fölkeltem, hogy nem mondom, tényleg megy egy meccs, akkor ránézek Hollandia-Marokkó, az másik fél idő, hogy hidratációs szünet, től rögtön akkor Gakpo rúgta azt a gólt, és onnantól olyan tempóban mentek, hogy mondom, milyen BB, hát ezt nem mondjuk már, hogy ez nem jó, vagy unalmas, vagy nyilván az egy állandó, van beszélünk róla, nagyon jó csapatok ellen, nem tudsz mit csinálni. 11-en állunk 30 méteren, és azt nehéz felbontani, és azt tud nem látványos lenni, hogy megy a kézilabda, hogy a fal előtt tologatják, keresik a részt, de most egyébként erre, mint a szoktam ezt a párhuzamot használni, és persze unalmas, elnézést kérek a hallgatóktól. BL döntő, PSG Arzenál, fúj, mit csinált az Arzenál? Hát az Inter megpróbált futballozni. Na de hát kik vannak szembe?
2: Igen.
8: A Dembélé, meg a Kvaratskhelia, meg a Doué, meg ezek. Most ezek ellen, de neki az futballozni az ő térfelükön, egy rossz passz, és nem is pislogsz, meg se fordulsz, és 4-en ott vannak 60 méterre mögötted. Nem lehet, hanem ezeknek a sprinterek, ezek atlétikai VB-n indulhatnának ezek, és még labdával is extrém ügyesek, de ezeknek nem lehet területet adni, ha abban a pillanatban kivégeznek. És nézd meg az Arzenát, mi volt, ennyivel maradt le a csávó, mutatom egy ilyen igen. két ujjammal, egy kényszerítő, odalépett, mert azt hitte, és már betolta 11-es, így jöttek vissza. Tehát itt ennyi helyen múlhat. Hát akkor nem mehetsz ki, és akkor majd tartjuk a labdát a térfelükön, meg majd passzogatunk. Ja, próbáld meg.
2: Kialakult a legjobb 8 mezőnye most a világbajnokságon. Milyen osztályzatot adnánk eddig ennek a világbajnokságnak?
8: Hányból?
2: Legyen mondjuk 10.
8: 10?
2: Az egy egészen nagy skála.
8: Figyelj, én... Na, Laci.
9: Hát, 2022-es VB-n ott 5 európai csapat jutott be a 8 közé, most 6. Hát európai dominanciát vélek felfedezni, nem csak én, hanem a számok is. Hát én eddig adnék egy 7-es-8-ast a VB-nek, de igazán most fog beindulni. Tehát én a papírformát várom, a spanyol-franciát, a másik oldalon pedig Argentina-Anglia elődöntőket várok. Tehát én a papírformát várom. Én az elején is azt mondtam, hogy a nagy csapatok fognak ide kerülni, egy-egy meglepetés csapat, itt van most Norvégia, Marokkót már nem is mondhatjuk meglepetésnek, a negyedikek voltak
2: igen.
9: 4 éve, tehát ők fantasztikus focit játszanak. A norvégok előtt le a kalappal. Nagyon sok jó mérkőzés van, most tényleg a Mexikó-Anglia beugrott nekem, tehát 80 ezer néző előtt, hazai közönség előtt játszhatott Mexikó. Ugye tudjuk, hogy Mexikóváros magaslaton van, még avval is meg kellett küzdeni az angoloknak. Kvanszát kiállították, avval is meg kellett, és mindenen túlmentek, és emlékezzünk, hogy milyen rossz meccseket is játszottak, ugye gondolok csak Gánára, vagy nagyon voltak nagyon olyan meccsék, hogy azt mondták, hogy ők sehol nem lesznek, de ez a jó csapat ismérve, hogy akkor nő föl a feladathoz, amikor kell. És én azt gondolom, hogy Argentina-Anglia elődöntő lesz, és ott bármi megesik.
8: Hát, hogy legyen. Amikor megláttam a kiírást, én is azt mondtam, hogy hú, Mexikó-Anglia, azért az egy komoly, Mexikó-Kongor is alattak volna 100 000 jegyet gond nélkül, na de Anglia, hogy az a hangulat, és tényleg elképesztő volt. És még a televízión is egyébként, mert nyilván ott lehet, hogy a mikrofonon, vagy a hangmérnökön, vagy nem tudom, a technikát, de a mexikai góloknál még a lehetett hallani, hogy azt a velőtrázó üvöltés, hogy ott azért nem is tudom elképzelni élőben milyen lehetett.
9: Hát az angoloknak szóval... az utolsó 15-20 perc, az micsoda dráma volt. Hát, hogy nyomott Mexikó? Hát ez az a félelmet, hogy azt megúzták, és túlélték.
8: És rettenetesen játszanak nagyon sokszor, de most nagyon jók voltak, és a Pickford is csinál elképesztő ostobaságokat, most olyan volt, mint az álom, úgyhogy nem kérdés, hogy ő az első számú kapus, szóval, és 1 millió sztori volt, nagyon jó volt, és igazából volt egy 3 perc, és ott elment nekik. Még onnan pedig vissza is kapaszkodtak kétszer.
9: A kiállítás után, ha nincs a harmadik gól, a 11-es,
8: akkor... De az a két gól, és a 0-2-ről kellett visszajönni, ja, persze, ott, ha 35. perc után, és ott a szünet eltett, csak puff, 2-0. Ott, és az nagyon sokba került, és jó ez a mexikói csapat. Meg amiről hisztisztünk, hogy te Üzbegisztán, hát aztán, meg Haiti, Tahiti, meg mit tudom, hogy kik ezek.
2: Zöldfoki szigetek, ugye?
8: Zöldfoki szigetek. Igen.
9: Vereség nélkül.
2: Így van.
8: Hogy játszottak? Várjunk már. És én a múltkor is ezt mondtam. Mi is megvertük az angolokat. Lehet, hogy a VB-n is meg tudtuk volna venni de mondjuk szerintem lehet, hogy Japán ellen nagy bajba lettünk volna, de lehet, hogy Üzbegisztán ellen óriási bajba lettünk volna. És akkor azt mondták volna a kommentek, hogy na, olyan ezekkel nem, mi ez, tök szégyen. És közben meg lehet, hogy ugyanez a teljesítménye szorongatott te is az angolokat. Tehát, hogy ez annyira kiegyenlítődött, és olyan, tényleg olyan minimális dolgokon múlik, hogy nagyon nehéz belőni, hogy a magyar csapat hogy teljesített volna, nyilván sorsolástól is függött volna, de most képzeld el a visszhangot, hogy zöldfoki szigeteket nem verjük meg. De
2: pontosan én sem ebbe gondoltam bele, igen. És akkor az lehet más tükör például, hogyha mondjuk németek ugyanúgy kiestek, vagy kikaptak? Beszélhetnénk így róla, hogy...
9: Hát az nekik, hát vegyük az olaszokat, akik harmadszor nincsenek igen. kint. Hát ott az über katasztrófa. Ugye mi legutóbb 40 éve voltunk, hát mi is nagyon nehezen éljük meg, hát nagyon számítunk rá, hogy 2030-ban tudjuk, hogy 64 csapatos lesz, reméljük, hogy az európai kvótát fölemelik legalább egy 20 csapatra, akkor már jobb esélyünk van. De még arra akartam kitérni a VB-vel kapcsolatban, hogy a legnagyobb sztárok, hát akik a góllövőistát is vezetik, Pappé, Messi, Haaland, ide veszem Harry Kane-t is.
2: Na ez egy jó téma, ez inkább a sztárok, vagy a csapatok világbajnoksága?
9: Is, mert szerintem a csapatból akkor tud kinőni ez a sztár, ezek önmagukban is sztárok, de a jó csapatból könnyebb kiemelkedni. Hát vegyük mondjuk a Bappét, a franciák a legeslegjobban kontrázó csapat az egész világon, mert olyan négyesük van elől, sőt ötösük, mert a kispadról vagy a Doué játszik, vagy a Barcola, ott igen. a Olizé, ugye a Bappé, a Dembélé, hát ezek aranylabdás, Real Madrid, olyan helyeken játszanak, hogy tényleg, ahogy a Soma mondta, nem lehet megfogni őket, tehát kinyílsz ellenük, azonnal megkontráznak, ők ebben a világ legjobbjai. Én ott azt várom, hogy összekerülnek a spanyolokkal az elődöntőbe, és győzzön a jobb. A spanyolok meg eldugják a labdát, meglátjuk, hogy melyik foci oltja ki a másikat.
8: A franciák is eldugják.
9: Hát a franciák is.
8: Portugálok is eldugják.
9: Melyik öli ki a másikat. Ja, de hogy a sztárok, hogy egy Haaland például, aki nem a top csapatba játszik, egy Norvégiában, de minden meccs előtt, én beszoktam mondani, de hát a nagy lutri nem kell hozzá, gólt fog rugni. De még a brazil, és gólt rúg. És úgy rúg gólt, hogy az első félidőben nem ér labdához, szinte egyszer-kétszer találják meg, de akkor is majd, ha megtalálják, ott lesz, ahol kell lenni, és berúgja, és kiverik Brazíliát.
2: Menjünk még vissza a másik ágra, mert ugye a Messi féle egyiptomi mérkőzés az ugye kimaradt, azt nem említettük meg. Az argentin-egyiptom mérkőzés klasszikussá válhat? Ér az utózönge miatt?
8: Hát nagyon sok vita van, és ugye az Azték stadionban Anglia, mi már emlékszünk rá Lacival, hogy legutóbb ugye 86-ban Diego, nem emlékeztem, hogy őszinte legyek, de megnéztem, hogy az Aztékban volt, hogy beütötte nekik, persze, meg aztán az elképesztő szóló, úgyhogy neki az a stadion nem volt jó men, és azt nem is voltak ott azóta.
9: És két ilyen gólt rúgott Maradona azon a VB-n, belgáknak is
8: volt egy ilyen slalom, szóval elképesztő volt. A másik, amit mindig szoktam mondani, hogy a világ legnagyobb igazságtalansága, de nem fogom a kommentelőket meg a szurkolókat megváltoztatni, nem is célom, hogy hát Messi, Maradona, hogy hát nem nyert világbajnokságot. Mi már végigéltük. Diego 78-ban 18 éves volt, nem játszották, megnyerték a VB-t. 82-ben 22 éves volt, erejtejében tudtuk, hogy nagy sztár, nem jött össze, elképesztő baromlebonyolítás volt, mert a 24-ből 12 jutott tovább, 12, és 4-3-as csoportot hoztak létre, és abból a 4 első volt az elődöntős. És összejött a Argentina, Brazília, Olaszország. És ugye az Argentin-Brazília figyelt mindenkiben, Olaszország 3x-el ment tovább, de az olaszok megverték az argentinokat, és a másik meccsen Brazília-Argentina már 3-0 volt, ott már egyértelmű volt, hogy onnan nem lehet visszajönni első helyre, tehát kiestek.
9: És jött Paolo Rossi,
8: és Diego elvesztette a fejét, és rettenetesen odaadta apat valakinek, úgy körülbelül herre, magasságban, stoplival, úgyhogy akkor még sárgalap sem nagyon volt, de ott az azonnali piros, és emlékszel, hogy a nagy hajával sétál le, és 22 évesen az első VB, ami játszik, de ugye mondom, 18 évesen már ott lehetett volna, és akkor világbajnokok voltak otthon, ez volt neki

0: Barcelona is, és Messi is Magyarország ellen mutatkozott be a válogatottban. Mind a kettő.
1: Első VB nem játszhatják. Másik VB Diego Maradona, az Isten, a szövetségi kapitány. Soha nem gondoltam volna, és nem ismerem azt mondani rádióadásban, hogy nem ért a futballhoz. Mert akit én láttam, abból a top kettőben van Messivel, mondjuk. De 2010-ben az Inter, és az Inter volt a BL győztes, a Zanetti Cambiasso szűrő párosra épülve, olyan stabilak voltak, mint az állat. Nem vitte el őket. És Milito rúgta az összes gólt, amivel az Inter megnyerte a bajnokságot, a kupát és a BL-t, és nem rakta be. Tehát, hogy ez volt a második VB-je Messinek, hogy azért a kapitány furán rakta össze a keretet. 14-ben már vitte őket a döntőbe, de ott a németek oké nagy csatába. 18 Oroszországba nem vittek kapust, oda passzolt a horvátnak az argentin kapus. Jó, hát most akkor a Messi nem világbajnok. Hát 22, hogy már ugrálunk az időbe, vittek kapust, vittek stabil középpályát, védelmet, Enzo Fernández, McAllister működött, Di Maria nagyon jó volt, Julián Álvarezt megtalálták, már volt körülötte csapat, meg volt körülötte, volt védelem, meg kapus, és akkor most rajta múlik egyébként, hogy világbajnok, vagy nem világbajnok, szerintem ez iszonyú igazságtalan, mert túl sok minden befolyásolja, de én nagyon örültem neki, mert ezt igazságtalannak, én sosem voltam argentin szurkoló, és egyébként Spanyolországban, és inkább talán a Real közelebb érzem magamhoz, de szeretem a Barszát, szeretem, elismerem a Barszát, de és a döntő napján írhattam jegyzetet a Nemzeti Sportban, hogy nagyon szurkolok Messinek, és azt gondolom, hogy nem, persze örül, ha megnyeri, de igazából, hogy megkönnyebbülés lenne neki végre világbajnoknak lenni, mert ezt hallgatja 20 éve, és szerintem nem érdemli meg, mert elképesztő, milyen hatása volt a futballra, úgyhogy ezért szurkoltam neki, és örültem, hogy világbajnok lett. Azt meg, hogy 4 év múlva így teljesít, azt
2: ez félelmetes.
1: Én nem hittem volna, az nem jelent semmit, Vukó se hitte volna, az már jelent valamit, de szerintem Lionel se hitte volna.
0: 39 évesen, hogy nem csak ott van, és egyszer-egyszer megvillan, hanem most már a 9. világbajnoki meccs Norba, hogy gólt lő, megdöntött minden csúcsot, most már 20 VB gólnál tart. Ezek olyan számok, most
1: egy kicsit... ez a labdalevétel 10 centi levenni és fölülni a rövid helyét.
0: Hát a zöldfoki
1: szigetek? Az,
0: hogy most az Egyiptom ellen éreztem rajta egy kis fáradtságot, a 70. percig most a cselei nem ültek annyira, most is meghúzta, most is fölborították, de most nem volt annyira fülge.
1: Kicsit furcsálom, hogy és utána nem viszik le néha 70. percig.
0: És utána...
1: Csoportba főleg, amik
0: nem,
1: már meg...
0: De őt nem szabad, mert ha ő nem kérdezkedik le, látod, megvillant a gólpassz után, az első gólpassz, a másikot, úgyhogy kihagyta megint a 11-est, az előző meccsen, amikor kihagyta, rúgott egy mesterhármast. Most megint ő döntött, hát a gólpassz és a gól után följött, és a végén ezek a sztárok is, ha láttad az érzelmeket, hogy micsoda érzelmek törtek ki, ugye sírásba tört ki ő is, egész argentin, és dobálták ott, őt mutatta ugye a kamera meccs után, hát ezek fantasztikus jelenetek, és én azt gondolom, hogy erre csak a labdarúgás képes, hogy ilyen energiákat megmozgasson, és ennyi embert, hát körülbelül másfél hete volt, amikor kiírták, hogy túl vagyunk 5 millió nézőn, hát most hol tarthatunk? Már hát meccsenként 60-70 ezer.
1: Nyilván több meccs is van, meg ez az elképesztő stadionok is ebbe közrejátszanak, de tök jó, hála Istennek. Én egyszer azt olvastam, szomorú összehasonlítás, hogy a háború, ami összehoz ennyi embert egyszerre, mondjuk egy nemzetet, de mondjuk békeidőben, meg jó szándékkal, sokkal jobb, hogy tényleg azt nézed, és 15 ezer gánai. Mennyi norvég van New Yorkban? Hogy érted? Hogy mondjuk
0: minden országból
1: látsz. És minden országból ott vannak annyian, hogy nem hiszed el. És ez óriási, szenzációs látni ezt.
2: Jogosnak érzitek az egyiptomi szövetség FIFA-hoz benyújtott panaszát? Még visszamenne az a mérkőzéshez.
1: Ja, nyilván ez a piros lap eltörlése, ez sokkal inkább. Az szerintem az a futball meggyalázása volt. Abba igazuk van. Az a nagyon nagy hiba volt. Hát, én ezt nem gondolom. Hát, igazuk van szerinted?
0: Hát, aki azon az oldalon van, mindig a saját oldalát látja. Én azért nem szeretnék ebbe állást foglalni, mert ha a játékvezetők így döntöttek, ott egy varszóba, hát nem létezik, hogy a világbajnokságra kiküldött 5 játékvezető nem lát valamit, olyan nincs, hogy a varszóba, mondjuk itt nem hívták ki a játékvezetőt, jó, most a Salah esetéről beszélünk, hogy most fölvágták, vagy nem vágták föl, de én értem a szövetségi kapitányt, tehát gondolj bele, hogy a 75. percben 2-0-ra vezetsz. Már az életük eredménye, hogy idáig eljutott Egyiptom, mert soha nem jutott még idáig, és itt kiverheted a regnáló világbajnokot, előtted van minden,

0: Hassan, ugye érdekesség, hogy a pályán is van Hossán is, meg Hassan is, a szövetségkapitányt meg úgy hívják, hogy Hossán Hassan. De egyik se rokona egyébként, de ő a csúcstartó, de félelmetes energiák. Hát aztól féltem az utolsó pillanatokban, hogy lefejeli a játékvezetőt, mert oda jött közel hozzá, és egy centiről magyarázott már neki, de aztán valahogy visszafogta magát. Érzelmeket értem, az indulatokat értem, mert ezek brutális indulatokat szabadítanak föl, de a futball, látod, hogy a végén mégis, most azt mondom, igazságot szolgáltatott, hát a Jobbik csapat jutott tovább, de ott Egyiptom rendkívül közel állt ahhoz, hogy óriási bravúrt arasson.
1: Korábban szóba került a Real Madrid, hogy a Soma szíve picit a Realhoz húz, inkább mint a Barcához, akkor talán Ronaldóval is így lehetsz, már nem vagyok benne biztos. Beszéljünk egy picit Portugáliáról.
2: Most nem akarom azt elemezni, milyen szurkol vagyok, mert
1: jó.
2: Mert oké, Real, persze, de most azt mondani, hogy Iniesta egy béna, vagy Xavi ügyetlen.
1: Semmiképpen erre gondoltunk, persze.
2: Messi,
0: jó futballt szeretjük.
2: Nincs kedvem, hát. Persze, hogy a jó futballt szeretjük, szóval...
1: No, Portugália kiesésével lezárult egy korszak? Vajon?
2: Van, azt gondolom, igen, a kettejük között óriási párharc van. Én mindig azt mondom, hogy egy kicsit hátrébb lép le az egész sztoriból, hogy óriási szerencsénk van. Hogy ezt az elejétől fogva, hogy tényleg Messi Budapesten játszott először válogatott mérkőzést 2005-ben, C-t is többször láthattuk Budapesten, és kettejüknek ez a pár harca, nyilván onnantól kezdve, hogy 2009-ben C meg Cristiano Ronaldo megérkezett Madridba, és ugye 9 évig ott volt, hogy láthattuk ezt a két embert együtt. Ez szerintem biztos, hogy Pelé fantasztikus volt. Nagyon sajnálom, hogy nem láttam Albert Flóri bácsit a Mészői Kálmán ellen játszani a kettős rangadón. Nyilasit már szerencsére láttam, Dömét már nagyon, és onnantól meg persze
0: Maradónát
2: már láthattuk. Cruyffot még nem. Azt nem, tehát azt hallottam, meg persze tudom.
0: 74-ben fölvágták a 16-oson belül, de én 4 éves voltam, arra nem emlékszem. A világbajnoki döntőben.
2: Arra én sem, én még kevésbé emlékszem, de tudjuk ezeket a nagyon nagyokat, de nyilván technika is, tehát hogy azért ezeket a meccseket elhozták, mert lehet, hogy Maradona szenzációs volt Nápolyban, de nem nagyon láttuk. Mondjuk nem minden héten a bajnoki meccset, hát ez nem így volt. De azért tudtuk,
0: hogy Újpest,
2: hát persze, amikor Újpest megnyerte a bajnokságot 90-ben, és rögtön összekerült a Nápolya, és
0: a Maradonáról van egy személyes sztorim, hogy a Garaba Imre meg a Sallai ugye a két válogatott honvéd legendája, 82-es VB, és Kálmán bá mondta, hogy hát a Maradonát nem lehet, ketten fogjuk majd Maradonát. Mindig kérdezem a Sallaikat, hogy volt, azt mondja, a játékos kiállóban láttuk utoljára. Azt mondja, megrugni se tudtuk. Azt mondja, ahogy átett a labát, jött felé, úgy fordult jobbra-balra, hiába üldöztük, annyira eleve lefordult, és esély nem volt, még fölrugni se tudták.
2: Az akkor volt 22.
0: Igen.
2: Tehát abszolút, brutális gyors volt, nagyon, nagyon erős volt, és iszonyú labdak, olyan ballába volt, hihetetlen gyors volt, és olyan masszív volt nagyon, tehát nagyon nem lehetett ellene játszani. Nyilván ott előtte volt a selejtezőben, hogy a Sala lefogta a Bukarestbe a románok legjobbját, és akkor azt majd megismétli, de nem, azon a meccsen nem sok esély volt, úgyhogy óriási élmény lehetett nekik Maradona hát ellen játszani.
0: Bent a pályán az nem volt olyan jó érzés, de utána
2: hatalmas élmény.
0: Igen, igen.
2: Meg akik Messivel találkoztak, vagy egyszer az Újpest még a PSG-vel összekerült, hogy Ronaldinho ott volt, ott mondják a szélesség, hogy az is nagyon kemény volt, hogy se nagyon nem tudták szemmel követni, hogy éppen merre viszi a labdát. Úgyhogy De az, hogy elhozta a technika az mindenkinek a lakásába Messi és Cristiano pályafutását, ezért szerintem hálásak lehetünk, mert ez egy fantasztikus, mind a kettő, és nem is kell dönteni, hogy ki volt a jobb. Azt hiszem, hogy lezárult, igen, nyilván az a szaudarábiai szerződés szerintem előrevetítette, mint ahogy azért nyilván, de azt gondoltuk, hogy Inter,
0: gyerekek, 41 Miami, éves akárhogy is.
2: Igen, Miami-ba Messi már akkor nem olyan, és nagyon olyan, úgyhogy én sajnálom egyébként azért, mert ami, ahogy levezettem, hogy milyen csapat van most Messi körül, azért nagyon jó csapat volt Cristiano körül.
1: Nagyon-nagyon jó.
2: PSG két BL győzelmet szerző csapatának a labda biztos szuper irányítói.
1: A City, a United.
2: És de valahogy csapatként mégsem funkcionált úgy, mint mondjuk az argentin. Katarba is, hogy az argentin most. És egyébként látjuk, hogy kétszer az Zöldfoki szigetek, és most Egyiptom mind a kétszer bajba voltak, nehéz helyzetbe kerültek, mentálisan is, és mentálisan erősek, és nem omlanak össze. Tehát 2-0 azért az óriási, hogy...
3: 15 perc van csak hátra.
1: Következő fordulóban majd a negyedöntőben a Svájc ellen fog játszani a Argentina. Picit szusszonjunk, jön egy kis promó és egy zene. Aztán pedig nagyon érdekel engem egy téma, hiszen 4 év múlva ugye részben hazai rendezés lesz, mert Ronaldóiknak a világbajnokság, és hát én nagyon kételkedem benne, hogy ő nem lesz ott. A zene után visszajövünk.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Labdarúgás.
4: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
7: Nagyon jó megúszó voltam.
8: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
9: Mondom, hát ez nem lehet.
10: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
11: Imogoszú! Úszogumi!
12: Pontos! Ó, magyarul!
13: A nyelvújítás előtt!
14: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
4: Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
15: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 33 perckor folytatjuk a Körkapcsolást, a mikrofonnál továbbra is Jó András, a stúdióban pedig Somogyi Zsolt és Vukovics László továbbra is, és hát aki korábban is hallgattak minket, tudhatják, hogy a világbajnokságról beszéltünk, aki pedig most kapcsol ide, na pedig szeretném közölni, hogy itt olyant vetettem fel, hogy a következő világbajnokság, ami 2030-ban lesz majd, ugye részben hazai rendezés lesz majd, ami a Ronaldót illeti, hiszen Portugáliában is vannak majd mérkőzés játszani. Őt számolgatok, hogy akkor 45 éves lesz majd. Igen, 45 lesz. Semmi esély arra, hogy ő ott legyen a világbajnokságon. Ezt talán elmondtátok a szünetben is. Azért itt most is beszéljük meg. A stábban sem lehet bármilyen szerepe? Ugye amikor az Európa-bajnokságot megnyerték, konkrétan az akkori szövetségi kapitánynak azt mondta, hogy hát most inkább kétnek ülj le, és ő majd ő intézi, ami történt. Ugye akkor ő megsérült a döntőben. Tehát neki ez a szerep, ez abszolút működne, és talán ez működhetett volna most is, hogyha esetleg Martínez lecserélte volna jó néhányszor, és ő ott lelkiekben segített volna a csapatnak.
2: Hát ha szeretné csinálni, akkor neki senki nem fogja azt mondani, hogy nem, ez hogy van-e benne erre...
1: Senki nem fogja?
2: Nem.
3: Én a csapaton belüli reakciókat, a kémiát, a csoportdinamika, azt figyelem, hogy kedvelik. Tehát ez nem nagyon lehet szerintem megjátszani. Nyilván az Európa-bajnokság az extra volt, és mindenki tudja, hogy mekkora sztár, mindenki tudja, hogy ő mit jelent a csapatnak a jelenléte, a hatása a játékvezetőkre, védőket leköt, stb.
2: De bocsánat, itt annyi, hogy a védekezésnél azért helyette futni kell, tehát azt föláldozza a csapat, mert tudják, hogy előre mennyit ad, tehát az a 10 a 9 elleni játék
3: most
2: van.
3: Most már túl sok. Most már túl sok,
2: és minél jobb csapat ellen játszol, most gondolj, amikor átmegyek a brazil meccsre, amikor bejött már Neymar, meg mondjuk Vinicius Junior se védekezik, a norvégok erről beszélek, ott 10-8 ellen kell kergetni a labdát, és az nagyon nehéz, akkor hiába van egy ekkora sztárod, amikor a labda
3: hiába
2: nincs nálad.
3: Brazil válogatott.
2: Hiába, akkor nincs nálad a labda, de megvan, akkor ezek a sztárok villannak, de ha nincs meg, akkor borzasztó kergetni.
3: Szével szerintem is egyre kevesebben voltak sajnos. De én úgy vagyok vele, én messziről nézem. Az életművük az csodálatos. A Bayern München bajnoki címéig én azt hallgattam, hogy Harry Kane nem nyert sem, nincs trófeája, mondom, és nem
2: akartam olyan,
3: csatán lenni, mint ő.
2: Hát de Tate nem bejátszott.
1: Jó, de azt mondjuk hozzá az első éve.
3: Oké, és utána meg jó, elment a Bayernbe, de...
1: És az első éve nem nyerték meg a bajnokságot.
3: Van ezen a szinten, nem tudom, 400 meccsen 410 gólja, vagy nem tudom, tehát hogy embertelen, és akkor nincs trófeája, jó, és kitér, engem nem érdekel.
2: Hát nem azt kell, hogy mit mondanak, hogy ki mondja, hát az a lényeg, tehát itt, aki ilyet mond, az nem ért hozzá, hát egy Harry Kane az egy ikon, hát lát, elment a Bayernbe, és olyan csúcsokat döntött meg, hát nézd meg, az angol válogatott egyedül viszi a hátán.
3: A Cristiano se lesz világbajnok. És hogy egyébként tényleg, most belegondolsz, a kedves hallgatóknak is mondom, 2016-os Európa-bajnoki döntő, megnyerték a portugálok. Ki is rúgta a gólt?
1: Hát nem ő.
3: De ki?
1: Azonnal meg fogom mondani.
3: De oké, és tudsz valakit mondani az elmúlt 20 évből portugál válogatott? Cristiano Ronaldo. Azt meg mindenki ismeri. És az volt a legfontosabb gól, és azzal nyertek, és hol játszott a srác, azt hiszem Lokomotív Moszkva, és semmit nem tudott kezdeni a győztes góllal se. Most már én sem tudom a nevét, de minden utána nézzünk a nevét. Egy
2: Eusébióra emlékszem, de nagyon régről, mint portugál sztár.
3: A gól megvan, hogy messzire a jobbasról berúgta, mondom, Lokomotív Moszkvába játszott, és akkor azt gondolt, hogy EB-t eldöntöd, akkor mert most felkapnak meg, majd most jól fogsz játszani. Azóta se hallottunk róla. Oké, ott a trófea, és hány világbajnokot mondok neked,
1: aki Éder volt az, aki volt lőtte, köszönöm.
3: Éder, akik igen, köszönjük a segítséget, a idősödő futballista és a retardált demens újságíró beszélgetése nem jutott eszünkbe, de pont ezért akarom mondani, hogy...
1: De ez egy jó mutatja azt, hogy...
2: Nem Éderről nekem a brazil válogatott.
3: Hogy mennyivel rúg. Az argentin meccs előtt jött a statisztika, hogy először mérték le, hogy mennyivel rúg. Tehát, hogy annyi Guivás kezdett a döntőbe, és megnyerték 3-0-ra. És akkor ő világbajnok. Cristiano meg nem. És akkor most ki akarsz lenni? Guivás, vagy Cristiano, érted? Tehát, hogy most ezt tehát, hogy ne szűkítsük le arra, hogy ki mit nyert.
2: Ez nem egyéni sportág, ez csapatsportág. Hát itt egyénileg ki tudsz tűnni abból. Persze óriási dolog, ha ezt meg tudsz spékelni egy világbajnoki címmel.
3: Ezzel viszont...
2: De aranylabdák mennyi van? Hát szerintem számolt ki.
3: Én persze, a csapatsportág azért fontos, hogy oké, hogy mit nyertél. Tehát azért Guivás is, mondjuk azért, mert Zidane ott volt mögötte. Meg még sorolhatnánk. És mondjuk Cristiano mögött is ott voltak a jó játékosok, csak már nagyon sok olyan csapat van, ezek a jó játékosok már ott vannak. Én azért, ezt szoktam mondani, az NFL-t azért szerintem, mert minden csapatban van két Messi, meg három Ronaldo, mindegyikben. És ezért nem tudod, hogy ki fog nyerni. És lehet, hogy 32-4-re vezet az egyik, de még a másik meg fogja fordítani, mert olyan egyéniségek, meg olyan játéktudás van. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, és messzire vezetne, szerintem, meg valahol egyéni sportág. Én szerintem pont a Éder kontra Cristiano mutatja meg.
1: Picit bontsunk ki most itt a Messi következő nagy küldetését. Svájcon vezet az út az elődöntőbe. Én szerintem ez most itt talán egy botlási esély lehet. Svájcot nagyon sokszor leírjuk. Akár csak az Európa bajnokságon, amikor mi is játszottunk előtt. Nyilván az egy picit másabb történés. De hogy a Svájcot, mindig azt mondjuk Svájcra, hogy nem ők egy verhető csapat, és mégis azért ott vannak.
2: Az egy döntő tényező lehet, hogy ez már a sokadik mérkőzés, hatodik vagy hetedik meccs lesz a tornán. Azért Lionel Messi, akárhogy is óriási sztár, elmondtunk mindent róla, de 39 éves. De a regeneráció nagyon profik, elhiszem, de itt már azért érződni fog a fizikalitás, meg az, hogy hány meccset játszottak a szezonban. Jó, mondjuk pont Messi a Inter Miami-ban játszik, ott is játszanak, de azért nem annyit, mint a Premier League-be. De ezek a játékosok azért 70-80 meccsen nem vannak túl, és pont a VB előtt beszéltük, és én nagyon hangoztattam, hogy itt a nagy csapatok borzasztóan nem örülnek annak, hogy ennyi meccs van, mert a végén úgyis ők fognak odaérni, de le kell játszani a zöldfoki szigetek, most nem degradálóan, mert bebizonyították, hogy alkalmasak. A mennyiséget, azt a meccszámot le kell játszani, és ez nekik a hátuk közepére nem hiányzik, de a végén látod, úgyis az lesz, hogy a franciák, a spanyolok, az argentinok, nem tudom én ki, aki most bejutott, mert ezek a legjobbak, és erre is kíváncsi a nép. Vannak barátaim, akik azt mondják, hogy ők a 8 között kezdik el nézni a világbajnokságot, de hát én ezzel nem osztom a nézetet, de hát mindenkinek magánügye, hogy nézi, mert akkor lemaradt olyan mérkőzésekről, amiket soha nem fog tudni pótolni, legalábbis élőbe, véleményem szerint, de a végén ezek a meccsek azok, amik tulajdonképpen itt fog eldőlni, hogy ki lesz a világbajnok.
3: Persze, és amit a Laci mond, a 8 között az a hatodik meccsed, az elődöntő a hetedik, a döntő meg már 8. meccsed lesz. Bő egy hónap alatt, és az rengeteg.
2: Hát
3: az
2: úgyhogy mennyi játszottál eddig?
3: Fél őszi szezon volt a te karrieredben 8 meccs.
2: Hát pontosan.
3: Itt meg egy hónap alatt le
2: kell
3: darálni.
2: És nem kell, a világbajnokságon vagy, és a legjobbakkal.
3: 5 az egyenes kiesésben, ahol óriási tét van, nincs hiba.
2: Jó, most a Svájc volt a kérdés. Arra válaszolva, a szövetségi kapitány, a svájci Jákán nagyon jó csapatot állított össze, fantasztikusan játékosaik vannak, és ugye ott van elől Mbolo, aki egy nagyon fizikális csatár, nagyon jól meg tudja tartani a labdát, azért bennük van sebesség, tehát olyan játékosai vannak, Vargas, most nem megyek végig egyenként mindenkin, de ott tudnak egyezni, nagyon jó focit játszanak. Az argentinok, ha végigmennénk így posztok szerint, az argentin erősebb
1: csapat. Jobb, így van.
2: De egy-egy mérkőzésen taktikailag föl tudsz készülni úgy, hogy ki tud ölni, mert ugye minden csapata az erősségeit próbálja felszínre hozni, el kell rontani a játékot. Csak ez könnyű mondani, amikor Messi hozza rá, hogy rontsd el a játékot, egy-egyben nem tud elrontani a játékát, azt tudod csinálni, hogy csapat szinten arra tolóz, csak az rettentő sok futást igényel, amit beszéltünk, hogy ez már a hatodik, hetedik meccs lesz, stb. Megszoríthatja a Svájc Argentinát, és pont ebből kiindulva, amit az Egyiptom ellen láttunk, hogy az argentinok nem becsülték le Egyiptomot, hanem nagyon fáradtan kezdtek. És látjuk, hogy a VB most már negyedek vannak. Az első negyedben Argentina nem játszott jól, Egyiptom meg kifejezetten bátran játszott, megtartotta a labdát, és nem csak hátul passzolgattak. Voltak olyan jelenetek, hogy 10 az egyiptomiak az argentin térfélen voltak, és letámadták Argentinát, bátran játszottak. Én nem azt mondom, hogy megérdemelték volna a továbbítást, mondjuk így, ahogy alakult, biztos, hogy az afrikaiak megharagudnak rám, vagy akik az Egyiptomnak szurkol, de remek focit játszottak, Svájc megszoríthatja Argentinát, de én azt gondolom, hogy azért a papírforma érvényesülni fog.
1: Nagyon jó, mondja csak.
3: Ez régóta bennem van. Volt nagyon régen egy gondolkozom is kéne rajta, ezt is meg kéne nézni majd. De most nehéz lesz kisegíteni. De aki tudja, emlékszik rá. Kovács Kálmán kiváló korábbi válogatott játékos volt egyszer egy torna előtt valahol a vendég, és kérdezik, hogy kitől vár kiugrást. És ő akkor Svájcot mondta úgy, hogy Svájc azon az egy eseményen nem volt kint, de ő ugye focizott Svájcban. És utána mémé vált, meg kinevették, hogy hát bemondott meglepetés csapatnak valakit, aki nincs ott, de ő aztán hiába nem foglalkozott vele, speciál nekem mondta, hogy ő ezt általában értette, hogy úgy látja, hogy van a svájci futballban egy fejlődés. És azóta Kálmán miatt nézem, minden EB, minden VB ott vannak, és tovább mennek a csoportban, mindig. És mi volt? 24-ben kikaptuk tőlük, és meg nem értettük, miközben ők 17-18-21, lehet, hogy az egyenes kiesés legelső meccsén kikaptak, sokszor 11-es volt, de az a lényeg, hogy hosszú te Cristiano kontra Éder, hogy hosszú távon mire vagy képes, és ezt egy bizonyos nekünk elképesztően magas szintet, hogy ott vagy, és tovább is mész a csoportból, EB-n, VB-n azóta hozzák, úgyhogy utólag is a Kálmánt
2: megkövezzük.
3: Én akkor is értettem, hogy mire gondol, de ugye a szurkolók, akik talán nem is ismerik, főleg személyesen, túl könnyen csináltak ebből viccet, és tudom, hogy milyen fájdalmat okoztak neki, de utólag azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon jól látta, és teljesen igaza volt, és le a kalappal a svájci futball előtt.
2: Hát meg nem mindegy, hogy milyen csapatokban játszanak. Nem, hát nézzük, hát nem véletlenül
3: játszanak. Nem egyszeri eredmény, hanem ezt mondom, ezt minden tornán hozzák. Hát persze. Okay. Akanji a Cityből az Interbe, meg azért hát végigmehetünk Sakának a karrierje, szóval óriási tapasztalat van ott. És az is egy fontos szempont, amiről szintén itt beszéltünk. Drága kollégám, mindenit mondta, hogy a csoportkör végén volt a Kanada-Svájc klasszikus szurkoló izé. Békésíkszem, mind a kettő tovább megy. Mondom, figyú, véletlenül nekem volt a feladatom, hogy írjak beharangozott
2: erőmecső. Ahol a Kanada lett volna a csoport első.
3: És mondom, a csoport elsőség a tét, de mind a kettő tovább jutott. És a svájci Blick című újság lehozta, hogy milyen szempontok játszhatnak szerepet egy általában a VB-n. És azzal kezdték, hogy a sportszakmai szempontok, hogy 7,5 tonna cuccal ment ki a válogatott, utazott, amiben benne van az edzőpóló, csak írtak, hogy a drón, amivel az edzést figyelik, és az elemzők, mert tehát ezek a fémbőröndök meg izé. Tehát 7,5 tonnát mozgatsz, ha menned kell. És ugye a VB-n állandóan kell menned. De ebben a csoportban, írt az újság, ez a mérkőzés Vancouverben van, és a bázisodat a FIFA előírása szerint a csoportkörben el kell hagyni, és onnantól csak oda mész, ahol a meccset játszod. Kanada meccs Vancouverben, 32 között ott, Vancouverben, és ha azt is nyered, a 16 között is Vancouverben vagy. 2 hétig maradhatsz, nem kell mozognod. Míg a csoport második Vancouverben megy Los Angelesbe, onnan megy Houstonba, és miközben, és az újság hozzátette, ez a meccs szerdán van, a csoport első a következő hét péntekén 9 nap múlva játszik, a csoport második meg szerdát követő vasárnap. Tehát majdnem egy hét a különbség, és a fizikai állapot, meg hogy hány meccset játszol, hogy most szerda után vasárnap Los Angelesbe, vagy következő pénteken ugyanitt, nem kell menned sem, nem kell költözni, nem kell összecuconlod, kimenni a reptére, szállodába,
2: hát de most gondolj bele,
3: hogy azt mondjuk, jó focisták, ez a dolgok, ezt csinálják. Hogy te elmész 2 hétre mondjuk nyaralni, ezt mondjuk sokan csinálják a hallgatók közül, de a 4 szállodába kellene Törökországba. Tehát te elmész kipakkolni, tudod, hogy 2 nap múlva minden cuccod átmész egy másik tök jó szállodába.
1: Aztán ja, van szándékosan ezt csinálja tényleg.
3: Úgy mész nyaralni, hogy megérkezel, kipakkolsz, és ott vagy.
1: Sokan ezt csinálják, elmennek 14 napra, és akkor 2 külön szállodában laknak. Tehát én sem tudom ezt elfogadni. Tehát ez a pakolgatós...
3: Oké, ez még 2. Na de ez 5 szállodába. Annyi idő alatt. Hát az fárasztó, egyszer fárasztó.
2: Mindegy. Nyerni kellett ahhoz, hogy maradhasson.
3: És ezért azt mondtam, nincs békés X. Óriási tétje, hogy ki lesz a csoport első, úgyhogy a svájc fizikai állapotában, most már el kell hagyni Vancouver természetesen, de hogy gigantikus a különbség abból a csoportból, hogy ki az első, ki a második, és ezzel is tudtak élni. És amikor a 6.-7. meccset játszod, akkor bizony számít a 70. perc után, hogy te te 60%-on vagy, vagy már csak 40-en? És a Messi jön szembe, vagy a nem, bár Péter, tehát nem mindegy. A 100%-os állapotodban is sok tud lenni.
1: Két K-val. Itt korábban azt mondtad, hogy negyedek vannak most már a foci mérkőzéseken. Ezt ti hogy értékeitek? Hát én szerintem egyébként alapvetően sokszor nem jött rosszul.
2: Ez Amerikában bevett szokás, ugye ezek az időkérések, mert ezt nevezhetjük hidratációs szünetnek, ahogy kiírják.
1: Mondjuk reklámszünetnek.
2: Reklámszünetnek, de ezek időkérések.
3: Én adom ezek az ivószünetet.
2: Játékvezetőknek, a vezetőedzőknek ez egy időkérés, mint kézilabdába. Óriási lehetőséget biztosít. Hát hány csapatot látunk, hogy az első időkérés után teljesen megváltozik a játékképben, föl tudja pörgetni. Viszont ez jó is lehet, rossz is lehet, attól függ, milyen stádiumban van épp a csapatod. De ez a futballal szerintem, mint volt játékos, nem annyira kompatibilis. Tehát maga az, hogy isznak a játékosok, azt egy percben meg lehetne oldani, ha nem lenne ez szülőnkövet tényleg egy reklámszünet. Mert egy perc alatt kimész,
3: iszol. Ha 35 fok van.
2: 30, igen. Tehát folytatod igen. A mérkőzést.
3: De, ha 22, így, de
2: ez a három perc, ez nagyon hosszú, a futballal nem kompatibilis, hogy három perceket áll a játék mindkét szünetbe. Tehát az már egy hosszabbítás, itt 6 percről indul, mert 3 az alap, és akkor 2-3 perc mindig van, tehát 6 perc alatt itt nem nagyon van hosszabbítás.
3: Néhány hete Balatonszemesen volt kettős rangadó öreg fiúk, hiányoltalak, és az egész úgy kezdődött, hogy mindenki, az egy, minden csapatból valaki bemutatta a saját csapatát. Mésző Géza bemutatta a Vasast, ott voltak az újpestiek, nagyon jó csapat, Honvéd nagyon erős volt, a Honvéd nyerte, és hát persze Bánki Dodó. És ugye én mondtam, hogy az öreg fiúk torna, az mindig nagyon nehéz, mondtam a szervezőknek nagyon okosan, amikor hívtak, mert hogy én csak tudósítok, vagy ott vagyok, és szívesen persze nézem a gyerekkorom sztárjait, hogy a Pradiban mondjuk játszott a Fischer Pali, egy gyerekkoromnak az Isten, az Újpestben Simon Krisztián, aki még nem is ért, amikor már Pali abba hagyta kb. Tehát, hogy azért a korosztályok nagyon számítanak, de ezt mindenképpen akarom mondani, hát Vukót nem fogja meglepni, meg a Sportrádió állandó hallgatói se, hogy Bánki Dodó úgy mutatta be a csapatot, hogy az Újpestet egyébként elkísérte Bácsi Sándor, ő civilben volt, nem játszott, de Pali játszott, és hogy Dodó mondta ott a mikrofonban, meg közönség, meg ott a csapatok felsorakoztak, hogy hát akkor Bácsi Sanyi és Fischer Pali, hogyha előre jönne, és egy közös fénykép, hogy a két klub közötti tisztelet, a nagy rivalizálás, de a tisztelet, barátság, ez a legfontosabb, és egyébként mondta Dodó, Infantino személyesen küld az üdvözletét, mert ez a két játékos, mert mikor feltalálta az ivószünetet?
1: Menjünk még tovább azzal, hogy igen, Soma, a beszélgetésünk legelején azt mondta, hogy belemeltünk egy olyan játékba, hogy három legemlékezetesebb pillanat a világbajnokságról eddig.
3: Fú, erre ezen kellett
1: volna. Vagy legyen az, hogy három legemlékezetesebb mérkőzés.
3: Figyelj, emlékezetes pillanat, annyi van. A Vuka említette, Holland gólt rúgsz a braziloknak, és így válvonogattál, séta. Az nagyon kemény, hogy VB-n a braziloknak, úgyhogy 100 éve nem volt a Norvégia sem, de hát micsoda karakter, milyen játékos, és átveszi, és ott állnak vele szembe ketten, de nem olyan közel, és az már elég, és úgy benyomta a sarokba, iszonyatos bal lábával, úgyhogy szerintem azt a gól örömet, azért nagyon nagyon irigylem. Nyilván Messinek az átvitele, szegény Judit kénytelen volt hallgatni. A Balatonfüreden néztük a tévében, és ott mondtam, hogy nézd, hogy veszi, hogy így nem lehet levenni. Hogy hát jó, látja, de mondom, figyelj, 5 centivel hosszabban, 50 métert száll a labda, ott a védő pont nem megy a feje fölött, tehát az indítás is káprázatos, de nincs hely, ez csak úgy veheted le, hogy nem megy az el a labda a lába attól, ami 50 méterre szállt, és te is sprintelsz 10 centinél messzebbre. Mert akkor már kapus kijön, és lezárja a szöget. Tehát, hogy ez olyan technikai tudás, meg olyan megoldások, hogy elképesztő. Én ezt a Holland-Marokkot említettem, hát nem tudom, hogy mit mondjak. Nekem nagyon tetszett, amikor Cristiano Ronaldo 3 percig készült, szabadrugásra, terpeszállás, fújtatás, és az odalépett más, és berúgta, mint az állat.
1: De az nagyon nagy számítottak.
3: Persze, úgy eljátották, hogy ezt ő rúgja, hogy tehát az vicces volt, de
2: Mondjuk a szabadrugás, a Jordán kapus mondjuk kemény volt a Messi két szabadrugásnál.
3: Az elképesztő.
2: Felállított a sorfat az egyik sarokra, és középre rúgta a Messi, az nem találta el jól. Középre rúgta a szabadrugás, a Jordán kapus elsétált a sorfal mögé, és bement a labda középre.
3: De nem, és ez kétszer megcsinálta. Az elsőnél úgy ment el rossz, úgy ment el a másik irányba.
2: A sorfal mögé beszaladt.
3: Hogy komolyan, drága édesanyám, mert azért nem volt soha jó kapus, és most már 78 évesen, de ott még lehet, hogy inkább
2: előre zavarkozott a sorfal volna. Mögött, és ott hagyta azt a sarkot, amit neki kéne fogni, mert azt szokták mondani az edzők, hogy persze. A sorfal fogja az egyik sarkot,
3: te a kapus a másikat, hosszú sarok. A sorfal fölött elrújják, oké.
2: És a kapus előre beszaladt a sorfal mögé, és a Messi csak benyeste oda, ahol állnia kellett volna.
3: De a Lo Celso is, az meg az teljesen az üres kapuban. Tehát ez kétszer játszotta. Tehát voltak elképesztő jelenetek, hogy az ember nem hisz a szemének, de általában véve a technikai tudás, az iram, azért ez a Mexiko-Anglia óriási élmény volt. Szóval végig kéne tényleg sorolni a nekem nagyon tetszett például, hogy az a fajta állati, amit Paraguay művelt, hogy az azért meg kiment a divatból. Az nagyon kiment, igen, a divatból. Az még a 80-as években az még sajnos ment. Tehát mondjuk Diego Maradona, én azt emlékszem, hogy 18-szor belerugott Gentile, és nem volt sárga. Ma Maradona...
2: Most Golko egy sárga.
3: Persze, hát a ma Maradona, érted, hogy az első fal sárga, másik piros, hát lubickolna. És akkor is megélt, és akkor nem adta ki sárga lapot. Azóta szerencsére a futball elment abba az irányba, hogy védik azért alját. Tehát Messit úgy nem, ahogy a Diegót minden meccsen láttad, hogy beleszállnak, ugye Messit az egész karrierje során nem láttad.
2: De hozzunk
3: fel
2: magyar példát, 78-ban Argentinban. Hát a nyilasítva a törőcsiket. Agyon
3: rúgták őket.
2: Úgy, volt egy Passarella, egy Tarantini az argentin válogatottban, az argentinok utána a világban is lettek, de 78 percig vezettünk 1-0 Argentina ellen, és a két sztárunkat szétrúgták, nem bírták idegileg földolgozni.
3: De úgy szétrúgták, hogy megnéztem az ismétlést, ma egyébként arra már nem emlékeztem nyilván gyerekkorban, hogy törő csinál cselsorozatot, elkasszálják, elesik, és még így térden van, és így próbál fölkelni, akkor jön valaki, és izomból beletérde a térdelő, és mi argentin szabadrugás. Hát mondom, menjetek.
2: A törő viselte egy darab, és a felkattant, a nyíl is elkattant, és utána azért, és mind a kettőt eltiltották itt Magyarországon egy évre a válogatottságtól.
3: Okos, eltiltottuk sajátjunkat. Borzasztó volt, igen, az is. Szóval ez a, de vannak elképesztő pojáca játékvezetők, szóval olyan hülyeséget csinálnak, meg úgy viselkednek, meg ez a célszabadrugás, azt lemértem, 2 perc, 50 másodperc volt a szabálytalanság és a lövés között. Mert addig a játékvezető mindenkinek elmondta a sorfalba, hogy hogy kell állni, hol, az összesnek külön
2: nekem
3: egyesével.
2: Nekem a kedvencem a szögletnél, amikor bemennek, és elmondja, hogy ne lökdösd a másikat, vigyázz, engedd el, tese, mindig, és ugyanúgy folytatódik minden. Tehát ezt mindig elmondja minden játékvezető, és semmi nem változik.
1: És ha már szöglet, hogy tegyük vonalra a labdát, és csak azért sem teszik vonalra a labdát.
3: Hát, hogy
1: és
3: a kis kör szelete a levegőben fölötte van, az már annak számít.
2: Igen. De ebben játszanak a játékosok, húzzák a játékvezetőket. Nekem is a kedvenc meccseim különben a Mexikó-Anglia, az parádés volt, ez a tegnap egy Argentina-Egyiptom, hát ez most mindent visz, ez annyira frissen él bennem, hogy Egyiptom ennyire közel volt, és Argentina ilyen egységet mutatott, és hogy Messi a 11-es kihagyás, a gyengébb játék, most önmaga szintjén mondják, hogy gyengébben játszott Messi. Hát könyörgöm, neki van miből gyengébben játszani, és még mindig jobb mindenkinél, mert olyan klasszis a futballnak, és talán még Anglia-Horvátországot mondanám, ami így a háromba belefér, az a 4-2-es mérkőzés. A horvátokat, ha már így szóba hoztam, őket nagyon sajnáltam, mert ott nagyon megérdemelték volna. De első fél időben mondjuk a meccsek az első fél időben kezdődnek, azért mondom, mert Portugália ott jobb volt a horvátoknál, viszont a második fél időben 20 perc alatt rúgattak volna 3-at a horvátok. Hát Modric még, akit szerintem meg kell említeni, mert egy fantasztikus egyénisége a sportágnak. Megemlítettük a két legnagyobbat, ugye Messit és Ronaldót. A Modric is volt aranylabdás. Nyilván ezek überklasszisok, az előbbi két említett fiatalember, de Modric pályafutása is példaértékű, tehát valami csodálatos. Hogy Horvátországban milyen népszerűségnek örvend, hogy a horvát emberek, ő egy isten ott, és nüanszokon múlott, hogy most a horvátok tovább jutnak, valószínűleg a spanyolok jelentették volna nekik is a végállomást, de nem mindegy, hogy hol esel ki. Én nagyon várom a hátralévő mérkőzéseket, elképzelhető még egy-egy meglepetés, de én most már tényleg a nagyokat várom, tehát a úgymond papírforma eredményeket, nyilván a fociban mindig benne van.
3: Puskáztam a közben, mert tényleg Szenegál-Belgium. 86. Borzalmas belga csapat, 2-0, agyon vannak verve, bivajerősek, gyorsak,
1: az öreg uras, a Szenegál, foci,
3: lenyűgöző, tényleg magával ragadó, és mondom, hogy tényleg ezek az öregek, tényleg menjenek is haza, Katarba is katasztrófa volt, és onnan vissza tudnak így jönni.
2: Lukaku minden, beáll és gólt rúg.
3: Szenzációs.
2: És Amerika ellen utána Belgium, úgyhogy Balogunt fölmentik, hazai pályán játszanak.
3: De nézd meg, ez a hosszú, nekem ez a legfontosabb, a hosszú távú igazság mindig. Tehát azzal óriási felháborodás volt, és szégyen, de most látom, az, amikor engedték, meghozták ezt a döntést, hogy Balogun játszhat, abban a pillanatban kiestek.
1: Igen.
3: Abban a pillanatban kiestek, mert futball igazságos.
2: És a belgák fantasztikusan játszottak azon a mérkőzésen, és tényleg én is azt gondolom, hogy az igazság győzött, és remek párosítások lesznek most a 8 között, én nagyon várom már a
1: mérkőzést. Beszéljünk ezekről, lassan az idő szűkébe vagyunk.
3: Bármely időt el tudunk karattyolni.
1: Én is nagyon szívesen. Beszéljünk a továbbítók a végeredményekről. Spanyolország-Belgium.
2: A belgáknak már nincs vesztenivalójuk, a spanyol jobb csapat. A spanyol rendkívül jó csapat, a portugálok ellen kiki meccset játszott, de hát szerintem megérdemelten jutott tovább. Én szerintem itt is tovább fog jutni.
3: A Szenegál-Belga meccsen voltam itt, és Szűcs Mikivel és Székely Dáviddal, és ugyanezt kérdeztem a műsorvezető kollega, és ők ketten mondták, hogy Szenegál. Hát mondom, akkor már csak azért is Belgium leszek, és 2-0-án írtam nekik, hogy jó, oké, én csak direkt szembe mentem, igazuk volt. Erre belgák megfordították, és azt kellett írnom tényleg őszintén, hogy mind a kettőnknek igaza volt, mert Szenegál egyértelműen sokkal jobb volt, még az én tippem jött be, de semmi közöm nem volt, meg a belgáknak sem volt hozzá köze. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy egyébként a belgák nagyon jó játékosok vannak, világ legjobb kapusa ott van, azért az sokat számíthat, de tényleg valami hiányzik belőlük, nem tudom, hogy mi, és persze nem bántam őket, mert csodálatos játékosok, és De Spanyolország, hogyha tényleg kellően friss és koncentrált, akkor ezt muszáj lesz megoldania, de nehéz lesz.
1: Akkor Spanyolországot mondott te is.
3: Spanyolországot mondott, de kicsit... mondjuk a Vuko azt mondta, akkor leszek Belgium.
1: Jó,
3: most már,
1: megint,
3: most már,
1: jó, oké.
3: Most már akkor végigviszek
2: ezt a Belgium. Akkor 1-0 ide.
3: De ezt végigvisz, majd utólag
1: valaki. Jó, és ez most a következőket majd rövidebben, mert Olasz Gergő kollégám már nagyon türelmetlenül vár kint, és a sportvilágot el szeretném
3: mondani. Olasz, mert nincsenek a VB-n, mit akar?
2: Nincsenek, harmadszor nem jutottak ki, mondd meg neki.
1: Mert most egyébként rendhagyóan, de külön máskor van a sportvilág, korábban egy másfél órával. No, Franciaország, Marokkó pont ezen az ágon. Franciaország vagy Marokkó.
3: Katarban sima volt.
2: Marokkó lenyűgöző számomra Marokkó játéka.
1: Az egyik legjobb meccs lehet.
2: Hakimi, és sorolhatnánk, olyan futballt játszottak, hogy csak pislogtam, de Franciaország szerintem, én most bevallom, hogy Angliának szurkolok a világbajnokságon, de Franciaország a legnagyobb esélyese szerintem az idei világbajnokságnak. Nem. Lehetnek meglepetések, lehet összejöhet megint a 2022-es döntő, a Franciaország-Argentina. Nagyon könnyen összejöhet. De mindig van egy kis gigszer, mondom, én az angolokat szeretném bent látni a döntőbe, és ezekhez az 66 után újra megnyerjék a világbajnokságot.
1: Tehát akkor előrébb megyünk még egy meccsre, akkor norvég-angol, akkor angol.
3: Itt én is Franciaország vagyok.
1: Ott is Franciaország.
3: Ebben a párosításban mindenképp.
1: Norvég-angol?
3: Hát akkor Laci angol, akkor én leszek norvég, akkor én holland vagyok.
1: Nincs messze a valóságtól szerintem. A norvégot megcsípik az angolokat.
2: Az nincs messze szerintem a valóságtól, hogy a holland gólt rúg, azt adom.
1: Nem is egyet, igen.
3: Azt City csapatás Stones
2: őrzetében. A ünneplésnél leesik, hogy eltörik
3: Gorako a keze. Gorako Pónics, ott gondoltam, hogy megkérdezzük, hogy szakemberként, aki szuperkupa döntő megsérült gólöröm közben, pedig nem is őrült a gólt, hanem Pálink Zsolt.
1: És akkor az utolsó mérkőzés Argentina-Svájc.
2: Tippelte.
3: Ott én Argentina vagyok.
2: Argentina. Na, akkor én leszek Argentina.
1: Jó, Somogyi Zsoltnak és Fokoros Lászlónak köszönjük szépen. És akkor jön a sportvilág.
2: Én is köszönöm.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a Sportvilág.
1: Elutazott az idény első Európa Liga selejtező mérkőzésére a Ferencváros férfi labdarúgó csapata. Kihirdette keretét Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. A legutóbbi döntőssel került egy csoportba a Falkó a férfi kosárlabda bajnokok ligájában. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit! A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják. Sportvilág. Elindult Újvidékre a Ferencváros férfi labdarúgó csapata, hiszen csütörtökön a Vojvodina ellen lép pályára az Európa Liga selejtezőjében. Az utazás előtt Dibusz Dénes nyilatkozott az M4 Sportnak.
2: Sorozatban 8-szor jutna a Ferencváros a nemzetközi főtáblára veled a soraiban. Én azt láttam a játékosok többségén rajtad is, hogy azért jó hangulattal pakoltátok be a csomagokat a buszba. Milyen hangulatban, milyen lelkiállapotban vágtok neki ennek az útnak?
3: Igen, ez a cél, hogy 8-szor is meglegyen sorozatban ugye a jelenleg ligaszakasznak nevezhető csoportkör. Most egy más úton indulunk, ugye az Európa Liga selejtezőjében kezdünk. Adva van a feladat, tudjuk, hogy mit várnak tőlünk, és mit várunk magunktól. Azt gondolom, hogy egy jó felkészülési időszakot tudhatunk magunk mögött, és kellő önbizalommal és magabiztossággal nézhetünk a párharc elébe, ami nyilvánvalóan tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, és egy nagyon jó csapat az ellenfelünk. Talán a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk ugye a lehetséges riválisok közül, de teljesen mindegy. Ahogy említettem, tudjuk a dolgunkat, és tudjuk a végső célt, úgyhogy ennek érdekében fogunk megtenni mindent a holnapi este folyamán, és majd a visszavágón is, hogy sikerüljön a továbbjutás.
2: Egy szezon kezdet mindig izgalmas, de különösen most egy új vezetőedzővel, egy jelentősen átalakult kerettel. Az edzőtábor során milyen embernek és milyen szakembernek ismerted meg Borbély Balást?
3: Én azt gondolom, hogy nagyjából azt kaptuk tőle, amit vártunk, ugye az elmúlt években, amit külső szemlélőként és picit a saját bőrünkön is tapasztalhattunk, ugye a győriek elleni mérkőzéseken az, én azt gondolom, hogy visszaköszönt az eddig eltelt időszakban is, úgyhogy én azt gondolom, hogy a csapat az fejlődött, picit átalakult a játékunk, mind védekezésben, mind támadásban. Nyilvánvalóan mindennek idő kell, hogy tökéletesedni tudjon, és azt a hatékonyságot, eredményességet és látványt is tudja hozni, amit szeretnénk elérni, de én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, és tényleg ebben a magunk mögött hagyott bő egy hónapban azt gondolom, hogy nagyon intenzíven, sok mindenre kitérve, tényleg jól felkészültünk az új szezonra, nyilvánvalóan meg tudtuk ismerni az új vezetőedzőt, az új stábot, és igyekeztünk az ő elképzeléseik szerint végrehajtani a feladatokat. Tényleg nagyon sokrétűek voltak az elfoglaltságok, úgyhogy nem csak az edzésekből álltak itt az elmúlt hetek, de mindenki nagyon élvezte, és maximálisan oda tette magát, és szeretett volna bizonyítani a szakmai stábnak, és én azt gondolom, hogy jól is néz ki a csapat, de hát nyilvánvalóan ez majd a mérkőzésen fog igazán kiderülni, hogy ez majd ott mit is ér.
2: Említettél változtatásokat, új játékelemeket. Most anélkül, hogy nagyon megkönnyítenénk a Vojvodina felkészülésének a felkészülését és a kielemzésüket, mennyit lehet elárulni arról, hogy mennyire fog egy más Ferencváros látni a nézőközönség holnaptól?
3: Gondolom, hogy azért nem árulok el ezzel nagy titkot, hogy ugye az elmúlt időszakban alkalmazott 5 védős vagy 3 védős, kinek hogy tetszik játékrendszert, ugye minden bizonnyal hátra hagyjuk, és ugye a 4 védőset fogjuk játszani, ugye nagyon hasonló lesz a rendszerünk ahhoz, amit a vezetőedző ugye már a korábbi csapatánál is alkalmazott. Nyilvánvalóan ugye mindenhol más játékosok vannak, és mások az erősségek, mások azok az extrák, amiket ugye bele tudnak tenni egy adott játékrendszerbe. Ezáltal minden csapatnál ez egy picit majd másébb fog kinézni, de alapvetően nyilvánvalóan az ő elképzelései szerint, és ahhoz igazodva fog a csapatjátéka kinézni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ez a 3 edzőmérkőzés, illetve ez a 4 hét munka, ez elég volt arra, hogy azért előre tudjunk lépni napról napra, hétről hétre. Tényleg én bízom benne, hogy a szurkolók, illetve az érdeklődő tévénézők is felfedeznek majd már jó néhány olyan elemet, ami az új vezetőedző munkájának a nyomát fogja mutatni, úgyhogy én tényleg bízom abban, hogy ezekből a dolgokból minél többet fogunk tudni megmutatni az idegenbeli találkozón is már, és tényleg eredményesek tudunk lenni.
1: A Ferencváros holnap 20 órától játszik a Vojvodina ellen, a mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A klubhoz kapcsolódó hír továbbá, hogy kivásárolta magát az élő szerződéséből Julio Romão, jelentette be az FTC. A 28 éves brazil középpályás máshol folytatja pályafutását. Molnár Ádin az MTK-ból Lengyelországba igazolt, adta hírről a fővárosi klub hivatalos honlapján. A 22 éves középpályás a Rakov együttesénél folytatja, ahol 2030-ig szóló szerződést írt alá. A Rakov a konferencialiga selejtezőiben kezdi nemzetközi szereplését. A budapesti klub pedig megvásárolta Stipe Radić játékjogát a Dán Viborgtól, és már csatlakozott is az MTK Szlovéniában edzőtáborozó keretéhez. 4 játékos érkezését jelentette be a Videoton FC Fehérvár labdarúgó csapata. Nagy Dominik, Cív Dominik, Kelemen Dávid és Vas Bálint is csatlakozott a kerethez. A rutinos Kocsis Gergő és Varga Roland viszont távozott. A 2026-os labdarúgó világbajnokság után távozik a horvát válogatott éléről Zlatko Dalić, jelentette be a Horvát Labdarúgó Szövetség. Az 59 éves szakember csak nem 9 év után búcsúzik a nemzeti csapattól, amelyet minden idők legsikeresebb horvát szövetségi kapitányaként hagy el. Irányításával Horvátország ezüstérmet szerzett a 2018-as, bronzérmet a 2022-es világbajnokságon, emellett ezüstérmes lett a 2023-as Nemzetek Ligájában, valamint kijutott a 2020-as és 2024-es Európa-bajnokságra is. Kisorsolták az Újpest FC ellenfeleit a Futsal Bajnokok Ligája előselejtezőjében. A német Péter vezetőedző által irányított csapat a koszovói Drenicával, a San Marinoi Muratával és a török Sakarya Karasuval játszik.
4: Ez a Sportvilág.
1: Kijelölte a Sydneybe utazó keretét Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. A világkupa döntőn a nemzeti csapat alapemberei közül a szingapúri VB-hez hasonlóan ezúttal is hiányozni fog a kapus Fogás Soma. A mieink egy klasszikus centerrel vesznek részt a tornán, és az is kiderült, hogy 3 balkezes játékos juthat szóhoz. Varga Zsolt a keretéről a vlv.hu-n Stuber Sándornak nyilatkozott.
5: Alapvetően ugye ez 2 területe a csapatnak, voltunk már 3 balkezessel. Ez egy nagyon-nagyon jó helyzet, amikor 3 jól teljesítő és jó játékosról van szó ugye a balkezes területén. Ebben az esetben így jó helyzetben van ugye most a magyar válogatott, ide számítom egyébként a Marcit is, a Vámost is, tehát 4 jó balkezesből kell igazából ebben a pillanatban kiválasztani azokat, akik utaznak egy világversenyre. A center kérdés az egy kicsit tágabb és összetettebb kérdés. Egyébként a csapatban van 6 plusz egy játékos, aki be tud menni második centerben. Nyilván úgy van összerakva a csapat ebből a szempontból, hogy tudjuk azt a stratégiát, azt a taktikai repertoárt játszani, ami a legjobban működött az elmúlt időszakban, az elmúlt világversenyeken. Hasonlóan voltunk egyébként világversenyeken is, általában így játszunk. Ugye most azért 3 mérkőzésről van szó, tehát nem egy olyan hosszú világversenyről, hogyha esetlegesen ott sérülés van, akkor legyen egy B alternatíva. Nyilván arra is van egyébként forgatókönyv, ha lenne, de bízunk benne, hogy esetlegesen nem lesz. Úgyhogy összességében meg nyilván azokat a játékosokat szeretném látni, építeni, akik ugye most jönnek. Láttam azoknak is a fejlődését, azok, akik centerként itt voltak még ugye a keretben, azoknak is a teljesítményét, látom a fejlődésüket, ugye vannak a fiatalabbak, Lugosi, aki ténylegesen egy komoly potenciálra rendelkezik. Azért is tartottam itt, azért is tartom itt a további héten is, hogy kap még lehetőséget játszani ugye a horvátok ellen, mert szeretném az, hogyha az ő fejlődése minél gyorsabb lenne. Az idősebb centereknek is megvan a mindegyiknek a maga története, ugye akik kimaradtak, azokkal is mindenkivel beszéltem. Úgyhogy most ebben a pillanatban ezt a stratégiát visszük tovább, amivel idáig is játszottunk. Nyilván egy-két olyan új játékossal kiegészítve ezt a stratégiát, akik még most csatlakoztak be az elmúlt időszakban, az elmúlt fél évben, mint a Döme, vagy akár a Szalai Pepe, ugye, aki már talán régebb óta a keretnek a különbözőképpen meghívott tagja. Most arra látom azt, hogy ténylegesen egy ilyen komolyabb helyzetben is szeretném látni azt, hogy hogyan teljesítenek.
6: Hát ha hiányzókat nézem, akkor ugye ott van Végvári Vince, akinek a sajnálatos sérülése nyilván befolyásolta, kihatott a döntésedre, de megemlíteném azért Somát is, Soma nem utazik. E mögött mi van?
5: Hát ugye a Vincének a sérülése tényleg úgy volt, hogy amikor megtörténnek ez a kéztörése, akkor még 5 héttel ezelőtt voltunk, és nagyon reménykedtünk benne, hogy ő is, hogy esetlegesen a gyógyulása ugye ezzel a kézoperációval olyan gyors lesz, hogy esetlegesen ténylegesen van esélye arra, hogy kiutazzon még a világkupára. Sajnos ez a gyógyulási folyamatok, azért ezeknek megvan a saját idejük, és így kell, és szerintem túlságosan extrém nagy kockázatot vállalnánk azzal, hogyha ha most őt vinnénk, vagy terhelnénk ennyi edzéssel. Tehát ez, én szerintem ez egy abszolút egy reális döntés, és egy jó döntés abban a szempontból, hogy azért az játékosoknak az egészsége mindig a legfontosabb. A Sománál családjukok jöttek közbe, azért kérte, hogy ezt a nyarat ő kihagyhassa, úgyhogy nála ez történt.
1: A magyar bajnok Falco az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-2027-es idényében. A mai sorsoláson a Falco a céljelű négyesbe került, a görög együttes mellett a belga Antwerpel és az egyes számú selejtező torna győztesével együtt. Főtáblán kezdi a magyar bajnoki ezüstérmes Szolnok a férfi kosárlabda Európa kupában. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint az alföldiek, akik az elmúlt szezonban a bajnokok ligájában indultak, alanyi jogon szerepelnek a 24 csapatos főmezőnyben, amelyhez csatlakozik majd 6 együttes a selejtezőből, továbbá a BL selejtezőből alulmaradt klubok. Hatalmas meglepetésre bejutott a wimbledoni tenisztorna férfi egyes elődöntőjében Arthur Ferry, aki 3 játszmában verte meg Flavio Cobollit. A legjobb 4 között az ellenfele a negyed döntőben az amerikai Fritzet szintén 3 szettben legyőző, Alexander Zverev lesz. Linda Noskova és Marta Kostyuk is 2 szettben nyert a wimbledoni teniszbajnokság női egyes küzdelmeinek negyed döntőjében. Így egymással találkoznak a legjobb 4 között. Olaf Kohl nyerte a Tour de France szerdai szakaszát, Thorstein Trem a bukások ellenére is megtartotta a sárga trikót. Kifejezetten stresszes befutót hozott az 5. szakasz, amit az összetett esélyesek végül gond és időhiány nélkül zártak. Kohl korábban még nem indult a túron, de ma rögtön az első olyan szakaszát megnyerte, ami sprintet hozott. Őt hallják most.
7: Sokáig nem lehettem biztos a győzelmemben, de a korábbi szakasz sikereim magabiztosságot adtak. Bíztam a sprintben, ott bármi megtörténhet. Tudtam, hogy a gyors versenyzők közé tartozom, jól helyezkedtem a végén, örülök a győzelemnek.
1: Egy nappal a tisztújító közgyűlés előtt lemondott a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, Schneller Domonkos. Döntését azzal indokolta, hogy megnövekedett feladatai miatt nem tudna elegendő időt fordítani a szövetségre, ahol szerinte most békére van szükség. Továbbra is Szőlősi György tölti be a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöki pozícióját. Erről szerdán Lakiteleken az MSUS rendkívüli közgyűlésén döntött a szervezet azok után, hogy a tagok közül többen is bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az elnökséggel szemben. A bizalmatlansági indítvány érvényességéhez a 202 szavazó kétharmados többségének kellett volna támogatni azt. Ez nem történt meg, hiszen 85 támogató mellett 180 nem támogatták az indítványt, míg 80 tartózkodtak. Szőlősi György és az általa vezetett elnökség folytathatja a munkáját. A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást, szép

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Önök a Nemzeti Sportrádiót hallgatják, benne pedig a Körkapcsolás, a műsorvezető pedig továbbra is Jó András. Az újra töltve magazin műsorunk legújabb adása következik. Mivel is foglalkozik most ez a műsor? A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródott története, tele van legendás

0: futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bírói hibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat esetleg bírói ítélet miatt váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A Nemzeti Sportrádió Újratöltött című magazinjának júliusi adása ezekből idéz fel 5 igazán emlékezetes összecsapást.
1: Ez az Újratöltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újratöltött című magazinműsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bírói hibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes kinyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, hogy nem rám számol a bíró. Ha kérdeznéd, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile, de aztán végül önállóan kandidált a két ország.
2: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
5: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyomba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
2: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
4: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékosi szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
2: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
6: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
2: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
4: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezés, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származásod, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
2: A Jaime Ramírez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
7: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
2: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mint a két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a chilei labdarúgó szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
8: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
2: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
7: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
2: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
4: A csoportszakaszban a chileiek továbbjutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
9: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban
2: az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
4: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miután az észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknek a góljával, jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt le a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
2: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga a figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videla vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szótajtani a világbajnokság hátteréről.
9: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatok, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, azért az első félidőt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második félidőt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az ormerőt, a öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol elleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
2: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-ás győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-ás döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
9: amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért. Mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut.
2: A két dél-amerikai gigász döntetlenje után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
9: Lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a Magyar TV-t közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalagcím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázolták, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa, az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínába született, hanem Rosarióba a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, gyerekek, ehhez minimum 4-et ki kell kapnotok.
2: Az imént említett eset az Argentina elleni meccsre készülő perui játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
10: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
2: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormányvezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
11: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
2: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás félidő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
11: Úgy festett ez a mérkőzés, hogy ha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
2: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória láthat napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramón Quiroga, a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
8: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
2: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
7: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
2: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
9: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentínában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetőt vetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt szó, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha ha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami légből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
2: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Ballai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
9: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most már azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
2: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perúnak. Emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alku része volt. Perú baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a perú játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetében a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
12: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy ott volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte Fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal, a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításba, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
2: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK-Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb 2 gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbításról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről El Pap István beszélt.
12: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen, az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges lesz, a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
2: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
11: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szép számú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
2: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis ki velük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as németországos csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az algériai labdarúgó szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
6: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
2: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számba menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel Elpapistán is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
12: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy zöldfoki szigetek pontot szerez, tudom, zöldfoki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
2: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
11: A második játék részben csak két lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett. Vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
2: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kapitány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
8: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
2: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik, a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
6: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
7: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajtam múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
8: Hennes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
2: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
11: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
6: Nureddine Kuricsi, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
7: Alemi Szekkál, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
2: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
8: A Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
2: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 000 néző előtt kerül sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzdi egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
11: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
2: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
13: Közben nézzük, angol támogatás. támadás próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giussi, majd már Paptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, tovább itt Maradona egy nagyon ügyes csele viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valtanoé, aztán Maradona fejjel gól! Gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhűlve figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltálót már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
2: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
14: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban, vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
2: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
15: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelezek kezezést. Mivel elindult a felező vonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
2: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
6: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
2: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradonát is megkérdezték az esetről, miről sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
16: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
2: A Maradonára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
17: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
2: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válasszal. Ismételten Tóth Bélája a szó.
16: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
2: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozata alapján megbocsátó volt Maradónával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
6: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
2: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
17: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradónának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
2: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
13: Utána a sarokzászlóval bajbolódott egy kicsit, most viszont mint a késő vajon megy át, a 16-os a belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és tapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
2: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsley-t, Peter Reed-et, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvai sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
15: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szentisten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
2: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezés gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
14: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-ad döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
2: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
6: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
2: A szóló során kétszer is kicselezett, Terry Butcher sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
16: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
2: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
6: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
2: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bünténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, aztán szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amiket aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, na akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hsu Hsi-ting vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntő is indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki azzal kezdte, mindjárt a meccselén adott egy 11-est Dél-Koreának, de azt Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, talán Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a 2-t kihagyta, és aztán Solkihjon mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott. Mégis a kiállítás az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárgalapot adni, az súrva a tapofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak. A VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt volt.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belülre betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ant többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszem ágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a

0: be akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar. De nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg köszön múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások, azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye az, hogyha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság Olaszországban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
1: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyeddöntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
2: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
1: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
3: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
1: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javide Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Ragunát Trinidad és Tobagói partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
4: Ivan Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
3: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
5: Fernando Morientes, a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyeddöntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
1: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
0: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyig, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-esetnél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egy felé fog menni.
1: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalag címekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bünténjeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huss Hiddink, de akkor a holland szövetség kaptánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
4: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
1: A negyeddöntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila a helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
0: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se de, se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg, tulajdonképpen Isten volt. Én alapfelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonított

0: elfogadták a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztól, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
1: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcaddöntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
2: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
1: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA-elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizával próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak. Ahogy a játékosok és az edzők is.
1: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argand úrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol A-Sport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argand úr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argand úr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszél saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
4: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárgalapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
1: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
4: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
1: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újratöltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendezőország. Reméljük, érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
5: Ez volt az Újratöltve a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Ez ott már a körkapcsolás, én a szerkesztő Tóth Béla nevében is köszönöm az egész esti figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető Jó András, további szép estét kívánok.
5: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: A jövő sztárjai.
0: A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától.
3: Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a röplabda sportvilágából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a sportág egyik legnagyobb ígérete, a felnőtt férfi válogatott 19 éves centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Szervusztok! Nem olyan régen ért véget a felnőtt férfi válogatott idei nyári szereplése az Európa Ligában. Majdnem két hónapot dolgoztatok együtt, hiszen előtte a Memzatornán is szerepeltetek, illetve talán felkészülési meccseket is játszottatok. Dávid, először hozzád fordulnék, ez már a harmadik nyarad volt a felnőtt válogatottban. Mennyire vagy elégedett a válogatott idei szereplésével, hiszen az Európa Ligában ugye 4 győzelemmel, 2 vereséggel zártatok a 12. helyen a tabellán. Mennyire vagy elégedett összességében az idei nyárral?
5: Én úgy gondolom, meg szerintem ezt többen is ezt mondanák így a csapatból, hogy szerintem most volt az egyik legjobb hangulat így a nyáron és a felkészülés alatt. Lehet, hogy ez köszönhető annak, hogy kicsit rövidebb volt a program, és így láttuk a végét, hogy mikor tudunk menni pihenni. Az, hogy most szerintem erre még mi sem számítottunk, hogy ennyire jól fogunk szerepelni így az Európa Ligába. Ott a csehekkel kezdtünk, ott kaptunk egy elég nagy pofont tőlük, ők egy elég erős ellenfél. Ellenük nem tudtunk annyira feloldódva játszani, de utána szerintem ebből a hibáinkból erőt tudtunk meríteni, és utána ez kitartott a végéig.
4: Idénre annyi változott, hogy az Európa Ligát átszervezték, ugye? Tavaly nyáron az ezüst Európa Ligában döntőztetek. Idénre annyi történt, hogy az arany, illetve az ezüst divíziót összevonták, és egybe szerepelt a teljes mezőny, és ennek végeztetek nagyjából a közép mezőnyében. Miklós, hozzád fordulnék. Ez egy viszonylag fiatal csapat még mindig. Sokan vannak olyan fiatal játékosok, akik egy-két éve még korosztályos válogatottban szerepeltek, ilyen 19-20-21 évesek nagyjából. Azt jól gondolom, hogy most ez a csapat egy fejlődési pályán van?
6: Abszolút, abszolút fejlődési pályán van, ugye Nagy Péter szövetségi kapitány döntött így, hogy fiatalosítás, illetve nyilván ezt közölte a stábbal, és döntöttük el együtt, hogy akkor induljon egy fiatalosítás, és ennek a generációnak én úgy gondolom, hogy még kell adni egy-két évet egy olyan nagyobb volumenű sikerhez talán, ami lehet egy EB szereplés. Azt gondolom, hogy egy-két vagy három éven belül ez működhet. Tényleg, ahogy a Dávid elmondta, ezt a stábba is úgy érzékeljük, hogy az idei szezon volt az, amikor látszott, hogy a srácok tényleg nagyon egybe vannak, mind a pályán kívül is. Azért az is tényleg könnyebbség volt, hogy egy másfél hónapos felkészülés volt csak. A sűrűjébe csöppentünk, ugye egy MEVZA tornán szerepeltünk szinte rögtön. Ez is hozzáad a teljesítményhez, hisz az előző években 3-3 és fél hónapot voltunk együtt, tehát azért az elég megterhelő egy játékosnak, mikor 10 hónapon keresztül dolgozik a klubjába, és utána szünet nélkül még egy 3-3 és fél hónapot lehúz, és utána feltöltődésre, nyaralásra lényegében egy hét vagy 10 nap van, úgyhogy biztos, hogy ez is közrejátszott, de mint mondottam, tényleg mi is úgy éreztük, hogy most nagyon egybe vannak a fiúk. Van még mit csiszolni, de azt gondolom, hogy a papírformát azt mi hoztuk az Európa Ligába, és nyilván extrákat is hoztunk. Azt kell, hogy mondjam, még ha a norvégokat nem is tűnik extrának, de azért vannak nagyon jó játékosaik, de a portugálokat abszolút ide sorolnám, hogy extrát hoztunk a fiúkkal.
4: Igen, sikerült Norvégiát legyőznetek 3-0-ra, illetve Portugáliát szintén. Az már két komoly skatnak számít, az azerieket 3-1-re vertétek, illetve Luxemburgot is legyőztétek, hoztátok a papírformát, és összességében az Európa Ligába Svájctól, illetve az említett módon a csehektől kaptatok ki. A fiatalok beépítése hol tart most, mennyi látszik az előrelépés már? Nyilván a Dávid esetében, ha külön kitérünk rá is, most már kezdőjátékossá vált a felnőtt válogatottban is. Sikerült megszilárdítani a helyét a csapatban?
6: Mindenféleképpen, de ez látszik is a klubba is, ugye én az edzője voltam, remélem, hogy azért elég sokat tanult ott Barcikán tőlem. Nyilván ő egy tehetségnek számított ott Barcikán, de ő tett is érte. Már a U20-as csapatba is esténként visszanézte a mérkőzéseket. Nyilván voltam U20-as edzője is, és voltunk az országos döntőn, és mentem végig, hogy mindenki rendben van, nekinek kell még masszázs, vagy ilyesmi, és a Dávid már akkor az ágyban nézte vissza a meccseket. Annyit mondtam neki, hogy nyilván ne csak a jókat nézze, hanem nyilván a rosszakat, és abból próbáljon tanulni. Úgyhogy egy ilyen személyiség volt, és számomra ez ennek alapján nem is volt kérdés, hogy ő ide fog kerülni. Külön öröm, hogy ilyen fiatal és ilyen hamar ez befutotta. Nagyon bízom Dávid jó szereplésébe, és biztos vagyok benne, hogy ő is és a többiek is, tehát ezt lehet látni, ugye már most ez a negyedik évünk volt a Nagy Péter érával, és fokozatosan fejlődnek a srácok. Most a fiatalok kerülnek ki külföldre, mennek játékosok Olaszországba, mennek Csehországba, Ausztriába. Ezek nagyon jó dolgok. Biztos, hogy rengeteget fognak tanulni azokba a klubokba. Nagyobb tapasztalattal, nagyobb rutinnal fognak visszatérni, ami meg nekünk ugye a válogatott szempontjából jó, és akkor valószínűleg most már nem az ABC elejéről kell majd kezdeni a történetet, hanem mehetünk majd szépen, haladhatunk előre.
4: Most már ez volt a harmadik nyarad, ahogy az elején is említettem, a felnőtt válogatottban, végigjártad a ranglétrát a korosztályos szinten. Számodra mik az eddigi legmeghatározóbb élmények, legnagyobb sikerek válogatott mezben, akár felnőtt, akár korosztályos szinten?
5: Elsősorban azt, amikor az U22-es válogatottak jutottunk az EB-re, az mindenkinek egy nagyon nagy löketet adott szerintem. Már hosszú idő óta nem jutott ki fiú röplabda válogatott Európa-bajnokságra, úgyhogy az mindenképp annak mondanám. Ezen kívül pedig szerintem a tavalyi ezüst Európa Ligába való szereplésünk, ahol döntőig meneteltünk, és ott ezüstérmesek lettünk, de ott a svédeket a visszavágó hiába ötszedbe megvertük, és nem az volt, hogy ők már, amikor tudták, hogy övék lesz az első hely, akkor felhozták volna a cseréket, és hogy mindenki kapja a játék lehetőséget, hanem teljes csapattal játszottak végig, úgyhogy azt mindenképpen ennek mondanám, és ezt az idei szereplést is nagy sikernek lehet elkönyvelni.
4: Említetted azt az U22-es EB-t, az akkor tényleg nagy fegyvertény volt, hiszen akkor már előtte évekig nem jutott ki fiú utánpótlás válogatott EB-re. Nektek akkor sikerült a hollandai U22-es EB-re kijutni a 8-as döntőbe, és ott a 6. helyet szereztétek meg. Annak a csapatnak a vezetőedzője éppen Toronyai Miklós volt, és abból a csapatból most már jó néhányan ott vagytok a felnőtt válogatottban. Mekkora lendületet adott számotokra az a tapasztalat, az az élmény, hogy tényleg akár Európa a legjobb csapataival is fel tudjátok venni a versenyt?
5: Hát mindenképp az, hogy ezzel meg tudtuk mutatni azt, hogy azért mi is fent vagyunk egy röplabdás térképen, ez mindenképp nagy löketet adott, és az ottani szereplés is az, hogy komoly csapatokkal fel tudtuk venni a versenyt, szerintem ez a legfontosabb.
4: Felnőtt szinten már ez a 3. éve, de ahogy ezt már többször is említettem, most már kezdőjátékos vagy. Így nekivágni egy válogatott nyárnak a klubszezon után más érzés? Nagy felelősséget jelent már?
5: Mindenképp nagy felelősség. Szerintem a címeres mezt magára húzni az embernek. Ide már nyilván mindenki azért megy, hogy teljesítsen és jó teljesítményt nyújtson, mindenki bizonyítani szeretne, mindenki kezdőbe szeretne kerülni, és ezért minden nap dolgozik is ott a felkészülés alatt az ember. Úgyhogy mindenképp van egy kis nyomás, és van egy kis versengés így a posztársakkal szembe.
4: Beszéljünk egy kicsit a klub szezonotokról. Kazinc Barcikával bronzérmesként zártatok a bajnokságot, kupában 4-es döntőt játszottatok. Dávid, neked egy ismét egyénileg is kiemelkedő szezonod volt, hiszen a statisztikák alapján te lettél a bajnokság legjobb centere. Sikerült kimaxolni ezt a szezont? Először hozzád fordulnék ismét, Dávid.
5: Van egy-két fájó pont így a szezonnal kapcsolatban, mi ugye a kupadöntő az másfél lebonyolításban volt megszervezve, és úgy volt, hogy egymás követő nap játszottuk az elődöntőt és a döntőt is, és ott mi az elődöntőbe a Kaposvárral egy ötszetbe kaptunk ki, ami elég fájó pont volt, talán vezettünk is 2-1-re, és ott elég jól ment a csapatnak. Szerintem, hogyha ott esetleg nyilván ezt így utólag már nem tudunk rajta változtatni, de hogyha ott elkapjuk a Kaposvárt, aki később ugye bajnok is lett, meg kupagyőztes, az nagyon jól lehetett volna. A bajnokságot szerintem azt kimaxoltuk, szerintem ha fel is tudtuk venni a Fehérvárral, meg a Kaposvárral a versenyt, azért ők látszott, hogy több játékossal jobban tudták rotálni a csapatot. Szerintem az a harmadik hely az tökéletes volt nekünk. Még igen, a kupában az, hogy nem jutottunk be a döntőbe, utána a bronz mérkőzést is kikaptuk a pénzügyre ellen. Szerintem ott nagyon sok mindenkiből kivett az ötszettes meccs. Ezek, amik így negatívabbak voltak a szezonban, de összességében nagyon jó szezon zártunk szerintem.
4: Miklós, Dávidnak sikerült ismét egy remek szezon zárnia egyénileg is. Miben tudott szerinted leginkább előre lépni még?
6: Ezt több helyen, meg több platformon már elmondtam. Nekem tényleg szerencsém volt, illetve van velük, ezekkel a játékosokkal, hisz tényleg az kevés, hogy van egy edző, és megcsinálja az edzéstervet, ahhoz kell játékos is, de fordítva is igaz, tehát hiába van játékos, hogyha nincs edző, és nincs edzés. Úgyhogy ez a kettő, ez kézbe jár. Amit én elterveztem, és a Dávidéknak lefektettem edzéstervet, azokat maradéktalanul megcsinálták, és sose kérdeztek vissza, hogy ezt most miért, vagy ezt most hogy, vagy most nem ezt minek. Úgyhogy ebbe nagy szerencsém volt. Nyilván a kőkemény munka, tehát ott a Dávidékkal elkezdtünk, ugye nekem is, engem is bedobtak a mélyvízbe annak idején, ott még olyan srácokat kellett igazgatnom, akikkel játszottam együtt, meg az öltözőben együtt voltunk, az egy picit nehezebb volt. Utána, amikor megtörtént ez a fiatalosítás, akkor nyilván, nem tudom, majd ezt a Dávid megerősíti, hogy valószínűleg egy kicsit fölnéztek rám, és nem az volt, hogy együtt nőttünk fel, meg egy öltözőben marháskodtunk, utána ugye nekem kellett megmondani az ámbent, hogy akkor erre megyünk előre, de tényleg beletettük a munkát, és ugye ezelőtti szezonban is ő lett a legjobb blokkoló, ez pedig nekem az egyik veszőparipám, én a center játékosokról úgy tekintek elsősorban, mint blokkoló, az, hogy egy mérkőzésen 8-10 labdát kap egy center játékos, nyilván valahol többet kapnak, de azért egy center nem szokta úgy eldönteni a mérkőzéseket, tehát nekem elsősorban a blokk, ami a legfontosabb egy centernél, és mi arra fektettük igazából a hangsúlyt, nyilván az ütést is gyakorolni kellett, meg kell is, de ez meg is hozta az eredményt, és az elmúlt két szezonban a Dávid lett a legjobb blokkoló, úgyhogy nyilván ez örömteli. Az utolsó két szezont is, ahogy a Dávid mondta, kimaxoltuk. Én nem tartanám azt a kupa elődöntőt kudarcnak, vagy nem tudom már, hogy hívta. Csalódás, nem volt az csalódás, nyilván megint ott voltunk, hogy egy hajszálon múlt az egész. Hozzá tartozik, hogy nyilván a kupa döntő előtt nálunk egy betegség hullám volt az előző héten, és 4-5 játékosom, tehát volt olyan, hogy 8 játékosra tudtam edzeni, tehát csapatozni nem is nagyon tudtunk, úgyhogy ez a kettő és az ötszett az annyira kimerítette a társaságot, hogy a bronzmeccsre már nagyon elfogytunk, és ott 3-1-es vereséget szenvedtünk egyébként egy olyan pénzügyőrtől, aki jó játékosokból és jó csapatot alkotott, de utána rögtön, hál' Istennek, az alapszakasz utolsó meccsén, amikor a pénzügyőrt fogadtuk, ott már vissza tudtuk nekik adni ezt a vereséget, és nyilván utána a bajnokságból ugye a bronzcsatát, azt ellenük meg tudtuk nyerni.
1: A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
4: Önök továbbra is az utánpótlás sport.hu magazin műsorát hallják. A vendégén továbbra is a 19 éves röplabdázó, a felnőtt férfi válogatott centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Dávid, beszéljünk egy kicsit a közelmúlt után, a régmúltról, kicsit a kezdetekről. Kazincbarcikán kezdtél el röplabdázni, de ha jól tudom, viszonylag későn ismerkedtél meg a sportággal. Utána azért rögös út vezetett mostanáig, amikor már a felnőtt válogatottban is rendszeresen szerepelsz. Mekkora hátrányt jelentett esetleg a kezdetekben ez a késői kezdés?
5: Szerintem nem jelentett hátrányt egyébként. Lehet, hogy vannak olyan játékosok, akik nagyon korán elkezdik, és úgymond kicsit kiégnek ebbe a dologba, úgyhogy én előtte egyébként, hát nem komoly versenyszerűen, de fociztam, kézilabdáztam, úsztam is egyébként. Szerintem ezek jó ilyen úgymond kiegészítő sportok voltak a röplabdának, úgyhogy már egy kezdő fizikumom, vagy egy kezdő mozgáskoordinációm meg volt így, úgyhogy valamilyen szinten ez a része könnyebb volt, mint hogyha csak elsőre ezt elkezdtem volna.
4: És a röplabda hány évesen jött az életedbe?
5: 2019-ben, 13 évesen. Úgyhogy szerintem még akkor pont időben voltam. Szerintem nagyon dinamikusan tudtam fejlődni, mert amikor már a vegyész utánpótlás voltam, utána szerintem egy évre vagy fél évre már utánpótlás válogatottba. Ott nagyon sokat tudtunk fejlődni, ott nyáron a felkészülések alatt, és utána ez így haladt tovább ezen az úton.
4: Ha jól tudom, te Kuritjánról származol, Kazincbarcika melletti falu. Ott is kezdtél röplabdázni?
5: Kazincbarcikán én oda jártam általános iskolába, és először negyedikig Kuritjánba jártam általános iskolába, utána ötödikbe mentem át Kazincbarcikára. És akkor úgy volt, hogy ott jártam kézilabdázni, és ott Bagó László, aki tartott egy ilyen röplabda edzés, megkérdezte, hogy van-e kedvem röplabdázni, mert elég jó fizikumom lenne, meg ilyesmi. És először nem nagyon volt kedvem, nem tartottam annyira vonzónak ezt a sportot, aztán véletlen egyik kézilabda edzés után maradtam ott egy röplabda edzésen is, aztán itt maradtam, megtetszett, és itt maradtam a sportágban.
4: És szerencsére meg is érte, úgy látszik. Amikor viszonylag hamar a kezdethez képest, viszonylag hamar bekerültél az utánpótlás válogatottba, azt gondolom nagy pozitív visszajelzés volt, megerősítés volt, hogy tényleg lehet akár keresni valód is.
5: Persze, ez mindenképp, meg anyáiknak így akkor kezdett el egy kicsit így tudatosulni bennük, hogy ez komoly dolog, mert először csak úgy látták, hogy hát jó, a gyerek az jár edzésre, meg ilyenek, de annyira nem volt senki sportoló a családba, és ők akkor találkoztak vele egy elsőnek, ilyenkor szembesültek vele, hogy ez egy komoly dolog is lehet, aztán utána már ők is úgy álltak hozzá, hogy ezt komolyan veszik.
4: Miklós, neked hány évesen került a kezeid közé, úgymond Dávid, és mennyire látszott már az elején, hogy ő tehetséges lehet?
6: Igen, az előbb azért mosolyogtam, mert ezt a sztorit egy kicsit, tehát ugyanígy adta elő, csak egy kicsit más szavakat használtam, amit nyilván itt nem lehet elmondani, hogy minek érezte ezt a röplabda sportot, de utána tényleg benne maradt. Amit elmondtam, pont akkor rá egy-két évvel tám voltunk Dunakeszin, ott volt egy országos junior döntő, és ott volt ez az ominózus eset, amikor én mentem, hogy kinek kell még masszázs, és lassan menjünk, mert holnap mérkőzés van, és mindenki azért próbáljon meg pihenni, meg aludni. Akkor a Dávid már akkor, mondom még egyszer, nagyon fiatal volt, 15-16 éves, és akkor ő már visszanézegette a mérkőzéseket, a sajátját, és nézte azt is, hogy mi volt a rossz, mibe kell még, hogy tud gyorsabban odaérni egy-egy szélső blokkra. Úgyhogy én már akkor tehát láttam azt, hogy ő egy kicsit másabb beállítottságú, tehát egy kicsit profi gondolkodású, akkor már számomra világossá vált, hogyha ezzel a sráccal van foglalkozva, akkor biztos, hogy el fog jutni. Válogatottságig, meg nyilván egy a játékosnak még az, hogy külföldön kipróbálhassa magát a lehető legjobb bajnokságokba. Neki most az első állomása azért a cserőplabdát nem kell bemutatni a röplabdás társadalomnak. Az elég jó hely lesz neki, főleg a legmagasabb osztályba megy. Tehát ott biztos, hogy rengeteget fog tanulni, és nagyon bízom benne, hogy ugye kezdőnek viszik, és ő szerintem meg is fogja tartani ezt a kezdő tagságát. Úgyhogy onnan pedig még biztos vagyok benne, hogy ő fog tudni fejlődni, és fog tudni tovább is lépni.
4: Ahogy most Miklós is említette, meg ahogy korábban már én is utaltam rá, a következő szezont már Csehországban kezded meg, a Benát Kínát Jizeru csapatában, ami cseh élvonalbeli együttes, nagyjából ilyen középmezőnyben található a cseh bajnokságban. Kezdjük ott, hogy miért éppen a Csehországot választottad, és mikor fogalmazolod meg benned, hogy szintet kell lépned, és külföldre szeretnél menni?
5: Nekem már ez terveim között volt, hogy én a következő szezonban már külföldön szeretnék játszani, így éreztem így a bajnokságon is, lehet, hogy kell egy környezetváltás, vagy ilyesmi. Én teljesen meg voltam elégedve az otthoni munkával, mert tényleg nagyon sokat tudtunk fejlődni. Ez már tényleg csak az volt, hogy én már elterveztem, hogy külföldön, és minél hamarabb szeretném ezt kipróbálni magam. Az, hogy Csehország, az pedig onnan jött, hogy nekem a menedzserem egyébként cseh. Ő ezért képben van ott a bajnoksággal, hogy ki milyen szintet képvisel. Ő mondta azt, hogy ebbe a csapatban lenne lehetőség, és esetleg még ő is rám tud nézni, hogy működök ott a csapatba. Ez a cseh bajnokság egyébként tempóját, illetve sokkal gyorsabb, mint a magyar röplabdában itt az első osztály, úgyhogy mindenképp egy ugrás lesz nekem. Egy jó ugródeszka is a jövőre tekintve, hogyha ebbe a bajnokságba megállja helyét a játékos, az tud feljebb, erősebb csapatokba kerülni, és akár top bajnokságokban is eligazolni, nyilván ez játékosról is függ, de ott a lehetőség az mindenképp meg lesz.
4: Nem egyedül mész magyarként, ugye, hanem Kis Mátéval együtt mentek majd ebbe a csapatba. Ez valamennyiest majd megkönnyíti a dolgodat, szerinted?
5: Szerintem mindenképp, mert Mátéval egyébként jóba vagyunk, válogatottban is, ugye.
4: Meg Barcikán is
5: csapattársak vagyunk, vagyis voltunk, úgyhogy ez mindenképp egy pozitívum. Neki is az első külföldi lehetősége, nekem is, úgyhogy szerintem ez tök jó, hogy nem egyedül kell ezt így megélnünk, meg ezeket így kitapasztalni, hanem ott leszünk, egymást már ismerjük utána, ez így szerintem sokkal könnyebb lesz így a beilleszkedés ott is.
4: Magyarországról a cseh bajnokságba igazolni az mindenképpen már egy előrelépést jelent. Te Miklós, milyen nemzetközi karriert jósolsz a Dávidnak? Mi lehet az a szint, ahova akár még egy cseh bajnokság után is eljuthat, hogyha jó ütemben halad a fejlődése?
6: Nyilván jós nem vagyok, ez Dávidtól is függ, nagyon nagy mértékben függ tőle. Itt is majd ő azt megerősíti, de azért itthon is egyszer-kétszer azért le kellett törni a szarvát, tehát, de ez teljesen normális, tehát amikor ilyen fiatalon egy ember befut egy ilyen karriert, akkor nyilván hajlamosak rá is. Nem azt mondom, hogy ez törvényszerű, de azért az általában így szokott lenni, hogy nyilván akkor egy kicsit a fellegekbe járunk, hogy úristen, hát én itt jó vagyok, és akkor milyen jó, meg enyém az egész világ. Ez így van, de attól függetlenül vissza kell rángatni a játékosokat a földre, és dolgozni kell tovább. Hiába mondja azt, hogy ó, de már ez, ugye a Dávid is mondhatta volna két éven keresztül, hogy hülyére blokkolom a magyar bajnokságot. Ez rendben van, de attól függetlenül edzeni kell, mert hogyha nem, akkor utána elég hamar padlóra kerül az ember. De visszatérve, hogy milyen jövőt jósolok, én abszolút nem hülyeségből szerintem, de akár, ha nem is, de először olasz A2-be biztos, hogy el tudna érni, vagy esetleg francia másodosztályba is onnan feljebb lépni. Én azt gondolom, hogy ő azért van olyan karakter, és hogyha beleteszi a munkát, akkor biztos vagyok benne, hogy ő ezt, hogyha kitűzi, már pedig szerintem neki ez lesz a következő cél, hogy a csetől egy jobb bajnokság, az pedig egy olasz vagy egy francia bajnokság, akkor ő azt el fogja érni. Én nagyon nem azért, mert itt ül, de tényleg bízok benne, és hiszek benne, és utána onnan egy francia másodosztályba, egy olasz A2-ből, aztán tényleg, hogyha ott az ember egy nagyon jó szezont fut, akkor abban miért ne lehetne egy olasz A1 vagy egy francia első osztály.
4: A végén ejtsünk egy pár szót még esetleg tágabb értelemben a magyar férfi röplabda helyzetéről. Ahogy jutaltunk is rá, az U22-es EB előtt hosszú évekig nem sikerült magyar fiú utánpótlás válogatottnak kijutni a EB-re, illetve a felnőtt válogatott is azért voltak olyan időszakok, amikor adós maradt a jó eredményekkel. Most azért apránként, de látszik az előrelépés. Például tavaly nyáron is az U16-os fiú válogatott kijutott az EB-re. De Miklós, szerinted mi kellene ahhoz, hogy a magyar férfi röplabda szintet tudjon lépni és közelebb kerülni mondjuk az európai élmezőnyhöz is?
6: Amit én látok, az, ami most Barcikán, hál' Istennek megvalósult az infrastruktúra, nyilván az nagyon-nagyon fontos, azért még most is vannak csapatok, akik teremhiánnyal, csarnokhiánnyal küzdködnek, nem megfelelő termekbe. Nyilván a röplabdát meg lehet tanítani kis terembe is, hisz én Kazincz Barcikán tanultam röplabdázni, egy olyan iskolaterembe, amiben a röplabda pálya be se fér, tehát úgy játszottunk, hogy körbe bordásfalak voltak, és az alsó két fok, ha oda pattant a labda, az még bent volt. Tehát nyilván az alapokat el lehet sajátítani, de utána azt gondolom, hogy U16-ba azért ott már olyan terembe, magas labdák, azoknak a feladásai, ezek mind-mind olyan dolgok, amiket meg kell is, és tényleg, ahogy szokták mondani, egy tyúkóba nem nagyon lehet ezeket gyakorolni. Ezek kellenének, és nyilván rengeteg jó edző, és a jó edző alatt azt értem, aki tapasztalattal, rutinnal rendelkezik. Én nem magamat se sorolnám ide, hanem tényleg a legjobb edzők kellenének az utánpótlásba, hisz ott, hogyha az alapot rosszul adják, és tanítják meg, akkor később azt nagyon-nagyon nehéz, illetve nem is lehet kiszedni a játékosokból. Én a leges-leges legjobb edzőket tenném oda, és ők tanítsák és neveljék az első pillanatoktól a kisgyerekeket, és utána felnőtt szinten már úgy érkeznek oda, hogy ott nyilván akkor taktika és is ilyen részeket kelljen. Tehát most egy kicsit azt érzem, ugye, és ez Barcikán is, holott tényleg ott is elindult azért az utánpótlás, de azt érzem, hogy akik feljönnek játékosok, azokkal még a felnőtt edzéseken feladásokat kell gyakorolni, mert azok nem olyan az alapérintés, bár most ugye ezen is változtatott a CEV, tehát már nincs kettős érintés, csak átmegy a túloldalra, tehát a feladásokat már nem veszik olyan szigorúan, de azt gondolom, hogy elindultunk, vannak gyerekek, ugye ez a korosztály az U22, aki elért eredményt, az a korosztály az nagyon-nagyon jó, tehát többen most itt a Kecskeméti Pálint, a Péter Boldizsár, a Ciclavic Dávid,
4: Varga Péter,
6: a Tóth Kristóf most igazolt ki feladóba Bulgáriába, tehát az tényleg egy olyan anyag, egy olyan mag, amiből most ezek a játékosok most mind külföldre fognak menni, ugye a Boldizsár az már egy évet le is húzott külföldön, úgyhogy tényleg elindult valami, hogy most az előbb említetted, az U16-osok is kijutottak az EB döntőre, tehát szépen lassan indulgatnak, még mindig több kéne, nyilván egy kis ország, de és azt szokták mondani, hogy úristen, a kézilabda és a kosárlabda elszipkázza a játékosokat, hát azért meg kell nézni Szlovéniát, ahol 2 millió lakos van, és van röplabda, van kosárlabda, van kézilabda, tehát a 2 millió lakosból ezt meg tudják oldani, akkor azt gondolom, hogy egy 10 millió lakosú országban ezt meg lehet csinálni. Nyilván fejlődni kell, a szövetség az óriási fejlődésen megy keresztül, próbálják egységesíteni a dolgokat, de nyilván ezek se fognak úgy jönni, hogy varázsütés, nyilván mindennek idő kell, úgyhogy azt mondom, hogy szép lassan, de halad a röplabda előre, lehet majd szerintem azt mondani, mint ahogy régen is ugye ez a Veres Péter, Mészáros Dömötör, Kokrobi Kántor Sanyi éra, és tényleg top bajnokságban játszottak. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el fog jönni megint ez az éra, hogy játékosok top bajnokságban játszanak.
4: Így legyen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az utánpótlás sporton.hu magazin műsorát hallották Ciclavic Dáviddal, Toronyai Miklóssal és Hornyák Balázssal. A viszonthallásra.
3: Ez volt a Jövő Sztárjai.
0: a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Felemelő, nagyszerű érzés számunkra, hogy most a magyar válogatott tagjai szólítják a dobogó legmagasabb fokára.
2: Világbajnok a magyar válogatott! 11-9-re győzött a magyar vízilabda válogatott!
3: Megvan! Nagy Viktor megfogja! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott!
4: Fuge kivédi! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott!
5: Sorozatunk a magyar férfi vízilabda válogatott 4 világbajnoki címének történetét örökíti meg. Most a 2013-ban aranyérmet szerző csapatot mutatja be Kreisz Bálint és Tóth Béla. A londoni ötkarikás játékokon szakadt meg a Kemény Dénes vezette férfi vízilabda válogatott sikerszériája. A magyar csapat az egymás után elért 3 olimpiai bajnoki címet követően a brit fővárosból egy 5. helyezéssel tért haza. Beigazolódott, amit korábban már sejteni véltünk, vagyis, hogy 2012-ben véget ért egy korszak.
6: Kemény Dénes lemondott.
7: Hogyha én azt látom helyesnek, hogy nem nekem kell ezt már tovább csinálni, azt egyedül meg tudom hozni azt a döntést. Tehát ugye ez ugyanolyan, mint a szerelem. Igenből kell 2, nemből elég 1. Igyekszem egy 2 héten belül eldönteni.
6: Bő 2 héttel ezelőtt, szeptember 5-én nyilatkozta ezt Kemény Dénes, aki ma bejelentette, hogy nem folytatja munkáját a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányaként.
8: Döntött a vízilabda szövetség elnöksége a 3 pályázó Benedek Tibor, Gyöngyösi András és Vince Balázs közül előbbit a 3-szoros olimpiai, valamint világ és Európa bajnokot választotta a férfi válogatott szövetségi kapitányának.
9: Nagy változások, lesz egy nagyobb keret, amiben lesz mások fiatal, de azt hiszem, hogy maga a csapat magja az már azért látszódott ezen a 2 mérkőzésen, amit játszottunk a 2 világliga selejtezőn.
10: Bár most megint nagyon kijönnek rá a montenegróiak, nincsen lövőhelyzet. Egyelőre nem tudjuk bejátszani se. Nagy lóba, ki a szélre Madarasnak. Ott a helyzet, gól! Megint szívós a centerben! És megint a hálóban a labda! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott! 2013-ban Barcelonában, ugyanott! Ahol 10 éve is sikerült a csúcsra jutni.
5: Tizenhat év után neveztek ki új szövetségi kapitányt a férfi vízilabda válogatott élére 2013. januárjában. Kemény Dénes helyét az a Benedek Tibor vette át, aki játékosként 3 olimpiai bajnoki címben vállalt szerepet elődje kapitánysága idején. Benedek már 2010 áprilisa óta másodedzőként segítette Kemény munkáját, így egyáltalán nem szült meglepetést, hogy neki szavazott bizalmat a szövetség. A kinevezés után Kalapos Mihálynak nyilatkozott Benedek Tibor.
11: Volt azért benned egy pici druk, hogy megválasztanak-e, téged választanak-e?
9: Persze, hogy ne lett volna. Azt hiszem, egy választásban Süsén Viktor győztes. A jóslatok beváltak, és nagyon örülök neki, hogy így alakult.
11: Az igaz, hogy gyakorlatilag az lesz a cél minden egyes világverseny előtt, Európa-bajnokság, világbajnokság, olimpia, hogy a 4-be jusson a csapat, és amennyiben mondjuk nem jutna, akkor az elnökség mindig dönthet a sorsodról? Tehát valóban ilyen feltételeket is szabott az elnökség?
9: Eddig is így volt, én azt azért nehezebb volt küldeni, hogyha 3 olimpia után mondjuk nem volt a 4-be, de az elvárás eddig is mindig az volt, hogy 4-be jusson a csapat, úgyhogy ez nem egy újdonság. Ennek ellenére a szerződésről mi nem beszéltünk.
11: Játékosként mindent megnyertél, amit ugye lehetett, 3-szoros olimpiai bajnok, vagy világbajnok, vagy Európa bajnok, vagy bajnokok ligája győztes, európai szuperkupa győztes, lenkupa győztes, felsorolni nem lehet. Ez mennyire tesz rád plusz terhet? Hogy ezek után szövetségi kapitányként is sokat várnak az emberek tőled?
9: Hát nem csak tőlem várnak többet, hanem az egész magyar vízilabdát ott sokat várnak, és ez nem az én személyemnek szól, hanem a csapatnak az eredményeinek, amiket elért, nem csak ebbe a 15 évben, hanem mondhatjuk, hogy ebbe az elmúlt 80 évben. Ennek kell megfelelni, amit mi nagyon magasra tettük a létet, de mondom, ezt nem csak mi tettük, hanem a sportág.
5: Benedek az előző esztendő végén két világliga mérkőzésen már irányíthatta a válogatottat megbízott szakvezetőként. Akár az akkor szerzett tapasztalatok mentén is elkezdhette a munkát az újdonsült szövetségi kapitány, akire nem várt könnyű feladat, hiszen egy generációváltást kellett levezényelnie. A 2000-es évek sikercsapatának egy része már Peking után elbúcsúzott a válogatottságtól, a többiek, Biros Péter, Kásás Tamás, Kis Gerge és Szécsi Zoltán pedig London után köszönt el. Persze így is maradtak olimpiai bajnokok, akiket számításba vehetett a riói játékokig vezető úton a szövetségi kapitány. Hosnyánszky Norbert, valamint a Varga testvérek, Dániel és Dénes továbbra is alapembernek számított, Madaras Norberttel egyetemben. A fiatalitás tehát már a barcelonai világbajnokság előtt elkerülhetetlen volt. A jelentős vérfrissítésen átesett csapatra így emlékezett vissza Madaras Norbert bő évtizedes távlatból.
12: Az az életrendje, főleg olimpiák után, hogy az olimpia utáni év az egyfajta megújulás, vagy ilyen fiatalitásról szól. Azt gondolom, hogy úgy emlékszem vissza, hogy egy nagyon jó hangulatú csapat volt, jól éreztük magunkat, és valószínűleg volt az egészben egy ilyen fajta lendület is, hogy majd most megmutatjuk, különösen azok a játékosok, akik előtte nem voltak válogatottak, vagy ugyan válogatottak voltak, de nem volt olyan felelősségük, vagy nem volt olyan szerepük a válogatottban, mondjuk egy évvel azelőtt a London olimpián, vagy az előtti évben Sánkhájban. Szóval ez nekik mindenképpen adott egy nagy lökést.
5: És valóban, a kapus Nagy Viktor, az igazi vízilabdázó családból származó Szívós Márton, vagy éppen a londoni olimpia előtt fásérülés szenvedett Gornay Miklós az olimpiai bajnokok árnyékából előléphetett a reflektorfénybe. A kezdet Benedekkel minden esetre ígéretesre sikeredett. A 2013. júniusi világliga szuper döntőn csak a szerbek tudták megállítani a magyar csapatot a fináléban Cseljabinszkban. Az ezüstérmes bemutatkozásra egyedül Varga Dániel új sérülése vetett árnyékot. Az akkor 30 éves átlövőnek a VB szereplése is veszélybe került, és egészen a keret hirdetésig várni kellett a döntésre, hogy vajon elutazhat-e Barcelonába. A világbajnokságra kijelölt csapat bejelentéséről így tudósított a Nemzeti Sport.
13: Egy olimpiai bajnok igen, egy nem. Ez a mérlege Benedek Tibor világbajnoki keretének, amelyet érdemes részletesen is megnézni, hiszen igen nehéz döntésen van túl a szövetségi kapitány. Ráadásul nem csak rajta múlott a 13-as névsor összetétele.
14: Varga Dani felépül. Az orvosi vélemények szerint a világbajnokság első napjára használható lesz az ujja.
13: Közölte a kapitány az örömhírt, amely Török Béla számára aligha volt az, mert feltehetőleg ő utazott volna a csapatkapitány helyett. Varga Dániel remélt felépülése tehát az örömhír. Kis Gábor esete meg a rossz. Ő ugyanis hátfájásra hivatkozva kénytelen volt lemondani a válogatottságot, így a 20 esztendős Bedő Krisztián utazik Hárai Balázs centerpárjaként.
5: A VB keret teljes névsora így alakult. A kapus Nagy Viktor is Dekker Attila, a másik Dekker Ádám pedig bekelhetett Gornay Miklóssal együtt. Centerposzton Bedő Krisztián és Hárai Balázs váltotta egymást, átlövő pozícióban Bátori Bencére, Hosnyánszky Norbertre, Madaras Norbertre, Szívós Mártonra, Varga Dánielre és Varga Dénesre, valamint Vámos Mártonra számított Benedek Tibor. A londoni olimpiára nevezett keretből hatan maradtak hírmondónak, a csapatból egyedül Madaras mondhatta el magáról, hogy VB aranyérmes. A világbajnokságot 10 év után ismét Spanyolországban, Barcelonában rendezték.

0: Sorozatunk ezen részében 2013 világbajnokát, a magyar férfi vízilabda válogatottat mutatjuk be. Férfi vízilabdázóink a Barcelonát megelőző két VB-n nem állhattak dobogóra. Legutóbb 6 évvel ezelőtt Melbourne-ben szereztek érmet, egy ezüstöt. A közelmúlt eredményei és a nagy mértékben kicserélődött keret miatt sem számított tehát éremesélyesnek a Benelek csapat. A tornát egy Kína elleni 13-5-ös diadallal kezdte meg a válogatott július 22-én. A mérkőzésen 5-ször talált be Szívós Márton, aki aztán P. Fülöp Gábornak adott értékelést.
1: Erre készültünk egész nyáron, igazság szerint örülök neki, hogy sikerrel vettük az első akadályt. Mindig nehéz azért elkezdeni egy világversenyt, az első meccs az mindig nagyon-nagyon különleges. Én azt gondolom, hogy nem játszottunk rosszul, jól védekeztünk és magabiztosan nyertünk. Ezt kell tovább folytatnunk, egy pillanatig sem szabad megállni.
2: Végre játszhatott Varga Dániel, és úgy tűnt, hogy igazi vezére volt a csapatnak. Ezt ugyanígy éreztétek a medencében is?
1: Eddig is vezére volt a csapatnak, amikor nem játszott. Én nagyon örülök neki, hogy felgyógyult, végig hitt benne, dolgozott rengeteget, tett érte. Mi is nagyon hittünk benne, és boldog vagyok, hogy köztünk van.
0: Ez a találkozó csupán a bemelegítés szolgálta a rázósabb folytatás előtt. A csoportunkban ugyanis Kínán kívül még a szerbek és az ausztrálok kaptak szerepet. A regnáló Európa-bajnok Szerbiától 13-10-re kapott ki a magyar együttes. Hogy mi múlott a vereség, arról a 29. születésnapját ünneplő Nagy Viktor nyilatkozott a találkozó után.
3: Hát az éles szituációban sajnos ők belőtték, nekünk még nem sikerült. Végére gondolok, hogy volt egy nagyon fontos hátrány, az belőtték. A végén mi meg nem tudtuk, és igazából ott utána nyílt szét, és mentek el hárommal.
4: Úgyhogy hát nagyon szomorú vagyok, nem azért, mert ma a születésnapom és nem nyertünk, hanem azért, mert nem nyertünk. Nagyon tanulságos volt ez a meccs, úgyhogy igazából azt tudom mondani, hogy folyamatosan minden meccsen eltöltött percből tanulunk, és tanul az egész csapat is, hogy folytatjuk tovább, ausztrálok.
0: A csoportzáron pedig következett Ausztrália. A már tovább jutott csapatok délelőtti csatáján a kvartett második helye dőlt el. Ehhez a magyar válogatottnak a 9-9-es döntetlen is elég volt. A csoportkörből egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel lépett tovább a Benelek csapat. Az addigi szereplést Vámos Márton a következő szavakkal összegezte.
5: Magabiztosan vertük Kínát az első meccsen, illetve a szerbek ellen is egy olyan meccset játszottunk, ahol még az utolsó pillanatokban is partiba voltunk, volt ugye 11-10 is, ott egy-két buta hiba miatt ment el a meccs, illetve most az ausztrálok ellen szerintem a csapat nincs hozzászokva ez a korai meccshez, ez a nagyon korai keléshez, és de ellenére tényleg meg kell dicsérem, mert be volt annyi tartás bennük, hogy végig tudtuk küzdeni egymásért, ki tudtuk hozni egy X-re, annak ellenére, hogy a kezünkben volt a győzelem.
0: Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy parádézott a magyar válogatott a VB első hetében. De a játékosok jól tudták, hogy nem ekkor kell csúcsformában játszani. Madaras Norbert így tekintett vissza a torna kezdetére.
6: Hát most mondanám, hogy nem jól indult, mármint a csoportmeccseken, de közben azóta meg azt mondom így, 10 év elteltével, hogy igazából mindig a második hét az a fontos lehetett utóbb is az olimpián, hogy végül azok jutottak 4-be, akik az elején, ha nem is bukdácsoltak, de valahogy aki nehezebben indult a gépezet, tehát kevésbé jelentős az első hét. Minket azt hiszem, hogy összekovácsolt, meg onnantól tudtuk, hogy minden meccsére vitt minket valami fajta flow. Azért azt tudni kell, hogy úgy mentünk ki, hogy előtte több sérültünk is volt, ugye Kisgabi nem is tudott jönni, Varga Daninak az ujjával voltak gondjai, tehát nem volt 100%-os az első napokban, tehát valahogy a második héten lettünk minden szempontból komplettek, meg minden szempontból csapat, azt hiszem. És a kieséses szakasz az már ennek jegyében telt.
0: Következett az egyenes kieséses szakasz, amelynek első körében Kazaksztánnal szemben nem lehetett gond. Nem is volt 16-7 ide. A könnyed sikert Bedő Krisztián tette történelmivé, ugyanis a 20 éves játékos szerezte meg a magyar vízilabda 1000. gólját a világbajnokságokon. A kazahok ellen kvázi már a görögök elleni negyed döntőre hangolt a válogatott. Erről beszélt ugyanis Varga Dénes P. Fülöp Gábornak.
7: Elsősorban szerettük volna azt a védekezést gyakorolni, amit a görögök ellen is szeretnénk használni. Ez sikerült, hát az első negyed az álmos volt, nem tudom miért, nem is lényeg, a lényeg az, hogy utána helyre tettük magunkat.
2: Ha viccelni akarnék, akkor azt mondanám, hogy már a drámai forgatókönyvet gyakoroltátok, mert lehet, hogy a görögök ellen egy igazi dráma, illetve tragédia lesz nekik.
7: Hát igen, mindenféleképpen úgy készülünk. Egész nyáron gyakoroltuk az éles helyzeteket, hogy úgy mondjam, szerintem elég edzetté váltunk, de Még itt az ausztrálok ellen is, hogy úgy mondjam, kudarcot vallottunk abban, hogy hogyan is kéne kihasználnunk az utolsó pillanatot. Folyamatos fejlődési folyamat ez a nyár. Remélem, hogy a legegyesebb helyzetben jövünk ki belőle jól.
0: A várakozásokkal ellentétben nem hozott drámai végjátékot a Görögország ellen összecsapás sem. A záró negyedet 4-0-al teljesítette a remekül védekező magyar csapat, amely végül 6 gólos különbséggel 9-3-ra győzte le ellenfelét. Mondhatni, könnyedén jutott a legjobb 4 közé a válogatott, amely ezzel teljesítette is az előzetes célkitűzést. Ez egy fordulópont a csapat életében, fogalmazott a győzelmet követően Benedek Tibor.
8: Egészen elképesztő volt, a játékosok hittek magukban, hittek egymásban, hittek bennünk, a stábban, akik sokat dolgoztunk egymásért az elmúlt időszakban, és hát ez abszolút tetszett a játékosok szemében, hogy elhiszik, hogy jók vagyunk. A nehézség most természetesen az, hogy amikor egy csapat ennyire föl tudja szívni magát, akkor ez már nagyon profilnak kell lenni, hogy 2 nap múlva is így felszívja magát, úgyhogy most azon dolgozunk, hogy ezt megoldjuk.
2: Személy szerint most boldog és felszabadult, hiszen azért mégiscsak vízválasztó volt ez a mérkőzés, amiért dolgoztak, az itt nagyjából eldőlt, a legjobb 4 között vagyunk.
8: Tagadhatatlan, hogy felszabadultam, de csak azért, nem azért, mert a 4-be vagyunk, hanem azért, mert az 5-től 8-ig ugyan nehéz meccseket kell játszani. Tehát itt olyan erős ez a 8 csapat, hogy nem nehezebb elsőnek lenne, mint 5-nek.
2: Jönnek majd a horvátok minden valószínűség szerint, ellenük nagyon régen játszottunk, olimpiai bajnokok, kell-e már velük foglalkozunk, nyilván a szakvezetők.

0: tanítanak mindenkit, de amikor látják, hogy egy negyed döntőbe így tudunk játszani, akkor onnantól kezdve már nem lehetnek kétségeik.
1: Végül, de nem utolsó sorban, talán azért is nagyon nagy érdem az, amiről beszél, mert nem egy-egy játékos kiváló teljesítménye döntött el mondjuk a görögök elleni csatát, hanem igazi csapatként harcolt az együttes.
0: Igazi csapat vagyunk, és ez már én azt gondolom, hogy látszott az első pillanattól kezdve, hogy ez egy tényleg egy jó csapat. De az, hogy mennyire jó csapat, azt most még nem tudom megmondani. Ahhoz kell majd a két nap múlva teljesítményünk.

0: Sorozatunkban a férfi vízilabda válogatott világbajnoki címeit elevenítjük fel, ezúttal a harmadikat, a 2013-ast. A barcelonai világbajnokság elődöntőjében a regnáló olimpiai bajnok Horvátország következett. A színvonalas összecsapás utolsó negyedét két gólos előnyben kezdte meg a ragyogó teljesítményt nyújtó magyar csapat. Innen pedig a riporteri P. Fülöp Gábori a szó.
1: Most ők jöhetnek előre az egyenlítésért. Djokovic, élesz a gól! Djokovic jobb oldalról bal kézzel bevágja a hosszú felső sarokba, és egyenlítenek a horvátok sajnos. 2 perc 38 másodperccel a vége előtt, 13 másodperc a támadó időből. Most Varga Dániel a labdával, messze vagyunk nagyon a kaputól. Varga Dániel 8-9 méterre, Vámos onnan nem lehet lőni sajnos, és már csak 4 másodperc. Varga Dani beteszi, gól! Húzásra tette Varga Dani, mert nem volt lövőhelyzet. És a tesónak, hát kinek másnak, aki ott bukkan fel, ahol talán senki sem számít rá. Varga Dénes újra villan, keresztbe húzik a kapu előtt, és behúzza a labdát. 11-10-re vezetünk, hát ezt fel kell írni. Óriási gól volt, de nincs még vége egyáltalán. 1 perc 57 másodperc, 11-10-re vezet Magyarország Horvátország ellen. 18 másodperc, tehát nálunk végig lehet, nálunk a labda, csak ne adjuk el, ne adjuk el, ha nem adjuk el, megvan. 12 másodperc, Varga tovább a labdát Hosnyánszkinak, kinn a bal oldalon, át keresztbe, visszaszámolunk, Vámos, 3, 2, 1, és vége! Azaz dehogy vége! Világbajnoki döntős a magyar férfi vízilabda válogatott, amely 11-10-re legyőzi az elődöntőben az olimpiai bajnok Horvátországot.
0: A horvátok hiába kaptak 10-zel kevesebb kiállítást, mint a magyarok, nem tudtak élni a játékvezetők kínálta lehetőségekkel. Az extázisban védő Nagy Viktor, a háromszor kapuba találó VB újonc Vámos Márton, na és a Varga testvérek varázslatával 6 esztendő után ismét világbajnoki döntőbe jutott a válogatott. Madaras Norbert kérésünkre e kép idézte fel a horvátok elleni összecsapást.
2: Hát nem is tudom, talán a csapategység, vagy azok a nagyon-nagyon jó egyéni teljesítmények, amik kellenek az ilyen győzelmekhez. Azt nem mondom, hogy lebecsültek minket, de biztos, hogy mondjuk a horvátok olimpiai bajnokként, ugye az előtt évben Londonban olimpiai bajnokok lettek, és még ha változott is jó helyen a csapatuk, azért mégiscsak talán ők voltak a papíron a legjobbak, és nekünk meg volt egyfajta ilyen könnyedség, vagy minket. Hát semmifajta nyomás nem befolyásolt, és azt hiszem, hogy ezzel meg tudtunk élni.
0: A fináléban az a Montenegró következett, amely önálló indulóként mindössze a harmadik VB-jén szerepelt. A délszláv együttes először is mindmáig utoljára jutott be a döntőbe 2013-ban. A válogatott Barcelonában a negyed döntő során a szerbeket, a 4 között pedig az olaszokat ejtette ki. A döntő a magyar-horváthoz hasonlóan őrjítő izgalmakat hozott a katalán éjszakába. P. Fülöp Gábor közvetít.
1: 2-0-a kezdtünk az első negyedben. Varga Dénes és Hárai volt eredményes. Aztán Hárai húzása, csavargója 3-0-t jelentett. 13 percig nem kaptunk gólt a világbajnoki döntőben Montenegro ellen. Akkor is Darko Brögoljan végül is szerencsés találata csúszott be a hosszú sarokba. Bosnyánszki kihagyott egy 5 méterest. Ivanovic, illetve Ivovic szépített 3-2, 3-3-nál utolértek minket, de aztán Vámos forból lőtt góljával 4-3, aztán vezetünk 5-4-re, 6-4-re, és most 6-5-tel vágunk neki az utolsó, a negyedik negyednek, most azonban 17 másodpercig emberhátrányban vagyunk, és Montenegró támad az egyenlítésért. Középen a labda, megjáratják. Egyelőre nem lő Ivovic, most kapja vissza középen, aztán Janovicnál a labda. Nikola Janovic kiteszi a szélre, aztán visszakapja. Janovic középen, Ivovic lövőhelyzetben. Ivovic 5-ről, gól!

0: Ivovics alaposan meglóbálta, megnézte, és 5-5 és fél méterről beküldte a hosszú sarokba a labdát. Nagy Viktor még nagyobb koncentrációt kért, remélt a többiektől, de ez ezúttal nem jött össze. És kiegyenlítenek, 2 perc van hátra a mérkőzésből. 7-7-re áll a Magyarország-Montenegró férfi vízilabda világbajnoki világdöntő. Nagy Viktor indítja a magyar támadást, 1 perc 37 másodperc a támadó időből, pedig 25 ember előnyben vagyunk. Varga Dániel középen, tovább a labdát Vámosnak, régen villant, most tovább teszi a másik oldalra Varga Dénesnek. Vámos megint nagyon kijönnek rá, a montenegróiak, nincsen lövőhelyzet. Egyelőre nem tudjuk bejátszani se, nagy lóba, ki a szélre Madarasnak, ott a helyzet, gól! Megint szívós a centerben, és megint a hálóban a labda! Hát elnézést, ha néha elmegy a hangom, de ezt nem lehet csendben kibírni. Micsoda passz volt ez is, és megint szerintem Madaras volt, aki a gólpasszt adta. Hát persze, hogy Madaras. 17 másodperc, ne ússzanak fel, még lehet, hogy fel se tudnak úszni. 10 másodperc van hátra, 8-7-re vezetünk, ki kellene lépni? A labdával a Kruszilá, ki kellene lépni? Nyomd le a víz alá, nyom már le valaki! Varga Dénes lenyomja, 3 másodperc Kruszilá a labdával, Brügolján, megvan, megvan, megvan! Nagy Viktor megfogja! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott 2013-ban Barcelonában, ugyanott, ahol 10 éve is sikerült a csúcsra jutni, mert Nagy Viktor megfogja a végén. Lenn a sapka, benn a vízben mindenki. Benedek Tibor öleli a fiúkat, akiknek a többségével még néhány éve együtt játszott. Most pedig megvalósították együtt ezt a hihetetlen sikert, és már Dekker Attila kezében egy magyar zászló, benne a vízben a fiúk, felborítva a kapu, és felborítva az előzetes várakozások.
1: A döntőt követő örömünnep közepette még az érem átadó előtt nyilatkozott Hárai Balázs és Hosnyánszky Norbert.
2: Nagyon boldog vagyok, két dolog miatt is. Egy az, hogy magam édesanyukámnak az 50. születésnapja, és úgy gondolom, hogy ennél szebb ajándékot nem is tudnék neki kívánni.
0: Hát te meg szenzációs voltál a döntőben, 2 gyönyörű gól, egy csavar is közte, meg óriási harc, de hát erre lehetett számítani. Mivel győztünk végül, a szívünkkel?
2: A szívünkkel, mi jobban akartuk ezt a győzelmet, és jobban is meg is érdemeltük, mint ők.
0: És nagyon sokat tettetek érte ezen a világbajnokságon. Szerinted hol volt a fordulópont, ha volt ilyen?
2: Ott kezdődött a fordulópont, amikor kijöttünk azzal, hogy mi úgy állunk neki, hogy mi vagyunk a világ legjobb csapata, és ezt be is tudtuk bizonyítani.
0: Hosnyánszky Norbertnek is gratulálok, hát voltak kritikusai ennek a csapatnak, de hát az, amit ti műveltek, az egészen szenzációs. Hogy élitek meg ezt a sikert?
3: Köszönjük szépen, hál' Istennek mi nem halljuk, meg nem is érdekelnek ezek az előzőleges negatív vélemények. Itt van a bizonyíték, nekünk nem kell több.
0: Hihetetlen tartása van a csapatnak, meg neked is. Kimaradt egy 5 méteres, de a negyedik negyedben, amikor nagyon kellett előtted, mire gondoltál és bement?
3: Nem gondoltam semmire, legalábbis próbáltam. Mindig nehéz kihagyni az 5 méteres, főleg egy döntőben, de ezt az embernek le kell küzdeni a meccs során, mert nem szabad leragadni minden hibánál. Hál' Istennek sikerült tovább mennünk és nyertünk.
0: És végig vezettünk, tehát nem hagytuk, hogy vérszemet kapjon Montenegró, még ha néha egyenlített is nem volt náluk az előny. Ez mennyit számított?
3: Sokat számított, úgy érzem, hogy el voltak bizonytalanodva szerintem, mi sokkal lelkesebbek, sokkal tudatosabban játszottunk, és hát ma is véletlen egy Nagy Viktor egy szenzációs meccset.
0: Te esetedben, mint olimpiai bajnokat, mit jelent egy világbajnoki arany?
3: Ugyanaz.
1: A magyar férfi vízilabda válogatott 2003 után nyert újfent világbajnokságot. A 10 évvel korábban aranyérmes együttes sikeréből részt vállalt már Madaras Norbert is. A magyar férfi vízilabda sport első kétszeres világbajnoka így emlékezett vissza a Montenegró elleni döntőre.
4: Szerintem ott két olyan csapat érkezett meg, akiket nem feltétlenül oda vártak. Ugye Montenegró az a Szerbia egy győztelemén a negyed döntőben, aztán az olaszokat az elődöntőben, és nekik is kis túlzásra életük lehetősége volt, hiszen az addigi legjobb eredményt érhették volna el, meg azóta sem voltak világbajnokok. Tehát azt mondom, hogy nekik is ez nagyon nagy dolog lett volna, és egy nagyon jó csapat volt egyébként. A hasonlóságok, különbségeket egész más, hiszen 10 évvel azelőtt én a csapat legfiatalabb tagja voltam, aztán egyetlenként ott voltam 10 év múlva, és ott viszont már a legidősebb, egész más volt az én megélésem is, meg a csapatomban is a szerepem. 2003-ban boldog voltam, hogy ott lehetek, hogy Dénes bizalmat szavazott, de nem nem voltam, tehát más szerepem volt a csapatban, még hogyha az a VB, főleg a döntő személy szerint jól is sikerült nekem, valahogy más volt, és azt hiszem, hogy a 2003-as csapat is más volt. Az a két év az tényleg a győzelmekről szólt annak a csapatnak. Nagyon-nagyon egyben volt ez a csapat. Azt hiszem, hogy az aténi olimpiáig tulajdonképpen egy folyamatos ilyen, nem tudom, hogy mondjam, ilyen győzelmi hullámban voltunk, és az nagyon jó visszaemlékezni, de egész másfajta volt. Én ezt mondom, anélkül, hogy bántanám a 10 évvel későbbi csapatot, hogy a 2003-as VB-n, meg aztán az olimpián az egyik esélyesként mentünk, oda is úgy érkeztünk meg, még 2013-ban, ha játékosokat egyénileg nézem, akkor biztos, hogy nem mi voltunk a legjobb csapat, vagy talán a legjobb 2-3-ban se voltunk, ott valami más volt, egy nagyon jó összeállás, és tényleg kihozta magában mindenki a maximumot. Tehát azért van különbség a kettő között.
1: A barcelonai világbajnokságon új hősökkel gyarapodott a magyar vízilabda panteonja. A kapuban brillírozott Nagy Viktor, nemes egyszerűséggel megbabonázta a rivális lövőket. A hálóőr mentális hadviselése, a felemelt mutató új és a fejrázás számos görög-horvát-montenegrói játékosnak előre jelezte. Ma nem. Nem hiába választották a torna legjobb kapusának Nagy Viktort. P. Fülöp Gábornak beszélt az elismerésről a kapus.
5: Neked pedig most már megfogható dolgok is vannak, mondjuk a nyakadban egy világbajnoki aranyérem, a kezedben meg egy trófea, a 2013-as barcelonai férfi vízilabda torna világbajnokság legjobb kapusáé. Dupla öröm?
6: Abszolút, dupla öröm, fantasztikus érzés. Még felkészülés előtt mondtam a többieknek egy csapatbeszélgetés során, hogy az én célom az, hogy a legjobb kapus díjat, ha lesz ilyen, akkor azt foghassam. És ezt azért szeretném kitűzni, mert az csak úgy lehet az enyém, hogyha itt lóg a nyakamban a másik aranyérem, vagy hát, hogy az aranyérem, és ez nagyon-nagyon nagy elégtétel az, hogy sikerült valóra váltanom az álmaimat. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra, minden egyes tagjára, a stáb tagokra is, akinek a neve nincs is úgy reflektorfényben, azoknak is köszönöm szépen, és nagyon-nagyon sokat segítettek a csapaton. Mindenki, aki segített, az úgy érezheti, hogy ez az övé is. És aki szurkolt is természetesen, szóval nem hagynám ki a szurkolókat se. Itt is nagyon jó érzés volt, hogy rengeteg magyar szurkol nekünk, és gondolom, hogy otthon is nagyon sokan szurkoltak. Ez is óriási erőt ad ennek a csapatnak, úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek, aki szurkolt nekünk és hitt bennünk, mert mi hittünk magunkban és egymásban, úgyhogy köszönöm mindenkinek.
5: Most higgadtan megfontoltan nyilatkozol. A kapuban hogyan jellemezünk? Te vagy a magyar tigrist, vagy az oroszlán, aki kivédi a legjobb játékosok lövését is, aztán leordítja a fejüket?
6: Tigris, az vicces, hogy ezt mondtad, a kisfiam mindig tigrisnek öltözik otthon, van jellemezés, mindig beöltözik, és abba mászkál, meg a kapusapkámba. Hát ez olyan dolog, hogy...
5: Lelki hadviselés?
6: Ez úgy jön belőlem, és aztán nyilván van egy olyan dolog ebben, hogy elbizonyítanom a lövőket, de az érdekes az, hogy ezt a csapattársaim kérték, hogy újra ezt a Nagy Viktort lássák a kapuba, aki a bajnokságban így őrjöng, és hát utálják, hogyha ellenfélként találkozunk. Én meg mondtam, hogy hát ez nem jön csak úgy, szóval ez nem kívánságműsor, hogy akkor így hülye leszek, őrült leszek, kiabálok, hát ez nem így megy sajnos.
5: Kell a hangulat, a tét, a pillanat?
6: Kell a hangulat, a tét, a pillanat, kell az, hogy érezzem magamban az erőt, jól védjek. És megmondom őszintén, hogy valahol tudatosan az egész nyár folyamán úgy tartogattam. És most erre az utolsó három esetre minden kijött belőlem.
5: Remek formaidőzítés, Nagy Viktor is világbajnok a férfi vízilabda válogatottal. A csúcson vagy?
6: Mai nap folyamán igen. Na jó, még holnap is.
1: Nagy Viktor teljesítményét pedig így méltatta a Nemzeti Sport értékelésében.
7: A csoportmeccseken és a nyolcaddöntő első negyedében bemelegített, aztán mintha csak kicserélték volna, bravúrt bravúrra halmozott. Eltűntek a korábbi megingásai, a jó meccset még jobban követték, világklasszis teljesítmény nyújtott. Olyat, ami erre képességei feljogosítják, s amiért egy VB győztes csapat klasszisának kell.
1: A VB legértékesebb játékos elismerést Varga Dénes vehette át, aki aztán tízesztendő múltán csatlakozott a Madaras Norbert alkotta elit társasághoz. Éppen úgy, mint az a Vámos Márton, aki ekkor 21 évesen robbant be a nemzetközi élmezőnybe. És mindenképp meg kell említeni a 8-as sapkában játszó Szívós Mártont, aki a számot Benedek Tibortól örökölte. A jobbkezes szélső az olimpiai bajnok csapatokban nem fért be, így nem követhette az egyaránt ötkarikás aranyérmes nagyapja és édesapja példáját. Utóbbihoz hasonlóan viszont világbajnok lett, méghozzá nem is akármilyen játékkal segítve a válogatottat, a döntőben győztes gólt szerezve. Szívósnak 2013-ra már 6 különböző világversenyről volt ezüstérme, közte a 2007-es VB döntőről is, amely sokáig kísértette őt. Barcelonában viszont arany került Szívós Márton nyakába. Teljesítményét így foglalta össze a Nemzeti Sport.
7: Szinte minden mozdulata élményszámba ment. Védekezésben időnként Kásás Tamást idézően kapdosta le a keresztpasszokat, támadásban meg parádés gólokat szerzett. Nincs ez a távolság, ahonnan ne tudna betalálni. Jót tett neki, hogy nagyobb szabadságot kapott, és alig kellett bekkelnie. Röviden, világbajnoki csapatunk legjobbja volt.
1: Szívós révbeérése saját bevallása szerint is különösen jó leső érzéssel töltötte el Benedek Tibort. A kapitány rövid idő alatt faragott a játékosokból világbajnok csapatot. Mi volt a siker kulcsa? Madaras Norbertet hallják.
4: Hát sok esetben van olyan, hogy egy új kapitány, vagy új edző az elején, hogy is mondjam, valami újat hoz, és ez nagyot dob, vagy nagyot lök a csapaton. Én azt hiszem, hogy itt is ez volt. Tehát megtalálta a játékosoknak a helyét, azokat, akik esetleg kevesebbet játszottak, vagy kevésbé voltak fontos elemei, vagy láncszemei az előtti csapatoknak, azokat egy picit felemelte, önbizalmat adott. Jól megtalálta az új játékosokat, egy nagyon jó egységet kovácsolt. Nem véletlenül mondtam, hogy a 10 évvel az előtti csapat talán tehetségesebb, vagy jobb vízilabdázókból állt, itt viszont az egység is, vagy ott is megvolt, de hogy itt meg ez volt a fő eleme, illetve sokkal aprólékosabb volt, mint előtte talán bárki, tehát jól össze volt rakva a támadás-védekezés. Én meg azt hiszem, hogy valahogy ez adott egy olyan lendületet egyénileg is, meg csapatként is, hogy tényleg kihozzuk magunkból le a maximumot. Nagyon fontos volt, hiszen anélkül nem jutottunk volna a döntőig sem, nem hogy ott győztünk volna.
1: A Benedek csapat a következő évi hazai rendezésű Európa-bajnokság döntőjében a szerbekkel szemben maradt alul. A világkupán és a világligában újabb ezüstérmek következtek. A 2015-ös kazányi VB-n nem sikerült a címvédés, a 6. helyen zártak a mijeink. A belgrádi EB bronzot egy 5. helyezés követte a riói 5-karikás játékokon. Az olimpia után Benedek Tibor nem pályázott szerződése meghosszabbítására.

Barcelona másodjára is aranybetűkkel vonult be a magyar vízilabdázás történelem könyvébe. 2003 és 2013 után pedig újabb 10 év elteltével a magyar csapat maga mögé utasította a világot.

Sorozatunkban a magyar férfi vízilabda 4 világbajnok csapatát mutatjuk be. Ez az epizód 2013 legjobbjairól szólt. Az összeállítást Kreisz Bálint és Tóth Béla készítette.

korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajtás!

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam, jam High.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás. Mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. És a Hazafutás első órájában is labdarúgásról lesz szó, hiszen itt van már velem a stúdióban Dajka László, korábbi válogatott labdarúgó és edző, aki játékosként tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon résztvevő magyar válogatottnak. Szia, köszöntelek!
3: Én is köszöntöm a hallgatókat és titeket is.
2: Hát multidézésre is szeretnélek majd invitálni, illetve nyilván körbejárjuk majd az idei világbajnokságot is. Neked mennyire van időd meccseket nézegetni? Ugye most 48 csapat volt kint ezen a világbajnokságon, és azért az időeltolódás miatt sokszor belecsúsztunk ugye a hajnali mérkőzésekbe. Mennyire tudod követni a mérkőzéseket?
3: Hát igazából megpróbálom a lehető legtöbb mérkőzést megnézni, mert jó mérkőzések vannak. Az elején sok ismerősömmel, hozzáértő edzőkkel, barátaimmal beszélgettünk, hogy milyen lesz ez a 48 csapat, ez a megemelt létszám, és tulajdonképpen ez három hatalmas helyszínen, hatalmas országban, de én azt kell, hogy mondjam, hogy eddig számomra fantasztikus. Úgy a nézők, a teltház, a mérkőzések, és olyan csapatok kaptak lehetőséget most, hogy megmutassák magukat, akik eddig a szűkebb létszám miatt nem tudták.
2: Ez mindig érdekel nálatok, hogy például te is milyen szemmel nézed, aki ugye játékosként is részt vettél korábban egy világbajnokságon, milyen szemmel nézel ilyenkor egy VB-t?
3: Hát én is labdarúgó edző vagyok, tulajdonképpen természetesen a szakmai oldalát azért nem hagyhatjuk ki. Szakmai szemmel nézem elsősorban, a másodszorban pedig tulajdonképpen egy néző, egy kívülálló, esetleg ha a spanyolok játszanak, akkor szurkoló, tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy egy részleteiben nézem a mérkőzést, vannak dolgok, ami esetleg, ha nem egyedül nézem, beszélgetünk, állást foglalunk, nem jó ez a szerkezet, hogy gondolja a szövetségi kapitány, stb. Tehát jó, magyarosan megkritizáljuk a dolgokat.
2: Ez szerint ráadásul spanyol szurkoló is vagy?
3: Igen, mivel Spanyolországban futballoztam 3 évet, így az a közeg nagyon közel került hozzám, és természetesen rájuk nem tudok mást mondani, mint annyit, hogy 50 éve a világ élvonalában vannak. Talán az első 4-ből soha nem jöttek ki, mármint a rangsor, stb., mikor fölállítják a FIFA rangsort, vagy bármit.
2: Hát nagyon sokan egyébként azt mondják, hogy a végső győzelemre is esélyesek.
3: Igen, ők mindig, bár most néztem a mérkőzéseiket, van mikor jobban tetszik, van mikor kevésbé, kíváncsi vagyok majd most, amikor élesedik a helyzet, és ugyanolyan képességű, és tehát nagyon jó képességű ellenfelei lesznek a spanyoloknak, hogy mire mennek, mert itt úgy látom, hogy nagyon-nagyon pici, nagyon apró kis részletek döntenek a mérkőzéseken.
2: Volt egyébként ezen a világbajnokságon eddig, ami számodra meglepetés volt? Vagy ami nagyon megmaradt benned momentum?
3: Hát én negatívummal kezdeném én, hogy például a csehek és a törököknek a szereplése nekem nagyon komoly meglepetés, hogy igazából nagyon gyengén szerepeltek. Annak ellenére, hogy a törökök győzelemmel búcsúztak, vagy bármi, de ettől függetlenül többet várt tőlük az ember. Meg még mindig egy picit negatívummal folytatom, hogy hazautazott Németország, hazautazott Hollandia, aztán hazautaztak most a portugálok, akiket végül is úgy gondolom, hogy szakmai szemmel is az első 4, első 8-ba várt az ember. Úgyhogy vannak meglepetések, viszont egy Marokkó, aki letette a névjegyét, és azt mondom, hogy a norvégok, azért az egy meglepetés, hogy ott vannak a 8 között, de egy kicsit itt a szakmára rátérve pár mondatban, én úgy gondolom, hogy a norvégoknál nem véletlen, van ott egy bajnokcsapat, a Bodø/Glimt, és az félelmetes, amit csinált. Olasz csapatokat ütöttek ki, eljutottak ugyanúgy a elődöntőjön, nagyon messzire jutottak, abban biztos vagyok, és abból a Bodø/Glimtből most itt van 8-10 játékos, és kiegészülve egy Hallanddal. Tehát nem egy rossz csapat.
2: De akkor mit tudnak ők, aminek köszönhetően, ha már említetted ugye a Bodø Glimtet is, hogy akár egy ilyen klub is ki tud emelkedni, vagy mit tud most a norvég futball, ami miatt ott vannak a legjobb 8-ban egy világbajnokságon?
3: Én mindig úgy gondolom erre a kérdésre, hogy tehát ez az ilyenfajta kérdésre, hogy az a válaszom, hogy egy olyan generáció jön össze, mint ahogy náluk is, mint ahogy visszamehetnék nálunk is a Honvédnál, amikor összejött egy generáció, 5-ször nyertünk bajnokságot, a Fradinára a Nyilasi Tibi generációja szintén sokat bajnokságot, még előrébb a Fazekas Laciék Újpestje, 7 bajnoki cím, tehát azt mondom, hogy és furcsán ilyen érdekes módon megfogalmazva, hogy nem mindegy, hogy egy 6-8-10 éves intervallumban mennyi tehetség születik le éppen akkor, és mennyi fog odaérni. Tehát visszatérve én úgy gondolom, hogy van egy nagyon jó generációjuk, és gondolom, hogy egy jó edző, és ez működik most jelen pillanatban Norvégiában, meg van egy befejező centerük, aki nem véletlenül futballozik a Manchester Cityben.
2: Igen, most egy nagyon sok sztárjátékos kiemelkedő teljesítményt nyújt, hát nyilván várták is tőlük a jó eredményt, meg ugye nézik azért rúgdossák a gólokat, az ő szerepüket hogy látod, mert akár mondjuk Messit is említhetnénk, akár tényleg Holland teljesítményét is, hogy látod az ő szerepüket így a saját nemzeti 11-ükben?
3: Hát végül is én úgy gondolom, hogy én szurkolok nekik, mivel én is csatár voltam, és látom, hogy ezek zseniális futballisták, a Haaland, az Mbappé, a Messi, és sorolhatnánk így tovább. Én úgy gondolom, hogy nagyon boldog vagyok akkor, amikor ezeket a játékosokat boldognak látom. Mert ők nagyon szeretnek gólt rúgni, talán nyerni jobban szeretnek, de gólt rúgni nagyon szeretnek. És tudnak is. És oda is érnek, és el tudják dönteni a csapatuk javára a mérkőzést, bár van olyan szituáció, ismét egy kicsit a szakma, hogy az egész csapat alájuk dolgozik. De ő az, aki be tudja fejezni góllal, mert hiába tesznek oda mást, az esetleg csak 5-ből egyet rúg be, ő meg 5-ből 3-at. Tehát ez a zsenialitás tulajdonképpen.
2: Említetted, hogy ugye már a németek vagy a portugálok búcsúztak a tornától, te mennyire voltál hív ennek a 48 csapatos megrendezésnek? Mert ugye azt nézzük, nálatok 86-ban 24 csapat volt, most ugye dupla annyi, és ehhez képest mondjuk az európai kontinens viszonylag kevés kvótát kapott, szóval hogy látod ezt a helyzetet egyébként ugye a világbajnokságon?
3: Ugye az elején említettem, hogy úgy idegenkedtünk ettől kollégákkal meg ismerősökkel, és nem tudtuk, hogy milyen lesz ez a 48-as létszám. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy amint mondtam, hogy lehetőséget kaptak olyan csapatok, hogy megmutassák magukat, akik eddig nem. Főleg a afrikai részről, meg olyan részekről, ahol ha 24-es létszámról beszélünk, akkor nem tudtak volna ide eljutni. Tehát itt Európából szokás szerint kiment az a létszám, ami szokott. Lehet, hogy itt is lehetett volna emelni, de nem akarták ezt külön menni, hogy most akkor Európa bármi, hanem megcsinálták a csoportokat, és olyan csapat, rengeteg csapat, mint zöldfoki szigetek. Tehát mit tudom én, 500 ezer vagy 1 millió lakossal, nem is tudom pontosan, csinálnak egy ilyen csapatot, aki bárkire életveszélyes. Tehát én örülök neki, hogy megmutatták magukat ezek az országok a csapatokon keresztül, és azt is hozzá kell tenni, hogy ezt észre kell venni hosszú-hosszú évek óta, mondom én is, és kollégáknak is, hogy a fekete bőrű, így mondhatom, ugye? Ez így nem probléma. A fekete bőrű labdarúgók egyre nagyobb teret hódítanak maguknak, egész más az izomzatuk, egész más az erejük, az erősségük, a gyorsasságuk. Nem igazán ismerek lassú fekete labdarúgót. Tehát ez nagyon érdekes. És egyre jobban átveszik a hatalmat, és furcsán fejeztem ki magam a hatalmat. Inkább azt mondanám, hogy egyre jobban bizonyítják, hogy genetikailag, izomzatilag, stb. Alkalmasabbak, illetve jobb teljesítményt tudnak nyújtani, mint a fehér labdarúgók. Természetesen nekünk is megvannak a sztárjaink, de azt lehet látni, és így nem sorom, Angliától kezdve bármilyen ország egyre több feketét igazolnak, ragyogó futballisták, ragyogó adottsággal, és kevesen okoznak csalódást.
2: Igen, egyébként nagyon látszik, hogy nekik teljesen más az izomzatuk és a testfelépítésük, tehát hogy nyilván genetikailag is azért
3: igen,
2: más.
3: Igen, az is izmos, aki soha nem nyomott még egy fekvőtámas sem. Tehát
2: máshogy vannak felépítve. De picit akkor így összehasonlítanám mondjuk a tikorotokat a mostani világbajnoksága, bár nyilván így 40 év távlatából azért nagyon sok minden változott, akár mondjuk tényleg a sporttudományos ismeretek is bejöttek. Ti anno hogy készültetek a 86-os világbajnokságra, ha visszaemlékszel? Milyen volt az utolsó mondjuk bajnoki szezonotok? Mennyire motoszkált már a végén a fejetekbe, hogy azért lesz egy világbajnokság? Mennyire kellett arra figyelni, hogy mondjuk ne szedjetek össze sérüléseket a VB-re? Hogy emlékszel erre vissza?
3: Hát én gondolom, hogy ahogy én emlékszem, jó csapatunk volt, én itt a Honvédról tudok beszélni, aztán utána áttérünk a válogatottra. Tehát mi arra figyeltünk oda, hogy megnyerjük a bajnokságot, mert benne volt, tehát esélyesek voltunk. Ez mellett természetesen a dr. Mezei György féle válogatott szereplése volt azután a legeslegfontosabb. Aztán amikor válogatott mérkőzésre mentünk, akkor az volt a fontosabb. Tehát én úgy gondolom, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy sikeresek legyünk. Ahogy készültünk, igazából sok kritika érte a szereplésünk miatt igazából a szakmai és az orvosi stábot, mert hogy sok mindent átalakítottunk. Igen, én is ezt mondom. Ma már én is szakember vagyok, sőt, már én is kifele megyek a szakmából. Átalakítottunk olyan dolgokat, szinte majdnem mindent. És ez szakmai és orvosi, összedugták a fejüket a szakmai és az orvosok, és olyan döntéseket hoztak, amit nekünk végre kellett hajtani. Mi utólag, én személyesen ezeket nem tartom jónak, mert valami történt a csapattal, ma is keressük, hogy mi történt a csapattal, miért nem tudott dinamikus lenni, és miért nem tudta azt nyújtani, amit előtte nyújtott, de még egyszer mondom, egy fél évvel a VB előtt, amikor már tudtuk, hogy kijutottunk, akkor átalakult sok minden. Ez a sok beszéd, hogy kevés hús, tészta, ez mind igaz volt. Csökkentették a fehérje adagot, ami hús, stb. Emelték a szénhidrát adagot. Aztán érdekes dolgok voltak. Tehát elmentünk Ausztriába magaslatra, az teljesen más, mint a mexikói magaslat, tehát maga Mexikó, bocsánat, nem Mexikó magaslat, maga Mexikó, de én ezt díjazom a kapitányunk részéről is, hogy megpróbált valamit csinálni. De van ilyen a futballban, mellé nyúltunk.
2: Igen, egyébként ez érdekes, hogy abban az időben azért most már nyilván edzőként te is látod, vagy látod, hogy manapság egy csapat mellett mennyi szakember dolgozik, tehát külön dietetikus, külön pszichológus, külön mindenféle szakember, nyilván akkor 40 évvel ezelőtt nem voltak még meg ezek a lehetőségek, nem volt internet, amin utána tudtál volna nézni különböző információknak. Nyilván Mezei György is próbált a legjobb információkat beszerezni, és próbálkozott, hogy mi lehet a legjobb a csapatnak. Ugye arról lehetett hallani, hogy ti sokszor délben edzettetek, hogy szokjátok azt a forróságot, vagy amíg majd vár rátok Mexikóban, bár ha jól emlékszem, egyébként sok meccseteket ti is ott helyben délben játszottátok, tehát hogy valamilyen szinten indokolt is volt.
3: Hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy még a többiek láttuk, hogy a játékosok bújtak a napról, mi próbáltuk megszokni. És ez utólag azért kiderül, hogy ez lehetetlenség. Vagy ott születsz, vagy nem ott születsz.
2: És ez mennyit vett ki a csapatban? Mert ezt is mondták indoknak, hogy egyébként
3: nagyon sokat,
2: kifáradtatok.
3: Nagyon-nagyon sokat, és készültünk igazából napi 3 edzésekkel fönt Ausztriában. Olyan reggeli torna volt, hogy már végén majdnem sprinteltünk egy 30-40 perces. Utána már enni sem mertünk, mert 10 órakor kezdődött a délelőtti edzés. Délután mentünk fel a hegyekbe futni kilométereket, és közben mérték a súlyunkat, nehogy véletlenül több legyen, mint amit meghatároztak, holott mindegyikünk úgy nézett ki, mint az agárkutya. Tehát abból nem volt mit levenni, de még így is le kellett venni. Én azt mondom, hogy ma már, amit én is a szakmából tanultam, és ismerek, és ezt kimerem mondani, ezek hibák voltak. Ezek hibák voltak, viszont amit az előbb is mondtam, nincs hiba nélkül, se edző, se labdarúgó, se orvos, se senki. Itt egy országot képviseltünk, ez nem jött össze, viszont azt se hallgassuk el, hogy az előző lévő 3 év meg fantasztikus volt. Fantasztikus volt, ugyanúgy a kapitányunk igazából Európa első számú edzőjének választották, és minden nagyon jó volt a csapat, jó a taktikával dolgoztunk. Egyetlen egy dolog volt, amikor kijutottunk, akkor úgy döntöttek, hogy mindent megváltoztatnak. Na, ezt nem kellett volna. Nem kellett volna.
2: Kerethirdetésre, hogy emlékszel vissza, mennyire volt a te helyed biztos a csapatban már? Akkor ugye a Honvéddal nagyon jó periódusotok volt.
3: Hát elvileg a bőkeretben úgy éreztem, hogy ott vagyok, tehát, hogy ott tudok lenni, és természetesen ott nálam voltak az én posztomos jobblabdarúgók, általában kispados voltam a válogatottban, de nekem az is megtisztelő volt ülni a kispadon, abban a sikeres válogatottban, és ott lenni a válogatott keretbe, és összességében azt mondom, hogy megtettem mindent, amit tudtam. Volt az én posztomon egy Nyilasi Tibi, aki jobb futbolista volt, mint én, bizonyos dolgokat jobban tudott. Aztán utána visszavont centerrel játszottunk, aki a Détárlajos volt, aki szintén egy ragyogó futbolista, két oldalon a Kiprik és az Eszterházi Marci volt. Úgyhogy itt öröm volt ülni a kispadon is, természetesen. De érdekes módon kint mind a három mérkőzésen játszottam. Tehát valahol lehetett látni a Gyuribá, és itt most először mondom, mert többször megemlítem a nevét, hogy nyugodjon békében, nagyon szerettük őt, és én úgy érzem, hogy tehát sikeresek voltunk, itt most nem akarok egy-két dologba belemenni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy sikeres három év után jött az a furcsa időszak, ahol mindent megváltoztattunk, ezzel már nem tudunk, innen most már nem tudunk változtatni.
2: Igen, mert egyébként a csapat meg Mezei György között is azért megvolt a kohézió, ha jól értem, ugye sokatok ugye azt mondja, hogy nagyon szerettétek, és azért megvolt ez az összhang az edző között is.
3: Abszolút meg, és a sikerek pedig, a siker az kovácsoló erő. Az minket is összekovácsolt, és egy igazi, olyan közösségé formálódott, és ez köszönhető a Gyurivának, hogy egy sikeres, jó eredményeket hozó csapatot sikerült válogatottat összerakni, és egy olyan taktikával, amivel meg lehetett lepni még akkor komolyabb csapatokat is. És nekünk ez bejött, nem is annyira a taktikán, de a felkészülésen, az étkezésen és sok mindenen, ahogy már említettem, szinte mindenen változtattunk, és ez valahogy nem sikerült.
2: Ugye szintén Mexikó volt akkor is a helyszín. Mi futott át az agyatokon, amikor megtudtátok, hogy Mexikó lesz a rendező ország, mert ott azért sokáig volt húzavonal. Jól tudom, először Kolumbia lett volna a rendező, ők visszamondták, akkor a FIFA-nak kellett dönteni Kanada, Egyesült Államok és Mexikó között, akkor ugye nem társ rendezésben szervezték meg a világbajnokságot, hanem végül Mexikóra esett a választás, ami szintén úgy volt, hogy lehet, hogy nem tudják

0: És azt hiszem, hogy fél évvel előtte mi kint voltunk Mexikóban, hogy nézzük meg, ismerjük meg, és ez is egy jó döntés volt a Gyuri Bár részéről, nézzük meg és ismerjük meg azt a területet, ahová menni fogunk. Mentünk ki és játszottunk edzőmeccset, azt hiszem 2-0 kaptunk ki, már nem is tudom pontosan, de lényeg az, hogy kimentünk fél évvel hamarabb, és tulajdonképpen láttuk, amit láttunk, de ez nem a mi dolgunk volt. Tehát itt jött az orvosi stáb, meg ahogy mondtad, hogy ma már 15 féle szakember dolgozik csapatok mellett, és mindegyiknek más a feladata, akkor azért a Gyuri bán meg egy-két orvos összedugta a fejét, aztán dönteniük kellett. Én továbbra is azt mondom, ezek rossz döntések voltak, de nem voltunk mi világverő csapat, mondták, hogy világbajnokságot nyerünk meg, stb. Nem, azért nem. Viszont a csoportból tovább lehetett volna jutni. Tehát nincs ez a tragikus, orosz, Szovjetunió elleni mérkőzés, akkor én úgy gondolom, hogy Kanadát megvertük, a Michel Platini fémjelezte franciáktól kikaptunk, de nem ment rosszul a futball, én úgy gondolom már akkor. Ott azon az egy mérkőzésen valami ólomlábakon jártunk, és azt az eredménytelenséget hozta, mert elég lett volna a szovjetekkel x-elni, és akkor a pontok meglettek volna az, hogy tovább megyünk. És akkor lehet, hogy egy kicsit rendbe tudtuk volna tenni a szervezetünket.
1: Azután a bizonyos 6-0-ás Szovjetunió elleni vereség után hogy tudtatok talprálni, vagy milyen beszélgetések zajlottak az öltözőben, akár mondjuk Mezei György mit mondott nektek?
0: Hát nem tudom másképp fogalmazni, mert ide meghívnak, akkor úgy kell mondanom, hogy mondom, összeomlottunk. A Gyuri Bá is.
1: Még ez valamilyen szinten érthető?
0: Igen, természetesen. Természetesen, és onnantól kezdve már nem igazán szóltak bele, hogy most akkor kérünk egy picit több valamit a konyhán, vagy leülsz egy pohár sör mellé, vagy bármi, addig minden tilos volt. És onnan, ott az a 6-0, az egy olyan kegyetlen dolog volt számunkra, mert valahogy, tehát azt már nem bírtuk földolgozni, és sokkal nagyobb sikerekre készültünk, és ez egy akkora pofon volt, hogy padlóra küldött mindenkit. Szakmai stábot, orvosokat, stb. Igazából senki nem tudta, hogy mit mondjon, mit csináljon. Össze kellett szedni magunkat a következő mérkőzésre, természetesen egy-két nap után már valami azért kilakult, aztán folytattuk, ahogy folytattuk, de nagyon nagy csapás volt ez számunkra, legalábbis ahogy én visszaemlékszem, abszolút megrogyantunk és összeomlottunk, de igazából azt mondom, hogy valahogy csak fölálltunk belőle. Még volt két mérkőzés, úgyhogy hát ahogy én érzem, ez történt, ahogy én emlékszem.
1: De játékosként egyébként érzékeltetek magatokon valamit, hogy igen, nem úgy megy a játék, vagy hogy akár az 1800 méter tengerszint feletti magasság, hogy valami miatt nem úgy viselkedett a szervezetetek, mint mondjuk akár a Magyarországon játszotok?
0: Hát igazából lehetett érezni, de tehát csináltuk az edzésmunkát, éreztük, hogy keményen dolgozunk, éreztük, hogy egy kicsit itt jobban kell kapkodni a levegőt, mert ugyanannál a munkánál, viszont úgy gondolom, hogy ezt a különböző csapatok, akik Európából és innen-onnan jöttek, ennyire nem vették komolyan. Ennyire nem vették komolyan, és ugyanúgy élték a napjaikat, mint előtte, és úgy látszik, az volt a sikerhez vezető út, nem a miénk, de még egyszer mondom, szerettünk volna nagyot alkotni, a Gyuri Bá és a csapat is, nem jött össze.
1: Lehet, hogy túlságosan akartátok a sikert?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Úgy gondolom, hogy igen. A vezérünkkel, Gyuri Bával előretéve őt, azt mondom, hogy iszonyatosan akarta a sikert, nagyon szeretett volna a világnak mindenkinek ő is bizonyítani, mi is szerettünk volna mindenkinek bizonyítani, hogy nem véletlen sikerek voltak, és ahogy mondom, hogy ez jött ki belőle, de ahogy mondtad, nagyon-nagyon szerettünk volna bizonyítani. Azt nem mondom, hogy görcsösség okozta ezt az egészet, inkább azt mondom, hogy ahogy felépült az a munka, amit

0: csináltunk a világbajnokság előtt egy-két hónappal, az valahogy, pont valahogy a rajtra jött úgy össze, hogy szinte nagyon sokan nagyon-nagyon rosszul érezték magukat, nem érezték frissnek, nem volt dinamika, és ez nem csak az oxigén vagy bármi, mert az, hogy az első perctől kezdve ez van, az azért furcsa. Az azért furcsa. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, és azt hiszem, hogy ha most még egyszer meg lehetne ezt csinálni, akkor biztos másképp csinálná mindenki.
1: Na igen, erre is kíváncsi lennék, hogyha mondjuk a mai eszeddel tudnál felkészülni, nyilván ez nem létezik, vagy de mondjuk ha mai eszeddel tudnál felkészülni arra 86-os világbajnokságra, most már ugye edzőként is látod a különbségeket, hogy mit csinálnátok másképp?
0: Hát én úgy gondolom, hogy ismerve a vezérünk egy Gyurmát, mindent. Mindent, mert ő jó szakember volt, és még az orvosi dolgokat is értett. Sok mindent megtanult, és biztos vagyok benne, hogy tökéletesen látta és látná, hogy másképp kellene csinálni a dolgokat, másképp kellene felépíteni ezt az egészet. Mert igen, mert amikor jöttünk haza, és itt csak kiugrom, illetve kitérek egy ilyen időszakra, amikor visszaérkeztünk az ausztriai magaslatról, akkor játszottunk egy előkészítő, egy edzőmeccset az Zalaegerszeggel. És azzal fejeztük be az akkori tábort, és volt egy 3 napunk, hogy hazamenjünk, és már akkor nagyon gyengén futballoztunk. És ezt mondta is a Gyuri Bálmá utána, és visszahallottuk, hogy ő is látta, hogy valami nincs rendben, sőt, ami ez biztos, hogy igazolja, az Gelle Imre barátom, aki akkor az Zalaegerszeg edzője volt, volt szövetségi kapitány, dolgoztam vele együtt ott is, és ő is azt mondta, hogy nekem emlékszem, hogy beszéltünk, hogy meg a Gyuri, te, mi van a csapattal? Mi van a csapatotokkal? Mert valami nem tetszik. Tehát úgy cikkáztak közöttünk az zalaegerszegi labdarúgók, hogy hihetetlen. És akkor már Gyurivá is látta, és a elejémre mondta azt, hogy igen, beszéltem a Gyurival, és ő is látta, hogy valami nincs rendben. Tehát már mikor visszajöttünk a magaslatról, akkor már úgy kicsit ilyen padló közeli állapotban voltunk. És akkor még jött az, hogy még a fölmenetel előtt meghatározták, hogy mindenkinek 2-3 kilogramm, attól függ ki milyen volt alkatilag, 2-3 kilogrammal a versenysúlya alá kell menni. Na most nagyon kevés játékosom volt fölösleg. Na most, ha még a versenysúly alá mész, akkor nem akarok még egyszer agárkutyázni, akkor ott nagyon nagy gond van. Ott már nem lesz zsír, amit égetsz, ott már gondok lesznek, és ez következett be. Szóval ilyet azért, hogy mindenki a versenysúlya alá menjen, mert akkor könnyebbek leszünk Mexikóba. Hát, hagyd ne mondjam, hogy ez butaság.
1: Ezek szerint akkor voltak előjelek, csak kérdés, hogy voltak. Mondjuk pár héttel a VB előtt mennyire lehet akkor még ahhoz a felkészüléshez képest még egyet csavarni, és megváltoztatni teljesen mindent?
0: Hát igazából sem ennyire. Tehát az, ami ott belénk volt pakolva az utolsó egy hónapba, 2 hétbe, 1 hétbe, 3 hétbe, az meghatározott tulajdonképpen mindent. És azért mondtam, hogy ez az előkészítő mérkőzés itt az Zalaegerszeggel, MTK pályán, emlékszem rá, az már mutatott egy-két dolgot. Aztán, mikor hazamentünk, akkor 3 napunk volt, egy 2,5 a családdal, én emlékszem, hogy egy pár virslit mertem megenni. Mert hogy aki visszajön és nem tartja be, akkor azt azért volt egy kis diktatúra is, akkor azt hazadavarjuk meg, stb. Úgyhogy igazából hazamentem, de még enni sem mertem nagyon. Aztán visszamentem. Én úgy gondolom, hogy ezek rossz döntések voltak. Ezek rossz döntések voltak. Az, hogy tőlem hallják ezt, én azt mondom, hogy én azt mondtam magamban, hogy akár televízióban a múltkor, akár itt most a rádióban, én ha behívnak, én azt fogom mondani, ami történt. És én meg vagyok győződve róla, mert én is szakember vagyok, hogy iszonyatos mennyiségű butaságot csináltunk. És ezt föl kell vállalni, és azt is, amit én mondok, azt én fölvállom, az mind igaz, ami történt velünk. Úgyhogy már csak ilyen utólag így csapánkodhatunk egy kicsit, hogy mit lehetett volna másképp csinálni, de úgy gondolom, hogy mindent. Végén kellett volna hagyni ezt a csapatot egy-két finomítással. egymással. Mert azért, amikor Tatárra lementünk a hazai mérkőzések, vagyis bocsánat, itt itthon vagy bárhol, voltak válogatott mérkőzések, ott az étkezése nem volt baj. Tehát egy Kordos Józsinak, vagy akár egy Nagy Anti a Garaba Imrének, tehát tőlük nem lehetett elvenni a húst. Mert tudom én, ha ettől a nagy emberektől elveszed a húst, akkor olyan éhesek, hogy majdnem megették a salajzsanyit. Tehát
1: ez. És egy ilyen sportolónak kell az energia meg a fehérje.
0: Mindenféleképpen, annak ellenére, hogy egy kicsit átvariálva, de ezt megszokni nem lehet, vagy ha meg lehet, akkor nagyon hosszú idő alatt. Tehát nekünk az idő is kevés volt, úgyhogy ezt így gondolom, hogy ezt tisztán kell látni az embereknek, és semmit nem lehet elhallgatni, hogy mi történt. És most, hogy Gyuri bája elment közülünk, most már ez így fog maradni, senki nem fogja tisztába tenni ezt az egészet. Én úgy láttam az utolsó interjúját is, hogy ő magába tartott sok mindent. Magába tartott és elvitte magával, nyugodjon békében, de itt mellé beszélni nem lehet, mert ott valami történt. Én most is azt mondom, annyira jók nem voltunk, mint ahogy szerepeltünk. Tehát vertünk mindenkit, meg mit tudom én, stb. Nagyon jók csapatok. Annyira jók nem voltunk, de annyira rosszak sem, mint ahogy a világbajnokságon szerepeltünk. Tehát ennek oka volt, és ennek ez volt az oka, ezek voltak az okai, amit én a saját szervezetemben tapasztaltam. Aztán jött ez a téli szalámi, meg magyarorcsok, és stb. És ez így volt. Ma már én azt elmondom mindenkinek, hogy amikor mondtam, hazamentem, és két vízlit mertem megemni, és majd összeestem, akkor azt mondtam, hogy valamit csinálni kell, és akkor emlékszem, nagy piros táska alján, hát ott volt a téli szalámi, meg 12 tábla magyarorcsok. És lett belőle egy kis humor is, meg minden ugye ebből a történetből, de ez így volt, én fölmentem, egyedül voltunk egy szobába, tehát mindenkinek saját szobája, nem kettesével voltunk. Amit két ember tud, az már nem titok, úgyhogy senkinek nem mert az ember szólni vagy mondani, és fönt mindig daraboltam, és nyomtam be a téli szalámit, meg a magyaros csokit, és a Gyuri bá meg, ahogy mondta egyszer, hogy tehát mindig tett a kezdőbe, meg játszott csereként is, meg a kezdőbe, és a franciák ellen a Michel Platinét fogtam, meg stb., tehát menni kellett vele, hogy hát persze, hogy játszhatom a Dajkát, tehát a Dajka legalább tud futni.
1: Valamiből neked tudtam, volt energiát.
0: Igen, nem biztos, hogy nagyon sok, de valamivel jobb állapotban voltam, mint a többiek ez miatt. Megkockáztattam, érdemes volt, mert azt kell, hogy mondjam, hogy világbajnokságon mind a három mérkőzésen pályára léptem, se a franciák ellen, se nem is játszottam, úgy gondolom, hogy rosszul, de utólag azt mondom, hogy ezt el kellett mondani, ez így volt, hogy ez mennyire változtatott az én teljesítményemen, azt meg lehetett látni, mert hát ha egy mezőgyő azt mondja, hogy a Dajka legalább tud futni, akkor valószínű, hogy valamivel én jobb állapotban vagyok. És ezt én is így éreztem, hogy én nem érzem magam annyira rossz állapotban, de lehet, hogy 25 ruddal kellett volna hozni mindenkinek, és 100 tábla csokit. És
1: de
0: akkor
1: de ez akkor nem is tudod ki, hogy te nem. Miket ettél? Nem. Akár a saját szobádban?
0: Nem. Én ezt most pár hónap, egy-két hónappal ezelőtt mondtam el a televízióban. A Nagy Antival hívtak meg együtt egy beszélgetésre. És itt mondtam el először, mert éppen ideje az, hogy átlássuk ezeket a dolgokat, és hogy ilyen butaságot, illetve szakmai melléfogásokat ne kövessen el senki. Ezzel én úgy gondolom, hogy segítem azokat a csapatokat, akik ezek után jönnek, meg stb., mert ha valaki itt él, Európa közepén, stb., így táplálkozik, hagyjuk békén. Majd kimegy, ott a szervezete átvesz azt, amit kell, vagy megszokja, vagy valami, de adjuk ugyanazt neki, mert a többieknek is ugyanazt adják, a másik európai országnak is. Egyszerűen, ha megpróbáltuk, nem sikerült.
1: Nagyon érdekes dolgokat mondasz így 40 év távlatából is. Hamarosan innen folytatjuk Dajka Lászlóval, most azonban elmegyünk egy kis szünetre.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Tudom velem a stúdióban Dajka László, korábbi válogatott labdarúgó, akivel ugye az 1986-os világbajnokságot jártuk körül. Tényleg nagyon sok érdekességet mondtál, és az is érdekel egyébként, hogy mondhatod, hogy azért nehéz volt talpra állni mondjuk a Szovjetunió utáni 6-0-ból. Az a Kanada elleni győzelem az mennyi reményt adott utána a csapatnak?
0: Hát igazából más nem tudtunk csinálni, mint elkezdtünk számogatni. Mellett két pontunk, és hogy mit lehetne elérni, voltak, tehát legjobb kieső, meg stb. De a hatos miatt, még így is tovább lehetett volna jutni, mert már nem is tudom, hogy kikapott hetet valaki. De most ez annyira nem lényeges. Tehát még így is tovább lehetett volna jutni, ha ilyen szűk mérkőzéseket játszunk, de ez a hat, ez sok volt. Tehát ez negatív gólarány, stb. Stb. Úgyhogy mi bíztunk abba, hogy valami lesz, de elkezdtünk számolgatni, hogy hány pont, mi lenne, ha egy pont kellene, franciáktól hogyan lehetne szerezni egy pontot, stb. Stb. Persze, akkor már ez a gondolkodom, mi legyen, hogy legyen, ami már igazából semmi biztos nincs benne. Mert amikor már elkezdesz számogatni, akkor gond van. De azért mondom, hogy az első mérkőzés ez egy kicsit így padlóra vitte a csapatot, aztán szereztünk Kanadától két pontot 2-0-ás győzelemmel, és próbáltunk fölkészülni amennyire lehet a franciák ellen, ami akkori a franciáknak, tehát a Giresz, a Tigana, a Michel Platini, tehát egy óriási csapatok volt akkor is, abban az időszakban.
1: Abban az időszakban gondolom nem volt mellettetek sportpszichológust, így mentálisan, hogy készültetek egy ilyen nagyobb világeseményre?
0: Hát nyerni kell, gyerekek.
1: Ezt próbáltak belétek súlykolni?
0: Tehát igazából pszichológus nem foglalkozott velünk még abban az időben, talán nem is igényeltük, tehát ilyen bohém, vagány, gyerekek, pszichológus, anyan már, tehát ez a és futballistás dumák, meg mit tudom én, nem kell az nekünk, kimegyünk, edzünk, csináld a dolgodat, feszüljünk be, és nyerni fogunk. És, tehát akkor még ez így nem hatott át a csapatokat, hogy pszichológusra rendelkezünk. Lehet, hogy kellett volna, de még egyszer mondom, hogy itt nem is ez döntött. Nem ez döntött, hanem a világbajnokság előtti egy hónapban az étkezés és a munka. Tehát én úgy gondolom szakmailag, hogy ez döntött.
1: És te hogy látod, mik lehetnek az okok, hogy utánatok azért most 40 éve nem jutott ki más magyar válogatott a világbajnokságra?
0: Hát itt megint mondanám azt, hogy újra van egy jó generáció most is a Rossi kezében, annak ellenére, hogy nem jutottunk ki. Meg éveken keresztül azért tisztában kell azzal lenni, hogy évtizedeken keresztül, hogyha kijutott nagy a labdarúgó külföldre, az tisztelt a kivételnek. Vagy ült a padon, vagy ült a lelátón. Tehát keveset játszottak a kinti csapatokban játékosok tíz évtizedeken keresztül. Még egyszer mondom, kivételen az, aki többet futballozott. Tehát most viszont azért a Szoboszlai, a Sallai, és sorolhatnak mindenkit, azért most már ők játszanak, meghatározzák a csapatok játékát. Tehát ez döntő. Ez most döntő volt szerintem, hogy a külföldön játszó labdarúgók pályán vannak, meghatározók tudnak lenni a saját csapatukban, 4-5-6-an, de mindenki ott van a tűznél, és ez már elég volt ahhoz, hogy sikeresen vegyük a mérkőzéseket, ameddig sikeresen vettük. És természetesen ezért tudott a szakma is, meg mindenki bízni ebben a magyar válogatottban, mert láttuk benne a fantáziát, és én úgy gondolom, hogy Marco Rossi jól dolgozott, és jól is dolgozik. Annak ellenére, hogy biztos, hogy megviselte őt is ez az egész történet, hogy nem sikerült kijutni, de ezt én így látom.
1: Azt már ugye beszélgettük az adás előtt, hogy a pótseletezőn ugye Csehországot kaphattuk volna, akik ugye kijutottak végül a világbajnokságra, mondjuk ki is estek, meg mondjuk Ausztria is ott van, hogyha nézzük a környező országokat, akár mondjuk egy Bosznia-Hercegovina, ha kisebb országokat nézzük. Szóval minek köszönhető tényleg, vagy mit kellene változtatni esetleg, hogy legközelebb akár Magyarország is kijuthasson?
0: Hát én gondolom, hogy annyira kis nüanszok döntenek, mint ahogy itt az írek elleni mérkőzés, ami a végén történt, hogy egyszerűen nem is tudom, tehát nem futballoztunk, visszahúzottunk, próbáltunk ráülni az eredményre, alig vártuk, hogy megnyerjük a mérkőzést, és valahogy magunkra húztuk az ellenfelet, ők elkezdtek nyomni, ívelgették a labdákat, és az történt, amit már láttunk, és megtörtént. Én úgy gondolom, hogy valahogy Tehát ennek a csapatnak már, ahol ilyen sztárok vannak, mint ami ilyen sztárok vannak a most jelen pillanatban a magyar válogatottban, igazából már nem szabad megijedni semmitől. Tehát valahogy ezt így, itt valahogy pszichésen, mentálisan, akár pszichológussal, akár nem, kell fölkészülni, mert ezek a játékosok már letettek az asztalra, a válogatott játékosok külföldön, itthon jó futballoznak, nincs semmi okunk arra, hogy mi a végén az írek ellen visszahúzódjunk, megrémüljünk, úgy tudjuk tartani az eredményt, mi legyen. Lehetett látni, nem is akartunk még egy gólt rúgni, hanem le akartuk védekezni ezt a mérkőzést. Nem sikerült. Lehet, hogy ezért vert meg a sors minket.
1: Beszéltél nagyon sokat te is így a fizikai felkészülésről. Most így 40 év táblatából, ha visszagondolsz te is, szerinted mi a legnagyobb különbség a 86-os évi meg a mostani között? Gyorsabb lett a futball, vagy fizikálisabb? Hogy látod a mostani játékot?
0: Hát, de hogy azt mondják a világban, hogy tulajdonképpen akár mennyire is, vagy akár mennyire, de minden fejlődik. És én is így látom. Én is így látom, tehát a futball még gyorsabb lett, annak ellenére, hogy egy olyan sportág, ami elég nagy a pálya, és elég sokan vannak rajta, 11-11, illetve 22-en, és ott be kell tölteni a dolgokat, de én úgy gondolom, hogy itt valami fontosat akartam mondani, ismételd meg, légy szíves, amit mondtál, mert itt valami gondolatom nekem elszaladt. A kérdés, ha még emlékszel, hogy mert akartam valamit mondani, és most itt a gondolat...
1: Jó, fizikai felkészülésről beszéltünk sokat, igen. És nem tudom, mennyire más most mondjuk a 86-hoz képest a mai VB-n akár a játékosoknak a felépítése, felkészítése.
0: Igen, mert itt elmentek egy kicsit a gondolataim, ezen gondolkodtam, hogy amit is elkezdtem, hogy én szerintem is gyorsabb lett a játék. Tehát biztos vagyok benne, gyorsabb lett a játék, fantasztikus pályákon futballozunk már. Tehát hibátlan pályákat kínálnak nekünk, hibátlan öltözőkkel, stb. Hibátlan labdákkal, hibátlan cipőkkel, szerelésekkel, amit most már minden mérkőzésen ki lehet nyírni és el lehet dobni, mi pedig sokáig használtunk egy sportszát vagy bármit. Úgyhogy, tehát én úgy gondolom, hogy a változást azt lehet látni. Változást lehet látni fizikálisan is, és a futballt körülvevő körülmények is befolyásolják azt, hogy milyen teljesítményt tudsz nyújtani. Tehát én úgy érzem, hogy a munka akkor is belénk volt téve. Tehát akkor is kőkeményen dolgoztunk, de azt is tudomásul kell venni, és itt előjön ismét az orvosi stáb, hogy a mi időnkben is mérték a oxigénfelvételt egy labdarúgónál. És körülbelül emlékszem, hogy aki 60 liter oxigén volt a oxigénfelvétele, liter per perc per testsúlykilogram, vagy, tehát valahogy ez így van, az már nagyon jónak számított. Azért azt tegyük hozzá, ma nincs 60 alatt. Aki 60 alatt van, nem tud futballozni felső osztályba. És emlékszem, hogy nekem is 55 volt, 53-57, akinek 60 volt, az már nagyon jó, az középpályás volt, az robotolni tudott. Ma már mindenkinek 60 fölött van ez az oxigén felvétele. Tehát azért kiterve egy kicsit az orvosi dolgokra is, meg a genetikára, meg a testalkatra, meg mindenre. És akkor még jött ennek a felvett oxigénnek, ki hogy dolgozza föl, most már azt is nézik. Mert ott is vannak dolgok, ahol ki hogy dolgozza föl a felvett oxigént, ki hogy tudja használni, és ez óriási fejlődés az orvosi oldala a futballnak, és én itt látom azt, amit látok, hogy nézem a mérkőzéseket, 80 perc, leföl, sprinter, stb., és még mindig úgy áll a haja, nem folyog róla a víz, rólunk azért folyt a víz. Másképp voltunk összerakva, más volt a táplálkozás is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a labdarúgás fejlődött, a labdarúgás gyorsult is, viszont a játékosok fizikálisan és genetikailag is, meg terhelés szempontjából is többet tudnak, mint annak idején mi tudtunk.
1: Igen, egyébként nagyon érdekes dolog az, hogy a ti időtökben mennyire volt lehetőség a különböző elemzésekre, vagy ti mennyit tudtatok videóelemezni akár, vagy hogy tudtatok bizonyos ellenfelekről információkat kapni, aki ellen majd játszatok, hogy milyen taktika lehet célszerű?
0: Hát ilyen lehetőség nem volt, ahol pillanatok alatt internet és ott van, bármit kérünk, bármi megtörténik, de azért már akkor is azért a Mezei Györgyék megteremtették a lehetőséget valahogy, mindig ment valaki még kamerával is fölvenni az ellenfelet, vagy bármi, hogy tisztában legyünk, és azért hozzá kell tenni, hogy a szakmát ezen ennek az oldalát nézve azért a Gyurival maximálisan megpróbálta fölkészíteni a csapatot. Mindig próbált szerezni az ellenfélről felvételeket, mérkőzést, stb. Beültünk, megnéztük. Tehát ez a lehetőség azért egy fontos mérkőzés előtt megvolt. De ma már ennél 10-szer több lehetőség van, és amit most egy óra alatt elintéznek, vagy fél óra alatt, ahhoz napokig kellett, mert utazni kellett, stb. Tehát más volt. Más volt az egész. Most sokkal magasabb szintű és profibbak a körülmények, mint a mi időnkben volt, de a mi időnkben is megtettek mindent, hogy ezeket a körülményeket meg tudják nekünk teremteni. De lehet, hogy akkor már egy Németország előrébb tartott ebbe a kérdésbe, lehet, hogy egy Spanyolország előrébb tartott, lehet, hogy Hollandia már előrébb tartott azokban a kérdésekben, ami mi magyarok még nem, vagy esetleg a közepénél tartottunk, úgyhogy ezek döntőek lehetnek egy-egy mérkőzésen.
1: Viszont manapság az, hogy ilyen sok információ áll rendelkezésre minden egyes játékosról, csapatról, nem lehet, hogy megöli a kreativitást a játékban, mert sokszor tényleg lehet tudni az adott játékosról, hogy mennyi, milyen métereken belül mozog, ki, vagy előre forgatókönyv szerint megírják neki, hogy merre mozoghat, hogy nem lehet, hogy ez a kreativitást öli meg a labdarúgásban?
0: Hát az igazság, hogy itt azt akarod mondani, hogy túl taktikázni a mérkőzést, ugye?
1: Akár
0: hát, összességében azt mondom, hogy taktikailag is iszonyatos fejlődés van, és volt is. Tehát az, hogy tulajdonképpen magasan támadok le, félpályánál támadok le, visszahúzódok, kontrát játszok, mit csinálok, hol próbálok labdát szerezni, tehát ez óriásit fejlődött ez az egész. Viszont meg is van hozzá minden, hogy lássa az ember az ellenfelét, tehát úgy készülsz fel ma már válogatott szinten, hogy egy dolog az, hogyha rutinos válogatott vagy, és az ellenfél is, akkor már tudod, hogy mit tud. Tehát ismered a nevét, tudod, hogy játszik, mióta válogatott, tehát ez erre szükség van, meg föl tudunk abszolút készülni, de összességében azt mondom, hogy tehát itt a játékosok maga a felkészültsége, én úgy érzem, hogy tehát veled szemben van, tehát felállunk 11 játékossal, veled szemben van az ellenfél, fölépítesz egy taktikát, egy játékot, egy, ma már úgy hívjuk, hogy meccstervet, felkészülsz valami, és szemben van a 11 játékos, aki szintén meg akarja nyerni a meccset, szintén fölépít egy meccstervet, és el akarja rontani a te egész héten fölépített játékodat. Mert akkor tudja megnyerni a mérkőzést, ha elrontja a tiédet, és a tövét rá tudja építeni. Tehát igazából nagyon nagy taktikai dolgok zajlanak már. Hogy ez mennyire öli meg az egyéniségeket és a kreativitást, az azt mondom, hogy egy kicsit mindenféleképpen. Tehát már a zseniknek is be kell egy bizonyos sorba állni. Tehát ott kell lenni, a védekezésnél esetleg területet, vagy bármit zárni, vagy tehát mindenkinek már taktikailag érettebbnek, magasabb szinten kell lenni taktikailag, de azért, mint ahogy itt látjuk, itt az Mbappé-től kezdve, a Haaland-tól kezdve, stb. Azért ezeket hál' Istennek megölni nem tudja, mert ezekben az emberekben óriási zsenialitás van, mint ahogy a Dominikben és a Szoboszlaiban, a mi Szoboszlainkban. Tehát olyan zsenialitás van bennük, hogy ők azért meghúzzák a váratlant. Betartják azt a taktikai utasítást, amit kapnak, de viszont tudni kell az edzőnek, hogy a zseninek, aki a gólt várom, stb., milyen feladatot adok. Olyan feladatot ad neki, amiben belefárad, akkor már nincs ideje megoldani azt a feladatot, hogy eldöntse a mérkőzést. Nagyon sok mindenbe bele lehetne itt menni részletekbe. Tehát én úgy gondolom, hogy természetesen egy kicsit megüli, de az igazi zsenikét nem tudja megölni az egyéniséget, mert ők úgy futballoznak, ők amikor jön neki a gondolat, akkor mindegy, hogy mi történik, hogy azt mondták, hogy itt most balra cselezzél, ha ő úgy látja, hogy jobbra kell cselezni, akkor jobbra fog cselezni, és abból van a gól. Tehát előre itt nem tudják megmondani, hogy mi történik, főleg ott az ellenfél 16-osán belül már ott döntéshozatal van, ott saját magad döntesz dolgokban.
1: És ott kellenek a karakterek is a pályán.
0: Igen, abszolút.
1: Szerinted a mai játékosok vannak nagyobb nyomás alatt, vagy ti voltatok annó? Mert manapság azért, mert sokan mondjuk egy elüzleti esedet a futballistének, és hogy nagyon sokat várnak a mostani játékosoktól, hogy látod ezt?
0: Hát nem is tudom, hogy maga a rendszer, maga az országunk, meg bármi, tulajdonképpen volt rajtunk nyomás. Ma már ez egy érdekes fajta dolog, tehát és az ember a sportban nem kever politikát. Volt rajtunk nyomás, abban a rendszerben éltünk, amiben akkor éltünk. Egyes csapatok már nem abban a rendszerben éltek, és mi próbáltuk ebben a rendszerben megvalósítani a mi elképzeléseinket, és a játékosok mikor tudnak maximálisat nyújtani. De még egyszer mondom, hogy én úgy gondolom, hogy volt rajtunk nyomás, ma is van nyomás a labdarúgókon, viszont olyan szintre van emelve a labdarúgást körülvevő az összes tényező, hogy én úgy gondolom, hogy a nyomást el tudják viselni. Viszont itt ebben a pillanatban jut eszembe, hogy természetesen a legnagyobb sztárokon is nagyon-nagyon nyomás. Tehát most lehet látni a 41 éves Ronaldót, hogy lehet látni, hogy óriási nyomás van rajta. De ő az a fajta, aki, ha nincs rajta nyomás, akkor tesz magára. Tehát igazából még a Messi teljesen másik típusú futballista, mint a Ronaldo. Két zseniről beszélgettünk ebben a pillanatban. És azt mondom, hogy volt rajtunk nyomás. Szerintem mivel nem tudtunk úgy megedződni ebben a kérdésben, és nem tudtunk olyan nyitottak lenni, se az országunk, se semmi, tehát abba bele kell születni, és pár tíz évet benne kell tölteni abban a rendszerben, hogy abból úgy jöjjön ki egy válogatott, hogy minden szinten megvan edzve ahhoz, hogy fölvegye a versenyt egy másik válogatottal. Tehát azt mondom, hogy most is van nyomás rajtuk, de összességében már el is bírják, mert valahogy ehhez szoktak, és ebben élnek a saját országunkban. Most már azt mondom, hogy nálunk is hosszú évtizedek óta igazából azt mondom, hogy sokkal nyugodtabban lehet készülni mérkőzésekre. Más az egész országnak az egész mutatója minden területen, mert beszélünk meg, hogy most demokrácia, nem demokrácia, és stb. Igazából mindennek van egy kis súlya, mindenben. Semmit nem tudjuk azt mondani, hogy ne, az nem igaz, nem igaz. Ez az nem igaz, hogy azt mondjuk, hogy nem igaz. Mert amikor annak van súlya, akkor annak van, de összességében ma már azt mondom, hogy nálunk is nyugodtan lehet készülni. Abszolút megvannak a lehetőségek, a profi lehetőségek, gyönyörű stadionjaink, stb. Tehát én azt mondtam, elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, hogy a következő Európa-bajnokság, világbajnokság, bármi, ami következik, ismét azt mondom, hogy meg kell próbálnunk ott lenni, és ez már nem csak úgy mondom, hogy meg kell próbálnunk, hogy na most ez így akkor nagyon szépen hangzik, hanem megvannak az alapjaink is, megvannak a játékosaink is hozzá, megvannak a körülmények is, megvan az orvos is, tehát megvan minden, tehát készüljünk nyugodtan, és ne csináljunk ilyen utolsó 10 perceket, mint a lírek ellen.
1: Hát reméljük, ez így lesz majd igen a következő selejtezők során. Ami viszont nem volt még 86-ban, az a közösségi média, és ezért láthatjuk, hogy mekkora szerepe van manapság mondjuk a labdarúgásban is a közösségi médiának, vagy akár mondjuk játékosokat is felemelnek, és több milliós követőbázis tudnak szerezni egy-egy ilyen torna alatt. Akár mondjuk edzőként is érdekel a véleményed, hogy állsz ez, hogy mennyire engedtette is mondjuk a játékosaidnak, hogy ezzel foglalkozzanak, mennyire tudja elvinni a fókuszt mondjuk a mérkőzésekről a közösségi média használat.
0: Az igazság, hogy ebben már nagyon sok nem igazán akar az ember beleszólni. Tehát ez már valahogy jön magától. Tehát már benne van, már amit ő, ha esetleg olyan dolgok történnek, természetesen az ember szóvá teszi, hogy ezt nem biztos, hogy kellett volna, de már nem nagyon szólnak bele se edzők, se senki. Mindenki tulajdonképpen csinálja a saját dolgát, és egy közösségi médiában fölmegy, azt tesz föl, amit akar. Én úgy gondolom, hogy mindenki vigyáz arra, hogy olyat ne tegyen föl, ami saját magának, vagy akár a közösségnek, a közösséggel szemben romboló ereje van, de ma már nyitott minden, és nyitottak vagyunk mindenre, és ezt már ebbe beleszólni nem tudunk. Ennek úgy kell működni, ahogy jelen pillanatban is működik. Itt nekünk szakembereknek a szakmával kell foglalkozni, főleg, hogy mit tudunk esetleg még hozzáadni. Ehhez a hatalmas, óriási fejlődéshez, ami tulajdonképpen itt az internettel kapcsolatban utóbbi 10-15 évben történt nálunk is Magyarországon. Tehát ezt azért föl kell dolgozni, és tudni kell azt, hogy nekünk miben van jogunk beleszólni, és miben nincs.
1: Játékvezetés. Hogy látod most a játékvezetés ezen a világbajnokságon? Itt ugye voltak szabálymódosítások is. Meg az is érdekes, hogy mondjuk a 22-es VB-n összesen 4 piros lapot osztottak, most már, ha jól számolom, olyan 12-nél tartunk, és még nincs vége a világbajnokságnak. Szóval, hogy látod a mostani játékvezetést? Meg mondjuk akár mondjuk a ti időtökben milyen volt?
0: Hát igen, a piros lapokra annyit, hogy dupla csapat is van.
1: Tehát, ez is igaz, ez tény.
0: De a játékvezetés, én úgy gondolom, hogy mindent megpróbálnak, hogy működjön. Hogy a lehető igazságosabb legyen ez az egész. Nekem például roppant módon tetszik az, hogy kihívják a játékvezetőt, megnézi a felvételt, a VAR, stb. És utána visszajön, és ott van az erősítő, és az egész stadionhoz szól a játékvezető, és elmondja, hogy bent hogy látták, és ő hogy látja, és ez az ő ítélete. Ez így, azt mondom, hogy ez így le a kalappal, még akkor is, ha itt tudom, hogy az 50 ezer emberből 20 nem fogadja el, mert pont nem annak rukul, aki gólt kapott esetleg, vagy bármi, vagy megadják. Tehát én úgy gondolom, hogy a játékvezetés is megpróbál mindent. Ez a VAR, ami hozzánk is beköszönt az utóbbi időszakokban, egy dologra kell vigyázni, hogy valahogy itt nagyon igazságosnak kell lenni, tehát, mert amíg nem volt VAR, addig benne volt az emberi tévedés, mert miért ne, mert úgy látta, meg nem úgy látta, de az, hogy arra nagyon vigyázni kell, hogy ha most varozunk, mert most már varozunk mindent, ha így van a kezem, és az 11-es az egyik mérkőzésen, akkor az legyen 11-es a másikon is. Tehát valahogy ezt be kell tenni egy olyan a dobozkába, hogy az egyforma legyen. Tehát ne hibázunk meg, ha valamit ezen a mérkőzésen megnéz a VAR, akkor az hasonló dolgot a másik mérkőzésen is meg kell nézni, mert azt mondják, hogy mi csak nem is varozzák. Hát de miért? Rögtön azon gondolkodnak, hogy itt valami és vingli, valami történik, stb. Maradjunk annyiba, hogy nem rossz ez, de van hová fejlődnünk. VAR szinten is.
1: Számodra volt olyan döntés ezen a világbajnokságon, és akár ami véleményezhető volt? Vagy te máshogy láttad, vagy máshogy döntöttél volna?
0: Hát természetesen ilyen 11-esek, így konkrétan nem akarok kiragadni. Volt úgy, hogy igen, ott nézem a televíziót otthon, és egyszer csak ott van a család, vagy bármi, vagy mit tudom én, és akkor fölugrok, hogy mit csinálsz? Hát ez óriási 11-es volt. Nem adja meg a játékvezető, stb. Tehát én is föl vagyok háborodva, lelassítják, stb. Én is megnézem még egyszer, és akkor lehet, hogy azt mondom, hogy igaza volt, vagy lehet, hogy azt mondom, hogy igen, ezt meg lehetett volna adni, mert két mérkőzés előtt egy ugyanilyet megadtál. Én úgy gondolom, hogy ez hiba nélkül nem tud működni. Se varral, se var nélkül. Hát hibák lesznek, csak bízom benne, én bízom benne, hogy igazságosabb lesz az egész, és kevesebb hiba lesz.
1: Vagy mondjuk akár ilyen, hogy az amerikaiaknál ugye Balogunt visszaengedték, és ez mondjuk okozott feszültséget az UEFA és a FIFA között is.
0: Igen, hát itt nem is tudom, hogy tulajdonképpen kinek az igazát, vagy kinek a nem igazát támogassam én, mert az egyik oldal így látja ezt az egészet, a másik meg úgy látja. Itt megint csak azt tudom mondani, hogy beszélünk róla, meg beszélni is fogunk egy darabig erről. Inkább csak annyit lehetne hozzátenni, hogy tanuljunk belőle. Tehát nem csak mi, hanem azok, akik ezt a döntést hozták. Meghozták ezt a döntést, lehet, hogy nem kellett volna. Tanuljunk belőle, és a legközelebb valahogy úgy kellene, hogy akkor ez egységes legyen minden. Ha ez így van, akkor így van, ha visszajöhet, nem jöhet vissza, bármi, mert akkor most megmagyarázzuk ezzel, hogy ez hogy történt, miért történt így. Én úgy gondolom, hogy ebbe is fejlődni kell. Tehát, hogy próbáljuk meg ezt úgy közös nevező, hogy itt is úgy döntenek, és itt is úgy döntenek. De ez nem fog így működni, tehát azt most mondom. Tehát itt mindig lesznek problémák, de ez is hozzátartozik ez a csodálatos sporthoz, ez a futballhoz, ami a világot megmozgatja, hogy legyen miért vitatkozni, legyen miért a szurkolónak földhöz vágni az üveg sörét. Tehát lesznek itt bosszankodások is, meg jó ítéletek is. Én úgy gondolom, hogy én is szeretném, ha a lehető legjobb lenne, de lesz mindig hiba, volt is, meg lesz is. Legfeljebb azt kell, hogy mondjam, hogy talán kevesebb. Talán kevesebb, de legalábbis bízom benne.
1: Meg hát mindig lesz olyan nyilván, aki máshogy látja az adott szituációt.
0: Így van, nem egyformán látjuk a dolgokat.
1: Mi az, amit mondjuk a mai futballból visszavinnél 1986-ba?
0: Hát először a stadionokat és az öltözőket. Tehát azért emlékszem, hogy mi milyen öltözőben voltunk Mexikóban. Meg se közelítette ezt az egészet. Tehát igazából azt mondom, hogy a körülmények azok jelen pillanatban fantasztikusak, és azt természetesen visszavinném 1986-ben, mert valahogy más kijönni egy ilyen stadionba, az öltözőből, más, ott van 60 ezer ember, más az egész. Attól függetlenül, hogy nem tudtuk, hogy ilyen is van. Tehát azzal is elégedettek voltunk, ami volt akkor. De hát igazából visszavinni, nem is tudom, hogy bármit is mondanék, az jó döntés lenne, mert az is egy másik világ volt, és ott is megpróbáltak mindent, hogy mi a lehető legjobb teljesítményt tudjuk nyújtani, és visszamondjuk az elején legfeljebb tévedtünk, de ott is megpróbáltak. Igen, nekem ez a külsőségek, most jelen pillanatban, mert nem akarok mélyebben ebbe belemenni, a külsőségek az fantasztikus. Fantasztikus a stadionok, fantasztikus a körülmények, fantasztikus a buszok, a fantasztikus, ahogy a játékosokat kezelik, milyen körülmények vannak, milyen lehetőségek. Nekünk az jutott, ami akkor volt, abból hoztuk ki a maximumot, hogy a maximum mennyi volt, az egy másik dolog, de én úgy gondolom, hogy volt ott 3 év ragyogó teljesítmény a miénkben, és volt egy nem jó végződő világbajnokság Mexikóban, de megtettünk mindent, úgy gondolom, hogy a változtatást pedig mindig megvan a joga az edzőnek és az orvosi stábnak is. Megcsináltuk, nem jött be, de ezen igen, úgy lett volna legkönnyebb túlépni, ha most már kijutunk egy világbajnokságra. És akkor azt mondjuk, hogy na, a 86-os Mexikót söpörjük már, és hagyjuk végéként a Dajkát, az Eszterházit, a Détárit, a Nagy Antit, és erről már ne beszéljünk. Sajnos még mindig téma.
1: Igen, így, hogy azért még nem jutott ki a válogatott, még mindig hozzá még mindig tudunk téma, visszanyúlni sajnos. És van olyan, amit mondjuk 86-ból átültetnél a 21. századba, vagy manapság? Ami akkor jó volt, és most szerinted kevésbé működik?
0: Hát ezen el kell gondolkodni, hogy mit lehetne összehozni. Tehát ma már azt mondom, hogy hiába alkottunk szenzációs egységeket, csapatokat és közösséget, itt is megvan. Talán itt más, egy kicsit másképpen vannak a kapcsolatok, a játékos a játékossal. Itt látok egy kis különbséget, hogy itt profib, tehát ha ő elmegy arra, akkor ő arra megy, és azt csinálja, akkor a másik játékos nem, nálunk ezt miért csinálod? Miért jó ez neked? Vagy mit tudom én, nem biztos. Tehát nálunk ez másképp zajlott. Ma már egy kicsit... nem is kicsit nagyon szabadabbak a futballisták, ha ő fölteszi a fülhallgatót, és úgy, akkor az edző se szól hozzá, mert éppen az neki így jó. Nálunk azért ez másképpen volt, és lehet, hogy ezekből a dolgokból valamicskét át lehetne hozni, de még egyszer mondom, hogy egy másik világ volt, és az úgy volt jó, ahogy volt, és ma már olyan fejlődés van minden területen, hogy persze hát sok mindent át lehetne hozni, ha akarnánk, de nem lehet. Az akkori körülmények akkor nem engedték, hogy oda-vissza vidd. Most az itteni körülmények meg se akarják látni. Azt Isten őriz, hogy azt hozd ide, ami akkor volt. Tehát nehéz.
1: És ez hatalmasat fejlődött a világ azóta 40 év távlatából.
0: Félelmetes, és nem csak futballról beszélünk, mindenben félelmeteset fejlődött a világ. És itt egy mondat megint is, azt kb. 10-szer elmondtuk, te is, én is, internet. Tehát ez egyszerűen olyan szinten változtatja meg az embereket, a fiatalokat, hogy egyszerűen enélkül már nincs élet, de tényleg nincs, és a mai fiatalok ezeket már nagyon jól kezelik. Hogy a következő 20 év vagyok én kíváncsi, hogy mi fog történni a világban, hogy abból én mennyit látok, azt nem tudom, de remélem, hogy sokat.
1: 1986-ban Argentína nyert, most szerinted ki lehet a végső befutó, vagy ki ez a két csapat, aki mondjuk a döntőt játszani fogja?
0: Hát ez egy érdekes dolog, ott vannak ezek a csapatok. Most a mutatott teljesítmény alapján az egyik oldalra a franciákat én odavárnám. Tehát a franciákat odavárom, és hogy itt az argentin, az angol, hogy ezekből a csapatokból ki lesz a másik oldalon. Tehát még egyszer mondom, a franciákat egyiket azt mondanám, hogy én úgy gondolom, hogy döntőt fognak játszani, a másik oldalon pedig én azt hiszem így, hogy a brazilok hazamentek, így a Messiéknek óriási lehetősége van azt, hogy ismét esetleg ott legyenek a döntőben. Meg hát az angolokat meg soha nem lehet leírni. Inkább csak annyit mondanék, hogy én a franciákat odavárom a döntőbe, a másikat nem igazán tudom megmondani.
1: De hogyha franciák a döntőben lesznek, akkor azt jelenti, hogy Spanyolországot valószínű megverik menet közben.
0: Igen. Ez azt jelenti, hogy Spanyolország. Én most nem érzem, hogy Spanyolország döntőbe fog kerülni, de nagyon sors, hogy tévedek, mert nagyon szurkolok nekik. És természetesen egy francia-spanyol európai döntő az óriási lenne, de én úgy érzem, hogy lesz itt a képbe bele fog szólni. De bízunk benne, hogy addig is olyan simán és ragyogóan fog működni az egész, mint működött most. Mindig azt szoktam mondani, hogy beszélgetünk egymás között, hogy mindig amerikázunk, hogy így Amerika, úgy Amerika. Uraim, azért ez csak Amerika. Ez a 48 csapat, ezek, ahogy megszervezték, ahogy megcsinálták, eddig hibátlan, nem tudok mit mondani. Le a kalappa.
1: Hát meglátjuk, mindenképpen lesznek még izgalmas mérkőzések. Dajka Lászlónak köszönöm szépen, hogy velünk volt.
0: Én köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szorító sarok.
0: Egyenesek, horgók, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a Szorító sarok a Nemzeti Sport Rádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt a Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. A mikrofonnal Elpap István. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Jövő héten szerdától szombatig Nyíregyházán a Continental Arénában rendezik meg a 103. paplászló elit országos ökölvívó bajnokságot, az év hazai főeseményét. Négy napon keresztül zuhognak majd a pofonok a nyíregyházi ringben. Jövő héten 18-án szombaton rendezik a döntőket két programban, délelőtt, illetve délután 16 órától. Abban nincsen semmi különleges, hogy a World Boxing 10+10 súlycsoportjában zajlanak majd a küzdelmek a Continental Arénában. Egyébként a Magyar Ökölvívók Szövetsége YouTube csatornáján a teljes országos bajnokság élőben nyomon követhető. Hát ahogy a lenni szokott dacára a nyári időpontnak, szinte mindenki indul, aki él és mozog. Ugye Kovács Richárd, aki kétszeres EB bronzérmesünk és olimpiai ötödik, ő pont nyíregyházi, de ő már nem boxol, mert visszavonult az amatőr bunyótól, és a hírek szerint Veres Roland szintén volt EB bronzérmesünk, 60 kilós sem nevezett, rajtuk kívül azonban mindenki ott lesz. A nyári időpontot elsősorban az magyarázza, hogy szeptemberben Szófiában rendezik a European Boxing, a Nemzetközi Szövetség európai tagozatának első Európa-bajnokságát. Tavaly a Liverpooli World Boxing világbajnokság előtt is nyáron volt Tatabányán az OB. Emanuel Renzini szövetségkapitány az OB-t kiemelt válogatónak tekinti az év főversenye előtt. A házigazda nyíregyháziak első számú reménysége Petrimán Milán, aki 65 kg-ban címvédő, harmadszor lehet magyar bajnok, de az ősúly csoportjában nevezett a tavalyi VB-n még 60 kilósként kubait verő Kovács Kruzito is. Ott lesz a ringben Szaka István, Virbán Gábor, és mindenek előtt a tavaly 16 év után ismét férfi VB érmet szerző Akilov Filip, aki 5-5-ször lehet magyar bajnok. A nőknél Szűcs Szabina már 12-szer lehet bajnok, de boxol Hámori Luca is, Lakotár Hanna vagy Szelecki Lilla, tehát a magyar ökölvívás összes frontembere, és azt se felejtsük el, hogy a márciusi bocskai emlékverseny óta csak külföldi idegen szorítóban vitézkedtek a fiúk, lányok. Brazíliában volt ugye világkupa, aztán Belgrádban, júniusban pedig Ustinad Lábenben szerepeltek kifejezetten jól, most viszont meg lehet őket élőben nézni. Tehát jövő héten, július 15 és 18 között Nyíregyházán a Continental Arénában 103. paplászló elit országos ökölvívó bajnokság. Erről, az OB körülményeiről egy kis multidézéssel vegyítve beszélgetek most Balzsai Károllyal, egykori EB ezüstérmesünkkel, aki éppen a Budapesti Honvéd vezetőedzője, de a Magyar Ökölvívók Szövetségében is dolgozik.
0: Szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió ökölvívó magazinja. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: Időutazással kezdjük, ott vagyunk 1997. decemberében, te mint friss junior EB ezüstérmes és friss felnőtt ökölvívó indultál el életed első országos bajnokságán, akkor voltál 18 éves, én még arra is emlékszem, hogy amikor aztán bajnok lettél, akkor a Nemzeti Sportba deklaráltam, hogy most eddig az volt, hogy Balzsai Károly és ifjabb Balzsai Károly, mostantól idősebb Balzsai Károly és Balzsai Károly lesz. Nem tudom, a te életedben ez ennek mekkora jelentősége, hogy felnőttként így rá tudtad rúgni az ajtót a 71 kilós, ugye akkor még az voltál 71 kilós mezőnyre.
4: Igen, hú, jó, sokára vagy nagyon messzire kell visszamennünk. Ugye most a mostani pozícióba így rögzíteni, hogy az a mostani U19-nek felel meg, ugye itt a junior ifi, ugye az utána ez meg lett cserélve. Tehát akkor ugye U19-es voltam. Már előző évben egyébként, amikor első éves voltam, már akkor felvetődött, és akkor még engedte a szabályzat, hogy elinduljak a felnőtt magyar bajnokságon, ugye 96-ba, de akkor édesapa még azt döntötte, hogy nem, az még egy kicsit korai lenne, úgyhogy várunk még egy évet.
3: Akkor mentél és... 63,5 kilóból 67-be, emlékeim szerint.
4: Igen, jobban emlékszem, mint én, ez így volt. Úgyhogy... Igen, elindultunk 71 kilóba, és én már az elején kijelentettem, hogy én azt meg szeretném nyerni. Nyilván azért ott voltak egy páran, akik azt gondolták, hogy ez egy elhamarkodott döntés volt, és nagyon túlzott önbizalommal rendelkezem, de én meg voltam arról győződve, és nagyon bíztam magamban, hogy a 71 kilós magyar bajnoki címet el tudom hozni, és akkor ott mi? Én nem voltam ugye kiemelt, és akkor úgy az akkori nagy bajnokokkal, ez évi bajnokkal, második helyezettel én elődöntő-döntőbe tudtam boxolni, sőt előtte ugye tapasztalt, érett felnőtt férfiakkal is meg kellett harcolnom, úgyhogy ha jól emlékszem, én négy mérkőzés boxoltam, és nagyon jól éreztem magam azon a versenyen.
3: Ugye ott nem egyedül voltál, mert Hidvegi Gyuri pont ugyanabban az évben, ugyanazon a junior EB-n lett ugyanúgy ezüstérmes, mint te. Ő akkor azt hiszem talán 75 kilós volt, és aztán azon a felnőtt magyaron utána szépen ő is el tudott indulni, úgyhogy ez olyan jól nézett ki a magyar box jövője akkor abban a pillanatban.
4: Igen, a Gyurival ugye sokáig, hosszú éveken keresztül így az utánpótlásban ilyen párhuzamosan működtünk. Ugye a magyar bajnokságok, az Európa bajnokság, aztán a felnőtt létünk is, végig mi együtt voltunk. Volt egy hosszabb időszak is, amikor középiskolában osztálytársak voltam, egyenesen pattársak is voltunk, több-kevesebb problémával és kihívásokkal, de mi azt nagyon szeretjük, illetve a Gyurival nyilván nekünk ilyen szempontból is más a kapcsolatunk, aki most ugye a bírók között van, és ugyanúgy az a körülhívás mellett van, és ugyanezt szolgálja.
3: Ugye most már jó ideje edzősködsz, voltál kapitány is, az milyen, amikor a szorítósorokba ülsz, és mondjuk Hidvégi vezeti a meccset? Mert azért ez nem, mondjuk ha ezt valaki 15 éve mondja, hogy ez így lesz, akkor te sem mondod azt, hogy ez tényleg így lesz.
4: Hát nyilvánvalóan furcsa, de igyekszem azért úgy hozzáállni, hogy ő nem egy olyan társ, és nem egy olyan valaki, akivel már évtizedek óta ugyanazon a úton megyünk kézenfogva, hanem maximális tiszteletben tartom minden döntését, minden működését, úgyhogy szerintem ez ilyen szempontból ott idézelbe félre tudom tenni, hogy se nem kivételezik, se nem túlzott elvárásai vannak akkor így felénk, úgyhogy szerintem ezt így ő is, meg én is teljesen jól tudjuk kezelni. De persze azért, amikor köszöntöm a bírókat, meg ott a ring mellett összetalálkozunk, azért kicsit másképp ölelem meg, mint a többieket egyébként, mert azért persze hosszú-hosszú évek óta mi együtt vagyunk.
3: Ugye a bíróknál nem kötelező, hogy mondjuk boxolói múlt legyen valaki mögött, de szerinted egyébként mennyit számít, hogy valaki a ring másik sarkából is ismeri azt a világot?
4: Én mindenféleképpen azt mondom, hogy nagyon-nagyon nagy előnye az, hogy tudják, hogy mire gondol a versenyző, a két ökölvívó, mit miért csinál, mit miért tesz. Az edzőket szerintem könnyebb nekik megérteni, és az ő működésüket, az ő gondolkodásukat. Úgyhogy én azt látom, hogy főleg az elején azért a ringben is sokkal magabiztosabban működnek. A Gyuri is kifejezetten, ha visszatérünk megint a Gyurihoz, nagyon sokkal magabiztosabb volt már az elejétől fogva, mint azok a kollégák, akik még akkor léptek be ugye a szorító közelek közé, de úgy gondolom, hogy ez is ugyanúgy, mint más, tanulható, és nem kötelező az. De attól még nem lesz ő kevésbé jó bíró később az évek folyamán, azért mert ő nem boxolt, de az eleje mindenféleképpen szerintem könnyebb és rutinosabban tudnak elkezdeni működni.
3: Na, térjünk át az idei OB-ra, mert ugye a Honvéd képviseletében lesz a jelen hagyományosan erős, több aranyesélyes bunyóst is felvonultató szakosztálya. Tietek, mit vársz ettől a Nyíregyházi négy naptól?
4: Én mindig a legjobb akarok lenni, tehát a srácaimnak is elmondom, és úgy is készítem őket, hogy ez most persze a Bocskai mellett, de azért a legnagyobb presztízzel rendelkező verseny. Tehát egy magyar bajnokság az mindenkinek kiemelt. Annyira nem is kell ezt nekik mondani egyébként, mert ők ezt érzik, tudják, és én látom, hogy nem csak a Honvéd, hanem a mezőnynek a jó része úgy gondolkodik, hogy ez egy magyar bajnokság, itt a klubomat képviselem, és ez egy olyan kiemelt verseny, ahol a legjobbamat kell nyújtani, persze utána majd az EB-re, meg különböző nemzetközi versenyekre, mint magyar címeres, mert Magyarországot képviselem, de a magyar bajnokság az mégis egy olyan különleges és kiemelt esemény, ahol olyan teljesítményt kell nyújtani, hogy az emberek így megjegyezzék azt a nevet, vagy azt a mozgást.
3: Hány bunyost küldesz a csatába, és nevesítheted is nyugodtan, hogy mit vársz tőlük?
4: 3 lányal és 7 fiúval indulunk, tehát 10-10 versenyzőt indítunk. Ugye a lányok, ők 60 kilóba fognak indulni, mind a 3, mert túl sok fogyasztás, illetve a felerősítés az nagyon messze lett volna. A fiúknál meg ugye 55 kilónál a Virbán Gobinál kezdődik, és akkor onnan fölfelé
3: megyünk. Mégiscsak MB bronzérmes, ő az egyik frontembered.
4: Igen, mi Agabesz, ugye ő stabil a válogatottban is, ráadásul ugye az olimpiai súlycsoportban van.
3: Igen, az sem mindegy.
4: És ugye ott vannak 4 is, akik az olimpiai súlycsoportban vannak. A plusz 91 kilóban nem indítok, meg ha jól emlékszem 65 kilóban indítok, 60 kilóban nem megy versenyzőnk. Úgyhogy vannak fiatalok, vannak tapasztalt versenyzők, fiatal és tapasztalt versenyzők, szándékosan nem emelem most ki, csak azért indítottam a Gabesztal, mert nyilván ő a legrutinosabb.
3: Meg ő a legalul.
4: A legalul, tehát hogy vele indítunk, és akkor én szeretnék azért sok-sok aranyérmet, sok-sok döntőst.
3: Akkor én mondom neked, énekes Dominik.
4: Sokat várok el tőlük, úgyhogy mindenki tudja, hogy én a maximumot szeretném, és mindenkitől aranyat várok, és hozza ki magából a legtöbbet.
3: Na, énekes Dominik?
4: Hát, mondom, mindenkitől aranyat várok, akkor végigmehetünk egyébként, és akkor menjünk a lányokra, ugye arra.
3: Igen,
4: ha szeretnéd.
3: Hát pontosan.
4: Ugye a Rábonói mi Dobos Rebeka, illetve a Budai Vivien, akik hosszú évek óta már, főleg a Rebeka meg a Vivien már a magyar bajnokságnak a résztvevői. A Noémi jó egy évvel ezelőtt igazolt hozzánk, és sokáig ugye a váll problémái miatt nem nagyon tudott ringbe lépni. Most kezdjük óvatosan őt terhelni. Ő fiatal, és meglátjuk, hogy mire megy majd a tapasztalt lányok között. Én bízom benne, hogy... Kuhtabla
3: ott nevés 60 kilóba?
4: Én úgy tudom, hogy 57 lesz, de lehet, hogy nem fog most lefogyasztani. Ez jó kérdés.
3: Hát csak ugye a világkupa ezüstérmesről beszélünk, ez egyik legjobb
4: a
3: legjobb
4: boxzalóra. Igen, a Vlada, ő most hatalmas szériában van, hál' Istennek, és ugye az Úszinát Bábeni Torrán is fantasztikusan boxolt, úgyhogy ott lehettem test közelből, és ezt végignézhettem, úgyhogy én nagyon örültem neki, mert menőnek szüksége van a nőjökölívásnak a háború luta mellett, hogy más is legyen. És egyre többen leszünk, és ez a lány csapatot, illetve globálisan a nőjök körül, és én úgy gondolom, hogy jól meg tudja húzni. És utána ugye van a 3 lány, akkor van 55 kilóba a Virbán Gabi, nyilván semmi más célja nem lehet, csak az aranyérem. Ugye 60 kilóba nincs versenyzőm, 65 kilóba a volt Kás is, aki már 2 éve velünk van, a Frank Dani. Őt is nagyon szeretném, ott a 4 között, de hogyha lehet, akkor a döntőben látni, bár ott a 65 kiló, én úgy gondolom, az hogy ez elég sűrű már. És
3: azt hiszem Kruzito is oda nevez, Kovács Kruzito, és hát mindenek előtt Petri Mámilán, aki hazai ringben is boxol.
4: Hát akkor egyel még keményebb lesz a feladat, de ezzel nincsen semmi probléma. Szerintem az a jó, hogy a fiatalok ekkora feladatok elé vannak állítva, és versenyeznek egymással.
3: Persze.
4: Ugye nekünk mindig az a problémánk, hogy Magyarországon egy maximum 2 van súlycsoportonként olyan versenyző, aki versenyzik egymással, és valaki meg tök egyedül van, és akkora monopól helyzetben van, hogy akár el is kényelmesedhet. De szerintem sokkal jobb, hogyha hetente, naponta, vagy havonta is azért megméreztetik egymással a fiatal brigádé, és egyre jobb akar lenni. Szerintem a sok-sok ország ezért van előnyben állunk, mert a körívásból, mert hatalmas a konkurencia, és minden nap, minden edzésen meg kell tartanod a pozíciódért itt, meg nálunk igazán egyszer vagy kétszer az évben. Mm-hmm. 70 kiló, igen, énekes Dominik, címvédőként bízom benne, hogy megint behúzza és egy jó teljesítményt fog nyújtani. 75 kilóba a Hegedű Zsombor, fiatal fiú, tapasztalatlan még, de szeretném, hogyha tudna egy olyan teljesítményt nyújtani, hogy elinduljon majd a későbbiekbe olyan úton, ahol több tapasztalattal nagy eredmények várható tőle. 80 kilóba Akiló Filip. Nem gondolnám, hogy más célt kéne kitűzni, mint az aranyérem, bár Simon Márkó nagyon jól készül föl, ahogy itt különböző médiákon keresztül látom, és nagyon szeretne jó teljesítmény nyújtani. Az a döntőben, én úgy gondolom, az egy kiváló mérkőzés lesz. 85 kilóba a Krekó Pisti fog idézőjelben visszatérni, mindenféle sérülés, betegség és mindenféle ilyen problémákkal, démonjaival leküzdve. Én bízom benne, hogy egy jó formát tud mutatni, és meg tudja mutatni, hogy ő nem csak egy tehetséges ökölvívó, hanem eredmény is tud lenni. Illetve 90 kilóba a kis Milán Rocco, aki ugye ő a trónkövetelő, tavaly ezüstérmes, és utána igazolt hozzánk, és nagyon sokat dolgozott azon, hogy egyre jobban fejlődjön. Renzini kapitány nagyon szereti őt, bízik benne, és ott a Kislevivel ugye ők is egy idézős versenyt futnak, ami szerintem mindkettőjüknek teljesen pozitív és jó hatással van a másikra. És még mindig U23-as korosztályban is ugye az Európa-bajnokságon a Milán az ott tud lenni, de bízom benne, hogy most itt a döntőbe akár egy fordított eredmény is, mint a tavalyi magyar bajnokság, ugye az a célunk. És akkor azt mondom, hogy a 7 olimpiai súlycsoportból 4 arany esélyese van a budapesti Honvédnak, plusz ugye a lányok 60 kilóba, tehát azt nehogy kihagyjam, mert meg fognak sértődni, nem?
3: Az pedig ne tegyenek, ne tegyék, mert az senkinek se jó. Arról beszélj még egyszeres egy pár gondolatot, hogy ugye hát júliust írunk, ez régen is néha-néha előfordult nyáron OB, de jellemzően decemberben volt, de már tavaly is júliusban volt Tatabányán az OB, mert Liverpoolban szeptemberben volt a VB, most meg ugye azért is van júliusban Nyíregyházán az országos bajnokság, mert Szófiában EB-t rendeznek szeptemberben. Mennyire látsz el az EB-ig? Nyilván neked több bunyósod is jó eséllyel ott lehet ezen az Európa-bajnokságon. Most kiemeltem például Akiló Filipet, mondhatom, aki meglepne, hanem azt mondanád, hogy éremér utazik erre az EB-re.
4: Hát a Filip ugye azt még kíváncsi leszek, hogy 75 vagy 80 kilóban.
3: Hát egy másik kérdés, igen.
4: Fog indulni, vagy szeretné indulni ugye az Európa-bajnokságon, ugye itt az edzővel, meg edzőjével, ugye a Zsoltival, illetve a Renzinivel is még majd egyeztetünk kell, hogy a Filip az hogy lenne hasznos ezen az Európa-bajnokságon, hogyha indulna. Én nagyon messzire ellátok, tehát én már ilyen olimpiai környékén járok, ugye jövőre azért van egy csomó olyan nagy feladat, ami ugye a kvalifikáció, Európa játékok, megint kvalifikáció, és világbajnokság áprilisban, tehát sűrű a jövő, az nagyon sűrű év lesz, válogatott szempontból is, és ehhez nekünk, mint kluboknak, klubvezetőknek, klubedzőknek így oda kell tenni magunkat, hogy olyan válogatottat tudjunk kiállítani, mint például most az Ustinad Labeni tornára, hogy sok-sok éremet érhessenek haza a világversenyekről is, és ez úgy gondolom, hogy a magyar kövívást ez így viszi előre és tovább.
3: És nyilván nagyon kell figyelni, hogy melyek az olimpiai súlycsoportok, mert ugye nem mindegyik az, mert ott nem 10 plusz 10 van majd Los Angelesben.
4: Igen, azért is mondtam, hogy azért is emeltem ki az előbb, hogy itt a 7 olimpiai súlycsoportból 4-ben ugye a honvédosok azért ott vannak az elején, és ez nekem nagyon nagy büszkeségem, hogy így tudjuk szolgálni a magyar ökölhívást, hogy ezekben a súlyokban, illetve azokon a súlyokon kívül is azért tudunk embert indítani, illetve ott tudunk lenni a eredményesebb csapatok között.
3: Mert ugye Akilov esetében ugye mondtad, hogy 75 vagy 80, hát ugye a 80 az olimpiai súlycsoport, a 75 nem, illetve Virbánnál ott ki is hangsúlyoztat, hogy 55 kiló, de ugye ott meg az 50 kiló nem olimpiai súlycsoport, ahol meg van egy szakapistánk, aki kérdés, hogy mennyire képes az 55 kilót majd minőséggel megtölteni, de azért nyilván róla nem szabad elfeledkezni, mert ha olimpiára akar menni, akkor kénytelen 55 kilóba boxolni.
4: Ez így van, és a Pistit azt hihetetlenül sajnálom, mert de egy rendkívüli jó eredményekkel rendelkező jó és tapasztalattal és minden adottsága megvan ahhoz, és vele ez az új súlycsoportváltások nagyon-nagyon kitoltak, főleg az, hogy 50 kiló nem olimpiai súly, az 55 kiló az fizikailag meg súlyal bele tud ő erősödni, meg tud izmos lenni, de olyan méretbeli különbségek vannak már 55 kilóban, hogy a Virván Gabi az jóval magasabb a Pistinél, és a Gabesz is inkább az alacsonyabb, vagy a középméretűek közé tartozik nemzetközi szinten. Tehát, hogy Magyarországon 55 kilóban most jövőre ki fogja nyerni, az egy dolog. De hogy nemzetközi szinten ki tud eredményes lenni, az már egy úgy következő kérdés, és ugye, de ez egy ilyen versenykutás, tehát ezzel nincsen probléma. ők is már hát lassan 10 éve, 12 éve, nem is tudom hány éve ugye versenyt futnak, és időről időre összekerülnek, de ezzel sincsen problémám.
3: Mikor költözöl Nyíregyházára jövő héten?
4: Jövő héten mi kedden indulunk, előző nap mi már lekocsikázunk itt a nagy melegre, meg mindenféle pihenési szempontból, és tekintettel, és lemegyünk kedden, ott csinálunk egy átmozgatást, és szerdától meg teljes erőbedobással ugye már ott a magyar bajnokságra koncentrálunk. Viszonylag közel tudtam szállást foglalni, úgyhogy még ott a plusz buszozási időt sem kell majd beleszámítani, főleg úgy, hogy egy ring lesz, ha jól emlékszem, még már délelőtt 11 körül elkezdődnek a programok, tehát jó hosszú napoknak nézünk elébe, de én úgy gondolom, hogy az esetek nagy részében a klubok erre az egy versenyre, vagy erre a versenyre készülnek, úgyhogy ott fogunk lenni reggeltől estig, és élvezzük magát a magyar fölhívást.
3: Na hát ez tökéletes zárszó Bajsai Károlynak, akkor nyilván meg a honvédosoknak egy kalappal az országos bajnokságra, mert ne feledjük, akkor július 15 és 18 között a Nyíregyházi Continental Arénában a 103. Papp László Elit Ökölvívó országos bajnokságot rendezik. Bajsai Károlynak még egyszer köszönöm szépen, ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező Ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió Ökölvívó magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!